A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosítását, amely stabil, kiszámítható, valós és felelős alapot teremt majd Magyarország újjáépítéséhez, közölte a kormányfő. Azt is jelezte, a minisztereket arra kérte, hogy minden felesleges, pazarló költést vizsgáljanak ki és szüntessenek meg. 50 napja kezdte meg a munkát a Tisza kormány, mondta el napi rendelőtti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök hosszan sorolta már elvégzett feladatokat és sok mindent, amihez hozzákezdtek, vagy tervben van. 16 év gazdasági eredményeit ismertetve a Fidesz frakció vezetője több adat mellett megemlítette például, hogy az átlagbér 750-ről 2200 euróra nőtt. Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy a Fidesz választási győzelmei után mindig csökkent a költségvetési hiány. Így volt ez 2014-ben, 18-ban és 22-ben is. Az idei évet már nem tudhatjuk meg, szavai szerint. A kormány az azonnalra megígért kampánytémáit sem tartja be, legyen szó rögtön megtörténő fizetésemelésekről vagy áfacsökkentésekről, közölte a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a kormányuk utolsó negyedéve alatt dobogós volt a gazdasági növekedésünk az unióban. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője szerint pedig a Tisza kormány nem a jogállamot állítja helyre, hanem kifejezetten távolodik attól. Végül az időjárásról. Sok napsütés várható fántyol és gomoly felhőkkel. Helyi zápor, hőzivatar nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat majd elő. Néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 20, napközben 40 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban ellátogatunk az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete Egerjó támogató terek Szederfa otthonába, ahol Apostol Viktóriával, az Egyesület szakmai vezetőjével körbejárjuk, bemutatjuk hallgatóinknak, mivel is foglalkoznak gondozatjaik, fiataljaik. A Zugó utcai ingatlanban nappali foglalkoztatás, munkavégzés történik. A mai alkalommal megismerhetjük, az Egyesület hogyan tudja segíteni az értelmileg akadályozott embertársainkat a minél önállóbb életvezetésre, milyen a munkaszervezés és miért fontos a napirend kiszámíthatósága. Bemutatjuk továbbá az úgynevezett csodaszobát is, mely egy különleges, biztonságos és stresszmentes környezetet biztosít számukra. Ha tehetik, tartsanak velünk! Korábban beszélgettünk már a Gyöngyház Egyesületnek a tevékenységéről, és arról is, hogy ugye itt Egerben is megnyithattátok a nappali intézményeteket. Nagyon köszönöm, hogy beszélgethetünk újra, és most itt személyesen helyszínen lehetünk, és majd bemutatjuk a kedves hallgatóknak, hogy mivel is foglalkoztok, és mi is ez az intézmény. De egy pár szóban idézzük fel, hogy mikor költöztetek ide, milyen céllal jöttetek, és hogy milyen tevékenység folyik itt.
2: Az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete 21 éve indította meg az első házát Ikladon, a székhelyünk Ikladon található. Az elmúlt 21 esztendőben 3 támogatott lakhatással, nappali fejlesztő foglalkoztatással és védett munkahelyen akkreditált foglalkoztatással. Ez csak egy kitekintés volt, hogy lássátok, hogy kik is vagyunk mi, mert hogy 3 évvel ezelőtt egy csodálatos pályázat keretében lehetőségünk nyílt a bővülésre, és Egerre esett a választásunk, és 2024 januárjában itt Eger belvárosában 3 támogatott lakhatásba tudott beköltözni 666 fiatal, és van egy nappali házunk is, nappali foglalkoztatónk, ahol a támogató szolgálatunk is működik, és ahol védett munkahelyen, akkreditált foglalkoztatás keretében tudunk biztosítani megváltozott munkaképességű munkavállalóknak, a fiataljainknak munkát, munkabérért dolgoznak.
1: Hol nézelődtetek az ingatlanok között? Tehát, hogy nyilván ez volt az egyik, amit megnéztetek, de mi volt a fő cél, amikor ide költöztetek végül, hogy mit szeretnétek látni abban az ingatlanban?
2: Szuper a kérdés, mert hogy gyakorlatilag azzal a misszióval és szemlélettel függ össze a kérdésed, amit mi elsődleges fókuszként tekintünk. A méltóság és a partnerség fókuszában igyekszünk a mindennapokban tevékenykedni, és az volt a cél, hogy olyan ingatlanokat keressünk, ahol nem eldugjuk a fiatalokat, hanem ez a belvárosban található valódi kapcsolódások, a szolgáltatások valódi elérése tud megvalósulni. Eredendően nem az volt a cél, hogy az Eger táblán túl egy régi, bezárt panzióba költöztessük őket, hanem az, hogy visszakerülhessenek, hogy a fiatalok a hétköznapi élet színterein találkozhassanak bármilyen szolgáltatással, a szomszédainkkal, a postán találkozhassanak velük az emberek. Azt szerettük volna, hogyha valódi kapcsolódások mentén történik egy olyan ingatlan választás, amiben nem eldugjuk őket, hanem a valós életterekbe tudnak ők jelen lenni. Úgyhogy a belvárosban vásároltunk 3 ingatlant, nincs egymástól messze. Az egyik a Koszorú utcában, a másik a Hősök utcában, a harmadik pedig a Foglár utcában.
1: És itt a Zugó utcában hogyan találtátok meg ezt az ingatlant? Miért néztétek meg, vagy hogyan keltette fel az érdeklődéseteket?
2: Hát ez abszolút az isteni gondviselésnek. Kaptunk egy fülest, hogy itt esetleg eladóvá fog válni egy ingatlan, és azt éreztük, hogy ezt a házat nekünk találták ki. Ez egy sarokház, gyönyörű nagy kerttel, olyan különálló nagy szobákkal, ahol a kézműves foglalkozás, a terápiás tevékenység méltón tud megvalósulni, és nagyon örültünk, hogy a tulajdonos úgy döntött, hogy nekünk adja el.
1: Eltelt 2 év, több mint 2 év. Hogyan érzitek magatokat azóta? Belaktátok-e a teret?
2: Abszolút. Ugye említettem, hogy a nappali foglalkoztatás helyszíne a Zugó utcai ingatlanunk. Továbbá itt is van védett foglalkoztatás és akkreditált foglalkoztatás keretében, akkreditált munkavégzés keretében fizetést tudunk biztosítani a nálunk dolgozó fiataloknak, és kézműves műhelyekben tudnak ők kiteljesedni. Kerámia műhelyben, szövőműhelyben és a kertészetben vállalnak minden nap felelős munkát.
1: Honnan jött a gondolat, hogy ezekkel a területekkel foglalkozzanak a fiatalok?
2: A természetben végzett munka és a növényekkel, a gondoskodással kapcsolatos tevékenységek egyébként is terápiás jellegűek bizonyítottan. Azonban mindig azt szoktam mondani, hogy az agyaggal való munka az földdel, a keret, a szövés, a szövőkeret mentén pedig keretez. És mindenkinek valami másra van szüksége, mind a három terület hosszú évek tapasztalata a támogató hatásáról, úgyhogy ezért estek ezekre a választások.
3: Itt ülünk most egy pihenőszobában. Ugye ez egy ilyen téli kert, ami mitől különleges az itt lévő fiataloknak?
2: A pihenőszoba azt a lehetőséget biztosítja, amiben az esetlegesen szenzorosan túlérzékeny, vagy a túl sok inger okán a közösségi térből kizsilipelni vágyó fiatalnak van arra lehetősége, hogy elvonuljon egy olyan helyiségbe, ahol ő méltón tud lenni, és az én idejében rendezni tudja a gondolatait, meg tud nyugodni, és kevesebb az inger, mint a közösségben, ahol ő túlterhelődött.
3: Láttam, hogy vannak itt ugye napi rendek, be van osztva, hogy ki, mikor, mit, hol csinál. Ez a szoba erre érvényes? Ez a beosztás? Vagy itt aki akar bejön, és nincs sorrend?
2: Szuper a kérdés. Azt szoktam mindig mondani, hogy minden mindennel összefügg. Onnan indítok, hogy a gyógypedagógiai munkánk alapja a bejósolhatóság, a kiszámíthatóság és a tervezhetőség. Neurotipikus esetben is elképesztően fontos, hogy legyen egy olyan mentális horgony, egy fogódzó, amiben tudom, hogy mi történik velem azon a napon, vagy azon a héten. Értelmileg akadályozott és vagy autizmussal élő fiataloknál, és régebb óta fiataloknál pedig még inkább meghatározó, hiszen azt a biztonságot nyújtja a kiszámítható, bejósolható keret, ami az ő teljes mentális jólétéhez szükséges. Tervezetten is lehet a napi rendbe beiktatni, hogy ő elvonul ide, de hogyha igény van, jelzi, az egyéni szükséglete indokolják, akkor pedig természetesen még van erre lehetősége, de van erre még egy extra külön helyiségünk is, ahol ez meg tud valósulni, egy úgynevezett fejlesztő szobánk, a Snooze Ellen szobánk.
3: Erre majd későbbiekben ki fogunk térni, hiszen oda is ellátogatunk majd, és akkor megpróbáljuk átadni a hallgatóknak, hogy mi is ez a szoba tulajdonképpen. De mielőtt oda még eljutnánk, beszéljünk kicsit arról, hogy hogyan fog itt alakulni a nyári üzemmód.
2: Hát ahogy berobbant ez a nagy meleg, egy kicsit újra kellett terveznünk. Alapvetően ugye a kertet gondozzák a fiataljaink, vannak magas ágyásaink, ahol a saját növényeinket gondozzák, de ebben a melegben ugye nem lehet olyan sokáig a napon maradni, úgyhogy itt folyamatos újra tervezésben vagyunk. Alapvetően a mind önállóbb életvezetés, amiben kísérjük a nálunk élő fiatalokat, úgyhogy a mindennapokban a háztartási folyamatok gyakorlása, feldolgozunk élelmiszereket, akár közösen elkészítünk ebédet és vagy vacsorát, melyben ők aktív részt vállalnak, közös vásárlások ebben a nagy melegben egy klimatizált boltban esetleg örömtelibb tud lenni, nagy fagyizások, kirándulások, most többféle szabadtéri programot néztünk, kirándulásokat, egy picit rendhagyó módon, nyilvánvalóan eltérően a szokásos hétköznapi napirendektől, de ezeket is folyamatosan megbeszélve és egyeztetve a fiatalokkal.
3: Vízparti látogatás lesz, vagy strandolás?
2: Abszolút lesz, igen. Korábban úszni is jártunk a fiatalokkal rendszeresen, és jártunk itt a környező tónál is. Megismártóztunk benne, és a partján is piknikeztünk. Viszont ami most vár ránk a következő hetekben, az egy közös táborozás. Sukuróra indulunk, és bár most a Velencei tóban nincsen túl sok víz, de egy olyan táborhelyet találtunk, ahol van saját medencénk, és a mostani tábor különlegessége, hogy az ikladi csapattal közösen valósul meg a tábor, pontosan 80-an megyünk Egerből és Ikladról, úgyhogy nagyon izgalmas, ilyet még nem csináltunk.
3: Hogyan jött a gondolat, hogy szeretnétek most összeadni a csapatot?
2: Elsősorban szakmai döntés született, ugye ez a harmadik esztendő, hogy itt megindult nálunk az élet Egerben, és az első két évben azt éreztük, hogy még fontos, hogy összeszokjon a csapat. Legyen egy olyan kohézió, amiben így biztonságosan el lehet indulni egy egyhetes ottalvós történetre, az egy nagyon intenzív, többször 24 órás együttlét, és az első két évben csak napközi stábor jelleggel indítottunk napi kirándulásokat különböző helyszínekre, és most azt éreztük, az ikladi csapattal már több mint 20 éve minden nyáron egyhetes táborra kelünk fel, hogy ebben az évben így mintát adva az egri csapatnak, hogy érezzék, hogy ez hogy is szokott alakulni, közösen próbáljuk ezt meg. Nagyon izgalmas, a 80 fő az nagyon izgalmas.
3: Mennyire várják az egri fiatalok, hogy egyrészt a tábort is, másrészt azt, hogy ilyen sokan együtt legyenek?
2: Nagyon várják, most már hónapok óta készülődés lázában égnek. Egészen pontosan januárban azt mondtam, hogy leghamarabb május 1-én kérdezhetik meg, hogy ki kivel lesz egy szobában, mert minden nap, minden perce erről szólt. Május 1-től komolyan vették, és meg kellett csinálnom a szobabeosztást, úgyhogy nagyon-nagyon várják, készülnek, van, aki már bepakolta a táskáját, szóval nagyon intenzív várakozás vette kezdetét, július végén indulunk útnak.
3: A segítők hogyan állnak ehhez a tábori kérdéshez, mennyire lesz ez nagyobb feladat egyébként részükre, részetekre?
2: Sokkal intenzívebb az együttlét, de azt tudom mondani, és borzasztóan örülök, hogy a segítők legalább annyira izgatott várakozással tekintenek a július végére, elképesztő sok ötlettel, programjavaslattal, úgyhogy nagyon, nagyon izgalmas lesz.
3: Tekintsünk körbe akkor a házban.

0: Belépvén a házba, itt van a konyha, ahol nagyon szépen fel vannak címkézve, hogy mi micsoda hol van. Itt ugye hát tulajdonképpen fotókat láthatunk, miért fontos ez a fiataloknak.
1: Ez pontosan amiatt a kiszámítható és bejósolható keret miatt fontos, amit korábban mondtam, hogy a figyelmet is összpontosítsuk, azok a fotók vagy piktogramok találhatók a szekrény bizonyos pontján, amik remélhetőleg mögötte vannak. Tehát, hogyha a szekrény elején, a polc elején egy bögre van, akkor oda kerülnek fel a bögrék. Mert ugye mind önálló életvezetésben kísérjük a fiataljainkat, és nem azt szeretnénk, ha az életük passzív elszenvedői lennének, hanem az aktív formálói és részesei. És ugye ez nem egy szálloda, ők aktívan részt vállalnak a mindennapi folyamataikban, mosogatásban, kibepakolásban, mosogatógépből való bepakolásban és kipakolásban is részt vesznek a konyha rendezésében, és ez egy ilyen plusz segítség. Ahogy említettem, egy olyan biztos horgony, amivel tudom, hogy oda szükséges felpakolnom az adott konyhai eszközöket.
0: Mit szoktak csinálni itt a konyhában azon túl, hogy mondjuk isznak egy pohár vizet?
1: Szuper a kérdés. Élelmiszert mentünk az élelmiszerbankon keresztül, és szerencsére itt Egerben is már egy ideje van lehetőségünk erre, és a mentett élelmiszert a csapatunk fel is szokta dolgozni, és a mindennapokban segít nekünk a mentett élelmiszer az étkezés kipótlásában is, de hogy azokat a fajta egyszerű konyhai feldolgozó folyamatokat, a rendszer szemléletet, és az, hogy nem készen kerül elém egy pástétom, hanem az, hogy az micsoda és hogyan is került ide, ezt is szolgálja.
0: Mindenki szeretne ebben a tevékenységben részt venni, vagy ez egy kötelező elem, hogy ők mondjuk az élelmiszert feldolgozzák? Hol van itt a fókuszpont?
1: Ez egy nagyon nehéz és összetett kérdés, mert hogy például én sem szeretnék otthon takarítani nagyon sokszor, de sajnos egy kötelező eleme az életemnek, és nyilvánvalóan, hogyha azt mondom, hogy a szemléletünk és a támogatásunk fókusza a méltóság és a partnerség mentén valósul meg, és

0: sem összeegyeztethető például a hámozóéval, és akkor valami kedves mesét sző a köré, miközben puszolja a répát. Tehát igyekszünk az egyéni szükségletekre koncentrálni, de a valóságban támogatni őket.
1: Azon túl, hogy most a konyhát láttuk, mi van még itt a földszinten, mert ugye emeletes házról van szó.
0: Így van, a földszinten a nappali és a közösségi tér mellett még két irodahelyiség és mosdó található, ugye ez a közösségi tér biztosítja az étkezés helyét is, és az emeleten találhatóak a kézműves műhelyeink, amiről beszéltünk, és hogyha fölmegyünk az emeletre, akkor ott négy szobában különböző kincsek találhatóak.
1: Kukancsuk meg! És hogyha megérkezünk ide az emeletre, akkor rögtön látható az a táblázat, amit már korábban említettünk. Egy kicsit pillancsunk rá, hogy mitől különlegesek ezek a táblák, és mit láthatnak itt, és nyilván nekik ez mitől sokkal nagyobb segítség a napokban.
0: Így van, itt az emeleten több tábla is rögzítve van, és ez pont azt a biztonságos napi rendet és keretet biztosítja, amiről korábban beszéltem, a bejósolható, kiszámítható struktúrált keretet, ami a biztos mentális hormonja mindennapokban. Az első tábla azon az év, a hónap, a nap szerepel, mert hogy minden napot egy napindító csoporttal kezdünk meg. Ennek az a célja, hogy térben, időben elhelyezzük magunkat, és hát így üzemi hőfokra hozzuk magunkat aznapra, lássuk, hogy ki melyik műhelyben fog dolgozni, mi fog történni aznap. Van-e valami változás, valami eltérés ahhoz a ritmushoz képest, amiben szoktunk működni? Tehát az első tábla az egy térben, időben való biztos tájékozó. Itt látható az is, hogy egy nyíl mutatja a fiatalokkal, reggel közösen megbeszéljük, hogy milyen az időjárás, és oda is forgatják. A másik tábla pedig a napot struktúrája, a munkaidőt struktúrája. Itt látható, hogy a reggeli csoport után, a munkavégzéskor melyik segítő, melyik műhelyben milyen munkafolyamatokat fog végezni a fiatalokkal, lombsöprés, vagy a növények a magaságyásokban való gyomlálása, öntözéssel lesz a feladat. Ugye van egy olyan műhelyünk, ahol közösen feldolgozzák az ételt, és egyszerű háztartási feladatok keretében elkészítik maguknak az ételt. Látható, hogy melyik segítő, melyik fiatallal gyakorolja ezt a folyamatot. Az ebéd után szintén van egy csoport, egy közös bevásárlás a közeli boltban, ahol az önrendelkezést, a pénzhasználatot lehet gyakorolni. A délutánban pedig van egy közösségi mozgás. Vannak szabadtéri sporteszközeink, és vagy váltásban lazítva, már korábban említett, de majd külön kitérünk rá, szenzoros szobánkban.
1: Fontos, hogy itt is fotókat láthatunk, ennek mi az apropója?
0: Azért nagyon fontos, mert vannak olyan fiataljaink, akik bizonytalanabbak a betűk világában, és hogyha egy tevékenység a fotó mentén jelenik meg, és látja, hogy annak a tevékenységnek a képe mellett az ő saját arcképe van, akkor az egy olyan méltó keretet ad, hogy nem szükséges, hogy ismerje a betűket, pontosan látja, hogyha az ő arcképe a magaságyások mellett van, akkor ő azon a napon a kertészetben fog dolgozni, és gyomlálni fog a magaságyásban.
1: Látható még itt egy kis rajzolt szülinapi torta, és feliratok is. Lesz most majd szülinapi buli is akkor.
0: Holnap az egyik lakónk a 49. életévét tölti be, és egy közös tortasütés történt a tegnapi napon. Még azt is mondta, hogy ő fekete erdőtortát szeretne kifejezetten, úgyhogy a kívánságára egy két emeletes fekete erdőtortát készített a konyhai kreatív csapat a tegnapi napon. Ő pont orvosi vizsgálaton volt és vásárolt, úgyhogy nem tudta, hogy ez a torta elkészült. Meglepetés szülinapi bulir vár rá holnapi napon.
1: Akkor még egy általán nem is sejt semmit.
0: Mint hogy a társait felszoktuk köszönteni, azért ez titokban várja, és ennek a fiatalembernek az egyik különleges sztereotíp érdeklődési köre a vonatokra koncentrálódik, és minden nap ilyen óvatos utalásokat tesz rá, hogy születésnapja lesz pénteken, és szereti a vonatokat, tehát így biztosra megy, de konkrétumot még nem tud.
1: Nagyon jó meglepetés lesz ez neki. Mere, mehetünk itt tovább, ugye itt vannak a műhelyfoglalkozások is az emeleten. Mivel foglalkoznak, melyik szobában a fiatalok?
0: Itt két kézműves alkotó műhely talál. Az egyik tevékenység egy puhább anyaggal, a fonallal és a szövőkerettel dolgozik, a másik műhelyben pedig az agyaggal dolgozunk, kerámia műhely működik.

0: az egyik földdel, a másik keretez, minden fiatalnak másra van szüksége. Van olyan munkatársunk, aki esetleg nehezebben viseli, ha a kezéhez valami hozzáragad, nem tölti el biztonsággal, hogyha földes marad a keze, és ettől feszülté válik, viszont az a puha sejmes anyag, amit a fonal biztosított, pedig komfortosan és örömmel méltón tud a műhelyben részt venni.
1: Kukkancsunk be ide ebbe a szobába, hogy akkor mik is készültek el.
0: A Kelemia műhely apró dísztárgyakat, ajándéktárgyakat készít. Vásárokban szoktuk ezeket értékesíteni. Az a vásár, ahol rendszeresen járunk, az Budapesten az Erzsébet téren a Hello piac. Ez egy kézműves vásár. Azt szoktam mondani, hogy gombából nem tudunk annyit készíteni, amennyit ne tudnánk eladni, úgyhogy ha itt körbenézünk az asztalon, akkor is látszik, hogy gombák vannak minden mennyiségben. Ezek olyan gombák, amiket így a kertbe le lehet rakni a növények mellé, vagy leszúrhatóak ültetett növények mellé is. Elképesztően helyesek és hatalmas sikerük van. Alapvetően az életünket a keresztény évkör struktúrája, és igyekszünk a termékeinket is ennek mentén figyelembe venni és készíteni. Úgyhogy húsvétra, karácsonyra leginkább ez a két nagyobb ünnep, amire fel tud készülni egy raktárkészlet a személyes kézzel készült termékekkel, azokra igyekszünk koncentrálni. Úgyhogy ilyen egyszerűbb, kisebb és nagyobb dísz- és ajándéktárgyak találhatóak még itt.
1: Korábbi beszélgetésünk alkalmával szóba került az is, hogy majd Egerben is láthatóak lesznek ezek a termékek. Hol tartunk most, és mik a terveitek?
0: Egy kis technikai idővel futunk most, mert bár sikerült megvásárolnunk egy csodálatos kemencét, hogy ne kelljen ikladra hordanunk kiégetni az Egerben elkészült kerámia tárgyakat. Sajnos bővíteni szükséges a hálózatot, de még csak nem is nálunk, vagy nem csak nálunk, hanem az utcában is, és ennek van egy kis technikai ideje. Most első körben a jövő nyár az, amit így a szolgáltató be tudott lőni, mint elsődleges időpontot, úgyhogy jelen pillanatban a szövés, amire és a puha anyaggal, a fonallal való különböző kézműves ajándék és dísztárgyak készítése a prioritás. Hosszú távon az a tervünk, hogy szeretnénk, hogyha láthatóvá válhatnának a fiataljaink, és láthatóvá válna az, hogy ők értékteremtésre képes, értékes felnőttek, és nagyon szeretnénk, hogyha azok a tárgyak, amiket ők szívvel és lélekkel készítenek, azok Eger számára is minél nagyobb körben láthatóvá válnának, és van olyan tervünk hosszú távon, hogy szeretnénk egy üzletet bérelni valahol a Dobótér közelében, hogy minél nagyobb közönség megismerkedhessen az Eger jó támogató terek kreatív alkotóival és a munkáikkal.

0: Több különleges szoba is van itt egyébként, de hát egy igazán különleges a sarokban elbújva. Mi ez a szoba, és milyen céllal hoztátok létre?
1: Borzasztóan régen vágytunk egy ilyen csodavarás szobára, ez az úgynevezett snúzelen szoba, más néven egy ilyen multiszenzoros szoba, egy multiszenzoros környezet. Ez egy olyan speciálisan kialakított, biztonságos és harmonikus helyiség, amelyben a legkülönfélebb ingerekkel találkozhatunk, fény, hang, illat és a tapintás ingereivel, ami egyszerre nyugtatja és stimulálja az érzékszerveinket. Ez elsődleges célja a relaxáció, a stresszoldás és a kognitív és a motoros képességeink fejlesztése. Értelmileg akadályozott és vagy autizmussal élő embereknél pedig hordoz egy extra hozzáadott értéket, kizsilipelni abból a fajta ingeráradatból, mely számára nem komfortos, és találkozni azokkal, melyek kifejezetten biztonságot adnak számára, ami örömmel tölti őt el, és azokat az eszközöket kapcsoljuk be, fény, hang, illat, stimulációjára, ami számára biztonságos és komfortos. Egy vízágy található benne, egy óriási fénycső, olyan kivetítő, ami az univerzumot mutatja be, közben illat és aromaterápia is működik. Nagyon-nagyon szeretik a fiatalok itt kizsilipelni és megnyugodni.
0: Hogyan fogadták, amikor a szoba maga elkészült, vagy várták-e már nagy izgalommal azt, hogy lesz majd egy ilyen szoba? Elmondtátok előtte?
1: Nem ismerte egyik fiatalunk se, de sokat beszéltünk róla, hogy ne érje ismeretlenül őket, és hogy kedvet csináljunk. Bevallom, hogy a legnagyobb sikere már a tervezési fázisban és azóta is a vízágynak van. Elképesztő az a várakozás, amivel az ő idejükbe érkezést várják, hogy a vízágyon egy picit lebeghessenek.
0: Hogyan kell elképzelni az ő itt töltött idejüket? Ők akkor ilyenkor egyedül vannak bent, vagy valaki mással vannak bent?
1: Ez egyéni igény, szükséglet és szakmai megfontoltság is és vagy a válaszom, hiszen elengedhetetlen, hogy bent legyen a segítő szakember, hogy elindítsa ezeket az eszközöket, de utána az egyéni szükséglet mentén, hogyha szeretne a fiatal egyedül maradni, és az valóban biztonságos, hogyha ő ott marad, akkor a megbeszélt keretben ő tud akár egyedül is lenni a szobába, és olyan is van, aki kifejezetten szeretné, hogy legyen ott vele egy segítő, csak maradjon mellette az ágyon, vagy fogja a kezét, vagy beszéljen hozzá. Mindenkinek nagyon eltérő az, ahogy ő ki tud zsilipelni egy kicsit a monoton mindennapi hangzavarból.
0: Kicsit így ránézve a szobára, olyan, mintha a csodák palotájába esnénk be, hiszen egyébként is a fények nagyon nyugtatólag hatnak ugyan, de hívogatónak is mondanám.
1: Abszolút. A fiatalok is azt szokták mondani, hogy ők mennek a csodaszobába. Annak ott külön rítusa van, hogy hogyan lehet oda betérni. Az egy olyan teljesen módosult tudatállapotban töltött idő, amikor ők tudják, hogy valóban van egy olyan én idő, amikor teljesen ki tudnak lépni abból a mindennapi hangzavarból, és az csak az ő egyéni én idejük, amit ott tudnak tölteni. Olyan fények, olyan hangok, olyan illatok mellett, ami egy ilyen biztos mentális horgony.
0: Beosztás szerint működik ez akkor, vagy ha valaki igényli napközben, akkor ő csak bejelentkezik, úgymond, és jön a segítővel?
1: Hogyha érzelmileg kibillent a napban, akkor természetesen van arra lehetőség, hogy itt meg tudjon nyugodni, de egyébként a napnak van egy olyan tervezett struktúrája, amiben mindenki fel tud ide jönni a nap egy bizonyos pontján. A napi rendben ez is szerepel.
0: Mennyi időt töltenek itt el átlagosan a fiatalok?
1: Ez is változó, hogyha valaki érzelmileg kibillent, és több időre van ahhoz szükség, hogy megnyugodjon, hogy újra vissza tudjon térni a közösségbe, mert esetleg valami konfliktusa támadott a társaival, vagy egy belső konfliktus született meg benne, akkor itt is igyekszünk igazodni az egyéni szükségletekhez és igényekhez. Ilyenkor újra tervezünk, és lehet ez hosszabb idő is, de körülbelül egy 20-25 perc az, amit itt szoktak tölteni a szobában.
0: Említetted, hogy a vízágy az egyik legkedveltebb. Mi az, amit még nagyon szeretnek ebben a szobában? Láttam itt ugye a matatófalat is például.
1: A matatófalon a legkülönbözőbb apró készségek gyakorolhatók, az elvarázsolja még őket, a különböző zárak, lakatok, cipőfűzők, elhúzó reteszek világa az nagyon varázslatos, azonban még a masszázsfotel az, ami különlegesen örömmel tölti el őket, és van egy kivetítő, ami gyakorlatilag gyakorlatilag a csillagoseget, az éjszakai csillagoseget vetíti a fejünk fölé. Ugye ez egy elsötétített szoba, ahol a fény nem tud beáramlani, és nagyon klasszul és csodálatosan hozza az éjszakai fényeket.
0: Itt már a megérkezés is sejteti azt, hogy különleges helyre jönnek. Mi ez a fényfüggöny?
1: Szuperul mondtad, ez egy fényfüggöny. Gyakorlatilag itt megyünk át a csoda országba. Ennek van egy fizikai kapuja is, hogy érezhető legyen egy olyan objektív mutatója, hogy itt most valami más térbe érkeztem. Ezt a célt hivatott betölteni.

0: Többször elhangzott már ugye korábbi riportokban is, hogy nagyon nagy figyelmet fordítotok arra, hogy megmutassátok a fiataljaitokat, és hogy kapcsolatot tudjatok kialakítani másokkal, akár közösségekkel, vagy az itt élő emberekkel. És ugye nemrégiben volt a kutyás véradás is. Ez hogy sikerült? Ez már a második alkalom volt.
1: Így van, április 10-én szerveztük meg. Ez egy kutyaasszisztált véradás. Bennünket eredendően az egyesületünket is életre hívó misszió és szemlélet vitt bele ebbe a projektbe, hogy eredendően az önzetlen adás az, ami életre hívta a szervezetet, és hát mi lehetne annál önzetlenebb, mintha a saját vérünket adjuk egy másik ember jól létéért. Továbbá nagyon szerettük volna, hogyha láthatóvá válnak a fiataljaink itt Egerben, és a véradóknak a saját maguk által készített kézműves termékeinkkel is készültünk ajándékba, és itt volt egy kiállító sátor is, hogy lássák, hogy értékteremtésre képes, értékes felnőttek, akik értéket alkotnak a világban. Elképesztően izgalmas volt a nap, kora délutántól már hatalmas szeretettel vártuk ide a nappali házunkba a bátor és önzetlen véradókat a kutyusukkal együtt. Ahogy említetted, ez már a második alkalom volt, a Rehaboldog Bozi Erikával és a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetével közös összefogásában álmodtuk meg, és összesen 60 elhivatott kutyás véradó gazdi érkezett, hogy önzetlenül segítsen másokon, és nagyon hálásak voltunk nekik.
0: Mivel szeretnétek majd a harmadik alkalommal előrukkolni? Lesz-e valami változás ebben esetleg?
1: Még olyan közelének érzem az április 10-ét, hogy bevallom, hogy erre még nem gondoltam. Nem tudok erre jelen pillanatban válaszolni. Az biztos, hogyha a harmadik véradáson is találkozunk a mi oldalunkról, akkor is a fiataljaink, az ő láthatóvá válásuk és az ő önzetlen adásuk szimbolikája visz bennünket továbbra is.
0: Mivel szeretnétek ezt a kifelényítást még esetleg megtoldani? Tehát hogyan próbáltok kapcsolódni az emberekkel?
1: Azt szoktam mondani, a fiataljaink fejlesztése és mindennapi kísérése és támogatása során is, hogy nem mesterségesen, hanem a mindennapi élet természetes folyamataiba való kapcsolódás mentén megvalósuló történetekben látom a legnagyobb értéket. Hogyha otthon egy reklámújságból nézem meg, hogy mennyibe kerül a joghurt, és elég rá a pénzem, abban is van egy érték, a tervezés érték. De hogyha azzal a pénzzel elindulok a valóságba, és a valóságban találkozok valódi emberekkel, a boltban mosolygós arcokkal, a pénztárnál tudok köszönni a kedves pénztárosnak, van egy önrendelkezésem, amiben én döntök, hogy melyik üdítőt szeretném megvásárolni, és közben van lehetőségem a valódi kapcsolódásokra, a valóságban, a buszon, a bolton, a postán, azt gondolom, hogy ennél több nem történhet meg. Úgyhogy a láthatóvá válás és a valódi közösségbe való integráció az, amiben így hiszek.
0: Programot esetleg terveztek valami, ha nem is kutyaasszisztált véradás, de mondjuk egy ilyen koprodukciós programot?
1: Mindenképpen szeretnénk a termékeinkkel megjelenni, hogy láthatóvá váljanak a fiatalok. Az elmúlt hónapokban több megkeresés is érkezett, és hát így a háttérben több kapcsolódásunk is elkezdett alakulni. Erről most még nem tudok és nem szeretnék nyilatkozni, de igen, van olyan kávéház, olyan kiállítóterem, akikkel tervezünk a jövőben közös együttműködést.
0: Kitekintettünk itt a kertre is, ami nyilván hívogató szintén a fiataloknak. Mit jelent számukra a kert azon túl, hogy nyilván a magas ágyást gondozzák, de miért fontos az nekik, hogy a természetben kint legyenek?
1: Ez mindannyiunknak nagyon fontos. Egy kicsit az elmúlt időben azt érzem, mintha így elvesztettük volna a valódi kapcsolódásunkat a természettel. Az a fajta meditatív, struktúrált tér, ami biztonságot és nyugalmat teremt a maga természetességével, a növényekkel, a fákkal, amik egyébként a biztos árnyékot is nyújtják, az elengedhetetlen szerintem abban, hogy így mentálisan feltöltődjünk és jól legyünk, és ezzel nincsen ők sem máshogy.
0: És hát ugye az ő kényelmüket szolgálja továbbá még az is, hogy van itt kemence, ugye a kinti játszótér, tulajdonképpen játszótérnek mondanám, tehát ilyen foglalkozó tér, ami még segíti őket.
1: Így van, itt a kert lehetőséget nyújt az elvonulásra is, szintén az egyéni szükségletek mentén, hogyha valaki egy hűvösebb árnyékba szeretne egy kicsit elvonulni, feltöltődni, az én idejét tölteni, lehetőség van arra is, hogy a közösség hangosabb részével legyen együtt, egy közös kiülőterasz, egy sütögető, egy kemence, valamint ahogy említetted, olyan szabadtéri sporteszközök telepítése valósult itt meg, ahol az aktívabbak is a szabadtéren kiteljesedhetnek.
0: És hát egyet még említsünk meg így a riport vége felé, hogy az udvarról nyílik a kamra, amiben mit találhatunk továbbá?
1: A kamra és az éléstárunk egy olyan helyiség, ahol eredendően a mentett élelmiszereinket tároljuk. Most már évek óta van egy együttműködésünk a Magyar Élelmiszerbankkal. Ez egy óriási segítség és anyagi tehermentesítés. Továbbá nagyon boldog vagyunk, hogy részesei lehetünk egy olyan folyamatnak, amiben nem kukába kerülnek ezek az élelmiszerek, hanem hasznosítani tudjuk és fel tudjuk használni. Mindemellett van egy pedagógiai vonala is, mert hogy azok a gyümölcsök, zöldségek, amik esetleg már nehezebben eladhatóak, és hozzánk kerülnek, mert nyomottabbak, megpuhultak, esztétikailag már nem feltétlen ehhez nyúlnak a vásárlók. Ezeket mi feldolgozzuk a fiatalokkal közösen, lekvárokat, szörpöket készítünk belőle, paradicsompaprikából közösen lecsót, egy olyan komplex tevékenység valósul meg, amiben a háztartási folyamatok gyakorlása is megtörténik. A téli, őszi időszakban örömmel nyitják ki azokat az üvegeket, amikben az ő baracklekvárjuk van benne, és borzasztóan örülünk annak, hogy ezek az élelmiszerek nem kerültek a kukába, és nagyon hálásak vagyunk az Élelmiszerbanknak, hogy benne lehetünk ebben az együttműködésben.
0: És hát ugye itt a magas ágyásokban is olyan zöldségek teremnek majd meg, amivel gondolom foglalkoznotok kell majd.
1: Abszolút, hát ez még az extra hozzáadott érték, amikor magról kezdtek el palántázni a fiatalok valamikor az év elején, és a magas ágyásba való elültetés után egyszer csak a reggelihez és a vacsorához haza tudják vinni a saját paradicsomjukat, újhagymájukat, paprikájukat, talán a jövő héten már borsót fogunk fejteni, elképesztően élvezik, hogy látják a teljes folyamatát, hogy kerül az asztalra, és nagyon büszkék magukra, hogy ennek ők szerves részei voltak.
0: Itt Egerben, ebben a nappali intézményben szeretnétek-e valami fejlesztést, vagy most már kiteljesedtetek, és otthon érzitek magatokat, és csak használni, élvezni szeretnétek?
1: Mindig azt szoktam mondani, hogy fejlődni mindig fontos és kell. Most elsődlegesen azt szeretnénk, hogy itt a hálózatbővítéssel tudjunk majd égetni a kemencékben, és a csodaszép kerámia termékeinket láthatóvá tudjuk tenni. Azt érzem, hogy megérkeztünk, azt érzem, hogy Eger városa is nyitottan és szeretettel fordul a fiataljaink és felénk is, és bízom abban, hogy a továbbiakban is minél többen ismerik majd meg a tevékenységünket és a fiataljaink értékteremtő munkáját.

Elhangzott műsorunkban ellátogattunk az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete Eger Jó Támogató Terek Szederfa otthonába, ahol Apostol Viktóriával, az Egyesület szakmai vezetőjével körbejártuk, bemutattuk hallgatóinknak, mivel is foglalkoznak gondozottjaik, fiataljaik a nappali foglalkoztatást nyújtó intézményükben. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az Egri Hittudományi Főiskola 37 levelezős hallgatója vehette át diplomáját az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában a hétvégén. 10 katekéta lelkipásztori munkatárs, 9 hittanárnevelő, 18 katolikus hitoktató felsőfokú szakirányú továbbképzésben részt vett hallgató. Dr. Dolhai Lajos rektor a háladó szentmisében tanításában a hivatás jelentőségéről szólt, és a napszentjére Szent Lászlóra utalva úgy fogalmazott, neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk, magyarok és katolikus keresztények vagyunk. Reményének adott hangot, hogy a végzett hallgatók a diploma megszerzése által új hivatást kaptak a megváltó Jézustól. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A tartós kánikula fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. A rendőrség vízágyúkkal locsolt az embereket a budapesti Hősök terén. Teljes hálózati összeomlással fenyeget a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT szolgáltatási területén kialakult vízhiány. A hétvégi vízfogyasztás 55%-kal haladta meg az átlagot, Szadán napközben már el is fogyott a víz, és Ürön, Pomás, Solymár egyes részein sincs több. Eközben Pilisvörösváron az autómosók továbbra is tele vannak, írja körképében az Index. Már vasárnap 110 településen volt valamilyen fokú vízkorlátozás. Mínusz 342 cm volt a Tisza vízszintje Kiskörösnél, ez új negatív rekord. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, nem kellene megvárni, hogy a rendszer összeomoljon, mert az súlyos következményekkel jár. A tartós hőség miatt több elővárosi motorvonat is túlmelegedett, ezért jelentős forgalmi korlátozásokat vezettek be a Budapest környéki vasútvonalakon. Demecser és Kisvárda között leszakadt a felső vezeték, emiatt a vonatok csak egy vágányon kisebb késéssel közlekednek. A Tárnoki és a Szászhalombattai vonalon több modern Flirt motorvonat is lerobbant. A MÁV tájékoztatása szerint ezeket a szerelvényeket 35 fokos kinti hőmérsékletig tervezték, most azonban már 60-70 fokosra melegszenek a fémtetőszerkezetek és a gépészeti terek. Megteltek a párizsi halottas házak az országot sújtó hőhullám alatt, és már nem tudnak újabb holttesteket fogadni, írta meg az AP hírügynökség. A hatóságok közlése szerint 1000-rel több haláleset történt az átlagosnál, de az több hetet vagy akár hónapot is igénybe vehet, mire majd pontosan meg tudják mondani, hogy mennyi. Vélhetően az adat ennél sokkal nagyobb lesz. Az előző kormányzat szándékosan átverte az országot és az embereket, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Orosz rulethez hasonlítva az előző kabinet költségvetési politikáját, Magyar Péter arról beszélt, míg az Orbán kormány a magyar embereknek 3,7, majd 5%-os idei költségvetési hiányról hazudott, az apparátus áprilisban már a 6,8%-os adatot használta, ma pedig már azt látni, hogyha nem hoznák haza az uniós 1000 milliárdokat, akkor a valaha volt talán legnagyobb hiányt mutatna a büdzsé a GDP 8,3%-át közelítő rátával. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosítását, amely stabil, kiszámítható, valós és felelős alapot teremt majd Magyarország újjáépítéséhez, közölte a kormányfő. Azt is jelezte, a minisztereket arra kérte, hogy minden felesleges, pazarló költést vizsgáljanak ki és szüntessenek meg. 50 napja kezdte meg a munkát a Tisza kormány, mondta el napirend előtti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök hosszan sorolta már elvégzett feladatokat és sok mindent, amihez hozzákezdtek, vagy tervben van. 16 év gazdasági eredményeit ismertetve a Fidesz frakció vezetője több adat mellett megemlítette például, hogy az átlagbér 750-ről 2200 euróra nőtt. Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy a Fidesz választási győzelmei után mindig csökkent a költségvetési hiány. Így volt ez 2014-ben, 18-ban és 22-ben is. Az idei évet már nem tudhatjuk meg, szavai szerint. A kormány az azonnalra megígért kampány témáit sem tartja be, legyen szó rögtön megtörténő fizetésemelésekről vagy áfa csökkentésekről, közölte a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a kormányuk utolsó negyedéve alatt dobogós volt a gazdasági növekedésünk az unióban. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője szerint pedig a Tisza kormány nem a jogállamot állítja helyre, hanem kifejezetten távolodik attól. Végül az időjárásról. Sok napsütés várható fántyol és gomoly felhőkkel, helyi zápor, hőzivatar, nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat majd elő, néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 20, napközben 40 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2026. március 9-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai adásunk elején beszámolunk arról, hogy a miskolci Újgyőri főtéren új kormányablak és rendőrös nyílt összeállítással készültünk önöknek, majd a 42. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztiválra látogatunk. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Ünnepélyes keretek között adták át 2026. március 3-án az újgyűri főtéren kialakított új kormányablakot és rendőrőrsöt. A mintegy 224 millió forintos beruházás jelentős kapacitásbővítést hoz Miskolc nyugati város részébe, csak nem 60 ezer helyi lakos számára válik könnyebben és gyorsabban elérhetővé az ügyintézés. A megnyitóról készült összeállításunk következik, melynek elején Alakszai Zoltán főispánt idézzük.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit itt Miskolcon az újgyőri főtéren, ahol hosszú évek óta vártunk már arra a pillanatra, ami a mai napon érkezett el, hogy megnyithatjuk az újgyőri főtéren kormányablakunkat, és egyben, ugyanebben az épületben a vasgyári rendőrös is helyet kapott. Ebből az alkalomból nagy tisztelettel köszöntöm körünkben Navracsics Tibor miniszterurat, a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium részéről. Nagy tisztelettel köszöntöm továbbá Rétvári Bence miniszterhelyettes urat, a belügyminisztérium részéről, Tóth Szántai Józsefet, Miskolc megyei jogú város polgármesterét, Hollósi András miniszteri biztos alpolgármester urat, országgyűlési képviselőjelöltet, illetve Láng Géza vezérigazgató urat a Magyar Posta ZRT részéről. Tisztelettel köszöntöm továbbá munkatársaimat, a sajtó képviselőit, illetve minden kedves jelenlévőt. Ahogy mondtam, a mai napon két célból vagyunk itt, illetve két eseményt egybekötve vagyunk itt. Egy 12 munkaállomásos kormányablak átadásán, illetve a vasgyári rendőrös ezen épületbe történő költözésén vagyunk túl. Mintegy negyedmilliárd forintos beruházás keretében kerülhetett sor erre az eseményre, amely egy komoly közszolgáltatás fejlesztési projekt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal részéről, és egyben szolgálja az újgyőri főtér és környékének közbiztonságának fejlesztését.
0: Az elmúlt percekben Alakszai Zoltán főispánt hallották, a folytatásban Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszél.
2: Midestova most már 15 éves a kormányablakrendszer, és akkor, amikor 15 évvel ezelőtt megszületett, akkor az alapvető gondolat, ami létrehozta a kormányablakrendszert, az volt, hogy lehetőség szerint az állam legyen minél egyszerűbb, és minél inkább megközelíthető a polgárok számára. Legyen minél egyszerűbb, azaz ne a polgárnak kelljen megtanulnia, hogy milyen ügyet hol tud elintézni, hanem legyen egy olyan pont, ahova, ha eljön, akkor vagy el is intézik az ügyét, bármilyen természetű is legyen az állammal kapcsolatban, vagy pedig felvilágosítják, hogy hogyan kell eljárni, mit kell tennie, és minél egyszerűbb legyen, minél jobban megközelíthető legyen, azaz minél több ponton legyen ott, ne kelljen sokat utazni, könnyen elérhető legyen. Az elmúlt 15 évben mind az egyszerűség, mind a megközelíthetőség terén nagyon sokat léptünk előre, hiszen ma már online is lehet ügyet intézni, sőt most már a digitális állampolgárság program keretében arra is lehetőség nyílik, hogy telefonos alkalmazással is intézzék az ügyek egyre bővülő körét. Ugyanakkor az is emellett egy gondolat volt, hogy az állam ezzel a szolgáltatással is biztosítsa a polgárok számára nem csupán azt, hogy könnyű az ügyintézés, hanem az is, hogy mindig számíthat az államra. Amikor már nincsen semmi más kapaszkodó, nincsen semmi más menedék egy polgár számára, akár a védelme érdekében, akár tanácsadás tekintetében, akár az ügyei intézése tekintetében, akkor legyen egy olyan biztos pont, amire számíthat, amire támaszkodhat, és ahol szóba állnak vele, és segítenek neki az ügyeiket intézni, legyen szó akár segélyintézéséről, vagy éppenséggel valamilyen hatósági ügyről, vagy védelemről. Éppen ezért szimbolikus itt most, hogy egy olyan épület avatásánál, bejárásánál vagyunk jelen, ahol földszinten a kormányablak, emeleten pedig a rendőrőrs van, hiszen az állam két nagyon fontos arca, két nagyon fontos szolgáltatása jelenik meg. Mind a kettő ugyanazt célozza, az állampolgár védelmét, az állampolgár életének biztonságosabbá, gördülékenyebbé és könnyebbé tételét. Egy kicsit ez visszaidézi azt a 2010-es gondolatot, amely a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet is életre hívta, amely akkor az addigi három különálló képzést jelentő felsőoktatási intézményt a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet, a Rendőrtiszti Főiskolát, illetve az egykori nevén államigazgatási főiskolát, ekkor már a Corvinusnak az államigazgatás tudományi karát azért egyesítette egy egyetembe, hogy a három rokon és az állam tevékenységének lényegét alkotó hivatásrendet és foglalkozást egymással is kapcsolatba hozza, azaz átjárható legyen. A közigazgatás, a rendőrség ne csak együtt és egymás mellett éljen, hanem hasson és egymásra munkaszervezésben, a tapasztalatokban, hiszen mind a kettőnek ugyanaz a célja, a polgárok életének és a közjónak a szolgálata. Úgyhogy itt most ez az épület, ez akár egy első tényleges megvalósulásának is felfogható ennek az eszmének. Én abban bízom, hogy a polgárok számára is könnyebbé teszi az életet, hiszen egyszerűbben, könnyebben elérhető állami szolgáltatásokkal találkoznak itt, és itt a városrész lakói számára pedig mindez azt is jelenti, hogy egy kicsit biztonságosabbá és egy kicsit könnyebbé válik az életük.
0: Az elmúlt percekben Navracsics Tibort, közigazgatási és területfejlesztési minisztert hallották. Most Rétvári Bence miniszterhelyettes beszél.
1: Kereshetjük a hasonlóságot, vagy az összekötő kapcsolat a kettő intézmény között, de igazából itt Borsod vármegyében találjuk meg Szemere Bertalan személyében, aki mégiscsak Borsod vármegye születte, az első magyar belügyminiszter a Batthyány kormányban, aki egyszerre modernizálta a magyar közigazgatást, amit mi most a kormányablokban teszünk, és egyszerre szerveztem a nemzetőrséget, egyszerre igyekezett az országot is megvédeni, az ország biztonságát is megvédeni. Tehát az első belügyminiszter személyében megtaláljuk azért a kapcsolódást ezen két intézmény között. Tudják, amikor különböző belügyi tanácsi üléseken vagyok, szinte mindig azzal kezdjük, hogy a belügyi tárcák képviselői valamilyen részvételt nyilvánítanak az egyik vagy másik országnak, akinek az elmúlt egy vagy két hónapban területén valamilyen terrorcselekmény történt, valamilyen olyan támadás történt, aminek következtében sokan az életüket vesztették. És szomorú, hogy Európában a belügyminiszterek találkozóit azzal kell kezdeni, hogy mindenki részvételt nyilvánít annak, akinek az országában az előző hónapokban valamilyen terrorcselekmény volt. Nem egy ilyen Európát szeretnénk, nem egy ilyen jövőt szeretnénk magunknak. Mi a rendőrséget azért erősítettük meg az elmúlt években Magyarországon, hogy ilyesfajta események ne történhessenek meg, mert sajnos ezek nem csak Nyugat-Európára, hanem adott esetben akár Közép-Európára is igaz, hogy ilyen események megtörténnek. Ezért növeltük nem csak a rendőrségnek a költségvetését, hanem a rendőrségnek a létszámát is. 15 év alatt elmondhatjuk, hogy a 10 000 lakosra jutó rendőrök száma 336-ról 379-re emelkedett, tehát érezhető léptékben emelkedett Magyarországon a rendőröknek a száma. De mindemellett természetesen a munkához megfelelő jogi felhatalmazás és jó munkakörülmények is kellenek. Ezért fontos, hogy több új rendőrőrsöt is építettünk országszerte, számtalan rendőrséget felújítottunk, és itt is egy új méltó helyre kerül Miskolcon is ez a rendőrségi épület, és bízom benne, hogy itt ez a közbiztonságnak a megvédését is fogja tudni segíteni, hogy jobb körülmények között dolgoznak. Nyilván a munkának, a rendőrségi munkának a digitalizációja az már jó pár évvel ezelőtt elkezdődött, nagyon nagy részben ez már digitális háttérre, digitális segítséggel működik. Ma már a nyomozók sokszor tudják akár a rendszámokat, az arcokat digitális módon felismerni, így tehát egy mai rendőrségi munka nem hasonlít egy 10 vagy 20 évvel ezelőtti rendőrségi munkára. Ezért is eredményesebb a rendőrség, ezért is vagyunk eredményesebb a közbiztonság megelőzésében. Felére csökkent 15 év alatt Magyarországon a bűncselekmények száma. Ez az egyik legnagyobb sikere a rendőrségnek, hogy sokkal kevesebb bűncselekmény történik. Mindemellett sokkal kevesebb baleset is van az utakon, kevesebb személyisérüléssel járó baleset, kevesebb súlyos sérüléssel járó baleset, és hála Istennek a legnagyobb mértékben a balesetek közül a halálos baleseteknek a száma csökkent Magyarországon. Meg tudtuk védeni tehát a közutakon is jobban az embereknek az életét, és meg tudtuk védeni a mindennapokban is az embereknek a biztonságát. Az elmúlt egy évben, tavaly március 1-e óta indítottuk el a hajtóvadászatot a drogkereskedőkkel szemben. Itt 10 000 eljárást indítottunk összesen, 500-an kerültek előzetes letartóztatásba, 632 elfogás történt, 43 razzia, és hát több mint 2 milliárd forint értékben lefoglalt vagyonok, amelyeket a drogkereskedőktől vettek el a rendőrök. Köszönjük a rendőrök munkáját, ugyanis ez a munka, amit a drogkereskedőkkel szemben végeztek, ez nem csak abban nyilvánul meg,
3: hogy több mint 1500 előzetes letartóztatás történt, tehát ennyivel több drogkereskedő van ma már Rács mögött, és várja majd az ítéletének a meghozatalát, hanem abban is megnyilvánult, hogy az ehhez kapcsolódó bűncselekmények, a kísértékű lopások, a besúrónó tolvajoknak a száma is csökkent Magyarországon az elmúlt egy évben, velük szemben is eredményesen tudtunk föllépni. És hát azt hiszem, hogy akkor, amikor valamilyen nemzetközi rendkívüli esemény van, mint most az iráni háború, akkor is az emberek a rendőröktől várják a biztonságot, a fokozott biztonságot, ezért erősítettük meg a rendőrségeknek a védelmét. Ez is egy olyan rendőrség, amelyik fokozott védelmet igényel ebben a helyzetben, hiszen a terrorfenyegetettségi készültség szintjét ugye egy fokozattal megemelte a kormányzat, ezért itt is nagyobb a védelem. A tömegképző helyeken, ahol sok ember tud összegyűlni, ott is fokozott a rendőröknek a jelenléte. Fokozott a jelenlét a reptéren, a reptér környékén, Budapest bevezető útjain és a kritikusabb nagykövetségeken egyaránt, illetőleg hát még a schengeni belső határon is vannak szúrópróbaszerű ellenőrzések, és a külső határon is van fokozottabb ellenőrzés, és minden olyan szervet, amely az állam működése szempontjából fontos, vagy a lakosság ellátása szempontjából fontos, ott rendszeresebbek és sűrűbbek a rendőri járőrzések, mint korábban. Pontosan azért, hogy megelőzzünk mindenféle nehézséget, megelőzzünk mindenféle problémát, ezért a rendőrök most ilyen sűrűbb jelenléttel megelőző intézkedéseket hajtanak végre, azért, hogy a magyar emberek továbbra is biztonságban legyenek, azért, hogy amikor összegyűlnek időről a belügyminiszterek, akkor Magyarország továbbra is egy biztonságos ország legyen, és ne kelljen a mi irányunkban bárkinek ilyesfajta üzeneteket mondani, mint az elején mondtam. Én szeretném megköszönni itt a helyi rendőrség dolgozóinak, az állománynak a munkáját, amit végeztek. Nyilván Miskolcon nagyon sokrétű, sokféle feladatuk van, ami embert próbáló olykor-olykor, de köszönjük, hogy ezt a hivatást választották, köszönjük, hogy kitartanak ebben a hivatásban. Az emberek akkor biztosak a mindennapjaikban, akkor nyugszanak meg, hogyha bármilyen rendkívüli helyzetben az egyenruhások megjelennek, márpedig ez itt Miskolcon is biztosított, és most már büszkék vagyunk arra, hogy önöknek is megfelelő körülményeket tudunk itt biztosítani ebben az épületben, több mint 10 helyiségben, modern felszereléssel, úgyhogy használják minden miskolci biztonság érdekében ezt az új rendőrösöt.
0: Rétvári Bence miniszter helyettest idéztük.

0: a Lakszai Zoltán főispánt idézzük.
1: Folytatva az együttműködések sorát, azt hiszem, hogy nagyon fontos az az együttműködés, amely 2024-ben egy szintet lépett kormányhivatal és mi

0: ültünk le Hollósi András alpolgármester úrral, és számos alkalommal felkérdezett engem, hogy hol tartunk ebben a projektben, és sürgette, hogy minél hamarabb most már adjuk át ezt a kormányablakot és a rendőrösöt. És nem mellesleg Miskolc megyei jogú város önkormányzata anyagilag is beszállt ennek a rendőrösnek a elhelyezéséhez, amit ezúton is minden miskolci nevében köszönünk. Ennek keretében szeretném megkérni Hollósi András alpolgármester, miniszteri biztos urat, hogy ossza meg velünk gondolatait.
1: Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim, miniszter úr, miniszterhelyettes úr, Fő Ispán úr, polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim. Nagy öröm Miskolc számára ez a beruházás, hiszen nem kell elmagyarázni azt, hogy a miskolciaknak, pláne itt az újgyőri főtéren mit jelent a közrend és a közbiztonság fogalma. Éppen ezért fontos volt számunkra, hogy ezzel a beruházással nem csak a tényleges, hanem a szubjektív biztonságérzetét is erősíteni tudjuk a miskolciaknak, és nem is beszélve arról, hogy Miskolc nyugati város részében több mint 60 ezer ember tud ellátni ez a 12 állomással rendelkező kormányablak. Úgyhogy nagy köszönet ezért, hiszen most már a miskolciaknak nem kell az ügyes bajos dolgaikért bemenni a belvárosba, amit az újgyőri főtéren is el tudják intézni ezeket az ügyeket. Nagy köszönet ezért természetesen, és köszönet a rendőrségnek is az eddig elvégzett munkájáért, a kormányhivatalnak és a minisztériumnak is természetesen nagy köszönettel tartozunk azért, hogy végre, amit megígértünk, meg is tudtuk valósítani, és meg is tudjuk valósítani, és ténylegesen át tudjuk adni, vissza tudjuk adni a miskolciaknak, a diózsőrieknek, az ítélőknek ezt az épület együttes, ami az elmúlt hosszú-hosszú évtizedekben is ugyan más-más funkcióval, de mindig uralta ezt a teret, uralta az újgyőri főteret. Most a közrend és a közbiztonsági, és természetesen az ügyintézésé lesz majd a szó. Én azt kívánom a rendőröknek, hogy jó szolgálatot, az ügyintézőknek jó munkát, és a miskolciaknak pedig minél zökkenőmentesebb ügyintézést szeretnék a jövőben.
2: Hollósi András miniszteri biztost, alpolgármestert, országgyűlési képviselőjelöltet hallották.
0: Kérem, engedjék meg, hogy végül zárszóként egy pár gondolatot én is megosszak önökkel, hiszen kormányhivatalunk életében is ez egy komoly mérföldkő, hiszen az elmúlt években önök is tapasztalhatták, hogy Miskolc kelet-nyugati irányban elterülő város, és az a helyzet, hogy ennek a városrésznek, amely és a környező településeknek, amely közel 60 ezer embert jelent itt Miskolc területén és vonzáskörzetén belül, egészen a belvárosig, a Kishunyad utcáig, vagy a Csizmadia közig, vagy korábban még a, illetve egészen mostanáig a Vologda utcáig kellett jönni ahhoz, hogy kormányablak ügyintézést tudjanak végezni. Borsodaba Üzemplén vármegyében 2024-ben a kormányhivatalunk több mint 1,5 millió, 2025-ben pedig közel 1 700 000 személyes találkozást bonyolított le a vármegyénk ügyfeleivel, és ennek közel 60%-a, tehát ez a tavalyi évben közel 1 millió személyes ügyféltalálkozást jelentett kizárólag abban a 24 kormányablakban, amely a mi kormányhivatalunkban működik. Én azt hiszem, hogy rácsatlakozva a miniszter úr szavaira, ez azért azt mutatja, hogy digitalizáció fontos, és értelemszerűen a 21. század iránya ez, azonban az emberek számára itt Miskolcon és Borsodaba Üzemplén vármegyében fontos, hogy az állam a saját közszolgáltatásaival, legyen az akár egy kormányablak közszolgáltatás, vagy éppen a közrend, közbiztonság területén a rendőrség személyes jelenléte, az minden területen és lehetőleg egyenletesen biztosított legyen. Kollégáimnak is azt szoktam mondani, és azzal szoktam őket biztatni, hogy az a személyes ügyintézés, az a személyes kompetencia, azok a tulajdonságok, amelyekkel az itt ülő ügyintézőink és kollégáink is rendelkeznek, az emberek számára fontosak. És ez nem mindig egyszerű, ez nem mindig egyszerű feladat, de azt gondolom, hogy valamennyi kollégám itt Borsodaba Üzemplén vármegyében és szerintem az egész ország területén helytáll ebben az ügyintézésben. És én számomra külön öröm, hogy ez tulajdonképpen egy multifunkciós épület lett a korábbi posta épületében, hiszen a rendőrség jelenléte szintén hasonlóan fontos, ahogy alpolgármester úr is mondta, itt a miskolciak ezen részének, akik ezen a területen laknak, ezt minden miskolci érzékeli és tudja. Ez azt jelenti tehát, hogy a Borsodaba Üzemplén vármegyei kormányhivatalban továbbra is 24 kormányablak üzemel, most Miskolcon is most már továbbra is 4 kormányablak.

0: parkunk fog üzemelni, és sokkal kiszámíthatóban, illetve területileg arányosabban elosztva, ami szerintem a munkaszervezés szempontjából szakmailag is indokolt. A végére pedig kérem engedjék meg, hogy megköszönjem valamennyi munkatársamnak az együttműködést, mind a központi irányítás területén, elsősorban a pénzügyi és üzemeltetési területnek a vezetőinek, akik itt jelen vannak, illetve Miskolci Járási Hivatal kormányablak területének és vezetőinek és minden munkatársának, hogy mindig számíthatunk rájuk, hogyha egy ilyen projektet végre kell hajtani, és én úgy láttam, hogy lelkesedésre készültek erre az alkalomra. Most is így tűnik. Lelkesedésre készültek erre az alkalomra, és számukra is az a fontos, hogy elégedett ügyfeleket lássanak itt Miskolcon. És szeretném megköszönni a kivitelezőnek a gyors munkát, gyors és szép munkát. Szerintem, hogyha itt körülnéznek az épületben, akkor azt láthatják, hogy ez egy kevesebb, mint fél év alatt lebonyolított projekt volt, ami mindösszesen 224 millió forintba került. És én azt gondolom, hogy árérték arányban is egy kifejezetten szép beruházásnak lehetünk itt tanulni, úgyhogy köszönöm szépen a kivitelezők gyors és precíz munkáját.
1: Az elmúlt percekben Alakszai Zoltán főispánt hallották. Ezzel összeállításunk véget ért, az Újgyűri főtéren megnyílt új kormányablak és rendőrös átadásáról. Most zenélünk, majd a 42. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztiválra látogatunk.

0: A folytatásban a 42. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztiválra látogatunk.
1: Dr. Szunyog István szervezővel beszélgetek, 42. alkalommal szervezik meg ezt a csodálatos rendezvényt, és óriási az érdeklődés, erre számítottak?
2: Természetesen, kisütött a nap, és akkor tudjuk, hogy mindig nagyon sokan jönnek az Ásványfesztiválra, hiszen ez egy olyan esemény, ami most már tényleg nagyon sok éve, minden évben megrendezésre kerül, és azért nem csak Magyarországról, hanem Európából is nagyon sok kiállító érkezik a legszebb ásványaikkal.
1: Nagyon sok kísérő program is van az ásványokon kívül, most indult például egy turnus. Hová mennek?
2: Többféle lehetőség van. Egyrészt át tudunk menni, meg tudjuk nézni azt az ásványkiállítást, ami a Miskolc Egyetem intézeteihez tartozik. Gyakorlatilag vannak olyan példányok, amelyek még a Sálmezbányáról származnak, illetve az őslénytani kiállításokat is, ami 2 évvel ezelőtt debütált pontosan ezen a napon. Ezeket meg lehet nézni. Természetesen van körbevezetésünk a Tambányában is szokás szerint minden évben, és a 3D-s kiállítások Egri Csabával sosem maradhatnak el. De ha nézzük a programokat, nem sokára kezdődnek olyan előadások, amelyek például bemutatják az évásványát, a pirített, hiszen az évásványa lett a pirit, és kollégáink ezt fogják bemutatni, a lehetőségeket, hogy néz ki, illetve ezt követően nagyon hamar fog következni majd az az előadás is, illetve ez már a következő napon, de az év ősmaradványát Nautilus fogja megmutatni.
1: Hatalmas rendezvény, nagyon sok szervezőre volt szükség, körülbelül hányan segítették a munkáját?
2: Összesen tudom számolni, hogy itt a kollégák, akik már nagyon hosszú évtizedek óta benne vannak, mennyit szerveznek, de 2 kezemen összeszámolni nem tudom, ebből több 2 kéz kellene, hogy legyen, tehát szerintem a szervezők száma nagyságrendileg egy olyan legalább 20-30 fő, és akik segítenek, ugyanennyi fő.
1: Körülbelül hány mázsakő lehet itt most, ha mindent összeadunk?
2: Nagyon nehéz a kérdés, megbecsülni sem tudom, de az asztalok terítve vannak, és van teherbíró képességük, erre mindig nagyon ügyelünk, hogy megfelelő módon azért legyenek rajta ásványok és megfelelő.
1: Melyik a kedvenc ásványa?
2: Talán az ametisztet tudom elmondani, nagyon szép geodákat lehet itt látni, az nekem mindig is a legkedvesebb dolgunk.
1: Miért?
2: Kinézetére gyönyörűen ez a csillogó lilás szín valahogy mindig elkápráztat.
1: Mi lehet az oka ennek a sikernek, hogy ilyen sokan érdeklődnek az ásványok iránt?
2: Az, hogy valami színes, valami csillog, nagyon sokféle dolog van belőle, és használjuk napi szinten ezeket az ásványokat az életünkben. Ez úgy érzem, hogy minden emberhez hozzáköti, és tényleg a szépséget, a színes dolgokat, a csillogást szerintem mindenki szereti. Ezeket pedig itt nagyon-nagyon megtalálja mindenki.
1: Nagyon sok ékszer is van, és ékszer szakértők is, talán szolgáltatás is. Ugye be lehetett hozni olyan ékszert, amit felbecsülhetünk?
2: Így van, természetesen. Tehát itt is az ékszerekben a drága köveket tudják a kollégák megnézni, és értékel is véleményt mondanak, hogy az tényleg az, aminek gondoljak, vagy nem az.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Szívesen örülök, hogy a hallgatók részesülhetnek ebből a ásványfesztiválból, ilyen módon is, de mindenkit szeretettel várunk.
1: Hernádi Márta ékszeri és drágakő szakértővel, bőrzeszervezővel beszélgetek. Gyönyörű köveket hozott ide az ásvány kiállításra. Mik a legkülönlegesebbek? Szeretettel köszöntöm.
3: Jó napot kívánok! Nehéz megmondani, hogy mi a legkülönlegesebb, mert folyamatosan a úton vagyok, beszerzésbe vagyok, tehát mindig veszek köveket, és mindig vannak új kedvencek. Hát nem is tudom, talán ő egy krokoit Új-Zélandról, és hát ez egy, a színe és a formája mint is egy nagyon kedvelt ásvány, és egyetlen jól előhelye van a világon, ami tudtommal már nem működő bánya, és nagyon kevés van belőle. Tehát örül az ember mindig, amikor sikerül egy-egy darabra szert tenni.
1: De úgy látom, hogy a világ minden tájáról vannak itt kövek.
3: Igen, így van, így van.
1: Hogy gyűjti, vagy hogyan gyűjti, postázza, rendeli, hogy működik ez, vagy a helyszínen is?
3: Igazából aki szereti az ásványokat, az nagyon szeret gyűjteni is. Tehát akit igazán elkötelezettje az ásványoknak, az mind jár gyűjteni valahová. És hogyha eljut egy-egy olyan különleges előhelyre, akkor az mindig egy nagy élmény.
1: Mikor kezdődött ez a szerelem?
3: Én nagyon szerettem már gyerekkoromban is a köveket. Tehát én voltam az a gyerek, akit kiültettek a sóderdomra, akkor órákig el volt, és ott válogatta a köveket. Aztán ugye elszakadtunk egymástól, mert nem ez az eredeti szakmám. Igazából a férjem révén kerültem bele újra.
1: Mik a leggyakoribb kérdések itt?
3: Hát ezt nehezen tudnám megmondani, itt rengeteg kérdés felmerül. Lelőhelyekről, árakról, sok mindenről szoktak érdeklődni.
1: A drágakül szakértés az nem itt a helyszínen történik, vagy itt nem, most nem,
3: nem
1: lehet?
3: Nem. Lesz holnap, hagyományosan van itt egy kollega, aki jön a műszereivel, és drágaköveket szakért. Tehát ha valaki itt vásárol valamit, és szeretne róla meggyőződni, hogy valóban az-e, amit vásárolt, akkor ki lehet menni, és itt szívesen megnézik, és megmondják a véleményüket.
1: Otthon a házában, lakásában is tele van kövekkel a díszítés?
3: Van sok, igen.
1: Melyik a kedvence az összes közül? Ez, amit az előbb említett, vagy van egy különösen kedvenc, amit már nagyon régóta szeret?
3: Van egy-két régi kő, igen, ami a régi szerelem, így van.
1: Konkrét kövek, vagy pedig egy fajtához?
3: Konkrét kövek, igen, igen, igen. Hát igen, ez régi, nagyon régi darabok, és sok emlék fűződik hozzájuk.
1: Nagyon szépen köszönöm.
3: Nagyon szívesen.

0: Béni Gabriella keramikussal beszélgetek, gyönyörű alkotások vannak itt ezen az asztalon. Miből készültek, hogyan készültek? Szeretettel köszöntöm.
1: Jó napot kívánok! Kerámiából készülnek, különleges égetési módszerrel, egy különleges technikával, az a neve, hogy rakú. Ettől lesz ilyen fémes hatású a színviláguk, sokan a zsolnai eozimázához hasonlítják, amiben van is hasonlóság, mert redukciós égetésben égetjük a rakut is, meg az eozimáz is ilyen. Különleges dolgokat készítek, szeretem a természeti formákat, növényi mintákat, szeretem a szimbólumokat, történelmi hagyományokat, de mindent modern formában.
0: Csodálatos alkotások. Mennyi idő alatt készül el mondjuk ez a bagoly, ami itt található egy ilyen 45-50 centis?
1: Nagyon nehéz megmondani, mert körülbelül 10 munkafázisból áll, meg kell várni még szárad, kétszer égetni, mázazni, tehát mondjuk egy hét alatt meg tudom csinálni, de nem csak ezt készítem. Úgyhogy ha valaki rendel, akkor körülbelül egy hónap, mert egymás után készülnek egyik a másik után.
0: Érzelmi kötődés nem alakul ki egy-egy alkotás?
1: De szokták, ma is kérdezték például itt a keresztekre, meg azokra a malacokra, hogy én melyiket választanám, mondom, én mindegyiket egyenként, mert mindegyikhez kötődök, viszont mindegyiket el tudom engedni, mert örülök, ha más is örül neki.
0: Van kedvenc alkotása?
1: A kaméleont mindenki nagyon szereti, mint formát, úgyhogy én is. De nagyon szeretem a ginkgo bilobát, az is egy nagy tudású növény, tehát az is egy szimbólum növény, gyógynövény, és gyönyörű. Nagyon szeretem az aranymetszést, és sok alkotásomnál alkalmazom ezt az arányrendszert. Például annak a kaméleónak a farka aranymetszés arányában, a Fibonacci spirál arányában, vagy mintájára van elkészítve.
0: Tálak is vannak, ez is kerámiából, vagy ez agyag?
1: Igen, ez is kerámia. Hát agyag az alapanyaga, de ez nem rakutechnika, hanem ez a hagyományos elektromos égetés. De abban is, ha megnézi, mindegyikben van, minden mázban van valami olyan, amit nem megveszek a boltban, hanem hozzárakok valami egyediséget.
0: Ez se eozin?
1: Nem eozin, hanem a rakú. Ez is a rakú.
0: Teljesen olyan, mint az eozin.
1: Igen.
0: Hol lehet megcsodálni ezeket a műveket, ha éppen nincs ásványfesztivál?
1: Budapesten van a stúdióm, ahol dolgozom és nem árusítok, de lehet jönni átvenni, tehát ott is tudunk találkozni, meg szoktuk beszélni egyedi megrendelésekre, ott találkozom a vevővel, megrendelővel, illetve például a Budai Várban, a Szent Háromság téren, minden vásáron ott vagyok, mesterségek ünnepén a Budai Várban, és országszerte a nagyobb, főleg a nagyobb rendezvényeken.
0: Melyik a legnépszerűbb terméke?
1: Nem tudom megmondani. Nagyon szeretik ezeket a tálka, szappantartó, ékszertartó, tenyérnyi méretű kerámiákat, azt a turista is meg tudja venni, azt a bárki, aki megy az utcán, berakja a táskájába. Nagyon szeretik, de a faliképek közül egyértelműen mindenek fölött a kaméleon.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
0: És gratulálok a
1: köszönöm
0: műveket.
1: Köszönöm szépen.
0: Nádai László ásványgyűjtővel beszélgetek. Milyen kövekkel érkezett ide a kiállításra?
2: Hát főleg nálam a magyarországi régi gyűjteményi anyagok, illetve nemzetközi ritkaságok és meteoritok.
0: Mondjuk néhány példát.
2: Gyöngyös Josziból a most már 20 éve bezárt Észbányából származó anyagok, Rudabányáról, ami ugye a miskolciaknak viszonylag közel van. A meteoritok meg a világ minden részéből érkeztek.
0: Van kedvenc ásványa?
2: Hát nekem az erdőbényei, Mulatóhegynek az andezit hólyagüregekbe képződött ásványtársulások a kedvenceim.
0: Mikor kezdődött ez a szerelem?
2: Hát nekem, én 1984-ben voltam először ásványbőrzén itt Miskolcon, tehát ez most már a 42. éve.
0: Miért is jó ez a rendezvény, miért fontos?
2: Hát egyrészt a találkozási lehetőség az ásványgyűjtőknek a többi gyűjtővel, illetve a közönség részére be lehet mutatni érdekességeket, lehet mesélni, lehet a gyerekeknek felkelteni az érdeklődését, hogy hát a később ők is az ásványok meg a kőzetek felé fordulhatnak.
0: Hogy lehet hozzájutni egy meteorithoz például?
2: De a meteorita van olyan kiállítás Európába, Franciaországba, Enzisztenbe, ahol csak meteoritokat árulnak. Tehát az egy ugyanilyen jellegű rendezvény, mint ez, az a meteorit gyűjtőknek, és akkor érkeznek a világ minden részéből kereskedők, illetve az úgynevezett meteorit vadászok, akik a meteorit hullások idején mennek el a terepre keresni.
0: Hogy állapítják meg egy kőzetről, hogy meteorit?
2: A belső szerkezetet, ha találnak egy ismeretlen darabot, azon kell egy, úgy hívják, hogy betekintő ablak, azt kell rajta vágni, felcsiszolni, lehet látni a belső szerkezetét, illetve vékony csiszolatot kell csinálni, és akkor polarizációs mikroszkóp alatt lehet vizsgálni, csak a kőzet összetétel, meg egyebek, tehát ez egy elég komoly tudomány.
0: őskövületszerű dolgokat is tart itt.
2: Azok is vannak, én ugye azokkal is foglalkozom. Hát ide viszonylag kevesebb anyagot hoztam belőle, de van megkövesedett hal, trilobita, egy-két cápafog, meg tengeri hüllő fogak.
0: Volt már ideje szétnézni az egész tárlaton? Milyen érdekességet látott?
2: Hát én reggel tudtam még, mielőtt a közönség melyikézett körbenézni, hát főleg a kollégáknál néztem meg a hasonló dolgokat, hát vannak itt az izgalmasak, Marokkóban vannak nagyon szép ásványok, illetve egy kollégánál egy nem olyan régen meghalt ásványgyűjtő hagyatékában nagyon, ugyanúgy szintén izgalmas magyarországi ásványok találhatóak.
0: Van olyan, hogy bakancslista az ásványok tekintetében, amit mondjuk vadászik?
2: Hát ez nem így van, ugye a legtöbben vagy egy tájegységet gyűjtenek, tehát valaki Magyarországot, valaki a Kárpát-medencét, vannak akik konkrétan egy lelőhelyet, vagy valaki ásványfajokat, tehát olyan, ebben azért nagyon nem jellemző.
0: Jó, hol lehet, ha nem a Miskolci Ásványfesztiválon, akkor hol lehet megtekinteni ezeket az ásványokat?
2: Hát Magyarországon most nagyon felfutott ez az ásványbőze széna. Az év folyamán szerintem egy ilyen 30-35 ásványbőze már van. Tehát szinte majdnem az hétvégé kétharmadára jut az ország különböző pontjain. Ott nagyon sokan ott vannak, köztük én is azért rendszeresen járok ezekre a rendezvényekre.

Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb a Miskolc újgyűri főtéri új kormányablak és rendőrös megnyitásáról számoltunk be, majd a 42. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztiválon jártunk. Én búcsúzom és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Most elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A tartós kánikula fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. A rendőrség vízágyúkkal locsolt az embereket a budapesti Hősök terén. Teljes hálózati összeomlással fenyeget a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT szolgáltatási területén kialakult vízhiány. A hétvégi vízfogyasztás 55%-kal haladta meg az átlagot. Szadán napközben már el is fogyott a víz, és Ürön, Pomás, Solymár egyes részein sincs több. Eközben Pilisvörösváron az autómosók továbbra is tele vannak, írja körképében az Index. Már vasárnap 110 településen volt valamilyen fokú vízkorlátozás. Mínusz 342 cm volt a Tisza vízszintje Kiskörösnél, ez új negatív rekord. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, nem kellene megvárni, hogy a rendszer összeomoljon, mert az súlyos következményekkel jár. A tartós hőség miatt több elővárosi motorvonat is túlmelegedett, ezért jelentős forgalmi korlátozásokat vezettek be a Budapest környéki vasútvonalakon. Demecser és Kisvárda között leszakadt a felső vezeték, emiatt a vonatok csak egy vágányon kisebb késéssel közlekednek. A tárnoki és a Szászhalombattai vonalon több modern Flirt motorvonat is lerobbant. A MÁV tájékoztatása szerint ezeket a szerelvényeket 35 fokos kinti hőmérsékletig tervezték, most azonban már 60-70 fokosra melegszenek a fémtetőszerkezetek és a gépészeti terek. Megteltek a párizsi halottas házak az országot sújtó hőhullám alatt, és már nem tudnak újabb holttesteket fogadni, írta meg az AP hírügynökség. A hatóságok közlése szerint 1000-rel több haláleset történt az átlagosnál, de az több hetet vagy akár hónapot is igénybe vehet, mire majd pontosan meg tudják mondani, hogy mennyi. Vélhetően az adat ennél sokkal nagyobb lesz. A hőhullám sorra írja át az országos rekordokat. Németországban egymást követő három napon is új csúcshőmérsékletet mértek. Vasárnap 41,7 fokot regisztráltak Brandenburg tartományban. Lengyelország története során először lépte át a 40 fokot, még Csehországban is új rekord született 41,1 fokkal. Az AFP hírügynökség legfrissebb elemzése szerint a magunk mögött hagyott napon legkevesebb 130 millió ember tapasztalt 35 fokos vagy annál magasabb hőmérsékletet. A kutatók szerint 50 évvel ezelőtt ilyen hőhullám gyakorlatilag lehetetlen lett volna, a jelenséget egyértelműen az ember okozta klímaváltozásnak tulajdonítják. Az előző kormányzat szándékosan átverte az országot és az embereket, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Orosz rulethez hasonlítva az előző kabinet költségvetési politikáját, Magyar Péter arról beszélt, míg az Orbán kormány a magyar embereknek 3,7, majd 5%-os idei költségvetési hiányról hazudott, az apparátus áprilisban már a 6,8%-os adatot használta, ma pedig már azt látni, hogyha nem hoznák haza az uniós 1000 milliárdokat, akkor a valaha volt talán legnagyobb hiányt mutatna a büdzsé, a GDP 8,3%-át közelítő rátával. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosítását, amely stabil, kiszámítható, valós és felelős alapot teremt majd Magyarország újjáépítéséhez, közölte a kormányfő. Azt is jelezte, a minisztereket arra kérte, hogy minden felesleges, pazarló költést vizsgáljanak ki és szüntessenek meg. 50 napja kezdte meg a munkát a Tisza kormány, mondta el napirend előtti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök hosszan sorolta már elvégzett feladatokat és sok mindent, amihez hozzákezdtek, vagy tervben van. 16 év gazdasági eredményeit ismertetve a Fidesz frakció vezetője több adat mellett megemlítette például, hogy az átlagbér 750-ről 2200 euróra nőtt. Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy a Fidesz választási győzelmei után mindig csökkent a költségvetési hiány. Így volt ez 2014-ben, 18-ban és 22-ben is. Az idei évet már nem tudhatjuk meg, szavai szerint. A kormány az azonnalra megígért kampány témáit sem tartja be, legyen szó rögtön megtörténő fizetésemelésekről vagy áfa csökkentésekről, közölte a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a kormányuk utolsó negyedéve alatt dobogós volt a gazdasági növekedésünk az unióban. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője szerint pedig a Tisza kormány nem a jogállamot állítja helyre, hanem kifejezetten távolodik attól. Végül az időjárásról. Sok napsütés várható fántyol és gomoly felhőkkel. Helyi zápor, hőzivatar nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat majd elő. Néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 20, napközben 40 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Holdvilág.
3: Kedves hallgatóink, most következő zenés műsorunkban népszerű olasz dallamokból készült válogatásunkat hallják. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában népszerű olasz dallamokból válogatott a zenei szerkesztő Túri Sarolta. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra van.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma, június 30-án, az év 181. napján, ami annyit tesz, hogy ebből az évből még 184 nap hátra van. A mai napkelte időpontja 4 óra 43 perc, a napnyugtájé 20 óra 41. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most néhány szó műsorainkról. Műsorismertetésünk után rövidesen tehát a napimájával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt ismét hírek követik, majd névnap és kalendárium című kis műsoraink. Műsorismertetést ma is legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok!

Ima a gyermekekért. Uram, elválasztottad a férfi és a női nemet, hogy egymást keresésében énünk legmélyebb húrjai rezdüljenek a legmagasabb harmóniákban. Ebből a kölcsönös keresésből fakadnak gyermekeink, kik tiszta és értetlen lélekkel születnek. Uram, mentsd meg a gyermekeinket, mentsd meg értelmüket, hogy romlottságunk ne rontsa meg őket. Mentsd meg életüket, hogy fegyverek, melyeket mások ellen kovácsolunk, ne őket pusztítsák. Hogy jobbak lehessenek szüleiknél, hogy építhessék önön világukat, a szépség, tisztesség, összhang, jó akarat és méltányosság világát, melyet a béke és a szeretet kormányoz mindörökké.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Az EGRI Hittudományi Főiskola 37 levelezős hallgatója vehette át diplomáját az EGRI Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában a hétvégén. 10 katekéta lelkipásztori munkatárs, 9 hittanárnevelő, 18 katolikus hitoktató felsőfokú szakirányú továbbképzésben részt vett hallgató. Dr. Dolhai Lajos rektor a háladó szentmisében tanításában a hivatás jelentőségéről szólt, és a nap szentjére, Szent Lászlóra utalva úgy fogalmazott, neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk, magyarok és katolikus keresztények vagyunk. Reményének adott hangot, hogy a végzett hallgatók a diploma megszerzés által új hivatást kaptak a megváltó Jézustól. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A tartós kánikula fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. A rendőrség vízágyukkal locsolt az embereket a budapesti Hősök terén. Teljes hálózati összeomlással fenyeget a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT szolgáltatási területén kialakult vízhiány. A hétvégi vízfogyasztás 55%-kal haladta meg az átlagot, Szadán napközben már el is fogyott a víz, és Ürön, Pomás, Solymár egyes részein sincs több. Eközben Pilisvörösváron az autómosók továbbra is tele vannak, írja körképében az Index. Már vasárnap 110 településen volt valamilyen fokú vízkorlátozás. Mínusz 342 cm volt a Tisza vízszintje Kiskörösnél, ez új negatív rekord. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, nem kellene megvárni, hogy a rendszer összeomoljon, mert az súlyos következményekkel jár. A tartós hőség miatt több elővárosi motorvonat is túlmelegedett, ezért jelentős forgalmi korlátozásokat vezettek be a Budapest környéki vasútvonalakon. Demecser és Kisvárda között leszakadt a felső vezeték, emiatt a vonatok csak egy vágányon kisebb késéssel közlekednek. A tárnoki és a szászhalombattai vonalon több modern Flirt motorvonat is lerobbant. A MÁV tájékoztatása szerint ezeket a szerelvényeket 35 fokos kinti hőmérsékletig tervezték, most azonban már 60-70 fokosra melegszenek a fémtetőszerkezetek és a gépészeti terek. Az előző kormányzat szándékosan átverte az országot és az embereket, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Orosz rulethez hasonlítva az előző kabinet költségvetési politikáját, Magyar Péter arról beszélt, míg az Orbán kormány a magyar embereknek 3,7, majd 5%-os idei költségvetési hiányról hazudott, az apparátus áprilisban már a 6,8%-os adatot használta, ma pedig már azt látni, hogy ha nem hoznák haza az uniós 1000 milliárdokat, akkor a valaha volt talán legnagyobb hiányt mutatna a büdzsé, a GDP 8,3%-át közelítő rátával. 16 év gazdasági eredményeit ismertetve a Fidesz frakció vezetője több adat mellett megemlítette például, hogy az átlagbér 750-ről 2200 euróra nőtt. Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy a Fidesz választási győzelmei után mindig csökkent a költségvetési hiány, így volt ez 2014-ben, 18-ban és 22-ben is, az idei évet már nem tudhatjuk meg szavai szerint. A kormány az azonnalra megígért kampánytémáit sem tartja be, legyen szó rögtön megtörténő fizetésemelésekről vagy áfa csökkentésekről, közölte a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a kormányuk utolsó negyedéve alatt dobogós volt a gazdasági növekedésünk az unióban. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője szerint pedig a Tisza kormány nem a jogállamot állítja helyre, hanem kifejezetten távolodik attól. Végül az időjárásról. Sok napsütés várható fántyol és gomoly felhőkkel. Helyi zápor, hőzivatar, nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat majd elő. Néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 20, napközben 40 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. Leó pápa lezárta a konzisztóriumot. Isten minden nemzetnek és népnek békét kíván. A Szent Atya a vasárnapi úrangyal elimádkozásakor. A szeretet elengedéssel, veszteséggel és befogadással jár. Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Leó pápa az úrangyala elimádkozásakor. A szeretet elengedéssel, veszteséggel és befogadással jár. 14. Leó pápa a vasárnapi úrangyala elimádkozásakor emlékeztetett. Jézus a mai evangéliumban is arra szólít, hogy kövessük őt és tanúskodjunk országáról. Nem néhány külső cselekedetről van szó, hanem arról, hogy teljesen átadjuk önmagunkat a vele való szeretet kapcsolatban. Ahhoz, hogy gyümölcsöző legyen, a szeretetnek legalább három dologra van szüksége: elszakadás, veszteség, befogadás. A pápa az úrangyala után megemlékezett a venezuelai földrengés áldozatairól.
1: Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù.
0: Jézus azt mondja: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Amikor misszióba küldi apostolait, az Úr azt akarja, hogy mentesek legyenek minden kötöttségtől. De mindenkire igaz, hogy a legfontosabb kapcsolatok a Krisztustól kapott szeretet által teljesednek ki. A házasságot is akkor élhetjük meg egészen, ha elhagyjuk szüleink házát. A nevelésben is akkor segítünk gyerekeinknek megvalósítani önmagukat és elérni a boldogságot, ha megtanítjuk őket a saját lábukon állni és meghozni döntéseiket.
1: In questo senso, l'amore è anche perdita.
0: Ebben az értelemben a szeretet veszteség is. Ezt nehéz megértenünk, különösen egy olyan világban, ahol veszíteni gyengeségnek tűnik, ahol a megszerzés és birtoklás megszállottjai vagyunk. A szeretet azonban csak az önátadásban hoz gyümölcsöt. Ha hajlandóak vagyunk kicsit elveszíteni önmagunkat, hogy helyet szorítsunk a másiknak. Ha hajlandóak vagyunk időt szakítani arra, hogy meghallgassuk egy barátunkat. Ha lemondunk egy kicsit a kényelmünkről, hogy osztozzunk valakinek a nehéz helyzetében. Aki csak önmagáért él, elveszíti életét, mondja az evangélium, mert nem nyílik meg a szeretet örömének, és meddő marad. Ezért Jézus arra szólít, hogy vegyük föl a keresztet. Ő fölajánlotta és föláldozta önmagát, hogy mi az ő életében bőven részesedjünk. Ugyanígy, ha az önajándékozás logikáját éljük, képesek leszünk új élettel tölteni meg kapcsolatainkat. A harmadik feltétele a szeretetnek a befogadás, folytatta az úrangyala előtt mondott beszédét a pápa. A szeretet konkrét döntésekben és cselekedetekben fejeződik ki, apró, hétköznapi gesztusokon keresztül, mint egy pohár vizet nyújtani a szomjazónak. Jézus, amikor előre küldi tanítványait, azt kéri, hogy útravaló nélkül induljanak, vagyis rászorulók legyenek, mert akkor befogadásra ösztönzik azokat, akikkel majd találkoznak. Így, aki befogadja azt, aki Jézus nevében jön, őt fogadja be, és a mennyei atyát, aki küldte őt. Az Úr iránti szeretethez az út mindig a testvérek befogadásán keresztül vezet. Imádkozzunk Szűz Máriához, aki úgy szerette fiát, hogy el is tudta veszíteni. Ő segítsen nekünk, hogy Krisztus szeretetének alázatos és örömteli tanúi legyünk, fohászkodott végül 14. Leó pápa. Az úrangyala elimádkozása után a Szent Atya szolidaritását fejezte ki a venezuelai földrengés áldozatainak és sérültjeinek.
1: deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos.
0: Az Úrhoz imádkozik örök nyugalomért az elhunytaknak, és lelki közelségéről biztosítja a hozzátartozókat, a sebesülteket, és mindenkit, akit a tragédia sújtott. Egyben háláját és bátorítását fejezi ki a mentésben és a segítségnyújtásban résztvevőknek. Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván. Leó pápa beszéde a konzisztórium lezárásakor. Leó pápa szombaton este a vatikáni szinódusi aulában lezárta a június 27-én és 27-én megrendezett rendkívüli bíborosi konzisztóriumot. A Szentatya első gondolatait a heves földrengés által sújtott Venezuela lakosságához intézte, majd beszédét prófétai békefelhívással zárta. Nem az erőszaké lesz az utolsó szó. A kétnapos rendkívüli konzisztóriumon a világ minden tájáról érkezett 178 választó és nem választó bíboros vett részt. A bíborosok, közöttük Német László belgrádi érsek, 4 ülésen elmélkedtek, imádkoztak és osztották meg gondolataikat. Az utolsó szombat délutáni ülésen a bíborosok kötetlen beszélgetést folytattak a Szentatyával. A vártnál hosszabb ideig tartó eszmecserét követően 14. Leó pápa beszédével lezárta a kétnapos találkozót, amely a januári rendkívüli konzisztórium után a második állomása volt a jövőre folytatódó útnak, amelynek időpontját a Szentatya az év vége felé határozza meg. A konzisztóriumról megállapította, hogy értékes pillanat volt, de az egyház életében nem maradhat elszigetelt esemény.
1: Cari fratelli cardinali, giungiamo adesso al termine di questi giorni con un sentimento di profonda gratitudine.
0: Leó pápa hálát adott az elmúlt napokért, megköszönve a bíborosoknak, hogy a szabadság, a testvériség és az egyházi érzék lelkületével vettek részt a munkában. Együtt keresték az Úr akaratát, azzal a meggyőződéssel, hogy Krisztus továbbra is működik egyházában. Ő az, aki előttünk jár, összegyűjt minket, testvéreinken keresztül szól hozzánk, és elvezet minket a küldetésben, mondta 14. Leó pápa, hangsúlyozva, hogy számára a remény forrása volt látni azt, hogy a különböző helyi egyházakból, kultúrákból és helyzetekből érkező bíborosok meghallgatják egymást, és együtt keresik azt, ami leginkább szolgálja az evangéliumot. A szinodalitás kérdésére vonatkozóan a pápa megállapította, hogy nem elsősorban a döntési jog meghatározásáról van szó, hanem arról, hogy hogyan őrizzük meg együtt azt az ajándékot, amelyet az Úr az egyházára bízott. Amikor ez a kérdés kerül a megkülönböztetés középpontjába, akkor a hatalom, a közös felelősség és a döntéshozatal kérdései is megkapják a nekik járó helyet, a küldetés és az evangélium iránti közös hűség fényében. A pápa arra kérte a bíborosokat, hogy meggyőződéssel kísérjék ezt az utat helyi egyházaikban, mindenkit bátorítva részvételre, hogy egyházaink egyre inkább növekedjenek az evangéliumi életmódban. Utalással Mário Grech bíboros, szinódusi főtitkár szavaira, a pápa rámutatott, hogy a szinodalitás nem csupán ülések sorozata vagy egy munkamódszer, hanem egy lelki stílus, amely a találkozásból születik, a meghallgatásban növekedik és a megkülönböztetésben érlelődik. A találkozóknak nem a száma, hanem evangéliumi minősége az alapvető. Amikor alázattal teret hagynak a Szentléleknek, akkor a beszélgetések a megtérés helyszínévé válnak, ahol együtt növekedünk az Úr iránti hűségben.
1: Molti di voi hanno raccontato le sofferenze provocate dalle guerre, dalle violenze, dalle povertà e dalle tante ingiustizie che segnano la vita dei popoli.
0: A pápa utalt a témákra, amelyeket az elmúlt két nap ülésein a bíborosok érintettek. Ezek közül a következőket emelte ki. A háborúk, az erőszak, a szegénység, az igazságtalanságok által okozott szenvedések, továbbá a magány, a kapcsolatok válsága, a reménytelenség. A Szent Atyára különösen nagy hatást gyakorolt, ahogyan a bíborosok, felfedve korunk egyik legmélyebb sebét, a fiatalokról beszéltek, akik szenvedésükben olykor eljutnak az öngyilkossághoz vezető végső kétségbeeséség. A Szentlélek működését felismerve hallgassák meg őket és családjaikat. Ez egy olyan út, amelyen az Úr továbbra is megtéríti az egyházat. Ahol a családot támogatják és kísérik, ott a kapcsolatok, a szolidaritás és a remény iskolája virágzik. Ahol viszont megsérül vagy elszigetelődik, az egész társadalom viseli ennek következményeit. Októberben a keleti egyházak vezetőivel és a püspöki konferenciák elnökeivel megrendezendő találkozón értékelik majd a 10 évvel ezelőtt megjelent Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás óta megtett lépéseket néhány család részvételével, akik megosztják tapasztalataikat. A világ sebeiről szólva a pápa a béke és a háború kérdését is érintette, amely szintén a szívben dől el. A háború bennünk születik meg, amikor a gyanakvás felváltja a bizalmat, a félelem a reményt, de ugyancsak szívünkben szól hozzánk továbbra is Krisztus, és megtérít minket. Egy megbékélt szívből fegyvertelen szavak, új kapcsolatok és olyan béke születhet, amely képes eljutni a népekig is.
1: La seconda sessione ci ha condotti a fare un passo ulteriore.
0: A második ülésszakról szólva Leó pápa megállapította, hogy a bíborosok nagyon világosan megértették a Magnifica Humanitas enciklika egyik alapgondolatát. A háború nem csupán az államok közötti konfliktus. Sokkal korábban keletkezik, egy olyan hatalmi kultúrából, amely áthatja gondolkodásmódunkat, kapcsolataink megélését, a hatalom gyakorlását, valamint a gazdaság, a technológia és még a vallás használatát is. Ha ez a válság gyökere, akkor a válasz az együttműködés és a párbeszéd kultúrájának újjáépítése, amely képes új erőt adni a multilateralizmusnak is, hogy a népek újra együtt keressék az egész emberi család közös javát. Ezen az úton elengedhetetlen a közéletben aktív világi hívők hozzájárulása. Szükségük van az egyházi közösség közelségére és támogatására ahhoz, hogy megélhessék a politikai szeretetet. Maga az együttműködés kultúrája is az ökumenikus és vallások közötti párbeszéd révén fejlődik, amely nem gyengíti keresztény identitásunkat, hanem képessé teszi arra, hogy együtt szolgáljuk a közjót és a békét, fejtette ki beszédében Leó pápa. A sokféle erőszakkal szembeni erőszakmentes válasz kérdése, amely Jézus cselekvésének szemlélődéséből fakad, nem a konfliktus elkerülését jelenti. Nem mond le az igazságról, de nem hajlandó a másikat ellenséggé tenni. Azzal kezdődik, hogy saját magunkat fegyverezzük le. Ez tárja fel húsvét logikáját, amelyben a szeretet erősebbnek bizonyul a gyűlöletnél, és a megbocsátás megtöri a bosszú ördögi körét. Ez a keresztre feszített és feltámadt Jézus ereje. Egy olyan erő, amely nem pusztítja el az ellenséget, hanem lehetővé teszi, hogy újra testvérként tekintsünk rá. Több csoport is hangsúlyozta ehhez kapcsolódva, hogy célszerű tovább mélyíteni a jogos önvédelem témáját, figyelembe véve a szükséges teológiai és lelkipásztori szempontokat. A megbeszéléseken az a kívánság is elhangzott, hogy az egyház társadalmi tanítása egyre inkább váljon közösségeink élő örökségévé, amely arra neveli az egyházat, hogy evangéliumi módon élje meg a valóságot, és felelősség teljesen irányítsa cselekedeteit. A témák között a pápa felsorolta a közjó kérdését is, amelyről megállapították, hogy egy olyan valóság, amelyet együtt kell újra felfedeznünk. Az egyház Krisztusban gyökerezve arra kapott meghívást, hogy megőrizze a találkozás és párbeszéd helyeit, ahol a közjó megújult kultúrája kialakulhat, amely felismeri minden ember sérthetetlen méltóságát, a mindenkire vonatkozó kölcsönös felelősséget, és a szegényekben meglátja Isten reményének főszereplőit. Az egyháznak a mai világban betöltött felelősségéhez kapcsolódik a tanúságtétel, a lelkiismeret formálása, valamint a testvéri és hiteles közösségek építése. Ez a tanúságtétel a Krisztussal való találkozásból, igéjéből és a szentségekből fakad, amelyekben az Úr képessé tesz bennünket arra, hogy az evangélium erejével szolgáljuk a világot. Az egyház egyre inkább váljon azzá, amit hirdet. Csak erre alapozva lehetnek gyümölcsözők a struktúrák, intézmények szükséges reformjai is. Az egyház meghallgat és párbeszédet folytat. Ha továbbra is együtt keressük az Úr akaratát, és hagyjuk, hogy a Szentlélek vezessen minket, biztos vagyok benne, hogy közösségünk egyre gyümölcsözőbbé válik az egyház küldetése és az egész emberi család szolgálata szempontjából, mondta Leó pápa, leszögezve, hogy ezek a napok megerősítették az egyház jövőjébe vetett reményét.
1: Credo che poco alla volta stiamo riscoprendo il significato più autentico del consistoro.
0: A Szentatya rámutatott a konzisztórium leghitelesebb jelentésére, miszerint a bíborosi kollégium összegyűlik Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. A misszió szolgálatában álló közösségi élmény olyan életmód, amelyet az egész egyházban hirdetnünk kell, hogy minden megkeresztelt részt vehessen a szeretet civilizációjának építésében.

Elte a konzisztórium egyhangú felhívását, amely a föld minden népének szól. Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, ezért nem törődhetünk bele az erőszakba. Nem az erőszaké lesz az utolsó szó. Isten a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béke útjait. Felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Kedves hallgatóink, itt jegyezzük meg, hogy Németh László bíboros belgrádi érsekkel készült stúdióbeszélgetésünket a konzisztóriumról vasárnapi adásunkban sugározzuk. Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Június 29-én hétfőn délelőtt Róma fővédő szentjei Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilikában a konzisztóriumon részt vett bíborosokon celebrálásával. Homiliájában a közösség őrzőjét, Pétert, és a népek evangelizálóját, Pált mutatta föl példának korunk emberei előtt is, hogy mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái legyünk. A szertartáson átadta az új metropolita érsekeknek a palliumokat, mint a Péter székével való szeretet közösség szimbólumát. A Szent Atya homiliáját keddi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Egri Hittudományi Főiskola 37 levelezős hallgatója vehette át diplomáját az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában a hétvégén. 10 katekéta lelkipásztori munkatárs, 9 hittanárnevelő, 18 katolikus hitoktató felsőfokú szakirányú továbbképzésben részt vett hallgató. Dr. Dolhai Lajos rektor a háladó szentmisében tanításában a hivatás jelentőségéről szólt, és a nap szentjére, Szent Lászlóra utalva úgy fogalmazott, neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk, magyarok és katolikus keresztények vagyunk. Reményének adott hangot, hogy a végzett hallgatók a diploma megszerzés által új hivatást kaptak a megváltó Jézustól. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A tartós kánikula fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. A rendőrség vízágyúkkal locsolt az embereket a budapesti hősök terén. Teljes hálózati összeomlással fenyeget a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT szolgáltatási területén kialakult vízhiány. A hétvégi vízfogyasztás 55%-kal haladta meg az átlagot, Szadán napközben már el is fogyott a víz, és Ürön, Pomás, Solymár egyes részein sincs több. Eközben

Kisvörösváron az autómosók továbbra is tele vannak, írja körképében az Index. Már vasárnap 110 településen volt valamilyen fokú vízkorlátozás. Mínusz 342 cm volt a Tisza vízszintje Kiskörösnél, ez új negatív rekord. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, nem kellene megvárni, hogy a rendszer összeomoljon, mert az súlyos következményekkel jár. A tartós hőség miatt több elővárosi motorvonat is túlmelegedett, ezért jelentős forgalmi korlátozásokat vezettek be a Budapest környéki vasútvonalakon. Demecser és Kisvárda között leszakadt a felső vezeték, emiatt a vonatok csak egy vágányon kisebb késéssel közlekednek. A tárnoki és a Szászhalombattai vonalon több modern Flirt motorvonat is lerobbant. A MÁV tájékoztatása szerint ezeket a szerelvényeket 35 fokos kinti hőmérsékletig tervezték, most azonban már 60-70 fokosra melegszenek a fémtetőszerkezetek és a gépészeti terek. Az előző kormányzat szándékosan átverte az országot és az embereket, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Orosz rulethez hasonlítva az előző kabinet költségvetési politikáját, Magyar Péter arról beszélt, míg az Orbán kormány a magyar embereknek 3,7, majd 5%-os idei költségvetési hiányról hazudott, az apparátus áprilisban már a 6,8%-os adatot használta, ma pedig már azt látni, hogy ha nem hoznák haza az uniós 1000 milliárdokat, akkor a valaha volt talán legnagyobb hiányt mutatna a büdzsé a GDP 8,3%-át közelítő rátával. 16 év gazdasági eredményeit ismertetve a Fidesz frakció vezetője több adat mellett megemlítette például, hogy az átlagbér 750-ről 2200 euróra nőtt. Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy a Fidesz választási győzelmei után mindig csökkent a költségvetési hiány. Így volt ez 2014-ben, 18-ban és 22-ben is. Az idei évet már nem tudhatjuk meg, szavai szerint. A kormány az azonnalra megígért kampánytémáit sem tartja be, legyen szó rögtön megtörténő fizetésemelésekről vagy áfacsökkentésekről, közölte a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a kormányuk utolsó negyedéve alatt dobogós volt a gazdasági növekedésünk az unióban. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője szerint pedig a Tisza kormány nem a jogállamot állítja helyre, hanem kifejezetten távolodik attól. Végül az időjárásról. Sok napsütés várható fántyol és gomoly felhőkkel. Helyi zápor, hőzivatar, nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat majd elő. Néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 20, napközben 40 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, a mai napon, június 30-án a pálok ünneplik nevük napját. A pál a latin Paulus névből származik, jelentése kis termetű férfi. Sok boldogságot kívánjanak ma a páloknak nevük napján, Isten éltesse őket sokáig.

0: Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
1: Nyissuk ki ma is együtt kalendáriumunkat, tegyünk egy kis időutazást a múltban, hogy megtudjuk, kik születtek a mai napon. Például 1799-ben. Ő volt Petényi Salamon János, zoológus. Teológiai tanulmányait Pozsonyban, majd Bécsben végezte. Bécsben azonban a Természetrajzi Múzeum vonzotta. A bécsi zoológusokon kívül megismerkedett Brémmel is, akivel később is rendszeresen levelezett. Teológiai tanulmányainak befejezése után cinkotai lelkész lett, de minden szabad idejét a madarak tanulmányozására fordította. Ezért állásáról le is mondott, és gyűjteményével Pestre költözött. A Magyar Nemzeti Múzeum természetrajzi osztályán állatkonzervátor lett. Madártani megfigyelések céljából az ország különböző részein tett utazásokat. Több madárfajt fedezett fel és írt le. Jelentősek voltak halkutatásai is. 49 fajt, 3 alfajt határozott meg, és róla nevezte el a Petényi Mánnát jó barátja és tanítómestere Hekkel Jakab. 1847-ben a Beremendi szőlőhegy karszt hasadékaiban végzett ásatásokat. Ezen munkájával kezdődött meg hazánkban a gerinces ősmaradványok tudományos tanulmányozása. 1854. júliusában a Bihar-hegység fekete és sebeskörös közti területének barlangjait kereste fel. Ez volt hazánkban az első tudatos barlangkutató felfedező út, mely egy nagyobb terület barlangjainak a megismerésére irányult. Állatnevek alkotásával is foglalkozott, így írt a ma már földi kutyának nevezett rágcsálóról, mégpedig eképpen. Igen jeles a fogasvakony, 4 harapó, szembeszökő fogaira nézve is, melyek közt a 2 alsó oly tetemes, minőt a testnagysághoz aránylag más rágdálónál alig ha találunk. Nagyságuk miatt nem fedetvén a keskeny ajkaktól, mindig félig kint állanak, s éppen ezen szembetűnő bélyege miatt neveztem azt magyarul fogasvakonynak. Petényi Salamon felsőbesnyő környékéről írta le a házi egér egy elvadult alfaját, a güző egeret. Tudós barátai bíztatására belefogott, hogy feljegyzéseit összefoglalja és publikálja. Sajnos a bakkorszak gátat emelt, és a magyar nyelven megírt kéziratok nem jelentek meg nyomtatásban. Sedapon született Budapesten 1892-ben Lajta László, magyar zeneszerző és népzenekutató. Zenei tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, Lipcsében, Genfben, majd több alkalommal Párizsban folytatta. 1913-ban a Budapesti Tudományegyetemen közgazdasági doktorátust szerzett, ugyanez évben a Magyar Nemzeti Múzeum hangszertárának őre lett. Népzenegyűjtő tevékenységét a 10-es évek elején kezdte meg, együttműködve Bartókkal és Kodállyal. Egy ideig a Néprajzi Múzeum igazgatója is volt. 1919-től a Nemzeti Zenedében tanított, ennek lett később 45 és 49 között igazgatója. Tanítványa volt többek között Ferencsik János, Tátrai Vilmos és Kóródi András is. 1951-ben Kossuth díjjal tüntették ki, de nem zeneszerzőként, hanem a népzenegyűjtéséért. A kapott díjat még szegényebben élő zenészek közt osztotta szét. Kedves hallgatóink! Kalendáriumot hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A tartós kánikula fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is vízfogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. A rendőrség vízágyúkkal locsolt az embereket a budapesti Hősök terén. Teljes hálózati összeomlással fenyeget a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT szolgáltatási területén kialakult vízhiány. A hétvégi vízfogyasztás 55%-kal haladta meg az átlagot, Szadán napközben már el is fogyott a víz, és Ürön, Pomás, Solymár egyes részein sincs több. Eközben Pilisvörösváron az autómosók továbbra is tele vannak, írja körképében az Index. Már vasárnap 110 településen volt valamilyen fokú vízkorlátozás. Mínusz 342 cm volt a Tisza vízszintje Kiskörösnél, ez új negatív rekord. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, nem kellene megvárni, hogy a rendszer összeomoljon, mert az súlyos következményekkel jár. A tartós hőség miatt több elővárosi motorvonat is túlmelegedett, ezért jelentős forgalmi korlátozásokat vezettek be a Budapest környéki vasútvonalakon. Demecser és Kisvárda között leszakadt a felső vezeték, emiatt a vonatok csak egy vágányon kisebb késéssel közlekednek. A tárnoki és a szászhalombattai vonalon több modern Flirt motorvonat is lerobbant. A MÁV tájékoztatása szerint ezeket a szerelvényeket 35 fokos kinti hőmérsékletig tervezték, most azonban már 60-70 fokosra melegszenek a fémtetőszerkezetek és a gépészeti terek. Megteltek a párizsi halottas házak az országot sújtó hőhullám alatt, és már nem tudnak újabb holttesteket fogadni, írta meg az AP hírügynökség. A hatóságok közlése szerint 1000-rel több haláleset történt az átlagosnál, de az több hetet vagy akár hónapot is igénybe vehet, mire majd pontosan meg tudják mondani, hogy mennyi. Vélhetően az adat ennél sokkal nagyobb lesz. A hőhullám sorra írja át az országos rekordokat. Németországban egymást követő három napon is új csúcshőmérsékletet mértek. Vasárnap 41,7 fokot regisztráltak Brandenburg tartományban. Lengyelország története során először lépte át a 40 fokot, még Csehországban is új rekord született 41,1 fokkal. Az AFP hírügynökség legfrissebb elemzése szerint a magunk mögött hagyott napon legkevesebb 130 millió ember tapasztalt 35 fokos vagy annál magasabb hőmérsékletet. A kutatók szerint 50 évvel ezelőtt ilyen hőhullám gyakorlatilag lehetetlen lett volna, a jelenséget egyértelműen az ember okozta klímaváltozásnak tulajdonítják. Az előző kormányzat szándékosan átverte az országot és az embereket, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Orosz rulethez hasonlítva az előző kabinet költségvetési politikáját, Magyar Péter arról beszélt, még az Orbán kormány a magyar embereknek 3,7, majd 5%-os idei költségvetési hiányról hazudott, az apparátus áprilisban már a 6,8%-os adatot használta, ma pedig már azt látni, hogy ha nem hoznák haza az uniós 1000 milliárdokat, akkor a valahol talán legnagyobb hiányt mutatna a büdzsé, a GDP 8,3%-át közelítő rátával. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosítását, amely stabil, kiszámítható, valós és felelős alapot teremt majd Magyarország újjáépítéséhez, közölte a kormányfő. Azt is jelezte, a minisztereket arra kérte, hogy minden felesleges, pazarló költést vizsgáljanak ki és szüntessenek meg. 50 napja kezdte meg a munkát a Tisza kormány, mondta el napirend előtti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök hosszan sorolta már elvégzett feladatokat és sok mindent, amihez hozzákezdtek, vagy tervben van. 16 év gazdasági eredményeit ismertetve a Fidesz frakció vezetője több adat mellett megemlítette például, hogy az átlagbér 750-ről 2200 euróra nőtt. Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy a Fidesz választási győzelmei után mindig csökkent a költségvetési hiány, így volt ez 2014-ben, 18-ban és 22-ben is, az idei évet már nem tudhatjuk meg, szavai szerint. A kormány az azonnalra megígért kampány témáit sem tartja be, legyen szó rögtön megtörténő fizetésemelésekről vagy áfa csökkentésekről, közölte a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a kormányuk utolsó negyedéve alatt dobogós volt a gazdasági növekedésünk az unióban. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője szerint pedig a Tisza kormány nem a jogállamot állítja helyre, hanem kifejezetten távolodik attól. Végül az időjárásról. Sok napsütés várható fántyol és gomoly felhőkkel. Helyi zápor, hőzivatar, nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat majd elő. Néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 20, napközben 40 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. június 30-án, kedden. A technikai munkatárs Birincsik Márton, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, azt követően pedig egészségügyi perceinket kísérhetik figyelemmel. Utána időjárás előrejelzést és útinformat hallanak, majd a napverse hangzik el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd szívem első gondolata. Horváth István Sándor atya könyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Utána hírekkel jelentkezünk, s a szentek szent életű emberekben ma a Római Egyházközség első vértanúiról lesz szó. Elmondjuk még az imát Csepelényi György boldog elvatásáért, és 8 óra előtt még programajánlót is hallanak. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb a 8 órai híreket követően jelentkezem majd. Addig is további jó rádiózást kívánok!
0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Fekete Anna gyógytornásszal, női manuálterapeutával, a női egészség visszaállításáról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Mert hogyha nem így történik a gyógyításra a javallat, akkor annak milyen veszélyei vannak? Tehát a kettő közötti különbséget szeretném, hogyha részletezni.
1: Igen, én ebben nagyon, főleg amióta vizsgálok és tapasztalom, hogy a hölgyek mit éreznek, amikor én kérem az izmoknak az aktivizációját, és ténylegesen mit csinálnak az izmok, vagy hogy az tényleg egy emelő mozdulat-e az izmok szempontjából, vagy pedig egy nyomópréselő mozdulat-e, ezt csak akkor tudjuk hatékonyan kontrollálni, hogyha a hüvei vizsgálaton keresztül történik ez az egész folyamat.
0: Igen, mert többet árthat nyilván, mint használ akkor, hogyha nem egy megtartó funkció lép életben, hanem ez a bizonyos
1: igen,
0: toló nyomó, ugye?
1: Igen, és nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy online hasizom regenerációs tréningekbe belemennek a frissen szült édesanyák, nem tudják, hogy a medencefenékizmokkal milyen probléma van, nem tudják az izmokat megfelelően működtetni, és erre a nagy has szorításra fókusz, a has összehúzására, a has behúzására létrejövő fókusz, ha a medence alap és a medencefenékizmok nem tudnak megfelelően tartani, akkor az összes kismedencei szerv oda fog lepréselődni, és így romlik a szerveknek is a helyzete, illetve az izomnak a funkciója.
0: Ezt mennyire lehet ezt a fajta ösztönös mozdulatot vagy reakciót módosítani? Tehát hogy lehet megtanítani a pácienst arra, hogy mi a helyes izommozgatás?
1: Nagyon sok hölgy egyébként tudja és jól tudja, viszont sokszor találkozok olyan hölgyekkel, aki azt hiszi, hogy tudja, és akkor ilyenkor jön az a visszacsatolás, hogy én mit mondok neki, hogyan mondom neki, nála például mi az a szó összetétel, ami is tudja stimulálni azt, hogy ne préseljen, hanem emeljen.
0: Most itt azért kell óvatosnak lenni, mert hogy az eleve a tabu témák egyike, és nehéz megfogalmazni, és nehéz rávezetni az illetőt arra, hogy mit csináljon? Vagy azért, mert egyáltalán nehéz dolog ezt a különbséget érzékeltetni?
1: Nagyon sokszor azt tapasztalom például, hogy a medence fenékizmoknak az izom ereje gyenge, vagy elveszlik a kapcsolat az idegrendszer és az izom működtetés között. És sokszor például úgy kezdjük a terápiát, hogy nagyon kevés aktív gyakorlat, és mondjuk adunk a hölgyeknek elektrostimulációs készüléket, hüvelybe behelyezhető szondával, hogy az elektrostimuláció adja meg igazából az impulzust az idegrendszernek is, meg az izomnak is, meg az egész szervezetnek, hogy tudja egyáltalán a hölgy, hogy melyik izmával is szeretnénk elkezdeni foglalkozni.
0: Itt az agynak milyen szerepe van a gondolkodásnak ebben?
1: Inkább ilyen izomidegrendszeri kapcsolat.
0: Tehát spontán igen, reakcióról van
1: igen,
0: szó.
1: Igen, igen, igen.
0: És ha azt a különbséget érzékeli, akkor jön rá,
1: igen,
0: hogy mi a helyes.
1: Igen, igen, igen.
0: Tehát akkor ez csak és kizárólag a hüvei vizsgálattal, illetőleg ezzel a bizonyos műszerrel érzékeltethető.
1: Igen, igen. Tehát, hogy mi azért nézzünk izomerőt is, például a medencefenék izmoknál egy 0-tól 5-ös skálán terjedő izomerő mérési eszközünk van, hogyha a 3-as alatt van a hölgynek az izomereje, tehát az aktivizációja, szorítása, csak én annyira azt a szorítás kifejezést nem szeretem használni, inkább az aktivizáció, akkor szoktuk ajánlani, javasolni, hogy akkor kezdjük el az elektroterápiával, menjen mellette az aktív torna, mert nem helyettesíti, és akkor egy idő után csökkentjük az elektrostimulációs kezelést, és növeljük az aktív torna gyakorlatait.
0: Még rá nem kap gyakorlatilag
1: igen,
0: erre, ugye?
1: Igen.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben Fekete Anna gyógytornásszal, női manuálterapeutával a női egészség visszaállításáról beszélgetett. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most a várható időjárásról. A sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen, és elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki záporzivatar. A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Késő estére 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. S hány fok van most szerte az országban? A legfrissebb mért adatok. Békés Csaba 21 fok, Budapest 23, Debrecen 24, Győr 22 fok, a Kékesen 26 fok van, Miskolcon 23, Napkoron 24, Paks 23 fok, Pécs 24, Sármelléken 25 fok van, Siófokon 27, Szegeden 22, Szolnokon 24, és Szombathelyen 25. Sátoraljóújhely 27 fok, Ittegerben 24 fok van, és Jászberényben 22. A napi melegrekord 2022-es Berettyóújfaluból származik 39,6 Celsius fok, és 2002-ben nem meglepő, hogy Zabaron csak 2,4 Celsius fok volt június 30-án. Ma fronthatás ugyan nem tereli a szervezetünket, de a forróság tartós stresszt gyakorol mindenkire, fennáll a hőgute veszélyek, különösen a szabadban dolgozóknál. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. Emellett az UVB sugárzás is extrém magas. 11 és 15 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a napon. És a pollenekről. A pollenterhelés az előző napokhoz hasonlóan alakul. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan a közepes magas tartományban alakulhat. Az úti fűjé jellemzően alacsony közepes, esetenként elérheti a magas szintet. És most az utakról. A hőségriadó miatt a mai napon is fokozottan figyeljenek arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljanak, és legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző, arra az esetre, ha torlódás alakul neki. És a 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tisza híd javítási munkáit és a hozzátartozó félpályás lezárást holnap éjfélig felfüggesztették, az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. És a kompok. A Tisza középső szakaszán nem üzemel a komp, Tisza Tardos és Tisza Lök, Vezseny és Martfő, valamint Nagyrév és Tisza Bök között. A Szamoson, Olcsva-Apáti és Olcsva között a komp 6 órától 19 óráig közlekedik óránként. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!

0: Nemes Nagy Ágnes, széndioxid. Csak a növény a tiszta egyedül, nem ismer kategóriát, s a bűnös széndioxidot éjszaka mégis ő cseréli át. Tisztán ragyog reggel az égi sátor, a tölgyek néma megváltástanától.
1: Nemes Nagy Ágnes széndioxid című versét Dér Gabriella mondta el. Nemes Nagy Ágnes diákkorától kezdve írt verseket folyóiratokban 1945-től publikált. Első kötete 46-ban jelent meg, és ez évben alapította férjével közösen az Újhold című irodalmi folyóiratot, amely csak 48 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mintegy emblémája lett a babicsi nyugateszmeiségét és minőségigényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált. További új verseit a 67-es napfordulóban, majd pedig három gyűjteményes kötetének egy-egy ciklusában adta közre. Költői munkája mellett a magyar esszéirodalom kimagasló művelője volt. A 70-es, 80-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Nemes Nagy Ágnes 1991-ben hunyt el.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. Leó pápa lezárta a konzisztóriumot. Isten minden nemzetnek és népnek békét kíván. A Szent Atya a vasárnapi úrangyal elimádkozásakor. A szeretet elengedéssel, veszteséggel és befogadással jár. Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Leó pápa az úrangyala elimádkozásakor. A szeretet elengedéssel, veszteséggel és befogadással jár. 14. Leó pápa a vasárnapi úrangyala elimádkozásakor emlékeztetett. Jézus a mai evangéliumban is arra szólít, hogy kövessük őt és tanúskodjunk országáról. Nem néhány külső cselekedetről van szó, hanem arról, hogy teljesen átadjuk önmagunkat a vele való szeretet kapcsolatban.

0: kapcsolatban. Ahhoz, hogy gyümölcsöző legyen, a szeretetnek legalább három dologra van szüksége: elszakadás, veszteség, befogadás. A pápa az úrangyala után megemlékezett a venezuelai földrengés áldozatairól.
1: Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù.
0: Jézus azt mondja: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Amikor misszióba küldi apostolait, az Úr azt akarja, hogy mentesek legyenek minden kötöttségtől. De mindenkire igaz, hogy a legfontosabb kapcsolatok a Krisztustól kapott szeretet által teljesednek ki. A házasságot is akkor élhetjük meg egészen, ha elhagyjuk szüleink házát. A nevelésben is akkor segítünk gyerekeinknek megvalósítani önmagukat és elérni a boldogságot, ha megtanítjuk őket a saját lábukon állni és meghozni döntéseiket.
1: In questo senso, l'amore è anche perdita.
0: Ebben az értelemben a szeretet veszteség is. Ezt nehéz megértenünk, különösen egy olyan világban, ahol veszíteni gyengeségnek tűnik, ahol a megszerzés és birtoklás megszállottjai vagyunk. A szeretet azonban csak az önátadásban hoz gyümölcsöt. Ha hajlandóak vagyunk kicsit elveszíteni önmagunkat, hogy helyet szorítsunk a másiknak. Ha hajlandóak vagyunk időt szakítani arra, hogy meghallgassuk egy barátunkat. Ha lemondunk egy kicsit a kényelmünkről, hogy osztozzunk valakinek a nehéz helyzetében. Aki csak önmagáért él, elveszíti életét, mondja az evangélium, mert nem nyílik meg a szeretet örömének, és meddő marad. Ezért Jézus arra szólít, hogy vegyük föl a keresztet. Ő fölajánlotta és föláldozta önmagát, hogy mi az ő életében bőven részesedjünk. Ugyanígy, ha az önajándékozás logikáját éljük, képesek leszünk új élettel tölteni meg kapcsolatainkat. A harmadik feltétele a szeretetnek a befogadás, folytatta az úrangyala előtt mondott beszédét a pápa. A szeretet konkrét döntésekben és cselekedetekben fejeződik ki, apró hétköznapi gesztusokon keresztül, mint egy pohár vizet nyújtani a szomjazónak. Jézus, amikor előre küldi tanítványait, azt kéri, hogy útravaló nélkül induljanak, vagyis rászorulók legyenek, mert akkor befogadásra ösztönzik azokat, akikkel majd találkoznak. Így, aki befogadja azt, aki Jézus nevében jön, őt fogadja be, és a mennyei atyát, aki küldte őt. Az Úr iránti szeretethez az út mindig a testvérek befogadásán keresztül vezet. Imádkozzunk Szűz Máriához, aki úgy szerette fiát, hogy el is tudta veszíteni. Ő segítsen nekünk, hogy Krisztus szeretetének alázatos és örömteli tanúi legyünk, fohászkodott végül 14. Leó pápa. Az úrangyala elimádkozása után a Szentatya szolidaritását fejezte ki a venezuelai földrengés áldozatainak és sérültjeinek.
1: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos.
0: Az Úrhoz imádkozik örök nyugalomért az elhunytaknak, és lelki közelségéről biztosítja a hozzátartozókat, a sebesülteket, és mindenkit, akit a tragédia sújtott. Egyben háláját és bátorítását fejezi ki a mentésben és a segítségnyújtásban résztvevőknek. Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván. Leó pápa beszéde a konzisztórium lezárásakor. Leó pápa szombaton este a vatikáni szinódusi aulában lezárta a június 27-én és 27-én megrendezett rendkívüli bíborosi konzisztóriumot. A Szentatya első gondolatait a heves földrengés által sújtott Venezuela lakosságához intézte, majd beszédét profétai békefelhívással zárta: nem az erőszaké lesz az utolsó szó. A kétnapos rendkívüli konzisztóriumon a világ minden tájáról érkezett 178 választó és nem választó bíboros vett részt. A bíborosok, közöttük Németh László belgrádi érsek, 4 ülésen elmélkedtek, imádkoztak és osztották meg gondolataikat. Az utolsó szombat délutáni ülésen a bíborosok kötetlen beszélgetést folytattak a Szentatyával. A vártnál hosszabb ideig tartó eszmecserét követően 14. Leó pápa beszédével lezárta a kétnapos találkozót, amely a januári rendkívüli konzisztórium után a második állomása volt a jövőre folytatódó útnak, amelynek időpontját a Szentatya az év vége felé határozza meg. A konzisztóriumról megállapította, hogy értékes pillanat volt, de az egyház életében nem maradhat elszigetelt esemény.
1: Cari fratelli cardinali, giungiamo adesso al termine di questi giorni con un sentimento di profonda gratitudine.
0: Leó pápa hálát adott az elmúlt napokért, megköszönve a bíborosoknak, hogy a szabadság, a testvériség és az egyházi érzék lelkületével vettek részt a munkában. Együtt keresték az Úr akaratát, azzal a meggyőződéssel, hogy Krisztus továbbra is működik egyházában. Ő az, aki előttünk jár, összegyűjt minket, testvéreinken keresztül szól hozzánk, és elvezet minket a küldetésben, mondta 14. Leó pápa, hangsúlyozva, hogy számára a remény forrása volt látni azt, hogy a különböző helyi egyházakból, kultúrákból és helyzetekből érkező bíborosok meghallgatják egymást, és együtt keresik azt, ami leginkább szolgálja az evangéliumot. A szinodalitás kérdésére vonatkozóan a pápa megállapította, hogy nem elsősorban a döntési jog meghatározásáról van szó, hanem arról, hogy hogyan őrizzük meg együtt azt az ajándékot, amelyet az Úr az egyházára bízott. Amikor ez a kérdés kerül a megkülönböztetés középpontjába, akkor a hatalom, a közös felelősség és a döntéshozatal kérdései is megkapják a nekik járó helyet, a küldetés és az evangélium iránti közös hűség fényében. A pápa arra kérte a bíborosokat, hogy meggyőződéssel kísérjék ezt az utat helyi egyházaikban, mindenkit bátorítva részvételre, hogy egyházaink egyre inkább növekedjenek az evangéliumi életmódban. Utalással Mário Grech bíboros, szinódusi főtitkár szavaira, a pápa rámutatott, hogy a szinodalitás nem csupán ülések sorozata vagy egy munkamódszer, hanem egy lelki stílus, amely a találkozásból születik, a meghallgatásban növekedik és a megkülönböztetésben érlelődik. A találkozóknak nem a száma, hanem evangéliumi minősége az alapvető. Amikor alázattal teret hagynak a Szentléleknek, akkor a beszélgetések a megtérés helyszínévé válnak, ahol együtt növekedünk az Úr iránti hűségben.
1: Molti di voi hanno raccontato le sofferenze provocate dalle guerre, dalle violenze, dalle povertà e dalle tante ingiustizie che segnano la vita dei popoli.
0: A pápa utalt a témákra, amelyeket az elmúlt két nap ülésein a bíborosok érintettek. Ezek közül a következőket emelte ki. A háborúk, az erőszak, a szegénység, az igazságtalanságok által okozott szenvedések, továbbá a magány, a kapcsolatok válsága, a reménytelenség. A Szentatyára különösen nagy hatást gyakorolt, ahogyan a bíborosok, felfedve korunk egyik legmélyebb sebét, a fiatalokról beszéltek, akik szenvedésükben olykor eljutnak az öngyilkossághoz vezető végső kétségbeeséség. A Szentlélek működését felismerve hallgassák meg őket és családjaikat. Ez egy olyan út, amelyen az Úr továbbra is megtéríti az egyházat. Ahol a családot támogatják és kísérik, ott a kapcsolatok, a szolidaritás és a remény iskolája virágzik. Ahol viszont megsérül vagy elszigetelődik, az egész társadalom viseli ennek következményeit. Októberben a keleti egyházak vezetőivel és a püspöki konferenciák elnökeivel megrendezendő találkozón értékelik majd a 10 évvel ezelőtt megjelent Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás óta megtett lépéseket néhány család részvételével, akik megosztják tapasztalataikat. A világ sebeiről szólva a pápa a béke és a háború kérdését is érintette, amely szintén a szívben dől el. A háború bennünk születik meg, amikor a gyanakvás felváltja a bizalmat, a félelem a reményt, de ugyancsak szívünkben szól hozzánk továbbra is Krisztus, és megtérít minket. Egy megbékélt szívből fegyvertelen szavak, új kapcsolatok és olyan béke születhet, amely képes eljutni a népekig is.
1: La seconda sessione ci ha condotti a fare un passo ulteriore.
0: A második ülésszakról szólva Leó pápa megállapította, hogy a bíborosok nagyon világosan megértették a Magnifica Humanitas enciklika egyik alapgondolatát. A háború nem csupán az államok közötti konfliktus. Sokkal korábban keletkezik, egy olyan hatalmi kultúrából, amely áthatja gondolkodásmódunkat, kapcsolataink megélését, a hatalom gyakorlását, valamint a gazdaság, a technológia és még a vallás használatát is. Ha ez a válság gyökere, akkor a válasz az együttműködés és a párbeszéd kultúrájának újjáépítése, amely képes új erőt adni a multilateralizmusnak is, hogy a népek újra együtt keressék az egész emberi család közös javát. Ezen az úton elengedhetetlen a közéletben aktív világi hívők hozzájárulása. Szükségük van az egyházi közösség közelségére és támogatására ahhoz, hogy megélhessék a politikai szeretetet. Maga az együttműködés kultúrája is az ökumenikus és vallások közötti párbeszéd révén fejlődik, amely nem gyengíti keresztény identitásunkat, hanem képessé teszi arra, hogy együtt szolgáljuk a közjót és a békét, fejtette ki beszédében Leó pápa. A sokféle erőszakkal szembeni erőszakmentes válasz kérdése, amely Jézus cselekvésének szemlélődéséből fakad, nem a konfliktus elkerülését jelenti. Nem mond le az igazságról, de nem hajlandó a másikat ellenséggé tenni. Azzal kezdődik, hogy saját magunkat fegyverezzük le. Ez tárja fel húsvét logikáját, amelyben a szeretet erősebbnek bizonyul a gyűlöletnél, és a megbocsátás megtöri a bosszú ördögi körét. Ez a keresztre feszített és feltámadt Jézus ereje. Egy olyan erő, amely nem pusztítja el az ellenséget, hanem lehetővé teszi, hogy újra testvérként tekintsünk rá. Több csoport is hangsúlyozta ehhez kapcsolódva, hogy célszerű tovább mélyíteni a jogos önvédelem témáját, figyelembe véve a szükséges teológiai és lelkipásztori szempontokat. A megbeszéléseken az a kívánság is elhangzott, hogy az egyház társadalmi tanítása egyre inkább váljon közösségeink élő örökségévé, amely arra neveli az egyházat, hogy evangéliumi módon élje meg a valóságot, és felelősség teljesen irányítsa cselekedeteit. A témák között a pápa felsorolta a közjó kérdését is, amelyről megállapították, hogy egy olyan valóság, amelyet együtt kell újra felfedeznünk. Az egyház Krisztusban gyökerezve arra kapott meghívást, hogy megőrizze a találkozás és párbeszéd helyeit, ahol a közjó megújult kultúrája kialakulhat, amely felismeri minden ember sérthetetlen méltóságát, a mindenkire vonatkozó kölcsönös felelősséget, és a szegényekben meglátja Isten reményének főszereplőit. Az egyháznak a mai világban betöltött felelősségéhez kapcsolódik a tanúságtétel, a lelkiismeret formálása, valamint a testvéri és hiteles közösségek építése. Ez a tanúságtétel a Krisztussal való találkozásból, igéjéből és a szentségekből fakad, amelyekben az Úr képessé tesz bennünket arra, hogy az evangélium erejével szolgáljuk a világot. Az egyház egyre inkább váljon azzá, amit hirdet. Csak erre alapozva lehetnek gyümölcsözők a struktúrák, intézmények szükséges reformjai is. Az egyház meghallgat és párbeszédet folytat. Ha továbbra is együtt keressük az Úr akaratát, és hagyjuk, hogy a Szentlélek vezessen minket, biztos vagyok benne, hogy közösségünk egyre gyümölcsözőbbé válik az egyház küldetése és az egész emberi család szolgálata szempontjából, mondta Leó pápa, leszögezve, hogy ezek a napok megerősítették az egyház jövőjébe vetett reményét.
1: Credo che poco alla volta stiamo riscoprendo il significato più autentico del concistoro.
0: A Szentatya rámutatott a konzisztórium leghitelesebb jelentésére, miszerint a bíborosi kollégium összegyűlik Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. A misszió szolgálatában álló közösségi élmény olyan életmód, amelyet az egész egyházban hirdetnünk kell, hogy minden megkeresztelt részt vehessen a szeretet civilizációjának építésében és a közjó szolgálatában, mondta a pápa, hozzátéve, hogy ez a konzisztórium nem maradhat elszigetelt esemény. Az egyházban olyan tereket kell teremteni, ahol Isten népe meghallgatja egymást, együtt imádkozik, megkülönböztet és halad előre útján. Ez a szinodalitás, és ez lesz a lelkisége az Amoris Laetitiának szentelt következő találkozónak is. A cél, hogy egymást meghallgatva együtt tanuljuk meg meghallgatni az Urat. A pápa beszéde végén megismételte a konzisztórium egyhangú felhívását, amely a föld minden népének szól. Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, ezért nem törődhetünk bele az erőszakba. Nem az erőszaké lesz az utolsó szó. Isten a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béke útjait. Felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Kedves hallgatóink, itt jegyezzük meg, hogy Németh László bíboros belgrádi érsekkel készült stúdióbeszélgetésünket a konzisztóriumról vasárnapi adásunkban sugározzuk. Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Június 29-én hétfőn délelőtt Róma fővédő szentjei Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilikában a konzisztóriumon részt vett bíborosokon celebrálásával. Homiliájában a közösség őrzőjét, Pétert, és a népek evangelizálóját, Pált mutatta föl példának korunk emberei előtt is, hogy mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái legyünk. A szertartáson átadta az új metropolita érsekeknek a palliumokat, mint a Péter székével való szeretet közösség szimbólumát. A Szent Atya homiliáját keddi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézus hajóra száll a tanítványokkal, s miközben alszik, hirtelen vihar támad. A tanítványok megrettennek, felkeltik Jézust, aki egyetlen szavával lecsendesíti a vihart. A jelenet drámai ereje abban áll, hogy a külső vihar lecsillapítása előtt Jézus előbb a belső viharra mutat rá. Mit féltek, kicsinyítőek? A tanítványok halászemberek voltak, akik ismerték a Genezáreti tó hirtelen kitörő viharait, de most olyan félelem keríti hatalmába őket, amely már nem csak a testi biztonságról szól, hanem arról, hogy elveszítik életük irányítását, s világuk széthullani látszik. Ebben a helyzetben annak ellenére is félnek, hogy ott van velük Jézus. Miért? Mert még nem igazán ismerik a mestert és hatalmát. A vihar mindig alkalom arra, hogy felismerjük, nem mi irányítunk. Isten gyakran engedi meg a nehézségeket, hogy megmutassa önmagát. A tanítványok kiáltása, ments meg minket, egy őszinte mélyről jövő kérés, amit talán mindannyian mondtunk már, amikor összecsaptak fejünk felett a hullámok, amikor minden, amit biztosnak hittünk, megrendült. A történet nem ígéri, hogy nem lesznek viharok, de biztosít arról, hogy Jézus velünk van a hajóban. És ha ő velünk van, akkor nincs olyan vihar, amely vesztünket okozhatná. Lehet, hogy úgy tűnik, alszik, de amikor eljön az idő, megszólal, és nem csak a tenger, hanem a lelkünk is megnyugszik. Minden vihar, minden nehézség, amit túlélünk Krisztussal, egy újabb lépés a bizalom útján.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. A mai énekrend a következő. A Hozsanna 228-as számú énekét énekeljük bevonulásra és felajánlásra, ez a keresve ó fölség téged. A 116-os lesz majd a kommunió, vagyis amit áldozás alatt éneklünk, ennek kezdősora imádlak nagy istenség. És végül az éneklőegyház 242-es számú éneke csendül fel majd kivonulásra az angyaloknak királynéja. Még egyszer az énekszámok, a Hozsannából a 228-as és a 116-os, és végül az éneklőegyházból a 242-es. Imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, tegnap a római és az egész egyház két kiváló oszlopára, Szent Péterre és Szent Pálra emlékeztünk, tekintve az ő vértanúságukat. A mai napon ugyancsak a római egyházra tekintünk, annak első vértanúit ünnepli, vagy róluk emlékezik meg az egyház. Nem ismerjük a nevüket, voltak benne fiatalok, öregek, és amikor reájuk gondolunk, akkor tudnunk kell azt, amit az egyház így tanít, hogy a vértanúk vércsepjei az egyház hitének magvetői. Kérjük az ő közben járó imájukat a mai keresztényekért. Talán nem mindig kell vértanúnak lenni, de mindig meg kell hozni az hitünkért az áldozatot, amelyre sohasem legyünk restek. A mai szentmisét Takács Ferencnéért ajánlom föl. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Olvasmány Ámosz próféta könyvéből. A kiválasztottságát nem becsülő nép prófétája által vádolja az Úr. Izrael fiai, halljátok az ítéletet, amelyet az Úr kimondott ellenetek, és minden nemzetség ellen, amelyet Egyiptom földjéről kivezetett. Egyedül csak titeket vettelek figyelembe a föld összes nemzetsége közül. Éppen ezért meg is torlom rajtatok minden gonoszságotokat. Vajon járna együtt ketten, ha meg nem egyeznek? Vajon nem akkor ordít-e az oroszlán az erdőben, amikor nem talál prédát? Vajon nem akkor hallatja-e hangját búvó helyéről az oroszlán kölyök, ha semmit sem fogott? Vajon beleesik-e a madár a törbe a földön, hogyha nincsen csapda? Vajon felszedik-e a csapdát a földről, ha semmit sem fogott? Vajon ha megszólal a harson a városban, nem remege meg a nép? Jön-e a városra veszedelem, amelyet nem az Úr hoz rá? Bizony, semmit sem tesz az Úristen annélkül, hogy titkát ki ne nyilatkoztassa szolgáinak, a prófétáknak. Ordít az oroszlán, ki ne remegne. Szól az Úristen, ki ne prófétálna. Felforgat az Úr titeket, amint felforgatta Szodomát és Gomorát. És olyanok lettetek, mint a tűzvészből kiragadott tűzök, és ti mégsem tértetek vissza hozzám, mondja az Úr. Ezért cselekszem így veled, Izrael, és mivel így bánok majd veled, készülj fel, Izrael, hogy találkozzál a te Isteneddel. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egy alkalommal hajóba szállt, és tanítványai követték őt. Egyszerre csak heves vihar tört ki a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a hajót. Jézus pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, és fölkeltették. Uram, ments meg, minket elveszünk! Jézus így szólt hozzájuk. Mit féltek, kicsiny hitűek? Aztán fölkelt, parancsolt a szélnek, meg a tengernek, és nagy csendesség lett. Az emberek csodálkozva kérdezték, kicsoda ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki? Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, az apostolok, amikor elkezdenek, és velük együtt az emberek is, akik ott voltak, elkezdenek csodálkozni Jézusnak a hatalmán, hogy olyan hatalma van, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki, akkor ennek van egy olyan előzménye, hogy ők hittek Istenben, Istennek a mindenhatóságában, és várták a messiást, aki Isten küldöttje lesz, de arról azért nem tudták, hogy a tengernek és a szélnek is parancsolni fog. Bár sok minden meg van írva messiásról, lehetett volna erre is gondolni, de hát azért ez kifejezett szavakkal nem volt így igazán leírva. Ezért csodálkoznak Jézuson, mert látják, hogy ugyanolyan ember, mint ők, elfáradt, aludtotta a hajónak valamelyik részében, és nem is ébredt fel a viharra. Tehát eléggé elfáradt. Az Isten elfáradt? Nem, az Isten ember, és az emberi testében. Ezzel is rávilágít Jézus, és természetesen a mennyei atya elsősorban, hogy mennyire ember. Ugyanúgy ember, mint mi. Egy élet velünk, ha úgy tetszik a fáradtságban, egy élet velünk a szomjúságban, és lehet tovább sorolni, az az egység azt szolgálta, hogy az emberek fölfogják az ő kereszt halálának a velünk való egységét kifejező voltát. Ő nem követett el bűnt, de értünk elszenvedte a legszörnyűbb halált. Ilyen értelemben a hajóban pihenő és a viharra nem, föl nem ébredő Jézus az tanít még így is. Tanítja azt, hogy mennyire egy velünk, és tanítja azt, hogy mennyire hatalmasabb, mint mi. Szenved velünk, de a szenvedése olyan hatalmat jelenít meg az emberek életében, amely egyedül csak Istennek van. A bűnbocsánat, az üdvösség, az Istennel való benső egység a kegyelem által. Míg itt az apostolok nem tudják, hogy lesz majd egy keresztség, amely összeköt bennünket Istennel úgy, hogy Isten gyermekei leszünk. Hogy lesz majd egy oltári szentség, amely majd olyan erőteljesen jeleníti meg Istent itt a földön a kenyér és a bor színében, hogy azok, akik szentáldozáshoz járulnak, magukhoz veszik, egyesülnek Jézussal, az Isten fiával. és lehet tovább sorolni a szentségeknek meg annyi hatását. De ha a szentségeket befejezzük valamilyen módon a gondolkodásunkban, a legegyszerűbb eseményeknél is ott van az Isten. Néha az ember úgy érzi, hogy alszik. Nem. Még itt az apostolok költögették. Talán éppen azért, hogy személyesen is átéljék Jézusnak azt a mi voltát, hogy egyszerre nagyon ember, és egyszerre nagyon Isten. Ő az Isten ember. Sokszor egyesek tagadják ezt is, valamilyen félistenszerűnek gondolják. Nem. Valóságos Isten, és valóságos ember. És itt a valóságos, az nem csak azt jelenti, hogy nem valami árny, látszat, hanem a legerőteljesebben az. Mindannyiunknak a képe, az imágója, így mondja, az a kép, amely az őskép, amelyre mindannyiunkra, mindannyian hasonlítunk az emberi mi voltunkban. Ő a bűnt nem követte el, tehát amikor bűnt követünk el, nem rá hasonlítunk. Akkor egy külön utat jár az ember. De a bűnt magára vette, megszenvedett, és az ő szenvedésével és halálával meg is váltott bennünket ettől a külön utas emberi valóságról, amit bűnnek nevezünk. Uram, ments meg, minket elveszünk, mintha a bűnös ember kiáltaná, de már nem a vihar veszedelmét akarja elkerülni, hanem mindannyian a poklot, a lélek, az örök boldogság veszedelmét akarjuk elkerülni. Igen, előfordul az, hogy csak a bajban tudunk jól imádkozni, odaadóan. Mikor a bajok elmúlnak, akkor úgy nem olyan könnyű az imádság. Itt is az apostolok, amikor Jézushoz szólnak, nem egyszerűen kifejezik félelmüket és így tovább, hanem egy olyan ima, amely minden imának az eredetie, hogy egyedül Isten tudja megmenteni az örök életünk veszedelméből a lelkünket. Ezért tudjunk imádságainknál mindig egy fohásszal könyörögni, hogy Uram, ments meg engem, ments meg a kishitűségtől, ments meg a félelemtől, és add, hogy bizakodó lélekkel tudjak hozzád szólni, hisz én már többet tudok, mint akkor az apostolok, mert tudom, hogy te vagy a megváltóm, te vagy az Isten fia, te vagy, aki mindent megtehetsz értünk, és meg is tettél mindent üdvösségünkért. Amen. Imádkozzunk, testvéreim, a mindenható Istenhez, aki elküldte fiát a világba, hogy kereszthalála és föltámadása által megváltson minket.
1: Hogy szüntelenül magasztaljunk téged, Urunk, a keresztségben kapott kegyelmekért. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy parancsait hűséges megtartásával mutassuk meg irántad gyermeki ragaszkodásunkat. Hogy Krisztus példája szerint áldozatos szeretettel viseltessünk rászoruló embertársaink iránt. Hogy emberi gyengeségeinkben és megpróbáltatásainkban te légy erősségünk és reménységünk. Hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék az emberek a te szent nevedet.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, add meg az üdvösség örömét Takács Ferencné elhunyt testvérünknek, akit a mai szentmisét felajánljuk. Hallgass meg, Urunk! Mindenható örök Isten, Te azért küldted el hozzánk szent fiadat, hogy a világ világossága legyen. Add, hogy az ő tanításának fényében járjunk, és így biztosan elérkezzünk az örök világosság országába ő általa, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Menj el, Atyánk, fogadd el ezeket az áldozatokat,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adomány, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sok

Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében is vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Isten szeretete kiáll a szívünkbe a Szentlélek által. Ezért bizalommal így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Jézusunk, a lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására adja nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Szent Mihály főangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat fejére. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk az Egri Bazilikából. A Szent Misét ma Szabó József Béla, főegyházmegyei főzenéigazgató mutatta be. Az éneket Kubik Tamás karnagy vezette, a felolvasó Bóta Zoltánné, rádiónk technikai munkatársa Birincsik Márton volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Az Egri Hittudományi Főiskola 37 levelezős hallgatója vehette át diplomáját az Egri Elseki Papnevelő Intézet kápolnájában a hétvégén. 10 katekéta lelkipásztori munkatárs, 9 hittanár nevelő, 18 katolikus hitoktató felsőfokú szakirányú továbbképzésben részt vett hallgató. Dr. Dolhai Lajos rektor a hálaadó szentmisén tanításában a hivatás jelentőségéről szólt, és a napszentjére, Szent Lászlóra utalva úgy fogalmazott, neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk, magyarok és katolikus keresztények vagyunk. Reményének adott hangot, hogy a végzett hallgatók a diploma megszerzése által új hivatást kaptak a megváltó Jézustól. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Az országos tisztifőorvos arra hívja fel a figyelmet, a tartós helyenként 40 fokot megközelítő vagy meghaladó hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Az országos vízügyi főigazgatóság közlése szerint súlyos aszály van, az elmúlt 3 hónapban jóval kevesebb eső esett a megszokottnál, ezért a talaj nagyon kiszáradt. Az átlaghoz képest 55%-kal nőtt a vezetékes ivóvíz felhasználása hétvégén a Dunamenti Regionális Vízműszolgáltatási területén a hőség miatt. A megnövekedett igények következtében Szada, Erdőkertes és Veresegyház egyes részein már nem biztosítható teljes körű ellátás, több nógrádi településen is vízhiány van. A hőség miatt részleges felmentés kapott a teljesítménycsökkentés alól a Paksi atomerőmű. A szabályok szerint a Duna hőmérséklete a kibocsátási pontnál nem haladhatja meg a 30 fokot, rendkívüli esetben ez 31,5 fokig emelhető. Tegnap délelőtt ez már 30,2 fok volt. Az erőmű a hétvégén már csökkentette a teljesítményét a meleg miatt. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, egyre több hír érkezik arról a Védelmi Igazgatási Hivataltól, hogy több helyen is vízkorlátozást kell elrendelni. Gödöllő környékén, a Dunamenti vízműveknél egyre rosszabb a helyzet. Drámaian rossznak nevezte a költségvetés állapotát a miniszterelnök, aki szerint 7% felett lehet idén a hiány. Magyar Péter a közösség oldalára feltöltött videóban azt mondta, az átvilágítás után azt látják, hogy a valós 2026-os hiány meghaladna a 8%-ot, ha a Tisza kormány nem tudta volna hazahozni az uniós forrásokat, és még ezekkel együtt is 7% felett lehet tehát. A kormányfő utasította a kabinett tagjait, hogy minden felesleges költést vizsgáljanak felül és állítsanak le. A Fidesz szerint a gazdaság lassulása annak tudható be, hogy a kormány érdemi intézkedések helyett Facebook kormányzást folytat. Az ellenzéki párt állítása szerint a Tisza választási győzelme törte meg a korábbi gazdasági növekedési pályát. Gyanúsítottként hallgatta ki a terrorelhárítási központ volt főigazgatóját az úgynevezett aranykonvoj ügyben a fővárosi nyomozóügyészség. Hajdú Jánost hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettével gyanúsítják. Ő panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, vallomást tett és szabadlábon védekezik. Orbán Viktor volt miniszterelnök pedig a közösségi oldalán azt írta, azért, amit a TEG tett, minden rendes országban kitüntetés és elismerés járna, de Magyarországon hatósági zaklatás. Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter szerint ő és munkatársai jóhiszeműen jártak el a kulturális támogatások ügyében. Tar Zoltán, a Szaktárca jelenlegi vezetője szerint viszont Hankó Balázs az igazságszolgáltatás politikai ügyé próbálja alakítani. Végül az időjárásról, sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel, helyi zápor, esetleg zivatar a Dunától keletre előfordulhat, néhol megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 40 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Szentek, szentéletű emberek.
3: A római egyházközség első vértanúi Krisztus születése után 64-ben haltak meg. Akiket ma ünneplünk, Rómának voltak a lakói. Azért kellett meghalniuk, mert Krisztushoz tartoztak, és Krisztust hűségesen megvallották. Haláluk ideje egybeesik a város égésének dátumával, Krisztus után 64. július 17-23-a között történt a városban a tűzvész. Egyiküknek a nevét sem ismerjük, de mindannyian Szent Péter és Szent Pál apostol tanítványai voltak. Vértanúságokról egészen érdekesen egy pogány történetíró emlékezik meg Tacitus Annales című művének 15. könyvében. A történetíró elbeszéli, hogy az önmagát költőnek képzelő Néró egy nagy költemény szeretett volna írni, mint Homérosz, Trója égéséről. Ezért fölgyújtatta a fővárost. Egyszerre több ponton kezdett égni Róma, és a heves szél a szegények negyedeit pillanatok alatt lángba borította. Nem csak nagy kár, de sok emberélet is a lángok martaléka lett. Oltani sem akarták, s ha akarták volna, akkor sem tudták volna eloltani a tüzet. Volt, aki ezt kiabálta, valaki ezt parancsolta. 6 nap múlva a tüzet megfékezték, de az elkeseredés nem ismert határt. A 14 kerületből csak 4 maradt éppen. Fölbecsülhetetlen értékek pusztultak el. Később a várost ugyan újjáépítették, s a régi helyett kiépült egy csodálatosan szép új Róma. De a gyújtogatásért a keresztények fizettek meg az életükkel. Ezt is Néró császár találta ki, hogy a nép haragja elől megmeneküljön. Ugyanis városszerte híresztelték, hogy a várost maga Néró gyújtatta fel. A híresztelés elhallgattatása végett, a keresztényeket tette meg bűnösöknek, s a legválogatottabb büntetésekkel sújtotta azokat, akiket a sokaság krisztiánusoknak, krisztusiaknak nevezett. Így hát először azokat fogdosták össze, akik ezt a vallást vallották, majd az ő vallomásuk alapján hatalmas sokaságra nem is annyira a gyújtogatás vágyát, mint inkább az emberi nem gyűlöletét bizonyították rá. És kivégzésüket csúfsággal is tetézték, hogy vadállatok bőrébe burkoltan kutyák marcangolásától pusztuljanak, vagy keresztre feszítve, és amikor bealkonyodott, meggyújtva éjszakai világításul lángoljanak. Néró a kertjeit ajánlotta föl a látványosság céljaira, és cirkuszi játékokat rendezett, amelyen kocsisruhában a nép közé vegyült, vagy kocsira szállt. Ebből, bár a keresztények bűnösök voltak, Tacitus ezt írja. A keresztények bűnösök voltak, megérdemelték a legsúlyosabb büntetéseket is, mégis szánalom támadt irántuk, mivel nem a közjó érdekében, hanem egy ember kegyetlensége miatt kellett elpusztulniuk. Római Szent Kelemen levele szerint a zsidók féltékenysége is közrejátszott a keresztények kivégzésénél. Vértanúságuk helye a Vatikán dombjának déli lejtőjén volt, s mivel ezek a vértanúk Szent Péter és Pál tanítványai voltak, az ő ünnepük táján emlékeztek meg róluk. A II. Vatikán zsinat óta a mai napon emlékezünk ezekre a római vértanúkra. Imádkozunk! Istenünk, Te a római egyház bőségesen sarjadó vetését vértanúk áldott vérével öntözted. Add kérünk, hogy életük áldozata biztos erőforrásunk legyen, és elvezessen a halálon aratott szent győzelem örömére Krisztus a mi Urunk által.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, Te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Ima a gyermekekért. Uram, elválasztottad a férfi és a női nemet, hogy egymást keresésében énünk legmélyebb húrjai rezdüljenek a legmagasabb harmóniákban. Ebből a kölcsönös keresésből fakadnak gyermekeink, kik tiszta és értetlen lélekkel születnek. Uram, mentsd meg a gyermekeinket, mentsd meg értelmüket, hogy romlottságunk ne rontsa meg őket. Mentsd meg életüket, hogy fegyverek, melyeket mások ellen kovácsolunk, ne őket pusztítsák. Hogy jobbak lehessenek szüleiknél, hogy építhessék önön világukat, a szépség, tisztesség, összhang, jó akarat és méltányosság világát, melyet a béke és a szeretet kormányoz mindörökké.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most programajánlót hallanak. Idén július 3-a és 12-e között második alkalommal rendezik meg a Ha majd lesz fesztet a civil közösségek házában, itt Egerben. A fesztivál a Ha majd lesz színházi egyesület szervezésében valósul meg. A 10 nap alatt több mint 30 programot hoznak idén, és minden nap lesz ingyenes előadás is, a nyitónapon pedig minden díjmentes lesz. Az első hétvégén gyermeknapot tartanak rengeteg programmal, 10 és 13 óra között, mind negyedikén, mind ötödikén. 6-án hétfőn egy saját ősbemutatót adnak elő, Katona Virág, Milyen könnyű a világ című drámáját viszik színpadra. Lesznek gyermekelőadások, gyermeknapi programok, játékos drámafoglalkozások, vezetett drámapedagógiai programok, de klasszikus művek is színpadra kerülnek, mint Örkény, Tóték című drámájának átdolgozása, Tótocskák címmel, vagy Kosztolányi, Édes Annája. Végjáték is látható lesz Molnár Ferenc, Játék a kastélyban című művével. Az utolsó napon 10 és 13 óra között művészeti piknikkel készülnek, ahová bárki jelentkezhet, aki szeretné bemutatni művészetét. Erre az Egyesület e-mail címén lehet jelentkezni, ez a következő, ha majd lesz-e, kukac@gmail.com. Kedves hallgatóink, a programajánlót a Heves megyei hírlapból vettük. Rövidesen hírekkel folytatódik a Szent István Rádió reggeli műsora.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Bár még holnap is kánikula lesz, a hőhullám ma tetőzik. Akár a valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordja is megdőlhet, ami 41,9 fok volt Kiskunhalason 2007-ben. Tegnap a Szódon 41,8 fok volt, ami még csak új napi és júniusi rekordot jelentett. Szerda évfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A tartós kánikula fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyadékpótlás. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, egyre több hír érkezik arról a Védelmi Igazgatási Hivataltól, hogy egyre több helyen kell vízkorlátozást elrendelni. Gödöllő környékén a dunamenti vízműveknél a legrosszabb a helyzet. Folytatja munkáját ma az országgyűlés. A határozathozatalok között döntenek a Tiszás mellétei Barna Márton által benyújtott a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatról. A hivatal a Törvényalkotási Bizottság javaslatára az igazságügyét felelős miniszter által vezetett minisztériumba történő beolvadással szűnhet meg, de feladatait a tárcának nem kell közfeladatként ellátnia. A Tisza két képviselője, Szabó Tibor és Veres Ádám javaslatára szavazhat a parlament a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénynek a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő módosításáról. Az előterjesztés a főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítési jogosultságok megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését tartalmazza. Általános viták is lesznek. Napirenden szerepel Mellétei Barna Márton javaslata az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítására. Tárgyalja a parlament a Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvénymódosítást, amely a piaci bizonytalanságok miatt kiterjeszti a kőolajtermék előállító különadóját és meghosszabbítja a 2027-es adóévre. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter által kezdeményezett módosításával a méltányossági alapú gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatást a jövőben az egészségbiztosító nyújthatja a Batthyány Stratmann László alapítvány helyett. Drámaian rossznak nevezte a költségvetés állapotát a miniszterelnök tegnap, aki szerint 7% felett lehet idén a hiány. Magyar Péter a közösség oldalára feltöltött videóban azt mondta, az átvilágítás után azt látják, hogy a valós 2026-os hiány meghaladna a 8%-ot, ha a Tisza kormány nem tudta volna hazahozni az uniós forrásokat, és még ezekkel együtt is 7% felett lehet. Utasította a kabinett tagjait, hogy minden felesleges költést vizsgáljanak felül és állítsanak le. A Fidesz szerint a gazdaság lassulása annak tudható be, hogy a kormány érdemi intézkedések helyett Facebook kormányzást folytat. Az ellenzéki párt állítása szerint a Tisza választási győzelme törte meg a korábbi gazdasági növekedési pályát. Gyanúsítottként hallgatta ki a terrorelhárítási központ volt főigazgatóját az úgynevezett aranykonvoj ügyben a fővárosi nyomozóügyészség. Hajdú Jánost hétrendbeli a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettével gyanúsítják. Ő panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismert el a bűncselekmény elkövetését, vallomást tett és szabad lábon védekezik. Orbán Viktor volt miniszterelnök pedig a közösségi oldalán azt írta, azért, amit a TEK tett, minden rendes országban kitüntetés és elismerés járna, de Magyarországon hatósági zaklatás. Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter szerint ő és munkatársai jóhiszeműen jártak el a kulturális támogatások ügyében. Tar Zoltán, a Szaktárca jelenlegi vezetője szerint Hankó Balázs az igazságszolgáltatást politikai üggyé próbálja alakítani. Az alaptörvénnyel ellentétesnek minősítette az orvosi ügyeleti rendszer 1-es 2023 és 25 között hatályos szabályait az Alkotmánybíróság. A testület szerint a rendelet sértette a jogbiztonságot, mert bizonytalan tartalmú szerződéskötési kötelezettséget írt elő az orvosoknak. Tárcaközi egyeztetés kezdeményezett a hivatásos állomány számára kialakítandó új kompenzációs nyugdíjrendszerről három érdekképviselet. Hangsúlyozták, kezdeményezésük nem a korábbi szolgálati nyugdíjrendszer visszaállítására irányul, hanem egy fenntartható és igazságos rendszer kialakítására. Végül az időjárásról. Sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, helyi zápor, zivatar a Dunától keletre előfordulhat, néhol megélénkül a szél. A csúcsőmérséklet 40 fok körül alakul. Tetőzik tehát a hőhullám, de még holnap is nagyon meleg lesz, aztán viharokkal érkezik egy hidegfront. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. június 30-án, kedden. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Birincsik Márton, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet reggeli játékunk követ. 9 órakor hírekkel jelentkezik Debnár Ádám, utána a tudományról, kultúráról mindenkinek. A mai műsorban először az 1664. évi török elleni hadjáratról lesz szó, majd Varga Kamil ferences szerzetes olvassa fel Sinka Istvánról szóló eszéjét, s végül megismerhetik Hajdú Dorog szent emberét is. Most ajánlunkban Varga Kamil ferences szerzetest hallják.
2: Abban az időben sokszor előfordult az, hogy nem volt nekünk mit ennünk. A kisnéném ilyenkor odavezetett bennünket a létrához, s a létre fokán sorba ültetett minket, s azt mondta: na gyerekek, most kacagjunk! Ő kezdte mindig. Először lágyan és puhán, aztán mind csengőbben. Mi elébb csak kuncogtunk, de a kisnéném addig újrázta, míg a végén mindnyájan kacagtunk. Kacagtunk, hogy a könnyünk is kicsordult bele.
1: 9 órától külön műsorral jelentkezünk kisújszállási és Törökszent Miklósi adóinkon. Napról napra című összeállításunkban többek között Áder Jánost, a Magyarország korábbi köztársasági elnökét, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnökét hallják a vízről.
3: Hogyha most visszaemlékeznek, fölidézzük az emlékezetükbe a Pocsolya térképet, akkor ez kísérteties hasonlóságot mutat, azzal a különbséggel, hogy ezek a kék területek, ezek árvíz által veszélyeztetett területek, de megépítettünk árvízvédelmi töltéseket. Tehát ezek most nincsenek víz alatt, korábban víz alatt voltak nagyon sokszor, de megépítettük a töltéseket, és ezt ugye ezeket a területeket részben mezőgazdasági célra, városfejlesztésre, ipari célra hasznosítottuk, tehát ezek mind javarészt beépített, vagy legalábbis használat alá vont területek.
1: Szintén 9 órától Tokai Adonk is külön műsorral jelentkezik, méghozzá a kilátóval, melynek első részében a miskolci Újgyőri főtéren nyílt kormányablak és rendőrös avatásáról számolunk be. Majd a 42. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztiválra látogatunk. Ajánlunkban Nádai László ásványgyűjtő beszél a meteoritokról.
4: A meteorita van olyan kiállítás Európában, Franciaországban, Enzisheimben, ahol csak meteoritokat árulnak. Tehát az egy ugyanilyen jellegű rendezvény, mint ez, az a meteorit gyűjtőknek, és akkor érkeznek a világ minden részéből kereskedők, illetve az úgynevezett meteorit vadászok, akik a meteorit hullások idején mennek el a terepre keresni.
1: 10 órától közös műsorral jelentkezünk mind a 9 adónkon, a hírek után kerengő, és ebben Fábián Éva Prima Primissima díjas népi énekes mesemondóval az élőszavas mesemondásról beszélget Sallai Éva.
5: Betelepítették a bukovinai székely népcsoportot a háború után, a szerencsétlen kitelepített svábok házaiba, úgyhogy érdekes hangulatban nőttem én ott fel. De édesapám, miután hazakerült a fogságból, megvette egy örei nénitől egy félházat. És talán azért is, mert ő nem betelepített volt, hanem ő megváltotta magának a lakhelyet, szabómester volt, és az mi szabóműhelyünkbe összejött a szomszédság. És bizony ott is a mese, a történetmesélés, az volt az a varázseszköz vagy kulcs ahhoz, hogy oldódjon az a feszült hangulat, ami az összekényszerített népek a szomszédság között volt.
1: 10 óra 45 perckor kezdődik majd a Lélekszava, melyben Deli Lajos atya a Szent Mise záró szakaszáról folytatja gondolatait.
6: Amit a Szent Misében kapunk, nem csupán magunknak kapjuk. Nem zárhatjuk magunkba, tovább kell adnunk. A Szent Mise egész életünk lelki középpontja. Ezért becsüljük meg Krisztusnak ezt a csodáját, amelyben vasárnapról vasárnapra, sőt, hétköznapról hétköznapra részt vehetünk.
1: A 11 órai híreket Cseperedünk követi. A mai műsorban ellátogatunk az Egri Szalézi Oratórium nyári táborába, ahol beszélgetünk arról is, milyen programokkal készültek idén a gyerekeknek. Szabó Bálint animátort, táborszervező vezetőt hallják.
7: A második héten pedig szokott lenni egy kisebb volumenű kirándulásunk, vagy egy ilyen tematikus napunk, ahol idén egy egri játékkal készülünk számukra, délután pedig a vizeskedésé lesz a szerep és kicsit a hűsölésé, úgyhogy ha az időjárás is megengedi, akkor egy kis vizes partival, illetve amit még szerintem nem tudnak, hab partival készülünk nekik. Ehhez egyébként már volt a táborban egy pár éve, de most úgy gondoltuk, hogy visszahozzuk nekik, és ezzel kedveskedve nekik, figyel, mivel nagyon élvezték a legutóbbikat is.
1: 11 óra 30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az Úrangyalát, 12 óra 5-től pedig egyházi hírekkel jelentkezik Debnár Ádám. Szóval, uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a szentek szent életű emberekben a római egyház első vértanúiról hallanak. Szokás szerint elmondjuk még az imát Csepelényi György vértanú boldogálvatásáért, és ezt az órát névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. 13 óra 5-től nosztalgiázzunk Laci atyával. A mai adásban is zenei időutazásra invitálják kedves hallgatóinkat Széles László Lőrinci plébános és a műsorvezető Farkas Erzsébet, akik ezúttal népszerű magyar együttesek felvételeiből válogatnak. Következzen most rövid ajánlónk.
8: Milyen emlékek és történetek is jutnak eszedbe például az Illés Együttes a Tündér című dalával kapcsolatosan?
9: Az általános iskola 8. osztályába jártam, amikor ez a dal született. Úgy ismertem meg, hogy egy általános iskolás fiú osztálytársam szólt nekem, és feltette nekem a kérdést, hallottad már az Illéstől a Tündér című felvételt? Mire én bevallom, még nem. Következő alkalommal egy pénteki napon volt, az 5 órai Tea című műsorba csendült fel, ott hallottam először. És eszembe jutott az iskolai osztálytársam, hálásan gondoltam rá, hogy felhívta a figyelmemet erre a dalra.
1: Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 13 óra 55 perckor jelentkezünk majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik addig is, műsorainkhoz tartalmas időtöltést kívánok.

0: játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: A szerző előszava. Ezek a limerik versformában írott badarversek irodalmi rejtvények voltak a 2025-26-os esztendőkben hétről hétre keddi napokon az Egri Szent István Rádió hallgatói számára Tikovics Ernő szerkesztőriporter betelefonálós játékaiban. Elhangzott a napi penzum, három limerik, és a helyes megfejtők közül kisorsolták a szerkesztők, hogy melyikük kerüljön adásba. A szerencsés kisorsoltak kisebb tárgyjutalmakban részesültek. Minden limerikben több az adott íróra vonatkozó életrajzi vagy az életműhöz köthető konkrét adat vagy allúzió, gyakran tréfás, gúnyoros utalás, kapaszkodó magyarázat is elhangzott, megkönnyítendő a megfejtők dolgát. Ezekre az utalásokra érdemes figyelni a nyájas olvasónak, ezeket felfejteni az adott költő életrajzában vagy műveiben tetten érni. A limerikes versrejtvények utáni lábjegyzeteiben a szerző röviden felfejti az életrajzra vagy a parodizált író egyik-másik művére vonatkozó megfejtést segítő utalásokat. Talán kitalálták már, sőt, biztos vagyok benne, hogy ki lehet a szerző, nem más, mint Bozók Ferenc piarista atya, akinek köszönhetően bevonult a reggeli játékunk a halhatatlanságba, és ez a kis limerik kívánkozik még a könyv előszavából ki. Írtam ezt szobában s verandán, magyar tanároknak eladnám. Okos gimnazisták vagy egyetemisták számára lehetne feladvány. Kedves hallgatóink, tehát egy limerik gyűjteményt tartok a kezemben Bozók Ferenc Ne vágj hozzám Nikkel Szamovárt című kötetét, amely talán hasznos játszótársa lehet olyan embereknek, akik szeretik egyrészt a feladványokat, másrészt az irodalmat. És egy használati utasítás is van hozzá mellékelve, hogy mi alapján lehetne játszani többet magával az illetőnek ezt a limerikes játékot, csak úgy, mint tettük ezt tényleg több alkalommal itt a Szent István Rádióban. És hogy miért mondtam el mindezt? Azért, mert Bozók Ferenc könyve ma reggeli egyik nyereményünk. Így irodalmi feladvánnyal indítunk. Bartus Zsoltot többször hallhatták már itt a Szent István Rádióban, akár a reggeli játékban, akár más műsorunkban. Róla tudni mondhatom, hogy illik, hogy a tudományos fantasztikus irodalom egyik, ha nem a legjobb ismerője, de érdeklődési köre, mint most is kiderül, ennél jóval szélesebb. Gondoljunk csak arra, amikor Gyóni Géza életművét, verseit, megjelent köteteit mutatta be. Hát, az sem most volt. Most is irodalmi feladványt hallanak tőle. Ha tudják, hogy kiről beszélgetünk, hívják a 36-os körzet 510-610-es számot.
2: 1909-ben született a Fejér vármegyei Ercsiben, 1986-ban Budapesten hunyt el. Az édesapja az kereskedelmi hajón volt kapitány, így aztán vitte magával a 13 éves korától, hogy bejárta Borneót, Jamaikát, a Fülöp-szigeteket, tehát volt neki egy ilyen, mondjuk úgy, hogy akkor már elég ritkának számító élménye, mint gyerek. Ugye később pedig, amikor már középiskolai, illetve majd aztán egyetemi tanulmányokat folytatta, akkor pedig Miskolcon a Szelete barlang ősemberleteit is tanulmányozta 3 éven keresztül. Tehát vegyük végig először is az önálló könyveit, talán úgy érdemes áttekinteni, és akkor utána esetleg az egyéb irodalmi és más jellegű tevékenységét is érdemes megemlíteni. Tehát ugye a legelső írási az már 17 éves korában a Magyar Cserkészben megjelentek, és utána nagyon sok újságban publikált, már ilyen 10-es évei végén, 20-as évei elején, ugye később a Magyar Cserkésznek a segédszerkesztője is lett. Az első könyv az éppen a Kőbaltás ember volt 1937-ben. A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda adta ki, háromféle kötés változatban is kijött a könyv. Ugye a könyv érdekessége, hogy Sebők Imre illusztrált, tehát a Sebők Imre ő fogalom a könyvillusztrációkat, szeretőket a képregénykedvelők körében. Egy rendkívül termékeny és rendkívül népszerű, rendkívül jó képességű illusztrátorról van szó.
1: Kicsit olyan miskolci könyv lesz, hiszen

0: Somaházi Pista, egy iskolás fiúról van szó, aki hát belekeveredik egy olyan ügybe, hogy az iskolában rendszeresen jelennek meg ilyen a tanárokat gyalázó röplapok, meg táblára karikatúra, és rákenik ezeket a dolgokat a főszereplőre, akit ki is csapnak az iskolából, mert ő nem tudja bizonyítani, hogy nem ő követte el ezeket a tetteket. Azonban a cserkész vezetője az bízik benne, ismeri a Pistát, és tudja, hogy ilyet ő nem csinált, és magához veszi egy vegyi üzembe. A történetnek az a lényeg, hogy ez a vegyi üzem az különleges találmánynak a kifejlesztésén dolgozik. Azonban itt megint kalamajkába keveredik a Pista, ugyanis a egyik mérnökkel hát összetűzése lesz, és elintézik az, hogy tolvajnak állítják be a Pistát, mi több rá is bizonyítják, hogy lopott az üzemből, úgyhogy onnét is menekülnie kell. A Pista eltűnik, majd pedig barátaival összefogva elkezdenek nyomozni azután, hogy mi is történhetett. És a történet végére, rendkívül jó a könyv egyébként, nagyon szórakoztató a könyv, a történet végére egy nemzetközi ipari kémhálózatot buktatnak le. Igen, van még egy érdekessége ennek a regénynek, ez talán kevésbé közismert, hogy eredetileg egy elbeszélésről volt szó, mégpedig egy olyan cserkész elbeszélésre, ami egy országos mozgalmat indított el. Keresünk kémeket, tehát ez valóban egy mozgalom volt anno a 30-as években, de megmozgatta az ország cserkészeit, tehát végül is egy elég sikeres műről beszéltünk, és később ebből fejlődött ki a regény, és ez jelent meg könyvalakba regényként.
1: A Nagy Kaland 1943-ból csak két sort írtál hozzá, miért?
0: Ez az a könyv, ami nincs meg, az egyetlen olyan regény, amelyiket nem sikerült megszerezni. Ez gyakorlatilag a kamaszfiúknak a mindennapjairól szóló történet, igazából nincs benne semmi extra, egy csintevésekről. Egy klasszikus kamaszregényről beszélhetünk, sajnos nem tudok többet mondani róla, mert sok recenziója sincs a műnek, és hát maga a könyv sincs még meg.
1: Viszont megvan a következő, 1943-ból ez is, a Lengyel Sas Fiókok.
0: Lengyel Sas Fiókoknak nevezzük azokat a lengyel lányokat és fiúkat, akik 1918-ban szembeszálltak a ukrán hódító sereggel, hogy megvédjék a településüket, Lvov városát.
1: 1955, ugrunk egyet, ez már a háború utáni időszaka irodalmi tevékenységének. Háborús könyv, Párbaj a levegőben?
0: Párbaj a levegőben, ez a szerző egyetlen elbeszélés kötete, ugye 26 írását tartalmazza elbeszéléseinek. Repülős történet mindegyik, talán így lehetne összefoglalni, vannak benne háborús, illetve nem háborús történetek. Ez a második olyan könyv, amit Sebők Imre illusztrált.
1: A Görög Gálya titka. Igazából ez volt az első könyv, ami a kezembe került, és amit el is olvastam a Delfin könyvek sorozatban.
0: Igen, ez a másik legismertebb könyv, a Kőbaltás ember mellett a Görög Gálya titka. Ugye ez két idősíkon játszódik a történet, ugye az indulása és a vége az a akkori Görög Gályának az elsüllyedését írja meg, és a regény nagy részét az pedig a mai korban, az írás korában játszódik, ugye az 50-es években, amikor ezt a Gályát feltárja a legendás híri Kusztó kapitány.
1: A 12 halálos perc. Nem tudtam megszerezni a könyvet, viszont az interneten fent van, és mondhatom azt, hogy egy szuszra, vagy egy ültő helyemben el is olvastam.
0: Egy rendkívül izgalmas regényről van szó. Ugye maga a könyv az 69-es, vagy a regény 69-ben jelent meg nálunk, és az a lényege, hogy azt próbálja kideríteni, hogy egy tájfújnak, egy forgószélnek mi van a közepébe, és egy repülővel próbálnak átszállni ezen a tájfun által gerjesztett tölcséren, miközben ugye a repülőutasainak a családjai is megszenvedik ezt a tájfunt, ki hol, ugye hajón, szárazföldön. Nagyon izgalmasan megírt, nagyon jó kis regény. Talán még annyit érdemes elmondani róla, hogy összesen három művéből készül diafilm, hát ez az egyik, ugye Tájfunk repülők címen a diafilmen is nézhető a legkisebbek számára, mint ahogy a Kőbaltás emberből is készül diafilm.
1: Fegyverdörgés és tengerár. Ez mi?
0: Ez a legterjedelmesebb könyve. Móra adta ki 1970-ben. Talán annyiban lehetne kötni a Görög Gálya titkához, hogy ez is két síkon játszódik. Ugyancsak egy régészeti feltárásról szól, egy tengerparti talajpülés, Port Royalnak a feltárása folyik benne, és ahogy ott találják a tárgyakat, így felidéződik Port Royalnak a története. Ugye magát a települést ez 1692-ben egy cunami elpusztította. Ugye ez egy kalóz kikötő volt, ugye a kalózoknak a történetét meséli el a regény, ugye hogy a történet végére a kalózok ugye letelepednek, ők alapítják a várost, akkor már földművesek, kereskedők lesznek, megjavulnak, igen, lehet így fogalmazni, és egészen addig működik is az, amíg a tengerár el nem pusztítja a települést.
1: A Fehér Csapat, elérkeztünk ehhez, és mondtad, hogy ez az utolsó regény.

0: amelyik 1981-ben jelent meg, de a háború előtti időszakban játszódik, utal is arra, hogy akkor még pengővel fizettek, ma meg már forint van, és a többi így összeveti a két időszakot, és ez egy nagyon jó könyv. Az elején úgy néznek ki a gyerekek, mint a Ku Klux Klan tagok, ilyen fehér csokjában a borítón, mindenkinek ez ugrik be róluk, így játszanak, így vakációznak, és ez az a könyv, ami szerintem olyan ifjúsági vagy gyerekkönyv, amelyik valóban gyerekekről szól, gyerekeknek, de nem gyerekesen.
1: Igen, igen, ebbe volt óriási tehetség. Maga a történet, hogy a 20-as években játszott egész konkrétan, és hát a borító, igen, a borító az a Ku Klux Klános illusztrációval rengeteg kritikát kapott egyébként emiatt a könyv. Az, hát ez egy szerencsétlen választás, ott nyilván nem volt benne semmi szándékosság, de nem volt egy jó grafika a Delfin könyvnek ez a borítója. 81-es a könyv, 1981-ben jelent meg, ugye 86-ban hunyt el.
0: 8 óra 34 perc van, kedves hallgatóink, és ha minden igaz, akkor bekapcsoljuk kedves megfejtőnket a reggeli játékunkba. Hozta Isten, szeretettel köszöntöm.
2: Kedvesek a Jézusot, és Lenke vagyok Egerből.
0: Örvendek.
2: És Szent Iványi Jenőről beszélünk.
0: Szent Iványi Jenőről beszélünk, illetve hallottuk Bartus Zsoltot. Igen.
2: Amennyiben... És hát nagy Bozók Ferenc nagy tisztelője vagyok, úgyhogy...
0: Akkor remélem, hogy lesz kivel játszania ezt a Ne vágj hozzám Nikel Szamovárt című könyv, illetve az abban megjelent verseket, feladványokat, de önmagában is olvasható. Szent Iványi Jenő nem szerepel bennük, de hát rengeteg embert szedett versbe, rengeteg irodalmárt szedett versbe, Feri atya, Ady Endrétől Vörös Sándorig, Füst Milánon keresztül, vagy Kródi Gyulán át. Szent Iványi Jenő talán majd a következő gyűjteményes kötetében megjelenik, versbeszedve, limerik beszedve, ugye ez egy meghatározott versforma, és ahogy olvasgat, hogy hallgattam Bartus Zsoltot, nézegettem a Wikipédián a szócikket Szent Iványi Jenőről, és nincs is benne a Sasfiókok, nem sorolja fel a Sasfiókok című könyvet a művei között, hát van még kiegészíteni való ez ügyben, de megszerezni ezt a könyvet bizony nehéz. Én jó ideje próbálom, de ahol keresem, ott mindig csak előjegyezhető állapotban van. Viszont a többi könyvét azt nagyon ajánlom, a Görög Gálya titkával kezdtem. Én felnőttként ismerkedtem meg Szent Iványi Jenővel, és benne vagyok egy skifi, tudományos, fantasztikus csoportban, és ott azt panaszolják föl néha a hozzászólók, hogy visszanézte, vagy visszaolvasta gyerekkori kedvenceit, és felnőttként teljesen máshogy látta a könyvet, vagy a filmet, és már kevésbé tetszett. Hát nyilván akkor is előre haladt, meg fel is nőttünk, de Szent Iványi Jenőtől például a Fehér Csapatot, vagy a Kőbaltás Embert, az tényleg még felnőttként is lehet olvasni, pedig Szent Iványit is ifjúsági íróként tartják számon. Köszönöm szépen, hogy velünk játszott, és akkor postán adjuk majd fel önnek ezt a kis kötetet.
2: Nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok.
0: Köszönöm önnek is, és az Útinform tájékoztatása, hogy egy személygépjármű szalagkorlátnak ütközött a 3-as főúton Hort és Gyöngyös között. A 73-as kilométernél a forgalom félpályás útlezárás mellett váltakozó irányban halad. Vezessenek óvatosan, és csak az kelljen útra, akinek tényleg muszáj. A zene után folytatjuk a játékot.

0: 8 óra 41 perc van, és az előrejelzés szerint csökkenni fog a hőség, nem tart már sokáig ez a kánikula, és ezért, ha szombaton elmennének egy értékes programra, vagy érdekes programra, akkor ajánlom önöknek Tardon a Szalakóta fiókák gyűrűzését, illetve azt a kis könnyű gyalogtúrát, túrákat, amelyek 9.30-kor, vagy valamint 11.15-kor indulnak. Kleszó András természetvédelmi őr és Szitta Tamás, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükkihelyi csoportja elnökének vezetésével Tardról a Sándor Völgyi rendezvénytérről. Bővebben informálódhatnak erről a Bükki Nemzeti Park igazgatóság honlapján, és ott megtudhatják azt is, hogy hogyan regisztrálhatnak erre az eseményre. Tart község önkormányzatának felajánlásából pedig 1500 forint ellenében bogrács ebéd várja a megéhezett természetbarátokat. 12 és 13 óra között majd lehetőség lesz szakvezetéssel a tardi tájház megismerésére is. Megtudhatják, hogy mi a helyzet Tardon. Ha már így egy helyet emlegettem, vagy egy helységet, akkor a kérdésem az, hogy hol járunk. Ez a feladvány volt már néhány évvel ezelőtt, talán ez is segítséget jelent, valamint az is, hogy azért néhány keresőszó csak elhangzik benne. Ha tudják, hogy mi a megfejtés, hogy hol járunk, melyik ez az ország, akkor hívek telefonszámunkat, és egy kis ajánló a nyereményből. Az interkulturalitás szót hallva ma is sokan gyanakodva húzzák fel a szemöldöküket, egyesek rögtön valamiféle érzékenyítést, ideológiai nevelést vagy külső nyomást sejtenek mögötte, mintha valami új divat volna, amelyet mesterségesen próbálnak ráerőltetni a társadalmakra. Csak hogyha őszintén körülnézünk, gyorsan kiderül, az interkulturalitás nem programkampány, vagy irodalmi, vagy importált társadalmi termék, benne élünk. Kedves hallgatóink, ez volt az előszó és egyben ajánló a Szív Jezsuita magazin legfrissebb számából, Interkulturális párbeszéd, egy riport Maja Morgenstern színművésznővel keltheti fel talán érdeklődésüket a kötet iránt. Mondhatom, hogy kötet, hiszen szinte már könyvszámba megy ez a folyóirat. De olvashatnak a Cigányság Szűz Máriájáról, a Csatkai búcsú színe és visszája, Hét nap tezében, lelki olvasztó tégei keresőknek, valamint a hit testének sokféle színéről is olvashatnak, Kultúrák találkozásáról a kereszténységben. Szerintem ennyi bevezető elég volt. Telefonáljanak tehát a 36-os körzet 510-610-es számot hívják, ha tudják, hogy melyik országban járunk. És most hallgassuk Balázsi Pétert.
1: Azért mentünk egy kisebb baráti társasággal, hogy madarásszunk egy jót. Időnként vannak különböző túrák, és akkor az embernek, ha lehetősége van, ideje van és pénze, akkor kiválaszt egy országot és elmegy oda. Szerencsére az egyikünk már 5 évvel ezelőtt járt ott, így volt némi ismeretünk. Mi is megkérdeztük, hogy miért pont ez az ország, és ő nagyon praktikus dolgokat mondott. Egyrészt, hogy megfizethető legyen, mert jó lenne Tanzánia, Kenya, Uganda, Botswana ezekre eljutni, de ezek árban nagyjából 2-3-szorosai. A másik fontos szempont pedig az volt, hogy biztos legyen a politikai háttere az országnak, így nehogy belefussunk valami kisebb kellemetlenségbe. Madár faunája az nagyon-nagyon erős, mi is azért jó pár madarat láttunk ott, illetve ez már gyakorlatilag az igazi Afrika, ez már nem a Szahara, nem a Szaharától északra lévő államok, hanem ez már Afrika.
0: Már a trópus, a fekete Afrika?
1: Ez már a trópus, a fekete Afrika, ugyan északi része még a Szahara, alatta van a szavanna, alatta pedig az esőerdő, illetve mangroveerde is vannak.
0: A hivatalos nyelve a francia ennek az országnak, így boldogultatok, vagy pedig a wolof nyelven, amit ott beszélnek?
1: Igen, mi nagyon boldogok voltunk, tudtuk, hogy a francia hivatalos nyelv, illetve wolof, úgyhogy ennek örömére mindannyiunk angolul vagy németül beszél. Ők annyira nem beszélnek angolul, magyarul sem, azt is próbáltuk, de nem nagyon jött össze nekik.
0: Pedig a világ minden táján van magyar.
1: Volt, aki felismerte, találkoztunk egy Párizsban élő úriemberrel, aki odajött hozzánk, hogy mondta, hogy hallja, hogy magyarul beszélünk, mert majd jön ide a fogát csináltatni. Telefonszámot is kért tőlem, de franciául beszél.
0: Te fogorvosodhoz megy?
1: Nem tudom, vagy csak találkozni, de franciául beszéltek, egymással ugye wolof nyelven, illetve még lehet más nyelven is.
0: Pulár, Szerer, Gyola és Mandinka.
1: Mindegyik nagyon jól felismerhető, persze.
0: És hogyan élnek ebben az országban, hogy így megoszlik köztük ez a afrikai viszonylatban igen kevés nyelv?
1: Úgy emlékszem, hogy nagyjából kevesebb, mint kétszer annyian, mint Magyarországon. Európai embert voltak olyan napok, amikor egymáson kívül nem is láttunk. Kicsit más világ, mint nálunk. Ugye azt azért el lehet mondani, hogy az életszínvonal átlagban alacsonyabbnak tűnik, mint itthon. Viszont nagyon segítőkészek voltak nekünk is. Az egyik nagy autó kölcsönzőnél kölcsönöztünk egy autót, és olyan jót sikerült, hogy mint kiderült, az üzemanyag színmérője nem nagyon működik. Úgyhogy egyszer csak a harmadtank benzinünk az 2 perc alatt elfogyott. Így egy település mellett álltunk meg. Szerencsére ott a szokásos kisbuszok közül az egyiket leintettük. Ezt úgy kell elképzelni, mint tényleg egy hazai kisbuszt, egy picit több üléssel, illetve a kaller, a kalauz az hátul egy deszkán utazik, kapaszkodva a buszba. Megálltak, gyúri ember leszállt, egy-két telefont elintézett, elindultak befele a haverjaimmal a településre, egy 200 méter múlva felvette őket egy kocsi, elvitte a benzinkútra, megtöltötték a palackokat benzinnel, és vissza is hozta őket. És ott is látható volt ez, egymásnak segítenek, tényleg nagyon szívélyesek voltak, segítőkészek, nagyon megnéztek minket általában az ilyen kevésbé járt településeken. Ha minden igaz, babának neveztek minket, vagy valami hasonlónak, ami fehér embert jelent, de semmilyen pejoratív vagy negatív értelem nincsen, ők egyszerűen csak így rácsodálkoznak, úgyhogy volt olyan, hogy ténylegesen olyan kisgyerek, aki lehet, hogy először látott ilyen sápat jószágot, mint mi azon a vidéken.
0: Csak nem kapott tőletek sokkot, de azért föl vannak így készülve benzin szempontjából, ha már ezt említetted, hiszen a Dakarrali ott végződik.
1: Igen, ott végződött. Mi egy reptérre Dakar mellett szálltunk le, de az utitársunk, aki már volt 5 éve, azt mondta, hogy ne menjünk be Dakarba, mert az nekünk nem jó. A nagyobb települések, a városok alapból iszonyú zsúfoltak. A közlekedési kultúrájuk teljesen más, mint nálunk, de még Dél-Európához képest is, úgyhogy gyakorlatilag mindenhol jön minden. És Dakar azt mondta, hogy az valami hihetetlen. Így is volt szerencsénk kisebb Pakkéba vagy hasonló településeken olyan élménybe, hogy nem szeretnénk bemenni még egyszer arra a településre, ha nem kell.
0: Pakké? Ez volt a neve?
1: Bakke.
0: Bakke?
1: Bakke. M van az elején, de elvileg azt nem ejtjük.
0: És mi történt ott?
1: Olyan a közlekedés, hogy tényleg nagyon lassan megy az ember, folyamatosan figyelni kell, mert mindenfelől mindenki. És az egy dolog, hogy autók jönnek, rengeteg a motor, a robogó, a gyalogos, illetve a szamár, kecske és a többi.
0: Az, hogy olyan alacsony az écesek száma viszonyítva mondjuk a délebbi afrikai országokhoz, annak a töredéke, ezreléke, az mire vezethető vissza?
1: Valószínű a vallásukra, ugye muzulmán állam, úgyhogy mi is időnként szálláson megittünk esténként egy-egy sört. Volt, hogy megkínáltuk a helyi menedzsert, hogy nem ül le, és megmondta, hogy ő muzulmán, ők nem. Nem, úgyhogy valószínű ezért, hogy eléggé szabályozott, szigorú rendszerben élnek. Láttunk imádkozó embereket is elég rendszeresen utcán, bárhol.
0: Akkor ez a gasztronómiában is megjelenik. Mi a nemzeti étel?
1: Tafaját ettünk, de különösebbet nem tudnék.
0: Ez azt írja,
1: mondani,
0: hogy a nemzeti étel a csebújen, ami rizsből és halból áll.
1: Na, azzal nem találkoztunk. Hál' Istennek, én sajnos nem szeretem a halat, halat nem kaptunk. Nem tudom, miket kaptunk időnként, de megettük, az volt a biztos.
0: Valaki azt mondta nekem, hogy a fehér gólya olyan ritka Afrikában, mint a fehér holló. Ti láttatok?
1: Egyszer láttunk fehér gólyát, az út mellett ott szeregetett egy kisebb csapat. Fekete gólyát azt többször is láttunk, azokat magányosakat, de azért Afrikában is van fehér gólya, főleg, hogy ugye Dél-Afrikában költ is a faj, illetve az európai állomány nagy része az Afrikába megy.
0: Honnan tudtátok, hogy merre, mik a jó madaras helyek, hiszen azt mondtad, hogy felkészülni itthon nem nagyon sikerült.
1: Többiek azért készültek, vannak. különböző olyan madarász oldalak, nemzetközi madarász oldalak, ahol fel vannak rakva mind a pontok, mind pedig régebbi trip reportok, ilyen úti beszámolók, és akkor az a alapján raktuk össze a programot. Ahogy leszálltunk, úgy kellett mennünk, hogy Budapestről Isztambulba, és Isztambulból repültünk Dakarba. Úgyhogy éjszaka repültünk, nagyjából olyan 6-7 óra között értünk oda, pont világosodott, mikor kijutottunk a reptérről, természetesen rögtön pajzsos varjú, szövőmadarak, sisakos gyöntjük, ami itthon ismerős lehet, ott vadon van, tokók, ezek a nagy szarvascsőrű madarak, rengeteg különböző faj. És amikor megérkezik az ember egy teljesen másik élő világba, ugye ez már Afrika, ez nem a Nyugat-Palearctis, mint ahol nálunk van, akkor ez a hihetetlen sok, hogy az első pillanatban mindent megnéz, aztán lehet, hogy kiderül, hogy a piros csőrű tokót minden nap lát tucatnyit, de első nap a szanaszét fotózza, megnézi, második nap, és akkor úgy szépen, körülbelül mint nálunk a szarkák, úgy voltak ezek a madarak.
0: És van ott valami helyi madártani intézet vagy egyesület?
1: Azt nem tudom, nemzeti parkok vannak. Igazából nagy méretű emlőst csak nemzeti parkban láttunk mi is.
0: Ez mi volt?
1: Baracskos disznót láttunk, Gambia folyón csónakázásnál vízilovakat, illetve 4 antilopfajt is sikerült, meg 4 majomfajt.
0: Elefánt?
1: Az állítólag már csak olyan 30 példány körüli él. Voltunk abban a nemzeti parkban, de mi nem láttunk. Nem,
0: mi a neve a nemzeti parknak?
1: Ez volt a Niokolokoba. Voltunk még a Dzsudzs nemzeti parkban, ott is csónakáztunk. Ott van Nyugat-Afrika egyetlen rózsásgödény, ugye pelikán, az ami nálunk is időnként előfordul, meg ami költött annó. Telepe ott egy szigeten 6000 pár költ.
0: Említetted, hogy csónakáztatok a Gambia folyón, ez különösen híres arról, hogy az ott közlekedő kompok ugyancsak túlterheltek.
1: Komp közelébe nem jutottunk. Úgy mentünk, hogy ahol megszálltunk a Vasadukembe, ott lehetett ilyen csónakázást is kérni. Kértünk is, aztán kiderült, mikor reggel kimentünk egy jó órára, nagyon profi guide volt, ha látta, hogy valamit nézünk vagy fotózunk a csónakkal, arra fordult. Vízilovakhoz oda tudott menni annyira, hogy még rendben legyen. Krokodilus madarakat láttunk, tényleg nagyon sok különböző faj, különböző gyógyalakfajokat, és amikor visszaértünk, akkor kiszálltunk, megköszöntük, tudtuk, hogy este még egy órát megyünk majd, késő délután, és oda jött a menedzser, hogy na, milyen volt. Mondtuk, hogy nagyon jó, nagyon profi, tényleg, nagyon jó, jó, mert nem jött el a túravezető, úgyhogy a szakácsát küldte le velünk, de mondtuk, hogy teljesen jó, úgyhogy a szakáccsal még délután 5-től 6-ig mentünk egy kört, majd 6-kor visszaértünk, és akkor 7-re megcsinálta a vacsorát is.
0: Kellett védőoltás?
1: Igen, igen, úgyhogy mielőtt kimentem, kisebb vagyont a sárgaláz, a hastífusz, a hepatitis A, illetve még egy emlékeztető, mi az már, amit itthon is kapunk, hogyha bármi.
0: Tetanusz.
1: Tetanusz, azt, illetve el kellett kezdeni egy nappal korábban, vagy érdemes volt a malária gyógyszert szedni, és amikor hazajöttünk, még egy 4-5 napot rá kellett húzni. Az egy jó pár oltással ment ki az ember, és kint is gyógyszert szedett, hogy minden ilyesmit elkerüljön.
0: 8 óra 54 perc van. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatónkat. Ha minden igaz, nem sokára megtudjuk, hogy mely országban
2: járt. Tiszteletem, Bámos László vagyok.
0: Örvendek, szeretettel köszöntöm. Mi lenne a megfejtés?
2: Szenegál.
0: Így van, Szenegál. Sok minden volt az, ami segített benne?
2: Igen, sőt, a Dakar a főváros is, ugye természetesen, ha egy kicsit gondolkozunk, akkor rá tudunk jönni, hogy a Szenegál lehet a sak.
0: Így van, köszönöm szépen. És amit ön nyert, az a CV Jezsuita magazin legfrissebb száma, júniusi, ma még június van, holnap már belépünk a júliusba, és rákerestem időközben, talán még feltarthatom ennyire az időjárásra, hogy milyen az időjárás jelenleg Szenegálban. Szenegálban ma 28 fokot mondanak legalábbis Dakarban, mint a maximumot, hát annál melegebb lesz itt nálunk Magyarországon. Vigyázzunk magunkra, vigyázzon mindenki magára és egymásra, akár közlekedik, akár otthon van. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és ha minden igaz, akkor Kovács Krisztina most bekészített egy olyan zenét, amely szenegáli az előadó, sőt, ahogy mondják, vagy olvasom, a leghíresebb élő énekes nem csak Szenegálban, de egész Afrikában. Elmondom a nevét, Youssou N'Dourról van szó, és talán a foci rajongók ismerhetik onnan, hogy az 1998-as VB dalát, foci VB dalát ő írta, ha minden igaz. Most hallgassuk meg talán a leghíresebb felvételét. Én elköszönök a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Bilincsik Péter nevében is. Tikovics Ernőt hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Nyugaton már szerdán, keleten csütörtökön, péntekre tehát már országosan felfrissülés várható, egyelőre majd megszűnik a kánikula. Ugyanakkor a nagy hőmérséklet különbségből adódó energia heves viharokat eredményez, sokfelé várható majd ilyen károkozó széllel, jégesővel, felhőszakadással, figyelmeztet Németh Lajos meteorológus, akit az Index kérdezett. Bár még holnap is kánikula lesz tehát, a hőhullám ma tetőzik, akár a valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordja is megdőlhet az országban, ami 41,9 fok volt Kiskunhalason 2007-ben. Tegnap a Szódon 41,8 fokot mértek, ami még csak új napi és júniusi rekordot jelent. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A tartós kánikula fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyadékpótlás. A meteorológusok két dologra figyelmeztetnek még. Egyrészt már körvonalazódik egy újabb hőkupola kialakulása az Atlanti-óceán felett, másrészt a július általában melegebb szokott lenni a júniusnál. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, egyre több hír érkezik arról a Védelmi Igazgatási Hivataltól, hogy egyre több helyen kell vízkorlátozást elrendelni. Gödöllő környékén, a dunamenti vízműveknél a legrosszabb a helyzet. Folytatja munkáját ma az országgyűlés. A határozathozatalok között döntenek a Tiszás Mellétei Barna Márton által benyújtott a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatról. A hivatal a Törvényalkotási Bizottság javaslatára az igazságügyért felelős miniszter által vezetett tárcába történő beolvadással szűnhet meg, de feladatait a minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia. A Tisza két képviselője, Szabó Tibor és Veres Ádám javaslatára szavazhat a parlament a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénynek a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javatalmazás korlátozásával összefüggő módosításáról. Általánosíták is lesznek. Napirenden szerepel Mellétei Barna Márton javaslata az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítására. Tárgyalja a parlament a Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvénymódosítást, amely a piaci bizonytalanságok miatt kiterjeszti a kőolajtermék előállító különadóját és meghosszabbítja a 2027-es adóévre. Drámaian rossznak nevezte a költségvetés állapotát tegnap napirend előtt az országgyűlésben a miniszterelnök, aki szerint 7% felett lehet idén a hiány. Magyar Péter a közösségi oldalára is feltöltött videóban azt mondta, az átvilágítás után látják, hogy a valós 2026-os deficit meghaladna a 8%-ot, ha a Tisza kormány nem tudta volna hazahozni az uniós forrásokat, és még ezekkel együtt is 7% felett lehet. Utasította a kabinett tagjait, hogy minden felesleges költést vizsgáljanak felül és állítsanak le. A Fidesz szerint a gazdaság lassulása annak tudható be, hogy a kabinet érdemintézkedések helyett Facebook kormányzást folytat. Az ellenzéki párt állítása szerint a Tisza választási győzelme törte meg a korábbi gazdasági növekedési pályát. Gyanúsítottként hallgatta ki a terrorelhárítási központ volt főigazgatóját az úgynevezett aranykonvoj ügyben a fővárosi nyomozóügyészség. Hajdú Jánost hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettével gyanúsítják. Ő panasszal élt ez ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, vallomást tett és szabadlábon védekezik. Orbán Viktor volt miniszterelnök pedig azt írta a közösségi oldalán, azért, amit a TEK tett, minden rendes országban kitüntetés és elismerés járna, de itthon hatósági zaklatás. Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter szerint ő és munkatársai jóhiszeműen jártak el a kulturális támogatások ügyében. Tar Zoltán, a szaktárca jelenlegi vezetője szerint Hankó Balázs az igazságszolgáltatást politikai üggyé próbálja alakítani, amikor nemes egyszerűséggel bosszúról beszél. Az alaptörvénnyel ellentétesnek minősítette az orvosi ügyeleti rendszer 1-es 2023 és 25 között hatályos szabályait az Alkotmánybíróság. A testület szerint a rendelet sértette a jogbiztonságot, mert bizonytalan tartalmú szerződéskötési kötelezettséget írt elő az orvosoknak. Végül az időjárásról. Sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Helyi zápor, esetleg zivatar a Dunától keletre előfordulhat, bár nem nagy eséllyel. Néhol megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 40 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
4: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Néhány szó most arról, hogy mit hallhatnak, ha velünk maradnak a mai összeállításunkban. A mai műsorban először az 1664. évi török elleni hadjáratról beszélgetünk Komjáti Zoltán Igorral, akinek nemrégiben könyve is jelent meg e témában. Azt követően Varga Kamil Ferences testvér olvassa fel a Vadalma illatú történetek című eszéjét, melyben Sinka István novella világát mutatja be, és végül megismerhetik Hajdú Dorog szent emberét is. Jó rádiózást kívánok! Nemrégiben jelent meg az Unikus műhely gondozásában és kiadásában Komjáti Zoltán Igor Tétován Mégis diadalmasan című könyve. Ez már a harmadik könyv, ami megjelent tőled, és az alcíme a következő: az 1664-es felső magyarországi hadjárat története. Miért kezdtél el ezzel foglalkozni?
5: Ugye én történész vagyok, és Kohári II István tevékenységével foglalkoztam. Amikor meghívást kaptam 2012-ben az Egri Végvári Műhelynek az egyik konferenciájára, és ott egy Kohári témát adtam elő, és általában ezen Egri Végvári Műhelyen megszokták beszélni, ugye ez két évente történik az Egri Vármúzeumban, megszokták beszélni az ottan jelenlevő személyek és előadók, hogy milyen legyen a következő téma. És akkor Vár, Végvár és Uradalom, ez lett volna a téma a 2014-es előadásra, és ő elkezdtem volna rá készülni, amikor 2014-ben közölték, hogy mivel Zrínyi Miklós emléké van, ennek fogják szentelni a 2014 őszi konferenciát is. És akkor ugye én a Kohári II Istvánra vonatkozó kutatásaim során a levéltárban többször találkoztam Kohári I Istvánnak az irataival, tehát ennek a Kohári Istvánnak az apjával. És tudni kell ugye, hogy ő Kohári I István az 1664-es felső magyarországi hadjáratban kétszer kapott kinevezést a magyar hadak fővezérségére első Lipót császártól. Ez 12 év ezelőtt kezdődött, és akkor úgy volt, hogy találtam bizonyos forrásokat, tehát a kutatás során, ugye, hogy 2004-ben kezdtem el a szisztematikus kutatást, és ugye 10 év alatt találtam több forrást a Kohári család levéltárában, első Kohári Istvánra vonatkozólag is, és akkor ezeket megnéztem, ugye mindig felírtam a regiszterembe, és össze tudtam állítani egy körülbelül 20 oldalas anyagot ahhoz, hogy tudjam publikálni. Aztán ugye 2014-ben megtörtént ez a konferencia, aztán a további kutatások során kiderült, hogy egy kis fejlesztéssel lehet belőle írni egy monográfiát is. Ő nagy segítségére volt a Hungary Jebedzsi Sportegyesület, annak a konferenciára való fölkészülés, és így 2022 elejéig rengeteg anyagot tudtam összegyűjteni ahhoz, hogy 22. januárjában elkezdjem a redakciót a könyvnek a megírásához. Ez egy körülbelül 200 oldalas könyv, így kiadott formában, és gyakorlatilag a redakció, a végleges összeállítás 2022. január és 2024. július között történt. Fölvettem a kapcsolatot az Unikus műhely kiadóval, hogyha készen lesz, akkor majd pályázzanak rá. És szerencsém volt, mert ugye 2024. júliusában befejeztem ezt a könyvkéziratot, 2024. augusztusában az Unikus műhely kiadója beadta pályázatra, és hát vártam az eredményre, és egy véletlen keresés folyamán rábukkantam arra, hogy a könyvpályázatot megnyertem 2024. októberében. Tehát sikerült egy NK pályázatot rászerezni, de még különféle átalakításokat kértek a szövegben, és így gyakorlatilag 2026. márciusának végén került ki a nyomdából a könyv.
4: És miért ez a korszak, illetve miért a felső magyarországi hadjárat foglalkoztatott?
5: A kiinduló téma az, hogy Kohári I István kétszer nyerte el abban az évben a felső magyarországi hadaknak a fővezérségét. Tudni kell, hogy 1663-64-ben zajlott egy Habsburg-török háború, amelynek a főhadi eseményei a Dél-Dunántúlon Zrínyi Miklóshoz kötődtek. Ugye 1663-ban a török had elindult Bécs meghódítására, és Érsekújvárat elfoglalta. De mivel a 64-es év elején Zrínyi Miklós egy úgynevezett téli hadjáratban megverte a törököket ott a Eszék környékén, és a hidat is felégette, ezért a török hadvezetés úgy gondolta, Köprülő Ahmed nagyvezér, hogy Zrínyújvárat kell lerombolni. Tehát a Eszék és a Balaton közötti területen vonult föl a magyar hadak ellen is, ez lett 1664-ben a főhadjárat. A bécsi hadvezetés azonban készített egy mellékhadjáratot is, amelynek Louis de Souche tábornokot nevezte ki a parancsnokának. Őneki az volt a feladata, hogy a török erőket lekösse a Dunától északra levő régióban, és visszafoglalja azokat a várakat, amelyek 63 őszén török kézre kerültek, tehát Lévát, Nyitrát, aztán pedig, hogyha lehetősége van, akkor Párkányt, meg Esztergomot is. Párkányban ugyanis egy török erőd volt, ami a Párkányi hidat védte. Tehát, hogyha Louis de Souche-nek lehetősége van arra, akkor Esztergomot is elfoglalja.
4: Hát ez nagy vállalás lett volna.
5: Nagy vállalás, de ez csak egy mellék hadjárat volt. De ugye Louis de Souche-nak az volt a szerencséje, hogy mellékhadszintéről származó török erők jöttek oda. Tehát a fő haderő, a szultáni csapatok, meg a mezei erők, azok a Dél-Dunántúlon voltak. Mégis Louis de Souche tábornoknak nagy szerencséje volt, mert ugye két nagy mezei csatában Zsarnócánál, meg Aramzent Benedek mellett meg tudta verni a török haderőt. 1664. május 3-án elfoglalta Nyitrát, június 14-én pedig Lévát tudta elfoglalni. Utána elindult délre, és az egész könyvnek a koncepciója az, hogy megmutassa azt, hogy ugye nem csak a főhadjáratnak az eseményei voltak Magyarországon, hanem ugye nem csak Alsó Magyarország volt, Felső Magyarország, mert Dél-Dunántúl, és a Dél-Dunántúlon volt a főhaderő, de volt egy Alsó Magyarország is, és az az érdekes, hogy annak a területén zajlottak a Felső Magyarországi hadjáratnak az eseményei. Tehát ez egy rossz elnevezés, nem tudta mai napig a magyar történetírás megmagyarázni azt, hogy az Alsó Magyarországon zajló harcok miért Felső Magyarországinak nevezik. Én úgy gondolom, hogy azért, mert ugye a főhadszintér az Dél-Dunántúlon volt, és ahhoz képest minden felsőnek minősült, idézőjelben felsőnek. Tehát gyakorlatilag ezek a hadműveletek a Duna, Vág és a Garam folyó közelében zajlottak, abban a háromszögben. Tehát az Esztergom, Nyitra és Garamszentbenedek térségében zajlottak ezek a harcok.
4: Tulajdonképpen erre a hadjáratra miért került sor?
5: Hát ugye abból indulunk, hogy 1661-ben Zrínyi Miklós az udvari haditanás tudta nélkül fölépített egy kőből és palánkból épült várat, a mai Zrínyújvárat. Most nem tudom megmondani, hogy melyik település közelében van, de ez egy olyan komplett vár volt, ami alapvetően hátráltatta volna a török haderőnek az ottani működését. És ugye a vasvári békének ugye voltak előzményei, 1608-tól kezdve gyakorlatilag ugyanazokat a béke szerződési pontokat kötötték meg, mint addig a Szűnynél is, meg Nikolsburgnál is, vagy bárhol, és ugye egyik pontja ezeknek mindenképpen az volt, hogy a másik fél tudta nélkül várakat nem építenek az addig meglevők mellett. Ugye ezt megszegte Zrínyi Miklós, és ez egy ilyen állindok volt arra, hogy elfoglalják, hogy leromboltassák. Ugye Zrínyi Miklós nem volt hajlandó lerombolni, udvari haditanásnak a kérésére sem, és ugye ebből származott a konfliktus. Meg volt egy ilyen belső dinamizmus az Oszmán Birodalomban, hogy mindig alkalmazni kellett a katonákat, hogy nehogy lázadjanak. Tehát a főhaderő a janicsárság volt, ezek, hogyha nem kaptak fizetést, vagy nem volt zsákmányuk nekik, amit a háborúkban megszereztek volna, akkor ezek föllázadtak volna.
4: Talán a dél-magyarországi történések miatt ez a rész, vagy ez a fejezet egy kicsit feledésbe merült.
5: Igen, feledésbe merült. 1894 és 2017 között 4 vagy 5 kisebb léptékű tanulmány készült ebben a témában. 2 írt Bagi Zoltán Péter, 16-ban és 17-ben, és 1894-ben Rónai Horváth Jenő. De ezek csak a hadműveletekkel foglalkoztak, a konkrét harci eseményekkel. Az én munkámban, amit nemrég került ki a nyomdából, a Tétován és mégis diadalmasan című könyvben, más aspektusokat is belevettem ebbe a könyvbe. A hadseregek toborzását, az élelemellátást, a zsoltfizetést, a kémkedést vagy hírszerzést, és van benne egy fejezet Kohári Egy István tevékenységéről is.
4: Maga a cím mire utal Tétován, mégis diadalmasan?
5: Azt látjuk, hogyha nézzük a hadi eseményeket, akkor Louis de Souche tábornok nem egy folyamatos előrenyomulást folytat, hanem előrenyomul, de visszavonul mindig. Tehát ilyen Tétován előre mozog, visszamozog, Egyrészt vissza kell neki vonulnia, mert nincs elég embertartaléka neki ahhoz, hogy ő meg tudja állítani az állandóan megújuló török támadásokat. Ugyanis mindig általában 20-25 ezer fős török hadsereggel áll szembe. Ugyanis a egri vilájetnek az alföldi részéből levő török haderők is ide vonultak erre a hadszíntére, hogy megállítsák Luidesus tábornokot. És de mondom, 20-25 ezer fős hadsereggel támadtak, amikor szétverték őket, például Zsarnócánál is, megint összeálltak 2-3 mét múlva, és ismét támadtak. Luidesusnak viszont nagyon kevés embere volt, tudni kell azt is, hogy a magyar csapatok általában mindig szétszélettek.
4: Bocsáss meg, ezek magyarok voltak?
5: Ez egy keresztény haderő volt, volt körülbelül egy 8500-10000 fő közötti német haderő, császári sereg, meg volt egy magyar haderő is mellette, amely hol csatlakozott a németekhez, hol nem. És ezeknek ugye a vezetőjévé Kohár Istvánt nevezték ki. Kétszer. 1664. április 10-én és 1664. július 9-én.
4: Megvan, hogy miért Tétován szerepel a címben. A diadalmasan
5: a
4: miért?
5: A diadalmasan azt jelenti, előbb is beszéltem róla, ugye, hogy két várat vissza tudtak foglalni a törököktől, és még két mezei csatát is nyertek, ráadásul még Párkányi hidat is lerombolták, meg a Párkányi erődöt. Párkánynál kialakítottak a törökök egy palánkvárat, ami a fahidat védte. Ott lehetett egyedül átmenni azon a hídon, a Dunántúli részről Észak-Magyarországra. Ezt elpusztították. Ahhoz viszont nem volt erejük, hogy Érsekújvárat megostromolják. Tehát alapvetően, tehát diadalmas azt jelenti ez a szó, hogy a sok nehézség ellenére mégis sikereket tudtak elérni. És ugye tudjuk, hogy a vasvári békében Réva és Nyitra ugye a status quo alapján megmaradhatott a magyar részen, míg Érsekújvár elveszett. Egyedül ez mutatható föl pozitív értékként, amit ki tudtak harcolni a 63-64-es hadjárat során. Tudni kell, hogy a augusztus 10-i vasvári béke a Szentgotthárdi csata után történt, viszont azt a könyvemben mindenképpen kifejtettem, hogy a hadműveletek még zajlottak azután is. Tehát ezt a augusztus 10-i békeszerződést még nem ratifikálták. Azt csak szeptember 27-én történt meg, és addig hadi állapot folyt. Tehát hiába volt meg a békekötés, Veselényi Ferenc nádor is, és Első Lipót uralkodó is, a vármegyéknek nemesi inszurekciót, vagyis nemesi vármegyei fölkelést rendelt még el. És még adat van a könyvemben arra is, hogy még október 4-én is fegyverbe voltak ezek az erők. Vagy nem jutott el hozzájuk a ratifikációnak a híre, vagy pedig még valamiért fegyverben voltak októberben is, de például Nyitra vármegye. Október 11-re lustrációt hirdetett, tehát katonai seregszemlét.
4: Ez a török sereg már nem az volt, ami korábban Magyarországra betört. Mennyiben volt másabb, esetleg gyengébb?
5: Ugye tudni kell, hogy a török hadseregnek az erejét a janicsárok adták, és a török földes uraknak, a szpáhiknak a magán hadserege. Tehát ugye ez volt a reguláris haderő, emellé még szedtek különböző rabló alakulatokat, meg kisegítő alakulatokat, vagy akincsiket, és azt is tudni kell ugye, hogy rácok is szolgáltak itt, tehát szerbek. Hát ugye ez a haderő ugye elég nagy létszámú volt, de százezreknél nem tehető. Attól függetlenül, tehát ami Mohásnál történt 1526-ban, ott azért verték meg őket, mert hiába volt fejlett a magyar haderő, mégse tudott lépést tartani a török haderővel. A fegyverzetben, meg a haditechnikában, meg a taktikában. Volt egy történész, aki azt mondta, hogy minden birodalom megszenvedi a túlterjeszkedésnek az árát, tehát a török birodalom, Oszmán birodalom is ráfizetett arra, hogy túlterjeszkedett. Már az a haderő, ami Mohácsnál megverte a magyarokat, az már nem volt ugyanaz. Ezt mutatja az is, amikor Luidesus tábornok Zsarnócánál, Zsarnóca fal, az Balsvány megyében található, egyszerűen egy 10000 fős török haderőt megállított 3-4000 emberrel. Ugye a törököknek az volt a problémájuk, ott ugye ez 1664. május 16-án történt, ugye felállította a magaslaton Luidesus az erőit, törökök pedig a Garam folyón akartak átkelni, és szemből támadtak. De nem volt annyi eszük már nekik, hogy megkerüljék ezt a kisebb haderőt, hogy átkeltek volna Garamon két oldalról, megkerüljék, nem. Egyszer frontális támadást indítottak, és ebben el is veszítették. Tehát a császáriak a zsarnócai csatában 89 főt veszítettek, a törökök meg 1000 főt.
4: Mennyiben tekinthető a te könyved a Tétován mégis diadalmasan hiánypótlónak?
5: Azért hiánypótló, mert egyrészt sikerült tisztázni a korábbi szakirodalmaknak a hiányosságait. Ugye Rónai Horváth Jenő is azt állított 1894-ben levő kettő munkájában, hogy a Gram-Szent Benedek csata után Lévát ugye fölmentette a Louis de Souche-nak a hadserege, és állítólag 10 napot pihent ott, és csak utána ment Esztergom meg Párkány felé. Ez nem igaz, mert találtam egy olyan forrást, amelyben nyoma van annak, hogy semmiféle pihenés nem történt, hanem a császári haderő egyből Érsekújvár alá ment ostromra. Ezt külön vastag betűvel szedtem ki a szövegben. Akkor ugye sikerült tisztázni az útvonalat, tehát Tétován mégis diadalmasan járkált, tehát a pontos útvonalat nem tudtam rajzolni, hogy hova, melyik helyről vonult. Azt is sikerült tisztázni, akkor ugye ezt, hogy augusztus 10-én a vasvári béke után még hadiállapot volt, az is egy novum, meg ugye Kohári Egy Istvánnak a tevékenységét is be tudtam mutatni.
4: Köszönöm szépen a beszélgetést Komjáti Zoltán Igornak, akinek a Tétován mégis diadalmasan című könyvéről beszélgettünk, illetve hát magáról, arról az eseményről, ami ebben feldolgozva van, az 1664-es felső magyarországi hadjáratról.

0: Vadalmai illatú történetek, Sinka István novella világáról szóló eszéjét Varga Kamil Ferences testvér olvassa fel.
1: Nem olyan régen olvastam Sinka Istvánnak a Fekete Bojtár című önéletírását, vallomását, de ettől még jobban érdekesebb volt számomra Sinka Istvánnak a novellái. Az Újváros Online számára készítettem is egy Vadalma illatú történetek Sinka István novella világa című írásomat. Sinka István novellái a magyar paraszti világ mély rétegeibe vezetnek. Írásaiban a nélkülözés, a méltóság, a hit és remény egyszerre vannak jelen. A cikke prózavilág emberi és erkölcsi üzeneteit járja körül. Novellái sorsokról, igazságtalanságoktól és az emberi tartás csendes hősiességéről szólnak. Sinka István 1941-ben, vagyis immár 85 éve jelentette meg a 38 Vadalma című novella gyűjteményét Püski Sándor gondozásában. Az Érparti történet az 1961-ig írt novelláit gyűjti egybe. Bizony, ennek is már 65 éve. Mélyen megragadtak a történetek mondani valói, az írások nyelvezete, valamint a felvázolt sorsok. Sinka művei általában a magyar parasztság, a vidéki élet és a kisemberek világát ábrázolják realista, empirikus módon. Novelláiban gyakran jelennek meg a hétköznapi emberek küzdelmei, sorsuk, természeti környezetük. Ezek a témák prózájára épp úgy jellemzők, mint verseire, amelyekben szintén a magyar népi lét világát dolgozza fel. Így kezdődött. Sinka maga is a táj fia volt, hiszen 1897. szeptember 24-én Nagyszalontán született. Édesapja a különböző környékbeli majorságokban legelőkön volt ridegpásztor. Az év minden napját a juhokkal töltötte a mezőn. Távol nem csak a várostól, de még a majorságoktól is. Ezért őt hamar elragadta a tüdőbaj. Így Sinka Istvánt édesanyja nevelte föl. Tanulmányait korán megszakította, pedig nagyon szeretett tanulni. Cselédnek, bojtárnak, később pásztornak állt. E tapasztalatok tették képessé arra, hogy szót emeljen sorstársaiért. Számára kisgyermekkorában minden mese volt. Különösen a faluvégi, kölesi sikátor macskái és török cserepei. Minden a világon, amit összetudtam markolni, gondolatot, azt a fák is tudták. A szamár tövisek is, a sövénykóró is, írja az Érparti történet 9. oldalán. Minden könyvet elkért és elolvasott, amihez csak hozzáfért, amiről csak hallott. Volt olyan, hogy beállt dolgozni egy könyvkereskedésbe, s ami a padláson porosodott, rossz tábláskönyv volt, azt is mind végigolvasta. Rendkívül szerteágazó olvasmány élményekhez jutott, történelmi regényekhez, virágirodalmi klasszikusokhoz, útleírásokhoz. Hitvallását már ekkor így fogalmazta meg. A tartalmas embernek irodalmilag is képzettnek kell lennie. Az egyszerű ember is lehet nagyszerű, írja az Érparti történetekben. Egy időben aztán tudatosan kezdett válogatni olvasmányai között. Besorolta őket. Ez jó, ez tűrhető, amaz csak azért könyv, mert betű van benne, írja szintén az Érparti történetekben. Ma könnyen és gyorsan hozzájuthatunk bármilyen irodalomhoz, vegyes minőségű tartalomhoz, már ne is beszéljünk az internetes tartalmakról. Érdemes megfontolni Sinka tapasztalatait és kiegészíteni Kodály Zoltán általános érvényű tanácsával, csak tiszta forrásból. Sinka szót emel a sorstársaiért. Az agrárcserédek, napszámosok és summások hétköznapjait saját bőrén tapasztalta meg. Számos írása tanúskodik erről, melyekben visszaköszönnek a Fekete Bojtár vallomásai című önéletrajzi életregényében.

tovább. A legegyszerűbb emberek világa és élettere. Sorstársai hiába gürcöltek napról napra, gyakran még a mindennapi betevőre sem jutott. Az Orvadás című írásában Kádár kegyes István csak azért ejt el egy mezei nyulat, hogy gyermekeinek legyen mit enniük. Azonban ezért elbocsátják. A novellában a kiszolgáltatottság, az elnyomás és a méltóság kérdései kerülnek előtérbe, melyek azóta is örök érvényű kérdések és problémák. Az Imre szekerében, aki egész nap nyögve húzza a szekerét, levonja azt az általános meglátást, hogy ez a cselédek sorsa. Nem változik. Ugyanilyen szekeret húztak már Kun László idejében is. Minden marad a régiben. Egy alkalommal 6 hetet töltött kórházban, a vonatállomáson hazafelé mentében összetalálkozik néhány szatmári emberrel, akik Amerikába indulnak éppen. Hajtja az embert a kenyír, fogalmazzák meg keserűen. Az Érparti történetek 56. oldalán pedig így fogalmaz. Akkor még nem tudtam, ma már tudom, hogy ez a magyar sors volt. A népé, kinek fogyásáért, vándorlásáért, kenyeréért nem emelt hangot egyetlen úr is száj se, egyetlen nagy bankár se. A Végkielégítés című írásában egy özvegyasszony kiszolgáltatott helyzetét rajzolja meg, aki védekezni sem tud a vele erőszakoskodó. Őt ember számba sem vevő gazda tisztel. A legmegdöbbentőbb a 3 öreg című novellája, ahol az idős és munkában megrokkant, részben munkaképtelen cselédeket elhajtják a majorságból, akik mást nem tudtak tenni, mint magukra omlasztják a bánya bejáratát. Ám még így is nagyobb a méltóságuk, mint az őket elűzőknek. Kik úgy éltek, mint soká igában megtört emberek, s úgy haltak meg, mint az árvák, s úgy temetkeztek el, mint sok ezer évvel ezelőtt a meghalt sumér királyok, írja az Érparti történetekben. Egy másik novellájában a Holt folyóban megörökíti Kaszai Gábor és felesége Eszter történetein keresztül a mezőgazdasági cselédek világát is. Eszter meghal a lépaföldön, mert a hideg őszi esők, a sár, a fárasztó munka legyengíti szervezetét. Másik helyen azt is megírja, hogy a kegyetlen János úr veri béreseit, még Jónt is, amikor azonban meg akarja tololni rajta, látja János úr szorult helyzetét. 3 ember tör rá baltában a kezében. Ekkor elveti a bosszú gondolatát és nagy önfeláldozás visz véghez, csak azt kérve, hogy lányáról, Floricáról majd gondoskodjon. Azokat az embereket egyébként nem szerette, akik szavakban sokat ígértek a cselédek sorsának jobbá tételében, de a megvalósítás területén nem jártak elő jó példával. Amikor pedig ő akarta egyik vagy másik oldalt beszervezni, mondván, hogy ők csak a párt irodalmi osztályát vezetik, akkor mereven elzárkózott minden ilyen felkéréstől. A Két kő között című írásában így fogalmaz. Azt mondtam nekik, hogy sajnálom, de nekem nem kell sem nyugati, sem keleti szocializmus, mert mind a kettő odavaló, ahol termett. Az általános emberséges részét megszívlelem, de a másfajtákra szabott túlzásait nem veszi be a gyomrom egyiknél sem. Az almazugi küzdelemben azok a falusiak a pozitív hősök, akik elhajtják az úgynevezett szóba festő mázoló módjára viselkedő képviselőt, és saját kezükbe veszik ügyeik intézését. Így ír. Az almazugiak megrázták még egy ideig az öklüket is. Megrázták az öklüket a küzdő ember után, aztán apró kis karókat faragtak, fogták az ölet, s egymás után sorban, zsibongva, megindultak a széles és tág uradalmi földek felé. A Határőrök című írásában Labozsán Demeter,

0: jó csendőr. Lelövi Bagosi Lajost, aki granicsár, vagyis ellenséges határőr katona. A történet azonban nem pusztán személyekről, vagy az elkövetett tettekről szól, hanem az emberi tájról, amely emlékezik, szenved és üzen. Labozsán és Bagosi is a tájfia, egyszerű parasztemberek. A történelmi és háborús határ átlépi az utakat, belehasít a búzatáblákba, eltorzítja a táj arcát, s vele együtt az ember életét is. A két főszereplő egymással szemben áll, de kizárólag a háború miatt, mert a háború elválaszt, határt húz az emberek közé. Megmutatja nekünk a történeten keresztül, miként fordítja egymás ellen a történelem és a mesterséges határ ugyanannak a tájnak két fiát, miközben maga a táj egy végzetes, szimbolikus áldozatban üzeni saját szenvedését. Természetesen a különböző novella történetekben jelen van a hit és az erkölcs is. Bár Sinka nem rendelkezett mély teológiai hittani műveltséggel, írásaiban mégis gyakran megjelennek az Isten hithez kapcsolódó gondolatok. Egyes novelláiban a hit nem tanításként, hanem erkölcsi erőként van jelen. Az emberi összetartozás, az önfeláldozás és megbocsátás minden ebből fakad. Tudjuk, hogy volt egy saját Bibliája is, amit rendszeresen olvasott, sőt volt olyan időszak, amikor csak ezt tudta olvasni. A Pogány című írása szerint Péter Ambrus már 20 éve Szilaj gulyás. A falut nem keresi föl, hiszen őt sem keresi a falu. Nem megy el testvére temetésére sem. Amikor Péter Gergő az unokaöccse meglátogatja, hogy lelkére beszéljen, akkor hallja az alábbi imát tőle. Így nem tekinti pogánynak, de még fel is néz rá. Így ír. Vénségemben, erőim fogytán, ne hagyj magamra engem. Légy velem, ha majd elborulnak a szemeim. Ha már a főd, majd ásítozik csontjaimra. Mert igen elfáradtam, és igen magános vagyok, én Istenem. Sóhajt a gulyás, és törli szakállas arcát. Osz, ha majd kerül, vesz a sötétség, vedd eszedbe, milyen egyedül is vagyok. A Kóti csata című elbeszélésében Bagó Mihály és Ökrös Sándor a két haragos egy villámcsapás kapcsán elfeledkeznek nézeteltérésükről. Mihály megmenti Sándort. A leégett kunyhóból csak egyetlen énekszöveg, imádság marad meg. Perej, Uram perlőimmel, harcolj az én ellenségeimmel. A lap egy református énekes könyvből idézi a Genfi Zsoltárt. Természetesen a remény és a vidámság is megjelenik novellái között. Hisz nem pusztán szenvedés történetek azok. A Sárga tyúk című írásában a háború romjai között is megszületik az öröm, amikor a főszereplő rátalál az élet továbbadásának jelére, a kotlós 11 csibével jön elő a kert végi gazból. Mindennél nagyobb dolog az élet, írja. Más írásaiban a humor és az irónia oldja a tragikumot. A mindennapi derű fontos ellenpontja a nyomornak. Hugával egyszer Ürgét láttak, s ezen hosszú órákig kacagtak. Ekkor az a kivételes eset is megtörtént, hogy édesapjuk is velük nevetett. Tudtak örülni szegénységükben az apró dolgoknak is. A húga amúgy is leleményes volt, mikor nem volt mit enniük testvéreivel. Így ír. Abban az időben sokszor előfordult az, hogy nem volt nekünk mit ennünk. A kisnéném ilyenkor odavezetett bennünket a létrához, s a létrefokán sorba ültetett minket, s azt mondta, na gyerekek, most kacagjunk. Ő kezdte mindig. Először lágyan, és puhán, aztán mind csengőbben. Mi elébb csak kuncogtunk, de a kisnéném addig újrázta, míg a végén mindnyájan kacagtunk. Kacagtunk, hogy a könnyünk is kicsordult bele. Lassanként nem csak a közeli, hanem a távolabbi szomszédok is összebarátkoztak. Ami kihűlt bennük, az egymás szeretete, ott a mi ajtónk előtt is a kis néném kazagása megint felmelegítette, és kezdték újra szeretni egymást. Bár Sinka István írásai gyakran kemény valóságot tárnak elénk, mégsem a reménytelenség tükörképei. A szenvedés mögött mindig ott derembe az emberi tartás, a szeretet és az élet továbbélése. Hősei eleshetnek, de emberségük megmarad. Ez az üzenet ma is megszívlelendő. A világ változhat, de az emberi méltóság értéke örök. Sinka műveinek olvasása közben megtanulhatjuk, hogy a legkisebb öröm, a legcsendesebb jóság is képes új fény gyújtani.
1: Vadalma illatú történetek. Saját írását Varga Kamil Ferences testvér olvasta fel.

0: Buszkó József néprajzkutatóval beszélgetek, és nem először. Főképpen szakrális témákról szoktunk szót ejteni, azokba elmélyedni. Most pedig a legújabb könyvét tartom a kezemben, Szent Gyuri. Ezt hirdeti nagy betűkkel a címe, és meg is magyarázza az alcím: a hajdúdorogi Szabados György életének elbeszélése.
1: Igen, igyekszik az ember, amikor címet ad egy tanulmánynak vagy egy kötetnek, lehetőség szerint egyrészt tömören megfogalmazni az üzenetét, a tartalmát a könyvnek, másrészt pedig belefogalmazni azt is, hogy talán érdemes majd belelapozni, elolvasni. Hát ez nagyon nehéz dolog egyébként, de törekszünk rá, nem mindig sikerül. Talán most, mintha igen. Hát Szabados Györgyről van szó, aki egyébként itt ezen a vidéken, mondjuk Hajdúnánástól, de különösképpen Hajdúdorogtól Máriapócsig terjedő területen, a sok-sok településen át, egyszerűen csak ilyen néven fordult elő, így emlegették, így emlékeztek és emlékeznek manapság is rá, hogy Szent Gyuri. Több esetben megtapasztaltam, hogy a pontos nevére nem is emlékeztek, sose találkoztak vele, hogy egyébként őt családi nevén, rendes családi nevén Szabadosnak hívták. De azt hiszem, nem is ez a lényeg. Éppen az a lényeg, hogy Szent Gyuri, tehát a keresztnevéhez odaragasztották a Szent jelzőt. És hát én annak próbáltam utána járni ebben a kötetben, hogy mindez miben teljesedett ki az ő életében, ami 1921 és 1995 között zajlott.
0: Személyesen ismerte még őt?
1: Gyerekkori emlékem, gyerekkori élményem. Nekem talán nem sikerült vele közvetlenül beszélgetnem, hiszen én gyerek voltam, ő pedig az én édesapámtól is idősebb, de olyan lelki és vizuális emlékei maradtak fenn róla, ami egész eddig életemig végigkísért. Olyannyira, hogy mindig fontolgattam magamban, hogy azok, akik vele egy helyen éltek, esetleg nem gondolnak-e arról, hogy még közel lévén az ő élet útja valamit megörökíteni ebből, egyrészt a tárgyi hagyatékából, vagy szellemiségéből, lelkiségéből. Miután nem láttam erre elmozdulást, azt gondoltam, hogy én, aki ismertem is őt, láttam őt, másrészt pedig mégiscsak néprajzkutató vagyok, talán többet nem adódik lehetőség az életbe, hogy egy ilyen életutat, még ha ilyen töredékes is már, hiszen már régen nem él, megpróbáljam összegyűjteni a vele kapcsolatos ismerteket és leírni. Tehát az én emlékem Újfehérhez kötődik, tekintettel arra, hogy a Nagy Mária ünnepekhez kapcsolódóan azt megelőző egy-két nappal mindig feltűnt a település nyugati határa felől egy hang, amelyikből csak azt hallottuk, hogy valaki énekel, valaki nagyon csodálatos férfi hangon Mária énekeket énekel, és ez bezengte az utcát, bezengte a fél falut, hiszen nem suttogott, hanem nagyon harsogóan, nagyon szépen énekelt. Na persze mi ilyenkor kicsődültünk, körbevettük, de különben a felnőttek is, akik általában meginvitálták, legalább a kapuig ellátták élelemmel, itallal, stb., mert tényleg úgy tekintettek rá, mint egy nem csupán egy különleges emberre, hanem egy szent emberre, aki Isten küldötteként járja végig a településeket, szülőhelyétől Máriapócsig, úgyhogy visz egy kis oltárt, amit különben maga készített, egy kis házi oltárocskát, maga faragta ezt, aminek a egyetlen témája volt a Máriapócsi Szűzanya a gyermek Jézussal. Ez egy kihajtható, összehajtható kis alkotás volt. Ezt tehát vitte egyik helyről más. Itt jelentettek a helyek minden feszületnél, amelyek útba estek, ő megállt. Ott elvégzett egy kis szertartást, volt erre neki egy forgatókönyve. Ilyenkor levette a hátáról ezt a kis oltároskát, kinyitotta a tábláit, és ő emellett, ez előtt érdepelve végezte ezeket a szertartásokat. Nekünk gyerekeknek ez óriási élmény volt, mondanom sem kell. Hozzánk közel is volt feszület, láttuk, láthattuk, hogy mi történik. Ezért maradt meg ilyen nagyon mélyen bennem ez a fajta látvány, és ez a hanghatás, amit én gyerekként átéltem.
0: És hogyan lett ő szent? Itt a szentet most egy kicsit úgy kell értenünk, hogy egyel kevesebb a kereke?
1: Igen, ezt így kell érteni. Tehát elődeink, Pálint Sándor és mások is találkoztak olyan személyekkel, akik valamilyen módon mások, többek voltak, mint az átlag, mármint vallásos, szakrális értelemben. Miben voltak mások? Magatartásukban, viselkedésükben, de ez mind pozitív jelzővel illetendő. Abban például, hogy mindig nem csak előültek a templomban, hanem előénekeltek, a legszebben énekeltek. Ők voltak leggyakrabban, úgymond hadrafoghatók minden egyházzal, templommal kapcsolatos feladatot illetően mindig mindenben a papnak, a közösségnek a segítségére voltak, mindig ott voltak minden olyan családnál, ahol segítségre volt szükség, mindig ott voltak a temetéseknél, a ravatal mellett, és végig énekelték az éjszakát, vagy végig imádkozták az éjszakát a halott siratokkal például. Tehát ilyen tekintetben ők egy kicsit másabbak, többek voltak. Sokszor azt mondták rájuk, hogy persze lóg egy deszkája azért, de azért ezt, ha egy másik irányból közelítjük meg, akkor azt mondjuk, hogy talán olyan személyekről van szó, akik megérkezésük során a föld felé valahol félúton megrekedtek, és egy kicsit közelebb maradtak a Jóistenhez, mint mi átlagemberek, akik meg itt éljük az életünket halálunk pillanatáig. Na most ez egy szép foglalata annak, ami rájuk jellemző volt, de azért azt tudnunk kell róluk, épp egészséges emberek voltak, szellemileg nem voltak veszélyesek sem a magukra, sem a környezetükre, hanem az a kis többlet, az a kis lógódeszka az abban nyilvánult meg, hogy valami olyan pluszt adtak a szűkebb és tágabb közösségnek, amire egyébként mások nem lettek volna képesek.
0: De ő nem félúton rekedt meg ég és föld között ide érkeztében, hanem egy baleset érte, ugye?
1: Történt, hogy kisebb fiú volt, és egy hajdúdorogi szekeres vásározás során annyira összebarátkozott egy székely szekerező kereskedővel, hogy felkérezkedett hozzá, és elment vele. Nem szólt a szüleinek természetszerűleg, akik persze halálra izgulták magukat, keresték, míg aztán hetek múltán kiderült, hogy valami nagy messzeségben van, valahol Erdélyben, Székelyföld peremén, és ott valami baleset érte. Történt, hogy fáramászás közben leesett, és olyan mértékben megsérült, hogy maradandó károsodásra keletkezett, de nem fizikai értelemben, hanem szellemi értelemben, és az sem a megfogyatkozáson, hanem a többlet vonatkozásában, tehát olyan csatornák nyíltak meg nála a szellemiek vonatkozásában, amelyek őt elindították, elvezették ebbe az irányba, és ő a saját egyéniségének a kiteljesedését a Jézus közelében való élésben találta meg. Úgy is jellemezte önmagát is, hogy én olyan ember vagyok, aki mindig Krisztussal él, minden pillanatomban, minden pillanatában, mindent, amit tett, amit cselekedett ő, ezt ezért tette, mert ő Krisztus szolgálja.
0: És a papokkal, a helyi papokkal, nem is tudom, hogy ő görög volt, vagy római.
1: Görög.
0: Milyen volt a kapcsolata?
1: Mondanom sem kell, hogy ez a kapcsolat csak pozitív lehetett, tekintettel arra, hogy olykor a kántort is helyettesítette, mert bár egyébként nem tudott például orgonál játszani, de minden éneket kívülről tudott, minden imádságot kívülről tudott, a liturgiát pontosabban tudta, mint a papok olykor, sőt, mi több, ez talán némi kellemetlenséget okozott, mert ha a pap valahol rövidített vagy tévedett, akkor ő figyelmeztette. Olyan mélyen beégett, bevésődött az egész lelkébe, gondolkodásába, tudatába, hogy ő igazából egyfajta kontroll is volt a Szent Misén, mert ha Gyuri jelen volt, akkor ott mindent úgy kellett végezni, ahogy azt a nagy előírások szerint egy papnak el kell végezni a Szent Mise keretében.
0: Akkor mondhatjuk, hogy ő búcsúvezető volt? Hivatalosan is, vagy csak olyan megtűrten?
1: Inkább ilyen megtűrt, olyan személyiség volt, akit szívesen engedtek maguk elé a zarándokok. Hiszen gondoljunk el, ő általában egyébként gyalog ment, de olykor, ha tehette és rá tudták beszélni, akkor felült egy-egy szekére, de inkább gyalogos közösségeket vezetett, mondjuk Hajdúdorogtól, Újfehértón, Nagykállón, Kállósemjénen, aztán Pócs Petrin keresztül Mária Pócsra. Hát azért ez nem akármilyen, ugye egy közel 40 kilométeres gyalogutat jelentett, és még vegyük hozzá, hogy egy zarándokút az soha nem azt jelentette a vallásos néplélek tekintetében, hogy végig szaladunk, hogy minél hamarabb a templom érjük, aztán megfutunk haza. Nem, hanem vezekeltek, tényleg zarándokoltak, és felajánlották ezt az utat minden gyötrelmével, fáradalmával, kihívásaival együtt bűnei megbocsátása véget. Ebből következőleg gyalog, mezitláb, minden feszületnél megállva, ott rögtönzött kis helyi imádságokat elvégezve mentek egyik feszülettől a másikig, egyik templomtól a másikig, míg nem aztán elérkeztek Mária Pósa. De egy-egy ilyen közösségnek a lelkivezetője, akit nagyon szívesen maguk elé engedtek, tehát a Mária Pósa igyekvő, az Szent Gyuri volt, Szabados György volt.
0: És hogyan lett belőle szekeres zarándok?
1: Ez a szekeres szó, ez nagyon érdekes, mert lovas szekére gondolnánk, de nem erről van szó, hanem névi habókosságának köszönhetően nagyon megtetszett neki a kórházakban használt rokkantak számára igénybe vehető három kerekű kis kézzel hajtható kocsi. Hát ilyeneket lehetett látni már falvakban is, én is láttam ilyet gyerekkoromban. Tényleg olyan emberek használták, akik valamilyen testi problémával küzdöttek, vagy már megöregedtek. Hát ez annyira megtetszett neki, hogy ő szerzett egyet, holott fizikailag egészsége szempontjából nem volt ráutalva. Na de ő szerzett egy szekeret. Ő neki ez volt a szekér. Ez volt a ló, amivel ő elment Mátraverebészenkútra, végig tekerte, de elment Máriapósra is. Ezzel a kis szekérrel. Jön Gyuri, jön Szent Gyuri a szekérrel, mondták messziről. Persze ez, ahogy korosodott, mindinkább szüksége volt rá. Meg is könnyítette az életét, hiszen a kis szókmókját ugye már könnyebben el tudta szállítani. De gondoljunk bele, hogy az útjai nagy részében nem voltak mai értelemben vett jó minőségű aszfaltutak. Jobb esetben makadámút, vagy egyébként homok, meg sáros út. Hát azért abban tekerni evel a háromkerekű kis szekérrel, ez nem akármilyen teljesítmény volt. Tehát az ő szekerezése így értendő.
0: Az utolsó fénykép is, ami róla készült, ebben a szekérben ábrázolja őt.
1: Igen, arról van szó, hogy idősödő korában, amikor elveszítette már édesanyját is, akkor a saját kérésére Hajdúszoboszlóra helyezték el egy ottani idősek otthonában, és ezt a szekeret oda is elvitte magával, és reggeltől estig ebben üldögélt. Tulajdonképpen mondják, hogy ebből halt ki, vagy ebben halt meg.
0: Milyen emléke maradt Szent Gyurinak Hajdúdorogon?
1: Hajdúdorogon élő emlékezet, az ő személyisége az idősebbek számára Szent Gyuriként, Szent Gyurkaként manapság is élő fogalom. Egyébként itt természetesen mindenki tudja azt is, hogy Szabadosnak hívták, ismerik a családját is, az idősebbek az ő szüleit is ismerték, és azt mondhatom, hogy összességében nagyon-nagyon pozitív jelző tapad az ő személyiségéhez. Ha most innen megyünk tovább mondjuk Máriapós felé, akkor egyre inkább csak a szent jelzővel illetett Gyurit vagy Gyurkát ismerik. Szent Gyurkának vagy Szent Gyurinak, ez településenként változik, de minden esetben ott is azt mondhatom, hogy pozitív, tehát nem egy lekicsinlő, nem egy idióta, nem egy elmebeteg szemét jellemeznek ezzel, hanem egy olyan ember, aki valóban szent volt, aki más, aki több volt, mint amilyen ők voltak, és mindenki azt mondja az idősebbek közül, hogy őt hallani, vele találkozni, az több volt, mint egyszerűen egy zarándokkal való találkozás. Éppen ezért, aki csak tehette, segített neki, megvendégelte, hogy utaltam rá, behívták a házukba, leültették, és akkor ellátták el a múzsiával az útra, stb.
0: Az elhangzott beszélgetésben dr. Buczkó József néprajzkutatót hallották, és ezzel mai műsorunk véget ért. Megköszönöm figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Bilincsik Márton nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott műsort szombaton 21 óra 5 perctől megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szó szerint gyilkos hőhullám ejtette fogjul Európát, emberéletek vannak veszélyben, jelentette ki a miniszterelnök napirendelőt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, szerda éjfélig a legmagasabb szintű hőségriasztáson érvényben. Nincs csapadék, egyre kevesebb az ivóvíz, folytatta, hozzátéve, hogy dolgoznak azon, hogy a víziközműrendszer, a közlekedés, az energetikai infrastruktúra működőképes maradjon. Elhangzott, mintegy 150 településen van már valamilyen fokú vízkorlátozás. Szada lett az első település, ahol megszűnt a vezetékes ivóvízellátás hétfő reggelre. Határozott kérés, hogy csak a szükséges felhasználás történjen, ne locsoljanak vezetékes ivóvízzel, ne töltsenek medencéket, halasszák el az automosást, különben nem lesz elég víz a kórházaknak, intézményeknek vagy a tüzek oltásához. Magyar Péter kritikával illette az előző kormányt, mert nem hallgattak a szakemberekre, tudósokra, gazdákra, s miközben a régi szemléletet erőltették, hogy minél gyorsabban levezessék a vizet, eközben elmaradtak a hálózat rekonstrukciói, így ma minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elszivárog a rendszerből, el sem jut a fogyasztókig. Óránként 10-11 csőtörés történik az országban. Eközben a hazai folyók vízhozama rohamosan csökken. Szóba került, hogy az Alkotmánybíróság által visszaküldött klímatörvény helyett nem alkottak újat, a határidő éppen ma járt le. A kormányfő ígéretet tett arra, hogy a kutatók tudományos eredményeire alapozva a gazdákkal együttműködésben új klímatörvényt alkotnak majd. A Fidesz frakció vezetője ezután arról beszélt, valóban jelentős a vízvesztés a hálózaton, de európai összehasonlításban nem kimagasló, tény azonban, hogy dolgozni kell ezen. 155 milliárd 700 millió forintot terveztek be a hálózatfejlesztésbe erre az évre, a költségvetésben hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy eközben a lakosság díjai nem nőttek. Megkezdődött a vízkészlet növelése is az elmúlt években, fűzte hozzá. Rétvári Bence arról beszélt, 1517 új járművet szereztek be a katasztrófa védelem számára. A kórházakban felpörgették a klímabeszerzéseket 18 milliárd forintból, hívta fel a figyelmet a KDNP frakció vezetője. Az elmúlt években a csatornákat is kitisztították, hogy képesek legyenek a víz tartalékolásra, sőt a vízügyi szakemberek bérrendezését is elkezdték. Programot indítottak a vidéki otthonok felújítására, sorolta, hozzátéve, hogy ennek a programnak a határideje éppen ma jár le, mert az új kormány nem hosszabbította meg azt. Szakemberekből álló operatív klímatestületet kell felállítani azonnal, javasolta Torockai László. A Mi Hazánk frakcióvezetője kijelentette, a vizeinket használó globális vállalatokra azonnal ki kell vetni extra adókat, hogy hozzájáruljanak a történelmi küldetéshez, ami Magyarország megmentése. Bár még holnap is kánikula lesz, a hőhullám ma tetőzik, akár a valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordja is megdőlhet, ami 41,9 fok, Kiskunhalason mérték 2007-ben. Tegnap Aszódon 41,8 fok volt, ami még csak új napi és júniusi rekordot jelentett. Szerda éjfélig tehát meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A tartós hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyadékpótlás. Nyugaton már szerdán, a keleti ország részben pedig csütörtökön, így péntekre tehát már országos felfrissülés várható, egyelőre majd megszűnik a kánikula. Ugyanakkor a nagy hőmérséklet különbségből adódó energia heves viharokat eredményez, sokfelé várható majd ilyen károkozó széllel, jégesővel, felhőszakadással, figyelmeztetett Németh Lajos meteorológus, akit az Index kérdezett. Gyanúsítottként hallgatta ki a terrorelhárítási központ volt főigazgatóját az úgynevezett aranykonvoj ügyben a fővárosi nyomozóügyészség. Hajdú Jánost hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettével gyanúsítják. Ő panasszal élt ezek ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, vallomást tett és szabadlábon védekezik. Orbán Viktor azt írta a közösségi oldalán, azért, amit a TEK tett, minden rendes országban kitüntetés és elismerés járna, de Magyarországon hatósági zaklatás. A volt miniszterelnök a Fidesz biztonsági vezetőjének kérte fel Hajdú Jánost. Az alaptörvénnyel ellentétesnek minősítette az orvosi ügyeleti rendszer 1-es 2023 és 25 között hatályos szabályait az Alkotmánybíróság. A testület szerint a rendelet sértette a jogbiztonságot, mert bizonytalan tartalmú szerződéskötési kötelezettséget írt elő az orvosoknak. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap, fátyol és gomoly felhők lehetnek felettünk. Helyi zápor, esetleg zivatar a Dunától keletre előfordulhat. Néha megélénkült a szél. A csúcsomérséklet ma délután 40 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Fábián Éva, Prima Primissima díjas népi énekes, előadó művészt, mesemondót, akivel a hagyományos élőszavas mesemondásról beszélgetünk.
2: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és minden mese szerető embert, meg aki szívesen hallgat meséket.
1: A kedves rádió hallgatóknak nem kell bemutatnom Fábián Évike népi énekes mesemondót, hiszen a Hagyományok Háza, találkozás a néphagyománnyal és a magyar népmese hagyományos mesemondás elnevezésű képzéseinek oktatója, és tanít az Óbudai Népzeneiskolában. És kezdjük a beszélgetésünket azzal, hogy miért tartja fontosnak a hagyományos, élőszavas mesemondást és annak továbbadását fiataloknak, felnőtteknek egyaránt.
2: Gyerekkoromban elbűvölt, elvarázsolt a mese, és most vicces lesz talán, amit mondok. Én időnként alig vártam, hogy megbetegedjek, mert ugye mi hagyományos paraszti életet éltünk, anyukám egy bukovinai székely parasztasszony volt, betelepítették a bukovinai székely népcsoportot a háború után, a szerencsétlen kitelepített svábok házaiba, úgyhogy érdekes hangulatban nőttem én ott fel. De édesapám, miután hazakerült a fogságból, megvette egy örei nénitől egy félházat. És talán azért is, mert ő nem betelepített volt, hanem ő megváltotta magának a lakhelyet, szabómester volt, és az mi szabó műhelyünkbe összejött a szomszédság. És bizony ott is a mese, a történetmesélés, az volt az a varázseszköz vagy kulcs ahhoz, hogy oldódjon az a feszült hangulat, ami az összekényszerített népek a szomszédság között volt. Úgyhogy gyerekkoromban én tényleg mesés közegben nőttem fel. Édesapám szabóműhelye úgy működött, mint régen a fonók, és az ott maradt svábok, a tős gyökeres gyürei őslakosoknak és a bukovinai székely szomszédságnak is fontos volt akkor még az embereknek, hogy ahogy megszokták régen, csendes hideg téli estéken összejöjjenek és beszélgessenek. És így aztán egymás életének úgy lettünk a részei, tehát az a feszült hangulat, ami volt az összekényszerített népcsoportok között, ez a történetmesélésekkel, az esti összejövetelekkel oldódott a szomszédságban, így az én gyerekkoromban. Úgyhogy a mese erre is jó természetesen. A gyerekek között meg arra jó, hogy szabadon lendítsék a képzeletüket. Ott olyan hősökkel találkoznak, akik minden nehézséget leküzdenek. Egy ilyen kis életre való edző terep tulajdonképpen a gyerekeknek, hogy a fantáziájukon keresztül várható nehézségeket merjenek leküzdeni, vagy nekifogni, hogy a legkisebb is tud győzni. Tehát én optimizmust, reményt látok a mesébe, és ezt nagyon jó a gyerekekkel megosztani.
1: Bevallom a kedves rádióhallgatóknak, hogy nagyon tisztelem Fábián Évikét a mesemondása okán. Arra bátorít bennünket, felnőtteket is, hogy a legkisebb királyfi nem ott ül és búslakodik, hogy jaj, hanem kiállja a próbákat és halad tovább. Hogy lehet ezt az érzést, ha úgy tetszik, optimista szemléletet továbbadni gyerekeknek és felnőtteknek?
2: Itt egy fél mondattal már említettem, hogy alig vártam gyerekkoromban, hogy megbetegedjek, mert ugye mi hagyományos paraszti életet éltünk, édesanyámnak nem volt szokása, hogy ölbe vegyen és mesélgessen nekünk. Munka közben ott mindig volt történet, éneklés, mesélés, de amikor megbetegedtünk a bátyámmal, akkor édesanyám bebújt mellénk az ágyba, elővette az ajándékba kapott mesekönyveket, és olvasott nekünk. Egy ilyen nagyon érzelemmel dús emlékem, amikor bátyámnak olvasta föl a beteg ágyba a Kincskereső kis ködmönt. Mert ő harmadikos volt, és neki kötelező irodalom volt. Hát kevés olyan szívszorító és gyönyörű katartikus élményt tudok elképzelni, vagy kevés olyat éltem át életembe, mint édesanyám fuldokló sírása közepette hallgatni ezt a nagyon-nagyon megható és gyönyörű történetet. És ez nem kifejezetten mese volt. Aztán itt meseolvasás, vagy ilyesmi, az csak a beteg ágyba volt. Esténként, minden este lefekvéskor imádkoztunk, ami úgy ért véget, hogy felsoroltuk a hozzánk közel álló, már elhunyt nagyszülőket, rokonokat, mindenki, akire az emlékezetünk visszanyúlt. Ebbe édesanyám még természetesen segítettek, közte volt az édesanyám családjából való nagyszülők és rokonok és nagybácsik és mindenki, édesapám pedig hosszú történet, bukovinai székely család, de ő Diva mellett Csernakeresztúron született, az ottani rokonokat is felsoroltuk minden este. És ez azért fontos, mert egy gyerek, ha nem találkozik személyesen a rokonaival, őseivel, de például egy ilyen esti ima után felsorolja őket a szülők segítségével, ha esetleg kérdése van, időnként kérdeztük, hogy ki az, mit csinált, hol járt, tehát édesanyám még beavattak minket a család történeteibe. És ez bizony annyira fontos a gyerekek számára, mert alakítja a gyökerek növekedését. Ezekkel a történetekkel lehet táplálni a gyerekeknek a földbe kapaszkodó gyökereit, amivel kötődik ehhez a világhoz, a rokonokhoz, a néphez, ahova tartozik. Ezért tartom én rettenetesen fontosnak, hogy osszák meg a szülők, nézegessenek fotókat, képeket. Nagyon-nagyon szerettük gyerekkorunkban is. Édesapám még mindig elővették a fotókat, apukámnak ki volt tapétázva nem csak szabás mintákkal a szabóműhelye, hanem rokonok, barátok, ismerősök fotóival. És ha kérdezte az ember, akkor arról mesélt. Tehát így kötődött az ember a már elment hozzátartozókhoz, meg szerettekhez, és a még itt lévőkhöz is, vagy a távol lévőkhöz.
1: Nagyon örülök, hogy a családi történeteket említi. Egy korábbi interjúban Évike azt mondta, hogy a szívünkből kell mesélni. Tehát az egy családi történet is lehet.
2: Például nem ismertem az anyai nagymamámat, de édesanyám annyit mesélt róla, hogy én a mai napig úgy érzem, hogy ott él a zsigereimbe. Tehát ha kimegyek a Parhanton a temetőbe, és gyertyát gyújtok, vagy virágot viszek, én hihetetlen sok mindent tudok arról a bukovinai székely nagymamámról, Brigitta mama.
1: Ezek egyébként olyan szép dolgok. Miért lenne fontos, hogy az okostelefon, az interneten látható mesék helyett élőszóban meséljenek a szülők, a nagyszülők a gyerekeknek, és nagyon szép lenne ezt az esti imával összekapcsolni.
2: Igen, ez érdekes. Nem tudom, hogy hallottam-e mástól, hogy ima végén mindig, és Isten nyugtassa, adjon örök békét keresztúri nagytatának, nagymamának, és akkor felsoroltuk nevükkel együtt, nagybácsikat, elhalt rokonokat, ismerős.
1: És tulajdonképpen így a hozzájuk kapcsolódó történetek, amik valójában távoli időben zajlottak, Évike gyerekkorában a jelenhez képest élővé varázsolta. Hogy foglalhatnánk össze a rádióhallgatóknak ezt a szívünkből mesélést?
2: Én csak azt tudom mondani, hogy egy nagyon mély érzelmi kötődés a szülőhöz, aki mesél neki, nem csak meséket, hanem szinte fontosabbnak tartom, hogy megossza ezeket a családi kapcsolatokat. A gyerek számára olyan, mint amikor az ember közlekedik, kirándul és egy térképet néz. Tehát a kicsi fejébe kialakul a ki vagyok én, honnan jöttem, hova tartozom. Volt nekem állami gondozott tanítványom, akinek nagyon nagy gondot okozott. Tinédzser korában egyszerűen nem tudta megemészteni ezt az eldobottság élményt. Nagyon-nagyon jó nevelőszülőket kapott, és tulajdonképpen én szerintem ő úgy talált támaszra, gyökérzetre, hogy teljes lelkülettel kötődhetett a kapott családhoz, mert úgy fogadták be, hogy a család egész történetét és tárgyait és mindent megosztottak vele.
1: Beszélgetésünk elején bevallottam, hogy nagyon szeretem Évike mesemondását. Ehhez az is hozzájárul, hogy közvetlen kapcsolatot épít, például a gyerekekkel. Tehát amikor mesét mond, kiszól ugyanúgy a mesékből, mint gondolom annak idején az édesapja szabó műhelyébe. Hozzászóltak, beszéltek, kérdeztek, és néha énekel. Ez mint egy megtöri a mese fonalát, de ugyanakkor erősíti is, hiszen a gyerekek figyelmét folyamatosan fenntartja. Hogy lehet ezt megvalósítani? Tehát mi a titka?
2: Nem volt nekem elhatározott, tudatos, feltett szándékom. Így hozta az élet. Ugye mi a Kalamajka zenekarral, ahol a férjemmel együtt zenéltünk, meg a komámmal, aki a bőgős volt, több mint 30 évig táncházaztunk, és a gyerek táncház az az én reszortom volt. Eleinte késtek a táncosok, rengeteg gyerek volt, és így oda lögdöstek szó szerint, hogy óvónő vagy, kezdjél velük valamit. És ugye a gyerektáncház az egy óra hosszát tartott. Az óvodai módszertamba, meg az életbe is megtapasztaltuk, hogy egy óvodás gyerek maximum 30 percet bír ki, úgyhogy aktívan részt vegyen, és azt a 30 percet is folyamatosan frissíteni kell, hogy az érdeklődésüket fenntartsuk. És akkor így kialakult, hogy az első ilyen összegyűjtögetős játék után táncoltunk egy 10-15 percet, megint játék, és akkor egy jó pár alkalom után azt éreztem, hogy táncikával, ugrabugrával se lehet kitölteni egy órát, és mivel én akkor igen aktív óvónéni voltam, az Zoviba jól sikerült egy irodalomfoglalkozás, egy mese, egyszer megkérdeztem ott a táncházba a gyerekeket, hogy szeretnétek meghallgatni egy mesét? Akkor egy ilyen dobogón zenélt a zenekar, én leültem a dobogó szélére, és oda csődültek elém. Soha többet nem kellett megkérdezzem. Amikor az első ilyen menetrenden túl voltunk, és lehúzta a zenekar a kis táncrendet, akkor a gyerekek automatikusan leültek a dobogó elé, és na, mesét. Egy jó darabig mesélgettem ugye a készleteimet, amit az óvodába összeszedtem, és bukovinai székely hagyományok között hihetetlen gazdag mesekincset örököltünk, és az 50-es években Ortotai Gyula vezetésével, irányításával nagyon alaposan összegyűjtötték ezeket a meséket. Örökké hálás vagyok Dég Lindának, aki az 50-es években lejárt Kakasdra. Két gyönyörű kötet maradt meg ebből, de én személyesen ismertem az anyukám generációját, és ismertem Fábián Ágostonné, Márika nénit. Ő Dadus néni volt az óvodába. Hála Istennek az óvonénik hagyták ott meséljen, ha kedve van hozzá, és Kovács Ágnes mesekutató a tőle összegyűjtött mesékből összeállított egy óvodába is jól használható kis mesekötetet, de én szívesen olvastam Sevestyén Ádámnak a fonetikusan leírt gyűjtéseit is, mert az nem volt megtisztítva, tehát az összes aszondja, izé meg minden benne volt, viszont én azt azért szerettem nagyon olvasni, mert a közegemben élő bukovinai székely öregeknek a beszéd dallama, íze, savaborsa, az teljes erővel visszaköszönt nekem abból a gyűjtésből. Úgyhogy mindegyiket szerettem használni. Természetesen az óvodába se bírtam ki, hogy ne meséljem a műfajtánk, így mondták a bukovinai székelyek, ha találkoztak egy másikkal, hogy a műfajtánk. Tehát a műfajtánk meséit erősen beépítettem az óvodai meserepertoárba, így aztán a gyerektáncházba is. És úgy alakult, hogy általában az elején talán nem annyira, de évek múlva folyamatosan követtük az évkör ünnepeinek a menetét, és a gyerekjátékokat, a kézművesek a készített kézműves tárgyakat, azokat úgy találták ki, hogy az alkalmazkodjon a következő évköri ünnephez. Hát most például nemrég meséltem egy olyan mesét, azt Rádu János kibédi. Ma is él még János bácsi, egy pár éve voltam nála, hála Istennek, egy személyesen is találkoztunk. Nagyon szeretem azt a kötetét, a Vízi tündér leánya. Mert ebben kis frappáns, viszonylag rövidebb kis mesék voltak, és hogyha farsankor meséltem mondjuk a kecske gyermekecskét, akkor nem csak úgy frujázott a csobán legényke a kecskéjének, hanem akkor én dúdoltam dallamot is, és a kecskécske, az mondjuk a moldvai kecsketánzenére táncolta a táncocskáját. És akkor természetesen a gyerekekkel megtanultuk a táncolj kecske, ne állj meg, mert az Isten nem ver meg. De ezek úgy automatikusan jöttek nálam, tehát nem tudatosan készültem rá. Volt ugyanebben kötetben egy olyan mese, hogy bocsánat a kifejezésért, de amikor elolvastam, azt mondtam, hogy hát ez egy olyan idétlen mese, hogy ezt biztos nem fogom mesélni. Az a mese címe, címet nem szoktam mondani egyébként, csak úgy elkezdem a mesét, de a mese címe az, hogy a gumiruhás gyémánt királyfi. Na, amikor ezt a zenész kollégáim meghallották, mondták, hogy hát tudjuk, hogy élénk a fantáziát, de ez immár hülyeség. Nem én találtam ki. De ott is az volt, hogy a gyermektelen öreg házaspárból anyóka megy a vásárba, viszi a salátát eladni, és megcsendül a réten egy pünkösdi rózsabokor, és megszólítja. Hát persze, hogy két szál pünkösd rózsa, vagy ezt énekli az a kinyílott pünkösdi rózsika, vagy az, hogy a pünkösdi rózsa kihajlott az útra. És lehet, hogy éppen akkor ezt mondjuk játszottuk is a gyerekekkel, mint játékot, így a mesébe is beépítettem. Na hát így kerültek bele a mondókák, a mesék, mesékbe a dallamok. Volt egy olyan farsankor, azt mondta Horthy Zoli kollégám, hogy ő ördög állarcot fog készíteni a gyerekekkel táncház után. Isten nyugtassa Karácsony Molnár Erika kolléganőmet. Tőle tanultam egy ilyen csiteri-csütöri-csütörtök, dinnyét lopott az ördög, egy ilyen mondókát. Na én ezzel kezdtem, akkor tánc közben ezt használtuk csújogatásnak. Ilyenkor mindig törekedtem arra, hogy mire hazamennek a gyerekek, memorizálják a dalt vagy a mondókát. És természetesen belé került a mesébe is, hogy ennek a Szentes Miska királyfinak az öreg Dajka nénie tanította ezt, hogy erősítse a lelkét, ha netán megijedne valamitől, valakitől. Így aztán a mesébe a királyfi megtanította a félős lovacskájának, aztán annak a nagy mellényű oroszlánnak is, akivel összeakadtak. Aztán mire leküzdötték ott az eseményeket, így együttesen, a feteke ligból nagy bürüngözve jő elő, a hétfejű a sárkány, ezt leküzdötték együtt, jött a 14 fejű, harmadszorra, na mondom, gyerekek, harmadszorra, mit gondoltok? Az egyik gyerek mondta, ugye, meg közben többször elmondtuk, a dinnyét lopott az ördög, bugyugójába bédugta, és automatikusan azt mondta a gyerek, hogy az ördög. Hát én ráhagytam, hát nem fogom szegényt meghazudtolni. Így aztán azóta én ezt a Szentes Miska királyfit úgy mesélem, hogy harmadszor az ördögöcske bükken elé abból a fetekelikból. Na így változnak a mesék. De az ember egy kicsit megszövi dallal, mondókával, a gyerekek ágabogát növesztenek neki, és még a mese is új életre kel.
3: A kedves rádióhallgatók figyelmébe szeretném ajánlani a Hagyományok Háza egyik kiadványát, amelynek a címe Oda küldj el, András falván, Fábián Éva mesél. Amiket meg lehet hallgatni, meg lehet nézni, és nem tudjuk abba hagyni, mert annyira leköti a figyelmünket. A Hagyományok Háza egyébként nem csak a magyar népmese, hagyományos mesemondás elnevezésű képzésével, hanem továbbképzésekkel is segíti a pedagógusok módszertani továbbfejlesztését. Egy ilyen a Meseszó Egyesület által szervezett tanácskozás volt a közelmúltban, május 16-án a Jászberényi Városi Könyvtárban, ahol az élőszavas mesemondás a pedagógiában címmel vezették be a pedagógusokat az élőszavas mesemondásban. Miért fontosak ezek a továbbképzések, Éva?
2: Magamról tudom, hogy hiába gyakorló óvonő az ember, vagy gyakorló pedagógus, és mesélget a gyerekeknek. Bizony én is nagyon szívesen elővettem a könyvet, és alvás előtt inkább felolvastam. Aztán később ez inkább az irodalmi alkotásokra vonatkozott, mert amikor bátorságom nőtt, hogy könyvtől elszakadva szabadon meséljek, hát az olyan, mint repülni, szállni. Tehát egy nagy szabadságot ad az embernek, és ha valakiben van egy kicsi kreatív csíra, az bizony szárba szökkenti. És azért jók ezek az összejövetelek, hogy akik mi is döcögtünk az elején, hogy merjünk vagy nem merjünk könyv nélkül szabadon mesélni, hogy bátorságot öntsünk azokba, akik erre szándékot mutatnak. Itt Jászberényben ott voltak tanítóképzős, óvonőképzős hallgatók, akiknek külön nagyon-nagyon-nagyon örülünk mindig, mert van remény arra, hogy nem csak benyomnak egy gépet a gyerekek számára, hanem hát a bátorságot nyernek, hogy merjenek szabadon élőszóval mesélni. Hihetetlen, felszabadító, játékos élmény. És csak kívánom nekik, hogy merjenek belefogni, és sok ilyen élmény érjen minden pedagógust, aki ezt meri így élni.
3: Hogy hat vissza például az Óbudai Népzeneiskolában a gyerekek által hallott mese egyéb tevékenységükben? Tehát látszik-e az, hogy ez a kisgyerek hallgatott mesét, mesélnek otthon a szülők, a szókincsükön gondolom egyértelműen látszik, de vajon a viselkedésükben megjelenik-e?
2: Ja, most itt nagyokat bólogattam. Igen, minden csütörtökön ott vannak az előképzősök. A kollégáim Csekemarosi Eszter és Szerényi Andi, ők váltva jönnek hetente, én minden héten ott vagyok, mert mindig van mese a játék és tánc mellett. Ezt mi a Kismuzsika program alapján csináljuk. Eszter meg Andi, ők már több mint 10 esztendeje a 3. kerületben kijárnak az óvodákba, ott működik ez a program, és én kértem az igazgatónkat, Szerényi Bélát, hogy e szerint csináljuk az erőképzőt az iskolába is, mert egyrészt a mozgás, a tánc, hát én azért eleget

0: mese eleje, néha megtűzik más meséből kölcsönzött ilyen kis részletekkel, vagy ágabogakkal, ahogy én nevezem, és gyakran tapasztaltam azt, hogyha egy-egy gyereknek megtetszik egy tájszó, egy kifejezés, van, hogy a felidézés során még az is előbbükken belőlük. Tehát nagyon jó nyelvgyakorlat, tehát az anyanyelv gyakorlása. És megszokják azt is a játékok kapcsán, hogy Andi néni így tudja, Eszter néni úgy, én meg amúgy, és jön még néhány gyerek, Oviba másképp tanultuk. Tehát már mire véget ér az az előképző két év, megtapasztalják, hogy a népmese népzene az azért is népmese és népzene, mert állandóan változik. Tehát még ezt se kell nekik megmagyarázni, mert ez egyértelmű számukra.
1: A gyereknap közelettével miért nagyobb ajándék egy élőszóban elmondott mese egy kisgyereknek, mint bármilyen tárgy, amit akár drága pénzért veszünk?
0: Gyerektáncházban tapasztaltam azt, ugye óvónőként minket azért arra neveltek, hogy készítsünk szemléltető eszközöket meg egyebeket a mesékhez. A gyerektáncházban ilyesmire nem volt lehetőség, hála Istennek, és ott tapasztaltam azt, hogy teljes mértékben helytálló csak az élő szó. Tehát, hogy az élő szónak, a beszédnek, a szép nyelven megfogalmazott meséknek azért van szerintem nagyobb ereje, mert a gyereknek elindul a fantáziája. Tehát, ha nem kötöm meg képekkel, tárgyakkal, akkor kialakul az ő kicsi világába az a saját mesevilág, amit nem lehet se lerajzolni, se filmbe. Illetve, ha megteszik, akkor megkötik a gyerek fantáziáját. Tehát szabadjára ereszthetjük így a gyerekek képzeletét, fantáziáját. Nagyon érdekes, amikor lerajzoltatjuk velük. Az is csodálatos. De volt fordítottja is, hogy volt előképzős tanítványok, rajzoltak. És amikor meglátták a gyerekek a falon ezeket a mese illusztrációkat, mondták, hogy ezt meséld el, meg azt meséld el. Tehát izgatta őket, hogy az miféle mese. És így szedte belő a két borsökröcskét. Csodálkoztam, mert nem ismerték. Azt hittem, hogy soha nem meséltem, mert azt mindenki ismeri. Hát nem. Felnőttek olyan generációk, akik nem találkoztak például. Hát, ha most azt mondom, hogy két borsökröcske, ugye, hogy fölmerül az emberbe, de lehet, hogy mi elég régiek vagyunk ahhoz, hogy ez így történjen. És akik frissebb lények, azok nem találkoztak vele. Aki bátorságot nyert és kipróbálja, és mer úgy mesélni a gyerekeknek, vagy felnőtteknek, vagy bárkinek, akkor azt fogja tapasztalni, hogy hatalmas ilyen szabadságérzés. Tehát játékosság van benne, szabadság van benne, amikor hagyja, hogy a szavak életre keljenek, a mesékbe motivumokat kiszínezi az ember. Nagyon jó játék, amikor én például visszaolvasok olyan meséket, sokszor magamnak is, amit régóta mesélek, és amikor visszaolvasom a könyvbe, akkor mindig megdöbbenek, hogy uram, fia, hát alig ismerek rá. Tehát úgymond ilyen csúnya szóval, hogy a használatba annyit csiszolódik és változik ez a mese, hogy tényleg még a szülő anyja se ismerne rá időnként. És én úgy érzem, hogy nem szokott ez a meséknek a kárára válni, inkább az előnyére.
1: Kedves hallgatóink, Fábián Éva, Prima Primissima díjas, népi énekes előadó művésszel, mesemondóval, a hagyományos élőszavas mesemondás jelentőségéről beszélgettünk. Fülöp Csaba technikus kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Sallai Éva.
2: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről. Az áldással fejeztük be az elmúlt alkalommal, és egy kicsit visszatérve hozzá, ezzel is folytatjuk. Tarjányi Zoltán professzor úr a Mise Kalausz című könyvében, az áldás és elbocsájtás fejezetében így ír. Az áldás előtt a Szent Misében immár negyedszer hirdeti ki a pap az Emmanuel gondolatot, vagyis azt, hogy velünk az Isten Jézus Krisztusban. Ennek az ünnepélyes hirdetésnek a mise minden szerkezeti egységében el kell hangoznia. Mint láttuk a bevezető részben, az ige liturgiában és a kánonban is szerepel. Ez mindig így volt. Az azonban megváltozott, hogy régebben az oltárcsók után következett az áldás. Ennek egy jelképes értelme volt, mint egy Krisztustól, az oltártól forrásozott minnyájunk Isten oltalmába való ajánlása. A mostani liturgia ezt megfordította. Most már az oltárcsók az elbocsájtás után történik. Inkább búcsúzási gesztus, reprezentálva az egyházi jegyesi csúkját a vőlegény Krisztus felé. Az áldás után az elbocsájtás következik. Az ókorban a gyűléseket, a hivatalos összejöveteleket elbocsájtó felszólítással zárták le, jelezve, hogy eddig tartott az a cselekmény, ami miatt összehívták az embereket. Ezt a szokást a liturgia is átvette, de rendkívül széles és mély tartalommal. Ugyanis Jézus, hangsúlyozza a professzor úr, a csodatetteit, beleértve a bűntől való szabadítást is, gyakran ezzel a felszólítással zárta le. Menj békével! Számtalan beteg gyógyítási alkalma Jézusnak ezzel zárul le. Az evangéliumokban több alkalmat is találunk erre. Ezzel összegezte tehát a megváltó, hogy az illető minőségileg magasabb állapotba került az ő beavatkozása révén Istennel, a világgal, a társadalommal és önmagával való kapcsolatában új, teljesebb, egészségesebb harmóniára jutott. Mi a feladata a meggyógyultnak, akár testileg, akár lelkileg gyógyult meg? Az, hogy ezt megőrizze saját jövőjében, pontosabban a Jézustól kapott töbletet vigye bele minden viszonyába. A legrégebbi liturgikus összejöveteleket, főként keleten, ezzel a formulával zárták le, menjetek békével. Nyugaton ehhez illesztették, vagy ehelyett volt az ite missa est. Ez azonban eredetileg a mitto, mittere, missio szavakra utal, ez egy latin szó, hangsúlyozom a kedves rádió hallgatóknak, egy latin ige, küldök, küldeni, küldetés. Tehát arra tette a hangsúlyt, hogy a keresztények most menjenek a világba, s tegyenek mindig tanúságot Krisztus küldetéséről. legyenek tudatában annak, hogy Krisztus küldetésében járnak, azaz küldetésük van. Szinte rossz fordítás az, hogy azt mondtuk, hogy a Szent Mise véget ért, pont. Ennyi. Nem, a Szent Mise folytatódik a küldetéssel. Így lehetne talán ezt pontosabban megfogalmazni, hogy Krisztus küldetésében jártok, azaz küldetéstek van. A IV. Század végétől azonban magának az összejövetelnek változott meg a neve. Eddig kenyértörésnek nevezték, Szent Ambrus óta a missza szó Szent Misét, misét kezdett jelenteni. Ettől kezdve az ite missza est kijelentést így is lehetne fordítani, menjetek, a mise megvan. Erről próbáltam egy kicsit beszélni az elmúlt percben. Vajon mi minden tartalmaz ez a fordítás, teszi föl a professzor úr a kérdést. És így válaszol, vissza kell utalnunk magyarázatunk elejére, a templomban való gyülekezésre. A világban élő keresztények azzal, hogy időszakonként Krisztus köré csoportosulnak, mintegy kiveszik magukat a világból, a köré gyülekeznek, aki totálisan fölülről van, akit e világi szempontok szerint sohasem lehet megérteni, csak a hitben, a hívő öntudatában lehetséges fölismerni. Aki ő hozzá tartozik, az a világban él, tehát szüksége van a természet fölötti felülről való megerősítésre. Ezért szakítjuk ki magunkat a világból, amikor elmegyünk Isten és az ember találkozási helyére, a templomban. Ott először, hangsúlyozza a Tarjányi professzor úr, természet fölötti igazságokat kapunk, amelyekkel szellemünk táplálkozhat, majd testi-lelki táplálékot kapunk a kultikus lakoma során, hogy ez a sajátos étel valóban életté váljék bennünk, hogy legyen erőnk a bűn és az önzés elleni küzdelemben, hogy valóban gyarapodjék bennünk az isteni élet. Hivatkozik itt a professzor úr János evangélium 6. fejezetének 53. versére, vagyis az eukarisztikus beszédre. A Szent Mise végén elhangzó küldetés kissé sarkított fogalmazásban erre utal. Ti a világból jöttetek, a világ üdvözítőjéhez. De nem is hiába, mert szellemi, lelki, testi erőforráshoz jutottatok, ám nem élhettek itt a templomban. Menjetek ki megint a világba, és éljetek minden vonatkozásban, vigyétek bele a világba a megváltás erejét. Családi, személyi, munkahelyi kapcsolataitokba, beszédeitekbe, az anyagi javakkal való viszonyotokba, a szabadidő kitöltésébe, szóval mindenbe. Ti fogjátok igazolni a világban Jézus igazát. Általatok fog megbizonyosodni, hogy ő reális, követhető, megvalósítható programot adott. A szőlőtő tanúságtételetek következtében gyümölcsöt tud teremni a történelemben. Így növekszik a világban az igazság, az igazságosság, a béke és a szeretet, a Galata levél 5.22 szerint. De ez csak akkor valósul meg, ha a Szent Misén résztvevő és a kegyelmi ajándékokkal elhalmozott ember minden megpróbáltatás közepette élni akar a világban, a krisztusi, a keresztény életformában. ahogy erről a Jakab levél ír az első fejezet 3. versében. Ha mindent megtesztek, akkor Jézus megváltói áldozata, melyet megjelenítünk az eukarisztikus lakomán, amelynek részesei lettetek, valóban a világ életéért adott áldozat. Ezután a válasz nem más, mint Istennek legyen hála, és a már említett oltárcsókkal fejeződik be a Szent Mise. Kedves rádióhallgatók, csak annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy Jézus számtalanszor hangsúlyozza, hogy tanúságot kell tenni a krisztusi embernek róla, a hívő embernek is, aki a Szent Misén tevékenyen részt vett, szent áldozásban részesül. Tanúságot kell tennie arról, hogy mennyire másként jön ki a Szent Miséről, hogy találkozik Jézussal, és ez a találkozás elkíséri, erőt ad neki a mindennapi életben. Ne felejtsük, és éppen a tegnapi szentmisében, a vasárnapi szentmisében fejeztem be a homíliát ezzel a mondattal, amit a szentmisében kapunk, nem csupán magunknak kapjuk. Nem zárhatjuk magunkba, tovább kell adnunk. Kedves rádióhallgatók, a szentmise egész életünk lelki középpontja. Ezért befejezésül azt tanácsolom, becsüljük meg Krisztusnak ezt a csodáját, amelyben vasárnapról vasárnapra, sőt, hétköznapról hétköznapra részt vehetünk. Találkozzunk a tanító és a minket tápláló Krisztussal, legyen az eukarisztia örök életünk tápláléka, ahogy Krisztus mondta a János evangéliumának 6. fejezetében, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én föltámasztom az utolsó napon. Ez a Szent Mise legigazibb értelme. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: A nyugati ország részben holnap, keleten pedig csütörtökön, péntekre tehát már országosan felfrissülés várható, egyelőre megszűnik majd a kánikula. Ugyanakkor a nagy hőmérséklet különbségből adódó energia heves viharokat eredményez, sokfelé várható majd ilyen károkozó széllel, jégesővel, felhőszakadással, figyelmeztet Német Lajos meteorológus, akit az Index kérdezett. Megjegyezte, hogy a július általában melegebb a júniusnál. Más szakemberek pedig már jelezték, hogy formálódik a következő hőkupola. Bár még holnap is kánikula lesz, a hőhullám ma tetőzik, akár a valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordja is megdőlt az országban, ami 41,9 fok volt Kiskunhalason 2007-ben. Tegnap Aszódon 41,8 fokot mértek, ami még csak új napi és júniusi rekordot jelentett. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, a tartós hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyadékpótlás. Szó szerint gyilkos hőhullám ejtette fogjul Európát, emberéletek vannak veszélyben, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter azzal folytatta, nincs csapadék, egyre kevesebb az ivóvíz. Hozzátette, hogy dolgoznak azon, hogy a víziközműrendszer, a közlekedés, az energetikai infrastruktúra működőképes maradjon. Elhangzott, mintegy 150 településen van már valamilyen fokú vízkorlátozás. Szada lett az első település, ahol megszűnt a vezetékes ivóvízellátás hétfő reggelre. Határozott kérés, hogy csak a szükséges felhasználás történjen, ne locsoljanak vezetékes ivóvízzel, ne töltsenek medencéket, halasszák el az automosást, különben nem lesz elég víz a kórházaknak, intézményeknek vagy a tüzek oltásához. Magyar Péter kritikával illette az előző kormányt, mert nem hallgattak a szakemberekre, tudósokra, gazdákra, s miközben a régi szemléletet erőltették, hogy minél gyorsabban levezessék a vizet az országból, eközben elmaradtak a hálózat rekonstrukciói, így ma minden negyedik, ötödik liter víz elszivárog a rendszerből, el sem jut a fogyasztókig. Óránként 10-11 csőtörés történik Magyarországon. Eközben a hazai folyók vízhozama rohamosan csökken. Szóba került, hogy az Alkotmánybíróság által visszaküldött klímatörvény helyett nem alkottak újat, a határidő éppen ma járt le. A kormányfő ígéretet tett arra, hogy a kutatók, természetvédők tudományos eredményeire alapozva a gazdákkal együttműködésben új klímatörvényt alkotnak majd. A Fidesz frakcióvezetője ezután arról beszélt, valóban jelentős a vízvesztés a hálózaton, de európai összehasonlításban nem kimagasló, tény azonban, hogy dolgozni kell ezen. 155 milliárd 700 millió forintot terveztek be a hálózat fejlesztése erre az évre a költségvetésben, hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy eközben a lakosság díjai nem nőttek. Megkezdődött a vízkészlet növelése is az elmúlt években, fűzte hozzá. Rétvári Bence arról beszélt, 1517 új járművet szereztek be a katasztrófa védelem számára, a kórházakban felpörgették a klímabeszerzéseket 18 milliárd forintból, hívta fel a figyelmet a KDNP frakcióvezetője. Az elmúlt években a csatornákat is kitisztították, hogy képesek legyenek a víztartalékolásra, sőt a vízügyi szakemberek bérrendezését is elkezdték. Programot indítottak a vidéki otthonok felújítására, sorolta, hozzátéve, hogy ennek a határideje éppen ma jár le, mert az új kormány nem hosszabbította azt meg. Szakemberekből álló operatív klímatestületet kell felállítani azonnal, mondta Torockai László. A Mi Hazánk frakcióvezetője javasolt, hogy a vizeinket használó globális vállalatokra azonnal vessenek ki extra adókat, hogy hozzájáruljanak a történelmi küldetéshez, ami Magyarország megmentése. Gyanúsítottként hallgatta ki a terrorelhárítási központ volt főigazgatóját az úgynevezett aranykonvoj ügyben a fővárosi nyomozóügyészség. Hajdú Jánost hétrendbeli a sértett csanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettével gyanúsítják. Hajdú János panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, vallomást tett és szabadlábon védekezik. Orbán Viktor a közösségi oldalán azt írta, azért, amit a TEK tett, minden rendes országban kitüntetés és elismerés járna, de itt hatósági zaklatás. A volt miniszterelnök a Fidesz biztonsági igazgatójává nevezte ki Hajdú Jánost. Egy robbanás következtében 3 ember súlyosan megsérült Monakóban. Sajtóinformációk szerint a sérültek között van egy ismert ukrán oligarha, aki egyes feltételezések szerint a támadás célpontja volt. A monakói kormányzó közlése szerint ez volt a hercegség történetének első terrortámadása. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap, fátyol és gomoly felhők lehetnek felettünk. Helyi zápor, esetleg zivatar a Dunától keletre előfordulhat, néhol élénk a szél, a csúcshőmérséklet 40 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
3: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban ellátogatunk az Egri Szalézi Oratórium nyári táborának kezdőnapjára, a családi napra, melyet június 28-án tartottak. Beszélgetünk a tábor idei programjairól, háttérmunkáról, és arról is kérdezzük az egyik szervezőt, miért ennyire népszerű a tábor évről évre. Műsorunk második felében a családi nap vendégelőadójával beszélgetünk a média és hit kapcsolatáról, és a média jelenlétéről a családi életben. A következő percekben Szabó Bálint animátort, táborszervező vezetőt kérdezzük.
4: Itt vagyunk, elkezdődött az oratóriumi idei tábor. Nagyon sokan jelentkeztek idén is, és nagyon színes programokkal készültek idén is. Mire lehet számítani?
5: Igen, idén is több mint azt hiszem 120 gyerekkel fogjuk megtartani így a kéthetes táborunkat, 2 hétre lemondva. Nagyon sok programmal, illetve néhány extra meglepetéssel is készülünk a gyerekeknek.
4: Miről lehet már tudni, akár a meglepetések terén, akár egyéb területen, mi változott akár idén az előző évekhez képest?
5: Idén én a program stáb csapatát erősítem, és igazából így mit tesszük össze az egész tábor így alakját, szervezetét és így a programjainak a sorrendjét, úgyhogy lehet már tudni, minden évben szokott lenni egy kirándulásunk, általában ez az első héten szokott lenni valamelyik nap. Idén az állatkertbe fogunk ellátogatni, a fővárosi állatkertbe. Kis érdekesség, amit még lehet, hogy a gyerekek sem tudnak, hogy szerdán fog megnyitni az állatkertben a biodóm, úgyhogy már esetleg lehet, oda is kis betekintést nyerhetünk majd. A második héten pedig szokott lenni egy kisebb volumenű kirándulásunk, vagy egy ilyen tematikus napunk, ahol idén egy egri játékkal készülünk számukra, délután pedig a vizeskedésé lesz a szerep és kicsit a hűsölésé, úgyhogy ha az időjárás is megengedi, akkor egy kis vizes partival, illetve amit még szerintem nem tudnak, hab partival készülünk nekik. Ehhez egyébként már volt a táborban egy pár év, de most úgy gondoltuk, hogy visszahozzuk nekik, és ezzel kedveskedve nekik figyel, mivel nagyon élvezték a legutóbbikat is.
4: Mi a tábor idei mottója, mi köré szerveződik most?
5: A tábor idei mottója, ami itt a pólumon is látható, töltsétek meg a szíveteket színültig, ez az idei évi szennánk a szalézi családdal. Minden évben szokott lenni egy ilyen mondat, vagy egy ilyen egy rövidebb vagy hosszabb ilyen gondolatmenet, amire építjük így az egész évünket, és idén ezt választották Olaszországban a rendfőnökünk, ezzel a kánai mennyegzőre utalva, és ugye ahol a Jézus ugye a vizet borrá változtatta, igazából ez jelenik meg benne, és hogy tényleg így engedelmeskedjünk mindenbe, és meghalljuk így a Isten és Jézus szavát, amikor szól hozzánk a mindennapokban.
4: Hogyan alkotjátok meg a tábor programjait úgy, hogy a hitélet benne legyen, és benne legyen egy kicsit a szórakozás is? Hol van itt az egyensúlypont?
5: Igazából a táborunk alapját ugye a nővérek biztosítják, illetve a szalézi rendiség és a domboszkói szemlélet, úgyhogy mindenképp próbáljuk így belevinni így a hitéleti dolgokat a különböző játékokba, különböző kis csoportos beszélgetésekbe a gyerekekkel, illetve a különböző imákba, illetve misékben is, amik minden nap, mint nap szokták színesíteni a napukat. Úgyhogy ha úgy tudnám így megfogalmazni, hogy egy ajándékként próbáljuk átadni ezt nekik, amit utána a gyerekek fel tudnak használni.
4: Feltétele a tábor jelentkezésnek az, hogy a gyerek megismerkedett már előtte a vallással?
5: Nem, egyáltalán nem feltétele. Igazából mi nem egy ilyen hittantáborként hirdetjük magunkat, hanem tényleg egy ilyen oratóriumi tábor, ami minden évben egy nagyon nagy érdeklődésnek szokott örvendeni. Így 10 perc alatt be szokott tenni a jelentkezésünk is, ezzel a több mint 120 fővel. És így a gyerekek igazából nem feltétlen vallásosak, ezért egy kis kihívást is jelentenek számunkra, hogy tudjuk mindezt átadni neki, de nagyon szép, ahogy amikor ez esetleg sikerül több gyereknél is.
4: Mit gondolsz, hogy miért ilyen népszerű egyébként akkor a tábor?
5: Szerintem nagyon népszerű, mivel mi is próbálunk mindig így a szabályok szerint, és ezek betartásával, illetve olyan programokat szervezni számukra, amikkel tényleg ők is töltődni tudnak, és egy olyan pluszt kapni, amit esetleg a iskolában, így a mindennapokban nem kapnak meg. Illetve szerintem azért az animátortársaim és így a szervezők köréből is így nagyon sokat hozzájárulunk ahhoz, hogy a táborunk ilyen sikeres lehet, és hogy egy ilyen jó élménnyel tudjuk gazdagítani a nyarukat, még így akár az elején. Is.
4: Nagyon sok gyerekről van szó, ahogy említetted is korábban, 120 gyerek. Azért ez mennyi előszervezést igényel? Mikor kezditek el szervezni magát a programot?
5: Igazából számunkra egy táborszervezés akár egy éves folyamat is lehet. Sokszor már utána egyből, amikor véget ér a táborunk, elkezdjük szervezni a jövő évit, így próbáljuk kijavítani az esetleges hibákat, vagy bármilyen ilyen korrekciót, amivel még jobbá és ütősebbé tudjuk tenni a gyerekek számára a tábort. Szóval igazából mindig így tábor után már szervezünk is a következőt, a nagyobb szervezési időszak pedig ilyen február környékétől szokott beindulni, amikor már tényleg rendszeres, akár havonta többszöri megbeszélések is segítik a munkánkat így a különböző stábvezetőkkel.
4: Kik vigyáznak a gyerekekre? Itt elég nagy létszámról van szó, tehát elég nagy létszám lehet egyébként a háttérgárda is.
5: Igen, mi animátorok, segítők, illetve ilyen szervező szülők is, akár szalézi munkatársak, nővérek, körülbelül több mint 40-50 fővel segítjük így a tábor megszervezését, és hogy tényleg összeálljon egy egész szuper táborra. Vannak a segítők, ők azok, akik még nem végeztek el semmilyen képzést, de érdeklődnek esetleg így a táborosztatás iránt. Vannak a kis animátorok, ők, akik már egy éves animátorképzésben részesültek a nővérek által, és vannak az animátorok, akik kettő vagy több éve már itt vannak a táborban, és ők is elvégezték az animátorképzést, és persze vannak a nővérek, akik pedig minden háttért, anyagiakat, illetve minden egyéb segítséget és támogatást biztosítanak számunkra.
4: Mennyire okoz nagy feladatot az, hogy ennyi gyereket étkeztessetek egyáltalán?
5: Egyébként az étkezés mindig is egy nagyon nagy kihívás számunkra. Ezt általában a szalézi szülőkkel, munkatársakkal karöltve szoktuk megvalósítani. Itt az oratóriumnak az étkezőjében, a kollégium étkezőjében. Régebben még elmentünk másik ebédlőkbe, ahol egy kicsit kényelmesebb volt számunkra a kiszolgálás, viszont a nagy melegre való tekintettel úgy döntöttünk, hogy inkább maradunk itt, és már azt hiszem már sokadik éve sikerül itt biztonságosan és szakszerűen lebonyolítanunk az étkeztetést, úgyhogy az étkezés mindig is egy nagy pont a táborban, viszont szerintem minden évben sikerül ezt a kihívást teljesítenünk.
4: Úgy tűnik a jelentkezőkből is, hogy ők szeretnek ide visszatérni, hiszen visszatérő táborozók vannak jó részt, ha jól tudom. Miért szeretnek ők szerinted visszajönni?
5: Szerintem azért szeretnek ők visszajönni, mivel egy nagyon jó érzés lehet számukra itt a tábori közeg, és az, hogy tényleg láthatják azt az utat, ahogy akár a többi táborozó is az elsős kortól eljutnak esetleg az animátori feladatok ellátásaig is. Szóval tényleg egy ilyen életutat járhatnak itt végig a táborba, és szerintem azért olyan programokkal kedveskedünk nekik mindig, amik közel állnak a szívükhöz.
4: Te mióta vagy itt az oratóriumban, és mi fogott meg, mi tartott itt?
5: Én 2021 óta vagyok itt az oratóriumban, már nehéz is itt visszaemlékezni, még annó egyik osztálytársam kezdte el, nem is itt Egerben, hanem Makláron az oratóriumot, és akkor mondta, hogy nagyon el tudná engem képzelni itt, és ennek hatására eljöttem szeptemberben egy nyitó oratóriumra, illetve beszéltem a nővérekkel, hogy szívesen én is csatlakoznék, és elkezdeném az animátorképzést. Akkor még Ágnes nővér volt, és nála kezdtem el így a készülődést erre a feladatra, és tényleg egy szuper élményt és közösséget jelentett számomra ez az animátori feladat, és immár azt hiszem most 5. éve negyedik tábor vagy 5. tábora segítem is itt az animátorok és a nővérek munkáját.
4: Milyen nagy feladatnak gondolod azt, hogy a szervezésben részt veszel, hogy évről évre egyre rutinosabb vagy akár, vagy azért vannak akadályok még?
5: Igazából számomra a szervezés mindig is egy nagy kihívás, így sokszor összeegyeztetni akár a saját életemet, az iskolai életet, és még akkor az oratóriumi életet is így mindegybe. Viszont utána azt, amikor látom, hogy mit sikerült alkotni és összehozni, ez engem nagyon nagy boldogsággal és motivációval tud eltölteni, hogy utána akár jövőre is végigcsináljam ugyanezt.
4: Mit emelnél ki az idei táborból? Mi a kedves számodra a szívednek?
5: Számomra az idei táborban talán így a szervezés folyamatát emelném ki. Azt, hogy tényleg végigvihettük most egy, úgymond az egyik legnehezebb stábban, a programstábban vehettem részt, és így tényleg végigvihettük ezt az egész szervezést, és szerintem úgy indulunk neki a tábornak, hogy biztosak vagyunk mindenben, és várjuk majd, hogy mennyi mosolyt láthatunk majd a gyerekek arcán.

0: Műsorunk folytatásában Gőbel Ágostont, a Magyar Katolikus Rádió munkatársát hallják, aki vendégelőadóként érkezett a programra.
1: Hála Istennek az egyik itteni szalézi animátorral, munkatárssal fogok majd beszélgetni arról, hogy mindannyian érzékeljük, hogy a média folyamatosan jelen van az életünkben, és hogy én, mint rádiós szerkesztő műsorvezető, a média területén hogyan tudok jól evangelizálni, az evangélium üzeneteit hatékonyan átadni. Kicsit arról, hogy ez valójában egy jó terep, nem jó terep, mire kellene nagyobb hangsúlyt fektetni, mi az, ami esetleg túlzás, hogyan tudjuk akár korosztály szerint is minél jobban átadni az evangélium üzenetét, azon felül, hogy persze egy rádiós nyilván híreket, kultúrát, közéletet, mindent tolmácsol a hallgatók számára. Hogy ebben hogyan tud benne lenni az örömhír? Szerintem ez egy óriási kihívás, hát erről lesz most szó.
2: Hol van a rádiózás, a rádió szerepe a mai ember életében? Ez egy kulcskérdés, hogyha a témát tekintjük.
1: Az emberek egyre kevésbé rádióznak, ez talán egy ilyen kis sablon mondat, amit nagyon sokszor elmondunk, egyébként tényleg így van. Az emberek sokkal kevésbé hallgatnak a rádió, talán háttérrádiózás megy, vagy reggelente, hogyha a munkába megyünk, akkor bekapcsoljuk azért az autóban a rádiót. De hogy egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy inkább podcasteket hallgatunk. Talán a hallgatók számára is ismerős ez a kifejezés. Például mi is a Katolikus Rádióval nem véletlen, hogy fejlesztettünk egy olyan applikációt, ahol podcast-szerűen hallgathatók a műsorok, mert azt látjuk, hogy minden megy ebbe az irányba. És egy nagyon nagy kihívás, majd erre is szeretnék kitérni, hogy mi az, amiben nekünk kell, vagy jó, ha követünk bizonyos trendeket, mert hogy tényleg abba az irányba megy a világ, és milyen tekintetben nem jó, vagy haszontalan, vagy esetleg káros bizonyos akár tematikáknál, vagy technikai újdonságoknál abba az utcában nem belemenni. Nem egyértelműek szerintem ezek a kérdések, de a felvetésre azt tudom mondani, hogy most nagyon a podcast-szerűség irányába megyünk, aminek tényleg megvan az az előnye tagadhatatlanul, hogy előveszi az ember gomnyomás, indul az a fajta tartalom, amit én szeretnék meghallgatni. Nem az, hogy megy egy élő műsorfolyam, és akkor kvázi ki vagyok szolgáltatva annak, hogy mi következik. Nem tudhatom, van egy ilyen ismeretlensége az egésznek. A podcastnél ott jobban tudom kontrollálni azt, hogy milyen tartalmat fogyasztok. Hát ebbe az irányba megy most úgy tűnik a világ, és akkor mi is próbálunk ebbe az irányba menni.
2: Igen, itt most már talán a határok el is mosódnak, ahogy a fiatalokat hallgatja az ember, hogy már nincs határ, hogy rádiózás vagy podcast, ők nem nagyon értik. Tehát, hogy itt egy generációváltásról is van szó, jól gondolom?
1: Abszolút, abszolút teljes mértékben. A fiataloknál a rádiózás az már ilyen boomer dolognak számít, magam is tapasztalom. A podcast azt már az is sok esetben össze kell tenni a két kezünket, hogyha valami értékes, jó podcast tartalmat hallgatnak. De hát egyébként most őszintén 20 évvel ezelőtt, amikor én voltam 10 éves, akkor sem hallgattam olyan nagyon-nagyon sok rádiós tartalmat. Persze akkor a zenei rádiók aranykorukat élték, és akkor egyfolytában az ment, de ilyen ismeretterjesztő műsoroknál, vagy dokumentum jellegű műsoroknál lekapcsoltam a rádiót, és áttekertem valami másra. Tehát, hogy az, hogy a rádiózás, vagy ezt a podcast-szerűséget alapvetően ilyen érdekes ismeretek megosztására, zenehallgatásra használjuk, az szerintem nem új keletű, ez most is így van, és szerintem a mi időnkben is így volt. Viszont meg kell találni a helyes arányokat, hogy mennyire engedjük be ezt a technológiai újítást az életünkbe, mert az a tapasztalatom, hogy ahogy akár mi, de akár a nagyszüleink, szüleink generációját is mondhatnám, azért sokkal többet játszottunk, A maiak is játszanak, de szerintem az probléma, hogy a technológiával játszanak. Gépen, tableten játszanak, és sokkal kevésbé valódi játékokkal, akár társas játékokkal. És hogy az már egy valódi kincs, hogyha, meg kell becsülnünk, hogyha tényleg készségfejlesztő társas játékok jönnek elő, és nem egyfolytában a technológiai újdonságokat nyomkodják, és az kerül a kezünkbe. Itt szerintem sokkal erősebb határhúzásokra van szükség, ami azért nagyon fájdalmas tud lenni, mert a gyerek nagyon könnyen függő lesz, de hogy mégis hosszú távon nagyon nagy előnye származik abból, hogyha megtanulja az alapvető készségeket, társadalmi kapcsolódásokat, és erre a hagyományos társasjátékok, hagyományos bábjátékok, mindenféle olyan játék, ami akár egy általános iskolának a könyvtárhelyiségében, klubhelyiségében is benne van, kártyajátékok, azok abszolút alkalmasak. Tehát szerintem itt most van egy olyan pont, ahol szerintem meg kell állni. Tehát a technológiai vívmányok és újdonságok közepette most meg kell állni, ez szerintem nagyon-nagyon-nagyon nehéz, mert már annyira beteríti az életünket, de meg kell állni, és vissza kell térni a valós emberi kapcsolatokhoz. És a technológia ezt segítheti, de maximum szerintem a közösség építés kommunikáció oldaláról.
2: A beszélgetés végén lehet majd kérdezni az itt jelenlévő szülőknek. Én azt gondolom, hogy a mai szülők igenis égnek azért, és vágynak arra a kérdésre, mindenki fel akarja tenni, hogy de akkor ő mit tegyen, mit tehet, hol a határ, vagy valaki mondja meg neki.
1: És itt én sem tudok nagy okosságot mondani, azon kívül, hogy mennyire elképesztően fontos, hogy mély bensőséges kapcsolatot építsünk a gyerekekkel, és mindenki a saját gyerekét ismerje annyira, hogy tudja, hogy hol vannak a határok, hogy mi az, amit megtehet, és szülőként neki nagyon erős határokat kell húznia, hogy egyszer legyen meg egy nagyon személyes, bensőséges kapcsolat, hogyha bajban van az a gyerek, akár ilyen online zaklatás, bántalmazás miatt, elmerje mondani, ne legyen benne szégyenérzet. Azért a 14 évesekben, gyerekekben nagyon sokszor van ilyen, hogy elmerje mondani, vagy hogy kis jelekből már lássa, hogy valami nem stimmel. Vagy hogyha öröme van, akkor legyen ideje arra, hogy meghallgassa. Ez egyszerűnek tűnik, de sokszor nagyon-nagyon-nagyon nehéz, akkor, amikor a felnőtt éppen valami tagadhatatlanul fontos dologban van benne, és a gyereknek éppen akkor van olyannyia, hogy nagyon szeretné megosztani az ő hatalmas örömét. Ezt is szerintem erre is nagyon fontos figyelni, de a kulcs az, hogy milyen kapcsolatot építünk a gyerekünkkel. Nagyon-nagyon fontos.
2: Úgy fogalmazott az elején, ugye, hogy a média is itt kapcsolatáról lesz szó, és hogy a rádiózás, ez a műfaj, ez pont ennek ad teret valahol. Hogyan tudja ezt megragadni a munkája során, a mindennapokban?
1: Talán úgy, hogy arra próbálok nagyon figyelni, hogy mi az, ami valóban értékes. És én ezt egyébként személyesen egyfajta ilyen külön hitvallásnak is tekintem. Nagyon szeretek a műsoraimban, a rádiós műsoraimban rámutatni olyan dolgokra, amik szerintem elképesztően értékesek, akár építi az egyházunkat, akár a társadalmat szélesebb körben. És az emberek nem tudnak róla. Én nagyon-nagyon szeretek ezekre rámutatni. Nagyon-nagyon szeretek ilyen témákat elővenni, ilyen híreket megosztani, ilyen riportokat készíteni. Nagyon kedvelem ezt a műfajt, helyszínre menni, és ott a helyszínen megmutatni valamit a hangon keresztül, mert hát nyilván a hangokkal dolgozunk, egy kicsit közvetíteni is kell, hogy a hallgató el tudja képzelni, nagyon képiesen kell beszélni, leírni azt, hogy mi történik, de hogy ez nagyon jelenvaló tud lenni az emberek számára, és egyébként dolgoztatja az agynak a képalkotásért felelős részét, és ezáltal is fejlődik. Tehát, amit mondtunk a gyerekek kapcsán, arra nekünk is óriási szükségünk van, hogy különböző készségeink fejlődjenek, amiket talán a technika egy kicsit leépített. Úgyhogy én azt mondanám, hogy, hogy elképesztően kell figyelni arra, hogy, és azt megmutatni, hogy mi az, ami valóban értékes, és annak teret adni.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. Leó pápa lezárta a konzisztóriumot. Isten minden nemzetnek és népnek békét kíván. A Szent Atya a vasárnapi úrangyal elimádkozásakor. A szeretet elengedéssel, veszteséggel és befogadással jár. Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Leó pápa az úrangyala elimádkozásakor a szeretet elengedéssel, veszteséggel és befogadással jár. 14. Leó pápa a vasárnapi úrangyala elimádkozásakor emlékeztetett. Jézus a mai evangéliumban is arra szólít, hogy kövessük őt és tanúskodjunk országáról. Nem néhány külső cselekedetről van szó, hanem arról, hogy teljesen átadjuk önmagunkat a vele való szeretet kapcsolatban. Ahhoz, hogy gyümölcsöző legyen, a szeretetnek legalább három dologra van szüksége: elszakadás, veszteség, befogadás. A pápa az úrangyala után megemlékezett a venezuelai földrengés áldozatairól.
1: Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù.
0: Jézus azt mondja: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Amikor misszióba küldi apostolait, az Úr azt akarja, hogy mentesek legyenek minden kötöttségtől. De mindenkire igaz, hogy a legfontosabb kapcsolatok a Krisztustól kapott szeretet által teljesednek ki. A házasságot is akkor élhetjük meg egészen, ha elhagyjuk szüleink házát. A nevelésben is akkor segítünk gyerekeinknek megvalósítani önmagukat és elérni a boldogságot, ha megtanítjuk őket a saját lábukon állni és meghozni döntéseiket.
1: In questo senso, l'amore è anche perdita.
0: Ebben az értelemben a szeretet veszteség is. Ezt nehéz megértenünk, különösen egy olyan világban, ahol veszíteni gyengeségnek tűnik, ahol a megszerzés és birtoklás megszállottjai vagyunk. A szeretet azonban csak az önátadásban hoz gyümölcsöt. Ha hajlandóak vagyunk kicsit elveszíteni önmagunkat, hogy helyet szorítsunk a másiknak. Ha hajlandóak vagyunk időt szakítani arra, hogy meghallgassuk egy barátunkat. Ha lemondunk egy kicsit a kényelmünkről, hogy osztozzunk valakinek a nehéz helyzetében. Aki csak önmagáért él, elveszíti életét, mondja az evangélium, mert nem nyílik meg a szeretet örömének, és meddő marad. Ezért Jézus arra szólít, hogy vegyük föl a keresztet. Ő fölajánlotta és föláldozta önmagát, hogy mi az ő életében bőven részesedjünk. Ugyanígy, ha az önajándékozás logikáját éljük, képesek leszünk új élettel tölteni meg kapcsolatainkat. A harmadik feltétele a szeretetnek a befogadás, folytatta az úrangyala előtt mondott beszédét a pápa. A szeretet konkrét döntésekben és cselekedetekben fejeződik ki, apró, hétköznapi gesztusokon keresztül, mint egy pohár vizet nyújtani a szomjazónak. Jézus, amikor előre küldi tanítványait, azt kéri, hogy útravaló nélkül induljanak, vagyis rászorulók legyenek, mert akkor befogadásra ösztönzik azokat, akikkel majd találkoznak. Így

0: Aki befogadja azt, aki Jézus nevében jön, őt fogadja be, és a mennyei atyát, aki küldte őt. Az Úr iránti szeretethez az út mindig a testvérek befogadásán keresztül vezet. Imádkozzunk Szűz Máriához, aki úgy szerette fiát, hogy el is tudta veszíteni. Ő segítsen nekünk, hogy Krisztus szeretetének alázatos és örömteli tanúi legyünk, fohászkodott végül 14. Leó pápa. Az Úr angyala elimádkozása után a Szent Atya szolidaritását fejezte ki a venezuelai földrengés áldozatainak és sérültjeinek.
1: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos.
0: Az Úrhoz imádkozik örök nyugalomért az elhunytaknak, és lelki közelségéről biztosítja a hozzátartozókat, a sebesülteket, és mindenkit, akit a tragédia sújtott. Egyben háláját és bátorítását fejezi ki a mentésben és a segítségnyújtásban résztvevőknek. Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván. Leó pápa beszéde a konzisztórium lezárásakor. Leó pápa szombaton este a vatikáni szinódusi aulában lezárta a június 27-én és 27-én megrendezett rendkívüli bíborosi konzisztóriumot. A Szent Atya első gondolatait a heves földrengés által sújtott Venezuela lakosságához intézte, majd beszédét profétai békefelhívással zárta. Nem az erőszaké lesz az utolsó szó. A kétnapos rendkívüli konzisztóriumon a világ minden tájáról érkezett 178 választó és nem választó bíboros vett részt. A bíborosok, közöttük Németh László belgrádi érsek, 4 ülésen elmélkedtek, imádkoztak és osztották meg gondolataikat. Az utolsó szombat délutáni ülésen a bíborosok kötetlen beszélgetést folytattak a Szent Atyával. A vártnál hosszabb ideig tartó eszmecserét követően 14. Leó pápa beszédével lezárta a kétnapos találkozót, amely a januári rendkívüli konzisztórium után a második állomása volt a jövőre folytatódó útnak, amelynek időpontját a Szent Atya az év vége felé határozza meg. A konzisztóriumról megállapította, hogy értékes pillanat volt, de az egyház életében nem maradhat elszigetelt esemény.
1: Cari fratelli cardinali, giungiamo adesso al termine di questi giorni con un sentimento di profonda gratitudine.
0: Leó pápa hálát adott az elmúlt napokért, megköszönve a bíborosoknak, hogy a szabadság, a testvériség és az egyházi érzék lelkületével vettek részt a munkában. Együtt keresték az Úr akaratát, azzal a meggyőződéssel, hogy Krisztus továbbra is működik egyházában. Ő az, aki előttünk jár, összegyűjt minket, testvéreinken keresztül szól hozzánk, és elvezet minket a küldetésben, mondta 14. Leó pápa, hangsúlyozva, hogy számára a remény forrása volt látni azt, hogy a különböző helyi egyházakból, kultúrákból és helyzetekből érkező bíborosok meghallgatják egymást, és együtt keresik azt, ami leginkább szolgálja az evangéliumot. A szinodalitás kérdésére vonatkozóan a pápa megállapította, hogy nem elsősorban a döntési jog meghatározásáról van szó, hanem arról, hogy hogyan őrizzük meg együtt azt az ajándékot, amelyet az Úr az egyházára bízott. Amikor ez a kérdés kerül a megkülönböztetés középpontjába, akkor a hatalom, a közös felelősség és a döntéshozatal kérdései is megkapják a nekik járó helyet, a küldetés és az evangélium iránti közös hűség fényében. A pápa arra kérte a bíborosokat, hogy meggyőződéssel kísérjék ezt az utat helyi egyházaikban, mindenkit bátorítva részvételre, hogy egyházaink egyre inkább növekedjenek az evangéliumi életmódban. Utalással Mário Grech bíboros, szinódusi főtitkár szavaira, a pápa rámutatott, hogy a szinodalitás nem csupán ülések sorozata vagy egy munkamódszer, hanem egy lelki stílus, amely a találkozásból születik, a meghallgatásban növekedik és a megkülönböztetésben érlelődik. A találkozóknak nem a száma, hanem evangéliumi minősége az alapvető. Amikor alázattal teret hagynak a Szentléleknek, akkor a beszélgetések a megtérés helyszínévé válnak, ahol együtt növekedünk az Úr iránti hűségben.
1: Molti di voi hanno raccontato le sofferenze provocate dalle guerre, dalle violenze, dalle povertà e dalle tante ingiustizie che segnano la vita dei popoli.
0: A pápa utalt a témákra, amelyeket az elmúlt két nap ülésein a bíborosok érintettek. Ezek közül a következőket emelte ki. A háborúk, az erőszak, a szegénység, az igazságtalanságok által okozott szenvedések, továbbá a magány, a kapcsolatok válsága, a reménytelenség. A Szentatyára különösen nagy hatást gyakorolt, ahogyan a bíborosok, felfedve korunk egyik legmélyebb sebét, a fiatalokról beszéltek, akik szenvedésükben olykor eljutnak az öngyilkossághoz vezető végső kétségbeeséség. A Szentlélek működését felismerve hallgassák meg őket és családjaikat. Ez egy olyan út, amelyen az Úr továbbra is megtéríti az egyházat. Ahol a családot támogatják és kísérik, ott a kapcsolatok, a szolidaritás és a remény iskolája virágzik. Ahol viszont megsérül vagy elszigetelődik, az egész társadalom viseli ennek következményeit. Októberben a keleti egyházak vezetőivel és a püspöki konferenciák elnökeivel megrendezendő találkozón értékelik majd a 10 évvel ezelőtt megjelent Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás óta megtett lépéseket néhány család részvételével, akik megosztják tapasztalataikat. A világ sebeiről szólva a pápa a béke és a háború kérdését is érintette, amely szintén a szívben dől el. A háború bennünk születik meg, amikor a gyanakvás felváltja a bizalmat, a félelem a reményt, de ugyancsak szívünkben szól hozzánk továbbra is Krisztus, és megtérít minket. Egy megbékélt szívből fegyvertelen szavak, új kapcsolatok és olyan béke születhet, amely képes eljutni a népekig is.
1: La seconda sessione ci ha condotti a fare un passo ulteriore.
0: A második ülésszakról szólva Leó pápa megállapította, hogy a bíborosok nagyon világosan megértették a Magnifica Humanitas enciklika egyik alapgondolatát. A háború nem csupán az államok közötti konfliktus. Sokkal korábban keletkezik, egy olyan hatalmi kultúrából, amely áthatja gondolkodásmódunkat, kapcsolataink megélését, a hatalom gyakorlását, valamint a gazdaság, a technológia és még a vallás használatát is. Ha ez a válság gyökere, akkor a válasz az együttműködés és a párbeszéd kultúrájának újjáépítése, amely képes új erőt adni a multilateralizmusnak is, hogy a népek újra együtt keressék az egész emberi család közös javát. Ezen az úton elengedhetetlen a közéletben aktív világi hívők hozzájárulása. Szükségük van az egyházi közösség közelségére és támogatására ahhoz, hogy megélhessék a politikai szeretetet. Maga az együttműködés kultúrája is az ökumenikus és vallások közötti párbeszéd révén fejlődik, amely nem gyengíti keresztény identitásunkat, hanem képessé teszi arra, hogy együtt szolgáljuk a közjót és a békét, fejtette ki beszédében Leó pápa. A sokféle erőszakkal szembeni erőszakmentes válasz kérdése, amely Jézus cselekvésének szemlélődéséből fakad, nem a konfliktus elkerülését jelenti. Nem mond le az igazságról, de nem hajlandó a másikat ellenséggé tenni. Azzal kezdődik, hogy saját magunkat fegyverezzük le. Ez tárja fel húsvét logikáját, amelyben a szeretet erősebbnek bizonyul a gyűlöletnél, és a megbocsátás megtöri a bosszú ördögi körét. Ez a keresztre feszített és feltámadt Jézus ereje. Egy olyan erő, amely nem pusztítja el az ellenséget, hanem lehetővé teszi, hogy újra testvérként tekintsünk rá. Több csoport is hangsúlyozta ehhez kapcsolódva, hogy célszerű tovább mélyíteni a jogos önvédelem témáját, figyelembe véve a szükséges teológiai és lelkipásztori szempontokat. A megbeszéléseken az a kívánság is elhangzott, hogy az egyház társadalmi tanítása egyre inkább váljon közösségeink élő örökségévé, amely arra neveli az egyházat, hogy evangéliumi módon élje meg a valóságot, és felelősségteljesen irányítsa cselekedeteit. A témák között a pápa felsorolta a közjó kérdését is, amelyről megállapították, hogy egy olyan valóság, amelyet együtt kell újra felfedeznünk. Az egyház Krisztusban gyökerezve arra kapott meghívást, hogy megőrizze a találkozás és párbeszéd helyeit, ahol a közjó megújult kultúrája kialakulhat, amely felismeri minden ember sérthetetlen méltóságát, a mindenkire vonatkozó kölcsönös felelősséget, és a szegényekben meglátja Isten reményének főszereplőit. Az egyháznak a mai világban betöltött felelősségéhez kapcsolódik a tanúságtétel, a lelkiismeret formálása, valamint a testvéri és hiteles közösségek építése. Ez a tanúságtétel a Krisztussal való találkozásból, igéjéből és a szentségekből fakad, amelyekben az Úr képessé tesz bennünket arra, hogy az evangélium erejével szolgáljuk a világot. Az egyház egyre inkább váljon azzá, amit hirdet. Csak erre alapozva lehetnek gyümölcsözők a struktúrák, intézmények szükséges reformjai is. Az egyház meghallgat és párbeszédet folytat. Ha továbbra is együtt keressük az Úr akaratát, és hagyjuk, hogy a Szentlélek vezessen minket, biztos vagyok benne, hogy közösségünk egyre gyümölcsözőbbé válik az egyház küldetése és az egész emberi család szolgálata szempontjából, mondta Leó pápa, leszögezve, hogy ezek a napok megerősítették az egyház jövőjébe vetett reményét.
1: Credo che poco alla volta stiamo riscoprendo il significato più autentico del consistorio.
0: A Szentatya rámutatott a konzisztórium leghitelesebb jelentésére, miszerint a bíborosi kollégium összegyűlik Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. A misszió szolgálatában álló közösségi élmény olyan életmód, amelyet az egész egyházban hirdetnünk kell, hogy minden megkeresztelt részt vehessen a szeretet civilizációjának építésében és a közjó szolgálatában, mondta a pápa, hozzátéve, hogy ez a konzisztórium nem maradhat elszigetelt esemény. Az egyházban olyan tereket kell teremteni, ahol Isten népe meghallgatja egymást, együtt imádkozik, megkülönböztet és halad előre útján. Ez a szinodalitás, és ez lesz a lelkisége az Amoris Laetitiának szentelt következő találkozónak is. A cél, hogy egymást meghallgatva együtt tanuljuk meg meghallgatni az Urat. A pápa beszéde végén megismételte a konzisztórium egyhangú felhívását, amely a Föld minden népének szól. Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, ezért nem törődhetünk bele az erőszakba. Nem az erőszaké lesz az utolsó szó. Isten a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béke útjait. Felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Kedves hallgatóink, itt jegyezzük meg, hogy Németh László bíboros belgrádi érsekkel készült stúdióbeszélgetésünket a konzisztóriumról vasárnapi adásunkban sugározzuk. Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Június 29-én hétfőn délelőtt Róma fővédő szentjei Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilikában a konzisztóriumon részt vett bíborosokon celebrálásával. Homiliájában a közösség őrzőjét, Pétert, és a népek evangelizálóját, Pált mutatta föl példának korunk emberei előtt is, hogy mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái legyünk. A szertartáson átadta az új metropolita érsekeknek a palliumokat, mint a Péter székével való szeretet közösség szimbólumát. A Szentatya homiliáját keddi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Nemes Nagy Ágnes, széndioxid. Csak a növény a tiszta egyedül, nem ismer kategóriát, s a bűnös széndioxidot éjszaka mégis ő cseréli át. Tisztán ragyog reggel az égi sátor, a tölgyek néma megváltástanától.
1: Nemes Nagy Ágnes széndioxid című versét Dér Gabriella mondta el. Nemes Nagy Ágnes diákkorától kezdve írt verseket folyóiratokban 1945-től publikált. Első kötete 46-ban jelent meg, és ez évben alapította férjével közösen az Újhold című irodalmi folyóiratot, amely csak 48 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mintegy emblémája lett a babicsi nyugateszmeiségét és minőségigényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált. További új verseit a 67-es napfordulóban, majd pedig három gyűjteményes kötetének egy-egy ciklusában adta közre. Költői munkája mellett a magyar eszéirodalom kimagasló művelője volt. A 70-es-80-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Nemes Nagy Ágnes 1991-ben hunyt el.

0: A nap imája.
1: Ima a gyermekekért. Uram, elválasztottad a férfi és a női nemet, hogy egymást keresésében énünk legmélyebb húrjai rezdüljenek a legmagasabb harmóniákban. Ebből a kölcsönös keresésből fakadnak gyermekeink, kik tiszta és értetlen lélekkel születnek. Uram, mentsd meg a gyermekeinket, mentsd meg értelmüket, hogy romlottságunk ne rontsa meg őket. Mentsd meg életüket, hogy fegyverek, melyeket mások ellen kovácsolunk, ne őket pusztítsák. Hogy jobbak lehessenek szüleiknél, hogy építhessék önön világukat, a szépség, tisztesség, összhang, jó akarat és méltányosság világát, melyet a béke és a szeretet kormányoz mindörökké.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mélyére fogadás Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott

0: íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk

0: lettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben,

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Az Egri Hittudományi Főiskola 37 levelezős hallgatója vehette át diplomáját az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában a hétvégén. Dr. Dolhai Lajos rektor a háladó szentmisén tanításában a hivatás jelentőségéről szólt, és a napszentjére Szent Lászlóra utalva úgy fogalmazott, neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk, magyarok és katolikus keresztények vagyunk. Reményének adott hangot, hogy a végzett hallgatók a diploma megszerzése által új hivatást kaptak a megváltó Jézustól. Szent László méltóan élt abban a hivatásban, amit Isten kijelölt neki. Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök írta, Szent István apostoli király volt, elvezette a magyarságot Krisztus hitére, de a magyar népet Szent László király tette igazán keresztényé, ez volt az ő sajátos hivatása nehéz időkben. Külső és belső viszályok között volt az ország, a pogányság előretört, s így kellett Lászlónak folytatni az ország építést. Szent István Szent Imre és Szent Gellért oltárra emelése a magyar név soraiból emelt szentek példát jelentenek azóta is. A rektor Szent Pál apostol buzdítását idézte, mely a hivatásban való élet a krisztusi meghívás jelentőségét hangsúlyozza. Mindenkinek van Krisztustól kapott hivatása, aki a papi szerzetesi hivatást kapta, Isten országának evangéliumát hirdeti, kiszolgáltatja a szentségeket, jelenvalóvá teszik a közösségbe Jézust. Akik a szülői, nagyszülői hivatást kapták, megtanítják gyermekeiket, unokáikat Isten megismerésére, szeretetére. Szent László példája a mai elpogányosodó Magyarországon ad nekünk feladatot, hogy védelmezzük a keresztény katolikus hitet. Megtapasztaljuk, hogy egyre többen vannak olyanok, akik semmibe veszik Isten törvényeit, az egyháza vallása hitoktatás ellen agitálnak. A hitoktatás mellett nagyon fontos a példás keresztény élet. A keresztény hit hivatalos tanítói lesznek megfelelő egyházi felhatalmazás után a most végzett hallgatók, megkapják erről szóló diplomájukat. Szent VI. Pál pápa figyelmeztetést fogalmazott meg a hitoktatóknak, a mai embert inkább érdeklik a tanúk, mint a tanítók, s ha mégis hallgat a tanítókra, azért teszi, mert ők egyben tanúk is, a hit tanúi. Életünkkel is tanúskodnunk kell hitünk igazságairól, zárta szentbeszédét a rektor. Ezt követően a végzős hallgatók átvették diplomáikat, 10 katekéta lelkipásztori munkatárs, 9 hittanárnevelő, 18 katolikus hitoktató felsőfokú szakirányú továbbképzésben részt vett hallgató. Ezen a héten szombaton, július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebély Szent Kúti Nemzeti Kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a részvevők Kósede Egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátraverebély Szent Kúti kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál. 10 órától Kósede Egri cigánypasztorációs referens mond tanítást, melyet tanúságtételek követnek, illetve gyónási lehetőség is lesz. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök lesz. Az idei zarándoklat szentírási mottója, mert hisz a te néped és tulajdonod, kivezetted Egyiptomból, a vaskohóból. Ehhez kapcsolódva a bűnöktől és a függőségektől való szabadulás lesz a középpontban. Délelőtt 00:30-től délután 00:30-ig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a zarándok csoportok rövid, 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görög Katolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görög Katolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az Egerszalu ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye ez, több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelyet majd meg lehet tenni a helyszínen, de az online regisztráció lehetősége is adott továbbra is. A rendezvényen szerepelnek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, valamint koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az Egerszalu ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat szervezői önkénteseket is várnak. A feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció, infopont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás, és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, illetve azok számára, akiknek arra szükségük van, önkéntes igazolást. Mindemellett kiscsoportos, vezető szolgálatra is várják a jelentkezőket. Megosztottak hasznos információkat az ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat szervezői a szállással és a higiéniai szolgáltatásokkal kapcsolatban. A találkozó sátortábor jellegű, tehát a résztvevők a maguk által vitt és felállított sátrakban laknak, ezek helyének kijelölésében, esetleg azok felállításában a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozáshoz ajánlatos vinni a megfelelő járulékos dolgokat, mint például takarót, polifómot. Közel 30 év tapasztalatai alapján azt tanácsolják, ajánlatos elemlámpát, takarófóliát, egyszerű esőköpenyt is bekészíteni. Fedett szállást nem tudnak biztosítani senkinek. A helyszínen épített kézmosós, férfi-női zuhanyzók, illetve kézmosós mobil toalettek állnak a résztvevők rendelkezésére. Zuhanyzásra lesz lehetőség reggel a program kezdése előtt, napközben siesta időben, vagy este a szentmise után. A szalóki ifjúsági találkozó keretében majd július 17-én pénteken délután 2 és 5 óra között tartják meg a véradást, hagyományos módon. Az első 20 jelentkezőnek különleges ajándékkal kedveskednek majd. A véradáshoz kelleni fog a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti tajkártya. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja közleményében a Mária út közhasznú egyesület. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknak közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztet bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül, írták a szervezők, emlékeztetve az előző szentatya gondolataira. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk, teszik hozzá. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra, egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért tehát augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen és lépteit a béke szándékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is, ezért reméljük, hogy idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándok szakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral, futva, lovon vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünk közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton Nemzetközi Zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen, lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon. Kapcsolódjanak be az ima háttérláncba, és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolatainkat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kérik, küldjék el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e, és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre, zárul a szervezők közleménye. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
2: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökkényüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu.
2: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amint Jézus tovább haladt, látott egy Máté nevű embert a vámnál ülni. Így szólt hozzá, kövess engem. Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus Máté házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és megkérdezték tanítványait. Miért teszik a ti mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt. Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Bizony, semmit sem tesz az Úristen anélkül, hogy titkát ki ne nyilatkoztassa szolgáinak, a prófétáknak. Ordít az oroszlán, ki ne remegne, szól az Úristen, ki ne prófétálna. Mi Krisztusba iktatva részesei vagyunk a prófétaságnak, mert a próféta legmélyebb valósága az, hogy élő kapcsolatban van az élő Istennel, s ezt a kapcsolatot minden és mindenki elé helyezi. Isten pedig beavat abba, amit tenni készül. Ez az isteni előrejelzés nem mindig konkrétan megfogalmazható, talán értelemmel föl sem fogható, de a mélyben érezzük, hogy miközben körülöttünk minden összeomló félben van, körös körül záporoznak ránk az emberi támadások, miközben mindez sokszor igen fájdalmasan érint bennünket, Isten csendesen, szinte észrevétlenül kezébe veszi életünket, s jelzi, hogy ő is akar velünk valamit. Rettenetes sötétségek, magára hagyatottság és kétségbeesés mélyén jelentkezik ez az isteni jelenlét, amelyről csak annyit tudunk, emberileg meg nem okolható bizonyossággal, hogy jót, csak is jót akar nekünk. Következésképpen ne a láthatóra, a minket körülvevő és elnyelni igyekvő erőkre figyeljünk, hanem a láthatatlanra, arra, hogy Isten akar valamit az életünkben. Ennek olykor nyilvánvaló jelei is vannak. Álmok, a Szentírás egy-egy mondata, amely mintegy kiugrik a holdbetűk sorából és szíven üt. Egy belső kép, amely élesen kirajzolódik lelki szemünk előtt, s nem tudunk tőle szabadulni. A legnagyobb isteni tetteket azonban rendszerint a csöndes isteni ölelés jelzi, amellyel Isten mintegy karjára vesz, arcához emel. A felszínen semmi sem változik. A mélyben azonban megízleljük a hasonlíthatatlan békességet. A szükségszerűen bekövetkező külső események, változások is jelzések, finom szólítások Urunk részéről, ilyen például az öregedés, amikor észrevesszük magunkon, hogy már nem bírunk annyit, hogy már nem olyan gyorsak és frissek a reakcióink, vagy amikor környezetünk adja finoman, de határozottan az értésünkre, hogy át kell adnunk a helyünket. Ilyenkor ismét csak Isten akar a mélybe tenni velünk valamit, belülről átalakítani, és általunk valami soha nem volt, nagyszerű dolgot végbe vinni. Mert számára öregen és betegen hasznavehetetlenül is ugyanolyan értékesek és felcserélhetetlenek vagyunk. S amint az oroszlán ordítására összerezzen az ember, legyen bármilyen bátor is, a Krisztusi lélek szükségképpen rezonál az Úr üzenetére. Az a keresztény, akinek lelke érzékeny Istenre, annak nem kell erővel kivonnia magát az evilági dolgok köréből, hogy Istennel legyen, hiszen minden az ő üzenetét fogja közvetíteni számára.

0: mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
1: Čítanie je zo svätého evanjelia podľa Matúša. Ježiš nastúpil na loďku a jeho učeníci ho nasledovali. Na mori sa zrazu strhla taká búrka, že sa vlny prevaľovali cez loďku a on spal. Pristúpil k nemu a zobudil ho slovami: Pane, chráň nás, hynieme. On im povedal: Čo sa bojíte, vy maloverní? Potom stál, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho. Ľudia žasli a hovorili: Ktože je to, že ho i vietor, i more poslúchajú? Počuli sme slovo Pánovo.
0: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovari nyelven hallják.
2: O Jézus beslóandek csúno, haj leszke szittyárden, manusa szasz lesza. Jog harsa bári balval kérdi lepopái, kade keopái burdi szárdos csúno. Voj szóve lesz, opreustyárde lesz, haj mangnas lesz, rája, mento szára máros éro, kekadhe haszúvas.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: A római egyházközség első vértanúi Krisztus születése után 64-ben haltak meg. Akiket ma ünneplünk, Rómának voltak a lakói. Azért kellett meghalniuk, mert Krisztushoz tartoztak, és Krisztust hűségesen megvallották. Haláluk ideje egybeesik a város égésének dátumával, Krisztus után 64. július 17-23-a között történt a városban a tűzvész. Egyiküknek a nevét sem ismerjük, de mindannyian Szent Péter és Szent Pál apostol tanítványai voltak. Vértanúságukról egészen érdekesen egy pogány történetíró emlékezik meg Tacitus Annales című művének 15. könyvében. A történetíró elbeszéli, hogy az önmagát költőnek képzelő Néró egy nagy költeményt szeretett volna írni, mint Homérosz, Trója égéséről. Ezért fölgyújtatta a fővárost. Egyszerre több ponton kezdett égni Róma, s a heves szél a szegények negyedeit pillanatok alatt

0: lángba borította. Nem csak nagy kár, de sok emberélet is a lángok martaléka lett. Oltani sem akarták, s ha akarták volna, akkor sem tudták volna eloltani a tüzet. Volt, aki ezt kiabálta, valaki ezt parancsolta. 6 nap múlva a tüzet megfékezték, de az elkeseredés nem ismert határt. A 14 kerületből csak 4 maradt éppen. Fölbecsülhetetlen értékek pusztultak el. Később a várost ugyan újjáépítették, s a régi helyett kiépült egy csodálatosan szép új Róma. De a gyújtogatásért a keresztények fizettek meg az életükkel. Ezt is Néró császár találta ki, hogy a nép haragja elől megmeneküljön. Ugyanis városszerte híresztelték, hogy a várost maga Néró gyújtatta fel. A híresztelés elhallgattatása végett, a keresztényeket tette meg bűnösöknek, s a legválogatottabb büntetésekkel sújtotta azokat, akiket a sokaság krisztiánusoknak, krisztusiaknak nevezett. Így hát először azokat fogdosták össze, akik ezt a vallást vallották, majd az ő vallomásuk alapján hatalmas sokaságra nem is annyira a gyújtogatás vágyát, mint inkább az emberi nem gyűlöletét bizonyították rá. És kivégzésüket csúfsággal is tetézték, hogy vadállatok bőrébe burkoltan kutyák marcangolásától pusztuljanak, vagy keresztre feszítve, és amikor bealkonyodott, meggyújtva éjszakai világításul lángoljanak. Néró a kertjeit ajánlotta föl a látványosság céljaira, és cirkuszi játékokat rendezett, amelyen kocsisruhában a nép közé vegyült, vagy kocsira szállt. Ebből, bár a keresztények bűnösök voltak, Tacitus ezt írja. A keresztények bűnösök voltak, megérdemelték a legsúlyosabb büntetéseket is, mégis szánalom támadt irántuk, mivel nem a közjó érdekében, hanem egy ember kegyetlensége miatt kellett elpusztulniuk. Római Szent Kelemen levele szerint a zsidók féltékenysége is közrejátszott a keresztények kivégzésénél. Vértanúságuk helye a Vatikán dombjának déli lejtőjén volt, s mivel ezek a vértanúk Szent Péter és Pál tanítványai voltak, az ő ünnepük táján emlékeztek meg róluk. A II. Vatikán zsinat óta a mai napon emlékezünk ezekre a római vértanúkra. Imádkozunk! Istenünk, te a római egyház bőségesen sarjadó vetését vértanúk áldott vérével öntözted. Add kérünk, hogy életük áldozata biztos erőforrásunk legyen, és elvezessen a halálon aratott szent győzelem örömére Krisztus a mi Urunk által.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, a mai napon, június 30-án a pálok ünneplik nevük napját. A pál a latin Paulus névből származik, jelentése kis termetű férfi. Sok boldogságot kívánjanak ma a páloknak nevük napján. Isten éltesse őket sokáig.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: És aki ma is együtt kalendáriumunkat, tegyünk egy kis időutazást a múltban, hogy megtudjuk, kik születtek a mai napon. Például 1799-ben. Ő volt Petényi Salamon János, zoológus. Teológiai tanulmányait Pozsonyban, majd Bécsben végezte. Bécsben azonban a Természetrajzi Múzeum vonzotta. A bécsi zoológusokon kívül megismerkedett Brémmel is, akivel később is rendszeresen levelezett. Teológiai tanulmányainak befejezése után cinkotai lelkész lett, de minden szabad idejét a madarak tanulmányozására fordította. Ezért állásáról le is mondott, és gyűjteményével Pestre költözött. A Magyar Nemzeti Múzeum természetrajzi osztályán állatkonzervátor lett. Madártani megfigyelések céljából az ország különböző részein tett utazásokat. Több madárfajt fedezett fel és írt le. Jelentősek voltak halkutatásai is. 49 fajt, 3 alfajt határozott meg, és róla nevezte el a Petényi Mánnát jó barátja és tanítómestere Hekkel Jakab. 1847-ben a Beremendi szőlőhegy karszt hasadékaiban végzett ásatásokat. Ezen munkájával kezdődött meg hazánkban a gerinces ősmaradványok tudományos tanulmányozása. 1854. júliusában a Bihar-hegység fekete és sebeskörös közti területének barlangjait kereste fel. Ez volt hazánkban az első tudatos barlangkutató felfedező út, mely egy nagyobb terület barlangjainak a megismerésére irányult. Állatnevek alkotásával is foglalkozott, így írt a ma már földi kutyának nevezett rágcsálóról, mégpedig eképpen. Igen jeles a fogasvakony, 4 harapó, szembeszökő fogaira nézve is, melyek közt a két alsó oly tetemes, minőt a testnagysághoz aránylag más rágdálónál alig ha találunk. Nagyságuk miatt nem fedetvén a keskeny ajkaktól, mindig félig kint állanak, s éppen ezen szembetűnő bélyege miatt neveztem azt magyarul fogasvakonynak. Petényi Salamon felsőbesnyő környékéről írta le a házi egér egy elvadult alfaját, a güző egeret. Tudós barátai bíztatására belefogott, hogy feljegyzéseit összefoglalja és publikálja. Sajnos a bakkorszak gátat emelt, és a magyar nyelven megírt kéziratok nem jelentek meg nyomtatásban. Sajnapon született Budapesten 1892-ben Lajta László, magyar zeneszerző és népzenekutató. Zenei tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, Lipcsében, Genfben, majd több alkalommal Párizsban folytatta. 1913-ban a Budapesti Tudományegyetemen közgazdasági doktorátust szerzett, ugyanez évben a Magyar Nemzeti Múzeum hangszertárának őre lett. Népzenegyűjtő tevékenységét a 10-es évek elején kezdte meg, együttműködve Bartókkal és Kodállyal. Egy ideig a Néprajzi Múzeum igazgatója is volt. 1919-től a Nemzeti Zenedében tanított, ennek lett később 45 és 49 között igazgatója. Tanítványa volt többek között Ferencsik János, Tátrai Vilmos és Kóródi András is. 1951-ben Kossuth díjjal tüntették ki, de nem zeneszerzőként, hanem a népzenegyűjtéséért. A kapott díjat még szegényebben élő zenészek közt osztotta szét. Kedves hallgatóink! Kalendáriumot hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szó szerint gyilkos hőhullám ejtette foglyul Európát, emberéletek vannak veszélyben, jelentette ki a miniszterelnök napi rendelőt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, holnap éjfélig a legmagasabb szintű hőségriasztáson érvényben. Nincs csapadék, egyre kevesebb az ivóvíz, folytatta, hozzátéve dolgoznak azon, hogy a víziközműrendszer, a közlekedés, az energetikai infrastruktúra működőképes maradjon. Elhangzott, mintegy 150 településen van már valamilyen fokú vízkorlátozás. Szada lett az első település, ahol megszűnt a vezetékes ivóvízellátás, mégpedig tegnap reggelre. Határozott kérés, hogy csak a szükséges felhasználás történjen a lakosság részéről, ne locsoljanak vezetékes ivóvízzel, ne töltsenek medencéket, halasszák el az autómosást, különben nem lesz elég víz a kórházaknak, intézményeknek vagy a tüzek oltásához. Magyar Péter kritikával illette az előző kormányt, mert nem hallgattak a szakemberekre, tudósokra, gazdákra, és miközben a régi szemléletet erőltették, hogy minél gyorsabban levezessék a vizet az országban, eközben elmaradtak a hálózat rekonstrukciói, így ma minden negyedik, ötödik liter víz elszivárog a rendszerből, el sem jut a fogyasztókig. Hazánkban óránként 10-11 csőtörés történik. A hazai folyók vízhozama pedig rohamosan csökken. Szóba került, hogy az Alkotmánybíróság által visszaküldött klímatörvény helyett nem alkottak újat, a határidő éppen ma járt le. A kormányfő ígéretet tett arra, hogy a kutatók tudományos eredményeire alapozva a gazdákkal, szakemberekkel együttműködésben új klímatörvényt alkotnak majd. Ezután a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, valóban jelentős a vízesztés a hálózaton, de európai összehasonlításban nem kimagasló. Tény azonban, hogy dolgozni kell ezen. 155 milliárd 700 millió forintot terveztek be a hálózatfejlesztésre erre az évre a költségvetésben, hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy eközben a lakosság díjai nem nőttek. Megkezdődött a vízkészlet növelése is az elmúlt években, fűzte hozzá. Rétvári Bence arról beszélt, 1517 új járművet szereztek be a katasztrófa védelem számára, a kórházakban felpörgették a klímabeszerzéseket 18 milliárd forintból, hívta fel a figyelmet a KDNP frakcióvezetője. Az elmúlt években a csatornákat is kitisztították, hogy képesek legyenek a víztartalékolásra, sőt a vízügyi szakemberek bérrendezését is elkezdték. Programot indítottak, klímavédelmi okokból is a vidéki otthonok felújítására, sorolta, hozzátéve, hogy ennek a programnak a határideje éppen ma jár le, de az új kormány nem hosszabbította azt meg. Szakemberekből álló operatív klímatestületet kell felállítani azonnal, mondta Torockai László. A Mi Hazánk frakcióvezetője emellett javasolta, hogy a vizeinket jelentős mértékben használó globális vállalatokra, nagy üzemekre azonnal vessenek ki extra adókat, hogy hozzájáruljanak a történelmi küldetéshez, ami Magyarország megmentése. Megszűnik a szuverenitásvédelmi hivatal, döntött az országgyűlés. A törvényben rögzítették, hogy az tényleges közfeladatot nem látott el, és létrehozása a pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy politikai okokból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését az alaptörvény 16. módosítása alapozta meg. A parlament elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. Az önkormányzati vezetők illetménye nem növekszik tovább automatikusan, hanem a jelenlegi szinten változatlan marad, és megszüntették a havi költségtérítést. Az országgyűlés elfogadta az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslatot. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság. Az alkotmányjogászokból álló szervezet vizsgálja majd a Súlyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. A szakértőket múlt héten hívta meg Magyar Péter kormányfő. A bizottság csak véleményezhet, nem akadályozhatja meg a készülő jogszabály elfogadását, írta a Euronews nyomán a hvg.hu portál. Július 1 és augusztus 30-a között tesztjelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet, írta Vitézi Dávid a Facebookon. Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, közölt a közlekedési és beruházási miniszter. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap, fátyol és gomoly felhők lehetnek felettünk. Helyi zápor, esetleg zivatar a Dunától keletre előfordulhat, néhol élénk a szél. A csúcshőmérséklet 40 fok körül alakul. Holnap már nagyobb eséllyel alakulnak ki zivatarok, de még mindig 36-37 fokos kánikulára van kilátása a csütörtöki enyhülés előtt. Híreinket hallották.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és köszöntöm Önöket, állandó beszélgető partnerem, a műsor zenei szerkesztője, Szédes László Lőrinci plébános nevében is, akit én köszöntök most itt a Rádió Egri stúdiójában, hiszen itt ülsz velem szemben, kedves Laci atya, Isten hozott nálunk, Rádiónk Egri stúdiójában.
5: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké, amen.
5: Kedves Bebe, engedd meg, hogy a köszöntés kapcsán megint elmondjak egy esetet, hogy szoktuk mondani egy sztorit.
4: Egy történetet, mert mondjam? Te vagy a történetekkel teli plébános.
5: Igen, a kedves hallgatók felé. Ez ugyanis a vonaton is eszembe jutott a dolog kapcsán. Egy pap kollégáról van szó, akivel nagyon-nagyon jó barátságban vagyunk. Mindössze egy év korkülönbség van közöttünk, egy évvel fiatalabb nálam. Meghallgatott egy adást, és annyit jelzett nekem vissza, hogy nagyon kuriózomati műsorotok, nem csak a zene, hanem a beszélgetésetek miatt is, amelyet folytatsz, ahogy te nevezed Böbével. És így folytatta, félelmetes, hogy a zenék kapcsán te mi mindenre emlékszel, éppen ezért hódolatom az őrületed előtt. Bevallom, hogy ezt adáson kívül is elmeséltem Böbének, és mindketten nagyon jót nevettünk. A mostani összeállítás kapcsán is ilyen emlékek lesznek, és ez felidézte bennem ezt a történetet.
4: Csönges be hozzám, jó barát, csak ne álmos hajnalon. Mennyire tudjuk ennek a dalnak a szövegét, legalábbis szerintem sokan kívülről elénekelnénk. De most légy oly kedves, kedves Laci atya, te mondd el ezzel a dallal kapcsolatosan az élményeidet, emlékeidet. Mi jut eszedbe erről a dalról?
5: Emlékeim szerint 1973-ban született ez a dal, és úgy rémlik az emlékeimből, hogy a Ki mit tud című versenyen tűnt föl a Generál együttes ezzel a felvételével. A kis könyvecskémben, a Ki kicsoda a magyar rockzenében címűben röviden a következőt találtam a Generálról. Az 1972-es Ki mit tudon tűntek fel, a Mikrolid ének együttessel együtt. Ennek tagjai Várszegi Éva, Selényi Hédi, Bódi Magdi. Ugyanebben az évben, 1972-ben a Tázdal Fesztiválon is indultak. Zárójelbe hadd jegyezzem meg, amikor a Tázdal Fesztiválos dalokat hallgattuk, ott hallhatták a kedves hallgatók a Mit tehet az ember egy eltört szerelemet című felvételüket. Ezzel úgy tudom, hogy díjat nyertek a 72-es fesztiválon. Itt néhány nagy sikerű dalt a kiskönyvecske cím szerint fel is sorol tőlük. Kövér a nap, ha ismerném, lehajtott fejjel, kérdés, felelet. Megint hadd mondjam zárójelbe, mind megvan a gyűjteményben, és most már a Szent István Rádiónak is. Röviden ennyit találtam a kiskönyvecskében róluk. Figyeljék meg a kedves hallgatók, a sajátságuk volt, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektettek a kristálytiszta énekre, a vokálra. A velük levő három lány is csodálatosan énekelt. Emlegettem már az egyik adásban, amit mondott a Lőrinci kántor úr, hogy a lánya mondta egy ilyen dal kapcsán, hogy mivel nincs benne egy hamis hang sem, biztos számítógéppel utólag javították ki. Itt ilyen még nem volt. Hogy ő is mondta, akkor feltétel volt az, hogy az énekesek kristálytisztán tudjanak énekelni. A Generálnál sem volt utólagos számítógépes javítás, ahogy halljuk a felvételen, a profi ének így hangzott el tőlük.
4: Meg is hallgatjuk akkor ezt a kristálytiszta énekhangot. A Mikrolid ének együttes és a Generál együttes Csönges be hozzám jó barát című dala szól 1973-ból.

0: Úgy örülök, kedves Laci atya, hogy az Apostol együttes dalát is beleszerkesztetted ebbe az adásba, mert én nagyon szeretem a Hungária együttes mellett az Apostol együttest is, és olyan jó meghallgatni, hogy ezek az együttesek hogyan indultak, hiszen manapság dalaikat, közismert slágereiket sokat hallhatjuk, de a kezdeti dalokat, azokat a dalokat, amelyekkel elindult az együttes pályafutása, már lényegesen kevesebbet. De milyen jó, hogy van a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk, és fel tudjuk eleveníteni azokat a dalokat is, amelyek megalapozták ezeknek a zenekaroknak valóban a szakmai pályafutását és életét. Miből váltak mivé? Akkor az Apostol együttes kezdeti időszakának dalait is meghallgatjuk, jogosan fogalmazok többes számban, hiszen nem csak ezt az egy dalt hallgatjuk majd meg az Apostol együttestől, de most egy konkrét dalt, melynek címe Vándor, milyen az út? Mit tudhatunk erről a dalról?
1: Szintén a Petőfi Rádió egyik könnyűzeni műsorában hallottam ezt gyerekkoromban először. Már ott felfigyeltem rá, és hogy többször hallottam, hallás után igyekeztem megtanulni a szövegét, hogy tudjam fejből. Hadd idézzek belőle, oly sok ember él talán úgy, hogy el nem mozdul onnan, ahol született, míg a másik száz útra kél, nyugtalanul járva a vidéket, s megkérdezik, hogy vándor, milyen az út, milyenek a lányok, ha arcuk kigyúl, és milyen a tenger, ha vihardul, mesélj nekünk. Vándor, sok a kaland, nem zavar a pergő, idegen hang. Megpihensz egy sátor rőzse alatt, mesélj nekünk. Még egy szövegrész, ami nagyon tetszik. Azt mondják, te rád, csavargó, irigyellek mégis titokban téged, mert tiéd az út, a napfény, nyugtalanul járod a vidéket, s megkérdezik, hogy... Hogy ne folytassam... Az Apostol együttes újjá is alakult, de ahogy Böbe említette, ez a kezdeti időszakából való ez a felvétel. Azt hiszem, hogy Böbe szoktam mondani, hogy ennyi bevezetés után már meghallgathatjuk a dalt.
0: Így is teszünk a folytatásban. Vándor, milyen az út címmel? Az Apostol együttes dala szól 1972-ből.

0: Kedves Laci atya, csupa-csupa klasszikus gyűjtöttél nekünk össze egy csokorba, hiszen az Így szólt hozzám a dédapám egy című dal is olyan, amelynek ha nem is a teljes szövegét, de jó pár szavát és mondatát tudjuk mind a mai napig idézni, hiszen egy örök klasszikus. Szomorú, szívhez szóló, az életről szóló. Neked még mi jut eszedbe erről a dalról?
1: Többször emelgettem már gyerekkoromból a szovjet orosz gyártmányú Szokol rádiót. Ezt a dalt is azon hallottam először valamelyik tánczenei műsorban. Egyik általános iskolai osztálytársamnak volt ez óriási kedvence. Tulajdonképpen ő hívta fel a figyelmemet erre. Egyszer emlékszem, egy iskolai szünetben 2 óra között megkérdezte tőlem, hogy hallottad már a rádióban a dédapámat? És értetlenül néztem rá, hogy mire gondolsz, mire ő, hát a Skorpió ragyogó nagy slágerére. És bevallom, hogy amikor aztán először hallottam a rádióba, rögtön erre az osztálytársamra gondoltam, és örültem, hogy felhívta a figyelmemet rá, mert attól kezdve egyik kedvencem lett tőlük ez a felvétel. Az jutott még eszembe róluk, hogy ha jól emlékszem, onnan kapták a Skorpió nevet, hogy az együttes tagjai a Skorpió csillagkép alatt születtek. Ez így rémlik a gyerekkoromból, innen jött a neve. A kiskönyvemben a következőt találtam róluk. Ferenc Károly, miután kivált az LGT nevű együttesből, 1973-ban alakította meg. Tagjai a Miniből, a Hungáriából, a Teátrumból és az Apostolból jöttek. Röviden csak ennyit, a szövegéből azt hiszem, hogy nem kell idéznem, mert ahogy Böben most elmondotta, fogalommá vált már ez a felvétel a szövegével együtt, a fiataloktól pedig azt kérem, hogy figyeljék, valóban, hogy Böbe említette, az életből vett sokat mondó történet a dal szövege.
0: Amelyet most meg is hallgattunk, a Skorpió együttes Így szólt hozzám a dédapám című dala szól 1974-ből.

0: Sose halok meg. Én mondom, a Pannónia együttes pedig el is énekli majd nekünk ezt a dalt, amelynek pontosan ez a címe, Sose halok meg. Neked milyen emlékek jutnak eszedbe, kedves Laci atya, erről a dalról?
1: A mulatós zenék között szoktak énekelni, hogy sose halunk meg, ej, sose halunk meg. Szerintem a dal szerzői innen vehették a ihletet, így született meg ez a felvételük. Egyik kedvenc együttesem az 1960-as évekből a Pannónia. Sok ragyogó nagy sikerű dallal szerepeltek a könnyűzenei életben. Hadd idézzek röviden a szövegéből. Oly jó nekem barátok közt, kedvem vidám nyomban, és nevetnék mindig, ha köztük lehetnék. Oly jó nekem barátok közt, minden olyan könnyű, s nagyszerű nékem, hogy szólni szeretnék. Sose halok meg, soha-soha, sose feledlek, soha-soha, örökké így élek, mindig szeretnek, sose halok meg. Tovább hadd ne folytassam. A szövegből kicseng az is, hogy mondja, hogy mindig szeretnek, tehát az ember vágyik arra, hogy szeretetet kapjon az emberektől, a Jóistentől. Az Atya ezt a szeretet vágyat belénk oltott, amikor megteremtett bennünket. A dal szövegje erre is szépen visszautal, és figyeljék meg a kedves hallgatók, ilyen kis pergős, nagyon vidám lesz a dalnak a zenéje, a ritmusa is.
0: Ha már a szeretetről szólsz, kedves Laci atya, az jutott eszembe egy filmben, olyan szépen megfogalmazták, hogy szeretni és szeretve lenni az élet két fontos momentuma ebben az egy mondatban benne van. És akkor most erről is énekel többek között a Pannónia együttes Sose halok meg című dalában.
1: Mielőtt felcsendülne, most erről az jutott eszembe, hogy figyeljék majd a kedves hallgatók, hogy ezt a vidámságot, amit az ember részére a szeretet jelent, a dal a zenéjében hogyan fejezi ki.
0: 1967-ből szól a felvétel.

0: A Corvina együttes felvételével folytatjuk mai adásunkat, amelyről mit is mondhatunk el?
1: Érdekes címe van, Csúnya Panni. Furcsának tűnhet első hallásra, de nagyon találó a dalszövege. Egy olyan fiúról szól a dalszövege,

0: Csúnya volt, de nekem mégis szép. Csúnya volt, de a szemébe néztem, minden bánatom elfeledtem. Szép volt akkor, nekem a legszebb lány. Csúnya Panni mégis álmodban járt, tudom, ő volt ott a mesebeli királylány. Igen, ő volt a legszebb, de ott is csak engem várt. Ó, igen. És most erről eszembe jutott egy történet, engedd meg kedves bébe, hogy elmondjam a hallgatók felé. Hogy ne nevezzem meg konkrétan, ez egyik állomás helyemen történt, hogy 8. osztályosoknak tartottam hittanórát, és éppen a család, a szerelem, a szeretet, családalapítás volt a téma. És nagyon jól emlékszem, hogy a hittanóra végén odajött hozzám az egyik lány, és azt kérte, hogy 4 szem közt egy kicsit beszélhessen velem. Erre igent mondtam, és szó szerint idézem, ezt a kérdést tette fel nekem. Atya, ugye én nem vagyok valami nagyon szép? Bevallom, hogy megdöbbentett a kérdése, hirtelen azt se tudtam, hogy mit válaszoljak, és hogy szoktok emlegetni Jézus ígérete alapján, ilyenkor segít nekünk a Szentlélek Úristen, hogy ajkunkra adja a vigasztaló szavakat, mert én erre a következőt mondtam neki. Hadd idézzem neked azt, amit én tanultam idősektől a szüleimtől, a szülőfalumban így van a palócok közmondása, hogy a szépséget nem eszik kanállal. Így hangzik a közmondás. Anyukám ezt többször emlegette, hogy a testi szépség mulandó. Elég egy baj, egy betegség, egy baleset, és a testi szépség elmúlik, de a lelki értékek, a lelki szépség az megmarad, és ezeket visszük magunkkal a túlvilágra. Gondolj arra, hogy neked is nagyon sok lelki kincsed van, amit kaptál a mennyei atyától, és majd meglátod, lesz egy olyan fiú, aki majd szeretni fog téged, mert nem csak a külsőt fogja nézni, amit a testi szemeivel lát, hanem felismeri benned a lelki értékeket, a lelki szépséget is.
1: És megadatott neki, tudsz valamit róla, hogy hogyan folytatódott az élete? Jött az életében egy olyan fiú, aki őt szépnek látta?
0: Nem, semmit nem tudok azóta erről a lányról. Hát akkor hadd mondjam el, hogy ez Nagykátán történt, nem sírtak vele semmiféle titkot. Azt se tudom már, hogy hívták, azt se tudom, hogy hol van, de arra emlékszem, hogy amikor ezt elmondtam neki, akkor könnyes lett mind a két szeme, és ilyen suttogó hangon csak ennyit mondott, hogy atya, köszönöm. Hát erről a dalról eszembe jutott, gondolom, hogy a dal szövegírója is egy ilyen tapasztalatot vehetett alapul, és az alapján írták meg ezt a szöveget.
1: Mi pedig köszönjük szépen neked, hogy elmondtad nekünk ezt a történetet. Valóban minden történetből lehet tanulni és okulni. Hallgassuk akkor ezen információk birtokában a Corvina együttes Csúnya Panni című dalát. Szóljon a felvétel 1973-ból.

0: Milyen emlékek és történetek is jutnak eszedbe, például az Illés Együttes a Tündér című dalával kapcsolatosan, mert hogy hamarosan ezt a felvételt hallgatjuk meg.
1: Az általános iskola 8. osztályába jártam, amikor ez a dal született. Úgy ismertem meg, hogy egy általános iskolás fiú osztálytársam szólt nekem, hogy ő is mindig hallgatja az összes könnyű zenei műsort a Petőfi Rádióban. És feltette nekem a kérdést, hallottad már az Illéstől a Tündér című felvételt? Mire én? Bevallom, még nem. Erre ő, ó, hát akkor te el vagy maradva. Bevallom, következő alkalommal, egy pénteki napon volt, az 5 órai Tea című műsorba csendült fel, ott hallottam először. Rögtön felfigyeltem rá, és eszembe jutott az iskolai osztálytársam, hálásan gondoltam rá, hogy felhívta a figyelmemet erre a dalra. Érdekessége lesz, hogy ez már az újjá alakult Illés Együttes felvétele volt. A kis könyvecskémből hadd idézzek, hogy mit írnak erről, tehát amit most mondok, szó szerint felolvasom, így hangzik. A Szörényi testvérpár és Bródi János, valamint Pásztüd Zoltán 1973-as távozásával befejeződött az Illés Együttes sikeres korszaka. Az 1974-ben újjászervezett, s azóta többször is alakult gárda a sikereiben már meg sem közelíti a régiét. Ezt nem én mondom, ezt a részt, tehát szó szerint felolvastam a Ki kicsoda a magyar rockzenében című könyvemből. Tehát a szöveg alapján is kitűnik, hogy az újjáalakult Illés Együttesben új tagok szerepeltek, de a régi klasszikus csapatból ott volt közöttük Illés Lajos. Ez a felvétel tehát már ebből a korszakból való. Hadd idézek a szövegéből. Én egyszer láttam holdas éjjel, lány volt a szeme szép. Ott rátaláltam, megszerettem, szívembe zártam én. Más sohasem kell nékem. Én, hogyha látom rám nevetni, tündérem két szemét. Én újra érzem, megtaláltam, hőtársam végre én. Más sohasem kell nékem. És ezt egy lány énekli, hű szerelmem kérted lám, szívemet adtam néked én. Szerelmedet kérem már, életem adtam érte én. Tudom, szerelem volt születésem, tudom, szeretlek én, amíg élek. Hadd ne folytassam, megint, hogy bőbe szokt elmegetni, örök téma a szerelem ebben a dalban, ennek a szövegében is ez szólal meg. És érdemes felfigyelni a szövegben arra, hogy benne szerepel az igazi szerelem, és az ebből adódó hűség és a másik mellett való kitartás.
0: Ezen információk birtokában hallgatjuk akkor most meg az Illés Együttes a Tündér című dalát, amely 1975-ből szól.

0: Örök és nagy igazsága a most következő dal címe, miszerint nem lehet boldogságot venni. Az M7-es együttes örök klasszikusáról beszélek, és kedves Laci atya, kíváncsian teszem fel feléd a kérdést, mi jut eszedbe erről a dalról?
1: Bevallom, gyerekkoromban az Így is föld között nekem jobban tetszett ennél a felvételnél. Volt egy olyan fiú, akivel együtt minisztráltunk a szülőfalomba, viszont ő nagyon szerette az M7-est, semmi is szem, hogy egy alkalom azt mondta nekem, hogy szerinte ez a felvétel sokkal jobb, mint az Ummamamma. Erre mondják, hogy ízlések és pofonok. Később aztán, hogy ezt a dalt többször meghallgattam, valóban rájöttem, hogy milyen komoly mondani valója van, hogy Böbe ezt említette, és zenéleg is milyen pazar módon művészen kidolgozott. Hadd idézek a szövegéből. Ha pénzed van, annyi mindent megvehetsz, autót és egy szép lakást. De igaz értéket szívedben keres, sose nézd a csillogást. Nem lehet boldogságot venni, a szegény néha gazdagabb. Amiről azt hitted, hogy szép lesz, csak egy múló pillanat. A végtelen soha nem lehet tiéd, hiába is hajszolnád. Van mindened, de csak voltak álmaid, én már sosem várok rád. Hogy ne folytassam. Azt mondhatom róla, hogy a dal szövegét az életből vette a szövegírója.
0: Most meghallgatjuk az M7-es együttes Nem lehet boldogságot venni című dalát, amellyel az 1976-os évet idézzük.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai nosztalgia zenei időutazásunk végéhez értünk. Köszönöm szépen Szédes László Lőrinci plébánosnak, hogy ezúttal is utitársam volt, és nagyon jó zenéket válogatott nekünk. Köszönöm szépen az ő munkáját, csak úgy, mint a technikai munkatárs Bilincsék Márton segítségét is.
1: Mielőtt elköszönjük a kedves hallgatóktól, még annyit ehhez hadd tegyek hozzá, hogy a műsorokban nyilván csak olyan zenéket hallhatunk, amelyek megvannak a gyűjteményemben, magyarán ebből a listából tudunk válogatni.
0: Köszönöm szépen neked a zenei időutazást, és köszönöm szépen a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánunk Önöknek, a viszont hallásra!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Most elhangzott műsorunkat szombaton délután 13 óra 5 perctől és vasárnap hajnalban 4 óra 5 perctől megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszain.
2: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
3: Délidőben.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ma a hírszerkesztő Depnár Ádám, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Kvasinger Jenő. Kollégáim nevében is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A bemondót Berecz Renátát hallják. A hírek után kezdődik az Erdőfohászat című magazinunk, melynek első felében a fokozottan védett csodabogyós barlangról hallanak, és végül Fekete István Júliusi Bak című írását olvassa fel Tóth Levente színművész. 14 óra 35 perctől Legyetek Szentek című irodalmi összeállításunkban Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Isten képeink gyógyítása című művének 17. részét Varga Orsolya olvassa fel. Ezt követően a Római Egyházközség első vértanúiról emlékezik meg Néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. 14 és 15 óra között Tokai vételkörzetünkben sport és riport összefoglalunkat hallhatják. Kisújszálláson ugyanebben az órában először Gabriel Davos, kármelita szerzetes teológia professzor, Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Ezt követően női magazin műsorunkban dr. Medgyesi Melinda ügyvéd hivatásáról, házasságáról és családi életéről mesél. 15 óra 5 perckor a Magyar Katolikus Rádió templom térkép című műsora szól, majd 15 óra 30 perckor a hitvalló következik, melyben Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival arról beszélget, hogyan szól hozzánk Isten. A 16 órai hírek után a 7 évfordulója című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban a 2020. július 6-án elhunyt olasz származású Ennio Morricone zeneszerző alakját idézzük. Ezt követi Iránytű című ifjúsági magazin műsorunk. A mai adásban Mellik Bélával, a Miskolci Jiu-Jitsu Egyesület elnökével a japán küzdősportokról, versenyekről, edzésekről és sikerekről beszélget a szerkesztő Molnár András. Következzen bejátszásunk.
5: Hát aki a legújabb büszkeségünk, az Bartók Leonóra, aki a legújabb tehetségű versenyzőnk. Tavaly Görögországban rendezték meg a világbajnokságot Lutrakiban, és ott a világbajnokságon bronzérmes volt, tehát nagyon büszkék vagyunk rá, hogy most ő a legújabb eredményesünk, de egyébként már a régebbi versenyzőink közül Budaszabolcs, Ördög Balázs, Máté Ádámon keresztül már jó pár világbajnokunk van, tehát nem nagyon tudják sokan, de bizony már jó pár világbajnoki arany, ezüst, bronzérem van a zsebünkben.
4: 17 órakor regionális híreket mondunk, majd a kora esti hírmondó és a regionális sporthírek következnek. 18 órától rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk egri stúdiójából. 18 óra 35 perctől Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban a Római Egyházközség első vértanúiról emlékezik meg Néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a nap imájával jelentkezünk. 19 órakor híreket hallanak, majd Mustármag című műsorunk kezdődik. A mai adásban a Szentlélek hét ajándékáról Árvai Zoltán egerszaluki plébános pünköstkor elhangzott tanítását hallják. Ezután esti mesét sugárzunk. 19 és 20 óra között Tokai vételkörzetünkben a műsor első felében Kosztolányi Dezső költészetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára segítségével. Ezután környezetvédelmi műsorunkban folytatjuk az Edelényi Szent János Görög Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunk bemutatását, ahol Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Hallgassunk bele a műsorba!
6: Na most, tehát még egyszer fontos, hogy most 25 év alatt volt egy 4 olyan árvízünk, ami általában 100 évente szokott jönni, zárójelbe zárva. Na most ebből mi következik? Ebből az következik, hogyha most visszaemlékeznek, fölidézik az emlékezetükbe a Pocsolya térképet, akkor ez kísérteties hasonlóságot mutat, azzal a különbséggel, hogy ezek a kék területek, ezek árvíz által veszélyeztetett területek, de megépítettünk árvízvédelmi töltéseket. Tehát ezek most nincsenek víz alatt, korábban víz alatt voltak nagyon sokszor, de megépítettük a töltéseket, és ezt ugye ezeket a területeket részben mezőgazdasági célra, városfejlesztésre, ipari célra hasznosítottuk, tehát ezek mind javarészt beépített, vagy legalábbis használat alá vont területek. Tehát hatalmas töltéseket építettünk és gátakat építettünk.
4: Kisújszálláson ugyanebben az órában görög-katolikus összeállítást hallanak. A 20 órai hírek után Egyház Fórum című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Wagner Anna 5 gyermekes édesanyját hallják, aki mesél mindennapjaikról, arról, hogyan élik életüket úgy, hogy 2 gyermeke súlyosan értelmi fogyatékos a 3 egészséges gyermeke mellett. Kedves hallgatóink, ez délutáni esti program kínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. Addig is további kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Pécelen elérhette a csúcshőmérséklet a 42,9 fokot, Tiszaföldváron és Gyomándrődön pedig a 42,4-et az időkép hőtérképe szerint. Ez ugye még nem hivatalos, de ezzel megdőlhetett a hazai abszolút rekord, a 2007-ben mért 41,9 fok. Tegnap az országos középhőmérséklet 30,2 fok volt, először fordult elő, hogy 30 fok feletti országos átlagot mértek, írta a Hungarometron for Free ZRT. Megdőlt az abszolút nyári áramfogyasztási csúcs tegnap, közölte a Mavir Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT az MTI megkeresésére. A hitelesített adatok alapján a kora esti órákban elérte a 7488 megawattot a hazai villamos energiahálózat terhelése, ez 452 megawattal meghaladta az eddigi nyári rekordot. Szó szerint gyilkos hőhullám ejtette foglyul Európát, emberéletek vannak veszélyben, jelentette ki a miniszterelnök napi rendelőt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, holnap évfélig a legmagasabb szintű hőségriasztáson érvényben. Nincs csapadék, egyre kevesebb az ivóvíz, folytatta, hozzátéve, hogy dolgoznak azon, hogy a víziközműrendszer, a közlekedés, az energetikai infrastruktúra működőképes maradjon. Elhangzott, mintegy 150 településen van már valamilyen fokú vízkorlátozás, Szada lett az első település, ahol megszűnt a vezetékes ivóvízellátás, méghozzá tegnap reggelre. Határozott kérés, hogy a lakosság csak a szükséges felhasználásra törekedjen, ne locsoljanak vezetékes ivóvízzel, ne töltsenek medencéket, halasszák el az automosást, különben nem lesz elég víz a kórházaknak, intézményeknek, vagy éppen a tüzek oltásához. Magyar Péter kritikával illette az előző kormányt, mert nem hallgattak a szakemberekre, tudósokra, gazdákra, s miközben a régi szemléletet erőltették, hogy minél gyorsabban levezessék a vizet az országból, eközben elmaradtak a hálózat rekonstrukciói, így ma minden negyedik 50 liter ivóvíz el is szivárog a rendszerből, el sem jut a fogyasztókig. Az országban óránként 10-11 csőtörés történik. A hazai folyók vízhozama pedig rohamosan csökken. Szóba került, hogy az Alkotmánybíróság által visszaküldött klímatörvény helyett nem alkottak újat, ennek határidője éppen ma járt le. A kormányfő ígéretet tett arra, hogy a kutatók tudományos eredményeire alapozva a gazdákkal, környezetvédőkkel együttműködésben új klímatörvényt alkotnak majd. A Fidesz frakcióvezetője ezután arról beszélt, valóban jelentős a vízvesztés a hálózaton, de európai összehasonlításban nem kimagasló, tény azonban, hogy dolgozni kell ezen. 155 milliárd 700 millió forintot terveztek be a hálózat fejlesztésére erre az évre a költségvetésben, hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely. Hozzátette, hogy eközben a lakosság díjai nem nőttek. Megkezdődött a vízkészlet növelése is az elmúlt években, fűzte hozzá. Rétvári Bence arról beszélt, 1517 új járművet szereztek be a katasztrófa védelem számára. A kórházakban felpörgették a klímabeszerzéseket 18 milliárd forintból, hívta fel a figyelmet a KDNP frakció vezetője. Az elmúlt években a csatornákat is kitisztították, hogy képesek legyenek a víztartalékolásra, sőt a vízügyi szakemberek bérrendezését is elkezdték. Programot indítottak a vidéki otthonok klímabarát felújítására, sorolta, hozzátéve, hogy ennek a programnak a határideje ma járt le, az új kormány ugyanis nem hosszabbította meg azt. Szakemberekből álló operatív klímatestületet kell felállítani azonnal, mondta Torockai László. A Mi Hazánk frakcióvezetője javasolta, hogy a vizeinket használó globális vállalatokra, üzemekre azonnal vessenek ki extra adókat, hogy hozzájáruljanak a történelmi küldetéshez, ami Magyarország megmentése. Megszűnik a szuverenitásvédelmi hivatal, döntött az országgyűlés. A parlament elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását, és elfogadta az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslatot. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság, az alkotmányjogászokból álló szervezet vizsgálja majd a Sólyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. A szakértőket múlt héten hívta meg Magyar Péter kormányfő. A bizottság csak véleményezhet, nem akadályozhatja meg a készülő jogszabály elfogadását, írta meg a Euronews tudósítása nyomán a hvg.hu portál. Végül az időjárásról. Holnap a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 21-22, napközben 36-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Az erdő fohásza.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Berecz Renáta. Balatonederics közelében a Keszthelyi hegység keleti peremén nyílik a fokozottan védett csodabogyós barlang, amely Magyarország 10., a Dunántúlnak pedig 6. leghosszabb barlangja. A 393 méteres tengerszint feletti magasságban a Balatonfelvidéki Nemzeti Park fokozottan védett területén nyíló barlang a bejárat mellett is jól látható Szúrus Csodabogyó nevű örökzöld cseréről kapta a nevét, amelynek itt találjuk északi elterjedési határát. Óriási látványos hasadékai, mint egy természetes geológiai szelvényként mutatják be a barlangot magába foglaló felső triász edericsi mészkő formáció rétegeit. Tikovics Ernő riportja következik.
2: Virág Károly túravezető fogja kis csapatunkat levezetni a föld mélyébe. Mi az, ami itt ezen a túrán a gyanútlan résztvevőkre vár?
3: Hát hatalmas élmény. Hát ez nem egy nyakkendős barlang, hanem ez egy kalandbarlang. Előre nem szabad megmondani semmit, hanem ott lent kell megélni a valódi élményt. És hogy bátrak vagyunk, mint ahogy a gyerekek majd remélem nagyon bátrak lesznek, és igazi élménnyel fognak visszatérni.
2: Némi csúszás-mászás után, de csak mászás volt a csúszás, most jön, elérkeztünk hova?
3: A fejenállós terembe, és itt meg fogom mutatni nektek, hogy a Zsanda Géza hol jött be fejjel. A mennyezet fölött van az ujjam árnyéka, az a háromszögletű nyílás. Fejjel előre megérkezett a Géza. Ugye először nem volt világítása, csak azt érezte a sötétbe, hogy valami nagy térbe ér. Később meggyújtotta a lámpáját, kimászott, és ezen az útvonalon, ami abba az irányba vezet, az úgynevezett sípályához jutott el. Órákat vártak a társai, míg visszaért, és boldogan mondta el a többieknek, hogy több mint 300 méter tudott haladni a föld alatt, csak ha megnézed, a nagy kunszt az volt, hogy itt vissza kellett mászni neki azon a nyíláson, fejjel előre.
2: Még a nyílást csináltam.
3: Na hát az egy nagyon nagy dolog, ilyen körülmények között, de hát ő egy nagyon ügyes barlangász volt.
2: Tehát ő fedezte fel ezt, hát teremnek nem mondanám, luk.
3: Egy luk. Na most innentől kezdve pedig popsin fogunk csúszni egészen addig, amíg nem mondom, hogy föl szabad állni. Jó? Köszönöm. Indulnánk.
2: Na akkor csúszunk mi is.
3: Két irányba lehet közlekedni.
2: Azt úgysem lehet leírni, hogy mind megy keresztül, szó szerint mind megy keresztül az ember, de azért keresztül jöttünk, hová?
3: Megérkeztünk az elosztóhoz, itt egy elágazó van, az extrém túra útvonala jobbra vezet, balra pedig az alaptúra folytatódik tovább, gyere lejjebb egy kicsit, hogy a többiek is tudjanak lejönni. Itt azért szoktuk megvárni az összes túrázót, mivel hogy elágazó van, és hogyha valaki rossz irányba indulna, akkor bizony utána kéne menni és helyes irányba terelni. Egyszerűbb, hogyha megvárok mindenkit, és látja, hogy az elágazónál melyik irányba fogunk tovább menni.
2: Jó, akkor én addig félrehúzódok, mert
3: így van, gyere, oda menjél,
2: útban állok, és be. Szűk a hely, és
3: te is gyere lejjebb.
2: Csak 6-7-en vagyunk, de el kell, hogy férjünk.
3: Anyái, így van.
2: Újabb pihenő, egy szuszanásnyi idő két megpróbáltatás között. Hol értünk?
3: Megérkeztünk az óriás terembe. Hogy érzékeltessem a méretét, 43-45 méter hosszú, 12-14 méter magas, és a legnagyobb szélessége 4-5 méter. Akkor, amikor a barlangászok ide bejutottak, úgy gondolták, hogy a barlang legnagyobb termébe jutottak, és későbbi kutatások során 3 ennél jóval nagyobb termet találtak, de hát ugye már elnevezték óriás teremnek, ezért azoknak más termet kellett keresni. Például, ahol most mentek a kutatók, úgy hívják, hogy bálterem. Egy sokkal nagyobb teremről van szó.
2: Nyilván nem bálozni mentek. Mit lehet itt még kutatni? Vannak a részek, amik még feltáratlanok?
3: Hát egy barlangban soha nem lehet kijelenteni azt, hogy kész, vége, a barlangot feltárták. Mindig lehet egy újabb járatot, egy újabb lehetőséget találni, úgyhogy ebbe bíznak a mostani barlangászok, most lemenő barlangászok is, hogy egy újabb ágat, vagy esetleg egy nagyobb mélységet találnak.
2: A túrán nem csak mi vagyunk, hanem egy kisebb csoporttal. Apuka és kislánya érkezett honnan?
4: Bajáról.
2: Hát a Baja nem éppen a barlangjairól híres.
4: Igen, hát nálunk a Gemenc, ami a híres, úgyhogy a Dunaparti vízi emberek vagyunk, hogy így mondjam. De kíváncsiak voltunk erre az erőpróbára is, és a hegyek is nagyon tetszenek, nagyon szép a látvány itt a környéken, úgyhogy ezért neveztünk be erre.
2: És szakmáját tekintve kitiszteltek?
4: Tanár vagyok, informatika testnevelés szakos, úgyhogy hát a sport az adja magát. Ez nem igazán informatikai terület, de mégis a természet az nagyon fontos nekünk.
2: És hogy tetszik eddig?
5: Hát nagyon tetszik.
2: Azért az ember nem erre számít, nem? Azt hiszi, hogy aktelek, amihez szokott
4: Igen, tehát mi is azt ismerjük, ugye, meg Abaliget, ahol ugye sétálunk egy jó kiépített úton. Tehát ez már tényleg egy ilyen mászós, hegymászáshoz közelítő erőpróba. Úgyhogy egy nagy kaland nekünk.
2: Szerintem mindenkinek, a legfiatalabb hány éves?
0: 7.
2: Mi volt eddig a legjobb?
0: Eddig nekem minden tetszett.
2: Nem féltél?
0: Nem.
2: Körülbelül egy 6 méteres létrán ereszkedtünk le ide a földi gyomrába, amit jelen esetben Kominka Zoltán teremnek hívnak. Ki volt ő?
3: A Kominka Zoli, aki egy nagyon jó barlangász volt, sajnos 24 évesen meghalt, de nem ebben a barlangban, hanem az Akteleki Kossuth barlangban egy búvármerülés közben. És miután a barátai, a társai, akik együtt dolgoztak az Olival ennek a barlangnak a feltárásán, meghallották a hírt, elhatározták, hogy elnevezik ezt a termet az Oliról. Tehát az Olinak itt konkrétan a halálához semmi köze ennek a teremnek. Jó? Amit szeretnék megmutatni nektek, hogy az óriás teremben azt mondtam, hogy 90 méter mély hasadék van alattunk. Az a hasadéknak egy része, ami ott látható, ezt elaknának hívjuk, mert egyik ága az aknának abba az irányba, a másik pedig erre merőlegesen látható. Mi le fogunk menni ebbe a szárába, és ott van az úgynevezett függőkert, aminben embermagasságú cseppköveket fogunk látni, tehát az azt jelenti, hogy több százezer év alatt alakultak ki, hiszen ott fönt nem említettem nektek, hogy a szalmacseppkövek 100 év alatt 4-5 millimétert képesek nőni. A másik fajta cseppkő, amit itt fogunk látni, a függő és álló cseppkövek, ezek 100 év alatt 1-2 millimétert nőnek. Hát ha 100 év alatt 1-2 millimétert, akkor hány százezer évnek kell ahhoz eltelni, hogy egy ilyen 180 centis cseppkő kialakuljon? Egyébként a másik érdekessége a cseppkőnek, hogy nem csak nagyok, hanem rendkívül nehezek, súlyosak. Egy-egy ilyen cseppkőnek több mint 2 mázsa a súlya. Úgyhogy nem is engednek a közelébe bennünket. Egyrészt ugye azért, hogy nehogy megfogjuk, másrészt, hogy meglökjük, és magunkba is, meg a természetbe is súlyos károkat okozzunk.
2: Elérkeztünk a mai túra végéhez, illetve a vége akkor lesz, amikor már kiérünk újra a napfényre, de a végső céljához, végpontjához.
3: A függőkertben vagyunk, a függőkertben, ahol azt mondtam, hogy embermagasságú cseppköveket látunk. Tulajdonképpen az egész barlangnak, vagy a Dunántúlnak mindenképpen cseppkőben leggazdagabb termében vagyunk. Óriási embermagasságú cseppköveket látunk, különböző alakokat lehet kivenni a cseppkövekből, a cseppköveknek különböző szép és látványos formációit látjuk.
2: Egy kő pattant a sisakon.
3: Ugye, azért kell a sisakot viselnünk, mert bármelyik pillanatban érkezhet fölül egy sárdarab, egy kődarab, és ez elég komoly sérülést képes okozni az embernek a fején vagy az arcán, hogyha nem véd bennünket a sisak.
2: És ha fölnézünk, óriási köveket látunk beszorulva, köbméteresek.
3: Több köbméteresek, így van. És tulajdonképpen ez a szerencsénk, mert egy nagy ilyen 90 méteres hasadékban nem sok mindent tudnánk kezdeni, ha ezek a kövek nem lennének, így a kövek között van lehetőségünk lemászni egy alsóbb szintre. Most is ezt történik.
2: Nemes egy igazi hős bajáról jött, és átfért az ülőcsatornán, ami egy szűkület itt a barlangban. Hogy tetszik?
0: Tetszik, és segítséges kérdő, csak átmásznom. Nem mondták, hogy hova lehet kapaszkodni.
2: Elmeséled otthon, elhiszik?
0: Igen.
2: Igen, most jön ki Virág Károly.
3: Ó, otthon azt szoktam mondani, hogy addig nem lesz fogyókúra, amíg a szülőcsatornán ki tudok jönni.
2: És még annyit mondanék, hogy ugye én a vidékéről jövök, ott mészkőbarlangok vannak, a víz vájta őket, de ez itt vulkanikus eredetű.
3: Nem, semmi köze. Az a köze, hogy a vulkáni erők hatására fellépő földrengések hozták létre. Maga a hegy anyaga mészkő, mégpedig triász mészkő, és a közeli vulkáni hegyek, amikor kitörtek, mint vulkánok, Badacsony, Szentgyörgyhegy, Szigliget, 4-5 kilométer légvonalba távolság.
2: Ez sem a volt.
3: Igen, tehát óriási földrengések rázták meg a környéket, és ezek a földrengések ereje szakította el a sziklákat ilyen hasadékokra, és mi ebben a hasadékokban közlekedünk.
2: Hasadék, tehát szűk a hely. Van olyan hely, amit úgy neveztek, vagy úgy neveznek, nem véletlenül, hogy szülőcsatorna.
3: Igen. Hát ugye ez azért izgalmas, mert azt szokták mondani, amikor kiszabadulunk ebből a szűk helyzetből, szinte újjászületünk, és ezért nevezték el szülőcsatornának.
2: Vannak, akik bepánikolnak?
3: Igen, előfordul, bár elsősorban nem itt, az elején, az első néhány létrafoknál, de többnyire azért meg lehet győzni ezeket az embereket, hogy megfelelő biztonsággal le tudnak jönni, és amikor azt mondom, hogy ezek a legbátrabbak, ők a legbátrabbak, mert saját félelmüket tudják legyőzni. Ehhez természetesen segítséget adunk, de azért nagy dolog, hogy az én saját félelmemet legyőzve lejövök, megnézem, és amikor kimegyek, óriási öröm ezeknek az embereknek.
1: Az elhangzott beszélgetésben túravezetőnk a Csodabogyós barlangban Virág Károly túravezető volt.

0: Irodalmi részlet következik, a felolvasó Tóth Levente színművész.
1: Fekete István, júliusi bak. Most megy le a nap. Az ég alja sárga tűzben ég, mintha az égő, tüzes szekér nyomán aranyos köt porlan, amelyben vörösen lobban fel a napisten bíbor palástja. Az erdő hátán végig kúszik valami véres lángolás. A szálfák teteje már beleér az égi tűzbe, és szinte várom, mikor lobbannak fel, mint nagy fáklyák, melyek beledugták fejüket az örök kohóba. De hát a nagy tűz messze van. Nagyon messze. Ott is már fogyogat. Ide a magas lesre még felér ragyogása, de a nyiladékokra már árnyékok folytak, melyek elbújtak a nap elől, de most előjöttek a kövek alól, öreg fák fekete odvából, besátorozott patakok nyírkos ágyából, mert megsuhogtatta már valahol fekete ostorát a szomorú úr, a láz és halál csatlósa, az éjszaka. A nap viszi magával a fényt, a világosság fehérségét, az éjszaka hozza helyette az árnyékot, a sötétséget, a feketeséget. Örök szín mind a kettő. Csak ez a kettő, a fehér meg a fekete. A többi belőlük születik. Most a sötétség kezd úr lenni. Fekete csápjai már végig tapogatták a bokrok alját, amire megszólal a tücsök, és elhallgatnak a gerlék, melyek eddig kurrogva búcsúztatták a napot. A nyiladékon egy fekete rigó bogarász. Könnyelmű fekete legény. Beledugja csőrét a füvek közé, és most már nem csodálkozom, hogy a kiásott rókajukban miért talál fekete rigó tollakat az ember. Aggódom ezért is. Az előbb egy karvaj sisterget végig alattam, s a rigónak csak az a szerencséje, hogy fél perccel később ballagott ki a nyiladékra. Rókának sem kerülne megerőltetésbe elkapni a rigót, melynek bizonyára felesége van, gyerekei, és itt könnyen működik alattam. Szeretném, ha észrevenne is elrepülne, de fel nem néz egy világért sem, én pedig nem tudom a szemem levenni róla. Féltem, és kötelességemnek tartom figyelmeztetni, ha valami baj lenne. És mérgelődöm. Fene ezt a fekete rigót, mi közöm hozzá? Én örködjem felette? Különben sem vagyunk jóban. Elrontotta a rokonsága egy-két jó cserkészetemet, tehát haragszom rá. Igen, haragszom. Rám kiabáltak a legigézetesebb pillanatokban, és a nagy bak böffenve ugrott el, mert a rigó sikoltva figyelmeztette a veszedelemre. Talán éppen ez a rigó volt? Ki ismerné meg? Azoknak is ilyen sárga csőrük volt, csillogó okos szemük, pipaszár lábuk, melyeken úgy ballagnak néha komoly, billegő döcögéssel, mint egy falusi bíró. De azok éberek voltak, leskelődők, rossz indulatúak. Alig mozdultam, már riadót rikkantottak, ez pedig beledugja a fejét egy-egy kis zsombék közé olyan jó hiszeműen, mintha csak rigó meg kukac lenne a világon. Nem, nem. Nem ez az a rigó. Ez egy jó rigó. És nem tudom a szemem levenni róla. Vigyázok a rigóra. Egy elkésett gerle villanó nyilalással terem a magas les korlátja előtt. Ez, úgy látszik, itt szokta esti danáját elkurrogni. Szinte megtorpan a levegőben, és elvágódik a rigó fölött, mely a suhogástól végre észhez tér, és ilyetten rebben a bokrok közé. Könnyelmű, fráter! Na, és ha héja lett volna? Végignézhettem volna azt a hóhérolást, esetleg mérgembe odalőttem volna a segítség legkisebb reménye nélkül. Igaz, én sem virágot szedni jöttem ide, mert az a bak csak az élete árán lesz az enyém, ez még elválik, de az más, egészen más. Hogy miért más, ezen most nem gondolkodom. Félek, hogy furcsa igazságok sülnének ki a héja javára, hát inkább elnézek nyugat felé. Belenézek a nap bágyat arcába, és Szent Huberthoz fohászkodom, hogy csak most ne jöjjön senki, mert lilás köd ül a szememen, a puskán messzelátójában, és rendes célzásról szó sem lehet. Sokáig néztem a napba, és most akárhová nézek, fekete tányérok ugrálnak előttem. Elszíntelenedett minden, és azt a sárgás bokrot például alig látom, mely a nyiladék szélén áll, és amelynek határozottan őz formája van. Hogy megvakul az ember, hogy képzelődik? De hát engem nem csap be, csalóka játék ez. Belenéztem a napba, és most mozog körülöttem minden. A bokor is. Lehet talán 160-160 lépésre, és még a fejét is hajtogatja, mintha őz lenne. Elnézek másfelé. Becsukom a szemem, hogy egy kicsit rendbe jöjjön, és csak pár másodperc múlva nézek vissza a bokorra, mely már ekkor a nyiladék közepén áll. Aj, te vaksi szamár, becézgetem magam, szedd össze magad, mert ott a nagy bak. Csak biztosra lőj, okoskodott bennem valaki, és én összecsikorgattam a fogam, mert a messzelátóban a hajszál kereszten és szép rózsaszín világosságon kívül nem volt semmi. Lőj, lőj, idegesített egy másik hang, mert ezt a bakot soha többet nem látod. A bak ekkor már átment a nyiladékon és a másik oldalhoz ért, de minden pillanatban eltűnhetett. Már késő. Most még lehet. És még egyszer kinyitottam a szemem. A messzelátó használhatatlan volt, mert az eltűnő nap utolsó sugarai még benne tanyáztak, de az ezüst légy szépen megállt a bak oldalán. Aztán eleresztettem a golyót. A csattanás után eltűnt a bak. Homályos lett minden, mert a nap ekkor esett le a nagy fák mögött. A bak felől valami zörgés ért hozzá, mintha távolodna. Elhibáztam. Nem kellett volna lőnöm, várni kellett volna. Előttem a tisztásomban a sózó, a bak oda igyekezett. Tudtam ezt azelőtt is. Ha tudtad, miért lőttél, szittam magam. És csak ültem a szégyenletes csöndben, melyben újra és újra elmondtam magamnak. Elhibáztad. És a térdemre ütöttem, mintha ez segített volna. Ekkor megint hallottam valami zörgést, és egy kis fa is megingott azon a tájon, ahol a bak eltűnt. Kezdett belém visszatérni az élet. Talán nem is ment el. Hallottam már ilyen esetet, vagy súlyosan sebesült, és az utolsókat rúgja. Moccanás nélkül figyeltem. A zörgés megismétlődött. Most már biztos voltam, hogy valami van a bakkal. Ez nem rendes dolog. Ha nem is rohan el a lövés után, legfeljebb csendben hallgatózik, de nem zörög ilyen feltűnően. Még várok. Nehezen szánom rá magam, hogy leszálljak a lesről és belopjam. Különben is csizmában vagyok a szúnyogok ellen, s a csizma nyikorog. Az est azonban nem vár. Sűrűsödik az árnyék. Valahol megszólalt már a lappantyú is. Nem lehet várni. Lerúgom a csizmákat, és harisnyában sebesen kúszom le a meredek létrán. Nem jó hajós lenne belőlem, mert a létra vágja a talpam, és megcsúszva térdem alaposan belevágom a létra fokába. Gyerünk, mert sötétedik. Ha lejött a bőrhát, lejött. A bak nem vár. Milyen csendes így a járás? Minden fűszálat megérzek. Hát még a tüskét. Ilyenkor felemelem a lábam, mint a gólyai sziszergek, de csak úgy befelé. A baktól már nem vagyok messze. Most már érzem, hogy a bak megvan lőve, mert az előbb neki ment az egyik nyírfának, csak úgy harangozott a koronája. Csúszom előre. Övigérő gazban, sűrű cserjék között. Az örgés már közel van, de nem látok semmit. Elpattan lábam alatt egy ág. Ekkor meglátom a bakot, de csak egy pillanatra. Meghallotta az ágpattanást, és előre dobta magát a legközelebbi sűrűig. Most már tudom, hogy az enyém a bak. Utána, zörög a cserje körülöttem, arcomba vágnak az ágak. Nem baj, a bak már nem menekül. Felemelkedne még, de nem engedem kínlódni. Nyakba lövöm, és vége. Az agancsát csak most nézem meg. Fehér végű, erős, szép, szabályos agancs. Öreg legény volt a hordozója. Lihegek mégis, csak most tönt el az öröm hulláma. Enyém a szép bak. Most már igazán az enyém. Aztán csitul az öröm. Úgy érzem, múlik az ünnep, és fordíthatok egyet a vadászboldogság naptárlapján. Jönnek újra a szürke hétköznapok. Ez a vágyam beteljesült, és másik még nem ébredt fel bennem. Ülök a bak mellett, nézem és várok valamit. Talán azokat a lázas perceket, melyekért vadászok, melyek ma beteljesültek, de vissza nem jönnek, mert leszállt az est, és a kurta örömet ellopta tőlem az idő. Kihúzom a bakot a nyiladékra. Ekkor már párákat lehel a föld, és bagoly sír az öregedő fekete ágyában. Viszem a bakot. Ébredező kis csillagok szomorúan utánam pislognak, és talán azt várják, mikor kiált keményen az öreg bak, melyet jól ismertek. Csend van. Megyek, mintha bűnöm lenne, mintha elloptam volna az életet az erdőről. A rétről visszanézek, hallgat az erdő. És ekkor, valahol messze, zengően riasztott egy bak, és egyszerre világos lett minden. A bokrok alján Szent János bogárkák égették, az anyán. A bokrok alján Szent János bogárkák égették apró kis lámpásaikat, és én tudtam már, hogy csak az öreg bak emlékét viszem, mert az élet, mely örök, ott kint maradt az erdőn.
0: Fekete István Júliusi Bak című írását Tóth Levente olvasta fel. Az erdőfohásza már a véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is. Berecz Renátát hallották. Műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
1: Kedves hallgatóink, Anselm Grün, Megbékélés Istennel, Sérült Isten képeink gyógyítása című művének 17. részét Varga Orsolya olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
2: Anselm Grün, Megbékélés Istennel, Sérült Isten képeink gyógyítása.

A korai egyházban ez másképp volt. Csak el kell olvasnunk Ágoston Zsoltár magyarázatait, és már is megérezzük a közös istentisztelet vonzerejét. Az istentisztelet a korai keresztények számára az a hely volt, ahol megtapasztalták Isten közelségét, és ahol érintkezésbe kerültek önmagukkal és a csend bennük lévő terével. A 42. Zsoltár magyarázatában Ágoston leírja, hogyan állították föl az ünnepeken a hangszereket, hogyan muzsikáltak. A járókelők azt kérdezgették egymástól, vajon mit ünnepelnek itt. Erre a kérdésre feleli Ágoston, Isten házában örök az ünnep. Az emberek ködben vándorolnak, de vágyakozással telve. Felvillanyozza vágyakozásukat, ha hallják az ünnepi éneket a templomban. Vágyakoznak az örök hazára, de a csend belső terére is, ahol Isten lakik bennünk. Hogy elinduljunk Isten házába, a Zsoltár ahhoz a szarvashoz hasonlít minket, amelyet a forrás vize vonz. A belső öröm zengésétől vezérelve az ilyen ember minden külső dolgot megvet és befelé fordul. Felfedezi magában Isten házát, azt a belső teret, ahol mindent világosság és béke tölt be. A korai egyházban a misztika mindig a kultusz misztikája volt. Az Isten tiszteleten a hívők misztikus tapasztalatot szereztek Isten gyógyító közelségéről. Kapcsolatba kerültek a csend belső terével és Isten utáni legmélyebb vágyakozásukkal. Modern korunkban is mindig akadtak emberek, akik Isten tiszteleten tettek szert Isten élményre. Híres az a megtérési élmény, amelyet Paul Claudel élt át a karácsonyi vesperáson a párizsi Notre-Dame-ban 1886. december 25-én. Azt írja magáról, hogy agnosztikusként és a kábultság állapotában ment el a karácsonyi liturgiára. Amikor a fiúkórus rázendített a Magnificatra, hirtelen megragadta valami a szívét, és egyik pillanatról a másikra hitre jutott. Ő maga úgy írja le ezt a tapasztalatot, mint erőszakos, felrázó erőt, úgyhogy leírhatatlan bizonyossággal egy csapásra hívő lett. Akkor tájt kezdtem írni, és ha egészen kívülállóként tekintettem rá, megfelelő izgatószerre és néhány dekadens próbálkozás anyagára véltem rátalálni a katolikus szertartásokban. Ilyen célzattal közepes érdeklődéssel hallgattam a nagymisét, a tömeg lögdösődése, taszigálása közepette, majd jobb híján visszatértem a vesperásra. Jó magam a tömegben álltam, a kórus feljáró második oszlopa mellett a sekrestje oldalától jobbra. És ekkor következett be az az esemény, amely egész életemet meghatározza. Egy pillanat alatt megérintette valami a szívem, és hittem. Hittem olyan erős kötődéssel, egész lényem olyan emelkedettségével, olyan erős meggyőződéssel, olyan kétséget kizáró bizonyossággal, hogy azóta semmilyen könyv, semmilyen érvelés, egy hányatott élet vaksorsa sem tudja megingatni, még csak meg sem érinteni hitemet. Egyszerre azt az ártatlanságot, az örök Isten gyermekség szívszorító melegségét éreztem, egy elmondhatatlan kinyilatkoztatást. Amikor megpróbálom újra átélni, ami gyakran előfordul, e kivételes pillanatot követő perceket, rátalálok az események sorára, mégis csupán egy fénysugarat, egy eszközt látok, amely az isteni gondviselés szolgálatában áll, amellyel eléri egy reménytelenül gyarló gyermek szívét, és végül megnyilatkozik annak. Mennyire boldogok, akik hisznek. Mégis igaz lenne? Igen, Isten létezik és jelen van. Valaki, egy lény, aki hozzám hasonlít. Szeret és hív engem. A kérdés az, vajon Isten tiszteleteinknek van-e erejük úgy megérinteni az embereket, hogy megszólítsák Isten utáni vágyakozásukat. Nem csupán arról van szó, hogy modern formát adjunk az Isten tiszteleteknek. A lélek erejére van szükségünk, az emberek erőteljes liturgiákra vágynak. Ilyen Isten tiszteletet élhettünk át Münster-Schwarzachban 2011.

Pünkösdjén. Pünkösdi szimpóziumot rendeztünk, amelynek témája ez volt: Istennek sok neve van. A pünkösdi istentiszteletre több mint 1000 ember jött el. Ünnepi gregorián misét mondtunk, kibővítve néhány az indiai hagyományból vett rituális mozzanattal, amelyeket Sebastian Painadat atya végzett. Az istentisztelet több mint 2 óra hosszat tartott. Sok látogató érezte, ennek az istentiszteletnek ereje van. Ha hitelesen ünneplik a liturgiát, az megérinti az embereket. Természetesen azon is múlik a dolog, hogyan választják meg az igehirdetés szavait egy ilyen istentiszteleten. Az emberek erőteljes liturgiákra vágynak, s nem baj, ha azok hosszabb ideig tartanak. Aki a résztvevők kényelmére való tekintettel csupán a lehető legrövidebb istentiszteleteket tartja, aligha fogja úgy megérinteni őket, hogy megtérjenek. Bátorságra van szükség, hogy időt áldozzunk az istentiszteletre, és figyelmesen, őszintén celebráljuk a szertartásokat. Ezzel még ma is megérinthetjük az embereket. Egyházunk egyik kihívása: úgy ünnepeljük a liturgiát, hogy az emberek megérezzenek valamit az Istenből kiáradó erőből. Isten nem olcsó dekorációja az életünknek, ő ma is képes szívünk elevenébe találni és átalakítani minket. Manapság sokan síránkoznak amiatt, hogy egyre kevesebb a templomba járó hívő. De már csupán az a tény, hogy minden vasárnap számtalan templomban tartanak istentiszteletet, megváltoztatja társadalmunkat. Max Horkheimer filozófus arról beszél, hogy az istentiszteletek ébren tartják a társadalomban a vágyakozást az egészen másra, és ezzel lényegesen hozzájárulnak a társadalom humanizálásához. A társadalom ugyanis önmagától mindig a totalizálásra hajlik, szeretne mindenestül rendelkezni az emberekkel. Az istentisztelet szabad térség, ahol az ember fellélegezhet, ahol szabadnak, egyszerinek, értékesnek, Isten fiának vagy lányának éli meg magát. Bízhatunk abban, hogy mindig jönnek újabb és újabb keresők az istentiszteletekre, és ott hirtelen mégiscsak megérinti őket valami. Ezek talán olyan emberek, akik évek óta nem lépték át a templom küszöbét. Egyszer csak igényük támad rá, és noha a konkrét istentiszteleten semmi különleges nem történik, mégis megszólítja őket. A döntő az, hogy mi magunk egész személyiségünkkel legyünk jelen az istentiszteleten, hogy birtokba vegyen minket az, amit ünneplünk. Az is fontos, hogy ismételten bevezessük a megjelenteket a liturgia értelmébe. Tapasztalom, hogy sokan egyáltalán nem tudják már, mit jelentenek az eukarisztia vagy más szentségek szertartásai. Kurzusaimon szombat esténként eukarisztia ünneplést tartok a csoport számára. Megmagyarázok néhány mozzanatot, és tudatosan olyan mozdulatokkal mutatom be őket, amelyek megvilágítják az értelmüket. Gyakran kapok visszajelzést, egyesek most ébredtek rá először, mit is jelent az eukarisztia, és hogy annak köze van saját átváltozásukhoz. Hasonló a helyzet, amikor a keresztség, a házasság vagy a betegek kenete rítusát magyarázom. Úgy kell értelmeznünk a rítusokat, hogy üdvös és felszabadító jelentést kapjanak az ünneplők számára. Ma ismét szükség van arra, amit Romano Guardini misztagógiának nevez. Bevezetés ez a liturgia misztériumába, a rítusok magyarázata, hogy új módon érintsenek meg és átalakítsanak minket.

0: Kedves hallgatóink, Anselm Grün, Megbékélés Istennel, Sérült Isten képeink gyógyítása című művének 17. részét hallották. Felolvasta Varga Orsolya. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt.
1: Szentek, szentéletű emberek.
2: A római egyházközség első vértanúi Krisztus születése után 64-ben haltak meg. Akiket ma ünneplünk, Rómának voltak a lakói. Azért kellett meghalniuk, mert Krisztushoz tartoztak, és Krisztust hűségesen megvallották. Haláluk ideje egybeesik a város égésének dátumával, Krisztus után 64. július 17-23-a között történt a városban a tűzvész. Egyiküknek a nevét sem ismerjük, de mindannyian Szent Péter és Szent Pál apostol tanítványai voltak. Vértanúságukról egészen érdekesen egy pogány történetíró emlékezik meg Tacitus Annales című művének 15. könyvében. A történetíró elbeszéli, hogy az önmagát költőnek képzelő Néró egy nagy költeményt szeretett volna írni, mint Homérosz, Trója égéséről. Ezért fölgyújtatta a fővárost. Egyszerre több ponton kezdett égni Róma, s a heves szél a szegények negyedeit pillanatok alatt lángba borította. Nem csak nagy kár, de sok emberélet is a lángok martaléka lett. Oltani sem akarták, s ha akarták volna, akkor sem tudták volna eloltani a tüzet. Voltak ezt kiabálta, valaki ezt parancsolta. 6 nap múlva a tüzet megfékezték, de az elkeseredés nem ismert határt. A 14 kerületből csak 4 maradt épen. Fölbecsülhetetlen értékek pusztultak el. Később a várost ugyan újjáépítették, s a régi helyett kiépült egy csodálatosan szép új Róma. De a gyújtogatásért a keresztények fizettek meg az életükkel. Ezt is Néró császár találta ki, hogy a nép haragja elől megmeneküljön. Ugyanis városszerte híresztelték, hogy a várost maga Néró gyújtatta fel. A híresztelés elhallgattatása végett, a keresztényeket tette meg bűnösöknek, s a legválogatottabb büntetésekkel sújtotta azokat, akiket a sokaság krisztiánusoknak, krisztusiaknak nevezett. Így hát először azokat fogdosták össze, akik ezt a vallást vallották, majd az ő vallomásuk alapján hatalmas sokaságra nem is annyira a gyújtogatás vágyát, mint inkább az emberi nem gyűlöletét bizonyították rá. És kivégzésüket csúfsággal is tetézték, hogy vadállatok bőrébe burkoltan kutyák marcangolásától pusztuljanak, vagy keresztre feszítve, és amikor bealkonyodott, meggyújtva éjszakai világításul lángoljanak. Néró a kertjeit ajánlotta föl a látványosság céljaira, és cirkuszi játékokat rendezett, amelyen kocsis ruhában a nép közé vegyült, vagy kocsira szállt. Ebből, bár a keresztények bűnösök voltak, Tacitus ezt írja. A keresztények bűnösök voltak, megérdemelték a legsúlyosabb büntetéseket is, mégis szánalom támadt irántuk, mivel nem a közjó érdekében, hanem egy ember kegyetlensége miatt kellett elpusztulniuk. Római Szent Kelemen levele szerint a zsidók féltékenysége is közrejátszott a keresztények kivégzésénél. Vértanúságuk helye a Vatikán dombjának déli lejtőjén volt, és mivel ezek a vértanúk Szent Péter és Pál tanítványai voltak, az ő ünnepük táján emlékeztek meg róluk. A II. Vatikán zsinat óta a mai napon emlékezünk ezekre a római vértanúkra. Imádkozunk! Istenünk, Te a római egyház bőségesen sarjadó vetését vértanúk áldott vérével öntözted. Add kérünk, hogy életük áldozata biztos erőforrásunk legyen, és elvezessen a halálon aratott szent győzelem örömére Krisztus a mi Urunk által.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Pécelen elérhette a csúcshőmérséklet a 42,9 fokot, Tiszaföldváron és Gyomándrődön pedig a 42,4-et az időkép hőtérképe szerint. Ez ugye még nem hivatalos, de ezzel megdőlhetett a hazai abszolút rekord, a 2007-ben mért 41,9 fok. Tegnap az országos középhőmérséklet 30,2 fok volt, először fordult elő, hogy 30 fok feletti országos átlagot mértek, írta a Hungarometron for Free ZRT. Megdőlt az abszolút nyári áramfogyasztási csúcs tegnap, közölte a Mavir Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT az MTI megkeresésére. A hitelesített adatok alapján a kora esti órákban elérte a 7488 megawattot a hazai villamos energiahálózat terhelése, ez 452 megawattal meghaladta az eddigi nyári rekordot. Szó szerint gyilkos hőhullám ejtette foglyul Európát, emberéletek vannak veszélyben, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, holnap évfélig a legmagasabb szintű hőségriasztáson érvényben. Nincs csapadék, egyre kevesebb az ivóvíz, folytatta, hozzátéve, hogy dolgoznak azon, hogy a víziközműrendszer, a közlekedés, az energetikai infrastruktúra működőképes maradjon. Elhangzott, mintegy 150 településen van már valamilyen fokú vízkorlátozás, Szada lett az első település, ahol megszűnt a vezetékes ivóvízellátás, méghozzá tegnap reggelre. Határozott kérés, hogy a lakosság csak a szükséges felhasználásra törekedjen, ne locsoljanak vezetékes ivóvízzel, ne töltsenek medencéket, halasszák el az automosást, különben nem lesz elég víz a kórházaknak, intézményeknek, vagy éppen a tüzek oltásához. Magyar Péter kritikával illette az előző kormányt, mert nem hallgattak a szakemberekre, tudósokra, gazdákra, s miközben a régi szemléletet erőltették, hogy minél gyorsabban levezessék a vizet az országból, eközben elmaradtak a hálózat rekonstrukciói, így ma minden negyedik 50 liter ivóvíz el is szivárog a rendszerből, el sem jut a fogyasztókig. Az országban óránként 10-11 csőtörés történik. A hazai folyók vízhozama pedig rohamosan csökken. Szóba került, hogy az Alkotmánybíróság által visszaküldött klímatörvény helyett nem alkottak újat, ennek határidője éppen ma járt le. A kormányfő ígéretet tett arra, hogy a kutatók tudományos eredményeire alapozva a gazdákkal, környezetvédőkkel együttműködésben új klímatörvényt alkotnak majd. A Fidesz frakcióvezetője ezután arról beszélt, valóban jelentős a vízvesztés a hálózaton, de európai összehasonlításban nem kimagasló, tény azonban, hogy dolgozni kell ezen. 155 milliárd 700 millió forintot terveztek be a hálózat fejlesztésére erre az évre a költségvetésben, hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely. Hozzátette, hogy eközben a lakosság díjai nem nőttek. Megkezdődött a vízkészlet növelése is az elmúlt években, fűzte hozzá. Rétvári Bence arról beszélt, 1517 új járművet szereztek be a katasztrófa védelem számára. A kórházakban felpörgették a klímabeszerzéseket 18 milliárd forintból, hívta fel a figyelmet a KDNP frakció vezetője. Az elmúlt években a csatornákat is kitisztították, hogy képesek legyenek a víztartalékolásra, sőt a vízügyi szakemberek bérrendezését is elkezdték. Programot indítottak a vidéki otthonok klímabarát felújítására, sorolta, hozzátéve, hogy ennek a programnak a határideje ma járt le, az új kormány ugyanis nem hosszabbította meg azt. Szakemberekből álló operatív klímatestületet kell felállítani azonnal, mondta Torockai László. A Mi Hazánk frakcióvezetője javasolta, hogy a vizeinket használó globális vállalatokra, üzemekre azonnal vessenek ki extra adókat, hogy hozzájáruljanak a történelmi küldetéshez, ami Magyarország megmentése. Megszűnik a szuverenitásvédelmi hivatal, döntött az országgyűlés. A parlament elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását, és elfogadta az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslatot. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság. Az alkotmányjogászokból álló szervezet vizsgálja majd a Sólyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. A szakértőket múlt héten hívta meg Magyar Péter kormányfő. A bizottság csak véleményezhet, nem akadályozhatja meg a készülő jogszabály elfogadását, írta meg a Euronews tudósítása nyomán a hvg.hu portál. Végül az időjárásról. Holnap a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 21-22, napközben 36-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok, Budán a Szent Anna plébánián vagyok, amely egy kisebb püspöki palota. János a domonkos atya, a plébános már jó ideje, és beszélgetésünk előtti napon ünnepelte aranymiséjét, vagyis 50 éve pap, amely engem nagyon megdöbbent, hogy ennyire öregek vagyunk, mert még minisztráns társak voltunk a Szent Imre plébánián, aztán te elmentél papnak, de azóta nyomon követem az életedet, Szent Imréből indultál. De hát 1976. Döbbenetes, hogy gondoltad volna, hogy egyszer leszünk ilyen öregek?
2: Hát sose gondoltam volna, de jól utána néztél az adatoknak, éveknek. Valóban, ugye most voltam 50 éves pap, és a Szent Imrébe kezdtük annak idején, még Vitányi Prépost úr idejében a minisztrálást. Én 4 éves koromtól kezdve minisztráltam a Szent Imrébe. A bátyámmal együtt mentünk, és akkor én mindig vele mentem, amikor iskolás lett, akkor én is mentem minisztrálni, és attól kezdve egész addig, amíg fölszenteltek a Szent Imrébe, töltöttem a gyermekéveimet, meg a fiatalságomat.
1: Kik voltak azok, akik ezt a hivatást számodra vonzóvá tették, hogy érlelődött meg benned a hivatás, kinek a hatására, és mikor?
2: Hát nehéz megmondani, mert olyan kiváló papjaink voltak ott a Szent Imre plébánián, hogy mindig mondom, hogy nem voltunk kíváncsiak más templomra, plébániára, mert teljesen meg voltunk elégedve mindennel, ami ott volt. Hát ugye különösképpen mindenki emlékszik talán idősebbek közül Luppert János atyára, aki egészen kiváló lelkipásztor volt, azóta se láttam még ilyen, mint és hallottam olyat, mint amely ő volt. Ott volt a Gyimóti atya, és később Albert Pál atya, akiknek nagyon nagy szerepe volt abban, hogy ezt a döntést meghoztam, és ma is emlékszem rájuk.
1: A Szent Imre plébánia abban az időben, hát most már ott is papszűkébe vannak, talán van 2 ciszterci atya, meg egy lazarista besegít a gyontatásba, misézésbe olykor, de hát abban az időben még az irodán dolgozó adminisztrátor is egy rendjétől elzavart ciszterci volt, és a másik pedig egy piarista múlttal rendelkező férfi volt, és olyan entellektüelek ültek az irodába, hogy fantasztikus.
2: Igen, hát ugye nehéz idő volt, 50-es évek, ezért a Szent Imre az mindig egy kiemelt plébánia volt, és azért ott mindig mintaszerű liturgia folyt, később, amikor a II. Vatikáni zsinat életbe léptette a liturgius reformokat, ott próbálták ki ezeket a reformokat a Szent Imre plébánián, és hát volt egy hatalmas minisztrálsgárda, ugye legalább 100 fős, ilyen zsinóra rángatott gyereksereg.
1: És csak fiú, és még mindig csak fiúk minisztrálnak a Szent Imrébe, ez egy hagyományőrző plébánia ilyen szempontból.
2: Ja, hát itt is én őrzöm ezt a hagyományt, úgyhogy mi így minisztráltunk, hát azóta mi se vezettük a lány minisztrálás, mert egyébként van fiú, ami a fiú addig fiúk minisztrálnak a templomban. Úgyhogy a sok szempontból ugye megmaradt a Szent Imrének a szellemisége, lelkisége, és hát ember azt próbálja nyilván későbbiekben is mint utánozni, vagy folytatni.
1: Hol voltál gimnazista, hova jártál te?
2: Kafkába jártam, tehát akkor még Kafka Margit gimnázium.
1: Igen, most a Margit, Szent Margit gimnázium átmenetileg Kafka Margit volt.
2: Igen, mert szoktuk, hogy Kafka Szent Margit gimnáziumba jártam, az egy nagyon vonalas iskola volt, tehát erősen rányomta a bélyegét a szellemis nevelésre, úgyhogy ezért nagyon örültem, amikor később visszahívtak a Szent Margit gimnáziumba lelki napot tartani, misézni, hogy sose hittem volna, hogy abból az iskolából, abból a gimnáziumból még egyszer újra egyháziskola lesz, és ott a kápolnában nem kis klub lesz, hanem misézni fogunk.
1: Hát ugyanígy én a József Attilába jártam, a templom másik oldalán, meg a József Attila gimnázium van, az egykori, meg az újra Szent Imre gimnázium, hát mi se gondoltuk volna, hogy de az iskolában, a Szent Imrében még a pedellus, meg egy-két ember még az én időmben, amikor gimnazista voltam, még a ciszterci időkre emlékezett, illetve ott felejtődtek, de már csak ilyen kicsi beosztásban. 1900 71-ben még el a szemináriumba, vagy hányban?
2: Hát 69-ben 69. mentem, tehát rögtön érettségi után mentem szemináriumba.
1: Katonaságot megúsztad, vagy?
2: Nem. Utána rögtön elvittek 2 évre katonának, azért, ami nem fogunk kibírni, de azt egész jól túléltem a katonaságot, és akkor utána kezdtük meg igazából a szemináriumi életet, tehát a papnevelés akkor kezdődött.
1: Tehát amikor te leérettségiztél, akkor a Szent Imre templom káplány, egyik káplánya volt Bolberic Pál, és mikor a katonaságtól leszereltél, akkor már ő volt a prefektus vagy spirituális a szemináriumban?
2: Hát ezt már nem tudom pontosan, de volt. Tehát én úgy voltam mindig, hogy soha nem tanított engem, mert mindig olyan évfolyamban jártunk, amelyben éppen a Bolberic atya nem tanított, úgyhogy de mint prefektus ott volt a szemináriumban, tehát...
1: Igen, tehát akkor te végül is 71-től kezdted a kispap éveket, illetve a katonaság után leszerelve.
2: Mi már kispapként kezdtük a katonaságot, tehát bevonultunk a szemináriumba, és a 2 hónap múlva, pont a beöltözés után vittek minket katonának.
1: Lenti, Marcali?
2: Én Lentiben voltam. Úgyhogy nagyon sokan, vagy 50 kispap volt akkor még Lentibe. Másik az a...
1: Görögökkel együtt.
2: Áldó, nem, református evangélikus.
1: Tehát, meg görög is biztos.
2: Görög nem emlékszem, de lehet, hogy volt görög is.
1: És így utólag visszagondolva milyen emlék ez?
2: Már a katonaság?
1: A katonaság.
2: Én viszont a megszépítő messzesség ugye sokat számít, hogy ma már úgy emlékszem vissza, hogy kellemes emlékeim vannak, hiszen azért mi ott nagyon összetartottunk a kispapok, tehát ott nem volt különbség, hogy református evangélikus, tehát ökumené teljes mértékben megvalósult közöttünk, tehát amikor csak lehetett összejöttünk, főképp a kertészetben volt egy srác, akinek a testvére pap volt, és akkor ő gyűjtött össze bennünket ott, és akkor nagyon örültünk egymást, meg ha hazamehettünk, akkor mindig hoztunk oltári szentséget, és akkor lehetett áldozni mindenkinek, tehát ez egy nagy élmény volt akkor számunkra.
1: Nagy kitolásokra, bosszúra, vagy beszervezési kísérletre, politikai tisztől ilyenekre nem emlékszel?
2: Nem nagyon próbáltak megtörni bennünket, mert hát mivel Lentiben általában 4 általános végzettségű gyerekek voltak.
1: Igen, tehát ez ilyen büntetett előletűeknek volt a laktanya, illetve a teológusoknak.
2: Igen, és hát már 8 osztályt végzett gyerek az már nagyon magasan kvalifikáltnak számított. Így mi voltunk azok, akik a irodában dolgoztunk, raktárakban dolgoztunk, tehát ezért nekünk viszonylag jó helyzetünk volt a katonaság alatt, így én nem panaszkodhatom, bár járni kellett, harcászkodni, meg minden egyebeket, de jó játékok voltak tulajdonképpen.
1: Értelek, tehát nem tört meg benneteket, vagy téged?
2: Nem.
1: Történelmi idők voltak ezek, mert Vincenti József 71-ben hagyja el az amerikai követséget, megy Bécsbe, utazik a világba, megjelennek az emlékiratai, és 75-ben meghal, 1 évvel korábban, mint hogy téged szenteltek. Emlékszel-e Vincenti halálára? A kispapok hogy élték meg? Azt úgy tudom, hogy meghúzták a rangot, és nagyon szólt.
2: Hát erre emlékszem én is, hogy amikor meghalt Vincenti bíboros úr, akkor egyrészt nem volt szabad beszélni róla, tehát hangosan senki nem merte kimondani, hogy meghalt a bíboros, és akkor mentünk harangozni, és meg volt szabad, hogy hány percet szabad harangozni, és én is benne voltam a harangozásban, és aztán vagy fél órát húztuk a harangot, a bíboros úr nem mondta, hogy kanonoknak jár 20 perc, akkor a Vincenti bíborosnak sokkal több jár, és lentről kiabáltak már föl, hogy hagyjuk abba, és még mondom, hogy segítünk csomagolni egymásnak, hogyha szükséges, úgyhogy aztán nem lett nagyobb baj belőle, hát ez egy nagy élmény volt akkor.
1: Hogy... Hánynak kellett húzni a harangot? Volt, aki csak a nyelvet húzta, nem?
2: Igen, hát 5 ember kellett hozzá minimum. 4-en húzták a harangot, és egy a nyelvet elég veszélyes dolog volt, mert ha az a nyelv, mint amilyen hozzáütöd a fejéhez, akkor szétlocsantja a fejét. Tehát ez egy komoly feladat volt a harangozás.
1: Egy kötélet kellett 4 embernek húzni, vagy?
2: Egyási az a harang, tehát egyedül nem lehet húzni. Tehát először meg kellett lengetni a harangot, és akkor hozzáverték a nyelvet a harangot, és akkor ma már sajnos ez is géppel megy, úgyhogy nem az igazi. Pedig ez nekünk nagy feladat volt, mindig a vasárnap mentünk föl harangozni a bazilikába.
1: És akkor Mindszenty halál után jött Lékai bíboros, 75-be és 76-ba lett talán bíboros.
2: Igen.
1: És ő szentelt titeket.
2: Ő. Mi voltunk az első szentelése a Lékai bíborosra, akkor már bíboros is volt, mert először csak érsek volt, és akkor kapta meg a bíboros kinevezés, mi voltunk az első szentelése a Lékai bíboros úrnak.
1: Hányotokat szentelt ott a bazilikában, mert aranymis és társad, évfolyam társad Kocsis István, és őt Szentkúton szentelte. Igen.
2: Bíboros úrnak volt egy ötlete, hogy hát mivel viszonylag sokan voltunk, tehát így kiosztotta a szenteléseket ide-oda, tehát a Kocsis István atyát azt Mátraberbély Szentkúton szentelt,
1: lássuk. Palócföldről való egyébként is.
2: És a Spikkarcsi atyát, a Spikkári atyát pedig a Szentkereszt plébánián szentelte.
1: A Lecseri úti templomba?
2: Lecseri úti templomba, minket pedig ugye a bazilikába szentelt a Bíboros úr.
1: Hányatokat?
2: 9-en voltunk.
1: Ebben fehérváriak is voltak?
2: Csak mi voltunk esztergomiak. Voltak fehérvedeket, Fehérváron szentelték. Aha. Meg talán volt Ferences is benne, azt nem tudom.
1: És akkor utána mi következett?
2: Én Nyergesújfalun kezdtem. Én mindig Palócföldre szerettem volna kerülni, mert nekem nagyon szimpatikusak voltak a palócok. Ilyen nagy hangúak, jókedvűek, mit tudom én, és nagyon vallásosak. Tehát akkor jártunk, ugye évfolyam társaságnál látogatóba, és ott láttam, hogy repett a templom az énekléstől, tele volt reggel 6 órakor a mise, és hú, de ez nekem nagyon tetszik, és ezek után Nyergesújfalról kerültem.
1: Ami nem Palócföld.
2: Nem Palócföld, egy sváb falu, de később azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó volt, szóval nem mondom, hogy túl buzgó vallások voltak, de ami volt, az igaz volt, őszinte volt, és egy remek jó ifjúsági közösséget hoztunk létre, és annak ellenére mentünk külföldre kirándulni, meg minden, és nem lett probléma belőle, úgyhogy...
1: Hát a külföld az Csehszlovákia lehetett.
2: Hát igen. Igen. Lengyelországba mentünk, Csehszlovákiába mentünk, NDK-ba mentünk, úgyhogy...
1: Elkezdesz működni Nyergesújfalun, egyszer csak megválasztják második János Pál pápát 78-ba. Arra, hogy emlékszel?
2: Igen, hát arra emlékszem, mikor bemondta a rádió, ugye, hogy meghalt hatodik pálpápa, és utána...
1: Jött első János Pál először.
2: János Pál, és akkor már a kapucinus templomban voltam. Tudom, atyának, mikor bemondta a rádió, szóltam a képen misézet, hogy meghalt a pápa, viszont tudja, ezt nem tudja, mert nem gondolt senki, ugye, hogy 33 nap után meghal a pápa, úgyhogy üzentem neki, hogy nem, most az első János Pál pápa halt meg, és akkor hát nagyon vártuk az eredményt, hogy ki lesz a következő pápa.
1: A 78-ban már te a főutcai kapucinus templomba vagy?
2: Igen. 2 évet voltam Nyergesen. Hát de mindenkivel így volt, tehát Bíborosodnak ez volt az elképzelése, hogy 2 évet mindenki legyen vidéken, valami vidéki plébánián, megismerjük a falusi életet, és akkor utána helyezett bennünket Pestre. Én akkor a kapucinus plébánira kerültem, akkor még nem voltak kapucinusok, tehát világi plébániaként működött, de azért voltak ilyen álkapucinusok, civilbe öltözött kapucinusok, szóval, és nagyon jó plébánia volt, nem panaszkodtam, úgyhogy.
1: És akkor a kapucinusok után mi következett?
2: Kapucinusok után tettem egy kitérőt, mert akkor kerültem Törökőri Kisszentelész plébániára, mert azt mondta a Lékai bíboros úr, meg a plébános, hogy nem lenne jó ide, Szent Annába akartak már helyezni, mert hát átjönnek a hívek akkor a kapucinus templomból, és ezért elrakott Törökőre, ami Pesten van. Ez volt az összes pesti tartózkodásom.
1: És akkor már Bajcsi Lajos volt a plébános ott?
2: Nem. Bacsó János plébános volt. Hát egy kicsit nehéz ember volt, de
1: hát azért ez egy meg nehéz plébánia, és mert nem nagyon vannak hívek ott, legalábbis a közelben nincsenek lakóházak.
2: Hát akkor még egy nyomortelep volt a templom mögött.
1: A Százados úton?
2: A Százados út, meg hátul volt egy ilyen lakótelep, teljesen lerobbant házak voltak, de úgy jó közösség volt azért. Szóval...
1: A Százados úti művészteleppel volt kapcsolatod?
2: Hát nem sok. Ismertem olyanokat, akik ott éltek és ott dolgoztak, de a magán telepen is soha nem voltam.
1: Már azért is kérdezem, mert emlékszem, hogy te nagyon jól rajzoltál, tehát voltak művészi ambícióid is.
2: Ezért túlzás, hogy jól rajzoltam. Hát rajzoltam, és hát annyi van, amennyi kell ahhoz, hogy hitomrákon tudjak rajzolni a gyerekeknek, úgyhogy ennyi megmaradt.
1: És akkor a Törökör után mi következett?
2: Törökör után kerültem Zugligetbe Kozma atyához.
1: Még mindig káplánként.
2: Természetesen. Mm-hmm. Úgyhogy akkor Pálos Iván püspök úr úgy gondolta, hogy most nagyon nagy jót tesz velem, és akkor hát az ugye egy nagy lelkipásztori feladat volt az Zugliget, és akkor Kozma Imre atya mellé kerültem, ott is csak 8 hónapot voltam, és Gábor atya, a Bolcsai Gábor atya, akit plébános volt, fölhívott telefonon, hogy jössz a Szent Annába káplának. És beszéltem Miboros úrral, és jössz ide káplának, és akkor kerültem ide, egy 82-be káplánként a Szent Annába, és akkor nagyon nagy életet sikerült teremteni. Éppen a Histor Domusból tudom, tehát ezt nem én így emlékszem rá, hogy 400 hittanos gyerek volt, és 225 egyetemista. És hatalmas közösségi élet volt itt a plébánián. Akkor még a víziváros egészen más volt, tehát egy nagy falu olyan volt. Itt mindenki mindenkit ismert, együtt járt iskolába, de Batthyány utca iskolába járt minden gyerek, a szülők ismerték egymást, tehát tényleg ilyen jó szellem volt itt a Szent Annában. Sajnos ez már az éve során megszűnt, mivel nincs gyerek a kerületben. Tehát,
1: nincs gyerek, illetve nincsenek lakók, mert csupa irodák lettek, meg kiadó lakások.
2: Az iskolában is egész nagy Budapest területén járnak gyerekek, mert Montessori módszeres iskola, és ezért ilyen egész napos foglalkozás jelent, és akkor a szülők hozzá a gyereket. Nem kívánhatom azt, hogy este 6 óra, 7 órára visszajönnek itt arra a gyerekek, vagy az, hogy vasárnap ide járnak misére. Tehát ez eléggé meglátszik a templom látogatottságán is.
1: Ne szaladjunk ennyire előre, tehát 82-ben kerülsz újra a vízivárosba, Szent Annába. Meddig tart az időszak?
2: 92-ig.
1: Tehát 10 évig káplán vagy a Szent Annában. Ezek is nagy idők voltak, mert egyrészt itt a szomszédban Lékai Biboros idején itt megtelepednek a vakgyerekeket ápoló katolikus közösség itt működött, és akkor nagy élet volt itt, azt hiszem.
2: Hát nagyon nagy élet volt, igen, és akkor indult a látássérültek lelki gondozása.
1: Fehér Anna.
2: Fehér Anna nővér segítségével. Egyrészt volt egy vakgyerek otthon, tehát itt az alsó szintjén a plébániának, ahol van két terem. Ma csodálom, hogy ezt hogy tudták csinálni, mert hát még hittanteremnek is kicsik ezek a helyiségek, de akkor azt hiszem 17 gyerek lakott itt, és minden itt volt, a tanterem, a tornaterem, a betegszoba, ami elekézett, minden, ami kell, és nagyon boldogok voltak a gyerekek. Tehát ez érdekes volt látni, hogy Anna nővér hogy tudta boldogát tenni ezeknek a rendkívül sérült, nem csak vak, mert azért alapított ez otthon, mert ugye a vakgyereket nem vették föl mondjuk a vak otthonában, mert más sérülése is volt, mozgássérült vagy valami, és a mozgás nem vették föl, mert vak. És akkor a nővér ezért alapította ezt az otthont a gyerekeknek. Most már a Mátyás király úton vannak, tehát 10 évig voltak itt a Szent Annában, aztán kaptak egy területet föl a Mátyás király úton, és akkor oda költöztek át.
1: Igen. És akkor 92-ben kerülsz fel az Istenhegyre?
2: 92-ben. Azt gondolták, hogy ennek nem fogok örülni, mert én mindig erről álmodoztam, egy ilyen kis templomról, ahol rengeteg csinálnivaló volt, tehát egész templom eléggé lepusztult állapotban volt, de láttam benne a lehetőséget, mi mindent lehet kihozni ebből a templomból. Hát olyan 10-12-en voltak egy misén vasárnap, és hát nagyon idős atyák működtek már a plébánián, mert az volt érdemük, hogy hát átmentek misézni, tehát és én nagyon örültem neki, úgyhogy igen, hamar nagyon nagy közösség alakult ki, sőt, ifjúsági egyesületet hoztunk létre. Kedves, barátságos, tehát olyan ember közelben vannak az emberek a templomban, tehát hát igen, nagyon hangulatos volt.
1: Gyönyörű szép iskolaépület van mellette.
2: Iskolaépület, mert hatalmas park, és a plébánia pedig kifejezetten hatalmas kertel, őspark.
1: Ott vagy meddig?
2: 2000-ben.
1: Tehát akkor 2000-ig ott vagy, és akkor 26 éve vagy a Szent Anna plébánián?
2: 26. éve, igen. Gábor atya, Mócsai Gábor, egykori plébánosom hívott vissza, fölhívott, hogy gyere vissza, könyörgöm, gyere vissza. Én nem akartam volna visszajönni, úgyhogy én nagyon-nagyon jól éreztem magamat fönn azon a plébánián. És hát Gábor atya akkor már nagyon idős volt, és hát kvázi egy haldokló öreg plébánosnak a kérését kell teljesíteni, és azért volt nekem egy nagy elégtétel, mert Gábor atya nehezen viselte az én tevékenységemet, mert óriási élet.
1: Amikor káplán voltam.
2: Igen. Késő éjszaka a gyerekek rohangáltak itt a folyosón, meg vittem, és akkor mondta, hogy borzasztó voltam, mit voltál, de belátom, hát nem lehet másképp csinálni.
1: Budának a Tabáni templomtól kezdve a kis görög katolikus kápolnáig, tehát a Margit hídig majdnem, templomok sora van itten. Hát csak a Batthyány téren van két templom. Ja. Akkor itt van a kapucinus templom, stb. Hát nagy verseny van a hívekért, nem könnyű. És hány templom tartozik hozzá? Hát végül is kettő most?
2: Csak kettő.
1: Tehát hát a Szent Ferenc Sebei.
2: Sebei és a Szent Anna.
1: Igen.
2: Jó, mondjuk a kapucinus templom már nem nagyon működik. Tehát ott olasz atyák vannak, és kapucinusok, és ők többé-kevésbé Mária Besnyőn vannak, igen. Úgyhogy talán nincs is sétkődő mise kapucinus templomban, csak vasárnap, és az is olasz.
1: Ez egy újabb dolog.
2: Igen, olasz. Úgyhogy a Szent Ferenc Sebei templomban pedig német lelkészség működik. Most sajnos nem tudjuk ellátni a magyar misét ott, mert nincs kisegítő.
1: Pedig milyen gyönyörű templom az is.
2: A Budapest egyik legszebb temploma. Tehát a tényleg gyönyörű. Úgyhogy hát egyelőre most arra várunk, hogy majd valaki esetleg jelentkezik, hogy ő szívesen jönne. Úgyhogy valóban a sok templomnak az a gondja, hogy azért nem lehet miséket elengedni, elhagyni, csökkenteni, mert elmennek a hívek. Tehát itt nagyon könnyű elmenni a Margit körútra, elmenni be a Városmagyarba, ugye, misére, csak oda szoktak a hívek.
1: Igen.
2: Tehát ezt a luxus nem engedhetjük meg magunknak, úgyhogy...
1: De közlekedési szempontból jó helyen vagy, hogy van hátrány is annak, hogy a metró itt megáll, mert elég sok bűnözés is van a környéken talán, de sokaknak útjába esik a templom. Tehát most hétköznap este beszélgetünk, és azért a esti hatos misén is 30-40 embert láttam.
2: Igen, hát ez egy közlekedési csomópont, tehát ilyen szempontból nagyon jó, hogy itt bármit el lehet érni, bármilyen közlekedési eszköz, villamos, hév, metró, stb. Minden, autóbuszok, ugye, és ugyanígy, hogy ember hazajön, akkor nem kell már máshova menni, csak itt vagyunk a téren, itthon.
1: Még arról szól, hogy miért van ilyen nagy plébánia épület, egy barokk körbejárható plébánia, mert ez kolostor volt talán valamikor?
2: Hát ezt 1740-ben a jezsuiták építették ezt a templomot, és 1773-ban felosztották a jezsuita rendet, így akkor a jezsuiták elmentek, akkor még nem volt kész a templom, mert a tervek megvoltak, és talán szentély épült meg addig, és mivel nem volt pénz áttervezni a templomot, és a főváros vette át a templom építését, tehát az eredeti tervek szerint épült meg a templom, és ez egy nagy értéke a templomnak, hogy egyedülálló jezsuita barokk templom, tehát nincsen más, aztán Magyarországon a jezsuita templom.
1: Hát talán Nagyszombatban.
2: Az lehet, már nem a mai Magyarország igen. Területén van, úgyhogy ezért ez egy nagyon értékes műemléki szempontból ez a templom, és mi is szívesen mutogatjuk a turistáknak, és nagyon fölkapott utóbbi időben, hogy a turista misék vannak. Tehát
1: az mit jelent?
2: Amerikából is mindenhonnan a világon jönnek.
1: Ilyen zarándok csoportok?
2: Csoportok, és akik itt akarnak misézni, úgyhogy...
1: Híres a kántorod, nekem egyik kolléganőm mondja, hogy nagyon igényes zenei élet van a templomban.
2: Az van. Úgyhogy sokszor egy kicsit túlteng néha, de nagyon jó. Tehát a Balassi Barnabás, ami egy zenei vezetője a templomnak, és tényleg ő profi zenei.
1: Még Zsolozsmát is mondják.
2: Még az is van, úgyhogy bevezette azt, hogy nagyobb ünnepeken énekes Zsolozsmát tartanak, meg rendszeresen van ilyen énekkaros mise, amire ő hozza az embereit, tehát azok énekelnek, tehát nagyon magas a művészi színvonal a templomban, úgyhogy most az arany misére is szerzett a Valsi Barnabás zenét, úgyhogy a bevonuló zene az a Barnabás szerzeménye volt.
1: Akkor nagy ünnep volt.
2: Nagy ünnep volt.
1: 76-ban mi volt a jelmondatod? Volt ilyen kis, esetleg saját magad által rajzolt emléklap, vagy kis szentkép?
2: Nem, szentkép volt. Hát akkor, amilyen szentképeket lehetett kapni. Tehát, hogy azt külön engedélyezni, egyházi hivatallal kellett engedélyeztetni a szentképeket.
1: Meg... És a szöveget rá?
2: Akkor ott én elmondottam, hogy itt jövök Istenem, akaratodat megtegyem. Tehát ez egy nagyon jó jelmondat, ugye, mert ez sokszor ugye nem számít az ember egy-egy fordulatra, ugye, tehát amikor ide helyeztek, oda helyeztek, és ez egy nagyon jó bevált. Ez, hogy mindig rábízom, hogy jó Isten lesz, ahogy lesz, mindig jönnek, hogy de hát nem bízunk, majd lesz valahogy.
1: Most is ez a jelmondatod?
2: De most az volt a jelmondat, hogy Szentlélekben és őszinte szeretetben, ez a Korintusi levélben van, és ez volt a... Mert volt az ifjúsági közösségnek is jelmondata annak idején, és ezt megőriztem, mint jelmondatot.
1: No, hát Isten éltesse az aranymisés és János Adom okosatját, Szent Anna plébánia, templom plébánosát. Előző nap ünnepelte aranymiséjét, és akkor kértem, hogy beszélgethessünk. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
3: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival arról beszélget, hogyan szól hozzánk Isten. A 2025. október 7-i adásunk ismétlését hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, ámen!
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen! Úr Jézus, add, hogy áldás lehessek mindenkinek, akivel találkozom. Add, hogy a Te jóságot tükröződjön az arcomon, a szememben, a mosolyomban, az üdvözlésemben. Segíts, hogy a mellettem élőkkel kedvesen beszéljek, a haragosokkal szelíden, a szenvedőkkel megértően. Add, hogy boldog legyen a mosolyom, add, hogy testvéreimnek ne csak valamennyi figyelmet szenteljek, hanem az egész szívemet adjam nekik. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amikor is arról fogunk beszélgetni, hogy Isten szavát, az Isten üzenetét hogyan hallották meg, és hogyan

0: gondolunk, és mást kérünk meg erre. Például telefonon lediktálunk valamit, az írnok, az üzenetvivő ilyenkor igyekszik figyelni, pontosan megjegyezni a rábízott szavakat. Ám bármilyen tökéletesen is adja át a lényeget, lehet, hogy mégis a saját stílusában, a maga módján közvetíti azt. Nem szoktunk ezért megharagudni, hiszen ez így természetes, ugyan mi üzenünk, de az üzenetet közvetítő az, aki formába önti, amit gondolunk. Van-e olyan, amikor esetleg üzenni szerettél volna valakinek valamit, de írásban ezt nem tudtad jól kifejezni? Volt már olyan, hogy az érzéseidet vagy a gondolataidat egy üzenetbe, gondolok én itt Messengerbe vagy SMS-be, nem tudtad úgy leírni, mint amit érzel?
1: A szeretetet.
0: Elmeséled, hogy hogyan megy át az üzenet szerinted, hogyha én írok egy üzenetet a telefonomon neked?
1: Az üzenet először is belemegy egy telefonközpontba, a telefonközpontból pedig átirányítják annak, akinek ment a levél.
0: És ugye az volt itt az alapkérdés, hogy nem szoktunk megharagudni, hogyha az üzenetünket, az üzenet közvetítő, aki szavakba önti, aki a formába próbálja önteni, az nem mindig ugyanaz, amit gondolunk. De a mai technikával képesek vagyunk ugyanazt az üzenetet átadni egymásnak?
1: Amikor megnyomunk egy gombot, és hangrögzítőbe átküldjük.
0: Nagyon jó. És gondolj bele, hogy mennyit fejlődött a technika, hiszen volt, amikor még tudott posta galamboknak írták le az üzenetet, azt a rövid mondatot, vagy azt a rövid pár szavas szóösszetételt, amellyel mondjuk egyik király akart üzenni egy másik királynak vagy hadvezérnek. Micsoda technikai fejlődés az, hogy így tudunk üzenni egymásnak, hogy egy pillanat alatt már ott van a neki szánt üzenet. És az Isten vajon, ha az emberhez szól, akkor mik azok a csatornák, amiken keresztül szól hozzánk? Mit gondoltok?
1: A gondolatunkba és az álmunkba is, és a tárgyakba is.
2: Úgy szokott Isten hozzánk szólni, még hogyha nem is vesszük észre a lelkünkből halkan, de meg lehet hallani.
0: És az embertársainkon keresztül szól hozzánk az Isten?
2: Igen.
0: Sokszor őket küldi nekünk, mi hozzánk, hogy az üzenetét elhozzák. Aztán még honnan tudjuk, hogy Isten szólt hozzánk, vagy üzent nekünk?
1: Bibliából is.
0: Így van. A legrégebbi koroktól fogva ismeretes, hogy Isten párbeszédbe kezdett az emberrel. Aztán az elhangzottakat az ember elmondta a többieknek, nem csak a barátainak, de akár egy nagy tömegnek vagy egy egész népnek. Mesélj nekünk, légy szíves, Adrián, Mózesről, hogy ő hogyan tudta az Isten üzenetét továbbvinni az embereknek.
3: Egyiptomba érkezve Mózes először csak a testvérének, Áronnak mondta el, hogy miről beszélt Istennel, aki az égő csipkebokorban jelent meg neki. Áron volt az, aki Isten szavait tudtul adta az egész közösségnek.
0: Így van. Emlékeztek esetleg arra, hogy Mózesnek mit mondott az Isten az égő csipkebokorban? Tudjátok azt a történetet?
1: Elmondta, hogy mi az ő nevének jelentése.
0: És mi Isten nevének a jelentése?
1: Én vagyok, aki érted vagyok.
0: Vagyis Isten nevének az a jelentése, hogy én vagyok, aki szeretlek téged, aki érted vagyok, aki azért létezem, hogy te szeretve legyél. A Sínai hegynél Mózes már nem csak Áronnal, hanem a többi pappal és az egész néppel is közölte, hogy Isten üzen neki. Sámuel két királyt is felkent, Sault és Dávidot. Először maga a próféta hívta össze a népet, és mondta el, miként rendelkezett Isten. A második esetben Dávidnál azonban titokba tartották Dávidnak a felkenését, mert még nem érkezett el az alkalmas idő. Nátán próféta, mit mondott el Dávid királynak?
4: Csak Dávid királynak mondta el, mit üzent neki Isten, amikor Dávid súlyos bűnt követett el, majd később bűnbánatot gyakorolt, idővel mégis mindenki tudomást szerzett a történetükről.
0: Illés próféta pedig nagy tömeg előtt hívta párbajra a bálványisten Bál prófétáit. Így mindenki láthatta az Úr jeleit és hallhatta üzenetét. Gyerekek, a mai világban mi hogyan tudjuk meghallani Isten üzenetét még? Mit gondoltok? az iskola aulájába olvastátok-e már, hogy mi van

0: írva, hogy a szűzanya szobor alatt mi van odaírva.
1: Veled van az Úr.
0: És ez mit jelent? Marika néni miért ezt íratta oda a szűzanya a köpenyes Mária képe alá? Vajon mit akar ez üzenni neked?
1: Azt, hogy Isten soha nem felejt és nem hagy cserbe.
0: Vagyis, hogy soha nem vagy
2: egyedül.
0: Így van. És látod, itt a próféták történetén keresztül is Isten szavát próbálták átadni. És amikor mi nekünk is van egy ilyen feladatunk, amikor a Szent Mise végén azt mondja a papbácsi, hogy menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet és nemzetet, és azt mondja, hogy itt a mise véget ért, menjetek békével, akkor igazából neked az a küldetésed, úgy, hogy a prófétáknak is az volt a küldetésük, hogy ahogyan hallottad, mentek, és amit Isten üzent nekik, azt tovább vitték az embereknek. Tehát neked is van egy ilyen küldetésed, hogy az Isten üzenetét, azt vidd tovább az embertársaidnak. Ami pedig nem az, hogy bántsuk egymást, hogy alázzuk egymást, hogy káromkodjunk, hogy verekedjünk, hanem pontosan az, hogy szeressük egymást, és ugyanúgy szeressük egymást, azt mondja Jézus, mint ahogy én szerettelek titeket. Hogyan őrizték meg az Isten szavát? Egyetlen próféta sem él örökké, az emberi emlékezet pedig könnyen csődöt mond, gondoljatok csak arra, hogy hányszor fordult elő a családban, vagy a barátaitok körében, hogy ugyanarra az eseményre vagy beszélgetésre mindenki eltérően emlékszik. Még az is megesik, hogy teljesen másképp rögzítjük az emlékezetünkben a dolgokat, mint a többiek. Nem is úgy volt, szoktátok mondani, te rosszul emlékszel. El tudnátok-e mondani egy ilyen történetet, amikor ti is ezt megéltétek, hogy mindenki másképp emlékezett arra a dologra? Oli?
3: Például van egy ember, aki nem tud nagyon focizni, hazamegy az anyukájának, azt mondja, hogy majd nagyon rosszul éreztem magam az iskolában. Tessi órán ki lettem közösítve, mert nem tudok jól focizni. Osztályunkból a legjobb focis csak nevetett rajtam, én otthon csak sírtam.
1: Ellentétben, aki tud focizni, amikor hazamegy, azt fogja mondani, hogy anya, én nagyon jó voltam ma, sok gólt lőttem, sokat cseleztem, és még nem is sérültem meg.
0: Így van, és akkor ezek közül, a dolgok közül így nagyon nehéz az igazságot kideríteni, hogy akkor most mi volt a probléma, igaz? Hiszen csak egy egyszerű tesi óra volt. Tehát erről beszélünk itt, hogy mindenki másképp emlékszik vissza egy adott eseményre.

0: hűlik és remeg. Ez a pohár túl keserű, vedd el, ha még lehet.
1: De jobban tudta az atya, hogy mit kell tennie. Fiam vagy, drága jó fiam, hát csak nyugodj bele. Azóta én sem kérdezem,

0: Isten szavával kapcsolatban is fennállt a veszély, hogy a sok hallgató másképp jegyzi meg az üzenetet. Ezért vált nagyon fontossá, hogy a legbiztosabb megoldáshoz folyamodjanak, elkezdték leírni a kinyilatkoztatást. Kik voltak a proféták segítői?
1: A proféták segítői, tanítványai, illetve a papság jeleskedett ebben a feladatban.
0: Ahhoz, hogy az emberről emberre, szájról szájra tovább jutva ne torzuljon el Isten szándéka, szükség volt egy kivételes garanciára. Szerintetek ki volt az, aki garantálja azt, hogy az Isten üzenete változtatások nélkül lett leírva, és hogy mi azt olvassuk minden egyes szentmisébe? Ki lehetett a garancia?
2: Maga a Szentlélek volt az, aki őrködött a folyamat fölött.
0: Ő volt a garancia, a Szentlélek Isten, aki megvilágosította az értelmüket. Na nézzük csak, ki volt a Szentlélek?
1: Ő volt az, aki felkészítette a megszólított ember gondolkodását az üzenet befogadására.
3: Ő vezette a lejegyzőket, hogy hűségesen, pontosan, tévedések nélkül írják le a kinyilatkoztatás szavait.
4: Végül pedig ő őrködött az elkészült szövegek fölött.
0: Ezért tehát úgy hisszük, hogy a Szentírás elsődleges szerzője maga a Szentlélek. Kik dolgoztak vele együtt még?
5: Vele dolgoztak teljes egyetértésben az emberi szerzők, a Szentírók.
0: Mit gondoltok, hogy a szerzők milyen nyelven gondolkodtak és milyen nyelven írták le a gondolataikat?
1: E szerzők a saját nyelvükön, a saját gondolkodásunk módjákkal jegyeztek le mindent.
0: Ezért a Szentírást közös műnek kell tekintenünk. Ahhoz, hogy helyesen értelmezzük, egyszerre kell vizsgálnunk, hogy mit akar üzenni az Isten, és mit gondolt a maga emberi felfogásával a Szentíró. Az egyes szentírók szövegei sok száz év alatt eltérő helyeken és eltérő körülmények között születtek. Nem egyszer utólag szerkesztették vagy fűzték egybe ezeket, és a töredékekből egységes könyvek jöttek létre. A Szentlélek ekkor sem hagyta magukra az embereket, gondosan vigyázott arra, hogy a végeredmény mindenben tükrözze Isten akaratát. Az idő előre haladtával elkezdték összefűzni ezeket a gyűjteményeket, a szent szövegeket, és végül ezekből a gyűjteményekből állt össze a könyvek könyve, vagyis a Szentírás, amit Bibliának nevezünk. A görög eredetű szó mit jelent? Segíts, Bence!
2: Könyvek, könyvtekercsek.
0: A megnevezés arra utal tehát, hogy a Szentírás valamikor önálló könyveknek a gyűjteménye volt, és úgy fűzték össze. És azért beszélgetünk, gyerekek, most róla, mert Szent Jeromos az 5. században volt az, aki először egységessé tette a Bibliát, és a Szentírás vasárnapját fogjuk majd ünnepelni, amikor is arra emlékszünk vissza, hogy az Isten üzenetét helyezzük a fókuszba, a Bibliát, és arra gondolunk, hogy milyen fantasztikus dolog az, hogy el tudjuk olvasni a kinyilatkoztatást, amelyben Isten feltárja önmagát minden ember számára. Tehát Istent leginkább a kinyilatkoztatás által, Jézus Krisztuson keresztül tudod megismerni. Ha arra a kérdésre keresed a választ, hogy milyen az Isten, akkor elolvasod, hogy az, hogy a zsidó nép életében hogy volt jelen az Isten, hogy vezette át, hogy segítette őket, és akkor kirajzolódik benned egy Isten arc. Érted? És ha akkor utána elolvasod az új szövetséget, amiben az Isten egyszülött fia élete tárul fel számodra, megismered az ő csodáit, és akkor rájössz arra, hogy az Isten milyen végtelenül jó, irgalmas, szeretnivaló, milyen jóságos a teremtett világhoz, és te hozzád is, és hogy mennyire átjárja az ő szeretete az egész világot. De Isten csak úgy fogod tudni megismerni, hogyha te gyakran olvasod a Bibliát, hogyha kinyitod. Mert ez ugyanolyan dolog, hogy addig látod, amíg mi se ismertük így egymást, addig csak én is a folyosón egy Marika néni voltam, aki bementem hozzátok a terembe. Úgy ismerjük meg jobban egymást, hogy eltöltöttünk egy nyári tábort együtt, hogy Olivérrel sokat vagyunk együtt a napközibe, És akkor így feltárul egy másik arc, akár rólatok is, vagy akár rólam is. És az Istennel való kapcsolat is ugyanilyen. Ő egy élő valóság, akit csak úgy fogsz tudni megismerni, hogyha foglalkozol vele. Ha meghallod, hogy ő hogyan szól hozzád, és hogyha őt meg akarod ismerni, akkor információkat szerzel róla. Tudod, mint amikor bejelölöd a Facebookon az ismerősnek, mondjuk a Marika nénit, vagy én bejelöllek téged, Olivér, hogy szeretnék az ismerősöd lenni. Utána tárul fel csak az, hogy te miket osztasz meg, miket szeretsz, miket lájkolsz, tudod. Tehát modern szempontból ezt tudom mondani nektek, hogy nekünk keresztény embereknek, akik meg vagyunk keresztelve, akiket Isten kiválasztott arra, hogy az ő gyermekei legyünk, addig Isten nem fog téged zavarni, tehát eláraszt a szeretetével, de amíg te nem veszed fel vele a kapcsolatot, addig nem ismered meg őt igazán. Hittanóránk végén szeretnék nektek bemutatni egy szemét, mégpedig Jeremiást, a prófétát, akit Isten szavának hűséges közvetítőjeként szeretnék elétek állítani. Jeremiás sok bajt megélt próféta volt. Izrael legnehezebb történelmi szakaszában élt, amikor az újbabiloni birodalom kétszer elfoglalta, másodszor pedig elpusztította Jeruzsálemet. Jeremiás ekkor mire kapott feladatot?
2: Jeremiás nagyon fiatal volt, még amikor megkapta a prófétai hivatást. Nagyon félt hát, jaj, Uram Isten, íme nem tudok én beszélni, hiszen gyermek vagyok.
0: Papi családból származott, ezért nagy fájdalmat okozott neki a jeruzsálemi templom pusztulásának megjövendőlése. Kemény szavakat kellett kimondania. Isten hogyan fogalmazta meg Jeremiásnak a küldetését, Erikám?
1: Gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és ültess.
0: Mielőtt átadta volna jó hírt, sok szomorú dologról kellett szólnia. Nem csoda, hogy a kortársak, a király és a papok nem hallgatták szívesen. Jeremiás felszólításai, feddései süket fülekre találtak. Összeesküvést is szőttek ellene, ám ő nem hallgatott el. Intette az uralkodót, figyelmeztette a papokat, a népet óvta, intette az áprófétáktól, akik mindig csak olyan dolgokat hirdettek, amit szívesen hallgattak az emberek. Végül megverték és bebörtönözték. A nép vezetői annyira nem állhatták Jeremiás szavait, hogy elégették az általa írt könyvtekercset, ekkor azonban a próféta megbízta Báruk írnokot, hogy állítsa össze újra az elperzselt iratot. Így mindenki megértette, hogy Isten üzenetét, Isten szavát nem lehet elnémítani. Le kell jegyezni, meg kell őrizni, hogy mindenki olvashassa és megérthesse, befogadhassa az életébe. Ezt kell nekünk is nagyon-nagyon komolyan venni, hogy az Isten üzenete örök érvényű igazságokat tartalmaz, és üzen a mi számunkra, és az Isten üzenete nélkül nem teljes a mi életünk, amíg Istennek a szavait meg nem értjük. Végezetül imádkozzunk közösen Gárdonyi Gézának a Bibliáról írt versével, amelyet szeretném, hogyha felolvasnátok.
4: Ez a könyv, a könyvek könyve, szegény ember, drága gyöngye. Égi harmat, lankadtaknak, világosság, földi vaknak, bölcsességnek aran útja, boldog, aki rátalál, szomjas lelkek forrás kútja, hol pohárral Krisztus áll.
3: Minden fakul, minden romlik, márványvár is összeomlik. Bíbor leplek rongyá málnak. Dicsőségek füstbe szállnak. Csak ez a könyv nem tér porba, mintha volna élő lelke. Ez a könyv a Mózes bokra, Isten szíve dobog benne.
0: Így áldjon meg, és vezessen minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: Pécelen elérhette a csúcshőmérséklet a 42,9 fokot, Adácson a 42 és felett, Tiszaföldváron és Gyuma-Endrődön pedig a 42,4-et az időkép hőtérképe szerint. Ez ugyan még nem hivatalos, de ha igazolják, akkor ezzel megdőlt a hazai abszolút rekord. 2007-ben mértek 41,9 fokot Kiskunhalason. Tegnap az országos középhőmérséklet 30,2 fok volt. Először fordult elő, hogy 30 fok feletti országos átlagot mértek, közölte a hétfői, már hivatalos adatokkal kapcsolatban a Hungaromet ZRT. Megdőlt az abszolút nyári áramfogyasztási csúcs tegnap, közölte a Mavir Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT az MT megkeresésére. A hitelesített adatok alapján a kora esti órákban elérte a 7488 megawattot a hazai villamosenergia hálózat terhelése, ez 452 megawattal meghaladta az eddigi nyári rekordot. Szó szerint gyilkos hőhullám ejtette fogjul Európát, emberéletek vannak veszélyben, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy holnap éjfélig a legmagasabb szintű hőségriasztáson érvényben. Nincs csapadék, egyre kevesebb az ivóvíz, folytatta, hozzátéve dolgoznak azon, hogy a víziközműrendszer, a közlekedés, az energetikai infrastruktúra működőképes maradjon. Elhangzott, mintegy 150 településen van már valamilyen fokú vízkorlátozás. Szada lett az első település, ahol megszűnt a vezetékes ivóvízellátás már tegnap reggel. Határozott kérés, hogy csak a szükséges felhasználás történjen a lakosság részéről, ne locsoljanak vezetékes ivóvízzel, ne töltsenek medencéket, halasszák el az automosást, különben nem lesz elég víz a kórházaknak, intézményeknek vagy a tüzek oltásához. Megszűnik a szuverenitásvédelmi hivatal, döntött az országgyűlés. Módosítják is az azt megszüntető törvényt, a hivatal vezetője Lánci Tamás nem kap végkielégítést. A parlament elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. Az önkormányzati vezetők illetménye nem növekszik automatikusan, hanem a jelenlegi szinten változatlan marad, és megszüntették a havi költségtérítést. Az országgyűlés elfogadta az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslatot. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság. Az alkotmányjogászokból álló szervezet vizsgálja majd a Súlyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást, a szakértőket múlt héten hívta meg Magyar Péter kormányfő. A bizottság csak véleményezhet, nem akadályozhatja meg a készülő jogszabály elfogadását, írta a Euronews nyomán a hvg.hu portál. Az alaptörvénnyel ellentétesnek minősítette az orvosi ügyeleti rendszer 1-es 2023 és 25 között hatályos szabályait az Alkotmánybíróság. A testület szerint a rendelet sértette a jogbiztonságot, mert bizonytalan tartalmú szerződéskötési kötelezettséget írt elő az orvosoknak. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca Semmelweis napi ünnepségén. Hegedűs Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak holnap, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Július 1-e a Magyar Egészségügy napja, Semmelweis nap. Tárcaközi egyeztetés kezdeményezett a hivatásos állomány számára kialakítandó új kompenzációs nyugdíjrendszerről három érdekképviselet. Hangsúlyozták, kezdeményezésük nem a korábbi szolgálati nyugdíjrendszer visszaállítására irányul, hanem egy fenntartható és igazságos rendszer kialakítására. Egy robbanás következtében három ember súlyosan megsérült Monakóban. Sajtóinformációk szerint a sérültek között van egy ismert ukrán oligarcha, aki egyes feltételezések szerint a támadás célpontja volt. A monakói kormányzó közlése szerint ez volt a hercegség történetének első terrortámadása. Végül az időjárásról. Holnap a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, záporzivatar többfelé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 21-22, napközben 36-37 fok körül alakul. Közel már a felfrissülés, holnap a nyugati országrészt már elérheti a hidegfront, csütörtökön pedig a keleti tájakra is megérkezhet, péntekre már országos lesz a felfrissülés, viszont ez heves viharokkal jár majd. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak.
8: A hét évfordulója.
9: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. 2020. július 6-án hunyt el Ennio Morricone, Oscar és Grammy-díjas, zeneszerző, karmester, hangszerelő és zenész, az egyetemes filmzene egyik legismertebb és egyik legnagyobb hatású alakja. Karrierje során több mint 500 filmzenéjét írta, köztük az Egy maréknyi dollárért és a Volt egyszer egy vadnyugat című klasszikusokét. Halálakor ügyvédje és barátja Giorgio Assuma közleményében azt írta, Morricone elméje az utolsó pillanatig tiszta volt. Halála előtt el tudott búcsúzni feleségétől, gyerekeitől és unokáitól, és a publikumnak is meg tudta köszönni kreativitása állandó támogatását. Ennio Morricone 1928. november 10-én született Rómában. A római Santa Cecilia konzervatóriumban végezte zenei tanulmányait, és egyebek mellett trombitán tanult játszani. Zenei érdeklődését szintén trombitás édesapjától örökölte. Első darabjait 6 évesen írta, kedvence Weber a Bűvös Vadász című operája volt. Előbb a színház, majd a tévé és a rádió számára dolgozott. Először 1964-ben Sergio Leone-nak írta fel az Egy maréknyi dollárért című alkotásához, hogy néhány betét dalnak készítse el a hangszerelését. Végül aztán Leone felismerve Morricone tehetségét, az egész filmzenét rábízta. Rendhagyó módon előbb a zene született meg, a jeleneteket ehhez igazodva forgatták, olykor később is komponált úgy, hogy egy-egy kockát sem látott a filmből, de ismerte a forgatókönyvet és a lényeges információkat. Stílusa rendkívül egyedi és újító, elsősorban azért, mert jó részt a hagyományostól eltérő hangszereket alkalmazott, mint például a harmonika, a harang, az elektromos gitár és számos primitív, roppant egyszerű hangszer, ugyanakkor előszeretettel alkalmazta a fütyülést is, mellyel különösen felhívta magára a figyelmet. Műsorunkban most az Egy maréknyi dollárért című alkotás népszerű betétdala következik.

A mozik 1968-ban mutatták be a Volt egyszer egy vadnyugat című filmet, s ez az év lett pályafutásának legtermékenyebb esztendeje, még 25 filmet láthatott a közönség az ő muzsikájával. A Volt egyszer egy vadnyugat című művelet minden idők egyik legkelendőbb instrumentális filmzenéje, amelyből több mint 10 millió példány kelt el.

A Jó, a Rossz és a Csú filmzenéje a második helyen áll a valaha komponált legjobb filmzenék top 200-as listáján, a Misszió kísérőzenéje pedig 1986-ban aratott világsikert. Bár sohasem hagyta el végleg a hazáját, a legnagyobb hollywoodi rendezőkkel dolgozott együtt. Írt zenét filmdrámához, vígjátékhoz, kalandfilmekhez, horrorhoz, akciófilmhez, politikai krimihez, hollywoodi szuperprodukciókhoz, történelmi és életrajzi filmekhez egyaránt. A meghatározó filmes karrierje mellett számtalan országban vezényelt időnként zenekarokat nagy sikerrel. Így dolgozott már spanyol, brazil, német, angol, bolgár és magyar zenekarokkal is. Magyar vonatkozásban jelentős, hogy több kontinenst érintő turnéjára a Győri Filharmonikus zenekart kérte fel kísérőnek. A debreceni Kodály kórus pedig 2014 és 2019 között 12 európai országban több mint 40 alkalommal működött közre Ennio Morricone koncertjein. A következő percekben a Jó, a Rossz és a Csú filmzenéje hangzik el.

A világhírű francia színész Jean-Paul Belmondo egyik leghíresebb alkotását is Morricone zenéje kíséri. Méghozzá szintén egy közismert dallamról van szó. A Profi című krimi főcímdala számtalan változatban csendült fel az elmúlt 40 évben, és örömmel használták fel például csengőhangnak is. A zeneszerző eredetileg nem ehhez a filmhez írta művét, hanem az 1971-ben megjelent Maddalena című alkotáshoz. De egyes források szerint Belmondónak annyira megtetszett, hogy ragaszkodott hozzá, hogy ez a zene szerepeljen a filmben. Az elmúlt évek egyik szívfacsaró jelenete volt, amikor a színész elhunytával koporsóját a Profi című film Ennio Morricone szerezte zenéjére vitték, amelyet a köztársasági gárda zenekara játszott akkor. Műsorunkban csendüljön fel a Profi című film felejthetetlen betétdala.

Műsorunk végén nem mehetünk el szó nélkül Ennio Morricone magyar vonatkozása mellett sem. Mind a mellett, hogy számtalanszor járt és koncertezett hazánkban, a magyar származású Koltai Lajos operatőrrel például háromszor dolgozott együtt, a Malina, az Óceánjáró zongorista legendája és a Sorstalanság című filmek felvételekor. Ez utóbbi zenéjét a Magyar Rádió 22-es stúdiójában vették fel, és szintén Morricone a zeneszerzője. A filmeken túl előszeretettel dolgozott magyar zenészekkel és énekesekkel. 2015-ös koncertsorozata alkalmával például már harmadik alkalommal vitte magával a Debreceni Csokonai Színház énekkarát turnéira. Kedves hallgatóink, műsorunk utolsó zeneszámaként a Sorstalanság című film egyik betétdala következik.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt fél órában Ennio Morricone, Oscar és Grammy díjas olasz zeneszerzőre és karmesterre emlékeztünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta. További szép napot kívánok minden munkatársam nevében.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: Indul az iránytű.
3: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
4: Sziasztok!
5: Sziasztok!
2: Sziasztok!
6: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban Mellék Bélával, a Miskolci Jiu-Jitsu Egyesület elnökével a japán küzdősportokról, harcművészetekről, versenyekről, nyilvános edzésekről beszélgetünk. Tartsatok velünk, érdemel!

0: Szeretettel köszöntelek, Béla, itt a stúdiónkban. Szervusz!
1: Üdvözlök minden hallgatót!
0: Mikor is jött létre a Miskolci Jiu-Jitsu Egyesület, és milyen céllal?
1: Hát a mi egyesületünk egy nagyon-nagyon-nagyon régi egyesület Miskolcon, ez talán a bejegyzési számából is kiderül, hiszen 082-es bejegyzési számunk van egy egész országban tulajdonképp, tehát ez azt jelenti, hogy 1996-ban, tehát pontosan 30 év alakult az egyesületünk.
0: Mi volt a cél?
1: A cél már akkor is egyértelmű volt, hogy létrehozzunk egy olyan egyesületet a fiatalság és a sportolók számára, amivel meg tudjuk ismertetni a japán kultúrát, a japán harcművészetet, és egyáltalán magát a jiu-jitsut, mint harcművészet.
0: Te mikor találkoztál először a jiu-jitsuval, és miért ez a szerelem?
1: Én magával a jiu-jitsuval 1986-ban, azaz 40 évvel ezelőtt találkoztam, viszont előtte már karatéztam. Tehát karatéztam, és annak idején, mint valahol mindenki, Jesus de Matilde Pitti Hernandeznél, azaz Matinál kezdtem a karate pályafutásomat. A személyes edző még akkor még a Kiliánban levő gimnáziumban Homa Jancsi volt, aki azóta is nagyon jó barátom, és a lényeg, hogy ott kezdtem magát a harcvésztekkel való ismerkedést a karate által. 2 évig karatéztam is, de nekem valahogy mindig maga a forma gyakorlatok, ugye, mert karatéban ez a kata, ez a elképzelt, úgymond elképzelt ellenféllel való harc, ez

0: Mentem az első edzésre, és hát egyszerűen azóta ott vagyok. Ennyi a történet.
1: A karate és a jiu-jitsu között mik a legnagyobb különbségek, az említetten túl tehetnem az elképzelt ellenfél elleni harc?
0: Talán a legnagyobb különbség az, ugye nyilván az, hogy a karatéban ütések, a neve is ugye karate, az két japán szó, puszta kéz. Tehát a karate arra alapult ki, hogy egy olyan földműves, vagy olyan ember Japánban, akinek nincs joga fegyvert viselni, nem viselhet eszközt, az is puszta kézzel képes legyen megvédeni magát, és ezért alakultak ki az ütés-rúgás rendszerű küzdésportok, ezek voltak a karate ágazatok, ugye azon belül nagyon sok iskola alakult aztán ki, de ami a lényeg, hogy a karatében ütések és rúgások, amik a domináns szerepet képviselik, és ugye csak kisebb mértékben van jelen, esetleg magasabb fokozaton már maga az önvédelmi rész, de a fő rész ugye az ütés és rúgás. A jiu-jitsu, amit Japánban is hívják, egyébként japánosan jiu-jutsu a rendes kiejtés, de ugye halljuk kiejteni jiu-jitsunak, mint hogy mi is mondjuk, ez ilyen inkább angolos, vagy a németes, meg a brazil területen a jiu-jitsu. Ugyanarról van szó, csak ugye a kiejtés más, egy kicsit úgy, mint mikor mi azt mondjuk, hogy utca, vagy utca 100 évvel ezelőtt, vagy Miskolc, attól még az ugyanazt jelenti. Na, de a lényeg az, hogy a jiu-jitsuban viszont, ahogy Japánban mondják a harcművészek anyja, tehát ebben még benne van az ütés-rúgás, úgy, mint a karatéban. Benne vannak a dobások, ugyanúgy, mint a judóban, és benne vannak a feszítések, folytások, egy komplex önvédelmi rendszer. Volt olyan jiu-jitsu mester, akit a Gojo-ryu karatét is alapította, aki jiu-jitsu mesterként elhagyta a többit, és inkább az ütés-rúgásra helyezte a hangsúlyt. Volt olyan mester, Jigoro Kano, aki jiu-jitsu mesterként elhagyta az ütéseket, rúgásokat, és a judót. Egyébként ő hozta létre. Hát ez a legfőbb különbség talán.
1: Jelent valamit a szó, a jiu-jitsu?
0: Persze, hogy ne jelentene. Minden ilyen szónak jelentése van. Úgy, mint ahogy a karate, puszta kéz vagy üres kéz. A jiu-jitsu az lágy művészet. Ugye a judo az lágy út. Mi a különbség egy jiu-jitsu, ez egy jiu-jitsu, egy lágy út, stílus meg egy másik között? A lágy művészet az azért érdekes megfogalmazás, mert amikor megnéz valaki az edzéseinket, hát akkor biztos nem a lágyság jut eszébe. Viszont a lágy művészet az azt jelenti, hogy az lehetőség szerint az ellenfél energiáját igyekszünk ellene fordítani. Ez mit is jelent? Azt, hogyha valaki engem meg akar tolni, tehát hanyat akar lökni, akkor igaz, hogy egy pillanatra ellenállok, mint egy általános reakció, hogy ne tudjon hanyat lökni, azonban a következő pillanatban még meg is húzom, hogy minél nagyobbat essen. Tehát az ő ereje is egy pillanat múlva önmaga ellen fordul, egyébként a judónak is ugye ez lesz majd az alapja. Tehát a lényeg az, hogy lágyan, nem ellenállva törekszünk, olyan ez, mint van, ha van egy vihar, és van mondjuk egy hatalmas, erős töltyfa a mezőn, akkor egy nagy viharban a vihar a töltyfán kemény ágait képes letörni, képes leszakítani a fáról, mert a töltyfa természeténél fogva ellent akar neki állni. Viszont a jiu-jitsu, vagy a jiu-jutsu, a lágyművészet inkább a fűszárhoz hasonlít, hogy jön a nagy vihar, elhajlik a támadások elől el, a viharban hajladozik ide-oda, majd a vihar végén visszaáll és sértetlenül úszta meg. Talán ez.
1: A jiu-jitsuban használtok eszközöket? Tehát, hogy üres a kezetek általában, vagy van valami olyan eszköz, amit használtok?
0: Valójában a jiu-jitsu, úgy, ahogy mondtam, az régen nem a puszta kézre jött létre. Tehát a puszta kezes védelemre inkább a karate, mint jött létre, mint ágazat, mert a jiu-jitsut, vagy japán nevén a javarát, azt szamurájaknak tanították arra az esetre, hogyha ugye ők fegyvert használtak. Tehát egy szamurájnál volt, ugye, amit mi ismerünk, a szamurájkard, az a katana. Volt nála egy rövid szamurájkard, ami egykezes, ugye ez volt a wakizashi, illetőleg tőr, a tantó, általában még lándzsa is volt nála, ugye így, tehát elég sok fegyvere volt, hát nyilván az akkori kornak ő volt a katonája, és ami a lényeg, hogy volt olyan helyzet, amikor ő sem tudott eszközt hordani. Például, amikor egy fürdőbe ment be, egy magasabb fokozatúhoz ment. Tehát mindig adódott olyan helyzet, hogyha a fegyverei nincsenek nála, akkor is meg tudja magát védeni. Tehát az ősi jiu-jitsuban az önvédelem, mint puszta kéz, csak egy pici kis szelet volt, a nagy része az valójában az eszközös védekezés volt, de nyilván, ahogy a világ fejlődik, és ez a jiu-jitsunak pont a legnagyobb előnye, hogy tudott vele

0: alkalmazkodni. Tehát jobban elhagytuk az eszközös technikákat, hiszen a mai korban már senki nem járkál szamurájkarddal, senki nem járkál lándzsával a hátán, senki nem járkál íjjal a hátán, de a puszta kéz az mindig ott van, és ma már a támadás is gyakorlatilag puszta kézzel éri az embert. Még szoktam mondani viccesen is, hogy mikor küzdünk edzésen, hogy jó, hogy most kesztyűben küzdünk, de azért azt ne felejtsétek el, hogy az utcán nincs nálad a kesztyű, csak a kezed. Tehát teljesen a jiu-jitsu, hál' Istennek, tudott lépést tartani a modern világgal, és ezért alkalmas arra ma is, hogy megvédjük magunkat, mert most már a puszta kézre van valóban a hangsúly, és nem pedig az eszközökön.
1: Rendszeres edzések vannak nálatok, és várjátok is fiatalok jelentkezését. Hány éves kortól ajánlod?
0: Tulajdonképpen így én 5 éves kort szoktam mondani, de az az igazság, hogy van olyan kisgyerek, aki 5 évesen már teljesen készen van arra, hogy egy órán át figyeljen egy edzőre, és komolyan tudja venni az edzést, van, aki meg még 7 évesen sem. Tehát ez gyerekfüggő általában, és az egyik gyerek képes rá, a másik nem, de 5 éves kortól szoktunk már felvenni gyerekeket, de azért mindig elmondom a szülőknek, hogy amennyiben a gyerek még játszana, inkább ilyesmi, akkor semmi gond, hagyjunk ki egy évet, nem történik semmi, a gyerek még élvezi a játékot, szórakozik, és inkább térjünk vissza rá egy év múlva, amikor már komolyan tudja venni az edzést, mert az edzés már nálunk nem játék. Tehát az edzés az edzés.
1: Milyen készségek, képességek jók, ha megvannak egy gyerekben a figyelmen túl, mert ezek szerint ez mindenképpen kell, de milyen például testalkat számít?
0: A testalkat semmit nem számít, hiszen ez az utcán megtámadnak vékonyt is, alacsonyt is, magasat is, kövérebbet is, tehát ennek abszolút nem lehet jelentősége. Talán inkább, ami nagyon fontos, hogy a figyelmen túl legyen kitartó, képes legyen arra, hogy tudja a saját erejét fejleszteni a korlátokhoz mélten, és megtanulja eltűrni azt a fajta támadási agressziót, ami érheti, tehát pszichésen is rendben legyen. Az összes többit valahol az edzésen kell megtanulnia, ez a mesternek a feladata, hogy mind az erejét, mind a technikai tudását aztán erre ráépítse.
1: Tudom, ez elég tág kérdés, de mégis mennyi idő alatt lehet megtanulni mondjuk az alapokat? Tehát, hogyha nem is versenyszinten, de hogy azt mondja valaki, hogy én tudok jiu-jitsuzni.
0: Ez azért nagyon kérdés, mert ha most azt mondanád, hogy én tudok, azt mondom, hogy én még nem tudok. Én 40 éve csinálom. Tehát ez azért nehéz kérdés, mert mire akarom használni? Tehát amikor megkérdezel egy zongoraművészt, aki már a világon az egyik legjobb zongoraművész, hogy ő már a tökéletesen azt fogja szerintem mondani, hogy még ő sem az. Valahol, amikor az ember elkezd tanulni, és ez mindennel így van az életben, amikor valami keveset tud valaki, akkor azt mondja, hogy mindent tud. Amikor már sokat tud, akkor jön rá arra, hogy milyen keveset tud. Tehát minél jobban belemerül az ember, annál jobban inkább életforma. A japán mesterem mondott egy nagyon-nagyon jó példát egyébként erre. Ez pedig úgy hangzott, hogy Béla, képzeld el azt, hogy amikor kezdő vagy, a tudásod olyan körülbelül, mint egy olyan embernek, akinek van egy Suzuki autója, egy sima Suzuki szamuráj mondjuk. Egyszerű kis terepjáró, olyan autója van, beáll a lámpához, és lámpánál még mozgatja is az autót, villog vele, hogy milyen gyors, és alig várja, hogy a lámpánál őrüljön ki a leggyorsabban, hogy megmutassa, hogy ez a Suzuki szamuráj milyen jó. Ezek a fehér övesek. Aztán, amikor elkezdesz edzeni tartósabban, és már azért van tudásod, akkor olyan leszel, mint akinek mondjuk van egy, mondjuk egy Mercedes-e, ami egy szép és jó autó, akkor beállsz a lámpához, akkor még menőbb akarsz lenni, akkor még jobban mutogatod, hogy milyen van, még vagányabb akarsz, még jobban ki fogsz lőnni a lámpától, hogy megmutasd, milyen jó vagy. Amikor már érett leszel, és olyan fekete öves, akkor olyan leszel, mint akinek van egy Ferrari-ja. Beállsz a lámpához, és szépen, nyugodtan, lassan elindulsz, mert tudod, hogy a többiek úgyse érnek a nyomodba. Hát valahogy így.
1: Zenélünk, és itt folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Mellék Bélával, a Miskolci Jiu-Jitsu Egyesület elnökével beszélgetünk.
1: Milyen gyakran vannak versenyek, és Magyarországon is rendszeresek, meg gondolom nemzetközi szinten is szoktatok járni versenyezni.
2: Így van, versenyzünk, van egy nagyon jó versenyzői gárdánk, és itt van a nagy különbség a versenyzők és a harcművészet között. Na, a harcművésznek nagy része az ugye nem rendez versenyt, holott a verseny az igazi mérce. Tehát könnyű volt régen. 1603 előtt Japánban, ugye a háborúkban megmérettetett az, hogy ki az, aki jó. Egyszerű volt, aki életben maradt, az valószínűleg jó harcművészet csinált, aki meghalt, az valószínűleg hibázott. 1603-tól aztán Japánban kialakultak a harcművészetek, amik elvesztették a kapcsolatot a valódi küzdelmekkel. Gyakorlatilag formagyakorlatokat, katákat gyakoroltak a legtöbb iskolában, és mivel nem volt valódi test elleni valós küzdelem, így elhitték, hogy ezek a dolgok működnek. Tehát azok, akik csak harcművészettel foglalkoznak, én szerintem zsákutcában vannak. Kicsit olyan ez, hogy a harcművésznek régi részei olyanok, mint mondjuk az autók közül, ha már az előbbi példaautó volt, a Ford T-modell, ami az 1900-as évek elején egy nagyon-nagyon jó autónak minősült, nagyon praktikus volt, sorozat gyártották, tökéletes volt abban az időben. Na most képzeljük el az autót a mai forgalomban. Képtelenség. Tehát a harcművészetek nagy része megállt a Ford T-modellnél, mert a sportok, a sportolók, azok egy valódi küzdelemben bebizonyították, hogy mi az, ami működőképes, és azok olyanok, mint a mai autók. És ugyanúgy fejlődnek, ugyanúgy csiszolódnak. Ennek a legjobb ágazata volt egyébként maga az MMA, azért csak neve egy rövidítés, hogy Mixed Martial Arts, kevert harcművészet, ugye ez a rövidítés, Mixed Martial Arts. Ott egyszerűen mindig vita volt, hogy most akkor a karate jobb, a thai box jobb, a kung fu jobb, a judo jobb, a sambo jobb, vagy éppen az indonéz botvívás, vagy melyik a jobb. És akkor egyszer azt mondták 1994-ben, hogy nagyon egyszerű. Van ott egy ketrec, be kell menni, és amelyik kijön abból a ketrecből, na az a harcművész a jobb. És hirtelen azok az ágazatok, amik eddig a legjobbnak gondolták magukat, hát hamar véget értek a ketrecben, nem is mennek manapság már oda. Úgyhogy igazán a jiu-jitsu, a brazil jiu-jitsu, a birkózás és az ökölvívás és a thai box lett az, ami uralkodó, és itt jött már a lényeg, hanem ezeknek a keveréke, mert most már tényleg kialakult az MMA, a Mixed Martial Arts, ami ezekből a stílusokból kiveszi azt, ami a legjobb, és bizony-bizony a világon ők a ketrecben a bajnokok, és ha valaki ezt megkérdőjelezi, hogy milyen jók, akkor mindig nagyon egyszerű, be kell menni. És győz le. Ennyi az egész.
1: Gyakran vannak versenyek?
2: Mi a Magyar Grappling Szövetséghez tartozunk, a Grappling Szakszövetség, bocsánat. A Grappling Szakszövetség a United World Wrestlinghez, az a birkózó világszövetségnek ez tartozik, úgy, mint a szabadfogás, a kötött fogás. Magyarországon önálló szakági szakszövetségként működik, és egy évben ligakupa forduló, 4-5 ligaforduló van. Ugye van magyar bajnokság ezen kívül, diákolimpia, ugye a nemzetközi versenyek, tehát azért egy olyan 10-12 verseny egy évben mindenféleképp adódik.
1: Mesélj a miskolci büszkeségekről.
2: Hát aki a legújabb büszkeségünk, az Bartók Leonóra, aki a legújabb tehetségű versenyzőnk. Tavaly Görögországban rendezték meg a világbajnokságot Lutrakiban, és ott a világbajnokságon bronzérmes volt, tehát nagyon büszkék vagyunk rá, hogy most ő a legújabb eredményesünk, de egyébként már a régebbi versenyzőink közül, Budaszabolcs, Ördög Balázs, Máté Ádámon keresztül már jó pár világbajnokunk van, tehát nem nagyon tudják sokan, de bizony már jó pár világbajnoki arany, ezüst, bronzérem van a zsebünkben.
1: Akkor nemzetközi szinten is jó helyen állunk, mondhatjuk.
2: Olyan szinten jól, hogy jelen pillanatban az országban körülbelül olyan, hát közel 100, vagy legalábbis 100 ilyen grappling klub van. Tavalyi évben a Nogi, tehát ebben a nem a japán ruházat, hanem a ilyen birkózó ruházatban elkövetett versenyekben az egyesületünk a második az országban. Jól állunk. Szoktam is magyar tanítványainak mondani, hogy ez azért nagy teher, hogy ennyire jók vagyunk, mert mindenki ugye mindig a bajnokot akarja legyőzni. Tehát ha már egyszer mi vagyunk a legjobbak, akkor most ezt még többet kell edzenünk, hogy nehogy utolérjenek. Mert legtöbbször mindig az van, aki az élen áll, hogy hagyja elkényelmesedik, és utolérik a többiek. Én mondtam, nem, ha már egyszer megelőztünk, akkor most még többet teszünk bele, hogy még jobban elől legyünk, és tényleg most ez van, hogy most is a magyar válogatott keretben 5 versenyzőnk van, akik hamarosan mennének. Hát Örményországban lenne az Európa-bajnokság májusban, Örményország ugye Iránnal határos, hát vélhetően ez a verseny nem lesz meg, emiatt Lengyelországban lesz egy Európa kupa, és oda mondom a magyar válogatottban, mi tennénk egy osztopos tagokat komoly reményekkel, ugye ősszel meg világbajnokság, de ami a lényeg, hogy keményen dolgozunk azért, mert mindenki most minket akar legyőzni, és mondtam, hogy nem hagyjuk, hogy legyőzzenek, mert jelen pillanatban a versenyzőink Magyarország legjobbjai, tehát Magyarországon nincs, aki legyőzi őket. Ez már nem túl bonyolult, és mondtam, hogy jó, innen most már az kell, hogy nemzetközibe se legyen, aki legyőz minket.
1: Beszéljünk a ruháról. A karate ruhát úgy általában ismerik az emberek, van egy fogalmuk róla, mennyivel különbözik, vagy milyen a ruházat, amiben küzdetek?
2: Nos, így ahogy mondtad, nagyon-nagyon jól, a karate ruha az megőrizte azt a régi jellegét, ami onnan kialakult maga a karate, ahogy mondtam, főképp Okinawa szigetéről, hogy egy japán földműveseknek való hétköznapi ruha. Ez egy fehér színű felső, egy fehér színű nadrággal. Ez egy vékony lemvászomból készült, ez van egy nagyon praktikus, kényelmes, és ugye abban a japán monszuni időjárásban egy nagyon jó kényelmes viselet, de ugye nem téphető. Hát ők nyilván, hát ők csak ütöttek, rúgtak. Viszont a judóban már ugye már olyan ruhára volt szükség, ami egy vastag stílusában teljesen hasonló, mint a karate ruha, tehát ugyanaz a fehér felsőt képzeljük alapvetően, azzal a nadrággal, egy kimono jellegű felső, csak rövidebben. Viszont a szövése sokkal erősebb, vastagabb, azért, hogy ne tépődjön szét, hogy ne tépjön, ne se széttépni ezt a ruhát. Aztán már ugye az évek alatt maga a judósok is kéket használtak, hogy megkülönböztessék a versenyzőket, meg fehért, hogy a bírónak ugye könnyebb dolga legyen. És hát a brazil jiu-jitsu elterjedésével aztán már egy divatcikk lett kicsit belőle, mert most már aztán a feketétől a zöldön át a lányoknak a rózsaszínen, a terepszínűn át mindenféle színű gi van, ami jó és nagyon tényleg szép, hiszen azért Japánban maga ezek a felsők is mindenféle színben léteznek, tehát nem kell úgy elképzelni, hogy csak fehérben létezik, hanem igenis a japán szamurájnak a felsője az is mindenféle színben volt. Viszont amit mondtam, hogy mi versenyezni, inkább a no-gi-ben versenyzünk. Egyébként gi az a japán ruhának a neve, tehát ez azért van, hogy gi, az azt jelenti, hogy ebben a hagyományos, mindenki által ismert úgymond judo vagy karate ruha jellegű ruházatban övvel átkötve, ebben van ez a gi versenyszám, és van a no-gi, ami rásgárdnak mondják ezt a ruhát, ami ráfeszül az emberre, mint egy birkózó ruha, aminek az a lényege, hogy nem tudod megfogni a ruhát, hiszen nincs rajta ruha. Én azért szeretem ezt, mert ahogy mondtam, a jiu-jitsu fejlődése, hogy ha valaki megszokja azt, hogy mindig a ruhába kell kapaszkodni, annak óriási hátrány egy önvédelemben, amikor a másikon mondjuk egy póló van, vagy mondjuk a strandon vagyunk, ahol nincs. És mi ezért no-gi-ben versenyzünk, mert sokkal közelebb áll a valós utcai küzdelemhez. Ilyen küzdelem egyébként az MMA-ban a ketrecbunyósoké is, tehát ugyanez, hogy ne legyen azzal gond, hogy megfogják a ruhát rajtunk. Ezért mi erre alkalmazkodtunk, erre specializálódtunk, és ami külön jó, hogy az a technika, ami no-gi-ben, tehát ebben a ruházatban működik, azt meg tudom csinálni egy olyan emberen is, aki ruha van. De aki azt tanulja meg, ami a ruhás technika, az nem fogja tudni megcsinálni a technikáit, mert neki arra épít, hogy megfogja a ruhát, megfogja a nadrágot, ami nincs, az övéki nem mindegyik működik ugye no-gi-ben.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Mellék Bélával, a Miskolci Jiu-Jitsu Egyesület elnökével beszélgettünk. Pénteken ugyanebben az időpontban folytatjuk ezt a témát. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják. Adásunk tartalmából. Kétnapos lelki gyakorlaton vettek részt Mátraverebészenkúton az Egri Egyetem informatikai karának munkatársai. Új vezetővel működik tovább a Gyöngyösi Vöröskereszt. Elkezdődött a Nyíregyházi Sóstói Múzeumfalu nyári gyermektábora. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Kétnapos lelki gyakorlaton vettek részt Mátraverebészenkúton az Egri Esterházy Károly Katolikus Egyetem informatikai karának munkatársai. A programot dr. Novák István delegált rektor helyettes vezette. Az előadások témái között szerepelt a rossz jelenléte a világban, Szent Péter és Pál főapostolok példája, valamint a világi apostolkodás, mint keresztény küldetés. Ez utóbbi témáról főtisztelendő Kubik Zsolt mezőkövesdi káplán tartott előadást.
2: Mindkét apostol példakép számunkra, egész keresztény életünkben. Érdemes szerintem kiemelni, akár hogyha különbesszük Péter apostolnak azt a fajta nyitottságát az Isten felé, az Úr Jézus felé, aki bár egyszerű életből jön halászemberként, és bár sokszor vétkezik, bűnözik, akár gondolván arra, hogy megtagadta az Úr Jézus Krisztus, mégis oda tudott hajolni újra ő feléje, és megtörténik a megbocsátás, megtörténik a megtérés. Pál apostolnál pedig az a tudatos építkezése, amelyeket az egyházközségekben, azokban a helyszíneken, településeken végez, ahol megalapítja az adott keresztény közösségeket, azért ez számunkra is példaadó, hogy maradandót tudjunk alkotni keresztény értelembe, és mi is el tudjuk hinteni az igének a magvait, ha nem is közösségekben, hanem legalább az emberi szívekben, és ez úgy gondolom nagyon fontos.
3: Ugye most az informatikai osztályról, arról a területről érkeztek a dolgozók, teljesen más világa lehet így mondani, a digitális világ. Hogyan lehet ezt összekapcsolni az apostolkodással?
2: Érdekes helyzet alakult ki, én számomra is, hiszen még sosem dolgoztam olyan területen, így lelki gyakorlat terén, ahol informatikai alkalmazottak, illetve oktatók vannak. Nyilván nagyon fontos azt észrevenniük, hogy mind a mellett, hogy az informatika terén próbálják megélni az életük mindennapját, azért a számítástechnika mögött is, illetve az ő életük mögött is ott van az az Isten, aki olykor kiszámíthatatlan dolgokon keresztül vezeti az ő életüket is, meg hát mindannyiunk életét, és valahogy a számítás mellett tudjanak olykor a számíthatatlan dolgokra is rátekinteni, és úgy valahogy átadni az életüket annak az Istennek, aki nagyon jól tudja, hogy mik miért történnek, és nem mindig azt várjuk, illetve nem mindig azt kövessük, amit olykor mi akarunk, amelyeket mi számítunk, és saját magunknak engedjük meg az Istennek, hogy ő is tudja irányítani az életünket.
3: És talán el is hangzott az előadásban ez a párhuzam, hogy hát ha valami, akkor a informatika, a számítástechnika az egy nagyon roppant változó világ, és ugye emellett ott van a változatlan és az örök.
2: Igen, így van, ez a változatlan örök az, amely felé törekednünk kell, és úgy gondolom, hogy meg kell találnunk ezt az örök értékrendet is a szívünkben, a lelkünkben, e felé kell haladnunk, hogyha azokra a dolgokra próbálunk alapozni, amelyek úgymond mullandóak, és amik a világból vannak egy ideig, óráig, egy bizonyos időszakig ezek teljesen jók és alkalmasak, de aztán, amikor ezek megszűnnek, ott jön az üresség, ott jön a kétségbeesés, hogy most akkor ezután mi lesz. Az örök változatlan, aki számunkra az Isten, az bizony nem változik, az bizony mindig elérhető számunkra, ezt kell megtalálnunk, és egy lelki gyakorlat erre nagyon alkalmas terep.
1: Új vezető állt a Magyar Vöröskereszt Gyöngyösi területi szervezetének élére, ami új feladatokat és új célokat is jelent. Hogyan lehet még több önkéntest és véradót megszólítani, milyen kihívások várnak a szervezetre, és hogyan lehet közelebb hozni a fiatalokhoz a Vöröskereszt munkáját? Ezekről hallják Baranyi Ritát, a Magyar Vöröskereszt Gyöngyösi Területi Szervezetének területi munkatársát.
4: Miskolcról érkeztem, egy cégnél dolgoztam versenyszférából, és ez egy nagy váltás volt számomra. Költözéssel járt ez a változás, majd megláttam a hirdetését a Vöröskeresztnek, a Vöröskereszt Facebook oldalán, és beadtam a pályázatomat, és sikeresen felvételt nyertem. Nagyon izgatott vagyok, mivel mindig is szerettem szervezni, és nagyon fontos volt számomra korábban is a korábbi cégemnél az önkénteskedés, és ott szerveztem a véradásokat, elég sokat, és ott megdupláztam a donorok számát, amiért én ezüst emlékérem díjat kaptam a Magyar Vöröskereszttől 2023-ban, és ez nekem nagy büszkeséggel tölt el. Nagyon pozitívan értékelem az elmúlt időszakot. Nagyon sok helyszínen jártam már, és ismerkedem az emberekkel, a helyi közösségekben lévő víradókkal, és nagyon hálásak vagyunk nekik, hogy folyamatosan, rendszeresen járnak, illetve nagyon sok most az új első víradó, akiket mindig egy kis ajándékkal meglepünk, és nagyon örülnek neki, hogy tudnak segíteni. Én próbálom, és mondom is nekik nagyon sokan, hogyha fotózkodunk, vagy hogyha fotókat készítünk róluk, hogy mennyire fontos az, hogy lássák az ismerőseik, hogy ők is mernek tenni azért, hogy vért tudjanak adni, és hogy ezáltal sokat tudjanak segíteni. Nagy szeretettel várom az üzeneteket a Magyar Vöröskereszt Gyöngyösi területi szervezete Facebook oldalon. Hogyha üzenetet írnak nekem, akkor én azokkal válaszolni fogok, egyeztetünk egy időpontot, és akkor utána továbbiakban mehet a dolog. Plakátokat véradásokra, hogyha megyünk településekre, esetleg azokban segítenek, adományokat gyűjteni, azokat kiosztani esetleg, tehát ezeket azonnal lehet velük, és a továbbiakban pedig ezeket megbeszéljük személyesen.
1: A gyöngyösi képviselőtestület idén is odaítélte a Gyöngyös város egészségügyiért kitüntetést azoknak a szakembereknek, akik kiemelkedő munkájukkal szolgálják a helyi közösség egészségét. Az egyik díjazott Víg Dániel, a gyöngyösi mentőállomás munkatársa, aki elhivatottságával és példaértékű helytállásával érdemelte ki az elismerést. A kitüntetés jelentőségéről, a mentőszolgálat mindennapjairól és a hivatás szépségeiről beszélgetett vele tudósítónk Fekete Gábor.
5: Tavaly szeptember 1-e volt 2025, amikor átvetted a mentőállomásnak a vezetését. Gratulálunk a kitüntetéshez.
6: Köszönöm szépen.
5: Nem véletlenül adják ezt. Valahogy értesültél erről. Amikor megtudtad, hogy te vagy, és majd most fogod megkapni, mert még nincs a birtokodban, akkor milyen szívvel fogadtad ezt a jó hírt?
6: Első körben meglepődve fogadtam, így este 8 óra tájt a polgármester úr felhívott telefonon, hogy első körben ő gratuláljon, és amikor hívott, akkor kicsit meglepődtem, hogy ugyan miért kereshet. Örömmel fogadtam, és igen nagy tisztelettel, hogy ezt a kitüntetést nekem szánták, nekem adták végül is.
5: Az, hogy eljutottál idáig, hogy állomásvezető lentél, ezért is tenni kellett. De mi hozta azt a hivatástudatot, hogy mentősnek menj? Annak idején hány éve csinálod?
6: Az én pályafutásom 2019. június 1-től indult a mentőszolgálatnál. Akkor úgymond egy évet vártam arra, hogy bekerülhessek a gyöngyösi bajtársi közösségbe, és hát akkor már úgy voltam vele, hogy szinte majdnem, hogy le is tettem volna róla, de egyszer csak felhívott a vezető mentőtiszt, hogy áll-e még az ajánlat, és akkor, hogy van rá lehetőség, hogy tudok csatlakozni. Egy hónapot kellett eltöltenem a OMSZ belső keretein belül, egy vizsgával zárult ez a képzés, és utána kivonulóként megkezdhetem a szolgálatot. Majd utána 2019-től fokozatosan, folyamatosan próbáltam szakmailag fejlődni, így elvégeztem az 54-es gyakorló mentőápolói képzést, majd elvégeztem az 5.0 szakápolói képesítést, majd közben Pécsi Tudományegyetem mentőtiszt karán most már lassan végzek vele, és záróvizsgám van még hátra, és 2023. október 1-ével pedig indult az OMSZ által egységesített orvosi ügyet az országban. Akkor kaptam egy felkérést ennek a vezetésére. Én ezt kicsit húzakodva, de végül is bizalmat fektettek belém, így mondtam, hogy akkor elvállalom, és akkor mind a mai napig is csinálom.
5: Itt elsoroltál egy kronológiai idővonalat, szépen bejártad a ranglétrát, ahhoz, hogy a tetején legyél. Nem egyszerű biztos a kollégákat koordinálni, de nézzük meg azt, hogy hogyha kiemelkedően azt néznéd, hogy a pályafutásodnak melyek voltak azok a legjelentősebb állomásai, ami tényleg dobott rajtad, vagy meggyőzőbb volt, vagy azt mondta, hogy megerősítette a hivatástudatot, akkor milyen állomásokat jelölnél ki, vagy emelnél ki?
6: Olyan egy-egy kimondott állomás nincsen, hanem ez folyamatos szakmai bővülést jelent, hiszen idősebbektől nagyon sok mindent tanultam, összevetve azáltal, hogy egyetemre is jártam, így ez mind előrébb vitt. És ugye még azt ne felejtsük el, tavaly egy állomás vezetés csere kapcsán kerültem ott szóba, hiszen szeptember 1-től állomásvezető lettem, ezt önként elvállaltam, hiszen hogyha már úgy is csinálom a gyöngyösi orvosügyeletet, akkor miért ne csinálhatnám ezt is.
1: Elkezdődött a nyíregyházi Sóstói Múzeumfalu nyári gyerektábora, mely idén is 4 turnusban várja az alsó tagozatos iskolásokat. A nyíregyházi önkormányzat és a Nyír VV Nonprofit Kft. Szervezésében megvalósuló programok célja, hogy minél több gyermek számára biztosítsanak élményekkel teli, színes és tartalmas nyári szünetet. A napközis táborban összesen közel 400 gyerek vehet részt, akik a Múzeumfalu különleges atmoszférájában fedezhetik fel a helyi kultúrát és hagyományokat. A táborról Kácsor Ignác Gabriella rendezvényszervezőt hallják.
7: Ebben a 4 hétben hetente 100 gyerek lesz, aki bennünket választott, ezt az információt kaptuk a szervező fél részéről, és itt próbáljuk meg úgy értékesen eltölteni az időt, hogy gyakorlati jellegű foglalkozások, illetve elméleti foglalkozások is legyenek. Itt szeretnénk a közösségi élményt erősíteni, és természetesen olyan kompetenciák is megjelennek, mint társas együttlét, kommunikáció, ami szerintem a mai fiataloknak egy nagyon fontos dolog. Népzenével, néptánccal, erdőpedagógiai foglalkozással várjuk szeretettel őket. Lesz csillagles az Arcturus Egyesület bevonásával, hiszen ez számunkra egy nagyon fontos dolog, hogy hozzánk közel álló, de mégsem általunk bemutatott dolog is megjelenik az órarendben. Vegyes csoportokba dolgoznak a múzeumpedagógusaink. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog. A kicsi és a nagy együtt nagyon jól tud fúzionálni a csoportban. A kicsi felnéz a nagyra, a nagy pedig reménység szerint megemeli a kisebbeket. Ez egy nagyon jó összetétel, tehát nem egy iskolai megszokott környezetben és életkori tisztaságban találhatjuk itt a csoportokat. A visszajelzés az az, hogy visszajárnak hozzánk. Tehát van olyan táborozó, aki ragaszkodik egy múzeumpedagógushoz, és már több éve mindig az ő csoportjába szeretne kerülni, és ez számunkra talán a legeslegfontosabb, hogy maga a közeg, az itt megtalálható egyéniségek, személyiségek együtt újra és újra vendégül látják a fiatalokat, akik egyébként nem csak a táborainkba jönnek el, hanem az összes olyan rendezvényre és plusz produktumra, amit itt a Sóstói Múzeumfaluban mi jó szívvel kínálunk és ajánlunk.
1: Végül az időjárásról. Holnap a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség húhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 21-22, napközben 36-37 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 30-án kedden.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Idén is elindult a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program Borsod-Bohuszemplén vármegyei jótékonysági gyűjtése. Tanévzáró sajtótájékoztatót tartottak ma délelőtt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A gyöngyösi képviselőtestület idén is odaítélte a Gyöngyös Város egészségügyéért kitüntetést. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: A hagyományoknak megfelelően Péter Pál napján az aratás kezdetén idén is elindult a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program Borsod-Bohuszemplén vármegyei jótékonysági gyűjtése. A vármegyei búzagyűjtési akciót Hangony településen nyitották meg a szervezők. A helyi gazdák és gazdaságok búzaadományait június 29-e és augusztus 20-a között várják a kijelölt vármegyei gyűjtőpontokon. Az összegyűjtött terményből ősszel kiváló minőségű lisztet őrölnek, amelyet rászorulóknak juttatnak el. A Kárpát-medencei összefogásra épülő kezdeményezés célja, hogy a lisztadományok közvetlenül a rászoruló családokhoz, gyermekeket segítő intézményekhez és szociális szervezetekhez kerüljenek. Az idei mezőgazdasági és időjárási nehézségek ellenére a szervezők bíznak a gazdatársadalom példás segítőkészségében és a tavalyihoz hasonló sikeres összefogásban. A részletekről Szaniszló János, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Bohuszemplén megyei alelnöke adott tájékoztatást.
2: A Magyarok Kenyere program megyei megnyitó rendezvényén vagyunk. Ez a Magyarok Kenyere program 2010-ben indult Magyarországon. Most már ennek megfelelően 16. alkalommal kerül megrendezésre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara úgy isteni igazából 2015-16-tól szervezője ennek a rendezvény sorozatnak. Alapvetően ugye az indulás mindenféleképpen is kizárólag a jótékonyságot szolgálta, az így összegyűjtött búza adományokat rászoruló szervezetek, gyermekifjúsági szervezetek, idős otthonok, határon túli egyházak és számos más szervezet részére adja az adott megyénkénti leosztásban a megye kamarai vezetősége. A Borsod megyéről szeretnék néven itt szólni, hiszen majd az országosról Vivian fog tudni. Mint hogy Borsod megyében, ahhoz már hozzászoktunk, el kell mondanom, hogy ebbe a nemzeti gyűjtésben, mert én úgy hívom, Borsod megye mindig dobogós helyen szerepel, az elmúlt években is így volt ez. Nagyságrendekben mondom, 22-ben 62 tonna, 23-ban 69 tonna, 24-ben 72, 25-ben pedig 74 tonna búzát adományozott a megye 250-260 évenként változóan gazdálkodója. Ezeket úgynevezett gyűjtőpontokon gyűjtjük be, a megye minden részét érinti a dolog. Itt ebbe a térségben a Sajó Agrár ZRT és Sajópüspöki telepje fog gyűjtőpontként funkcionálni, de aztán még Szendrő, Szerencs, Méra, Tiszakeszi és Hercegkút településekkel lesz gyűjtőpont, ahová a gazdák beszállítják saját magukkal felajánlott terményt, és nyilván az ott lévő gyűjtőpontok kezelik, majd innen különböző szintén adományos keretben forrozók szállítják el azokban a malmokban, amelyek ki van jelölve itt a térségünkben. Eddig a Tiszapalkonyai és az Egri Malom őrölte meg ezeket a adományozott terméket. A tavalyi évről tudok pontos számokat, a 74 tonna leadott búzából 44 ezer kiló, tehát 44 tonna lisztet gyártottunk, vagy gyártottak, ezt összességében 34 szervezetnek adományoztuk.
1: Horváth Vivien, a Magyarok Kenyere program projektvezetője, az országos adatokat ismertette.
3: A program hosszú évek óta zajlik, 2022-ben vettem át a program koordinációját. Ez azt jelenti, hogy alapvetően én felelek azért, hogy az összegyűjtött búzát dokumentáljuk, és aztán a lisztek tényleg oda kerüljenek, ahova azt szánták. Azt hiszem, hogy a gazdáknak úgy tudjuk leginkább megköszönni ezt a felajánlást, illetve a malmoknak, amit tesznek, hogy valóban becsületesen célba juttatjuk az adományokat. Az elmúlt években most már 1100 tonnát meghaladó adomány gyűjt, de talán fontos kiemelni azt is, hogy Magyarországon belül évek óta egyre jobban nő a felajánlott búza mennyisége és az adakozó gazdák száma. Most már 10 000-es nagyságrendet is meghaladja az a szám, ahányan hozzájárulnak, ahányan elmennek egy gyűjtőpontra, és több mint 850 tonna búza gyűlt csak Magyarországon, az 1100-hoz képest pedig a többi határon túli térségekben. Igyekszünk odafigyelni arra, hogy mindig a felajánlott gazda térségében hasznosuljon ez a felajánlás. Ahogy itt elhangzott, itt olyan jelentős adomány érkezik most már évről évre, hogy egyszerűen már nem bírja felszívnia az itteni környék ezt az adott lisztmennyiséget. Így is, hogyha kiosztjuk, akkor nagyságrendileg egy-egy szervezethez, egy-egy otthonhoz egy 4-6 hónapra elegendő lisztmennyiség kerül. Alapvetően ugye mi nem anyagilag, hanem ezzel tudjuk támogatni az ő fenntartásukat. Ezek nagyon sok esetben közkonyhákra kerülnek a mindennapi étkezéshez, akár egy levestészta készül, nem csak kenyér nyilván, hanem egy kakaós csiga is az asztalra.
1: Tanévzáró sajtótájékoztatót tartottak ma délelőtt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, ahol a többi mellett szó volt az intézmény elmúlt 5 éves eredményeiről, valamint a tanévzárásához kapcsolódó aktuális információk összegzéséről is. Ezek mellett 2 együttműködési megállapodást is aláírt az intézmény a gyakorlatorientált képzések erősítésének jegyében, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Remenyik Zsigmond Technikumával, valamint az SBS Szerelő Javító és Szolgáltató Kft.-vel. A következő percekben az intézmény rektorát, dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát hallják.
4: Az elmúlt 5 év egy sikertörténet volt, úgy vélem, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem életében, hiszen a hallgatói létszámunk körülbelül 40%-kal nőtt, ez új szakokat vezettünk be, vagy indítottunk el, a tudományos teljesítménye is számszerűen láthatóan nőtt az egyetemnek, és hát a szervezetfejlesztés területén is nagyot léptünk előre. Sávos bérrendszert vezettünk be, a munkabérek 259%-kal nőttek, van, ahol szinte 300%-kal is, és a kollégáink évvégén még bónusz fizetést is kaphatnak, hála annak, hogy az egyetem az ágazatirányító minisztérium elvárásai alapján, amelyet a közfeladat finanszírozási szerződésben határozott meg, jól tud teljesíteni. 90%-ra teljesítettünk minden mért időszakban átlagosan. Ez 2 milliárd extra forrást jelentett az egyetemnek. Ez azt jelenti, hogy van miből fejlődni. Megújultak az épületeink. Az egyetem minden épülete energetikai korszerűsítésen, megújításon, bútorzatcserén esett át. Ami esetleg még nem, az folyamatban van, mert a líceum belső rekonstrukciója is hamarosan indul, kész vannak a kiviteli tervek, új magas komfortfokozatú kollégium kerül majd kialakításra Széchenyi utca 47-ben, sportcsarnokot építünk, NB1-es kézilabda mérkőzésekre tervezve, de minden más sportágra is jó lesz, illetve a gyakorlóiskolánk tornatermeként is szolgálhat majd. Ennek is kész vannak a kiviteli tervei, úgyhogy hamarosan elkezdődhet a kivitelezés. A projekt források bevonása területén is sikeresek vagyunk. Több mint 5 milliárd forint hazai forrás és több mint 6 milliárd forint hazai forrás sikerült az elmúlt 5 évben elnyernünk. Úgyhogy sorolhatnám még hosszan. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Katolikus Egyetemünk első 5 éve ilyen sikeresen telt, hiszen az az örökség, amit kaptunk, az meghatározza, hogy itt csak jól lehet teljesíteni. A 175 év, ami egyházi fenntartásban volt, és történelmi pillanatként éltük meg, az 2021-ben, amikor visszatértünk az Egri Főegyház megye fenntartásában, úgy érzem, hogy a Jóisten áldása itt van rajtunk.
1: 2 együttműködési megállapodást is aláírtak, ez ugye 2 területet is érint. Miért fontos az egyetemnek?
4: Mindkét terület, ugye egyik oktatási ágazat, egy szakképző technikummal, a másik pedig egy nehézipari céggel, ez azt a tudás átadást, a harmadik missziós tevékenységet segíti és fejleszti, amely feladata az egyetemnek és kötelessége a régióban vállalt szerepéből kifolyólag. Tehát a hallgatóink gyakorlatra mennek az SBS Kft.-hez, programtervező informatikus, kereskedelem és marketing szakos hallgatóink, műszaki menedzser szakos hallgatóink, hogy felkészüljenek majd a majdani munkaerőpiacon elérhető munkájukra. És hát a technikummal közös együttműködés pedig azt az utat segíti, amely a középfokú tanulásban résztvevő diákokat besegíti, tehetséges diákokat az egyetemre, hiszen már a technikumban megtanult tantárgyak alapján 30 kreditnyi tudásanyagot beszámítunk számukra, akár egy fél évvel is csökkenthetik így a tanulmányaikat az egyetemen, vagy hogyha megfelelően vizsgáznak, akkor a vizsgájuk alapján felvételt nyerhetnek, az érettségi vizsgájuk alapján felvételt nyerhetnek az egyetem bizonyos szakkára a felvételi időszakban. Úgyhogy büszkék vagyunk arra, hogy az egyetemnek bővül a partnersége, és hát az ipar szereplőivel, az oktatás-nevelés szereplőivel is ez a mi feladatunk.
1: A Gyöngyösi Képviselőtestület idén is odaítélte a Gyöngyös Város egészségügyiért kitüntetést azoknak a szakembereknek, akik kiemelkedő munkájukkal szolgálják a helyi közösség egészségét. Az egyik díjazott Víg Dániel, a Gyöngyösi Mentőállomás munkatársa, aki elhivatottságával és példaértékű helytállásával érdemelte ki az elismerést. A kitüntetés jelentőségéről, a mentőszolgálat mindennapjairól és a hivatás szépségeiről beszélgetünk vele. A kitüntetettet tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
5: Tavaly szeptember 1-e volt, 2025, amikor átvetted a mentőállomásnak a vezetését. Gratulálunk a kitüntetéshez.
6: Köszönöm szépen.
5: Nem véletlenül adják ezt. Valahogy értesültél erről. Amikor megtudtad, hogy te vagy, és majd most fogod megkapni, mert még nincs a birtokodban, akkor milyen szívvel fogadtad ezt a jó hírt?
6: Első körben meglepődve fogadtam, így este 8 óra tájt a polgármester úr felhívott telefonon, hogy első körben ő gratuláljon, és amikor hívott, akkor kicsit meglepődtem, hogy ugyan miért kereshet. Örömmel fogadtam, és igen nagy tisztelettel, hogy ezt a kitüntetést nekem szánták, nekem adták végül is.
5: Az, hogy eljutottál idáig, hogy állomásvezető lentél, ezért is tenni kellett. Te mi hozta azt a hivatástudatot, hogy mentősnek menj? Annak idején hány éve csinálod?
6: Az én pályafutásom 2019. június 1-től indult a mentőszolgálatnál. Akkor úgymond egy évet vártam arra, hogy bekerülhessek a gyöngyösi bajtársi közösségbe, és hát akkor már úgy voltam vele, hogy szinte majdnem, hogy le is tettem volna róla, de egyszer csak felhívott a vezető mentőtiszt, hogy áll-e még az ajánlat, és akkor, hogy van rá lehetőség, hogy tudok csatlakozni. Egy hónapot kellett eltöltenem a OMSZ belső keretein belül, egy vizsgával zárult ez a képzés, és utána kivonulóként megkezdhetem a szolgálatot. Majd utána 2019-től fokozatosan, folyamatosan próbáltam szakmailag fejlődni, így elvégeztem az 54-es gyakorló mentőápolói képzést, majd elvégeztem az 5.0 szakápolói képesítést, majd közben Pécsi Tudományegyetem mentőtiszt karán most már lassan végzek vele, és záróvizsgám van még hátra, és 2023. október 1-ével pedig indult az OMSZ által egységesített orvosi ügyet az országban. Akkor kaptam egy felkérést ennek a vezetésére. Én ezt kicsit húzakodva, de végül is bizalmat fektettek belém, így mondtam, hogy akkor elvállalom, és akkor mind a mai napig is csinálom.
5: Itt elsoroltál egy kronológiai idővonalat, szépen bejártad a ranglétrát, ahhoz, hogy a tetején legyél. Nem egyszerű biztos a kollégákat koordinálni, de nézzük meg azt, hogyha kiemelkedően azt néznéd, hogy a pályafutásodnak melyek voltak azok a legjelentősebb állomásai, ami tényleg dobott rajtad, vagy meggyőzőbb volt, vagy azt mondta, hogy megerősítette a hivatástudatot, akkor milyen állomásokat jelölnél ki, vagy emelnél ki?
6: Olyan egy-egy kimondott állomás nincsen, hanem ez folyamatos szakmai bővülést jelent, hiszen idősebbektől nagyon sok mindent tanultam, összevetve azáltal, hogy egyetemre is jártam, így ez mind előrébb vitt. És ugye még azt ne felejtsük el, tavaly egy állomás vezetés csere kapcsán kerültem ott szóba, hiszen szeptember 1-től állomásvezető lettem, ezt önként elvállaltam, hiszen hogyha már úgy is csinálom a gyöngyösi orvosügyeletet, akkor miért ne csinálhatnám ezt is.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Az Egri Hittudományi Főiskola 37 levelezős hallgatója vehette át diplomáját az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában a hétvégén. Dr. Dolhai Lajos rektor a Háladó Szentmisén tanításában a hivatás jelentőségéről szólt, és a napszentjére Szent Lászlóra utalva úgy fogalmazott, neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk, magyarok és katolikus keresztények vagyunk. Reményének adott hangot, hogy a végzett hallgatók a diploma megszerzése által új hivatást kaptak a megváltó Jézustól. Szent László méltóan élt abban a hivatásban, amit Isten kijelölt neki. Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök írta, Szent István apostoli király volt, elvezette a magyarságot Krisztus hitére, de a magyar népet Szent László király tette igazán keresztényé, ez volt az ő sajátos hivatása nehéz időkben. Külső és belső viszályok között volt az ország, a pogányság előretört, s így kellett Lászlónak folytatni az ország építést. Szent István Szent Imre és Szent Gellért oltárra emelése a magyar név soraiból emelt szentek példát jelentenek azóta is. A rektor Szent Pál apostol buzdítását idézte, mely a hivatásban való élet a krisztusi meghívás jelentőségét hangsúlyozza. Mindenkinek van Krisztustól kapott hivatása, aki a papi szerzetesi hivatást kapta, Isten országának evangéliumát hirdeti, kiszolgáltatja a szentségeket, jelenvalóvá teszik a közösségbe Jézust. Akik a szülői, nagyszülői hivatást kapták, megtanítják gyermekeiket, unokáikat Isten megismerésére, szeretetére. Szent László példája a mai elpogányosodó Magyarországon ad nekünk feladatot, hogy védelmezzük a keresztény katolikus hitet. Megtapasztaljuk, hogy egyre többen vannak olyanok, akik semmibe veszik Isten törvényeit, az egyháza vallása hitoktatás ellen agitálnak. A hitoktatás mellett nagyon fontos a példás keresztény élet. A keresztény hit hivatalos tanítói lesznek megfelelő egyházi felhatalmazás után a most végzett hallgatók, megkapják erről szóló diplomájukat. Szent VI. Pál pápa figyelmeztetést fogalmazott meg a hitoktatóknak, a mai embert inkább érdeklik a tanúk, mint a tanítók, s ha mégis hallgat a tanítókra, azért teszi, mert ők egyben tanúk is, a hit tanúi. Életünkkel is tanúskodnunk kell hitünk igazságairól, zárta szentbeszédét a rektor. Ezt követően a végzős hallgatók átvették diplomáikat, 10 katekéta lelkipásztori munkatárs, 9 hittanár nevelő, 18 katolikus hitoktató felsőfokú szakirányú továbbképzésben részt vett hallgató. Ezen a héten szombaton, július 4-én lesz a 18. országos Roma zarándoklat a Mátraverebély Szent Kúti Nemzeti Kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a részvevők Kósede Egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy

mottója, mert hisz a te néped és tulajdonod, kivezetted Egyiptomból, a vaskohóból. Ehhez kapcsolódva a bűnöktől és a függőségektől való szabadulás lesz a középpontban. Délelőtt 9:30-tól délután 00:30-ig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a zarándok csoportok rövid, 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görög Katolikus Soma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görög Katolikus Soma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye ez, több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelyet majd meg lehet tenni a helyszínen, de az online regisztráció lehetősége is adott továbbra is. A rendezvényen szerepelnek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, valamint koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat szervezői önkénteseket is várnak. A feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció, infopont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás, és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, illetve azok számára, akiknek arra szükségük van, önkéntes igazolást. Mindemellett kiscsoportos, vezető szolgálatra is várják a jelentkezőket. Megosztottak hasznos információkat az ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat szervezői a szállással és a higiéniai szolgáltatásokkal kapcsolatban. A találkozó sátortábor jellegű, tehát a résztvevők a maguk által vitt és felállított sátrakban laknak, ezek helyének kijelölésében, esetleg azok felállításában a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozáshoz ajánlatos vinni a megfelelő járulékos dolgokat, mint például takarót, polifómot. Közel 30 év tapasztalatai alapján azt tanácsolják, ajánlatos elemlámpát, takarófóliát, egyszerű esőköpenyt is bekészíteni, fedett szállást nem tudnak biztosítani senkinek. A helyszínen épített kézmosós, férfi-női zuhanyzók, illetve kézmosós mobil toalettek állnak a résztvevők rendelkezésére. Zuhanyzásra lesz lehetőség reggel a program kezdése előtt, napközben siesta időben, vagy este a szentmise után. A Szalóki ifjúsági találkozó keretében majd július 17-én pénteken délután 2 és 5 óra között tartják meg a véradást, hagyományos módon. Az első 20 jelentkezőnek különleges ajándékkal kedveskednek majd. A véradáshoz kelleni fog a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti tajkártya. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja közleményében a Mária út közhasznú egyesület. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat.
A 2020

0: 26-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztet bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül, írták a szervezők, emlékeztetve az előző szentatya gondolataira. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk, teszik hozzá. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra, egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért tehát augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitvál a lehetőség, hogy útra keljen és lépteit a béke szándékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is, ezért reméljük, hogy idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándok szakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral, futva, lovon vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünkhöz közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton nemzetközi zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon. Kapcsolódjanak be az ima háttérláncba, és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolatainkat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kérik, küldjék el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e, és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre, zárul a szervezők közleménye. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor és Grunda János. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
2: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: A DVSC egy évvel meghosszabbította Dzsuzsák Balázs szerződését. Egyre népszerűbb az úszásoktatás Putnokon. Újabb szabadtéri sportolási lehetőségekkel bővült Debrecen. BL 8-at döntő, kupa ezüstérem, bajnoki bronzérem, az egyik legsikeresebb évén van túl a DVSC női kézilabda csapata. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A DVSC egy évvel meghosszabbította Dzsuzsák Balázs szerződését. A Loki csapatkapitánya 2020-ban tért vissza nevelőegyesületébe, a DVSC-be, azóta is vezéregyénisége és meghatározó játékosa az együttesnek, a pályán és a pályán kívül is. A magyar labdarúgás válogatottsági rekordere egyetlen idényben sem maradt adós a gólokkal és a gólpasszokkal, az előző szezonban 6 találatig és 5 asszisztig jutott. Egyre népszerűbb az úszásoktatás Putnokon. Jakab Ákost, a Gömöri Úszóklub edzőjét hallják.
2: Körülbelül ez a gondolat egy másfél éve körvonalazódott így a fejembe, és egy körülbelül egy ilyen éve működik az egyesületünk, és szépen fokozatosan építjük fel, kezdve az oktatástól és teljesen az edzésig. Szerencsénkre délelőtt az Úszó Nemzet programban is dolgozunk a kollégámmal, Dáviddal, és nagyon sok gyerek onnan átkerül hozzánk az egyesülethez. Viszont most próbálunk egyre több reklámot is csinálni, szórólapokat, plakátokat is kihelyezni a környező intézményekbe, és úgy ide kerülnek hozzánk a gyermeket. Próbáljuk tartani az amatőr és a profi vonalat is. Nyilván az elején a gyerekeket próbáljuk az amatőr irányba terelni, és ott már azért kell a szülői háttér is, meg a gyerektől is kell egy úgynevezett elhatározás, hogy a profi versenyző akar lenni. De mindenre próbálunk esélyt teremteni. Nyilván ez úgy építjük fel, hogy az oktatástól kezdjük és folytatjuk az edzésig, és próbáljuk az edzésszámot is ezeknek a gyerekeknek növelni. Nyilván ez a gyerektől is függ, hogy mi a tűrés határ, amit még elbír, és ugye ez már kell a szülő és a gyereknek is egy elhatározás, hogy ő ezt szeretné csinálni, és szeretne esetleg jó eredményeket elérni. Fenn kell tartani a gyerekek motivációját, tehát hogy próbáljuk az edzést is, az oktatást is színesebbé tenni, és próbálunk beletenni játékosabb feladatokat is, meg a végén hagyjuk nekik a játékidőt is, és a versenyeket is azért úgy próbáljuk rendezni, hogy tudjunk azért a gyermekeknek valamilyen sikerélményt okozni. Tehát, hogy több verseny is van, és abból is szerencsére tudunk válogatni, esetleg kert csinálásképpen. A közösségi médián, a Facebook oldalunkon, a Gömöri Úszóklubnál mindent meg lehet találni, illetve engem is el lehet érni e-mail formában, és esetleg a telefonszámomon is.
1: Most pedig Vitáris Dávidot, az Úszóklub másik edzőjét hallják.
3: Ez egy nagyon hálás feladat, gyerekekkel nyilván öröm foglalkozni, kimondottan tehetséges gyerekekkel, nyilván vannak nehezebb napok vagy pillanatok, ugye a vizes környezetben azért nehezebb a fegyelmet fenntartani, illetve a figyelmüket, de ettől függetlenül ez egy hálás munkakör, és szeretem is csinálni. Elég jó és összetartó szülői brigádunk is van egyébként, ők szoros kapcsolatot ápolnak velünk is, illetve nagyon sokat segítettek az egyesületnek a megalakulásában is, illetve a mai napig nagyon sok mindenben segítenek nekünk is, akár egy versenynek a lebonyolításában, illetve az utazásban például, úgyhogy abszolút nagyon jó szülői közösségünk van.
1: Újabb szabadtéri sportolási lehetőségekkel bővült Debrecen. 4 helyen alakítottak ki kondiparkot, így már 40 ilyen létesítmény van a városban. Az önkormányzat célja, hogy minél több debreceni számára teremtsen lehetőséget az aktív kikapcsolódásra és az egészséges életmódra. Sánta János önkormányzati képviselőt hallják.
4: A legfrissebb sportfejlesztésünk a Tóciba, kondipark. Lakosság igény is volt rá, mivel itt a völgy részben van több helyen is, ugye a legnagyobb a jégcsarnoknál, de van még 2 kicsi is a völgybe, és itt a Tócos kert részen pedig hiányzott. Úgyhogy ezt a hiánypótlást tettük most meg itt ez a kondiparkra, és szeretnék majd a jövőben még egyet, mert ugye elég nagy itt ez a Tócos kerti rész, és akkor még egy kondiparkkal ezt a sportfejlesztést is ki tudnánk szolgálni.
1: Debrecenben egyre népszerűbbek a szabadtéri kondiparkok. Ezeken az eszközökön a kezdőktől a rendszeresen sportolókig mindenki találhat magának megfelelő gyakorlatot, legyen szó erősítésről vagy állóképességfejlesztésről. Most újabb helyszínekkel bővült tehát a város sportinfrastruktúrája. A Pandúr utca, Bihari utca sarki játszótéren, a Somjai parkban, a Tusnád utcai játszótéren, valamint a Derék utca 96 szám mögötti tömb belsőben is új kondipark épült. A fejlesztés nem csak a sportolási lehetőségeket bővíti, hanem az egészség megőrzést is szolgálja. A kondiparkok nagy előnye, hogy bárki ingyenesen használhatja őket, ráadásul zöld környezetben ösztönzik a szabadtéri mozgást. A fitness eszközök környékén több helyen rekordtávfutópálya és játszótér is van, így a gyermekektől az idősebbekig gyakorlatilag minden korosztály számára adott a lehetőség az aktív kikapcsolódásra. Hamecz Orsolyát, az önkormányzat zöld területi osztályvezetőjét hallják.
0: A kondiparkoknak az egészségmegőrzésben a lakosság egészségi állapotának a javításában, fejlesztésében fontos szerepe van, hiszen itt ugye anyagi ráfordítás nélkül közterületeken vehetik igénybe ezeket az eszközöket zöld parki környezetben, ahol ugye jó a levegő, tehát a szabad téren való mozgásra motiválja, buzdítja a lakosokat.
1: Bajnokok ligája 8-döntő, kupa ezüstérem, bajnoki bronzérem, az egyik legsikeresebb évén van túl a DVSC női kézilabda csapata. Ábruk Zsolt ügyvezetőt hallják.
5: Maximálisan elégedettek vagyunk, bár igaz, hogy szerettünk volna az ezüstéremért harcolhassunk, de hát sajnos a Ferencváros ellen azon megvolt a lehetőségünk arra, hogy ezt a mérkőzést behúzzuk, hát reméljük, hogy legközelebb majd egy kicsit nagyobb szerencsével járunk, meg nem lett volna ennyi sérültünk, akkor azt gondolom, hogy ez egy más mes lehetett volna. Így is nagyon szép eredmény, és hát azt gondolom, hogy az elmúlt év picit talán kudarca után, hogy nem sikerült érmet szereznünk, most ebben az évben az majd minden olyan célunkat elértük. Bajnok ligája 8-döntő, kupa ezüstérem, illetve hát a magyar bajnoki bronz, úgyhogy ez a klub történetének az egyik legsikeresebb éve. Az a 44 pont, ez annyira rekord tud lenni, hogy 44 ponttal nézegettük, még senki nem lett bronzérmes, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon magas pontszám, és hát nem is a felkészülés számít, hanem a bajnok ligája. Tehát ezt két éve is tudtuk, két éve is láttuk, hogy bár szerda-szombat is nagyon megterhelés, és sok meccset játszanak a lányok, de egy olyan fajta motivációt és egy olyan lendületet, dinamikát ad a csapatnak a bajnokligájában való szereplés, hogy kvázi a bajnoki mérkőzéseket lendületből lehozta a csapat, és olyan dinamikai különbség volt a csapatok között, akár itt egy Esztergom meccse is, ugye szeptember 14-én játszottunk, aztán az Esztergom a idegenben, és azért oda már mi úgy mentünk oda, hogy már túl voltunk két bajnokin, meg már túl voltunk egy Budusnosz Podgoricán, egy idegenbeli sikeres BL rajton, illetve túl voltunk egy Besztelce elleni itthoni éppen egy gólos vereségen, de jó éremú két BL mérkőzésen, míg az Esztergom úgy jött bele abba a mérkőzésbe, hogy volt két bajnokia, talán a Dunaújváros meg még egy másik csapat ellen. Tehát azért ez nagyon kijött ebben a bajnokságban, hogy ezeket a mérkőzéseket szépen lendületből két BL meccs között hoztuk, és valóban nem okozott problémát, hála jó Istennek. Úgyhogy a fejlődésben azt gondolom, hogy az a bajnok ligája az, amiben a játékosok tudnak előlépni és fejlődnek, és ennek az eredménye a magyar bajnoki simább szereplés.
1: Az együttes kiválóan szerepelt a bajnokok ligájában is, ahol tovább jutott a csoportkörből.
5: Mert azt gondolom, hogy itt a fordulópont egyébként az nekünk a idegenbeli Storhamar elleni mérkőzés volt, amikor egy nagyon nagy kő leesett az ember szívvel, és akkor azt éreztem, hogy na akkor most ez a BL-be ez megint meg lehet, és megint egy olyan esély nyílt előttünk, hogy tovább jutatunk, mert az volt az, amikor a Storhamar gyakorlatilag kiszállt ebből a játékból, mi akkor nyilván egyikünk se tudta, de akkor ott az egy olyan pofon volt nekik hazai pályán az a vereség, hogy onnantól kezdve azon elindultunk azon az úton, hogy utána meglett a hazai Storhamar meccsünk, és aztán utána meglett ugye a Győr meccs, amit egyébként hátra dőlve néztem végig, mert úgy voltam vele, hogy annyiszor játszottunk már egy gólos mérkőzéseket a Győrrel, hogy ő is majd jön egy világsztár, majd ő is beáll valaki, majd ő is megfordítja, majd ő is megfordítja. Aztán ott az 58. percben, amikor az Ali belőtte a hetest, és kettővel vezettünk, na akkor álltam fel, és akkor kezdtem el izgulni, hogy te jó Isten, ez akkor most meg is lehet. Tudatosan nyilván építkezünk, most már évek óta. Most már az Zoltánnak is az 5. éve volt, szóval jövőre kezdi a 6. évét, tehát van egy stabilitás, egy folytonos következő szakmai munka, és hát nyilván ezek a lehetőségek az, hogy bajnokligájában méretetetik magukat a játékosok, ez nyilván segíti a fejlődésüket, és töretlen. Igen, hát akkor itt sajnálom, hogy nincs ott a válogatottban, neki abszolút ott lenne a helye. Ez nem olyan nagy kérdés, reméljük, hogy az elkövetkező időszakban is ez így megy tovább, ez a fejlődés ilyen töretlen marad.
1: Beszélt a jövőbeni tervekről is.
5: Ugyanezen az úton fogunk tovább menni, mint amin járunk az elmúlt években. A célok ugyanazok, ezt majd meglátjuk azért most még azért a nem is igazából a saját támogatói körünkkel vannak a kérdések gyakorlatilag, hanem azért itt a választások után azért vannak olyan komplex kérdések, amire most még nehéz válaszokat adni, mert még semmilyen irányítási rendbőtást és választ nem kaptunk, de mi a magunk részéről nyilván ugyanaz az úton szeretnénk tovább haladni, mint eddig. Majd a lehetőségek megmutatják, hogy ez erre mégis mi ennek a realitása, és merre fogunk tudni tovább menni, de a célok azon, hogy mi stabilak vagyunk, a Skyline a Schefflernek a helyét vette át, úgyhogy a lehetőségeink ugyanazok, mint amik eddig voltak, úgyhogy meglátjuk, hogy az összes többi tényező hogyan módosul. Új neveket, új érkezőket nem tervezünk, Jovi túl van a műtéten egyébként, úgyhogy előre tatulak, ha minden jól megy, akkor 4 hónap kiadás vár rá, ami azt jelenti, hogyha minden a tervek szerint alakul, akkor októberben ő már pályára léphet, így nyilvánvalóan, hogyha mondjuk egy hónap marad ki a szeptember, akkor azért felesleges nyilván valakit oda középre hozni, illetve hát a Cseri megbizonyította az elmúlt időszakban, most már az elmúlt években, hogy lehet rá számítani, hogy alapvetően nem tervezünk. A Baronyi Dodó a felnőtt csapattal fogja megkezdeni a felkészülést. A Ratali Stuca eleve ugye jobb szélen a Tublannak a váltótársa lesz a következő évtől, tehát neki ugye már szerződése van. Nyilván így ezért sok mindent át kell gondolni, így, hogy ugye egy irányítóval kezdjük a szezont. Ha mondjuk csak Európa Liga van, akkor ugye novemberben kell játszanunk egy selejtezőkört, akkor addigra ugye már teljes értékű lehet a Jovi is, és a teljes csapat meg lehet. De a célkitűzéseink nyilván nem változtak. A cél az, hogy továbbra is tartsuk meg a helyünket a két nagy mögött, vagy hát zárkózzunk rájuk, amennyire csak lehet, és nehezítsük az életüket.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzéri imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a Zabari Magyarok Nagyasszonya templom ima csoportjával imádkozunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa júniusi ima szándékára a sportban rejlő értékekért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a sport a béke, a találkozás és a kultúra és a nemzetek közti párbeszéd eszköze is legyen, és hogy olyan értékeket mozdítson elő, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen.
1: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira. Valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Ámen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy mezőkövesdi nagymama gyógyulásáért és fájdalmainak enyhüléséért kérjük a szűzanya közbenjárását. Ugyanebben a tizedben egy mezőkövesdi házaspár kéri a szűzanya segítségét testi-lelki gyógyulásukhoz.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy édesanya és nagymama teljes gyógyulásáért kéri családja a segítő szűzanya közbenjárását. Ugyanebben a tizedben egy hallgató hálát ad a szűzanyának a kapott kegyelmekért, hogy meghallgatta kérését, és kéri közbenjárását családja minden tagjának testi-lelki egészségéért, krónikus betegségből való gyógyulásáért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben egy család hálát ad a szűzanyának eddigi oltalmáért, és kéri további segítségét, közbenjárását, egészségükért, munkájukért, egyetértésért és megbékélésért. Ugyanebben a tizedben a Bőcsi Idősek Otthona a beteg lakóiért kérjük a szűzanya közbenjárását, oltalmát.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Rózsa Fűzéri Imádságot közvetítettünk rádiunk EGRI stúdiójából. Ma a Zabari Magyarok Nagyasszonya templom ima csoportjával imádkoztunk együtt. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Fényt mutat és erkölcsi iránytűként szolgál a gyűlölettel, intoleranciával és dehumanizációval szemben 14. leópápa látogatása Lampedusa szigetén, jelentette ki Aldel Hafid Keit, a szicíliai muszlim közösség elnöke. Keit, aki egyben az olaszországi iszlám közösségek uniója alelnöke, hangoztatta, a pápa július 4-i látogatását nagy várakozás előzi meg az egész Olaszországban élő dolgozó muszlimok részéről, akik bevándorlóként érkeztek az országba. Úgy vélte, az Olaszországban és Európában is szorgalmazott kegyetlen remigrációs retorika eleve elutasítja vagy bűnözőként tünteti fel a háború, éhezés és az éghajlatváltozás pusztító hatás elől menekülőket, de a migránsok nem számok vagy választási szlogenek, hanem reményt kereső emberek. Kijelentette, az ideológia falakkal és a bürokratikus cinizmussal szemben 14. leópápa jelenléte megerősíti, hogy az emberi élet és méltóság nem képezi alkutárgyát. A Szentatya szombaton felkeresi Lampedusa temetőjét, a sziget múlóján pedig táblát avat Ferenc pápa emlékére, akinek első apostoli útja 2013. július 8-án oda vezetett. Akkor Ferenc pápa a közöny globalizációja ellen intézett felhívást. A múlón 14. leópápa a helyi regisztrációs központban tartózkodók egy csoportjával is találkozik. Megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordja az országban. Széchenyben több mint 42 fok volt az előzetes adatok szerint, Budapesten pedig az új rekord 41,8 fok Lágymányosról, a Hungaromet közlése szerint. Nyugaton már szerda este, keleten aztán csütörtökön, péntekre tehát már országosan felfrissülés várható, egyelőre megszűnik majd a kánikula. Ugyanakkor a nagy hőmérséklet különbségből adódó energia heves viharokat eredményez, sokfelé várható majd ilyen károkozó széllel, jégesővel, felhőszakadással, figyelmeztetett Németh Lajos meteorológus, akit az Index kérdezett. Megjegyezte, a július

Hivatal döntött az országgyűlés. Módosítják is az azt megszüntető törvényt, a hivatal vezetője Lánci Tamás nem kap végkielégítést. A parlament elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. Az önkormányzati vezetők illetménye nem növekszik automatikusan, hanem a jelenlegi szinten változatlan marad, és megszüntették a havi költségtérítésüket. Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása. A kormány közleménye emlékeztet, 2024-re több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a közfeladatot ellátó közérdekű alapítványokhoz az állami számvevőszék szerint. A kabinet célja, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett világosabb, átláthatóbb és számon kérhetőbb felelősségi rendszert hozzon létre. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható. Zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség húhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 21-22, napközben 36-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: A római egyházközség első vértanúi Krisztus születése után 64-ben haltak meg. Akiket ma ünneplünk, Rómának voltak a lakói. Azért kellett meghalniuk, mert Krisztushoz tartoztak, és Krisztust hűségesen megvallották. Haláluk ideje egybeesik a város égésének dátumával, Krisztus után 64. július 17-23-a között történt a városban a tűzvész. Egyiküknek a nevét sem ismerjük, de mindannyian Szent Péter és Szent Pál apostol tanítványai voltak. Vértanúságukról egészen érdekesen egy pogány történetíró emlékezik meg Tacitus Annales című művének 15. könyvében. A történetíró elbeszéli, hogy az önmagát költőnek képzelő Néró egy nagy költemény szeretett volna írni, mint Homérosz, Trója égéséről. Ezért fölgyújtatta a fővárost. Egyszerre több ponton kezdett égni Róma, s a heves szél a szegények negyedeit pillanatok alatt lángba borította. Nem csak nagy kár, de sok emberélet is a lángok martaléka lett. Oltani sem akarták, s ha akarták volna, akkor sem tudták volna eloltani a tüzet. Volt, aki ezt kiabálta, valaki ezt parancsolta. 6 nap múlva a tüzet megfékezték, de az elkeseredés nem ismert határt. A 14 kerületből csak 4 maradt épen. Fölbecsülhetetlen értékek pusztultak el. Később a várost ugyan újjáépítették, s a régi helyett kiépült egy csodálatosan szép új Róma. De a gyújtogatásért a keresztények fizettek meg az életükkel. Ezt is Néró császár találta ki, hogy a nép haragja elől megmeneküljön. Ugyanis városszerte híresztelték, hogy a várost maga Néró gyújtatta fel. A híresztelés elhallgattatása végett, a keresztényeket tette meg bűnösöknek, s a legválogatottabb büntetésekkel sújtotta azokat, akiket a sokaság krisztiánusoknak, krisztusiaknak nevezett. Így hát először azokat fogdosták össze, akik ezt a vallást vallották, majd az ő vallomásuk alapján hatalmas sokaságra nem is annyira a gyújtogatás vágyát, mint inkább az emberi nem gyűlöletét bizonyították rá. És kivégzésüket csúfsággal is tetézték, hogy vadállatok bőrébe burkoltan

kutyák marcangolásától pusztuljanak, vagy keresztre feszítve, és amikor bealkonyodott, meggyújtva éjszakai világításul lángoljanak. Néró a kertjeit ajánlotta föle látványosság céljaira, és cirkuszi játékokat rendezett, amelyen kocsis ruhában a nép közé vegyült, vagy kocsira szállt. Ebből, bár a keresztények bűnösök voltak, Tacitus ezt írja. A keresztények bűnösök voltak, megérdemelték a legsúlyosabb büntetéseket is, mégis szánalom támadt irántuk, mivel nem a közjó érdekében, hanem egy ember kegyetlensége miatt kellett elpusztulniuk. Római Szent Kelemen levele szerint a zsidók féltékenysége is közrejátszott a keresztények kivégzésénél. Vértanúságuk helye a Vatikán dombjának déli lejtőjén volt, s mivel ezek a vértanúk Szent Péter és Pál tanítványai voltak, az ő ünnepük táján emlékeztek meg róluk. A II. Vatikán zsinat óta a mai napon emlékezünk ezekre a római vértanúkra. Imádkozunk! Istenünk, te a római egyház bőségesen sarjadó vetését vértanúk áldott vérével öntözted. Ott kérünk, hogy életük áldozata biztos erőforrásunk legyen, és elvezessen a halálon aratott szent győzelem örömére Krisztus a mi Urunk által.

0: Nemes Nagy Ágnes, széndioxid. Csak a növény a tiszta egyedül, nem ismer kategóriát, s a bűnös széndioxidot éjszaka mégis ő cseréli át. Tisztán ragyog reggel az égi sátor, a tölgyek néma megváltástanától.
1: Nemes Nagy Ágnes széndioxid című versét Dér Gabriella mondta el. Nemes Nagy Ágnes diákkorától kezdve írt verseket folyóiratokban 1945-től publikált. Első kötete 46-ban jelent meg, és ez évben alapította férjével közösen az Újhold című irodalmi folyóiratot, amely csak 48 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mint egy emblémája lett a babicsi nyugateszmeiségét és minőségigényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált. További új verseit a 67-es napfordulóban, majd pedig három gyűjteményes kötetének egy-egy ciklusában adta közre. Költői munkája mellett a magyar eszéirodalom kimagasló művelője volt. A 70-es, 80-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Nemes Nagy Ágnes 1991-ben hunyt el.

Ima a gyermekekért. Uram, elválasztottad a férfi és a női nemet, hogy egymás keresésében énünk legmélyebb húrjai rezdüljenek a legmagasabb harmóniákban. Ebből a kölcsönös keresésből fakadnak gyermekeink, kik tiszta és értetlen lélekkel születnek. Uram, mentsd meg a gyermekeinket, mentsd meg értelmüket, hogy romlottságunk ne rontsa meg őket. Mentsd meg életüket, hogy fegyverek, melyeket mások ellen kovácsolunk, ne őket pusztítsák. Hogy jobbak lehessenek szüleiknél, hogy építhessék önön világukat, a szépség, tisztesség, összhang, jó akarat és méltányosság világát, melyet a béke és a szeretet kormányoz mindörökké.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordja az országban. Széchenyben több mint 42 fok volt az előzetes adatok szerint, Budapesten pedig az új rekord 41,8 fok Lágymányosról, a Hungaromet közlése szerint. Nyugaton már szerda este, keleten aztán csütörtökön, péntekre tehát már országosan felfrissülés várható, egyelőre megszűnik majd a kánikula. Ugyanakkor a nagy hőmérséklet különbségből adódó energia heves viharokat eredményez, sokfelé várható majd ilyen károkozó széllel, jégesével, felhőszakadással, figyelmeztetett Németh Lajos meteorológus, akit az Index kérdezett. Megjegyezte, a július általában melegebb a júniusnál. Más szakemberek pedig már jelezték, hogy formálódik a következő hőkupola kialakulása. Folytatódik a víz melegedése a Balaton minden medencéjében, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Facebookon. A felszíni víz hőfoka a mérési pontok közül Keszthelynél volt a legmagasabb, 32,9 fok napközben. Egyelőre fokozott algásodás nem tapasztalható a tóban. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók délután Debrecenben, közölte a katasztrófa védelem. Jellemzően megsérült tetőszerkezetek, kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztották az egységeket. Megszűnik a szuverenitásvédelmi hivatal, döntött az országgyűlés. Módosítják is az azt megszüntető törvényt, a hivatal vezetője Lánci Tamás nem kap végkielégítést. A parlament elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. Az önkormányzati vezetők illetménye nem növekszik automatikusan, hanem a jelenlegi szinten változatlan marad, és megszüntették a havi költségtérítésüket. Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása. A kormány közleménye emlékeztet, 2024-re több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a közfeladatot ellátó közérdekű alapítványokhoz az állami számvevőszék szerint. A kabinet célja, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett világosabb, átláthatóbb és számon kérhetőbb felelősségi rendszert hozzon létre. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság. Az alkotmányjogászokból álló szervezet vizsgálja majd a Sólyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. A szakértőket múlt héten hívta meg Magyar Péter kormányfő. A bizottság csak véleményezhet, nem akadályozhatja meg a készülő jogszabály elfogadását, írta a Euronews nyomán a hvg.hu portál. A visegrádi országok parlamentjeinek külügyi és európai ügyek bizottsági elnökei közös megállapodásban rögzítették álláspontjukat az Európai Unió következő 7 éves keretköltségvetéséről, biztonságpolitikai kérdésekről, az EU bővítéséről és az együttműködés lehetőségeinek bővítéséről. Ezt Sopov Ildikó, az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának elnöke ismertette a dokumentum aláírása után Tatán. A Budapest értéktőzsde részvényindexe a BUX 810,22 századpontos, 0,58%-os emelkedéssel 139.892,19 századponton zárt. Ez új történelmi csúcs, hívta fel a figyelmet Aradványi Péter, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzője. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügy miniszter a tárca a Semmelweis napi ünnepségén. Hegedűs Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva, érthetően, összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Július 1-e, azaz most szerda, a Magyar Egészségügy napja, Semmelweis nap. Létrehozzák az országos közlekedés szervezőt, jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter ismertette, több magyar városban is bevált modell ez, Budapesten pontosan ezt a funkciót látja el a BKK. Elmondta, az uniós pénzekből majd új motorvonatokat vásárolnak, lecserélik az 50 éves HÉV flottát, és jelentős pályaberuházásokat is végrehajtanak. Egy robbanás következtében 3 ember súlyosan megsérült Monakóban. Sajtóinformációk szerint a sérültek között van egy ismert ukrán oligarha, aki egyes feltételezések szerint a támadás célpontja volt. A monakói kormányzó közlése szerint ez volt a hercegség történetének első terrortámadása. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható. Zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség húhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 21-22, napközben 36-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
4: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: keresztényélet.hu.
1: Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A Szentlélek 7 ajándékáról tartott tanítást Árvai Zoltán atya egerszalóki plébános pünköstkor az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség lelki napján Egerben, a Ciszterci templomban. Ezt az előadást sugározzuk. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.

Amikor a Szentlélekről beszélünk, akkor jó, ha tisztázzuk elsőként, hogy mi nem a Szentlélek. A Szentlélek nem egy fejezet, csupán egy diáknak a hittankönyvéből. Nem is csak egy fogalom, és nem is csak egy érzés. Ő nem valami, hanem valaki, egy személy. Tudjuk, a harmadik isteni személy, aki itt van közöttünk. Az első pünköstkor, amikor Isten lelke kiáradt az apostolokra és Máriára, nem egy új tanítás született, hanem mit látunk? Átalakult embereket. Megváltozott apostolok. Félő Péterből bátor tanú lesz. Bezárkózott tanítványokból misszionáriusok lesznek. A Szentlélek hozzánk is megérkezik, és minket is átalakít. Új emberré tesz. A kérdés az, hogy engedjük-e, hogy ajándékai működjenek bennünk. A lélek 7 ajándéka, amelyről most szeretnék elmérkedni a kedves testvérekkel együtt, elengedhetetlen a keresztény élethez. Ezek az ajándékok, amiket tőle kaphatunk, ő maga. Aki az emberi élet különböző ínségei közepette megerősít minket, hogy Krisztustól kapott küldetésünket be tudjuk tölteni. A 7 ajándék nem jutalom. Ne gondoljuk azt, hogy ezek valami lelki kitüntetések akarnának lenni. Sokkal inkább olyan belső erők, amelyek képessé tesznek bárkit, aki nyitott rá, hogy Isten módján lásson, döntsön, szeressen itt a földi világban. A keresztény teológia szerint olyan természetfeletti képességek és kegyelmek ezek, amelyek segítik az embert az istenfélő életben, a helyes döntések meghozatalában és a hit elmélyítésében. Annak idején, amikor megtérésemet követően 17 évesen voltam első áldozó, tehát egy jó 7 évvel idősebb voltam a csoport tagjaimnál, plébános atya úgy tanította nekünk a Szentlélek 7 ajándékát, hogy a kezdő szavak kezdő betűit összeolvastuk, mozaik szót alkottunk, bétetyú. Ezt kellett megjegyezni, bétetyú. És akkor már tudtuk, hogy a bölcsesség lelke, az értelem lelke, a tanács, ami jó tanács, az erősség, ami lelki erősséget jelent, a tudomány lelke, a jámborság és az Úr vagy Isten félelmének a lelke. Elmélkedjünk hát Isten ezen 7 ajándékáról. Első a bölcsesség, amely segít Isten szemével látni a világot. Segít felismerni az élet igazi értékét és a jót, az erkölcsi jót. A bölcsesség nem egy magas IQ. A bölcsesség Isten szerint értékelni mindent. Ez az ajándék segít, hogy mindent az örökké valóság fényében mérjünk. Hogyha szembeállítanánk és párbeszédes formában így egymás között beszélgetne a világ és a bölcsesség, az isteni bölcsesség, akkor ilyen párbeszédet lehetne folytatni. A világ azt mondja, a siker a fontos. Mire a bölcsesség? Az üdvösség a fontos. A világ azt mondja, védd meg magad. Mire a bölcsesség azt mondja, szeress akkor is.
amikor nehéz, amikor üldöznek, bántanak téged. Szeresd azt, ami jó. Ismerd meg Istent, de ne csak az elméddel, hanem a szíveddel is. A bölcsesség nem az, hogy Istent csupán úgy ismerjük, mint egy iskolás diák. Úgy kell közelednünk felé, mint egy családtag. Jézus is mondott ilyet, hogy ugye nem szolgáknak nevezlek, barátaimnak mondalak titeket, és hát atyám, ugye fiai, leányai vagytok. A 34. Zsoltárban pedig így olvassuk, ízlejétek és lássátok, milyen édes az Úr. A bölcsesség segít, hogy ne az ajándékot, hanem az ajándékozót szeressük. Sokkal fontosabb az ajándékozót szeretni. És karizmatikus közösségként is nagyon fontos ennek a tudatosítása. Mert lehetnek karizmáink, nyelveken szólás, profécia, nyelvek értelmezésének, magyarázásának adománya, gyógyítás, de ha nincs bölcsesség, könnyen az élmény lesz a középpontban, és nem Krisztus. Milyen fontos is a bölcsesség. Ez az első. A második az értelem, amely segíti a hit igazságainak mélyebb megértését, amely segít túllátni a felszínen, és megérteni Isten akaratát. Sokan tapasztalhattátok már szentírás olvasás közben, minthogyha egy szó, egy üzenet hirtelen úgy szíven találna, mint hogyha az elmét úgy megvilágosítaná hirtelen. Biztos volt már ilyen érzésed, hogy most megérintette benső, mert most valóban szólt hozzám az Isten. Talán eddig észesen vetted, hogy az adott részt az evangéliumban, annak mélységét, és most hirtelen új értelmet kap az egész. Ugyanazt az igét százszor hallottad már, vagy olvastad is, és most ismét új életre kel, és új értelmet nyer számodra, benned. Az Emmauszi tanítványoknál olvassuk húsvét vasárnapi esemény, amikor Jézus, a feltámadott, oda társul hozzájuk az úton, ismeretlen ismerős vándorként, és amikor megérkeznek Emmauszba ott az étkezésnél, vacsoránál, de akkor ugye megnyitotta értelmüket, és hát még útközben, pontosabban, hogy megértsék az írásokat. Így olvassuk Lukácsnál. Jézus megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat. Ez az értelem ajándéka, amely éles látást biztosít. Nem csak a Szentíráshoz, hanem egész életünkhöz. Ne gondold, hogy te vagy okosabb, te lettél okosabb. A lélek világosított meg. Adj hálát érte. Ezért fontos, hogy ne csak énekeljünk, imádkozzunk, hanem hallgassuk és befogadjuk az igét. Katolikus egyházunk katekizmusa így tanít. A hit megértésre törekszik. A hit kegyelme megnyitja a szív szemeit a kinyilatkoztatás tartalmának eleven megértésére. Kérd az értelem lelkét. Magad számára is, szeretteid számára is. A harmadik ajándéka az isteni léleknek a tanács, a jó tanács, amely segít a helyes irány kiválasztásában. Természetfeletti körültekintéssel segít gyors és helyes döntést hozni nehéz helyzetekben. Nagy szükség van erre is, felgyorsult, zaklatott világunkban,
amikor sok minden összekuszálódik. És ez a tanács ajándéka különösen fontos a szolgálók számára, akik közösségeinkben is szolgálatot teljesítenek, ima közben járó szolgálatot. Hányszor kérdezzük, mit mondjak ennek az embernek? Vagy most imádkozzak érte, vagy hallgassak inkább? Mikor cselekszem bölcsebben, jobban? Merre lépjünk közösségként? Komoly kérdés lett a vezető számára. Merre lépjünk? Mint közösség. A tanács ajándéka a lélek finom belső irányítása. Lehetővé teszi, hogy világosan lássuk Isten akaratát, és helyes döntéseket hozzunk a mindennapokban. És ez nem hangos szó, legtöbbször nem hangos. Lehet egy halk bizonyosság, egy sugallat, hogy most tedd, most van itt az idő. A döntések kegyelme ez. Helyesen jól tud dönteni. Nem csak azt mutatja, mi a jó, de azt is, hogy itt és most, ebben a történelmi helyzetben, pillanatban mit tegyek. Amikor egy nehéz helyzetben váratlan béke és világosság születik meg bennünk, akkor jó tudnunk, hogy ez is a Szentlélek műve, a Szentlélek tanácsa vezetett bennünket. És nagyon fontos kiemelni azt, hogy a lélek soha nem vezet szembe az egyházzal. Nem mehetünk szembe az egyházzal. Az egyház hivatalos vezetőivel, tanításával. A katekizmusban olvassuk a lelkiismeret jóságának alakításában, segítségünkre vannak a Szentlélek ajándékai, és mások jó tanácsai, és vezetnek bennünket az egyház tekintélyes tanításai. Kérd magad számára jó tanács ajándékát. És akkor a negyedik az erősség. Nem a fizikai, a lelki erősségről van itt szó, amely bátorságot, álhatatosságot teremt mindabban, aki befogadja. Erőt ad a nehézségek, a kísértések leküzdéséhez. Ezen ajándék által a Szentlélek nem csupán erőt ad nekünk, az Istenbe vetett bizalomból fakadó bátorság ajándékát kapjuk, kísértések, vagy akár üldözések idején. Ez az ajándék az, amely a karizmatikus lelkesedésünket hűséggé formálja, hűséggé teszi. Könnyű dicsőíteni, amikor érezzük Isten jelenlétét. És mi nehéz akkor, amikor szárasság van, lelki szárasság. Az erősség ajándéka segít életünk sok minden területén, mint például hűségesnek maradni a házasságban. Kitartani a szolgálatban, akkor is, amikor fáradt vagyok, amikor nyűg, nehezen megy. Megbocsájtani nem egyszer, nem kétszer, hanem 70-szer, 7-szer, vagyis újra és újra megbocsájtani. Vagy felállni a bűn után, amikor kimondom, hogy nem adom fel. Miért? Mert az erősség lelke az segít. A lélek ereje itt sem mindig hangos, nem kemény, hanem egyfajta álhatatosság a jóban. Szerényen, csendesen is, de álhatatos.
Segít kitartani akkor is, amikor a szeretet valóban nehéz, áldozatokat követel. Az első vértanúktól a hétköznapi édesanyák hűségéig ez az ajándék működik az egyházban, a világban. Az erősség. Hogyan tanít a nemzetek apostola? Szent Pál az efeszusiakhoz írt levelében írja a 6. fejezetet. Idézzük. Végül erősödjetek meg az Úrban, az ő hatalmas erejében. Buzdítás ez az apostoltól. Erősödjetek meg az Úrban, az ő hatalmas erejében. És az egyház úgy tanít, idevágóan, az erősség képessé tesz arra, hogy a jóért való törekvésben leküzdjük a nehézségeket. Megerősít a keresztény életben, a kísértések elutasítására és az akadályok legyőzésére. A Szentlélek erőteljes hajtóereje a léleknek. Mondhatnánk, ugye az első pünköstkor is ott van a Szentlélek jelenléteként, az ő egyik ilyen attribútuma, szimbóluma, a szél, a szélzúgás támadt ott Jeruzsálemben, amikor elérkezett a Szentlélek. Hát itt is úgy gondoljuk el, hogy egy szél ott van mögötted, amely bizalmat, biztonságot ad neked az út végéhez. Igen, az erősségre is szükségünk van, kérjük álhatatosan, bizalommal, gyermeki bizalommal. Az 5. ajándék a tudomány lelke, amely segíti a teremtett világ és az Isten kapcsolat igazságainak megismerését. Segít helyesen megítélni a földi dolgokat. Ez az ajándék Isten nézőpontját hozza el az általunk szerzett információkról és a teremtett világról. János evangéliumában így olvassuk a 16. fejezet 13. verse. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Ő ugyanis nem magától szól, hanem arról fog szólni, amiket majd hall, és eljövendő dolgokat közöl majd veletek. A tudomány ajándéka megtanít helyesen látni. A teremtett dolgokat a teremtőre való vonatkozásukban látni. Felismerve azok valódi értékét és korlátait. Segít a dolgok helyes rendjének felismerésében. Különbséget tenni a között, hogy mi eszköz és mi cél. Nagy baj, ha felcserélődnek. Tudnunk kell, mi eszköz és mi az, ami cél. Karizmatikus közösségként is, vagy tagként is fontos látnunk. A zene bármennyire szép, füled, szíved, csiklandozó, de mégis csak eszköz. A közösségi élmény, hogy együtt vagyunk és boldogok vagyunk, eszköz. A karizma is csak egy eszköz. A cél mindig Jézus Krisztus. A vele való, élő, személyes, baráti együttlét. Elmélyült kapcsolat. Ez az ajándék, a tudomány ajándéka óv meg a bálványoktól. Még a lelki bálványoktól is, ha valakinek lennének valamilyen lelki bálványai. Nem ragaszkodunk görcsösen a mulandóhoz, mert látjuk, minden, de minden Istenre mutat. És nekünk egyedül Jézus elég kell, hogy legyen. Nem kell földi dolgok után és hívság és mi egymás után törtetni. A 6. ajánborság. Ezt is kérnünk kell. Ez egy fiúi szeretet, gyermeki szeretet ez is, bizalom Isten iránt, amely képessé tesz arra, hogy gyermeki szívvel, szeretettel, tisztelettel forduljunk az Úr felé.
És ez nem egy vallásos külsőség, ha valaki erre gondolna, ne gondoljon. Nem valami máz akar ez lenni a mi keresztény életünkben. Jámborkodik valaki. Még meg is lehet ugye így sérteni, vagy gúnyolni. Na, jámborkodik. Komoly dolog ez, lényegét tekintve, bensőséges kapcsolat ez az atyával. Gyermeki szeretet, bizalom az atya iránt. Amikor nem csak urat látok Istenben, azt a messze lévő és hát hatalmas urat, aki ha bűnt követek el, ugye gyorsan és már rögtön veszi elő az ő fenyítő eszközét, lesújt rám, nem, hanem atyát látok benne, szerető atyát. Ez az ajándék, a jámborság formál bennünket valódi testvéri közösségé. Amikor már nem versengünk, amikor már nem bizonyítunk, nem rivalizálunk, mert tudjuk, mindannyian az atya gyermekei vagyunk, kivétel nélkül. Egyek vagyunk. Az atya szemében egyek vagyunk. A jámborság ajándéka gyógyítja a szolgálati féltékenységet. Pál apostol rómaiakhoz írt levelében írja, mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, Atya. Nem szolgalelkű félelem, hanem egy bensőséges kapcsolat az, amelyre meg vagyunk hívva. A jámborság ajándéka így imádkoztat bennünket, Abba, Atyám, szerető jó Atyám. Milyen csodálatos, hogy Jézus is így tanította meg nekünk a legtökéletesebb imát. És azt mondja, hogy bátran Istent hívjátok Atyának. Ő a ti szerető Atyátok. A lélek imádsága bennünk gyermeki bizalommal teljes szeretet, mely Isten atyaságából táplálkozik. A jámborság, a léleknek ez az ajándéka úgy frissíti és újítja meg lelki életünket, mint a víz a szomjazó testet. Ez formál közösségé. Ahogy említettem is, nem riválisok vagyunk, hanem testvérek. És akkor eljutottunk az utolsó, a hetedik ajándékhoz, az Isten félelemhez, amely a bűn elkerülésére való törekvés kíván lenni, nem rettegést jelent, hanem Isten nagyságának tiszteletét, és a szeretetéből fakadó tiszteletadást. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. Olvassuk a 111. Zsoltárban. Nem rettegni kell Istentől. Az Isten félelem az egy szent áhítat, a bűn elkerülésének a vágya. Éppen amiatt, mert Isten a szeretet, ő, aki maga a szeretet, ő érzékeny minden egyes szeretetlenségre, és én nem akarom megbántani azt, aki szeret engem, aki a legjobban szeret. Ettől félek, hogy megbántsam valaha is. Ez az a szent félelem, hogy ne veszítsem el a szeretetet. Nem rettegés tehát, hanem inkább szeretetteljes tisztelet. A teremtmény tisztelete a teremtő nagysága előtt. Az Isten félelem őrzi meg a szív tisztaságát, alázatát. Nagyon fontos, hogy megóv az önelégültségtől. Karizmatikus közösségek nagy kísértése lehet, amikor úgy nagy hívvel ugye kimondjuk, hogy mi bezzeg megtapasztalt. Ugye, nagy Szentléleknek a tombolása, mi aztán tudjuk, mi az, hogy karizmák, és hát egyház megújulása, tombol a Szentlélek. Mi ismerjük a lélek működését, dehogy ismerjük. De élvezzük, és szeretjük őt. Ez a hetedik ajándék arra emlékeztet, hogy minden kegyelem, ahogy Lizéői kis Szent Teréz is tudjuk, megfogalmazta, minden kegyelem. Semmi nem a mi érdemünk. Ha van benned Isten félelem,
nem vagy eltelve magaddal, nem vagy önelégült, akkor tudod, hogy Istenre kell hagyatkoznod, ő nála a kegyelem. A hit ajándék nem különálló képesség persze, hanem egyetlen valóságnak hét arca. Krisztus lelkületének kibontakozása bennünk. Amikor a bölcsesség vezet, az értelem világosít, a tanács irányít, az erő megtart, a tudomány helyre tesz, a jámborság bensőségessé tesz, és az Isten félelem alázatban őriz. Akkor már nem csak élünk, hanem elmondhatjuk alázattal, de nagy büszkeséggel is, hogy a lélek él bennünk. De ez is kegyelem. Amikor ezek működnek, döntéseink tisztulnak, kapcsolataink gyógyulnak, szolgálatunk alázatosabb lesz, és közösségünk érettebbé válik. A karizmák látványosak lehetnek, de az ajándékok azok nagyon mélyek. A karizmák szolgálatra adatnak. A hét ajándék megszentelődésre. És hogyha ez a kettő együttműködik, a karizmák

És most így elmélkedésünk végén arra kérnélek benneteket, hogy csendben most így kérjük, akár behuny szemmel is, imádságban. Uram, ahol nem látok tisztán, add az értelmet. Ahol félek dönteni, add a tanácsot. Ahol elfáradtam, add az erősséget. Ahol büszke vagyok, add az Isten félelmet. Ahol kemény a szívem, add a jámborságot. Ahol rosszul értékelek, add a tudományt. És mindenek fölé add a bölcsességet, hogy téged szeresselek. Szentlélek Isten, te már bennünk élsz, ébreszt fel ajándékaidat. Ne csak tapasztalni akarjunk téged, hanem engedelmeskedni neked. Formálj bennünket Krisztus képére, tedd közösségünket éretté, alázatossá és missziósá. Ámen.

0: Műsorunkban a Szentlélek hét ajándékáról Árvai Zoltán egerszalóki plébános atya tanítását hallották. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő, Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat csütörtökön 11 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egér kisasszony című meséjének 6. részét, melyet Gubás Gabi olvas fel nektek.
2: Megérkeztünk, szólt a hang. Ajtónyikorgás hallatszott, Fáni tűz melegét érezte. Letették a földre, és óvatosan kigöngyölték. Nyomban talpra ugrott, hogy megnézze, ki is az, aki őt házába fogadta. Rémülten hőkölt hátra. Cukoranyó elmondása alapján azonnal rájött, hogy a dallamos hangú jótevő nem más, mint Hercsula macska. Ez a vég, gondolta Fáni, és gyorsan lehunyta a szemét, nem akarom látni, hogy fölfal. Nagyon átfázhattál, szólt aggódva Hercsula macska. Megkínálnálak forralt borral, de nincs tiszta pohár, amibe tölthetnék, mert már vagy egy hónapja nem mosogatott nálam senki, hanem ülj a tűzhely mellé, és szárítkozz. Fáni alig akart hinni a fülének. Mi ez? Macska létére nem esz meg, hanem a tűz mellé küld száradni. Most ébredt csak rá, hogy ő már nem egér többé. Ó, hisz akkor nem kell félnem a macskáktól. Úgy látszik, boszorkákat nem esznek. Sietve leült egy zsámolyra a tűz közelében. Szemügyre vette a csinosan, otthonosan berendezett konyhát, amelyen látszott, hogy már régóta senki sem takarította. Az ablak előtt az asztal

0: asztal roskadásig tele volt mosatlan edénnyel. Múlt hónapban átjött az unokahúgom vadmacskáné, mesélte Hercsula macska. Szépen kitakarított, elmosogatott mindent. Sajnos már megint összegyűlt a sok edény. Ki is kellene seperni, a falakat lepókhálózni, a kályhacsövet kikormozni. Én bizony nem értem rá ilyesmire.
1: Mivel voltál annyira elfoglalva, hogy nem jutottál hozzá a házi munkához? Kérdezte Fáni tisztelettel.
0: Hercsula macska fontoskodó képet vágott. Páros napokon a jobb, páratlan napokon a bal oldalamat kellett a tűznél melengetnem.
1: Te nagyon gazdag lehetsz, vélte Fáni, ha ilyen kényelmesen élsz.
0: Nem vagyok éppen gazdag, válaszolta Hercsula macska szerényen. De van egy vízimalmom. Valamelyik ősöm egy molnár macskája volt, és rendkívül szorgalommal pusztította az egereket. Mikor a molnár meghalt, örökségül hagyta a macskájára a malmot, apáról fiúra szállt, így örököltem végül én. Egy molnár fecske bérlé, nekem nincs vele semmi dolgom. Áldom is magamban azt az ősömet, amiért olyan jó egérfogó volt.
1: Fáni összerezzent. Kérlek, ne beszélj egerekről. Az engem nagyon zavar.
0: Mindenkit zavar valami. Dörmögte Hercsula macska a bajusza alatt. Engem például az zavar, ha... Rágondolni is szörnyű, ha dolgoznom kell. Viszont el sem tudok képzelni annál szebbet, mintha valaki órákon keresztül megszakítás nélkül folyton csak egerekről mesél.
1: Egerekről?
0: Talán te is tudnál egy mást az egerekről mesélni, kérdezte Hercsula macska mohón.
1: Fáni fülig pirult, és sietve másra terelte a szót. Te nem szoktál ebédelni?
0: Ma korán ebédeltem, még az ünnepély előtt.
1: És ma már nem is eszel többet?
0: Aha, te éhes vagy, és nem mersz enni kérni, pedig hát enni nem szégyen. Szereted például az egérpecsenyét?
1: Fáni megint elpirult, és hangosan szólt. Nem vagyok macska, hogy egereket fogjak magamnak.
0: Hát, ha ilyen válogatós vagy, legjobb lesz, ha bemégy a kamrába, és magad keresel valami harapnivalót.
1: Fáni sietve szót fogadott. Jó darabig motozott a kamrában. Nagy köcsök tejet, egy üveg szilvalekvárt és egy cipót hozott ki. Jó ízűen enni kezdett. Egyik karég lekváros kenyeret a másik után tüntette el. Hercsula macska figyelmesen nézte, miként fogy a lekvár, a cipó, a tej. Végre nem állhatta tovább szó nélkül.
0: Hallod-e, boszorka, te nem vagy kisétkű.
1: Kinézed a falatot a számból, fösvénykandúr, méltatlankodott Fáni. Ne félj, megszolgálom, amit megeszem.
0: Ezt örömmel hallom. Éppen erről akarok veled beszélni. Holnap ellátogatok a vadmacska sógorékhoz, és ott maradok 3 napig. Te azalatt végez alapos nagy takarítást, padlástól pincéig. Mire hazajövök, ragyogjon minden. Mivel macska vagyok, sokat adok a tisztaságra. De épp azért, mert macska vagyok, nem szeretek dolgozni. Ezért gondoltam hát, hogy te majd gyönyörűen kitakarítasz itt mindent.
1: Ó, ragyogni fog az egész ház, ígérte Fáni, és félszemmel belekukucskált a köcsökbe, nem maradt-e benne még egy kis tej. Holnap már hajnalban munkához látok, de ma szeretnék korán lefeküdni. Éjszaka ugyanis jégszobor voltam, és semmit sem alhattam.
0: Hercsula macska gyertyát gyújtott, mert már sötétedett. Az az ajtó ott, az éléskamra mellett, a vendégszobába vezet,
1: mutatta Fáninak. Ott ellakhatsz, úgysem jön hozzám szálló vendég soha. Tessék, itt a gyertya. Ha elviszem, akkor te sötétben maradsz. A kandúr legyintett. Látok én sötétben is. Fáni nevetett, jó éjszakát kívánt Hercsula macskának, és benyitott az ajtón, amely sokat ígérő szomszédságban volt, az éléskamra ajtajával.
2: Kedves gyerekek, Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egér kisasszony című mese 6. részét hallottátok, melyet Kubás Gabi olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
3: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
4: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
5: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről. Az áldással fejeztük be az elmúlt alkalommal, és egy kicsit visszatérve hozzá, ezzel is folytatjuk. Tarjányi Zoltán professzor úr a Mise Kalausz című könyvében, az áldás és elbocsájtás fejezetében így ír. Az áldás előtt a Szent Misében immár negyedszer hirdeti ki a pap az Emmanuel gondolatot, vagyis azt, hogy velünk az Isten Jézus Krisztusban. Ennek az ünnepélyes hirdetésnek a mise minden szerkezeti egységében el kell hangoznia. Mint láttuk a bevezető részben, az ige liturgiában és a kánonban is szerepel. Ez mindig így volt. Az azonban megváltozott, hogy régebben az oltárcsók után következett az áldás. Ennek egy jelképes értelme volt, mint egy Krisztustól, az oltártól forrásozott minnyájunk Isten oltalmába való ajánlása. A mostani liturgia ezt megfordította. Most már az oltárcsók az elbocsájtás után történik. Inkább búcsúzási gesztus, reprezentálva az egyházi jegyesi csúkját a vőlegény Krisztus felé. Az áldás után az elbocsájtás következik. Az ókorban a gyűléseket, a hivatalos összejöveteleket elbocsájtó felszólítással zárták le, jelezve, hogy eddig tartott az a cselekmény, ami miatt összehívták az embereket. Ezt a szokást a liturgia is átvette, de rendkívül széles és mély tartalommal. Ugyanis Jézus, hangsúlyozza a professzor úr, a csodatetteit, beleértve a bűntől való szabadítást is, gyakran ezzel a felszólítással zárta le. Menj békével! Számtalan beteg gyógyítási alkalma Jézusnak ezzel zárul le. Az evangéliumokban több alkalmat is találunk erre. Ezzel összegezte tehát a megváltó, hogy az illető minőségileg magasabb állapotba került az ő beavatkozása révén Istennel, a világgal, a társadalommal és önmagával való kapcsolatában új, teljesebb, egészségesebb harmóniára jutott. Mi a feladata a meggyógyultnak, akár testileg, akár lelkileg gyógyult meg? Az, hogy ezt megőrizze saját jövőjében, pontosabban a Jézustól kapott töbletet vigye bele minden viszonyába. A legrégebbi liturgikus összejöveteleket, főként keleten, ezzel a formulával zárták le, menjetek békével. Nyugaton ehhez illesztették, vagy ehelyett volt az íte missza est. Ez azonban eredetileg a mitto, mittere, missio szavakra utal, ez egy latin szó, hangsúlyozom a kedves rádió hallgatóknak, egy latin ige, küldök, küldeni, küldetés. Tehát arra tette a hangsúlyt, hogy a keresztények most menjenek a világba, s tegyenek mindig tanúságot Krisztus küldetéséről. Legyenek tudatában annak, hogy Krisztus küldetésében járnak, azaz küldetésük van. Szinte rossz fordítás az, hogy azt mondtuk, hogy a Szentmise véget ért, pont. Ennyi. Nem, a Szentmise folytatódik a küldetéssel. Így lehetne talán ezt pontosabban megfogalmazni, hogy Krisztus küldetésében jártok, azaz küldetéstek van. A IV. Század végétől azonban magának az összejövetelnek változott meg a neve. Eddig kenyértörésnek nevezték, Szent Ambrus óta a missza szó szentmisét, misét kezdett jelenteni. Ettől kezdve az ite missza est kijelentést így is lehetne fordítani, menjetek, a mise megvan. Erről próbáltam egy kicsit beszélni az elmúlt percben. Vajon mi minden tartalmaz ez a fordítás, teszi föl a professzor úr a kérdést. És így válaszol, vissza kell utalnunk magyarázatunk elejére, a templomban való gyülekezésre. A világban élő keresztények azzal, hogy időszakonként Krisztus köré csoportosulnak, mint egy kiveszik magukat a világból, a köré gyülekeznek, aki totálisan fölülről van. Akit e világi szempontok szerint sohasem lehet megérteni, csak a hitben. A hívő öntudatában lehetséges fölismerni. Aki ő hozzá tartozik, az a világban él, tehát szüksége van a természet fölötti felülről való megerősítésre. Ezért szakítjuk ki magunkat a világból, amikor elmegyünk Isten és az ember találkozási helyére, a templomban. Ott először, hangsúlyozza a Tarjányi professzor úr, természet fölötti igazságokat kapunk, amelyekkel szellemünk táplálkozhat, majd testi-lelki táplálékot kapunk a kultikus lakoma során, hogy ez a sajátos étel valóban életté váljék bennünk, hogy legyen erőnk a bűn és az önzés elleni küzdelemben, hogy valóban gyarapodjék bennünk az isteni élet. Hivatkozik itt a professzor úr János evangélium 6. fejezetének 53. versére, vagyis az eukarisztikus beszédre. A Szentmise végén elhangzó küldetés kissé sarkított fogalmazásban erre utal. Ti a világból jöttetek, a világ üdvözítőjéhez. De nem is hiába, mert szellemi, lelki, testi erőforráshoz jutottatok, ám nem élhettek itt a templomban. Menjetek ki megint a világba, és éljetek minden vonatkozásban, vigyétek bele a világba a megváltás erejét. Családi, személyi, munkahelyi kapcsolataitokba, beszédeitekbe, az anyagi javakkal való viszonyotokba, a szabadidő kitöltésébe, szóval mindenbe. ti fogjátok igazolni a világban Jézus igazát. Általatok fog megbizonyosodni, hogy ő reális, követhető, megvalósítható programot adott. A szőlőtő tanúságtételetek következtében gyümölcsöt tud teremni a történelemben. Így növekszik a világban az igazság, az igazságosság, a béke és a szeretet, a Galata levél 5.22 szerint. De ez csak akkor valósul meg, ha a szentmisén résztvevő és a kegyelmi ajándékokkal elhalmozott ember minden megpróbáltatás közepette élni akar a világban, a krisztusi, a keresztény életformában. Ahogy erről a Jakab levél ír az első fejezet 3. versében. Ha mindent megtesztek, akkor Jézus megváltói áldozata, melyet megjelenítünk az eukarisztikus lakomán, amelynek részesei lettetek, valóban a világ életéért adott áldozat. Ezután a válasz nem más, mint Istennek legyen hála, és a már említett oltárcsókkal fejeződik be a Szent Mise. Kedves rádió hallgatók, csak annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy Jézus számtalanszor hangsúlyozza, hogy tanúságot kell tenni a krisztusi embernek róla, a hívő embernek is, aki a Szent Misén tevékenyen részt vett, szent áldozásban részesül, tanúságot kell tennie arról, hogy mennyire másként jön ki a Szent Miséről, hogy találkozik Jézussal, és ez a találkozás elkíséri, erőt ad neki a mindennapi életben. Ne felejtsük, és éppen a tegnapi szentmisében, a vasárnapi szentmisében fejeztem be a homíliát ezzel a mondattal, amit a szentmisében kapunk, nem csupán magunknak kapjuk. Nem zárhatjuk magunkba, tovább kell adnunk. Kedves rádióhallgatók, a szentmise egész életünk lelki középpontja. Ezért befejezésül azt tanácsolom, becsüljük meg Krisztusnak ezt a csodáját, amelyben vasárnapról vasárnapra, sőt, hétköznapról hétköznapra részt vehetünk. Találkozzunk a tanító és a minket tápláló Krisztussal, legyen az eukarisztia örök életünk tápláléka, ahogy Krisztus mondta a János evangéliumának 6. fejezetében, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én föltámasztom az utolsó napon. Ez a Szent Mise legigazibb értelme. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
3: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
7: Húsz óra.

Fényt mutat és erkölcsi iránytűként szolgál a gyűlölettel, intoleranciával és dehumanizációval szemben 14. Leópápa látogatása Lampedusa szigetén, jelentette ki Abdelhafid Keït, a szicíliai muszlim közösség elnöke. Keït, aki egyben az olaszországi iszlám közösségek uniója alelnöke, hangoztatta, a pápa július 4-i látogatását nagy várakozás előzi meg az egész Olaszországban élő dolgozó muszlimok részéről, akik bevándorlóként érkeztek az országba. Úgy vélte, az Olaszországban és Európában is szorgalmazott kegyetlen remigrációs retorika eleve elutasítja vagy bűnözőként tünteti fel a háború, éhezés és az éghajlatváltozás pusztító hatás elől menekülőket, de a migránsok nem számok vagy választási szlogenek, hanem reményt kereső emberek. Kijelentette, az ideológia falakkal és a bürokratikus cinizmussal szemben 14. Leópápa jelenléte megerősíti, hogy az emberi élet és méltóság nem képezi alkutárgyát. A Szentatya szombaton felkeresi Lampedusa temetőjét, a sziget múlóján pedig táblát avat Ferenc pápa emlékére, akinek első apostoli útja 2013. július 8-án oda vezetett. Akkor Ferenc pápa a közöny globalizációja ellen intézett felhívást. A múlón 14. Leópápa a helyi regisztrációs központban tartózkodók egy csoportjával is találkozik. Megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordja az országban. Széchenyben több mint 42 fok volt az előzetes adatok szerint, Budapesten pedig az új rekord 41,8 fok lágymányosról a Hungaromet közlése szerint. Nyugaton már szerde este, keleten aztán csütörtökön, péntekre tehát már országosan felfrissülés várható, egyelőre megszűnik majd a kánikula. Ugyanakkor a nagy hőmérséklet különbségből adódó energia heves viharokat eredményez, sokfelé várható majd ilyen károkozó széllel, jégesével, felhőszakadással, figyelmeztetett Németh Lajos meteorológus, akit az Index kérdezett. Megjegyezte, a július általában melegebb a júniusnál. Más szakemberek pedig már jelezték, hogy formálódik a következő hőkupola kialakulása. Folytatódik a víz melegedése a Balaton minden medencéjében, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Facebookon. A felszíni víz hőfoka a mérési pontok közül Keszthelynél volt a legmagasabb, 32,9 fok napközben. Egyelőre fokozott algásodás nem tapasztalható a tóban. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók délután Debrecenben, közölte a katasztrófavédelem. Jellemzően megsérült tetőszerkezetek, kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztották az egységeket. Megszűnik a szuverenitásvédelmi hivatal, döntött az országgyűlés. Módosítják is az azt megszüntető törvényt, a hivatal vezetője Lánci Tamás nem kap végkielégítést. A parlament elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. Az önkormányzati vezetők illetménye nem növekszik automatikusan, hanem a jelenlegi szinten változatlan marad, és megszüntették a havi költségtérítésüket. Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása. A kormány közleménye emlékeztet, 2024-re több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a közfeladatot ellátó közérdekű alapítványokhoz az állami számvevőszék szerint. A kabinet célja, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett világosabb, átláthatóbb és számon kérhető felelősségi rendszert hozzon létre. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság. Az alkotmányjogászokból álló szervezet vizsgálja majd a Sólyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. A szakértőket múlt héten hívta meg Magyar Péter kormányfő. A bizottság csak véleményezhet, nem akadályozhatja meg a készülő jogszabály elfogadását, írta a Euronews nyomán a hvg.hu portál. A visegrádi országok parlamentjeinek külügyi és európai ügyek bizottsági elnökei közös megállapodásban rögzítették álláspontjukat az Európai Unió következő 7 éves keretköltségvetéséről, biztonságpolitikai kérdésekről, az EU bővítéséről és az együttműködés lehetőségeinek bővítéséről. Ezt Sopov Ildikó, az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának elnöke ismertette a dokumentum aláírása után Tatán. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható. Zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 21-22, napközben 36-37 fok körül alakul. Estétől majd heves viharokkal jön a hidegfront, amit csütörtökre a keleti országrészt is eléri. Péntekre tehát már országosan felfrissül a levegő. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ma este a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Netrán István, a hírszerkesztő pedig Debnár Ádám. Nevükben is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A bemondót Berecz Renátát hallják. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunkkal jelentkezünk. Mai adásunkban Wagner Anna ötgyermekes édesanyját hallják, aki mesél mindennapjaikról, valamint arról, hogyan élik életüket úgy, hogy két gyermeke súlyosan értelmi fogyatékos a három egészséges gyermeke mellett. 21 órakor híreket mondunk, majd Kávéház című magazinunkat hallják, melynek vendége Grillusz Dániel, a Kaláka együttes vezetője, akivel Farkas Éva beszélget. 21 és 22 óra között Kisújszálláson Leltár című összeállításunkat hallhatják, melyben több témát is érinteni fogunk. Nézzünk a tünetek mögé, hogy messzebb lássunk címmel tartottak fogyatékkal élő gyermeket nevelő családok számára konferenciát Miskolcon. 3 milliárd forint értékben új gyártókapacitást adtak át egy műanyaggyártással foglalkozó szirmabesenyői cég telephelyén. Az okos eszközök tudatos használatáról tartottak előadást a miskolci Jókai Mór Református Általános Iskolában. Most Uzsajné Pécsi Rita neveléskutatót hallják.
1: De nem veszük ilyen súlyosnak. És kumulálódik ez a hatás, és ahol már érzékelik ugye akár a szülők is, hogy hülye minden itt, hát azért itt valamit nagyon elvesztettünk, és a gyerek sem boldog benne. Tehát nem azt értük el, hogy jaj, de sikeres, meg jaj, de ügyes, hanem hogy látjuk azt, hogy neki sem megoldott egyszerűen az élete ettől, meg hát a közösség az pláne nem, és akkor elkezdenek ébredezni. Nagyon érdekes, éppen mondtam is a szülőknek, hogy sok egyetemista kör már visszalép a nyomógombos telefonjára maga miatt. Tehát, hogy elkezdi felfedezni azt, hogy hát visszavet engem a kapcsolataimban, a tanulásomban, a memóriámban, az alvásomban, a sportolásomban, tehát egy csomó dologban.
0: Ugyanebben az órában Tokai frekvenciánkon a görög katolikus rádióadása szól. A 22 órai hírek után mindennapi egészségünk című műsorunkban ellátogatunk az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete Eger Jó Támogató Terek Szederfa otthonába, ahol Apostol Viktóriával, az egyesület szakmai vezetőjével körbejárjuk, bemutatjuk hallgatóinknak, mivel is foglalkoznak gondozottjaik, fiataljaik, és milyen alapelvek mentén segítik őket a mindennapjaikban.
2: Gyógypedagógiai munkánk alapja a bejósolhatóság, a kiszámíthatóság és a tervezhetőség. Neurotipikus esetben is elképesztően fontos, hogy legyen egy olyan mentális horgony, egy fogódzó, amiben tudom, hogy mi történik velem azon a napon, vagy azon a héten. Értelmileg akadályozott és vagy autizmussal élő fiataloknál és régebb óta fiataloknál pedig még inkább meghatározó, hiszen azt a biztonságot nyújtja a kiszámítható, bejósolható keret, ami az ő teljes mentális jólétéhez szükséges.
0: 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 25 perckor a hitvallót hallgathatják meg, melyben Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget arról, hogyan szól hozzánk Isten. Évfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a napot. További tartalmas rádiózást kívánunk. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban a Váci Egyházmegye Lélekjelenlét podcastjének egyik adását hallják, melyben Wagner Anna 5 gyermekes édesanyával, Király Eszter beszélget. Tartsanak velünk!

0: Minden emberi élet egyformán értékes. Ki tudja ezt jobban, mint egy édesanya, aki fogyatékossággal élő és nem fogyatékos gyermeket is nevel. Magyarországon több tízezer családban nevelkedik sérült gyermek, ezek speciális igényű gyermekek és speciális igényű, speciális szükségletű családok. Olykor óriási, legtöbbször láthatatlan terheket cipelnek, ilyen kihívásokkal szembesülnek, és mégis a fogyatékosságra, mint állapotra, a lehető legkitartóbb, legodaadóbb és legelfogadóbb szeretettel válaszolnak. A 18 éves autista, középsúlyos értelmi fogyatékos Barnabás és öccse, a súlyos értelmi fogyatékos Domonkos, három nem sérült testvérükkel és szüleikkel élnek Budapesten. Mai vendégünk az ő édesanyjuk, Wagner Anna, akit arról kérdezek, hogy milyen utat jártak be férjével és öt gyermekével, illetve hogyan tapasztalják Isten gondoskodását a mindennapjaikban. Szervusz Anna, köszöntelek itt a stúdióban.
1: Szervusz Eszter.
0: Örülök, hogy eljöttél közénk.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Népes családod van, és arra kérlek, hogy te az elején, hogy képzeljünk most magunk elé egy családi fotót a Wagner családról, mint az orgonasípok állnak egymás mellett a gyerekek, és köztük vagy mögöttük te a férjeddel. Kérlek, mutasd be őket röviden, úgyhogy kit hogy hívnak, és mennyi idősek. Mesélj egy-két mondatot a gyermekeidről és a családodról.
1: Kezdeném a férjemmel, akkor őt Robinak hívják. Informatikusként dolgozik, és nagyon sok időt tölt otthon, hiszen home office-ban van, és alig megy be az irodába. Ő is teljes módon részt vesz a család életében, a család minden logisztikájában és minden munkájában kiveszi a részét. És a gyerekek, Barni, ő az első fiunk, mint ahogy elhangzott, ő 18 éves, autista és középsúlyos értelmi fogyatékos, ő most a gyömrői egymibe jár. Szerettük volna, hogy kollégiumba járjon, de nem sikerült.
0: Ha a hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy az EGMI, az az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt jelenti, tehát ilyen régebben úgy mondtuk volna, hogy gyógypedagógiai iskola vagy fejlesztő iskola.
1: Igen. Igen. Tehát szeptemberben kollégiumot kezdett, de aztán hát ilyen-olyan okok miatt nem bírta, illetve ott nehezen bírták őt, és akkor hazakerült, és most bejárós oda a Gyömrőre, ugyanúgy. Ott van reggel 8-tól délután 1:30-ig, és így működik.
0: És utána következik
1: Andris, igen. Ő 16 éves lesz, ő egészséges, épértelmű, nagyon aktív, 9-es gimnazista, és hát éli az életét. Beleveti magát a kamasz életbe. Ő egy picit azért nehezen viseli a főleg a nagyobbik testvérét.
0: És utána ő az, aki épp, tehát nem fogyatékos gyermekként következett Barni után, és utána pedig szintén egy vélhetően egészséges gyermeketek született, csak aztán
1: két és fél hónaposan ő egy oxigénhiányos állapotba került.
0: Ő Domonkos.
1: Domonkos, igen. És akkor az agysejtjeinek a 75%-a elpusztult. Tehát ott hát lehetett tudni, hogy ő nagyon sérült lesz. Körülbelül annyit tudtak akkor mondani nekünk, hogy a mozgásában valószínűleg majd nagyon sokat fog fejlődni, de agyilag nagyon sérült. És ez így is lett. Járni megtanult 5 éves korában, az is elég későn, de nagyon örülünk, hogy legalább nem kell cipelgetni, meg még kirándulni is lehet vele. De hát ő agyilag nagyon, nagyon sérült.
0: És akkor vannak a lányok,
1: és van
0: a
1: két, kicsik? Van két kislány, Kata 9 éves, és Marci 5 éves. Ők nagyon együtt vannak, nagyon szeretik egymást. A kicsi megy a nagy után, mindenben utánozza. És a Kata meg nagyon kedvesen bánik a kis testvérével, tehát hajlandó játszani vele, hajlandó mindenre, amit ő szeretne, úgyhogy...
0: Sokszínű ez a csapat nektek otthon. A bevezetőben azt mondtam, hogy minden élet egyformán értékes, és hogy ezt egy olyan édesanya a saját szívén belül is húsba vágóan érzi, aki beteg és egészséges gyereket egyaránt nevel. Azért hadd kérdezzelek meg, hogyha ránézel erre a képzeletbeli családi fotóra, hogy ugyanolyan érzésekkel tekintette mindegyik gyermekedre.
1: Hát nehéz ezt így anyáként mondani, hogy melyik gyerekem, mert úgymond szeretem jobban, vagy nem szeretem jobban, vagy kevésbé. Mindegyikről egyformán szeretnék gondoskodni, törődni velük. Azért az észrevehető, hogy a fogyatékosokra több időt kell szánni, vagy kellene. Ugyanakkor én nagyon törekszem arra, hogy az egészségesek se érezzék azt, hogy ők mondjuk kevésbé, vagy hogy kevésbé törődök velük, vagy jobban kiesnek az időből, tehát arra tudatosan törekszem, hogy legyenek például a lányoknak olyan program, ahol nincsenek ott a többiek, és akkor csak velük vagyok. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a férjem anyukája, ő a szomszédunkban lakik, és ő mindenben mellettünk áll, és ő az, aki a legtöbbet segít nekünk. Tehát őre rá tudom bízni a Domit, akármikor otthon van, még bírja, és hát akár több napra is rá tudjuk bízni, és akkor el tudunk menni úgy nyaralni, hogy Domit nem kell magunkkal vinni, mert ő vele nem igazán tudunk idegen helyre elmenni. Barnival még igen, néha problémás, de azt már megszoktuk. Ha Domival megyünk, az nem nyaralás, az akkor egy kálvária, rosszabb, mint otthon.
0: Igen. Nyilván ő súlyos értelmi fogyatékos, meg látás központja is sérült, tehát nagyon magas támogatási szükségletű gyermek, és tulajdonképpen egy folyamatos gondoskodó, ápoló jelenlétet kíván, hogyha ő vele foglalkoztok. Még lesz szó a Domiról, de most még a Barniról és Domiról van egy közös pont bennük, hogy nem tudtátok a születésük pillanatában, amikor csecsemőként a karotokban tartottátok őket, hogy ők fogyatékossággal élő gyerekek lesznek. Amikor megérkezett Barni diagnózisa, illetve amikor Domiról kiderült, hogy maradandó következményei lesznek ennek az oxigén hiányos állapotnak, akkor mit éreztetek a férjeddel? Hiszen akkor döntően megváltozik egy család élete, amikor a fogyatékosság mint tény az hát kiderül.
1: Igen, a Barni diagnózisát 3 éves korában kaptuk meg. Előtte, olyan fél évvel előtte körülbelül kezdtünk gyanakodni, hogy valami nem stimmel ezzel a gyerekkel. De hát első gyerek volt, túl sok tapasztalatunk nem volt még, de azért voltak feltűnő jelek, hogy gondolhattuk, hogy valami nem oké. És a sógornőnk mondta nekünk, hogy hát ő szerinte autisztikus, és hogy vigyük el
0: kivizsgálásra. Ez az ember a sógornő.
1: Igen, pszichológus.
0: Igen. És mik voltak a jelek, amiket észleltetek?
1: Például a beszédfejlődésben ő nagyon szépen elkezdett szavakat mondani, és rengeteg szót megtanult, viszont nem alkotott önálló a mondatokat, csak azt ismételte vissza, amit mi mondtunk. És hát akkor még nem tudtuk, most már tudjuk, hogy ez az eholálásnak a jelensége, hogy csak ugyanazokat a panelokat ismétli vissza, akkor még úgy gondoltuk, hogy hát majd változik ez, majd megtanul ő rendesen beszélni, de hát a mai napig úgy mondja, hogy kérsz teát, ha kijavítom és mondom, hogy kéred, akkor tudja magát már javítani, hogy kérek teát, de alapból nem úgy mondja még mindig.
0: Visszaismétli, hogy kérsz teát.
1: Igen.
0: És akkor megérkezett, ugye a sógornőd el tovább küldött benneteket szakkivizsgálásra, és akkor annak meg lett az eredménye, hogy autizmus, akkor még az értelmi fogyatékosságról nem volt szó. Ez volt az a pont, amikor először és akkor már megvolt a Andris, a kisebb testvére. Igen. Ez volt az a pont, amikor ti átlagos családból speciális szükségletű család lettetek. Ezt hogy tudtátok feldolgozni?
1: Hát nagyon hosszú ideig padlón voltunk, ha lehet így fogalmazni. Én egy kicsit azt éreztem, hogy egy sötét alagútba jutottunk, ahol nincs fény az alagút végén. Eleinte azt beszéltük, hogy hát ezt ne is mondjuk el senkinek, ez olyan ciki, hogy a barátoknak se, hát a családban nyilván, de hogy barátoknak nem mondjuk el, de aztán úgy az élet nem ezt hozta, tehát ezt nem lehet nem elmondani. Igazából könnyebb úgy ott lenni egy társaságban, ahol ismertek előtte is, meg a gyereket is ismerik, hogy tudják, hogy miért ilyen. Mert ugye azért mindenkinek feltűnik egy idő után, hogy hát ez a gyerek furán viselkedik, ez a gyerek nem olyan, mint a többi. És hogyha elmondjuk és tudják, akkor sokkal empatikusabban állnak ők is hozzá. Úgyhogy aztán végül elmondtuk mindenkinek, és hát meg rájöttünk arra is, hogy ez nem ciki, hiszen nem tehetünk róla, így született, így alakult, nem a mi hibánk.
0: És a dominál, amikor volt ez a súlyos oxigén hiányos állapot, az egy traumával ér fel, hiszen ott született egy egészséges, vagy akkor látszólag egészséges gyermeketek, és aztán ennél a fordulópontnál heteket töltöttetek vele kórházban, aminek életre szóló következményei lettek. Ez hasonló érzéseket váltott ki belőletek, mint a Barninál az első diagnózis?
1: Hát érdekes módon ezt azóta se értem, hogy miért így volt. Amikor közölték velünk, hogy ez van a Domival, persze nehéz volt, de valahogy az volt bennem, hogy ez most egy feladat. Tehát őt most fejlesztésekre kell hordani. Azt még akkor nem tudtam, hogy ez lesz az élet, de hogy valahogy nem érintett annyira rosszul, mint a Barninál. Valahogy akkor ugye nem tudtuk, hogy ő is lehet, hogy autista, most sincs róla papírja, csak mondják, hogy lehet, hogy ő is az, meg lehet, hogy ha ő vele nem történt volna ez, akkor is az lenne, csak esetleg kevésbé, de ezt sose fogjuk megtudni. Igazából valahogy nem, akkor nem omlottunk össze. Barninál inkább mondanám, hogy összeomlottunk, sőt, akkor még azt is mondtuk, hogy akkor nekünk már nem lesz több gyerekünk. Pedig mindketten úgy mentünk neki a házasságnak, hogy nagy családot szeretnénk. Úgyhogy akkor az egy nagy törés volt. És valószínűleg az autizmus természete miatt is, hogy az azért egy olyan ismeretlen terület volt nekünk, hogy hát nem sokat tudtunk róla, rengeteget olvastunk utána, most már azért sokkal inkább képbe vagyunk, meg már a társadalom is jobban képbe van. Igen. Az autizmussal kapcsolatban, mint 18 évvel ezelőtt. Úgyhogy most mai napig úgy gondolom, hogy nem az autizmus a legnagyobb kihívás, tehát hogyha emellett épértelmű lenne, akkor könnyebb lenne az élet. Tehát az autizmussal, segédeszközökkel, meg egyéb dolgokkal könnyebb megküzdeni, mint az, amikor társul hozzá értelmi fogyatékosság is.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Wagner Anna 5 gyermekes édesanyát hallják. Anna egyik gyermeke 18 éves, autista, középsúlyos értelmi fogyatékos, Barnabás. Másik gyermeke a súlyos értelmi fogyatékos, Domonkos. Mellettük 3 nem sérült gyermeket is nevelnek férjével Budapesten.
1: Ugye ti hívő emberek vagytok, keresztényként éltek, és egy közösséghez is tartoztok. Trákos Ligeten egy plébániának a közösségéhez, ha jól tudom. Igen. Amikor egy ilyen diagnózis, vagy egy ilyen életállapot változás bekövetkezik, akkor valahogy az embernek az Isten kapcsolatára is hatással van ez. Hogy éltétek meg ezt az élethelyzetet Istennel, vagy akár Istentől eltávolodva, az Isten kapcsolatotokra hogyan hatott?
2: Hál' Istennek nem távolodtunk el, csak hát ostromoltuk a kérdéseinkkel, hogy miért? Miért ezt kaptuk? Miért mi kaptuk? Ezek olyan zsigerből jövő kérdések, azt hiszem, ez mindenkinél ez jön elő. Azt gondolom, hogy elég szilárd hitünk volt ahhoz, hogy az ne inogjon meg, illetve ketten együtt egymásba is, meg a Jóistenbe is kapaszkodunk folyamatosan. A miértek után jött egy ilyen csendesebb elfogadás. És ahogy körülnézek az ismeretségi körben, vagy bárhol a világban, azt látom, hogy mindenki cipel keresztet. Tehát nem csak mi cipelünk, más is. És nem cserélnék senkivel keresztet, mert amiket hallok így, hogy mondjuk halva születik baba, vagy akár más probléma, azok se jobbak, mint a miénk.
1: Nagyon sok mérés, statisztika van arról, hogy hasonló krízist megélő családoknak a nagy része, vagy egy magas százaléka általában széthullik, vagy válás következik be a szülők között. Nálatok ez nem következett be. Mit gondolsz, hogy sikerült ezt az egymásba kapaszkodást megvalósítani, megtartani?
2: Hát mindketten nagyon elkötelezett vagyunk egymás irányába is, meg a Jóisten irányába is, és azt gondolom, hogy egyikünkben sem merült fel az, hogy akkor most kilépni ebből a helyzetből, hiszen nem lenne becsületes, vagy nem lenne fair a másikkal szemben, hogy akkor ott hagyni őt a slamasztikában. Nagyon jó megtartó a közösség is, közösségek, amikben benne vagyunk.
1: Ezek a plébániai közösség, meg a tágabb család, gondolom.
2: Igen.
1: És van még hasonló közösségetek?
2: Olyan lazábbak vannak csak, meg baráti körök, de inkább a plébániához nagyon kötődünk, meg ott van egy, most újonnan van egy családos közösségünk is, ahol családos túl vesz részt mindenki az alkalmakon, és abszolút elfogadják a Barnit is például, mert oda őt szoktuk vinni, és hát persze kérdeznek, hogy akkor most neki mi a jó, meg hogy jó, tehát hogy azt látom, hogy nyaralni is járunk együtt más családokkal, és már úgy megszokták, hogy milyen rigolyái vannak a Barninak, és hogy hogyan lehet vele bánni, vagy hogyan érezheti ő is jól magát. Úgyhogy minket így fogadnak el, hogy ilyen gyerekeink vannak, és ez így szép.
1: Ez már csak azért is óriási áldás, mert a következő ilyen statisztikán alapuló megállapítás az szokott lenni, hogy nem csak hogy válás következik be, de a sérült gyermeket nevelő családok, különösen ha több sérült gyermek is van, általában meg elszigetelődnek, vagy megélnek egy olyan magukba zárkózást, vagy eltávolodást az addigi baráti köreiktől, vagy ismeretségi köreiktől, amit nem tudnak valamiért fenntartani. Nem ők maguk a szülők, hanem általában a környezet az, aki nehezen tud mit kezdeni egy ilyen speciális szükségletű gyermeket, de nálatok ez sem következett be. Mit gondolsz, hogy ez rajtatok is múlt, vagy a közösségek befogadásán mi adta meg ezt az ideális összetételt ahhoz, hogy ti ne szigetelődjetek el?
2: Szerintem elsősorban rajtunk múlott, hogy mi mindig is törekedtünk arra, hogy közösségben legyünk, meg hogy megoldjuk azt, hogy el tudjunk jutni a közösségi alkalmakra, akár gyerekkel, akár gyerek nélkül. A templomba is mindig mentünk. Volt, hogy vittünk fogyatékost, ilyen-olyan gyereket, minden. Hogy azért a kicsi gyerekkel, még ha épp értelmű, akkor sem egyszerű templomba menni. De nálunk meg volt ez is oldva, hogy a hittanteremből lehetett a misét nézni, hallgatni, úgyhogy évekig oda jártunk. Igazából, ahogy említettem már, anyósom egy óriási oszlop, tartó oszlop a családunkban. Ő, hát ha ő nem lenne, akkor nem is tudom, hogy oldottuk volna meg az életünket, úgymond, hiszen kell az, hogy néha gyerekek nélkül, vagy a domi nélkül el tudjunk valahova menni, ahol tudunk kikapcsolódni, meg pihenni. És a közösségeken is múlik nyilván, hogy mennyire tudják elfogadni azt, hogy itt van olyan gyerek is, aki máshogy viselkedik, vagy kicsit zavaróan viselkedik. És hát évek óta járunk, a gitáros kórusnak van minden évben tábora, és már megszokták, hogy a Barni megigazítja a papucsokat mindenkinek, meg hogy így jön-megy, amikor ima van, bármikor így jön-megy, meg ugrál, tehát hogy így már nem kirívó a Barni.
1: Milyen érdekes, hogy az szokott zavaró lenni, hogyha valaki nem fér bele az általunk elgondolt keretekbe, de ha meg hozzászokunk, akkor meg kiderül, hogy ezek a keretek sokkal tágabbak, mint amiket feltételeztünk volna róla. Visszatérve még ahhoz, hogy mi értekkel fordultatok a Jóistenhez, az aktív közösségi részvételből, az egymásba, a kapaszkodásból, a plébániai életben való részvételből is az látszik, hogy egy bizalom marad bennetek az Isten felé, még akkor is, ha nem érkeztek meg a mi értekre a válaszok, vagy nem tudom, megérkeztek a válaszok?
2: Nem igazán.
1: Nem. Szóval, hogy a bizalom az megmaradt bennetek, és egy érdekes kérdés lehet számomra is talán, hogy az az igazi bizalom, vagy az is egy bizalom az Isten felé, amikor elfogadjuk a dolgokat úgy, ahogy vannak, vagy bizalommal kérjük, hogy változtassa meg őket. Például imádkoztatok egy gyógyulásért. Például.
2: Folyamatosan imádkozunk gyógyulásért. Folyamatosan. Én már egy kicsit, a férjem még nagyon bízik, hogy bekövetkezhet. Én már egy kicsit belefáradtam a csodavárásba, úgymond, meg voltunk zarándokolni is, elmentünk Medjugorjéba. Ott is nagyon sokat imádkoztunk. És mindig volt bennünk csodavárás, mert annyi ilyen csodás történetet olvastunk, hogy meggyógyult ez is, az is, hát akkor nekünk meg miért ne lehetne, és hát tulajdonképpen lehetne, de valami miatt nem, az Isten nem úgy akarja, hogy ez bekövetkezzen, vagy ha akarja, akkor majd később. Tulajdonképpen bármikor történhet csodás gyógyulás. Igazából nekünk az a feladat, hogy ebben a helyzetben kihozzuk a legtöbbet, amit lehet. Tehát, hogy egyrészt, hogy mentálisan egészséges maradjon a család, többiek is, a többi gyerek is, mi szülők is, és hát minél inkább megmaradjon a szeretet a fogyatékos gyerekek irányába is. Ami azért egy nem kicsi kihívás.
1: Ez valószínűleg azért, mert a terhek annyival nagyobbak, hogy a szeretet nem tud, vagy kevésbé tud magától megszületni, hát, talán.
2: Igen, meg hogy annyira sok velük a nehézség, meg annyira néha idegesítő mind a kettőnek a viselkedése, hogy egyszerűen óhatatlanul az ember néha kiborul.
1: Igen.
2: És ezt nem tagadom, hogy ki tudunk borulni, igen. És tudunk padlón lenni mindketten. Nekem például egy ilyen helyzet volt az, amikor elkezdte a Barni a kollégiumot, és aztán nem tudta folytatni, akkor én nagyon kiborultam, és nem tudtam elképzelni, hogy akkor most hogyan tovább. És hogyha most ez nem sikerült, akkor vajon, ha bárhova, máshova próbáljuk elhelyezni, az fog-e sikerülni, megugorjuk-e, vagy megugorja-e ő, hiszen ő ugye mindig velünk volt. Tehát nincs ahhoz hozzászokva, hogy nem vagyunk ott. Úgyhogy ez még mindig kérdés, hogy akkor, hogyha arra kerül sor, hogy találunk neki bentlakásos intézetet, hogy akkor megugorja-e azt, hogy leválik rólunk.
1: Nehéz, mert az ember egy sérült gyermekhez eleve még nagyobb féltéssel vagy aggodalommal fordul, és anyaként eleve az elengedés, vagy az önállósodás támogatása a nagyobb kihívás, és amikor meg sérült gyermek van, akkor ez tényleg extra nehézségekbe ütközik.
2: Ez nekem mondjuk igen. Az egészségesekkel jól megy. Uh-huh. Tehát, hogy a 16 éves fiam már nagyon régóta, már első osztályban egyedül ment iskolába, tehát, hogy ő nála nem volt ezzel problémám, uh-huh. hogy elengedni, vagy hogy nem bíznék benne, uh-huh. hogy meg tudja csinálni. Viszont a Barninál ott tudom, hogy bizonyos dolgokat nem képes megcsinálni. Igen. Tehát őt nem tudom fölültetni a buszra se, hogy akkor menjen 3 megállót egyedül, mert hiába tudja, hogy hol kell leszállni, akkor se vagyok biztos benne, hogy megoldja.
1: Igen. Az Istenbe vetett bizalom hogyan marad meg benned úgy, hogy a csoda elmarad? Hogyan marad meg a szereteted a sérült fiat?

0: várni és kitartónak lenni, és tényleg csak abba belemenni, amikor úgy éreztem, hogy na ő az igazi. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben is ez a türelem és kitartás, ami így keresztül lendít, meg hát az, hogy ketten vagyunk, és hát nem egyedül kell ezt az egész terhet cipelni, ez együtt sokkal könnyebb, meg a férjem nagyon nagyon vallásos, és ő is nagyon, nagyon sokat imádkozik külön is, meg velünk is. Tehát ezek azok, amik segítenek. Hát, hogy a szeretet megmaradjon, erre szintén Robinak van a jó receptje, mert amikor én úgy kiakadok, akkor mindig azt mondja, hogy játsszak velük, foglalkozzak velük, játsszak velük, és akkor több jön vissza. Több öröm jön vissza, tehát hogyha a Domi például nagyon hálás, hogyha az ember bemegy hozzá, és kicsit ugrál vele, vagy pacsizik, vagy énekel, akkor ő rögtön kacag, és rögtön jön egy visszajelzés, hogy ez neki jó, és ő ennek örül. Barnival azért sokkal nehezebb, tehát ő inkább ilyen nagy mozgásokat kedvel, rollerozni szeret, meg ugrálni, tehát az, hogy mondjuk leülni vele, bármit játszani, az nem igazán működik. Úgyhogy ő egy keményebb dió ilyen szempontból, viszont például a konyhában segít. És ez neki egy olyan terület, ahol ő kiéli azt, hogy ő is kompetens valamiben. Például a krumplit meghámozni nem tudja, de felszeletelni tudja, és akkor már azt is megtanulta, hogy karikákra vágja, vagy kockákra vágra, és akkor meg tudja csinálni. És nem félek neki kést adni a kezébe, mert tudom, hogy ügyesen megcsinálja.
1: Igen.
0: És akkor ebben például, ha látom, hogy ő is boldog, és együtt csinálunk valamit, akkor nekem is úgy visszajön valami.
1: Igen. Valami. Mert olyankor talán nem azon van a hangsúly, hogy mi hiányzik, vagy mi Igen. nincsen, hanem hogy mi az, ami pedig ott van. Igen. És akkor az ember néha e fölött meg olyan könnyen elsiklik, amikor csak azt látja, hogy annyi minden nincs, vagy hiányzik.
0: Igen, ezt kell Igen. erősíteni, hogy lássam meg én is, hogy hát ő erre képes, meg ennek örül, és ő is tudja magát jól érezni, hogyha mert ő benne is az van, hogy attól frusztrált, egyrészt unatkozik, másrészt meg, hogy nem csinál semmi hasznosat, és szerintem ezt Igen. ő is érzi. Uh-huh. Hiába nagyon sérült, de akkor uh-huh. is érzi azt, hogy többiek megcsinálnak bizonyos dolgokat otthon, ő meg nem. De például a biószemetet azt kiviszi. Tehát ilyen apróságok, és Igen. ezeknek örülünk, hogy ezeket legalább megcsinálja.
1: És ő is örül neki.
0: És ő is örül
1: Igen.
0: neki.
1: Igen, és már is ott az öröm, egy kicsit Igen. fölcsillan. Igen. De beszéljünk akkor a többi tesóról, ugye a Barni és a Domi között, a két sérült gyermek között ott van középen az Andris, és még van két húgocska, Katalin és Mária, ugye Kata Igen. és Marcsi. Még mielőtt arra térnénk, hogy ők hogy élik meg ezt az élethelyzetet, még arra hadd kérdezzek rá, hogy amikor már két sérült gyermek van egy családban, ugye Barni, Andris, Domi, van, akkor még csak három gyermeketek volt, sok családban nem magától értetődő, hogy ezek után még vállalnak még kettőt. Nálatok ez hogy alakult? Hogy volt meg bennetek az a nyitottság, hogy hozzátok érkezhet még gyermek?
0: Hát nálunk se volt magától értetődő. Kicsit féltünk is. Igazából az egyik dolog az volt, hogy akkor Domi óvodába került, és akkor kicsit úgy éreztem, hogy tulajdonképpen nem baj, hogyha lesz még egy, illetve annyira szerettem volna egy kislányt, annyira vágytam rá, hogy legyen egy lányom. Persze erre nincs garancia, de nekem bejött.
1: Kérted?
0: Hát, hogy ne. Igen. És nagyon, nagyon boldog voltam, amikor kiderült, hogy kislány lesz, és hát amikor megszületett, ég és föld, tehát egy kislány teljesen más. Meg hát ugye imádkoztunk sokat azért is, hogy egészséges legyen, és hát hál' Istennek megkaptuk jó Istentől, hogy egészséges lett, és akkor még kaptunk egy bónuszt.
1: Igen, Marci a bónuszt.
0: Igen.
1: Katalin most 8 éves talán.
0: 9,
1: és a Marci pedig
0: 5.
1: Öt. Igen. Tehát akkor már ők sem a pici gyermek.
0: Igen.
1: Akkor van. Na, akkor most kérdezem meg, hogy mondjuk egy 5 éves Marci, egy

0: 9 éves Kata, meg egy 16 éves Andris, ők a maguk módján, szintjén hogyan viszonyulnak a sérült testvéreikhez, és hogy élik meg azt, hogy néha kényszerből, de talán háttérbe szorulnak.
1: Talán Andris a legnehezebben, de ő neki van tulajdonképpen a legnehezebb dolga, illetve volt a növekedése során, hiszen ő kicsi gyerekként nem tudott kapcsolódni a testvéreihez, egyikhez se, és hát próbálkozott egy ideig, próbálkozott a Barnival, de hát a Barni annyira öntörvényű volt, meg annyira nem akart gyerekekkel semmit se csinálni, hogy egyszerűen nem lehetett. És akkor Andrisnak lett egy kiterjedt baráti köre már óvodás korában, tehát hogy ő nagyon szociális volt mindig is, nagyon könnyen barátkozott, sok barátja volt, meg mindig elhívtuk őket gyerekzsúrba, meg sokszor voltak nálunk a kis ovistársai, meg aztán iskolatársai is. És aztán valahogy ő kialakított magának egy külön életet, így a testvéreitől függetlenül, és azt gondolom, hogy most is úgy él, hogy nem sokat foglalkozik velük. Igen, nagyon ritka az, hogy egyszer-egyszer így megfogja Domi kezét, hogy akkor most sétálunk, vagy valami. Tehát nagyon-nagyon ritka. Ezt tulajdonképpen megértem, meg mi sose volt ilyen kényszer, hogy na akkor most igenis te foglalkozz a tesóddal, ha nem akar, nem kell, nem szeretnénk erre presszionálni egyiket se. Hát majd a jövőben azt majd meglátjuk, hogy mennyire fognak velük törődni, azt azért szeretném, hogyha nem maradnának magukra, úgymond a távolabbi jövőben. Tehát ő végül is úgy nőtt fel, hogy nem, se nem számíthatott, se nem játszhatott a testvéreivel, és most meg már önálló élete van, tehát inkább mint kamaszként már úgy kifele megy a családból.
0: Igen, a saját útját keresi.
1: Így van.
0: És a húgok, a lányok?
1: A húgok, ők meg, hát nagy a korkülönbség tulajdonképpen, tehát Barnihoz már nagyon, nagyon kicsik, de érdekes módon a Kata, a 9 éves Kata, ő van, hogy megfogja a 18 éves Lakli bátyjának a kezét, hogy na, akkor gyere, most üljünk le, és asztali játék, tessék, rak ki ezt a kirakót, vagy valami. Tehát, hogy ő néha érez ilyen késztetést, hogy foglalkozzon vele. A Domit is néha így vezetgeti, vagy ugrál vele, és akkor a Domi nagyon boldog. Úgyhogy ő valamennyire foglalkozik velük. Nem azt mondom, hogy nagyon sokat, mert ő is szeret inkább barátnőzni, meg elmenni ide-oda. De azért időnként úgy eszébe jut, hogy labdázni is lehet a Barnival például. És hát Marci, ő sem ennyire nem foglalkozik velük, ő inkább a Domit inkább elkerüli, hát ő azért nagyon kicsi a Domihoz képest, így méretre.
0: Igen, és hogy Domiról mondta talán, hogy nem koordinálja a mozgását, tehát
1: nagyon sokszor így kaszál a kezével, és akkor az akár veszélyes is lehet, hogyha Marci ott elmegy mellette, és akkor pofon csapja, vagy valami.
0: Igen.
1: Úgyhogy ő azért úgy távolságot tart.
0: Igen,
1: de egyébként ők nem nagyon kérdezték, hogy miért ilyen, vagy miért olyan. Uh-huh. Ők így nőtt, ebbe születtek bele, hogy ilyenek a tesóik. Uh-huh. Persze beszélgetünk sokat, meg hogy miért lettek ilyenek, vagy hogy mi ez az autizmus arról is.
0: Most már megkérdezik ezeket a kisebb testvérek?
1: Igen.
0: És miket válaszoltok például arra, hogy miért lettek ilyenek, hiszen azt mondtad, hogy a miértekre ti sem kaptatok választ.
1: Hát arra én azt szoktam, hogy nem tudjuk, hogy miért lettek ilyenek. Valami miatt ilyenek lettek, és nekünk az a feladatunk, hogy így szeressük őket.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Wagner Anna édesanyát hallják.
1: Hogyan lehetünk képesek igent mondani akkor is, amikor azt látjuk, hogy mondjuk nem lesz önálló a gyermekünk, vagy hogy szenvedést okoz neki az, hogy nem tud kapcsolódni, vagy hogy tizenévesen is még, nem tudom, pelenkát hord, hogy tudsz minden nap igent mondani arra az életre, amire nem biztos, hogy számítottál.
2: Hát nincs lehetőségem arra, hogy nemet mondjak. Igazából. Tehát ott van, nem tudok vele mit csinálni, hogy ne legyen ott. Ez most úgy rosszul hangzik, tehát, de ez a fizikai valóság, hogy ott van az a gyerek, aki az én gyerekem. Nem olyan egyszerű az, hogy most akkor egyből beadom egy intézetbe, és megválok tőle, mert nem bírom tovább. Tehát nyilván benne van a pakliban, hogy egy idő után elkerülnek majd otthonról, és bentlakásos intézetbe kerülnek, de hát ameddig lehet, addig otthon. A férjem nagyon, nagyon annak a pártján van, hogy minél tovább maradjanak otthon. Azért reálisan kell nézni, tehát az is, hogy a Barni már elérte azt a kort, hogy őt már úgy nyugodtabb szívvel mondanám azt, hogy helyezzük el valahova, hiszen ő már azért majdnem felnőtt, de hát a Domi még csak 13 éves. Azért ő jelenti a nagyobb problémát.
1: Igen, ő az, aki súlyos fogyatékos, igen. És a látássérülése is még közre játszik ebben, igen. Hogy igen, ő neki 24 órás felügyeletre szorul, ugye?
2: Hát hál' Istennek, igen. Éjszaka haszik.
1: Igen,
2: úgyhogy úgy, éjszaka azért nem kell vele, de igen, tehát őt etetni kell, őt pelenkázni, öltöztetni, mintha egy kicsi baba lenne. Úgy kell őt ellátni. Nagyon sokat megtanult egyébként, most már kanállal önállóan tud enni, csak hát türelem kell hozzá, meg aztán egy felmosó rongy.
1: Igen.
2: Úgyhogy de hát azt is reálisan kell látni, hogy őt is el kell majd valahova helyezni, hiszen mi nem élünk örökké, a testvérekre nem lehet azt mondani, hogy akkor tessék, ez a te feladatod, hogy a fogyatékos testvéreddel törődjél, és ez legyen az életed. Ezt egyszerűen nem mondhatom, nincs hozzá jogom, hogy ezt mondjam. Hiszen neki is megvan a joga a saját életét élni. Úgyhogy a mi életünkben meg kell találni azt a megoldást, hogy ők el legyenek helyezve, megnyugtató módon, megnyugtató helyen. Hát ez kemény dió.
1: Ez egy olyan súlyos döntés, amivel azok a családok, ahol nincsen valamiféle fogyatékossággal élő gyermek, az se tudják képzelni ennek a döntésnek, vagy ennek a kérdésnek egyáltalán a súlyát. Ebben a rettentő sokágú küzdelemben, hogy az ellátórendszerben való eligazodás az öt gyermek öt különféle igényeihez, szükségleteihez alkalmazkodni, a házasságodban, az Isten kapcsolatodban megmaradni, ezek rettentő sok szerteágazó tennivalók és felelősségek. Hol vagy benne te úgy, amikor csak te vagy? Mi az, ami rólad szól a te életedben, ami neked okoz örömöt és magadért csinálod?
2: Elsősorban a közösségi élet, közösségek, a gitáros kórus, ahova járok, oda egyedül kezdtem el járni, még talán a Domi meg se született, igen, még a Domit vártam talán. És nagyon sokat jelent nekem, hogy egyrészt, hogy maga a fizikai része, hogy minden héten egy másfél órára elmehetek, és felnőttek között vagyok, akikkel együtt énekelünk, és utána beszélgetünk egy kicsit.
1: Heti másfél órád van akkor.
2: Azért nem mondanám, hogy csak ennyi van, mert azért esténként jut egy kicsi idő olvasgatni, vagy bármi más csinálni, és törekszem is arra, hogy ne ne teljen el nap, hogy ne legyen benne egy picike én idő, hogy így mondjam. Hiszen hát fontos az, hogy én jól legyek. Ha nem vagyok jól, akkor az meglátszik a családi életen, hogy akkor most türelmetlenebb vagyok, most kiabálok akár. és azt nem szeretném.
1: Hogyan változtatott meg téged ez az élet? Az öt gyermekes, speciális igényű gyermeket nevelő anya szerep.
2: Sokkal jobban le tudok mondani a saját igényeimről. Ez lehet jó, vagy akár rossz is. Illetve jobban tudom késleltetni a szükségleteimet, meg a vágyaimat, hogy most ez még nincs, de majd lesz. És akkor ez így tud akár tolódni éveket is. De hát azt hiszem, hogy azért az alapvető szükségleteim be vannak töltve, úgymond. Tehát van egy szerető férjem, szerető gyerekeim, tehát mit akarok még?
1: Lehetnek meg... az embernek vágyai. Megosztasz olyan vágyot, ami publikus, ami benned él, és szeretnéd elérni, vagy valamikor átélni, van-e olyan vágyad, amit így most éppen késleltetsz, de...
2: Igen, már régóta késleltetem. Szeretnék valamikor visszamenni dolgozni. Én német szakos tanár vagyok, és szerettem a hivatásomat. Még a gyerekek előtt dolgoztam, tanítottam iskolában, azóta így, hát magámba otthon így néha. Most egy kicsit többet, volt, hogy egyáltalán nem, és ezt szeretném majd folytatni, hogyha lesz rá lehetőségem.
1: Arról még megkérdeznélek, hogy amikor esténként leültök imádkozni, vagy a gitáros közösségben mész, vagy a szentmisén ott vagytok, ezeken kívül a hétköznapi eseményekben, történésekben hogyan tapasztalod Isten jelenlétét a családotokban, vagy a gondoskodását, gondviselését ebben a helyzetben?
2: Ez nehéz kérdés.
1: Az is jó, hogyha egy-két történetet felidézel, vagy pillanatot, kisebb-nagyobb élményedet, ami szerinted a jó Istennek a gondoskodása lehetett.
2: Hát az egyik, az például amikor a Domi majdnem meghalt. Tehát ő babakocsiban aludt, és nem volt légzésfigyelőnk, viszont volt egy ilyen megérzés, de nem is nekem, hanem az anyukámnak, aki ott volt éppen akkor nálunk, hogy nézzünk már rá, vegyük már ki, már olyan régóta alszik, és akkor behozta, és akkor mondta, hogy valami nem oké. És akkor ott mentőt hívtunk meg mindent, tehát hogy ő úgy maradt életben, hogy ő akkor ki lett véve.
1: Igen.
2: És azt gondolom, hogyha nem lett volna kivéve, akkor nem lenne Igen. életben. Igen. Tehát ez tulajdonképpen ezt is mondhatom csodának,
1: Igen.
2: hiszen teljesen véletlen volt az, hogy akkor, na akkor nézzük meg, és pont akkor.
1: Tulajdonképpen ez is egy sokszorosított válasz, hiszen az, hogy egy ilyen népes családban két speciális igényű gyerekkel nem történik végzetes baleset, meg a többiekes, ez a csodák sorozatán gyakorlatilag, de nem akarom kivenni a szádból a szót, szóval, hogy az, hogy a Jóisten nem hagyott benneteket magatokra ebben az élethelyzetben, annak milyen jeleit érzékelitek talán, ez lett volna a kérdésnek a...
2: Uh-huh. Hát az, hogy még élünk, és úgymond azt gondolom, hogy mentálisan egészségesek vagyunk, és egyikünk se omlott össze, és egyikünk se a pszichiátriában. Szerintem már ez nagy eredmény.
1: Igen.
2: Meg, hogy nem ment szét a család, együtt van a család. Szerintem ez mind a jó Istennek köszönhető, hogy ő megtart minket, és nem engedi el a kezünket.
1: Vannak, akik azzal érvelnek, hogy a fogyatékossággal élő, vagy a súlyos fogyatékosságban töltött élet az nem is teljes élet. Szokott ugye ilyen fölvetés lenni a terhesség megszakításoknál, akik amellett döntenek, hogy az nem is teljes élet. Keresztényként viszont azt valljuk, hogy minden élet egyformán értékes, és a Jóisten adja azt az életet is. Legalábbis ez a keresztény tanítás. Te hogy éled meg ezt? Te tudsz-e úgy nézni a gyerekekre, hogy mármint Barnira is, meg Domira is, és ugyanúgy a többiekre, hogy mindannyiuk élete a maga módján teljes?
2: Hát a Robi ebben jobb, mint én. Ő szokta mindig mondani, hogy oda át már egészségesek lesznek. És valahogy mindig az van bennem is, hogy elképzelem azt, hogy amikor már a Jóistennél leszünk, remélhetőleg ott leszünk, és találkozunk velük, akkor, akkor tudunk majd velük beszélgetni. És azért ez egy nagy, hát nagy csoda, hogy, hogy most nem tudunk velük beszélgetni, csak hát néhány dolgot kapunk vissza, de, de olyan kommunikáció olyan azért nem, nem igazán van, de hogy, hogy majd lehet, hogy lesz.
1: Igen. Hát ott, ahová tartunk, és remélhetőleg oda jutunk, ott nem lesznek már betegségek és fogyatékosságok, és ez a legnagyobb remény, amit, amit most mondhattál, hogy kicsit a perspektívát egy kitágítsuk. Wagner Annának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon hálás vagyok, hogy ilyen részletesen és bensőségesen beavattál minket az életetekbe, és leginkább abba a türelmes és kitartó szeretetbe, amivel fordultok egymás és a gyerekek felé, mind az öt gyermeketek felé. Kedves hallgatók, türelmes, kitartó és elfogadó szeretetben töltött mindennapokat kívánok. Isten áldja önöket!

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban a Váci Egyházmegye Lélek Jelenlét podcastjének egyik adását hallották, melyben Wagner Anna 5 gyermekes édesanyával, Király Eszter beszélgetett. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott adásunkat vasárnap 22 óra 10 perctől megismételjük.
1: Beszélgetések és előadások Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordja az országban. Széchenyben több mint 42 fok volt az előzetes adatok szerint, Budapesten pedig az új rekord 41,8 fok Lágymányosról, a Hungaromet közlése szerint. Nyugaton már szerda este, keleten aztán csütörtökön, péntekre tehát már országosan felfrissülés várható, egyelőre megszűnik majd a kánikula. Ugyanakkor a nagy hőmérséklet különbségből adódó energia heves viharokat eredményez, sokfelé várható majd ilyen károkozó széllel, jégesővel, felhőszakadással, figyelmeztetett Németh Lajos meteorológus, akit az Index kérdezett. Megjegyezte, a július általában melegebb a júniusnál. Más szakemberek pedig már jelezték, hogy formálódik a következő hőkupola kialakulása. Folytatódik a víz melegedése a Balaton minden medencéjében, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Facebookon. A felszíni víz hőfoka a mérési pontok közül Keszthelynél volt a legmagasabb, 32,9 fok napközben. Egyelőre fokozott algásodás nem tapasztalható a tóban. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók délután Debrecenben, közölte a katasztrófa védelem. Jellemzően megsérült tetőszerkezetek, kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztották az egységeket. Megszűnik a szuverenitásvédelmi hivatal, döntött az országgyűlés. Módosítják is az azt megszüntető törvényt, a hivatal vezetője Lánci Tamás nem kap végkielégítést. A parlament elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. Az önkormányzati vezetők illetménye nem növekszik automatikusan, hanem a jelenlegi szinten változatlan marad, és megszüntették a havi költségtérítésüket. Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása. A kormány közleménye emlékeztet, 2024-re több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a közfeladatot ellátó közérdekű alapítványokhoz az állami számvevőszék szerint. A kabinet célja, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett világosabb, átláthatóbb és számon kérhető felelősségi rendszert hozzon létre. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság. Az alkotmányjogászokból álló szervezet vizsgálja majd a Sólyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. A szakértőket múlt héten hívta meg Magyar Péter kormányfő. A bizottság csak véleményezhet, nem akadályozhatja meg a készülő jogszabály elfogadását, írta a Euronews nyomán a hvg.hu portál. A visegrádi országok parlamentjeinek külügyi és európai ügyek bizottsági elnökei közös megállapodásban rögzítették álláspontjukat az Európai Unió következő 7 éves keretköltségvetéséről, biztonságpolitikai kérdésekről, az EU bővítéséről és az együttműködés lehetőségeinek bővítéséről. Ezt Sopov Ildikó, az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának elnöke ismertette a dokumentum aláírása után Tatán. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 810,22 századpontos, 0,58%-os emelkedéssel 139.892,19 századponton zárt. Ez új történelmi csúcs, hívta fel a figyelmet Aradványi Péter, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzője. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügy miniszter a tárca a Semmelweis napi ünnepségén. Hegedűs Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva, érthetően, összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Július 1-e, azaz most szerda, a Magyar Egészségügy napja, Semmelweis nap. Létrehozzák az Országos Közlekedés Szervezőt, jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter ismertette, több magyar városban is bevált modellez, Budapesten pontosan ezt a funkciót látja el a BKK. Elmondta, az uniós pénzekből majd új motorvonatokat vásárolnak, lecserélik az 50 éves HÉV flottát, és jelentős pályaberuházásokat is végrehajtanak. Egy robbanás következtében 3 ember súlyosan megsérült Monakóban. Sajtóinformációk szerint a sérültek között van egy ismert ukrán oligarha, aki egyes feltételezések szerint a támadás célpontja volt. A monakói kormányzó közlése szerint ez volt a hercegség történetének első terrortámadása. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható. Zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség húhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 21-22, napközben 36-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Grillus Dániel, a Kaláka együttes vezetője. Az együttesé, ami 1969-ben alakult, és azóta is töretlenül létezik. Meghatározó szerepe van ebben Grillus Dánielnek, aki nem csak zenészként, hanem fesztiválszervezőként és kiadóként is a motorja az együttesnek. Most elsősorban neki köszönhetően éppen a 46. Kaláka Fesztivál zajlik Egerben, de utána jön a Fatemplom Fesztivál, majd a Művészetek Völgye, közben új lemezen és új könyvön dolgozik művészbarátaival, és ki tudja, mennyi ötlete van még. Mai beszélgetésünk felvezetéseként hangozik el Pál apostol első korintuszi levele, a szeretet himnusza, ami visszatérően szerepel a Kaláka Fesztivál programjában.

a szeretet bosszú tűrő, kegyes, hiszen a szeretet nem irigy, ingyenes, hiszen a szeretet egész nem részleges.

0: A nyár mindig tele van programokkal számotokra. Kezdődik a Kaláka Fesztivállal, ami az idén június 25-e és 28-a között lesz. Ez már a 46. És Egerben a hanyadik?
1: Azt hiszem, hogy Egerben talán 14 vagy 15. alkalommal vagyunk. Ugye 1980-ban volt az első a Diósgyőri várban, ami hát most már nem alkalmas ilyen fesztiválnak a megrendezésére, és akkor sokfelé hívták a fesztivált, és nagy örömünkre csak át kellett jönni a Bükk túlsó felére, és hát ott is volt egy vár. Egy darabig a várban voltunk, aztán megtaláltuk ezt a gyönyörű kis érsekkel. Tehát nem is kicsi, jó nagy, de elférünk benne, és a közönség is nagyon szeret. És persze nem csak a érsekkertben vannak ilyenkor koncertek, hanem most már hagyományosan egy verskoncerttel, egy irodalmi este kezdjük a Gárdonyi Géza Színházban. És aztán még nem költözünk mindjárt az érsekkertbe, mert mindig szoktunk egy kiállítást és egy sétát rendezni péntek délután. Herbst László, aki a Móra kiadónál nagyon sok Kaláka illusztrációt készített, a Tankos Iratókárő kötetünket, a Kányádit újra rajzolta, a Szabad Ebben Ide Betlehemmel. Tehát nagyon sok olyan közös munkánk van, nem beszélve, hogy az Elgin csillagokat is illusztrálta, ami miatt úgy gondoltuk, hogy Herbst Lászlónak rendezünk egy kiállítást a polgármesteri hivatalnak az aulájában, és hát akkor mindenkit várunk szeretettel az esti koncertekre, ami mindig ugye 5 órakor kezdődik. Amikor megalakult a Kaláka Fesztivál, akkor még Folk Fesztiválnak neveztük, tehát aztán hogy valahogy abból már elég sok volt. Lehetne világzenei fesztiválnak hívni, de minek? Kaláka Fesztivál meg egyedi. Ebben minden jó ízlésű dolog belefér, amit adhatunk. Vannak persze délelőtt, szombaton is, vasárnap délelőtt gyerekeknek is koncertek, meg bábszínház, meg sok minden, de az esti koncerteket, azt mindenkinek érdemes fölmenni a kalákafesztivál.hu oldalra, de hát azért kettsinálnának mondjuk egy pár nevet. Délvidékről jön a Fokos Zenekar, a Szent Efrém, azt mindenki ismer, egy gyönyörűen éneklő csapat. Szombaton 3 órakor a Szervita templomban lesz a Pál Apostol című előadás. Ez most már egy 35 éve írott dalciklusom, ahol Ferenci Györgyékkel, egész csapatával és Szirtes Edina a Mókussal közösen muzsikálunk. Gyurik aztán megy este is föllépnek az érsekkertben. És lesz egy Cseh Tamás estünk a szombat befejezésén, ahol Hasi fog majd énekelni nekünk.
0: Becsei Hán Miklós, Füst a szemében Cseh Tamás est.
1: Füst a szemében Cseh Tamás est. És akkor Erdélyből is jön egy banda, a Szász Csávási zenekar, és persze Kaláka koncert is lesz, és Söndörgő is lesz. Minden nap 4 koncert van, mindig 5-től vannak a koncertek. Hát, hogy mélyfélig eltart azért ez a 4 hangverseny. És hát akkor még beszéljünk a délelőtről, mert szombaton és vasárnap a gyerekeké a terep, van játszótér, van bábjátékautomata, fotószínház, és mindig van bábszínház is, és mindig van Kaláka koncert is, illetve szombaton Vilmos öcsém fog muzsikálni Huzala Juli közreműködésével, és vasárnap 12-kor pedig Huzala Péter is ott lesz, meg Juli is ott lesz, és a Kalákával eljátszunk nagyon sok régi dalt is, például olyanokat, amik most jelentek meg nemrég a Kupak Tanács című lemezünkön, ami egy külön téma. Ugye ezt a Kupak Tanácsot 35 évvel ezelőtt vettük föl, és azóta se jelent meg, csak most. Úgyhogy most fogjuk prezentálni a közönségnek. 35 évvel ezelőtt. Benne voltunk ezekben a zenés könyvekben. 40 évvel ezelőtt jelent meg a Nálatok, Laknak Állatok, aztán Szabad Ebben Ide Betlehemmel, és gondoltunk, hogy akkor nagyon exponált téma volt a Duna, hogy meg akarják szüntetni a Dunakanyart, és erőmű legy szerettem. És hát azért persze mindenki tiltakozott, de hát a technika ugye követelte, hogy ilyesmi, hogy és hát a csaló közben meg is építették ennek az erőműnek egyik részét, és hát nagyon sok szomorúságot lehetett ezzel kapcsolatban hallani. Jól lehet, aki technikai oldalról közelíti, az lehet, hogy azt mondja, hogy ez egy nagyon jó megoldás. Ma már tudjuk, hogy technikai oldalról se olyan nagyon jó megoldás.
0: Látványilag meg egyáltalán látom, nem, hogyha a Dunakanyarra ott ránézünk valamelyik magaslatról.
1: De voltak akkor akik ezzel kapcsolatban verseket írtak, és azt gondoltuk, hogy legyen ez a következő zenéskönyv témája, a környezetvédelem, a természet. És akkor írtunk ilyen dalokat, akik voltak 35 évvel ezelőtt költők. Ebben nincsenek Laszki János, meg Szabó Tihan dalok evédás módon. Zalán Tibor például írt számunkra néhány ilyen környezetvédelemmel kapcsolatos verset. És Sóki Laci, aki felvidéki költő volt, ő az ottani erőműről egy nagyon szomorú verset írt. De hát Mezei András például írt a Lesz-e bárka című verset, amit szintén énekelünk ezen a lemezen, ami egy ilyen kis földpusztulás, hogy lesz-e bárka, ugye. És a kupa tanácsot egyébként Vörös Sándor írta, hogy válasszunk tolmácsot, aki a földdel és a természettel tud beszéltetni minket. Amikor fölvettük ezt a lemezt, akkor Juli még ilyen kicsi volt, ilyen egyméteres, és akkor énekelt rajta két nótát. Azóta meg most már közismert népszerű színésznő, tehát most már ő saját maga. Akkor még a Péter kicsi lánya odajött, és nagyon helyesen elénekelt ott két dalt, és hát most is le fog énekelni ezt a két dalt, és mi megkísérjük. Mondom, 35 év telt el a felvétel óta, és hát valahogy ott maradt a fiókban ez a lemez, és most előkerült.

0: Huzála Péter egyébként is fellép veletek a Kaláka együttessel. Huzála Juli nélkül is fel, tehát a lánya nélkül is fellép, tehát tulajdonképpen összeáll, most már nem először a legendás nagy csapat, ami a Kalákát jelezte addig, amíg Huzála Péter el nem hagyta. Így utólag visszanézve, és ez mikor történt, hogy Huzála Péter azt mondta, hogy inkább külön utakon folytatja.
1: Ez már 30 éve.
0: Már 30 éve?
1: Talán még egyetem is.
0: Ez akkor azért jelentett valami törést az életetekben, szinte biztos vagyok.
1: Hát nézd, minden ilyennek van jó és szomorú oldala. Nyilván a közönségközben sokan hiányolták Péternek azt a szépen csengő hangját, a lényét, a gyerekműsor, ahogy beszél a gyerekekkel, de hát viszont cserében megnyertük azt, hogy Vilmos visszajött a Kalákába, és egy olyan hangzást tudunk produkálni, amit nélküle nem tudtunk. Tehát onnantól kezdve mindig úgy játszottunk négyesben, hogy Vilmossal együtt, és a gyerekműsorokban pedig hármasban szoktunk szerepelni, és abból Lileg aztán van épp elég gyerekműsora országszerte mindig, tehát ő azt akart szólóba játszani, pedig trióba.
0: El tudjátok képzelni, hogy Péter visszatér? A Kaláka együttes tagja
1: nem,
0: lesz újra.
1: Hiszem. Állandó találkozó, nincs olyan év, hogy nincsen valami közös koncertünk. Hol a Marcibányi téren vendég, hol a fesztiválon vendég, hol valami.
0: Hát ezért kérdezem.
1: Mint tag nem hiszem. Látod, hogy a Betlehemesben pedig Bajor Gábor a negyedik. Tehát a Kaláka az egy csapat, egy minőség, egy szellemiség. Most, hogy éppen ki énekel azon az estén, az ettől a szellemiségtől független.
0: Egyébként most, hogy ezt a szellemiséget említed, igazából a Kaláka fesztiváloknak és minden olyan eseménynek, amit ti szerveztek, van egy szellemisége. Tehát nem csak ti vagytok maga a szellemiség, amit a Kaláka képvisel, hanem a meghívott vendégek is nagyon-nagyon erősen felsorakoznak ehhez a szellemiséghez, nyilván nem véletlenül, és visszatérő vendégeitek vannak, ez se véletlen nyilván, mert mindig ugyanazt a minőséget kívánjátok annak a közönségnek adni, akik pontosan ezt várják tőletek.
1: Igyekszünk azért meglepetést is hozni, például a Fokos együttes még nem volt, Télvidékről ismerik őket, Nové Soma még nem énekelt, most Sóli Sándorral fognak együtt énekelni. Tehát mindig vannak újak, de garancia, gondolom a fesztivál is meg, hogy tudjuk, hogy kiket hívunk meg. Most eszembe jutott egy egri mondat, akkor éppen Egerben volt koncertünk, és egy kórház igazgató főorvos, aki nagyon szerette a Kalákát. Ez csak azt mondta, hogy megfejtettem a titkotokat. Azt mondja, amikor ti négyen a színpadon vagytok, nem csak négyen vagytok. Hát most ezt magyarázhatod sokféleképpen. Én nagyon beköszöntem, és értem,

0: A Kaláka Fesztivál után tulajdonképpen két héten belül július 10-e és 12-e között jön a Fatemplom Fesztivál. Ezt hanyadjára rendezitek magyar földön?
1: Ez tulajdonképpen nagyon párhuzamos történet az egri költözéssel, mert amikor a Diósgyőri Vár, ahogy már elmondtam, ellehetetlenült számunkra a fesztivál szempontjából, akkor sok helyre hívtak. Többek között magyar földre. Rátóti Zoltán volt akkor a polgármestere annak a falunak, egy 40 fős falu, tehát nem egy komoly idegen falumi hely, viszont ők építettek egy gyönyörű fensíkon, egy gyönyörű fatemplomot. Tehát tényleg az építettek alatt most tényleg úgy vett, hogy ők építették.
0: A falu.
1: Meg a polgármester, meg a baráti köre. Nagyon sokan lementek oda építkezni, meg csináltak is jótékonysági érzet, és megépült egy ökumenikus felszentelésű templom. Valóban építészeti alkotásként is nagyon szép, nagyon lenyűgöző az, az egész helyszín. És azért mondtam, hogy hát nem lehet olyan messzire elvinni egy fesztivál Diósgyőrből, Őrségből, a szlovén határhoz, de azért elmentem, megnéztem. És azt mondtam, hogy hát ez csoda. Menjen a Kaláka Fesztivál Egerbe, de így csináljuk egy másikat. Tehát ezt párhuzamosan, amikor Egerbe költözött a fesztivál, megindult a Fatemplom Fesztivál is, tehát az is akkor körülbelül 15 éves, és még először nem is mondtam, hogy fesztivál, azt mondtam, hogy Fatemplom ünnepe, nem értették, hogy mi az, de az tulajdonképpen ugyanolyan fesztivál, csak még szélesebb ölelésű maga a programja. Itt van szimfonikus zenekar, zalaegerszegi szimfonikusok, Mozart zongora versenyt is hallgathat a közönség. De lesz például jazz is, Sári Péter triójával, Koszika nagyon jó kis erdélyi énekes, nagyon szeretjük őt. Még együtt is énekeltünk egyszer Marosvásárhelyről.
0: Dresskvartett is lesz.
1: Csíkzenekar is lesz. Török Máté is lesz. Lesz egy szlovén és egy osztrák közreműködőnk is, ugye ez a hármas határt egy kicsit így kijátszva. És hát lesz Lovász Irén koncert, és lesz persze Kaláka koncert is. Mit is mondjak még el? A Dolák Sali Robi, akivel nagyon régóta ismerjük egymást, még a Vízivárosi Pince Klubban, amikor itt játszottunk Budapesten a 70-es évek elején, már akkor egyszer közösen föllépett velünk, úgyhogy nagyon régi, kedves ismerősünk. És hát van egy istentisztelet, ha már mondtam, hogy ökumenikus felszentelési a templom, akkor ez egy ökumenikus istentisztelet lesz. Favigyi Tamás püspök úr jön evangélikus lelkészként, és Sajgó Szabolcs atya, akit mi még Torontóból ismerjünk, ott volt plébános, és hát azóta is sokszor találkoztunk, ő a római katolikus, és Márkus Dániel, aki ott református lelkész a közelben, Őri Szentpéteren, ő fog átjönni. De az is még speciális, hogy a fesztivál közreműködőinek a produkcióit beillesztjük a liturgia elemei közé. Tehát mind a három lelkipásztor fog prédikálni, kicsit rövidebbet, lesznek közösségénekek, amit a Veszprémi Légierő fúvos zenekar kísér, ők a mi orgonánk minden évben, és akkor még hol a Kaláka, hol a Bola Gergő, tehát olyanok, akik amúgy is részt vesznek a fesztiválban, Misztrából Török Máté is fog énekelni valamit, talán Lovász Irén is fog énekelni, szóval egy fesztivál a fesztiválban, mindezt egy istentisztelet keretein belül. Nagyon szép alkalom. Ez mindig vasárnap délelőtt 11 órakor van. Most már kinőttük a fatemplomot, tehát a fatemplom melletti szabadtéri színpadon, és a hátterünk a fatemplom. Együtt énekelünk, együtt imádkozunk, és hát utána folytatódik persze tovább a program. Mindig a templom után még van egy olyan alkalom, ami egy kicsit átmenet a délutáni koncertek és az istentisztelet között. Most ebben az évben szolga csak egy van az Isten címmel, egy Vörös Sándor estet fog hallani a közönség, ami nagyon érdekesen alakult, mert Faminyi Tamás annak idején, 13 évvel ezelőtt, amikor Vörös Sándor 100 éves születésnapjára emlékezett az ország, Csöngén, ahol fölnőtt Vörös Sándor, ott meghívták őt, hogy tartson egy istentiszteletet. Ő pedig meghívott engem, hogy egy kicsit dialogizálva a műve is szerepeljenek, ne csak a róla való beszéd. És olyan jó, szépen sikerült ez az istentisztelet, hogy azóta is műsorom van, úgymond egy istentiszteletből lett rendhagyó irodalmi est, most a Fatemplom Fesztiválon is el fogok játszani.
0: Ugye meghívtátok a Kaláka Fesztiválra Csík Jánost és a Medzót, de tudjuk, hogy Csík János már nem tagja a Csík zenekarnak. Itt a Fatemplom Fesztiválon a Csík zenekart látjátok vendégül. Mind a kettővel nyilvánvalóan jobban vagytok, a Janival is, meg magával a zenekarral.
1: A Csík zenekar ugyanúgy folytatja tovább azt a vonalat, amit visz, tehát a népzenét, és időnként bele von olyan jó ízlésű slágereket, ha lehet így mondani, amiket Szabó Attila fantasztikusan tud a népzenével társítani. És hát ez a repertoár, ez megmaradt, és ezt nagyon szeretik. Egy hagyomány az, hogy a pénteki napon mindig a Csík zenekar játszik a Fatemplom Fesztiválon.
0: Még egy kis átfedést érzek így a meghívottak között. Vecsei Ihály Miklós nem csak a Kaláka Fesztiválra hívtátok meg, hanem ide is, egy József Attila műsorával, a Mondjad Atikámmal.
1: A Hasil állandó közreműködőnk, és hál' Istennek mi is a Radnóti lemezünkön játszunk egy dalt közösen, tehát van egy ilyen közreműködés is, de ő állandó visszatérője a Fatembló Fesztiválnak. Különböző estekkel voltak már ott, és hol Csóri Sándor, hol Radnóti műsor, most éppen József Attilát fognak énekelni. Bóla Gergő, aki a Platon Karatejv együttesnek a vezetője talán, nem tudom, a hiáról jártott pontosan, mert ők is nagyon jó barátok, feldolgozták az egyik énekünket, valaki jár a Fákhegyint, és amikor a múltkor a jubilom koncertjük volt a Budapest Parkban, akkor együtt énekeltük, fantasztikus élmény volt számunkra, egy ilyen zsúfolt nézőtéren, ilyen jó hangulattal és ilyen csodálatosan megszervezett esten együtt játszani a Platon Karatejvvel.

0: A Fatemplom fesztivál után nem sokat fogtok pihenni, mert hiszen július végén jön a Művészetek Völgye, és a Művészetek Völgyében a Kaláka udvar az maga az állandóság számomra. Egy biztos pont. Az a különbség tavaly óta, hogy a Kaláka udvar az most már nem Kapolcson várja a vendégeket, hanem Vigánpetenden. Tehát van már egy év tapasztalatotok abban, hogy milyen volt ez a Vigánpetendi helyszín.
1: A Kaláka versudvar úgy indult, akkor még Márta Pista irányította, hogy volt a Paja udvar, ez volt az első. És mondta nekem, hogy Dani, csináltok meg Kaláka udvart. Mondtam, jó, de ne Kaláka udvar legyen, mert van Kaláka fesztivál, meg mi játszunk eleget, hanem inkább egyezünk ki mostan a dolgot az irodalomra, a költészetre, és akkor Laszki János, mint udvari költő, állandó társunk volt 10 napig, és akkor azt mondtuk, hogy Kaláka versudvar, és a házigazda Laszki János és a Kaláka együttes, és aztán ezt így nagyon megszerette a közönség is, minden nap volt versimpró, délelőtt gyerekeknek, este irodalmi koncert, költővendégek, és hát zenész vendégek is. És ezt bejáratódott, és nagyon jól is ment. Kapolcs közben egyre zajosabb lett, vagy én vagyok egyre érzékenyen, de valahogy azt éreztük, hogy sokszor, jaj, hát miért szól már megint onnan is ez, meg annan is, nem lehet ezt ahol csitítani. És akkor Jakab Nati, aki a főnöke az egész Kapolcsnak, egyszerűen azt mondta, gyerekek, mi lenne, ha átmennétek Vigánpetendre? Elsőre kicsit ilyen számüzetésnek gondoltuk, de fú, hát az egy ajándék. Vigánpetenden csend van, sokkal nagyobb az udvar. Hát ott 300-an nem fértek be többen. Itt most meg van, hogy 6-700-an vannak az udvarban. Nagyon jó, lehet parkolni, nem szól át a szomszéd udvar. Szóval nagyon megszerettük ezt a Vigánpetendet elég hamar. Úgyhogy ott otthon vagyunk.
0: Ugye a fő jellemzője ennek az udvarnak olyan, hogy irodalmi udvar, Laszki Jánossal az élen. Tudjuk, hogy Laszki János egy kicsit visszavett abból az állandó jelenlétből, ami jellemezte a Kaláka udvar.
1: Ennek nem valamiféle olyan oka lenne, hogy nem jövünk jól, mert a mi kapcsolatunk az nagyon régi, még Párizsban kezdődött. Ott teljesen véletlenül egy közös fellépésünk volt. Megkértem Janit, hogy olvasson már fel valamit franciául abból, amit mi énekelünk, és utána elkezdtem mondani, hogy akkor ki az a József Attila, meg ki az, ilyen, és kialakult egy közös érzet, éppen tegnap

0: Dani egészsége megromlott sajnos, úgyhogy most már nem vállal annyit. 3 napot azért ott lesz velünk, az utolsó 3 napban együtt leszünk. Szabó T. Anna 3 napnak a házigazdása, és Nyári Krisztián megint 3 napnak. És nekik is vannak vendégeik, természetesen költők és zenészek, és minden este lesz koncert. És amikor Jani ott van, akkor versimpról is lesz, ami azt jelenti, hogy a közönség bedob szavakat, mi pedig mondunk egy dallamot, és együtt elmuzsikáljuk.
1: A költő vendégeken kívül lesznek-e nektek vendégeitek?
0: Hagyomány, hogy a Mistral együttes mindig fellép, hagyomány, hogy a Sebő együttes mindig fellép.
1: Hát most is jönnek?
0: Ez egy olyan fura dolog volt, hogy amikor Feri meghalt, reggel jött a telefon, és kb. Egy órával később telefonáltak a Völgyből, hogy na most még 3 óránk van, hogy módosíthatunk a műsort füzetem, aztán megy a nyomdába. És akkor a Sebő koncertre odaírtam, hogy Sebő emlékkoncert. Hát lesznek nyilván a Sebő együttes, aki mi is ott leszünk, és hát lesznek még más vendégek is, akiket most nem akarok elmondani, az egy emlék dolog lesz, majd ott kiderül. Amikor a temetése volt, akkor engem megkértek ilyen címszóval, mint pályatárs és kiadó, mondjak néhány szót. És hát mint pályatárs, tulajdonképpen akár mérnökként is pályatársak lehettünk volna. Én tavaly vettem át az aranydiplomámat a Műegyetemen, és néha föl is teszem a Huncutka kérdést, hogy melyik az a zenekar, ahol együtt játszott Halmos Béla, Sebő Ferenc, Grillus Dániel és Grillus Vilmos. Hát a Műegyetemi szimfonikus zenekar volt a 60-as évek végén, és akkor kezdtek a Feriék is verseket énekelni, a Kaláka is akkor alakult, és utána áttevődött ide a pályán, de itt is párhuzamosan ment, és hát aztán mióta én a kiadója lettem, ugye amikor itt a változások voltak, és lehetett kiadót csinálni, akkor nagyon sokan csatlakoztak hozzám, és nagyon örömömre Feri is mondta, hogy na. Először csak arra gondoltam, hogy Kalákát fogom kiadni, meg saját magam. Aztán Ferire kiadtam 10 levezét. És az egyik ebből dupla. Szóval ez egy fantasztikus kincs, ami így most mindenki, ha máshol nem, a telefonján hallgathat, mert a fizikai valóságában a legtöbb CD-m már elfogyott.

0: Működik még a kiadó?
1: Persze.
0: De nem CD-ket adtok ki?
1: Hát nézd, a CD mint olyan aktualitását vesztette szép lassan. Éppen most készülünk arra, hogy megint egy könyvbe egy CD-t tezünk bele, mert azért az idősebb korosztály még nem szereti ezt a letöltő kódot. És amikor megjelent a Laszki Janival a közös könyvünk, ez Itt járt a Földön című keresztény ünnepekhez kapcsolódó vers és énekgyűjtemény, akkor a Szépművészeti Kiadó adta ezt ki, gyönyörű maga kötet, ilyen 15-16. Századi képek, és azok részletei vannak benne. De a válasz, hogy azt mondta, ne legyen benne CD-en, mert elahult. Hát akkor beletettünk egy ilyen QR kódot egy kis borítékba, és azon mindenki letöltheti. De valahogy nem mindenki szerette ezt a megoldást. Úgyhogy most egy egész más téma. 350 éve volt, hogy a gályarabok felszabadultak. Azok a gályarabok, akiről ugye Moldova is írta 40 Prédikátor című könyvét, az ellenreformáció idején protestáns lelkészeket perbefogtak, és választhattak a közül, hogy vagy lemondanak a lelkészi szolgálatukról, vagy visszatérnek a katolikus anyaszentegyházhoz, vagy mennek a börtönbe. És hát nagyon sokan ezt a utolsó, bármilyen fura, ezt választották. Hát ehhez nagyon kemény tudat és hit kell, és aztán ezeket börtönbe csukták, per volt, stb. És aztán az lett a vége, hogy ezek közül a 40-valahányat eladtam gályarabnak Nápolyban. Az egy hihetetlen szenvedés volt. Akkor nem voltak rabszolgák, de még nem volt gőzhajó, ugye? És ezeket ütötték, verték, és gyakorlatilag gépnek használták a hajó testében, hogy húzzák a gályát, és hát szörnyű szenvedések után, egy idő után felszabadította őket egy holland kapitány. És hát erről írunk most egy oratóriumot. Látod-e Isten, ez a címe? A címe Gályarab oratórium. Szabó T. Anna írja a verséget és a darabot. Faminyi Tamás fog majd a történeti háttérről az előadás közben beszélni. Ez az előadás egyébként lesz most július 9-én Sopronban, és aztán augusztus 20-án itt a protestáns sokadalomban, Deák Tézi templomban lesz valamikor, Debrecenben is, Aszódon, ezeket tudom egyelőre. Kiváló színészeink vannak, Széles Tamás, Simon Kornél, Száraz Dénes, ők lesznek a predikátor, a vádló és a elbeszélő, és hát mi zenekarként Major Gabival, Besze Gáborral fogjuk majd énekelni a verseket, amit Szabó T. Anna eleve egy énekre szánt. Elég sok dal van benne, 20-valahány. Van benne persze sok keserű, népdalszerűek vannak benne, inkább templomi énekszerű is van, és kiszabadulás után valamilyen örömének is van.

0: Tehát, hogyha jól értem, akkor a Grillus kiadónak ez lesz a legújabb kiadványa.
1: Ez lesz a legújabb.
0: Aminek ugye az a címe, hogy...
1: Látod-e Isten? Én csak a CD-t adom ki, magát a könyvet, azt a Luther kiadó adja ki benne Szabó Tilna verseivel, a történeti háttérrel, meg gyönyörű korabeli grafikákkal, amik hát szörnyű téma, de a grafikák gyönyörűek.
0: Tehát az a lényeg, hogy meg fog jelenni egy CD, amit már temettünk alapvetően.
1: Azért sokan kérik, hogy adjam ki, szóval nem szüntettem meg magának a CD-nek a kiadását, idén is legalább 2 vagy 3 CD-t adtam ki, de ezek úgy vannak, hogy valaki megkérdezi, hogy segítenék-e neki, és akkor mondom, hogy természetesen, de eladni nem tudom, csak kiadni. Tehát aki a Grillus kiadót keresi meg, az mindig tudja, hogy én utána átadom neki a példányokat, mert koncert után dedikálással sokan szeretik. De én eladni nem tudom, a Kaláka Zenebolt is megszűnt, már csak a neten van fönt, hogy kalakazenebolt.hu, és ott meg lehet mindent kapni, ami még van.
0: Hát igen, így múlik el a világ dicsősége, mondhatnánk. Lassan a könyveknek is sem nagyon van hely már a szobákban.
1: A könyv tulajdonképpen egy hordozója valamilyen műalkotásnak. Na most, ha a versekről beszélünk, az énekelt vers az több ezer éves. A nyomtatott vers az 4-500 éves, és a némán olvasás pedig 150 éves körülbelül. Tehát tulajdonképpen az énekelt vers az jóval megelőzte a könyvet. Még a Kányadi Sándor bácsi azt is írta rólunk, hogy mi Gutenberg óta szívnémaságra ítélt versekből kihúzsikáljuk a magunk olvasata szerinti eredeti dallamot. Hát ezt nagyon szeretjük, mert tényleg nagyon sokan olvasnak verset némán, pedig még azt is javasolják, hogy legalább magának hangosan olvassa, mert akkor az az akusztikai közeg a versnek a testét valahogy jobban kirajzolja, mint ha csak úgy futólag megy rajta, és nem hallja igazából.
0: Sajnos a technológiai újításokkal szembe menni egy idő után elképesztően nehéz.
1: Viszont itt van például a Bakelitnek, mondtuk annak idején, hogy LP, ugye lemez, ami kiment a divatból, és az most meg jön vissza. Úgyhogy ezt a Kupak Tanás című új lemezünket, ami 35 évvel ezelőtti felvétel, ezt lemezen is kiadtuk, mert még hiteles is, mert annak idején analóg felvételt készítettük.
0: Épp ezen gondolkoztam, mert tényleg nem ti vagytok az egyedüliek, akik szeretnek élni ezzel az LP kiadással, a régi nagylemez kiadással, ami valamikor egyeduralkodó volt, aztán annak a helyét fokozatosan átvette a kazetta, majd a CD, és aztán most látjuk, hogy minden rajta van a neten. Ezeket a nagylemezeket, ezeket az LP-ket, mondjuk, igen, amit most ti is a Kupak Tanáccsal kapcsolatban megjelentettek, ugye? Igen. CD-n is, nagylemezen is, tehát ahhoz kell mindenképpen egy lejátszó. Ennek van egy ilyen reneszánsza. Ennek mi a töblete szerinted? Tehát miért van ennek most értelme visszahozni hát az LP-ket?
1: A hangzásában egy olyan melegség van, amit nem tud a CD. Pláne a telefonunk. Sokan mondanak fiatalok is, akik most kaptak rá a lemezre. Csak az is érdekes, mert valahogy a lemezjátszónak a szobában kell egy hely, ahol az van. Ugye régebben mindig megvolt, hogy hol van ez a hifi torony, vagy nem tudom. És a legtöbb szobában már nincsen ilyen hely, de hát ki lehet ezt találni, hogy hova tegyük a lemezjátszót, és akkor lehet lemezeket hallgatni, például ezt a Kupak Tanácsot is.

0: Tehát most itt a nyár, és nagyon sok dolgotok lesz. Nagyon sokszor jártok ti külföldön.
1: Egyre kevesebbet? Egyszer megszámoltuk, hogy valami 45-50 országban jártunk, és hát nagyon szép emlékeket hordozunk mindenhonnan. Nem csak azért nem megyünk, mert öregek vagyunk, hanem valahogy a struktúra is változott nekünk, talán nagyobb igényünk is van, nem tudom már úgy 10 órát ülni széken. Nem emelni, hogy már pedig én nem megyek sehova se. Hát tavaly is voltam Új-Zélandban, meg Laszkirnéval, Bostonban voltunk. Most éppen, jó, hát az mondjuk úgy külföld idézőjelben Zentán, az énekeltelse fesztivál, hát minden évben megrendezik, és most is voltunk oda, van Erdélyi meghívásunk, van máshol is. Szóval megyünk azért, csak nem olyan ütemben.
0: Hát ez is elég nagy ütem. Ahhoz képest, hogy az átlagember hogy éli az életét, Dani. Van neked egy iszonyat erős belső motorod, ami hajt, ugye? Ez azért még mindig benned van, mert különben nem lenne Kaláka együttes.
1: Igen, biztos, hogy vannak mindig ötleteim, most is vannak.
0: Van néhány ilyen kaliberű művész, mint te. Tehát nem vagy egyedül, de nem vagytok sokan, akikről én azt gondolom, hogy az egy dolog, hogy te művészként tehetséges vagy, de a te személyiségednek egy másik nagyon-nagyon fontos szelete, a Kaláka együttes szempontjából valószínűleg a meghatározóbb szelete, hogy képes vagy egy csapatot egybe tartani, működtetni, célokat tételezni, ezekért a célokért nagyon-nagyon sokat tenni, hogy ez a Kaláka együttes 50-valahány éve létezik. Én azt gondolom, ez a te életműved. Nagyon jó, hogy ott van melletted Vilmos öcséd, meg Radványi Balázs, meg Bece Gábor, most vagy ott volt Huzella Péter, de ha téged kihúzunk ebből a rendszerből, akkor nincs Kaláka együttes. Jól gondolom én ezt, Dani?
1: Nézd, az idő majd elmondja, hogy van vagy nincs. Tény az, hogy a KFT, az alapítvány, amit létrehoztunk, az adja ezt az egészet, hogy fesztiválokat tudunk rendezni, hogy kiadóként is üzemelünk, és nem vagyunk kiszolgáltató meg. Hát pályázatokon tudunk indulni. Tehát egy csomó olyan háttér kell, amit egy zenekar önmagától nem tud megcsinálni, ha nincsen egy adminisztrációs.
0: Na, de én azt mondom, hogy ebbe te vagy a kulcs.
1: Hát lehetséges, igen. Mert én mind a kettőben benne vagyok. Megszervezem, aztán oda megfurulyázni.
0: A mai kávéház vendége Grélusz Dániel zenész, a Kaláka együttes vezetője volt. A műsorban a következő dalok hangzottak el. Pál apostol első korintuszi levele. A Kupak Tanács lemezről a Beteg a tenger, majd a Lesz-e bárka. A Platon Karatejev játszotta a Valaki jár a fák hegyént, majd Sebő Ferenc a Rejtelmeket. Ezt követte a Hogyha felindul az Isten című ének, majd a Kupak Tanács című dal, végül az Ég Zsoltáráról énekelt a Kaláka együttes. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.

Be vagyunk fogva, perlünk fölénk magasodna, túl kiabál, elküld haza.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Huszonkettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Fényt mutat és erkölcsi iránytűként szolgál a gyűlölettel, intoleranciával és dehumanizációval szemben 14. Leópápa látogatása Lampedusa szigetén, jelentette ki Aldel Hafid Keit, a szicíliai muszlim közösség elnöke. Keit, aki egyben az olaszországi iszlám közösségek uniója alelnöke, hangoztatta, a pápa július 4-i látogatását nagy várakozás előzi meg az egész Olaszországban élő dolgozó muszlimok részéről, akik bevándorlóként érkeztek az országba. Úgy vélte, az Olaszországban és Európában is szorgalmazott kegyetlen remigrációs retorika eleve elutasítja vagy bűnözőként tünteti fel a háború, éhezés és az éghajlatváltozás pusztító hatás elől menekülőket, de a migránsok nem számok vagy választási szlogenek, hanem reményt kereső emberek. Kijelentette, az ideológia falakkal és a bürokratikus cinizmussal szemben 14. Leópápa jelenléte megerősíti, hogy az emberi élet és méltóság nem képezi alkutárgyát. A Szent Atya szombaton felkeresi Lampedusa temetőjét, a sziget múlóján pedig táblát avat Ferenc pápa emlékére, akinek első apostoli útja 2013. július 8-án oda vezetett. Akkor Ferenc pápa a közöny globalizációja ellen intézett felhívást. A múlón 14. Leópápa a helyi regisztrációs központban tartózkodók egy csoportjával is találkozik. Megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordja az országban. Széchenyben több mint 42 fok volt az előzetes adatok szerint, Budapesten pedig az új rekord 41,8 fok Lágymányosról a Hungaromet közlése szerint. Nyugaton már szerde este, keleten aztán csütörtökön, péntekre tehát már országosan felfrissülés várható, egyelőre megszűnik majd a kánikula. Ugyanakkor a nagy hőmérséklet különbségből adódó energia heves viharokat eredményez, sokfelé várható majd ilyen károkozó széllel, jégesővel, felhőszakadással, figyelmeztetett Németh Lajos meteorológus, akit az Index kérdezett. Megjegyezte, a július általában melegebb a júniusnál. Más szakemberek pedig már jelezték, hogy formálódik a következő hőkupola kialakulása. Folytatódik a víz melegedése a Balaton minden medencéjében, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Facebookon. A felszíni víz hőfoka a mérési pontok közül Keszthelynél volt a legmagasabb, 32,9 fok napközben. Egyelőre fokozott algásodás nem tapasztalható a tóban. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók délután Debrecenben, közölte a katasztrófa védelem. Jellemzően megsérült tetőszerkezetek, kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztották az egységeket. Megszűnik a szuverenitásvédelmi hivatal, döntött az országgyűlés. Módosítják is az azt megszüntető törvényt, a hivatal vezetője Lánci Tamás nem kap végkielégítést. A parlament elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. Az önkormányzati vezetők illetménye nem növekszik automatikusan, hanem a jelenlegi szinten változatlan marad, és megszüntették a havi költségtérítésüket. Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása. A kormány közleménye emlékeztet, 2024-re több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a közfeladatot ellátó közérdekű alapítványokhoz az állami számvevőszék szerint. A kabinet célja, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett világosabb, átláthatóbb és számon kérhető felelősségi rendszert hozzon létre. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság. Az alkotmányjogászokból álló szervezet vizsgálja majd a Sólyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. A szakértőket múlt héten hívta meg Magyar Péter kormányfő. A bizottság csak véleményezhet, nem akadályozhatja meg a készülő jogszabály elfogadását, írta a Euronews nyomán a hvg.hu portál. A visegrádi országok parlamentjeinek külügyi és európai ügyek bizottsági elnökei közös megállapodásban rögzítették álláspontjukat az Európai Unió következő 7 éves keretköltségvetéséről, biztonságpolitikai kérdésekről, az EU bővítéséről és az együttműködés lehetőségeinek bővítéséről. Ezt Sopov Ildikó, az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának elnöke ismertette a dokumentum aláírása után Tatán. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor zivatar többfelé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség húhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 21-22, napközben 36-37 fok körül alakul. Estétől majd heves viharokkal jön a hidegfront, amit csütörtökre a keleti ország részt is eléri, péntekre tehát már országosan felfrissül a levegő. Híreinket hallották.
3: A napverset.

0: Nemes Nagy Ágnes, széndioxid. Csak a növény a tiszta egyedül, nem ismer kategóriát, s a bűnös széndioxidot éjszaka mégis ő cseréli át. Tisztán ragyog reggel az égi sátor, a tölgyek néma megváltástanától.
1: Nemes Nagy Ágnes széndioxid című versét Dér Gabriella mondta el. Nemes Nagy Ágnes diákkorától kezdve írt verseket folyóiratokban 1945-től publikált. Első kötete 46-ban jelent meg, és ez évben alapította férjével közösen az Újhold című irodalmi folyóiratot, amely csak 48 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mintegy emblémája lett a babicsi nyugateszmeiségét és minőségigényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált. További új verseit a 67-es napfordulóban, majd pedig három gyűjteményes kötetének egy-egy ciklusában adta közre. Költői munkája mellett a magyar eszéirodalom kimagasló művelője volt. A 70-es-80-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Nemes Nagy Ágnes 1991-ben hunyt el.
2: Gyógypedagógiai munkánk alapja a bejósolhatóság, a kiszámíthatóság és a tervezhetőség. Neurotipikus esetben is elképesztően fontos, hogy legyen egy olyan mentális horgony, egy fogódzó, amiben tudom, hogy mi történik velem azon a napon, vagy azon a héten. Értelmileg akadályozott és vagy autizmussal élő fiataloknál és régebb óta fiataloknál pedig még inkább meghatározó, hiszen azt a biztonságot nyújtja a kiszámítható, bejósolható keret, ami az ő teljes mentális jólétéhez szükséges.
3: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban ellátogatunk az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete Egerjó támogató terek Szederfa otthonába, ahol Apostol Viktóriával, az Egyesület szakmai vezetőjével körbejárjuk, bemutatjuk hallgatóinknak, mivel is foglalkoznak gondozatjaik, fiataljaik. A Zugó utcai ingatlanban nappali foglalkoztatás, munkavégzés történik. A mai alkalommal megismerhetjük, az Egyesület hogyan tudja segíteni az értelmileg akadályozott embertársainkat, aminél önálló életvezetésre, milyen a munkaszervezés és miért fontos a napirend kiszámíthatósága. Bemutatjuk továbbá az úgynevezett csodaszobát is, mely egy különleges, biztonságos és stresszmentes környezetet biztosít számukra. Ha tehetik, tartsanak velünk! Korábban beszélgettünk már a Gyöngyház Egyesületnek a tevékenységéről, és arról is, hogy ugye itt Egerben is megnyithattátok a nappali intézményeteket. Nagyon köszönöm, hogy beszélgethetünk újra, és most itt személyesen helyszínen lehetünk, és majd bemutatjuk a kedves hallgatóknak, hogy mivel is foglalkoztok, és mi is ez az intézmény. De egy pár szóban idézzük fel, hogy mikor költöztetek ide, milyen céllal jöttetek, és hogy milyen tevékenység folyik itt.
2: Az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete 21 éve indította meg az első házát Ikladon, a székhelyünk Ikladon található. Az elmúlt 21 esztendőben három támogatott lakhatással, nappali fejlesztő foglalkoztatással és védett munkahelyen akkreditált foglalkoztatással. Ez csak egy kitekintés volt, hogy lássátok, hogy kik is vagyunk mi, mert hogy 3 évvel ezelőtt egy csodálatos pályázat keretében lehetőségünk nyílt a bővülésre, és Egerre esett a választásunk, és 2024 januárjában itt Eger belvárosában a 3 támogatott lakhatásba tudott beköltözni 666 fiatal, és van egy nappali házunk is, nappali foglalkoztatónk, ahol a támogató szolgálatunk is működik, és ahol védett munkahelyen, akkreditált foglalkoztatás keretében tudunk biztosítani megváltozott munkaképességű munkavállalóknak, a fiataljainknak munkát, munkabérért dolgoznak.
3: Hol nézelődtetek az ingatlanok között? Tehát, hogy nyilván ez volt az egyik, amit megnéztetek, de mi volt a fő cél, amikor ide költöztetek végül, hogy mit szeretnétek látni abban az ingatlanban?
2: Szuper a kérdés, mert hogy gyakorlatilag azzal a misszióval és szemlélettel függ össze a kérdésed, amit mi elsődleges fókuszként tekintünk. A méltóság és a partnerség fókuszában igyekszünk a mindennapokban tevékenykedni, és Az volt a cél, hogy olyan ingatlanokat keressünk, ahol nem eldugjuk a fiatalokat, hanem ez a belvárosban található valódi kapcsolódások, a szolgáltatások valódi elérése tud megvalósulni. Eredendően nem az volt a cél, hogy az Egertáblán túl egy régi, bezárt panzióba költöztessük őket, hanem az, hogy visszakerülhessenek, hogy a fiatalok a hétköznapi élet színterein találkozhassanak bármilyen szolgáltatással, a szomszédainkkal, a postán találkozhassanak velük az emberek. Azt szerettük volna, hogyha valódi kapcsolódások mentén történik egy olyan ingatlan választás, amiben nem eldugjuk őket, hanem a valós életterekbe tudnak ők jelen lenni. Úgyhogy a belvárosban vásároltunk 3 ingatlan, nincs egymástól messze. Az egyik a Koszorú utcában, a másik a Hősök utcában, a harmadik pedig a Foglár utcában.
3: És itt a Zúgó utcában hogyan találtátok meg ezt az ingatlant? Miért néztétek meg, vagy hogyan keltette fel az érdeklődéseteket?
2: Hát ez abszolút az isteni gondviselésnek. Kaptunk egy fülest, hogy itt esetleg eladóvá fog válni egy ingatlan, és azt éreztük, hogy ezt a házat nekünk találták ki. Ez egy sarokház, gyönyörű nagy kerttel, olyan különálló nagy szobákkal, ahol a kézműves foglalkozás, a terápiás tevékenység méltón tud megvalósulni, és nagyon örültünk, hogy a tulajdonos úgy döntött, hogy nekünk adja el.
3: Eltelt 2 év, több mint 2 év. Hogyan érzitek magatokat azóta? Belaktátok-e a teret?
2: Abszolút. Ugye említettem, hogy a nappali foglalkoztatás helyszíne a Zúgó utcai ingatlanunk. Továbbá itt is van védett foglalkoztatás és akkreditált foglalkoztatás keretében, akkreditált munkavégzés keretében fizetést tudunk biztosítani a nálunk dolgozó fiataloknak, és kézműves műhelyekben tudnak ők kiteljesedni. Kerámia műhelyben, szövőműhelyben és a kertészetben vállalnak minden nap felelős munkát.
3: Honnan jött a gondolat, hogy ezekkel a területekkel foglalkozzanak a fiatalok?
2: A természetben végzett munka és a növényekkel, a gondoskodással kapcsolatos tevékenységek egyébként is terápiás jellegűek bizonyítottan. Azonban mindig azt szoktam mondani, hogy az agyaggal való munka az földdel, a keret, a szövés, a szövőkeret mentén pedig keretez. És mindenkinek valami másra van szüksége, mind a 3 terület hosszú évek tapasztalata a támogató hatásáról, úgyhogy ezért estek ezekre a választások.
3: Itt ülünk most egy pihenőszobában. Ugye ez egy ilyen téli kert, ami mitől különleges az itt lévő fiataloknak?
2: A pihenőszoba azt a lehetőséget biztosítja, amiben az esetlegesen szenzorosan túlérzékeny, vagy a túl sok inger okán a közösségi térből kizsilipelni vágyó fiatalnak van arra lehetősége, hogy elvonuljon egy olyan helyiségbe, ahol ő méltón tud lenni, és az én idejében rendezni tudja a gondolatait, meg tud nyugodni, és kevesebb az inger, mint a közösségben, ahol ő túlterhelődött.
3: Láttam, hogy vannak itt ugye napi rendek, be van osztva, hogy ki, mikor, mit, hol csinál. Ez a szoba erre érvényes? Ez a beosztás? Vagy itt aki akar bejön, és nincs sorrend?
2: Szuper a kérdés. Azt szoktam mindig mondani, hogy minden mindennel összefügg. Onnan indítok, hogy a gyógypedagógiai munkánk alapja a bejósolhatóság, a kiszámíthatóság és a tervezhetőség. Neurotipikus esetben is elképesztően fontos, hogy legyen egy olyan mentális horgony, egy fogódzó, amiben tudom, hogy mi történik velem azon a napon, vagy azon a héten. Értelmileg akadályozott és vagy autizmussal élő fiataloknál, és régebb óta fiataloknál pedig még inkább meghatározó, hiszen azt a biztonságot nyújtja a kiszámítható, bejósolható keret, ami az ő teljes mentális jólétéhez szükséges. Tervezetten is lehet a napi rendbe beiktatni, hogy ő elvonul ide, de hogyha igény van, jelzi, az egyéni szükséglete indokolják, akkor pedig természetesen még van erre lehetősége, de van erre még egy extra külön helyiségünk is, ahol ez meg tud valósulni, egy úgynevezett fejlesztő szobánk, a Snoozelen szobánk.
3: Erre majd később években ki fogunk térni, hiszen oda is ellátogatunk majd, és akkor megpróbáljuk átadni a hallgatóknak, hogy mi is ez a szoba tulajdonképpen. De mielőtt oda még eljutnánk, beszéljünk kicsit arról, hogy hogyan fog itt alakulni a nyári üzemmód.
2: Hát ahogy berobbant ez a nagy meleg, egy kicsit újra kellett terveznünk. Alapvetően ugye a kertet gondozzák a fiataljaink, vannak magas ágyásaink, ahol a saját növényeinket gondozzák, de ebben a melegben ugye nem lehet olyan sokáig a napon maradni, úgyhogy itt folyamatos újratervezésben vagyunk. Alapvetően a mindönálló életvezetés, amiben kísérjük a nálunk élő fiatalokat, úgyhogy a mindennapokban a háztartási folyamatok gyakorlása, feldolgozó élelmiszereket, akár közösen elkészítünk ebédet is, vagy vacsorát, melyben ők aktív részt vállalnak. Közös vásárlások ebben a nagy melegben egy klimatizált boltban esetleg örömtelibb tud lenni. Nagy fagyizások, kirándulások, most többféle szabadtéri programot néztünk, kirándulásokat egy picit rendhagyó módon, nyilvánvalóan eltérően a szokásos hétköznapi napirendektől, de ezeket is folyamatosan megbeszélve és egyeztetve a fiatalokkal.
3: Vízparti látogatás lesz, vagy strandolás?
2: Abszolút lesz, igen. Korábban úszni is jártunk a fiatalokkal rendszeresen, és jártunk itt a környező tónál is. Megismártoztunk benne, és a partján is piknikeztünk. Viszont ami most vár ránk a következő hetekben, az egy közös táborozás. Sukuróra indulunk, és bár most a Velencei tóban nincsen túl sok víz, de egy olyan táborhelyet találtunk, ahol van saját medencénk, és a mostani tábor különlegessége, hogy az ikladi csapattal közösen valósul meg a tábor, pontosan 80-an megyünk Egerből és Ikladról, úgyhogy nagyon izgalmas, ilyet még nem csináltunk.
3: Hogyan jött a gondolat, hogy szeretnétek most összeadni a csapatot?
2: Elsősorban szakmai döntés született, ugye ez a harmadik esztendő, hogy itt megindult nálunk az élet Egerben, és az első két évben azt éreztük, hogy még fontos, hogy összeszokjon a csapat. Legyen egy olyan kohézió, amiben így biztonságosan el lehet indulni egy egyhetes ottalvós történetre, az egy nagyon intenzív, többször 24 órás együttlét, és az első két évben csak napközi tábor jelleggel indítottunk napi kirándulásokat különböző helyszínekre, és most azt éreztük, az ikladi csapattal már több mint 20 éve minden nyáron egyhetes táborra kelünk fel, hogy ebben az évben így mintát adva az egri csapatnak, hogy érezzék, hogy ez hogy is szokott alakulni, közösen próbáljuk ezt meg. Nagyon izgalmas, a 80 fő az nagyon izgalmas.
3: Mennyire várják az egri fiatalok, hogy egyrészt a tábort is, másrészt azt, hogy ilyen sokan együtt legyenek?
2: Nagyon várják, most már hónapok óta készülődés lázában égnek. Egészen pontosan januárban azt mondtam, hogy leghamarabb május 1-én kérdezhetik meg, hogy ki kivel lesz egy szobában, mert minden nap, minden perce erről szólt. Május 1-től komolyan vették, és meg kellett csinálnom a szoba beosztást, úgyhogy nagyon-nagyon várják, készülnek, van, aki már bepakolta a táskáját, szóval nagyon intenzív várakozás vette kezdetét, július végén indulunk útnak.
3: A segítők hogyan állnak ehhez a tábori kérdéshez, mennyire lesz ez nagyobb feladat egyébként részükre, részetekre?
2: Sokkal intenzívebb az együttlét, de azt tudom mondani, és borzasztóan örülök, hogy a segítők legalább annyira izgatott várakozással tekintenek a július végére, elképesztő sok ötlettel, programjavaslattal, úgyhogy nagyon, nagyon izgalmas lesz.
3: Tekintsünk körbe akkor a házban.

0: Belépvén a házba, itt van a konyha, ahol nagyon szépen fel vannak címkézve, hogy mi micsoda hol van. Itt ugye hát tulajdonképpen fotókat láthatunk. Miért fontos ez a fiataloknak?
1: Ez pontosan amiatt a kiszámítható és bejósolható keret miatt fontos, amit korábban mondtam, hogy a figyelmet is összpontosítsuk. Azok a fotók vagy piktogramok találhatók a szekrény bizonyos pontján, amik remélhetőleg mögötte vannak. Tehát, hogyha a szekrény elején, a polc elején egy bögre van, akkor oda kerülnek fel a bögrék. Mert ugye mind önállóbb életvezetésben kísérjük a fiataljainkat, és nem azt szeretnénk, ha az életük passzív elszenvedői lennének, hanem az aktív formálói és részesei. És ugye ez nem egy szálloda, ők aktívan részt vállalnak a mindennapi folyamataikban, mosogatásban, kibepakolásban, mosogatógépből való bepakolásban és kipakolásban is részt vesznek a konyha rendezésében, és ez egy ilyen plusz segítség. Ahogy említettem, egy olyan biztos horgony, amivel tudom, hogy oda szükséges felpakolnom az adott konyhai eszközöket.
0: Mit szoktak csinálni itt a konyhában azon túl, hogy mondjuk isznak egy pohár vizet?
1: Szuper a kérdés. Élelmiszert mentünk az élelmiszerbankon keresztül, és szerencsére itt Egerben is már egy ideje van lehetőségünk erre, és a mentett élelmiszert a csapatunk fel is szokta dolgozni, és a mindennapokban segít nekünk a mentett élelmiszer az étkezés kipótlásában is, de hogy azokat a fajta egyszerű konyhai feldolgozó folyamatokat, a rendszer szemléletet, és az, hogy nem készen kerül elém egy pástétom, hanem az, hogy az micsoda és hogyan is került ide, ezt is szolgálja.
0: Mindenki szeretne ebben a tevékenységben részt venni, vagy ez egy kötelező elem, hogy ők mondjuk az élelmiszert feldolgozzák? Hol van itt a fókuszpont?
1: Ez egy nagyon nehéz és összetett kérdés, mert hogy például én sem szeretnék otthon takarítani nagyon sokszor, de sajnos egy kötelező eleme az életemnek, és nyilvánvalóan, hogyha azt mondom, hogy a szemléletünk és a támogatásunk fókusza a méltóság és a partnerség mentén valósul meg, és a mind önállóbb életvezetés az, amiben szeretnénk őket támogatni, annak szerves része az, hogy az egyszerű háztartási tevékenységekben is részt veszek, és nyilvánvalóan ez nem erőszak mentén történik, mindenkit az egyéni szükségletei és képességei mentén kapcsolunk be, és olyan folyamatokban, amikben sikerélményt ér el, és amit örömmel végez. Ha valakinek a sztereotíp érdeklődési köre a különböző kardok például, és ez nem egy fiktív példa, ő például szívesen vesz részt a hámozásban és pucolásban, mert a kard éle erősen összeegyeztethető például a hámozóéval, és akkor valami kedves mesét sző a köré, miközben pucolja a répát. Tehát igyekszünk az egyéni szükségletekre koncentrálni, de a valóságban támogatni őket.
0: Azon túl, hogy most a konyhát láttuk, mi van még itt a földszinten, mert ugye emeletes házról van szó.
1: Így van, a földszinten a nappali és a közösségi tér mellett még két irodahelyiség és mosdó található, ugye ez a közösségi tér biztosítja az étkezés helyét is, és az emeleten találhatóak a kézműves műhelyeink, amiről beszéltünk, és hogyha fölmegyünk az emeletre, akkor ott négy szobában különböző kincsek találhatóak.
0: Kukkantsunk meg! És hogyha megérkezünk ide az emeletre, akkor rögtön látható az a táblázat, amit már korábban említettünk. Egy kicsit pillancsunk rá, hogy mitől különlegesek ezek a táblák, és mit láthatnak itt, és nyilván nekik ez mitől sokkal nagyobb segítség a napokban.
1: Így van, itt az emeleten több tábla is rögzítve van, és ez pont azt a biztonságos napi rendet és keretet biztosítja, amiről korábban beszéltem, a bejósolható, kiszámítható struktúrált keretet, ami a biztos mentális horgony a mindennapokban. Az első tábla azon az év, a hónap, a nap szerepel, mert hogy minden napot egy napindító csoporttal kezdünk meg. Ennek az a célja, hogy térben, időben elhelyezzük magunkat, és hát így üzemi hőfokra hozzuk magunkat aznapra, lássuk, hogy ki melyik műhelyben fog dolgozni, mi fog történni aznap. Van-e valami változás, valami eltérés ahhoz a ritmushoz képest, amiben szoktunk működni? Tehát az első tábla az egy térben, időben való biztos tájékozó. Itt látható az is, hogy egy nyíl mutatja a fiatalokkal, reggel közösen megbeszéljük, hogy milyen az időjárás, és oda is forgatják. A másik tábla pedig a napot struktúrája, a munkaidőt struktúrája. Itt látható, hogy a reggeli csoport után, a munkavégzéskor melyik segítő, melyik műhelyben milyen munkafolyamatokat fog végezni a fiatalokkal, lombsöprés, vagy a növények a magaságyásokban való gyomlálása, öntözéssel lesz a feladat. Ugye van egy olyan műhelyünk, ahol közösen feldolgozzák az ételt, és egyszerű háztartási feladatok keretében elkészítik maguknak az ételt, látható, hogy melyik segítő, melyik fiatallal gyakorolja ezt a folyamatot. Az ebéd után szintén van egy csoport, egy közös bevásárlás a közeli boltban, ahol az önrendelkezést, a pénzhasználatot lehet gyakorolni. A délutánban pedig van egy közösségi mozgás. Vannak szabadtéri sporteszközeink, és vagy váltásban lazítva, már korábban említett, de majd külön kitérünk rá, szenzoros szobánkban.
0: Fontos, hogy itt is fotókat láthatunk. Ennek mi az apropója?
1: Azért nagyon fontos, mert vannak olyan fiataljaink, akik bizonytalanabbak a betűk világában, és hogyha egy tevékenység a fotó mentén jelenik meg, és látja, hogy annak a tevékenységnek a képe mellett az ő saját arcképe van, akkor az egy olyan méltó keretet ad, hogy nem szükséges, hogy ismerje a betűket, pontosan látja, hogyha az ő arcképe a magaságyások mellett van, akkor ő azon a napon a kertészetben fog dolgozni, és gyomlálni fog a magaságyásban.
0: Látható még itt egy kis rajzolt szülinapi torta, és feliratok is. Lesz most majd szülinapi buli is akkor.
1: Holnap az egyik lakónk a 49. életévét tölti be, és egy közös tortasütés történt a tegnapi napon. Még azt is mondta, hogy ő fekete erdőtortát szeretne kifejezetten, úgyhogy a kívánságára egy két emeletes fekete erdőtortát készített a konyhai kreatív csapat a tegnapi napon. Ő pont orvosi vizsgálaton volt és vásárolt, úgyhogy nem tudta, hogy ez a torta elkészült. Meglepetés szülinapi bulir vár rá holnapi napon.
0: Akkor még egy általán nem is sejt semmit.
1: Mint hogy a társait felszoktuk köszönteni, azért ezt titokban várja, és ennek a fiatalembernek az egyik különleges sztereotíp érdeklődési köre a vonatokra koncentrálódik, és minden nap ilyen óvatos utalásokat tesz rá, hogy születésnapja lesz pénteken, és szereti a vonatokat, tehát így biztosra megy, de konkrétumot még nem tud.
0: Nagyon jó meglepetés lesz ez neki. Mere, mehetünk itt tovább, ugye itt vannak a műhely foglalkozások is az emeleten. Mivel foglalkoznak, melyik szobában a fiatalok?
1: Itt két kézműves alkotó műhely talál. Az egyik tevékenység egy puhább anyaggal, a fonallal és a szövőkerettel dolgozik, a másik műhelyben pedig az agyaggal dolgozunk, kerámia műhely működik, az egyik földdel, a másik keretez, minden fiatalnak másra van szüksége, van olyan munkatársunk, aki esetleg nehezebben viseli, ha a kezéhez valami hozzáragad, nem tölti el biztonsággal, hogyha földes marad a keze, és ettől feszülté válik, viszont az a puha sejmes anyag, amit a fonal biztosított, pedig komfortosan és örömmel méltón tud a műhelyben részt venni.
0: Kukkancsunk be ide ebbe a szobába, hogy akkor mik is készültek el.
1: A kerámia műhely apró dísztárgyakat, ajándéktárgyakat készít. Vásárokban szoktuk ezeket értékesíteni. Az a vásár, ahol rendszeresen járunk, az Budapesten az Erzsébet téren a Hello piac. Ez egy kézműves vásár. Azt szoktam mondani, hogy gombából nem tudunk annyit készíteni, amennyit ne tudnánk eladni, úgyhogy ha itt körbenézünk az asztalon, akkor is látszik, hogy gombák vannak minden mennyiségben. Ezek olyan gombák, amiket így a kertbe le lehet rakni a növények mellé, vagy leszúrhatóak ültetett növények mellé is. Elképesztően helyesek és hatalmas sikerük van. Alapvetően az életünket a keresztény évkör struktúrája, és igyekszünk a termékeinket is ennek mentén figyelembe venni és készíteni. Úgyhogy húsvétra, karácsonyra leginkább ez a két nagyobb ünnep, amire fel tud készülni egy raktárkészlet a személyes kézzel készült termékekkel, azokra igyekszünk koncentrálni. Úgyhogy ilyen egyszerűbb, kisebb és nagyobb dísz- és ajándéktárgyak találhatóak még itt.
0: Korábbi beszélgetésünk alkalmával szóba került az is, hogy majd Egerben is láthatóak lesznek ezek a termékek. Hol tartunk most, és mik a terveitek?
1: Egy kis technikai idővel futunk most, mert bár sikerült megvásárolnunk egy csodálatos kemencét, hogy ne kelljen ikladra hordanunk kiégetni az Egerben elkészült kerámia tárgyakat, sajnos bővíteni szükséges a hálózatot, de még csak nem is nálunk, vagy nem csak nálunk, hanem az utcában is, és ennek van egy kis technikai ideje. Most első körben a jövő nyár az, amit így a szolgáltató be tudott lőni, mint elsődleges időpontot, úgyhogy jelen pillanatban a szövés, amire és a puha anyaggal, a fonallal való különböző kézműves ajándék és dísztárgyak készítése a prioritás. Hosszú távon az a tervünk, hogy szeretnénk, hogyha láthatóvá válhatnának a fiataljaink, és láthatóvá válna az, hogy ők értékteremtésre képes, értékes felnőttek, és nagyon szeretnénk, hogyha azok a tárgyak, amiket ők szívvel és lélekkel készítenek, azok Eger számára is minél nagyobb körben láthatóvá válnának, és van olyan tervünk hosszú távon, hogy szeretnénk egy üzletet bérelni valahol a Dobótér közelében, hogy minél nagyobb közönség megismerkedhessen az Eger jó támogató terek kreatív alkotóival és a munkáikkal.

0: Több különleges szoba is van itt egyébként, de hát egy igazán különleges a sarokban elbújva. Mi ez a szoba, és milyen céllal hoztátok létre?
1: Borzasztóan régen vágytunk egy ilyen csodavarás szobára, ez az úgynevezett snúzelen szoba, más néven egy ilyen multiszenzoros szoba, egy multiszenzoros környezet. Ez egy olyan speciálisan kialakított, biztonságos és harmonikus helyiség, amelyben a legkülönfélebb ingerekkel találkozhatunk, fény, hang, illat és a tapintás ingereivel, ami egyszerre nyugtatja és stimulálja az érzékszerveinket. Ez elsődleges célja a relaxáció, a stresszoldás és a kognitív és a motoros képességeink fejlesztése. Értelmileg akadályozott és vagy autizmussal élő embereknél pedig hordoz egy extra hozzáadott értéket, kizsilipelni abból a fajta ingeráradatból, mely számára nem komfortos, és találkozni azokkal, melyek kifejezetten biztonságot adnak számára, ami örömmel tölti őt el, és azokat az eszközöket kapcsoljuk be, fény, hang, illat, stimulációjára, ami számára biztonságos és komfortos. Egy vízágy található benne, egy óriási fénycső, olyan kivetítő, ami az univerzumot mutatja be, közben illat és aromaterápia is működik. Nagyon-nagyon szeretik a fiatalok itt kizsilipelni és megnyugodni.
0: Hogyan fogadták, amikor a szoba maga elkészült, vagy várták-e már nagy izgalommal azt, hogy lesz majd egy ilyen szoba? Elmondtátok előtte?
1: Nem ismerte egyik fiatalunk se, de sokat beszéltünk róla, hogy ne érje ismeretlenül őket, és hogy kedvet csináljunk. Bevallom, hogy a legnagyobb sikere már a tervezési fázisban és azóta is a vízágynak van. Elképesztő az a várakozás, amivel az ő idejükbe érkezést várják, hogy a vízágyon egy picit lebeghessenek.
0: Hogyan kell elképzelni az ő itt töltött idejüket? Ők akkor ilyenkor egyedül vannak bent, vagy valaki mással vannak bent?
1: Ez egyéni igény, szükséglet és szakmai megfontoltság is és vagy a válaszom, hiszen elengedhetetlen, hogy bent legyen a segítő szakember, hogy elindítsa ezeket az eszközöket, de utána az egyéni szükséglet mentén, hogyha szeretne a fiatal egyedül maradni, és az valóban biztonságos, hogyha ő ott marad, akkor a megbeszélt keretben ő tud akár egyedül is lenni a szobába, és olyan is van, aki kifejezetten szeretné, hogy legyen ott vele egy segítő, csak maradjon mellette az ágyon, vagy fogja a kezét, vagy beszéljen hozzá. Mindenkinek nagyon eltérő az, ahogy ő ki tud zsilipelni egy kicsit a monoton mindennapi hangzavarból.
0: Kicsit így ránézve a szobára, olyan, mintha a csodák palotájába esnénk be, hiszen egyébként is a fények nagyon nyugtatólag hatnak ugyan, de hívogatónak is mondanám.
1: Abszolút. A fiatalok is azt szokták mondani, hogy ők mennek a csodaszobába. Annak ott külön rítusa van, hogy hogyan lehet oda betérni. Az egy olyan teljesen módosult tudatállapotban töltött idő, amikor ők tudják, hogy valóban van egy olyan én idő, amikor teljesen ki tudnak lépni abból a mindennapi hangzavarból, és az csak az ő egyéni én idejük, amit ott tudnak tölteni. Olyan fények, olyan hangok, olyan illatok mellett, ami egy ilyen biztos mentális horgony.
0: Beosztás szerint működik ez akkor, vagy ha valaki

0: igényli napközben, akkor ő csak bejelentkezik, úgymond, és jön a segítővel?
1: Hogyha érzelmileg kibillent a napban, akkor természetesen van arra lehetőség, hogy itt meg tudjon nyugodni, de egyébként a napnak van egy olyan tervezett struktúrája, amiben mindenki fel tud ide jönni a nap egy bizonyos pontján. A napi rendben ez is szerepel.
0: Mennyi időt töltenek itt el átlagosan a fiatalok?
1: Ez is változó, hogyha valaki érzelmileg kibillent, és több időre van ahhoz szükség, hogy megnyugodjon, hogy újra vissza tudjon térni a közösségbe, mert esetleg valami konfliktusa támadott a társaival, vagy egy belső konfliktus született meg benne, akkor itt is igyekszünk igazodni az egyéni szükségletekhez és igényekhez. Ilyenkor újra tervezünk, és lehet ez hosszabb idő is, de körülbelül egy 20-25 perc az, amit itt szoktak tölteni a szobában.
0: Említetted, hogy a vízágy az egyik legkedveltebb. Mi az, amit még nagyon szeretnek ebben a szobában? Láttam itt ugye a matatófalat is például.
1: A matatófalon a legkülönbözőbb apró készségek gyakorolhatók, az elvarázsolja még őket, a különböző zárak, lakatok, cipőfűzők, elhúzó reteszek világa az nagyon varázslatos, azonban még a masszázsfotel az, ami különlegesen örömmel tölti el őket, és van egy kivetítő, ami gyakorlatilag a csillagoseget, az éjszakai csillagoseget vetíti a fejünk fölé, ugye ez egy elsötétített szoba, ahol a fény nem tud beáramlani, és nagyon klasszul és csodálatosan hozza az éjszakai fényeket.
0: Itt már a megérkezés is sejteti azt, hogy különleges helyre jönnek. Mi ez a fényfüggöny?
1: Szuperul mondtad, ez egy fényfüggöny. Gyakorlatilag itt megyünk át a csodaországba. Ennek van egy fizikai kapuja is, hogy érezhető legyen egy olyan objektív mutatója, hogy itt most valami más térbe érkeztem. Ezt a célt hivatott betölteni.

0: Többször elhangzott már ugye korábbi riportokban is, hogy nagyon nagy figyelmet fordítotok arra, hogy megmutassátok a fiataljaitokat, és hogy kapcsolatot tudjatok kialakítani másokkal, akár közösségekkel, vagy az itt élő emberekkel. És ugye nemrégiben volt a kutyás véradás is. Ez hogy sikerült? Ez már a második alkalom volt.
1: Így van, április 10-én szerveztük meg. Ez egy kutya-asszisztált véradás. Bennünket eredendően az egyesületünket is életre hívó misszió és szemlélet vitt bele ebbe a projektbe, hogy eredendően az önzetlen adás az, ami életre hívta a szervezetet, és hát mi lehetne annál önzetlenebb, mintha a saját vérünket adjuk egy másik ember jólétéért. Továbbá nagyon szerettük volna, hogyha láthatóvá válnak a fiataljaink itt Egerben, és a véradóknak a saját maguk által készített kézműves termékeinkkel is készültünk ajándékba, és itt volt egy kiállító sátor is, hogy lássák, hogy értékteremtésre képes értékes felnőttek, akik értéket alkotnak a világban. Elképesztően izgalmas volt a nap, kora délutántól már hatalmas szeretettel vártuk ide a nappali házunkba a bátor és önzetlen véradókat a kutyusukkal együtt. Ahogy említetted, ez már a második alkalom volt, a Rehaboldog Bozi Erikával és a Magyar Vöröskereszt Hevesvár megyei szervezetével közös összefogásában álmodtuk meg, és összesen 60 elhivatott kutyás véradó gazdi érkezett, hogy önzetlenül segítsen másokon, és nagyon hálásak voltunk nekik.
0: Mivel szeretnétek majd a harmadik alkalommal előrukkolni? Lesz-e valami változás ebben esetleg?
1: Még olyan közelének érzem az április 10-ét, hogy bevallom, hogy erre még nem gondoltam. Nem tudok erre jelen pillanatban válaszolni. Az biztos, hogyha a harmadik véradáson is találkozunk a mi oldalunkról, akkor is a fiataljaink, az ő láthatóvá válásuk és az ő önzetlen adásuk szimbolikája visz bennünket továbbra is.
0: Mivel szeretnétek ezt a kifelé nyitást még esetleg megtoldani? Tehát hogyan próbáltok kapcsolódni az emberekkel?
1: Azt szoktam mondani, a fiataljaink fejlesztése és mindennapi kísérése és támogatása során is, hogy nem mesterségesen, hanem a mindennapi élet természetes folyamataiba való kapcsolódás mentén megvalósuló történetekben látom a legnagyobb értéket. Hogyha otthon egy reklámújságból nézem meg, hogy mennyibe kerül a joghurt, és elég rá a pénzem, abban is van egy érték, a tervezés érték. De hogyha azzal a pénzzel elindulok a valóságba, és a valóságban találkozok valódi emberekkel, a boltban mosolygós arcokkal, a pénztárnál tudok köszönni a kedves pénztárosnak, van egy önrendelkezésem, amiben én döntök, hogy melyik üdítőt szeretném megvásárolni, és közben van lehetőségem a valódi kapcsolódásokra, a valóságban, a buszon, a bolton, a postán, azt gondolom, hogy ennél több nem történhet meg. Úgyhogy a láthatóvá válás és a valódi közösségbe való integráció az, amiben így hiszek.
0: Programot esetleg terveztek valami, ha nem is kutya-asszisztált véradás, de mondjuk egy ilyen koprodukciós programot?
1: Mindenképpen szeretnénk a termékeinkkel megjelenni, hogy láthatóvá váljanak a fiatalok. Az elmúlt hónapokban több megkeresés is érkezett, és hát így a háttérben több kapcsolódásunk is elkezdett alakulni. Erről most még nem tudok és nem szeretnék nyilatkozni, de igen, van olyan kávéház, olyan kiállítóterem, akikkel tervezünk a jövőben közös együttműködést.
0: Kitekintettünk itt a kertre is, ami nyilván hívogató szintén a fiataloknak. Mit jelent számukra a kert azon túl, hogy nyilván a magas ágyást gondozzák, de miért fontos az nekik, hogy a természetben kint legyenek?
1: Ez mindannyiunknak nagyon fontos. Egy kicsit az elmúlt időben azt érzem, mintha így elvesztettük volna a valódi kapcsolódásunkat a természettel. Az a fajta meditatív, struktúrált tér, ami biztonságot és nyugalmat teremt a maga természetességével, a növényekkel, a fákkal, amik egyébként a biztos árnyékot is nyújtják, az elengedhetetlen szerintem abban, hogy így mentálisan feltöltődjünk és jól legyünk, és ezzel nincsen ők sem máshogy.
0: És hát ugye az ő kényelmüket szolgálja továbbá még az is, hogy van itt kemence, ugye a kinti játszótér, tulajdonképpen játszótérnek mondanám, tehát ilyen foglalkozó tér, ami még segíti őket.
1: Így van, itt a kert lehetőséget nyújt az elvonulásra is, szintén az egyéni szükségletek mentén, hogyha valaki egy hűvösebb árnyékba szeretne egy kicsit elvonulni, feltöltődni, az én idejét tölteni, lehetőség van arra is, hogy a közösség hangosabb részével legyen együtt, egy közös kiülőterasz, egy sütögető, egy kemence, valamint, ahogy említetted, olyan szabadtéri sporteszközök telepítése valósult itt meg, ahol az aktívabbak is a szabadtéren kiteljesedhetnek.
0: És hát egyet még említsünk meg így a riport vége felé, hogy az udvarról nyílik a kamra, amiben mit találhatunk továbbá?
1: A kamra és az éléstárunk egy olyan helyiség, ahol eredendően a mentett élelmiszereinket tároljuk. Most már évek óta van egy együttműködésünk a Magyar Élelmiszerbankkal. Ez egy óriási segítség és anyagi tehermentesítés. Továbbá nagyon boldog vagyunk, hogy részesei lehetünk egy olyan folyamatnak, amiben nem kukába kerülnek ezek az élelmiszerek, hanem hasznosítani tudjuk és fel tudjuk használni. Mindemellett van egy pedagógiai vonala is, mert hogy azok a gyümölcsök, zöldségek, amik esetleg már nehezebben eladhatóak, és hozzánk kerülnek, mert nyomottabbak, megpuhultak, esztétikailag már nem feltétlen ehhez nyúlnak a vásárlók. Ezeket mi feldolgozzuk a fiatalokkal közösen, lekvárokat, szörpöket készítünk belőle, paradicsompaprikából közösen lecsót, egy olyan komplex tevékenység valósul meg, amiben a háztartási folyamatok gyakorlása is megtörténik. A téli, őszi időszakban örömmel nyitják ki azokat az üvegeket, amikben az ő baracklekvárjuk van benne, és borzasztóan örülünk annak, hogy ezek az élelmiszerek nem kerültek a kukába, és nagyon hálásak vagyunk az Élelmiszerbanknak, hogy benne lehetünk ebben az együttműködésben.
0: És hát ugye itt a magas ágyásokban is olyan zöldségek teremnek majd meg, amivel gondolom foglalkoznatok kell majd.
1: Abszolút, hát ez még az extra hozzáadott érték, amikor magról kezdtek el palántázni a fiatalok valamikor az év elején, és a magas ágyásba való elültetés után egyszer csak a reggelihez és a vacsorához haza tudják vinni a saját paradicsomjukat, újhagymájukat, paprikájukat, talán a jövő héten már borsót fogunk fejteni, elképesztően élvezik, hogy látják a teljes folyamatát, hogy kerül az asztalra, és nagyon büszkék magukra, hogy ennek ők szerves részei voltak.
0: Itt Egerben, ebben a nappali intézményben szeretnétek-e valami fejlesztést, vagy most már kiteljesedtetek, és otthon érzitek magatokat, és csak használni, élvezni szeretnétek?
1: Mindig azt szoktam mondani, hogy fejlődni mindig fontos és kell. Most elsődlegesen azt szeretnénk, hogy itt a hálózatbővítéssel tudjunk majd égetni a kemencékben, és a csodaszép kerámia termékeinket láthatóvá tudjuk tenni. Azt érzem, hogy megérkeztünk, azt érzem, hogy Eger városa is nyitottan és szeretettel fordul a fiataljaink és felénk is, és bízom abban, hogy a továbbiakban is minél többen ismerik majd meg a tevékenységünket és a fiataljaink értékteremtő munkáját.

0: Elhangzott műsorunkban ellátogattunk az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete Egerjó támogató terek Szederfa otthonába, ahol Apostol Viktóriával, az Egyesület szakmai vezetőjével körbejártuk, bemutattuk hallgatóinknak, mivel is foglalkoznak gondozottjaik, fiataljaik a nappali foglalkoztatást nyújtó intézményükben. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berec Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Huszonhárom óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordja az országban. Széchenyben több mint 42 fok volt az előzetes adatok szerint, Budapesten pedig az új rekord 41,8 fok Lágymányosról, a Hungaromet közlése szerint. Nyugaton már szerda este, keleten aztán csütörtökön, péntekre tehát már országosan felfrissülés várható, egyelőre megszűnik majd a kánikula. Ugyanakkor a nagy hőmérséklet különbségből adódó energia heves viharokat eredményez, sokfelé várható majd ilyen károkozó széllel, jégesővel, felhőszakadással, figyelmeztetett Németh Lajos meteorológus, akit az Index kérdezett. Megjegyezte, a július általában melegebb a júniusnál. Más szakemberek pedig már jelezték, hogy formálódik a következő hőkupola kialakulása. Folytatódik a víz melegedése a Balaton minden medencéjében, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Facebookon. A felszíni víz hőfoka a mérési pontok közül Keszthelynél volt a legmagasabb, 32,9 fok napközben. Egyelőre fokozott algásodás nem tapasztalható a tóban. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók délután Debrecenben, közölte a katasztrófavédelem. Jellemzően megsérült tetőszerkezetek, kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztották az egységeket. Megszűnik a szuverenitásvédelmi hivatal, döntött az országgyűlés. Módosítják is az azt megszüntető törvényt, a hivatal vezetője Lánci Tamás nem kap végkielégítést. A parlament elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. Az önkormányzati vezetők illetménye nem növekszik automatikusan, hanem a jelenlegi szinten változatlan marad, és megszüntették a havi költségtérítésüket. Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása. A kormány közleménye emlékeztet, 2024-re több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a közfeladatot ellátó közérdekű alapítványokhoz az állami számvevőszék szerint. A kabinet célja, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett világosabb, átláthatóbb és számon kérhető felelősségi rendszert hozzon létre. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság. Az alkotmányjogászokból álló szervezet vizsgálja majd a Sólyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. A szakértőket múlt héten hívta meg Magyar Péter kormányfő. A bizottság csak véleményezhet, nem akadályozhatja meg a készülő jogszabály elfogadását, írta a Euronews nyomán a hvg.hu portál. A visegrádi országok parlamentjeinek külügyi és európai ügyek bizottsági elnökei közös megállapodásban rögzítették álláspontjukat az Európai Unió következő 7 éves keretköltségvetéséről, biztonságpolitikai kérdésekről, az EU bővítéséről és az együttműködés lehetőségeinek bővítéséről. Ezt Sopov Ildikó, az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának elnöke ismertette a dokumentum aláírása után Tatán. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 810,22 pontos, 0,58%-os emelkedéssel 139.892,19 ponton zárt. Ez új történelmi csúcs, hívta fel a figyelmet Aradványi Péter, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzője. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca a Semmelweis napi ünnepségén. Hegedűs Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Július 1-e, azaz most szerda, a Magyar Egészségügy napja Semmelweis nap. Létrehozzák az országos közlekedés szervezőt, jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter ismertette, több magyar városban is bevált modell ez, Budapesten pontosan ezt a funkciót látja el a BKK. Elmondta, az uniós pénzekből majd új motorvonatokat vásárolnak, lecserélik az 50 éves HÉV flottát, és jelentős pályaberuházásokat is végrehajtanak. Egy robbanás következtében 3 ember súlyosan megsérült Monakóban. Sajtóinformációk szerint a sérültek között van egy ismert ukrán oligarha, aki egyes feltételezések szerint a támadás célpontja volt. A monakói kormányzó közlése szerint ez volt a hercegség történetének első terrortámadása. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség húhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 21-22, napközben 36-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa homíliája Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. A Szent Atya beszéde az Úrangyala elimádkozásakor. Szent Péter és Szent Pál megtestesíti az egyház egységét a sokszínűségben. A pápa köszönetet mondott azoknak, akik a Péter fillérekkel támogatják szolgálatát. Leó Rómában. Július 1-én jelenik meg a Vatikáni Média dokumentumfilmje.

0: Leó pápa, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Június 29-én hétfőn délelőtt Róma fővédő szentjei Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilikában, a konzisztóriumon részt vett bíborosokon celebrálásával. Homiliájában a közösség őrzőjét, Pétert, és a népek evangelizálóját, Pált mutatta föl példának korunk emberei előtt is, hogy mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái legyünk. A szertartáson átadta az új metropolita érsekeknek a palliumokat, mint a Péter székével való szeretet közösség szimbólumát. Mintegy 5500 hívő töltötte meg a bazilikát, ahol Dominik Mamberti protodiakónus bíboros mutatta be a Szentatyának a 35 főpásztort, aki átvehette tőle a fekete keresztekkel ellátott fehér gyapjószalagokat. A misén koncelebráltak azok a bíborosok, akik pénteken és szombaton részt vettek a rendkívüli konzisztóriumi üléseken, köztük Németh László bíboros belgrádi érsek. A vele készült beszélgetést vasárnapi adásunkban hallhatják.
1: Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità ricordiamo i santi Pietro e Paolo, patroni della città e della diocesi di Roma.
0: Közös ünnepen emlékezünk meg Szent Péterről és Pálról, Róma városának és egyházmegyéjének védőszentjeiről. Egyiküket arra választotta ki Jézus, hogy nyája pásztora legyen, a másikat pedig a népek apostolának választotta. Bennük tiszteljük az egyház oszlopait, kezdte ünnepi homíliáját a pápa. Péter, Isten népe őrzője az új szövetségben gyakran a testvérek közötti szeretett közösség megőrzésén munkálkodik. Ő az, aki a galileai tavon egy hiába valónak tűnő éjszakai munka után azt mondja Jézusnak: Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Kievez a mélyre, és a többieket is magával viszi. Ő az, aki miközben sokan eltávolodnak az Úrtól, az élet kenyeréről szóló kemény beszéde után, azt mondja a messiásnak: Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás, és ott marad a többi 11-el együtt. És ismét Péter az, akit Cezáreában fölismeri Jézusban Isten fiát, és mindenki nevében megvallja az egyetlen hitet, ahogy a mai evangéliumban hallottuk. A feltámadás után is ő az első, aki a tópartján Krisztushoz siet, vízbe veti magát, hogy alázatosan megújítsa szeretetét és megerősítést kapjon küldetésére. Péter hű marad ehhez a küldetéshez akkor is, amikor Jeruzsálemben feszültség támad a közösségben a nem körülmetélt pogányok megkeresztelése miatt. Ő egybegyűjti a testvéreket, meghallgatja őket, és végül a Szentlélek vezetésével döntést hoz, megőrzi az egységet, és új korszakot nyit Isten egész népe számára. Abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők.
1: Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto.
0: Ez a lelki nagyság azonban nem jelenti azt, hogy Péter tökéletes volna, folytatta szent beszédét a pápa. A passió idején megtagadja a mestert, hogy aztán bűnbánó könnyeket hullajtson, maga Pál veti szemére következetlen viselkedését. Péter azonban képes beismerni hibáit és jó útra térni, nem csügged és nem adja föl küldetését, hogy hirdesse az evangéliumot és egybegyűjtse Krisztus nyáját. Teszi ezt egészen a vértanúságig, amit éppen itt, Rómában szenvedett el, nem messze ettől a helytől, ahol most vagyunk, mondta Leó pápa. Ez az egységért való hűséges és türelmes aggodalom jól kifejeződik a kulcsok jelképében, amellyel gyakran azonosítjuk Pétert. Egy kulcs ugyanis nem töri be az ajtót, hanem nyitja és zárja, egyesíti a tereket, és a sok különálló szobát egy nagy befogadó otthonná teszi. Ugyanígy az egyházi közösséget sem lehet saját álláspontunkhoz mereven ragaszkodva építeni, csak úgy, ha mindenki szívében keressük az igazságban való közös pontokat, amelynek fényénél egymás számára fejlődés eszközei lehetünk. Ebben a távlatban olvashatjuk a feladatot, amelyet az Úr Péterre és utódaira bízott, Isten egész szent népe javára. Meghallgatni valamennyiük hangját, megkülönböztetni az ihletéseket, vezetni az utakat, kijavítani a hibákat, oktatni, bátorítani, buzdítani és elkísérni a testvéreket, hogy a léleknek engedelmeskedve együttműködjenek egymás és az egész emberiség üdvére.
1: L'esempio di Pietro però è un invito anche per ogni cristiano a farsi costruttore di unità.
0: Péter példája azonban valamennyi kereszténynek szóló felhívás arra, hogy az egységet építsük, Istent helyezve életünk középpontjába, és a testvérek mellé álljunk, odafigyelve történéseikre és szükségleteikre, hogy együtt éljünk velük a tevékeny szeretetben, és elvégezzük az ige hirdetését. És ez Pál tanítása is, a másik nagy apostoli, akit ma ünneplünk, az evangélium fáradhatatlan hirdetőjé, tért át homiliája második részére Leó pápa. Hozzá is tartoznak megkülönböztető jelképek, a könyv és a kard, melyek szoros egységet alkotnak. Jól megmagyarázza ezt a zsidókhoz írt levél szerzője. Az Isten szava ugyanis eleven, átható, és minden kétélű karnál élesebb, behatol a lélek és szellem gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Ez az, amit Isten végbe vitt a fiatal Saul szívében, előbb megtérítette őt az evangéliumnak, aki új nevet vett föl, majd az egész világon hirdette, és végül tanúskodott róla, mint Péter, itt, Rómában, az élete árán. A népek apostola hagyta, hogy átformálja őt Isten igéjének ereje, mely elszakította őt az erőszaktól, és a szeretet útjára vezette.
1: Per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo.
0: Leó pápa rámutatott, hogy ma fontos erre a két szentre, Péterre és Pálra tekintenünk, hogy megértsük, hogyan legyünk mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái. Ebben a szellemben éljük meg a palliumok átadásának ősi és szuggesztív rítusát, melyeket a metropolita érsekek kapnak. Ezek a keresztekkel díszített fehér gyapjúszalagok valamennyi lelki pásztor és egyben minden keresztény kötelességét fejezik ki, hogy vállára vegye a gondjaira bízott testvéreket, épp úgy, ahogy az Úr nyájának juhait, hogy energiát, időt és fáradtságot áldozzon rájuk, akár az életét is, hogy mindenkihez eljusson az evangélium, és az egész világ harmóniára és egyetértésre találjon benne. A Szent Atya homiliája végén köszöntötte a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus delegációját, melyet Bertalan pátriárka küldött, és Emmanuel kalkedóniai metropolita vezetett Rómába a főapostolok ünnepére. Imádkozzunk Szent Péterhez és Pálhoz, hogy támogassanak bennünket a szeretet közösség útján, az üdvözítő nyomdokain. Ezt az utat jelölte ki nekünk, és ezért imádkozott az Atyához az utolsó vacsorán. Erre a célra kell törekednünk bizakodó reménnyel. Zárta homíliáját Szent Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa.
2: Leó pápa az úrangyalakor. Szent Péter és Szent Pál megtestesíti az egyház egységét a sokszínűségben. A Szent Péter és Szent Pál ünnepén elmondott úrangyala imádságon 14. Leó rámutatott, hogy a szent apostolok jellemükben és neveltetésükben nagyon különbözőek voltak, de a Szentlélek egységet teremtett köztük az egyház javára.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Celebriamo oggi la solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma.
2: 14. Leó pápa a Szent Péter téren a zarándokokkal együtt imádkozta az úrangyala imádságot június 29-én hétfőn, amikor az egyház Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepét tartja. A tikkasztó római hőségben a pápa kiemelte, hogy az ünnepnap felidézi azt a köteléket, amely a római egyházat a világ összes többi egyházával egyesíti a hit és a szeretet közösségében. Leó pápa szerint Szent Péter és Szent Pál római vértanúsága olyan, mint egy pecsét az új szövetségen, feltárva Isten szeretetének mélységét Jézus Krisztusban. Szavaik és vértanúságuk által Krisztus evangéliuma mondhatni gyökeret vert Rómában, és itt a birodalom fővárosában tárja fel megújító erejét Isten és minden ember végtelen méltóságának új megismerése a hatalom új értelmezése által, nem uralomként, hanem az emberi élet szolgálataként. Jézus hívása, hogy kövessék őt, ma is visszhangzik a fővárosoktól a legtávolabbi vidékekig azokon keresztül, akik úgy döntöttek, hogy válaszolnak hívására, mutatott rá a pápa. Szent Péter és Szent Pál ünneplésével kivesszük részünket Jézus saját küldetéséből, mivel Isten kegyelme ragyog az életünkben, miközben tökéletlen, de bűnösként élünk, akiknek már megbocsátottak.
1: Forse Pietro e Paolo non avrebbero potuto essere più diversi l'uno dall'altro.
2: 14. Leó ezután Szent Péter és Szent Pál emberkénti különbözőségeiről elmélkedett. Hátterükben, neveltetésükben és jellemükben különböztek. Nem csak elhívásuk előtt, hanem utána is. Mert az egy úr nem tette őket egyformává, emlékeztetett a pápa. Különbözőségeik révén Szent Péter és Szent Pál a saját jellegzetes hangjukkal hirdették az evangéliumot, amelyet az evangélium a jó hír lényeges részeként emel ki. Az apostolok kollégiumán belül Szent Péter és Szent Pál nem voltak ellenségek, figyelmeztetett Leó pápa. Éppen ellenkezőleg, bizonyos értelemben a sok más különbözőség szimbólumává váltak, amelyeket az egy lélek egyetlen egészé egyesít. Róma két védőszentje megtapasztalta a szeretett közösség kihívásait, és mégis szolgálták és hirdették azt az isteni élet szentségeként. Tanúságtételük döntően hozzájárult ahhoz, hogy a keresztény jelenlét a történelemben ne az uralkodásra, hanem a szolgálatra, az egységre és a kiengesztelődésre irányuljon, szögezte le a Szent Atya. Végül 14. Leó pápa azért imádkozott, hogy Szent Péter és Szent Pál közbenjárása segítsen az egyháznak felismerni katolicitását, ami az egyetemes egység a sokféleségben. Ismerje fel az egyház saját értékét az egyének és a népek közötti testvéri találkozás előmozdításában, hogy elkerülje mindazt, ami aláássa vagy károsítja a szeretett közösséget, és hogy kitartson az ökumenikus úton, valamint figyelmes és őszinte párbeszédet folytasson mindenkivel. A pápa köszönetet mondott azoknak, akik a Péter fillérekkel támogatják szolgálatát. Szent Péter és Szent Pál Róma védőszentjeinek ünnepén a déli urangyalai imádság után 14. Leó köszöntötte a Szent Péter téren egybegyűlt híveket. Június 29-én hétfőn, Róma védőszentjeinek ünnepén 14. Leó pápa üdvözletét fejezte ki az olasz főváros lakóinak, és köszönetet mondott a világ minden tájáról érkezett zarándokoknak, akik részt vettek a Péter fillérek adománygyűjtésben.
1: Oggi si celebra la giornata dell'obolo di San Pietro. Ringrazio di cuore quanti con il loro dono sostengono il mio ministero di successori di Pietro.
2: Ma tartjuk a Péter fillérek adománygyűjtést. Őszintén köszönöm mindazoknak, akik nagy lelkűséggel támogatják szolgálatomat Péter utódaként. Járjunk továbbra is együtt a hitben és a szeretet közösségben, mondta a pápa a Szent Péter téren elmondott urangyalai imádság után. Az évente megrendezett gyűjtés lehetővé teszi a pápa számára, hogy jótékonysági programokat finanszírozzon, katasztrófa elhárítást nyújtson, és támogassa a sebezhető közösségeket szerte a világon. A pápa a Rómában élőket is köszöntötte a város védőszentjeinek ünnepén, mondván, hogy gondolatai és imái különösen a betegekhez, a magányosokhoz és a bebörtönzöttekhez szólnak. Köszönetet mondok a plébánosoknak és minden papnak, szerzetesnőnek és szerzetesnek, akik Rómában szolgálnak, mert jelenlétükkel és mindennapi szolgálatukkal életben tartják a város nagy keresztény szívét, folytatta 14. Leó. A pápa továbbá köszöntötte azokat a hajléktalanokat is, akik ezen a napon megjelentek a Szent Péter téren, hogy kiosszák az Osservatore di Strada, az Osservatore Romano vatikáni napilap mellékletét. A vatikáni újság ezen havi melléklete a társadalom leginkább peremre szorult és kiszolgáltatott tagjainak történeteit, gondolatait és véleményét osztja meg. A vatikáni hírek dokumentumfilmje július 1-én jelenik meg. A kommunikációs dikasztérium új dokumentumfilmje a Leo Rómában július 1-én jelenik meg a vatikáni hírek a Vatican News platformjain, 14. Leo pápa római éveit meséli el megválasztása előtt. A perui Leo, a Leo Chicagóból című dokumentumfilmek után a vatikáni hírek bemutatja a Leo Rómában című új dokumentumfilmet, amely Robert Francis Prevost, a jelenlegi 14. Leo pápának az örökvárosban töltött éveit mutatja be. A közel 20 éves időszakot felölelő film Prevost 1981-es útját követi nyomon az Egyesült Államokból Olaszországba, majd bemutatja a Szent Ágoston rend élén töltött két ciklusát, a püspöki dikasztérium prefektusává való kinevezését és a bíborosi kollégiumba való kinevezését 2023-ban. A barátság, a tanulmányok, az utazások, a kirándulások, a találkozások, a megbeszélések, az zarándoklatok és a munka éveit korábban kiadatlan képek és felvételek, valamint Ágoston rendi társak, volt osztálytársak, régi barátok, valamint a rend és a püspöki dikasztérium tagjainak hangján keresztül meséli el a film. A Leo Rómában című dokumentumfilm a vatikáni híreknek a jelenlegi pápa életét és jellemét feltáró útját zárja, amely a 2025. júniusában bemutatott perui Leo című dokumentumfilmmel kezdődött. Az alkotás a dél-amerikai országban töltött missziós éveiről szólt, és a 2025. novemberében bemutatott Leo Chicagóból című filmmel folytatódott, amely Prevost amerikai gyökereit vizsgálja. A dokumentumfilm a kommunikációs dikasztérium szerkesztőségei igazgatóságának produkciója. A dokumentumfilm július 1-én magyar idő szerint este 6 órakor jelenik meg a Vatikáni Hírek YouTube csatornáján, először 3 nyelven, angolul, olaszul és spanyolul, és kérésre nemzetközi média orgánumok számára is elérhetővé válik. A Szentszék sajtóirodájához akkreditált újságírók számára július 1-én 5 órakor előzetes vetítést tartanak a Vatikáni Filmkönyvtárban.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrei Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival arról beszélget, hogyan szól hozzánk Isten. A 2025. október 7-i adásunk ismétlését hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, ámen!
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen! Úr Jézus, add, hogy áldás lehessek mindenkinek, akivel találkozom. Add, hogy a Te jóságot tükröződjön az arcomon, a szememben, a mosolyomban, az üdvözlésemben. Segíts, hogy a mellettem élőkkel kedvesen beszéljek, a haragosokkal szelíden, a szenvedőkkel megértően. Add, hogy boldog legyen a mosolyom, add, hogy testvéreimnek ne csak valamennyi figyelmet szenteljek, hanem az egész szívemet adjam nekik. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, mikor is arról fogunk beszélgetni, hogy Isten szavát, az Isten üzenetét hogyan hallották meg, és hogyan írták le az emberek. Először is azt szeretném megkérdezni, hogy ha bárkinek írhatnál levelet, ki lenne az, és miről írnál neki? Adrián?
4: Én keresztanyámnak írnék levelet, hogy mikor mehetek legközelebb hozzá nyaralni.
5: Bence?
6: Én mamámnak írnák, hogy hogyan van.
7: Én is mamámnak írnák, hogy hol van, és hogy mi csinál.
8: Én papámnak írnák, hogy jobban van-e már, vagy jól érzi-e magát.
9: Oli?
10: Apukámnak, hogy mikor megyünk hozzá legközelebb.
2: Előfordul, hogy nem tudjuk leírni, amit gondolunk, és mást kérünk meg erre. Például telefonon lediktálunk valamit, az írnok, az üzenetvívő ilyenkor igyekszik figyelni, pontosan megjegyezni a rábízott szavakat. Ám bármilyen tökéletesen is adja át a lényeget, lehet, hogy mégis a saját stílusában, a maga módján közvetíti azt. Nem szoktunk ezért megharagudni, hiszen ez így természetes, ugyan mi üzenünk, de az üzenetet közvetítő az, aki formába önti, amit gondolunk. Van-e olyan, amikor esetleg üzenni szerettél volna valakinek valamit, de írásban ezt nem tudtad jól kifejezni? Volt már olyan, hogy az érzéseidet vagy a gondolataidat egy üzenetbe, gondolok én itt Messengerbe vagy SMS-be, nem tudtad úgy leírni, mint amit érzel?
6: A szeretetet.
2: Elmeséled, hogy hogyan megy át az üzenet szerinted, hogyha én írok egy üzenetet a telefonomon neked?
6: Az üzenet először is belemegy egy telefonközpontba, a telefonközpontból pedig átirányítják annak, akinek ment a levél.
2: És ugye az volt itt az alapkérdés, hogy nem szoktunk megharagudni, hogyha az üzenetünket, az üzenet közvetítő, aki szavakba önti, aki a formába próbálja önteni, az nem mindig ugyanaz, amit gondolunk. De a mai technikával képesek vagyunk ugyanazt az üzenetet átadni egymásnak?
6: Amikor megnyomunk egy gombot, és hangrögzítőbe átküldjük.
2: Nagyon jó. És gondolj bele, hogy mennyit fejlődött a technika, hiszen volt, amikor még tudott posta galamboknak írták le az üzenetet, azt a rövid mondatot, vagy azt a rövid pár szavas szóösszetételt, amellyel mondjuk egyik király akart üzenni egy másik királynak, vagy hadvezérnek. Micsoda technikai fejlődés az, hogy így tudunk üzenni egymásnak, hogy egy pillanat alatt már ott van a neki szánt üzenet. És az Isten vajon, ha az emberhez szól, akkor mik azok a csatornák, amiken keresztül szól hozzánk? Mit gondoltok?
6: A gondolatunkba, és az álmunkba is, és a tárgyakba is.
10: Úgy szokott Isten hozzánk szólni, még hogyha nem is vesszük észre a lelkünkből, halkan, de meg lehet hallani.
2: És az embertársainkon keresztül szól hozzánk az Isten?
10: Igen.
2: Sokszor őket küldi nekünk, mi hozzánk, hogy az üzenetét elhozzák. Aztán még honnan tudjuk, hogy Isten szólt hozzánk, vagy üzent nekünk?
6: Bibliából is.
2: Így van. A legrégebbi koroktól fogva ismeretes, hogy Isten párbeszédbe kezdett az emberrel. Aztán az elhangzottakat az ember elmondta a többieknek, nem csak a barátainak, de akár egy nagy tömegnek, vagy egy egész népnek. Mesélj nekünk, légy szíves, Adrián, Mózesről, hogy ő hogyan tudta az Isten üzenetét továbbvinni az embereknek.
4: Egyiptomba érkezve Mózes először csak a testvérének, Áronnak mondta el, hogy miről beszélt Istennel, aki az égő csipkebokorban jelent meg neki. Áron volt az, aki Isten szavait tudtul adta az egész közösségnek.
2: Így van. Emlékeztek esetleg arra, hogy Mózesnek mit mondott az Isten az égő csipkebokorban? Tudjátok azt a történetet?
6: Elmondta, hogy mi az ő nevének jelentése.
2: És mi Isten nevének a jelentése?
6: Én vagyok, aki érted vagyok.
2: Vagyis Isten nevének az a jelentése, hogy én vagyok, aki szeretlek téged, aki érted vagyok, aki azért létezem, hogy te szeretve legyél. A sínai hegynél Mózes már nem csak Áronnal, hanem a többi pappal és az egész néppel is közölte, hogy Isten üzen neki. Sámuel két királyt is felkent, Sault és Dávidot, először maga a próféta hívta össze a népet, és mondta el, miként rendelkezett Isten. A második esetben Dávidnál azonban titokba tartották Dávidnak a felkenését, mert még nem érkezett el az alkalmas idő. Nátán próféta, mit mondott el Dávid királynak?
10: Csak Dávid királynak mondta el, mit üzent neki Isten, amikor Dávid súlyos bűnt követett el, majd később bűnbánatot gyakorolt, idővel mégis mindenki tudomást szerzett a történetökről.
2: Illés próféta pedig nagy tömeg előtt hívta párbajra a bálványisten Bál prófétáit. Így mindenki láthatta az Úr jeleit és hallhatta üzenetét. Gyerekek, a mai világban mi hogyan tudjuk meghallani Isten üzenetét még? Mit gondoltok? Az iskola aulájába olvastátok-e már, hogy mi van kiírva? Hogy a szűzanya szobor alatt mi van odaírva?
6: Veled van az Úr.
2: És ez mit jelent? Marika néni miért ezt íratta oda a szűzanya a köpenyes Mária képe alá? Vajon mit akar ez üzenni neked?
6: Azt, hogy Isten soha nem felejt és nem hagy cserbe.
2: Vagyis, hogy sohat nem vagy
4: egyedül.
2: Így van. És látod, itt a próféták történetén keresztül is Isten szavát próbálták átadni. És amikor mi nekünk is van egy ilyen feladatunk, amikor a Szentmise végén azt mondja a papbácsi, hogy menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet és nemzetet, és azt mondja, hogy itt a mise véget ért, menjetek békével, akkor igazából neked az a küldetésed, úgy, hogy a prófétáknak is az volt a küldetésük, hogy ahogyan hallottad, mentek, és amit Isten üzent nekik, azt tovább vitték az embereknek. Tehát neked is van egy ilyen küldetésed, hogy az Isten üzenetét, azt vidd tovább az embertársaidnak. Ami pedig nem az, hogy bántsuk egymást, hogy alázzuk egymást, hogy káromkodjunk, hogy verekedjünk, hanem pontosan az, hogy szeressük egymást, és ugyanúgy szeressük egymást, azt mondja Jézus, mint ahogy én szerettelek titeket. Hogyan őrizték meg az Isten szavát? Egyetlen próféta sem él örökké, az emberi emlékezet pedig könnyen csődöt mond, gondoljatok csak arra, hogy hányszor fordult elő a családban, vagy a barátaitok körében, hogy ugyanarra az eseményre vagy beszélgetésre mindenki eltérően emlékszik. Még az is megesik, hogy teljesen másképp rögzítjük az emlékezetünkben a dolgokat, mint a többiek. Nem is úgy volt, szoktátok mondani, te rosszul emlékszel. El tudnátok-e mondani egy ilyen történetet, amikor ti is ezt megéltétek, hogy mindenki másképp emlékezett arra a dologra? Oli?
10: Például van egy ember, aki nem tud nagyon focizni, hazamegy az anyukájának, azt mondja, hogy ma nagyon rosszul éreztem magam az iskolában. Tessi órán ki lettem közösítve, mert nem tudok jól focizni. Osztályunkból a legjobb focis csak nevetett rajtam, én otthon csak sírtam.
6: Ellentétben, aki tud focizni, amikor hazamegy, azt fogja mondani, hogy anya, én nagyon jó voltam ma, sok gólt lőttem, sokat cseleztem, és még nem is sérültem meg.
2: Így van, és akkor ezek közül, a dolgok közül így nagyon nehéz az igazságot kideríteni, hogy akkor most mi volt a probléma, igaz? Hiszen csak egy egyszerű tesi óra volt. Tehát erről beszélünk itt, hogy mindenki másképp emlékszik vissza egy adott eseményre.

0: Üdik és remeg, ez a pohár túl keserű, vedd el, ha még lehet.
1: De jobban tudta az atya, hogy mit kell tennie. Fiam vagy, drága jó fiam, hát csak nyugodj bele. Azóta én sem kérdezem,

0: Isten szavával kapcsolatban is fennállt a veszély, hogy a sok hallgató másképp jegyzi meg az üzenetet. Ezért vált nagyon fontossá, hogy a legbiztosabb megoldáshoz folyamodjanak, elkezdték leírni a kinyilatkoztatást. Kik voltak a proféták segítői?
1: A proféták segítői, tanítványai, illetve a papság jeleskedett ebben a feladatban.
0: Ahhoz, hogy az emberről emberre, szájról szájra tovább jutva ne torzuljon el Isten szándéka, szükség volt egy kivételes garanciára. Szerintetek ki volt az, aki garantálja azt, hogy az Isten üzenete változtatások nélkül lett leírva, és hogy mi azt olvassuk minden egyes szentmisébe?

0: Ki lehetett a garancia?
1: Maga a Szentlélek volt az, aki őrködött a folyamat fölött.
0: Ő volt a garancia, a Szentlélek Isten, aki megvilágosította az értelmüket. Na nézzük csak, ki volt a Szentlélek?
2: Ő volt az, aki felkészítette a megszólított ember gondolkodását az üzenet befogadására.
3: Ő vezette a lejegyzőket, hogy hűségesen, pontosan, tévedések nélkül írják le a kinyilatkoztatás szavait.
4: Végül pedig ő őrködött az elkészült szövegek fölött.
0: Ezért tehát úgy hisszük, hogy a Szentírás elsődleges szerzője maga a Szentlélek. Kik dolgoztak vele együtt még?
5: Vele dolgoztak teljes egyetértésben az emberi szerzők, a szentírók.
0: Mit gondoltok, hogy a szerzők milyen nyelven gondolkodtak, és milyen nyelven írták le a gondolataikat?
2: E szerzők a saját nyelvükön, a saját gondolkodásunk módjákkal jegyeztek le mindent.
0: Ezért a Szentírást közös műnek kell tekintenünk. Ahhoz, hogy helyesen értelmezzük, egyszerre kell vizsgálnunk, hogy mit akar üzenni az Isten, és mit gondolt a maga emberi felfogásával a Szentíró. Az egyes Szentírók szövegei sok száz év alatt eltérő helyeken és eltérő körülmények között születtek. Nem egyszer utólag szerkesztették vagy fűzték egybe ezeket, és a töredékekből egységes könyvek jöttek létre. A Szentlélek ekkor sem hagyta magukra az embereket, gondosan vigyázott arra, hogy a végeredmény mindenben tükrözze Isten akaratát. Az idő előre haladtával elkezdték összefűzni ezeket a gyűjteményeket, a szent szövegeket, és végül ezekből a gyűjteményekből állt össze a könyvek könyve, vagyis a Szentírás, amit Bibliának nevezünk. A görög eredetű szó mit jelent? Segíts, Bence!
1: Könyvek, könyvtekercsek.
0: A megnevezés arra utal tehát, hogy a Szentírás valamikor önálló könyveknek a gyűjteménye volt, és úgy fűzték össze. És azért beszélgetünk, gyerekek, most róla, mert Szent Jeromos az 5. században volt az, aki először egységessé tette a Bibliát, és a Szentírás vasárnapját fogjuk majd ünnepelni, amikor is arra emlékszünk vissza, hogy az Isten üzenetét helyezzük a fókuszba, a Bibliát, és arra gondolunk, hogy milyen fantasztikus dolog az, hogy el tudjuk olvasni a kinyilatkoztatást, amelyben Isten feltárja önmagát minden ember számára. Tehát Istent leginkább a kinyilatkoztatás által, Jézus Krisztuson keresztül tudod megismerni. Ha arra a kérdésre keresed a választ, hogy milyen az Isten, akkor elolvasod, hogy az, hogy a zsidó nép életében hogy volt jelen az Isten, hogy vezette át, hogy segítette őket, és akkor kirajzolódik benned egy Isten arc. Érted? És ha akkor utána elolvasod az új szövetséget, amiben az Isten egyszülött fia élete tárul fel számodra, megismered az ő csodáit, és akkor rájössz arra, hogy az Isten milyen végtelenül jó, irgalmas, szeretnivaló, milyen jóságos a teremtett világhoz, és te hozzád is, és hogy mennyire átjárja az ő szeretete az egész világot. De Isten csak úgy fogod tudni megismerni, hogyha te gyakran olvasod a Bibliát, hogyha kinyitod. Mert ez ugyanolyan dolog, hogy addig látod, amíg mi se ismertük így egymást, addig csak én is a folyosón egy Marika néni voltam, aki bementem hozzátok a terembe. Úgy ismerjük meg jobban egymást, hogy eltöltöttünk egy nyári tábort együtt, hogy Olivérrel sokat vagyunk együtt a napközibe, és akkor így feltárul egy másik arc, akár rólatok is, vagy akár rólam is. És az Istennel való kapcsolat is ugyanilyen. Ő egy élő valóság, akit csak úgy fogsz tudni megismerni, hogyha foglalkozol vele. Ha meghallod, hogy ő hogyan szól hozzád, és hogyha őt meg akarod ismerni, akkor információkat szerzel róla. Tudod, mint amikor bejelölöd a Facebookon az ismerősnek, mondjuk a Marika nénit, vagy én bejelöllek téged, Olivér, hogy szeretnék az ismerősöd lenni. Utána tárul fel csak az, hogy te miket osztasz meg, miket szeretsz, miket lájkolsz, tudod. Tehát modern szempontból ezt tudom mondani nektek, hogy nekünk keresztény embereknek, akik meg vagyunk keresztelve, akiket Isten kiválasztott arra, hogy az ő gyermekei legyünk, addig Isten nem fog téged zavarni, tehát eláraszt a szeretetével, de amíg te nem veszed fel vele a kapcsolatot, addig nem ismered meg őt igazán. Hittanóránk végén szeretnék nektek bemutatni egy szemét, mégpedig Jeremiást, a prófétát, akit Isten szavának hűséges közvetítőjeként szeretnék elétek állítani. Jeremiás sok bajt megélt próféta volt. Izrael legnehezebb történelmi szakaszában élt, amikor az újbabiloni birodalom kétszer elfoglalta, másodszor pedig elpusztította Jeruzsálemet. Jeremiás ekkor mire kapott feladatot?
1: Jeremiás nagyon fiatal volt, még amikor megkapta a prófétai hivatást. Nagyon félt hát, jaj, Uram Isten, íme nem tudok én beszélni, hiszen gyermek vagyok.
0: Papi családból származott, ezért nagy fájdalmat okozott neki a jeruzsálemi templom pusztulásának megjövendőlése. Kemény szavakat kellett kimondania. Isten hogyan fogalmazta meg Jeremiásnak a küldetését, Erikám?
2: Gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és ültess.
0: Mielőtt átadta volna jó hírt, sok szomorú dologról kellett szólnia. Nem csoda, hogy a kortársak, a király és a papok nem hallgatták szívesen. Jeremiás felszólításai, feddései süket fülekre találtak. Összeesküvést is szőttek ellene, ám ő nem hallgatott el. Intette az uralkodót, figyelmeztette a papokat, a népet óvta, intette az áprófétáktól, akik mindig csak olyan dolgokat hirdettek, amit szívesen hallgattak az emberek. Végül megverték és bebörtönözték. A nép vezetői annyira nem állhatták Jeremiás szavait, hogy elégették az általa írt könyvtekercset, ekkor azonban a próféta megbízta Báruk írnokot, hogy állítsa össze újra az elperzselt iratot. Így mindenki megértette, hogy Isten üzenetét, Isten szavát nem lehet elnémítani. Le kell jegyezni, meg kell őrizni, hogy mindenki olvashassa és megérthesse, befogadhassa az életébe. Ezt kell nekünk is nagyon-nagyon komolyan venni, hogy az Isten üzenete örök érvényű igazságokat tartalmaz, és üzen a mi számunkra, és az Isten üzenete nélkül nem teljes a mi életünk, amíg Istennek a szavait meg nem értjük. Végezetül imádkozzunk közösen Gárdonyi Gézának a Bibliáról írt versével, amelyet szeretném, hogyha felolvasnátok.
4: Ez a könyv, a könyvek könyve, szegény ember, drága gyöngye. Égi harmat, lankadtaknak, világosság, földi vaknak. Bölcsességnek aran útja, boldog, aki rátalál, szomjas lelkek forrás kútja, hol pohárral Krisztus áll.
3: Minden fakul, minden romlik, márványvár is összeomlik. Bíbor leplek rongyá málnak. Dicsőségek füstbe szállnak. Csak ez a könyv nem tér porba, mintha volna élő lelke. Ez a könyv a Mózes bokra, Isten szíve dobog benne.
0: Így áldjon meg, és vezessen minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
6: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrényné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
7: Napbúcsúztató.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan kezdődik Egyházfórum című műsorunk, melyben Wagner Anna 5 gyermekes édesanyját hallják, aki mesél mindennapjaikról, valamint arról, hogyan élik életüket úgy, hogy 2 gyermeke súlyosan értelmi fogyatékos a 3 egészséges gyermeke mellett. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedik. Ez alkalommal a Szentmise zárásáról beszél. 3 óra 5 perckor kezdődik Tudományról, Kultúráról mindenkinek című műsorunk, melyben először az 1664. évi török elleni hadjáratról hallanak, majd Varga Kamil Ferences olvassa fel Sinka Istvánról szóló eszéjét, és végül megismerhetik Hajdú Dorog szent emberét is. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Trimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

amikor Jézus a galileai tó vidékén tartózkodott, odajött hozzá egy Jairus nevű zsinagógai előjáró. Miest meglátta Jézust, lábához borult, és esedezve kérte, a kislányom halálán van. Jöjj el, tedd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és életben maradjon. Olvasom a Márk evangéliumban. Az Isten gondviselő terve az, hogy az ember keményen harcoljon minden betegség ellen, és testi egészségét is szorgalmas gonddal ápolja a véget, hogy a társadalomban és az egyház közösségében feladatát teljesíthesse. De ugyanakkor arra is mindenkor készen kell állnia, hogy a világ üdvére kiegészítse azt, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik. Urunk gondjaiba vette a betegeket, és a híveknek is megparancsolta testi-lelki gondozásukat. A súlyosan beteg embernek Isten különleges kegyelmére van szüksége, hogy szorongásoktól folytogatva el ne csüggedjen, és kísértésektől gyötörve hitében meg ne rendüljön. Krisztus Urunk ezért beteg híveit a Szent Kenet segítségével, mint legszilárdabb védőbástyával erősíti meg. A halál elkerülhetetlen, és mégis túl keveset foglalkozunk annak valóságával. Mindig mások halnak meg, és nem mi magunk. Születésünk első pillanatától a halál felé menetelünk. Előhírnökei, betegség, elgyengülés. Mint keresztényeknek a halálból tudatosan cselekvést kell felépítenünk, hogy az ne életünk semmivé válását, hanem beteljesedését jelentse. Életünket ezért úgy kell alakítanunk, hogy halálunk pillanatában elmondhassuk, igen, így akartam élni. Jézusom, a betegségnél a vele járó lelki szenvedések a legnehezebbek. A lelki szenvedéseket orvossággal, operációval nem lehet megközelíteni. Egyedül a te kegyelmed tudja ezeket a sínylődő embereket lelkileg talpra állítani. A betegség az a lelki életben, ami a földrengés a természetben. Itt életsíkok eltolódásáról, új rétegződésről van szó. Légy Uram segítségünkre!

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Fényt mutat és erkölcsi iránytűként szolgál a gyűlölettel, intoleranciával és dehumanizációval szemben 14. Leópápa látogatása Lampedusa szigetén, jelentette ki Aldel Hafid Keit, a szicíliai muszlim közösség elnöke. Keit, aki egyben az olaszországi iszlám közösségek uniója alelnöke, hangoztatta, a pápa július 4-i látogatását nagy várakozás előzi meg az egész Olaszországban élő dolgozó muszlimok részéről, akik bevándorlóként érkeztek az országba. Úgy vélte, az Olaszországban és Európában is szorgalmazott kegyetlen remigrációs retorika eleve elutasítja vagy bűnözőként tünteti fel a háború, éhezés és az éghajlatváltozás pusztító hatás elől menekülőket, de a migránsok nem számok vagy választási szlogenek, hanem reményt kereső emberek. Kijelentette, az ideológia falakkal és a bürokratikus cinizmussal szemben 14. Leópápa jelenléte megerősíti, hogy az emberi élet és méltóság nem képezi alkutárgyát. A Szent Atya szombaton felkeresi Lampedusa temetőjét, a sziget múlóján pedig táblát avat Ferenc pápa emlékére, akinek első apostoli útja 2013. július 8-án oda vezetett. Akkor Ferenc pápa a közöny globalizációja ellen intézett felhívást. A múlón 14. Leópápa a helyi regisztrációs központban tartózkodók egy csoportjával is találkozik. Megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordja az országban. Széchenyben több mint 42 fok volt az előzetes adatok szerint, Budapesten pedig az új rekord 41,8 fok Lágymányosról a Hungaromet közlése szerint. Nyugaton már szerda este, keleten aztán csütörtökön, péntekre tehát már országosan felfrissülés várható, egyelőre megszűnik majd a kánikula. Ugyanakkor a nagy hőmérséklet különbségből adódó energia heves viharokat eredményez, sokfelé várható majd ilyen károkozó széllel, jégesővel, felhőszakadással, figyelmeztetett Németh Lajos meteorológus, akit az Index kérdezett. Megjegyezte, a július általában melegebb a júniusnál. Más szakemberek pedig már jelezték, hogy formálódik a következő hőkupola kialakulása. Folytatódik a víz melegedése a Balaton minden medencéjében, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Facebookon. A felszíni víz hőfoka a mérési pontok közül Keszthelynél volt a legmagasabb, 32,9 fok napközben. Egyelőre fokozott algásodás nem tapasztalható a tóban. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók délután Debrecenben, közölte a katasztrófa védelem. Jellemzően megsérült tetőszerkezetek, kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztották az egységeket. Megszűnik a szuverenitásvédelmi hivatal, döntött az országgyűlés. Módosítják is az azt megszüntető törvényt, a hivatal vezetője Lánci Tamás nem kap végkielégítést. A parlament elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. Az önkormányzati vezetők illetménye nem növekszik automatikusan, hanem a jelenlegi szinten változatlan marad, és megszüntették a havi költségtérítésüket. Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása. A kormány közleménye emlékeztet, 2024-re több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a közfeladatot ellátó közérdekű alapítványokhoz az állami számvevőszék szerint. A kabinet célja, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett világosabb, átláthatóbb és számon kérhetőbb felelősségi rendszert hozzon létre. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság. Az alkotmányjogászokból álló szervezet vizsgálja majd a Sólyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. A szakértőket múlt héten hívta meg Magyar Péter kormányfő. A bizottság csak véleményezhet, nem akadályozhatja meg a készülő jogszabály elfogadását, írta a Euronews nyomán a hvg.hu portál. A visegrádi országok parlamentjeinek külügyi és európai ügyek bizottsági elnökei közös megállapodásban rögzítették álláspontjukat az Európai Unió következő 7 éves keretköltségvetéséről, biztonságpolitikai kérdésekről, az EU bővítéséről és az együttműködés lehetőségeinek bővítéséről. Ezt Sopov Ildikó, az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának elnöke ismertette a dokumentum aláírása után Tatán. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható. Zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség húhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 21-22, napközben 36-37 fok körül alakul. Estétől majd heves viharokkal jön a hidegfront, amit csütörtökre a keleti országrészt is eléri, péntekre tehát már országosan felfrissül a levegő. Híreinket hallották.
2: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban a Váci Egyházmegye Lélek Jelenlét podcastjének egyik adását hallják, melyben Wagner Anna 5 gyermekes édesanyával, Király Eszter beszélget. Tartsanak velünk!

0: Minden emberi élet egyformán értékes. Ki tudja ezt jobban, mint egy édesanya, aki fogyatékossággal élő és nem fogyatékos gyermeket is nevel. Magyarországon több tízezer családban nevelkedik sérült gyermek, ezek speciális igényű gyermekek és speciális igényű, speciális szükségletű családok. Olykor óriási, legtöbbször láthatatlan terheket cipelnek, ilyen kihívásokkal szembesülnek, és mégis a fogyatékosságra, mint állapotra, a lehető legkitartóbb, legodaadóbb és legelfogadóbb szeretettel válaszolnak. A 18 éves autista, középsúlyos értelmi fogyatékos Barnabás és öccse, a súlyos értelmi fogyatékos Domonkos, három nem sérült testvérükkel és szüleikkel élnek Budapesten. Mai vendégünk az ő édesanyjuk, Wagner Anna, akit arról kérdezek, hogy milyen utat jártak be férjével és öt gyermekével, illetve hogyan tapasztalják Isten gondoskodását a mindennapjaikban. Szervusz Anna, köszöntelek itt a stúdióban.
1: Szervusz Eszter.
0: Örülök, hogy eljöttél közénk.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Népes családod van, és arra kérlek, hogy te az elején, hogy képzeljünk most magunk elé egy családi fotót a Wagner családról, mint az orgona sípok állnak egymás mellett a gyerekek, és köztük vagy mögöttük te a férjeddel. Kérlek, mutasd be őket röviden, úgyhogy kit hogy hívnak, és mennyi idősek, mesélj egy-két mondatot a gyermekeidről és a családodról.
1: Kezdeném a férjemmel, akkor őt Robinak hívják. Informatikusként dolgozik, és nagyon sok időt tölt otthon, hiszen home office-ban van, és alig megy be az irodába. Ő is teljes módon részt vesz a család életében, a család minden logisztikájában és minden munkájában kiveszi a részét. És a gyerekek, Barni, ő az első fiunk, mint ahogy elhangzott, ő 18 éves, autista és középsúlyos értelmi fogyatékos, ő most a gyömrői egymibe jár. Szerettük volna, hogy kollégiumba járjon, de nem sikerült.
0: Ha a hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy az EGMI, az az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt jelenti, tehát ilyen régebben úgy mondtuk volna, hogy gyógypedagógiai iskola, vagy fejlesztő iskola.
1: Igen. Igen. Tehát szeptemberben kollégiumot kezdett, de aztán hát ilyen-olyan okok miatt nem bírta, illetve ott nehezen bírták őt, és akkor hazakerült, és most bejárós oda a Gyömrőre, ugyanúgy. Ott van reggel 8-tól délután 13-ig, és így működik.
0: És utána következik
1: Andris, igen. Ő 16 éves lesz, ő egészséges, épértelmű, nagyon aktív, 9-es gimnazista, és hát éli az életét, beleveti magát a kamasz életbe. Ő egy picit azért nehezen viseli a főleg a nagyobbik testvérét.
0: És utána ő az, aki épp, tehát nem fogyatékos gyermekként következett Barni után, és utána pedig szintén egy vélhetően egészséges gyermeketek született, csak aztán
1: Két és fél hónaposan ő egy oxigénhiányos állapotba került.
0: Ő domonkos.
1: Domonkos, igen. És akkor az agysejtjeinek a 75%-a elpusztult. Tehát ott hát lehetett tudni, hogy ő nagyon sérült lesz. Körülbelül annyit tudtak akkor mondani nekünk, hogy a mozgásában valószínűleg majd nagyon sokat fog fejlődni, de agyilag nagyon sérült. És ez így is lett. Járni megtanult 5 éves korában, az is elég későn, de nagyon örülünk, hogy legalább nem kell cipelgetni, meg még kirándulni is lehet vele. De hát ő agyilag nagyon, nagyon sérült.
0: És akkor vannak a lányok,
1: és van
0: a
1: két, kicsik. Van két kislány, Kata 9 éves, és Marci 5 éves. Ők nagyon együtt vannak, nagyon szeretik egymást. A kicsi megy a nagy után, mindenben utánozza. És a Kata meg nagyon kedvesen bánik a kis testvérével, tehát hajlandó játszani vele, hajlandó mindenre, amit ő szeretne, úgyhogy...
0: Sokszínű ez a csapat nektek otthon. A bevezetőben azt mondtam, hogy minden élet egyformán értékes, és hogy ezt egy olyan édesanya a saját szívén belül is húsba vágóan érzi, aki beteg és egészséges gyereket egyaránt nevel. Azért hadd kérdezzelek meg, hogyha ránézel erre a képzeletbeli családi fotóra, hogy ugyanolyan érzésekkel tekintesz te mindegyik gyermekedre?
1: Hát nehéz ezt így anyákként mondani, hogy melyik gyerekem, mert úgymond szeretem jobban, vagy nem szeretem jobban, vagy kevésbé. Mindegyikről egyformán szeretnék gondoskodni, törődni velük. Azért az észrevehető, hogy a fogyatékosokra több időt kell szánni, vagy kellene. Ugyanakkor én nagyon törekszem arra, hogy az egészségesek se érezzék azt, hogy ők mondjuk kevésbé, vagy hogy kevésbé törődök velük, vagy jobban kiesnek az időből, tehát arra tudatosan törekszem, hogy legyenek például a lányoknak olyan program, ahol nincsenek ott a többiek, és akkor csak velük vagyok. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a férjem anyukája, ő a szomszédunkban lakik, és ő mindenben mellettünk áll, és ő az, aki a legtöbbet segít nekünk. Tehát őre rá tudom bízni a Domit, akármikor otthon van, még bírja, és hát akár több napra is rá tudjuk bízni, és akkor el tudunk menni úgy nyaralni, hogy Domit nem kell magunkkal vinni, mert ő vele nem igazán tudunk idegen helyre elmenni. Barnival még igen, néha problémás, de azt már megszoktuk. Ha Domival megyünk, az nem nyaralás, az akkor egy kálvária, rosszabb, mint otthon.
0: Igen, nyilván ő súlyos értelmi fogyatékos, meg látás központja is sérült, tehát nagyon magas támogatási szükségletű gyermek, és tulajdonképpen egy folyamatos gondoskodó, ápoló jelenlétet kíván, hogyha ő vele foglalkoztok. Még lesz szó a Domiról, de most még a Barniról és Domiról van egy közös pont bennük, hogy nem tudtátok a születésük pillanatában, amikor csecsemőként a karotokban tartottátok őket, hogy ők fogyatékossággal élő gyerekek lesznek. Amikor megérkezett Barni diagnózisa, illetve amikor Domiról kiderült, hogy maradandó következményei lesznek ennek az oxigénhiányos állapotnak, akkor mit éreztetek a férjeddel? Hiszen akkor döntően megváltozik egy család élete, amikor a fogyatékosság mint tény az hát kiderül.
1: Igen, a Barni diagnózisát 3 éves korában kaptuk meg. Előtte, olyan fél évvel előtte körülbelül kezdtünk gyanakodni, hogy valami nem stimmel ezzel a gyerekkel. De hát első gyerek volt, túl sok tapasztalatunk nem volt még, de azért voltak feltűnő jelek, hogy gondolhattuk, hogy valami nem oké. És a sógornőnk mondta nekünk, hogy hát ő szerinte autisztikus, és hogy vigyük el
0: kivizsgálásra. Ember a sógornő.
1: Igen, pszichológus.
0: Igen. És mik voltak a jelek, amiket észleltetek?
1: Például a beszédfejlődésben ő nagyon szépen elkezdett szavakat mondani, és rengeteg szót megtanult, viszont nem alkotott önállóan mondatokat, csak azt ismételte vissza, amit mi mondtunk. És hát akkor még nem tudtuk, most már tudjuk, hogy ez az eholálásnak a jelensége, hogy csak ugyanazokat a panelokat ismétli vissza. Akkor még úgy gondoltuk, hogy hát majd változik ez, majd megtanul ő rendesen beszélni, de hát a mai napig úgy mondja, hogy kérsz teát, ha kijavítom és mondom, hogy kéred, akkor tudja magát már javítani, hogy kérek teát, de alapból nem úgy mondja még mindig.
0: Visszaismétli, hogy kérsz teát.
1: Igen.
0: És akkor megérkezett, ugye a sógornőd el tovább küldött benneteket szakkivizsgálásra, és akkor annak meg lett az eredménye, hogy autizmus, akkor még az értelmi fogyatékosságról nem volt szó. Ez volt az a pont, amikor először és akkor már megvolt a Andris, a kisebb testvére. Igen. Ez volt az a pont, amikor ti átlagos családból speciális szükségletű család lettetek. Ezt hogy tudtátok feldolgozni?
1: Hát nagyon hosszú ideig padlón voltunk, ha lehet így fogalmazni. Én egy kicsit azt éreztem, hogy egy sötét alagútba jutottunk, ahol nincs fény az alagút végén. Eleinte azt beszéltük, hogy hát ezt ne is mondjuk el senkinek, ez olyan ciki, hogy a barátoknak se, hát a családban nyilván, de hogy barátoknak nem mondjuk el, de aztán úgy az élet nem ezt hozta, tehát ezt nem lehet nem elmondani. Igazából könnyebb úgy ott lenni egy társaságban, ahol ismertek előtte is, meg a gyereket is ismerik, hogy tudják, hogy miért ilyen. Mert ugye azért mindenkinek feltűnik egy idő után, hogy hát ez a gyerek furán viselkedik, ez a gyerek nem olyan, mint a többi. És hogyha elmondjuk és tudják, akkor sokkal empatikusabban állnak ők is hozzá. Úgyhogy aztán végül elmondtuk mindenkinek, és hát meg rájöttünk arra is, hogy ez nem ciki, hiszen nem tehetünk róla, így született, így alakult, nem a mi hibánk.
0: És a dominál, amikor volt ez a súlyos oxigén hiányos állapot, az egy traumával ér fel, hiszen ott született egy egészséges, vagy akkor látszólag egészséges gyermeketek, és aztán ennél a fordulópontnál heteket töltöttetek vele kórházban, aminek életre szóló következményei lettek. Ez hasonló érzéseket váltott ki belőletek, mint a Barninál az első diagnózis?
1: Hát érdekes módon ezt azóta se értem, hogy miért így volt. Amikor közölték velünk, hogy ez van a Domival, persze nehéz volt, de valahogy az volt bennem, hogy ez most egy feladat. Tehát őt most fejlesztésekre kell hordani. Azt még akkor nem tudtam, hogy ez lesz az élet, de hogy valahogy nem érintett annyira rosszul, mint a Barninál. Valahogy akkor ugye nem tudtuk, hogy ő is lehet, hogy autista, most sincs róla papírja, csak mondják, hogy lehet, hogy ő is az, meg lehet, hogy ha ő vele nem történt volna ez, akkor is az lenne, csak esetleg kevésbé, de ezt sose fogjuk megtudni. Igazából valahogy nem, akkor nem omlottunk össze. Barninál inkább mondanám, hogy összeomlottunk, sőt, akkor még azt is mondtuk, hogy akkor nekünk már nem lesz több gyerekünk. Pedig mindketten úgy mentünk neki a házasságnak, hogy nagy családot szeretnénk. Úgyhogy akkor az egy nagy törés volt. És valószínűleg az autizmus természete miatt is, hogy az azért egy olyan ismeretlen terület volt nekünk, hogy hát nem sokat tudtunk róla, rengeteget olvastunk utána, most már azért sokkal inkább képbe vagyunk, meg már a társadalom is jobban képbe van. Igen. Az autizmussal kapcsolatban, mint 18 évvel ezelőtt. Úgyhogy most mai napig úgy gondolom, hogy nem az autizmus a legnagyobb kihívás, tehát hogyha emellett épp értelmű lenne, akkor könnyebb lenne az élet. Tehát az autizmussal, segédeszközökkel, meg egyéb dolgokkal könnyebb megküzdeni, mint az, amikor társul hozzá értelmi fogyatékosság is.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Wagner Anna 5 gyermekes édesanyát hallják. Anna egyik gyermeke 18 éves, autista, középsúlyos értelmi fogyatékos, Barnabás. Másik gyermeke a súlyos értelmi fogyatékos, Domonkos. Mellettük 3 nem sérült gyermeket is nevelnek férjével Budapesten.
1: Ugye ti hívő emberek vagytok, keresztényként éltek, és egy közösséghez is tartoztok. Trákos Ligeten egy plébániának a közösségéhez, ha jól tudom. Igen. Amikor egy ilyen diagnózis, vagy egy ilyen életállapot változás bekövetkezik, akkor valahogy az embernek az Isten kapcsolatára is hatással van ez. Hogy éltétek meg ezt az élethelyzetet Istennel, vagy akár Istentől eltávolodva, az Isten kapcsolatotokra hogyan hatott?
2: Hál' Istennek nem távolodtunk el, csak hát ostromoltuk a kérdéseinkkel, hogy miért? Miért ezt kaptuk? Miért mi kaptuk? Ezek olyan zsigerből jövő kérdések, azt hiszem, ez mindenkinél ez jön elő. Azt gondolom, hogy elég szilárd hitünk volt ahhoz, hogy az ne inogjon meg, illetve ketten együtt egymásba is, meg a Jóistenbe is kapaszkodunk folyamatosan. A miértek után jött egy ilyen csendesebb elfogadás. És ahogy körülnézek az ismeretségi körben, vagy bárhol a világban, azt látom, hogy mindenki cipel keresztet. Tehát nem csak mi cipelünk, más is. És nem cserélnék senkivel keresztet, mert amiket hallok így, hogy mondjuk halva születik baba, vagy akár más probléma, azok se jobbak, mint a miénk.
1: Nagyon sok mérés, statisztika van arról, hogy hasonló krízist megélő családoknak a nagy része, vagy egy magas százaléka általában széthullik, vagy válás következik be a szülők között. Nálatok ez nem következett be. Mit gondolsz, hogy sikerült ezt az egymásba kapaszkodást megvalósítani, megtartani?
2: Hát mindketten nagyon elkötelezettek vagyunk egymás irányába is, meg a Jóisten irányába is, és azt gondolom, hogy egyikünkben sem merült fel az, hogy akkor most kilépni ebből a helyzetből, hiszen nem lenne becsületes, vagy nem lenne fair a másikkal szemben, hogy akkor ott hagyni őt a slamasztikában. Nagyon jó megtartó a közösség is, közösségek, amikben benne vagyunk.
1: Ezek a plébániai közösség, meg a tágabb család, gondolom?
2: Igen.
1: És van még hasonló közösségetek?
2: Olyan lazábbak vannak csak, meg baráti körök, de inkább a plébániához nagyon kötődünk, meg ott van egy, most újonnan van egy családos közösségünk is, ahol családos túl vesz részt mindenki az alkalmakon, és abszolút elfogadják a Barnit is például, mert oda őt szoktuk vinni, és hát persze kérdeznek, hogy akkor most neki mi a jó, meg hogy jó, tehát hogy azt látom, hogy nyaralni is járunk együtt más családokkal, és már úgy megszokták, hogy milyen rigolyái vannak a Barninak, és hogy hogyan lehet vele bánni, vagy hogyan érezheti ő is jól magát. Úgyhogy minket így fogadnak el, hogy ilyen gyerekeink vannak, és ez így szép.
1: Ez már csak azért is óriási áldás, mert a következő ilyen statisztikán alapuló megállapítás az szokott lenni, hogy nem csak hogy válás következik be, de a sérült gyermeket nevelő családok, különösen ha több sérült gyermek is van, általában meg elszigetelődnek, vagy megélnek egy olyan magukba zárkózást, vagy eltávolodást az addigi baráti köreiktől, vagy ismeretségi köreiktől, amit nem tudnak valamiért fenntartani. Nem ők maguk a szülők, hanem általában a környezet az, aki nehezen tud mit kezdeni egy ilyen speciális szükségletű gyermeke, de nálatok ez sem következett be. Mit gondolsz, hogy ez rajtatok is múlt, vagy a közösségek befogadásán mi adta meg ezt az ideális összetételt ahhoz, hogy ti ne szigetelődjetek el?
2: Szerintem elsősorban rajtunk múlott, hogy mi mindig is törekedtünk arra, hogy közösségben legyünk, meg hogy megoldjuk azt, hogy el tudjunk jutni a közösségi alkalmakra, akár gyerekkel, akár gyerek nélkül. A templomba is mindig mentünk. Volt, hogy vittünk fogyatékost, ilyen-olyan gyereket, minden. Hogy azért a kicsi gyerekkel, még ha épp értelmű, akkor sem egyszerű templomba menni. De nálunk meg volt ez is oldva, hogy a hittanteremből lehetett a misét nézni, hallgatni, úgyhogy évekig oda jártunk. Igazából, ahogy említettem már, anyósom egy óriási oszlop, tartó oszlop a családunkban. Ő, hát ha ő nem lenne, akkor nem is tudom, hogy oldottuk volna meg az életünket, úgymond, hiszen kell az, hogy néha gyerekek nélkül vagy a domi nélkül el tudjunk valahova menni, ahol tudunk kikapcsolódni, meg pihenni. És a közösségeken is múlik nyilván, hogy mennyire tudják elfogadni azt, hogy itt van olyan gyerek is, aki máshogy viselkedik, vagy kicsit zavaróan viselkedik. És hát évek óta járunk, a gitáros kórusnak van minden évben tábora, és már megszokták, hogy a Barni megigazítja a papucsokat mindenkinek, meg hogy így jön-megy, amikor ima van, bármikor így jön-megy, meg ugrál, tehát hogy így már nem kirívó a Barni.
1: Milyen érdekes, hogy az szokott zavaró lenni, hogyha valaki nem fér bele az általunk elgondolt keretekbe, de ha meg hozzászokunk, akkor meg kiderül, hogy azok a keretek sokkal tágabbak, mint amiket feltételeztünk volna róla. Visszatérve még ahhoz, hogy mi értekkel fordultatok a Jóistenhez, az aktív közösségi részvételből, az egymásba a kapaszkodásból, a plébániai életben való részvételből is az látszik, hogy egy bizalom marad bennetek az Isten felé, még akkor is, ha nem érkeztek meg a mi értekre a válaszok, vagy nem tudom, megérkeztek a válaszok?
2: Nem igazán.
1: Nem. Szóval, hogy a bizalom az megmaradt bennetek, és egy érdekes kérdés lehet számomra is talán, hogy az az igazi bizalom, vagy az is egy bizalom az Isten felé, amikor elfogadjuk a dolgokat úgy, ahogy vannak, vagy bizalommal kérjük, hogy változtassa meg őket. Például imádkoztatok egy gyógyulásért. Például.
2: Folyamatosan imádkozunk gyógyulásért. Folyamatosan. Én már egy kicsit, a férjem még nagyon bízik, hogy bekövetkezhet. Én már egy kicsit belefáradtam a csodavárásba, úgymond, meg voltunk zarándokolni is, elmentünk Medjugorjéba, ott is nagyon sokat imádkoztunk, és mindig volt bennünk csodavárás, mert annyi ilyen csodás történetet olvastunk, hogy meggyógyult ez is, az is, hát akkor nekünk meg miért ne lehetne, és hát tulajdonképpen lehetne, de valami miatt nem. Az Isten nem úgy akarja, hogy ez bekövetkezzen, vagy ha akarja, akkor majd később. Tulajdonképpen bármikor történhet csodás gyógyulás. Igazából nekünk az a feladat, hogy ebben a helyzetben kihozzuk a legtöbbet, amit lehet. Tehát hogy egyrészt, hogy mentálisan egészséges maradjon a család, többiek is, a többi gyerek is, mi szülők is, és hát minél inkább megmaradjon a szeretet a fogyatékos gyerekek irányába is, ami azért egy nem kicsi kihívás.
1: Ez valószínűleg azért, mert a terhek annyival nagyobbak, hogy a szeretet nem tud, vagy kevésbé tud magától megszületni. Hát, talán.
2: Igen, meg hogy annyira sok velük a nehézség, meg annyira néha idegesítő mind a kettőnek a viselkedése, hogy egyszerűen óhatatlanul az ember néha kiborul.
1: Igen.
2: És ezt nem tagadom, hogy ki tudunk borulni, igen. És tudunk padlón lenni mindketten. Nekem például egy ilyen helyzet volt az, amikor elkezdte a Barni a kollégiumot, és aztán nem tudta folytatni, akkor én nagyon kiborultam, és nem tudtam elképzelni, hogy akkor most hogyan tovább, és hogyha most ez nem sikerült, akkor vajon, ha bárhova, máshova próbáljuk elhelyezni, az fog-e sikerülni, megugorjuk-e, vagy megugorja-e ő, hiszen ő ugye mindig velünk volt. Tehát nincs ahhoz hozzászokva, hogy nem vagyunk ott. Úgyhogy ez még mindig kérdés, hogy akkor, hogyha arra kerül sor, hogy találunk neki bentlakásos intézetet, hogy akkor megugorja-e azt, hogy leválik rólunk.
1: Nehéz, mert az ember egy sérült gyermekhez eleve még nagyobb féltéssel vagy aggodalommal fordul, és anyaként eleve az elengedés, vagy az önállósodás támogatása a nagyobb kihívás, és amikor meg sérült gyermek van, akkor ez tényleg extra nehézségekbe ütközik.
2: Ez nekem mondjuk Igen. az egészségesekkel jól megy. Uh-huh. Tehát, hogy uh-huh. a 16 éves uh-huh. fiam már nagyon régóta, de hogy is már első osztályban egyedül ment iskolába, tehát, hogy ő nála nem volt ezzel problémám, uh-huh. hogy elengedni, vagy hogy nem bíznék benne, uh-huh. hogy meg tudja csinálni. Viszont a Barninál ott tudom, hogy bizonyos dolgokat nem képes megcsinálni. Igen. Tehát őt nem tudom fölültetni a buszra se, hogy akkor menjen 3 megállót egyedül, mert hiába tudja, hogy hol kell leszállni, akkor se vagyok biztos benne, hogy megoldja.
1: Igen. Az Istenbe vetett bizalom hogyan marad meg benned úgy, hogy a csoda elmarad? Hogyan marad meg a szereteted a sérült fiaid iránt, annak ellenére, hogy ekkora nehézségekkel szembesülsz az ő nevelésükben? Mi ennek a kulcsa szerinted, hogy bizalommal és szeretettel te képes legyél megmaradni?
2: Uh-huh. Én nagyon türelmes és kitartó vagyok. Ez már akkor is, amikor én nagyon úgymond sokára ismerkedtem meg Robival, és nagyon sokat imádkoztam, hogy jó férjem legyen. És nagyon sokáig nem jött a jó férj. És aztán meg igen. És valahogy ez egy ilyen igazolás volt nekem, hogy megérte várni és kitartónak lenni, és tényleg csak abba belemenni, amikor úgy éreztem, hogy na ő az igazi. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben is ez a türelem és kitartás, ami így keresztül lendít, meg hát az, hogy ketten vagyunk, és hát nem egyedül kell ezt az egész terhet cipelni, ez együtt sokkal könnyebb, meg a férjem nagyon nagyon vallásos, és ő is nagyon, nagyon sokat imádkozik külön is, meg velünk is. Tehát ezek azok, amik segítenek. Hát, hogy a szeretet megmaradjon, erre szintén Robinak van a jó receptje, mert amikor én úgy kiakadok, akkor mindig azt mondja, hogy játsszak velük, foglalkozzak velük, játsszak velük, és akkor több jön vissza. Több öröm jön vissza, tehát hogyha a Domi például nagyon hálás, hogyha az ember bemegy hozzá, és kicsit ugrál vele, vagy pacsizik, vagy énekel, akkor ő rögtön kacag, és rögtön jön egy visszajelzés, hogy ez neki jó, és ő ennek örül. Barnival azért sokkal nehezebb, tehát ő inkább ilyen nagy mozgásokat kedvel, rollerozni szeret, meg ugrálni, tehát az, hogy mondjuk leülni vele, bármit játszani, az nem igazán működik. Úgyhogy ő egy keményebb dió ilyen szempontból, viszont például a konyhában segít. És ez neki egy olyan terület, ahol ő kiéli azt, hogy ő is kompetens valamiben. Például a krumplit meghámozni nem tudja, de felszeletelni tudja, és akkor már azt is megtanulta, hogy karikákra vágja, vagy kockákra vágra, és akkor meg tudja csinálni. És nem félek neki kést adni a kezébe, mert tudom, hogy ügyesen megcsinálja.
1: Igen.
2: És akkor ebben például, ha látom, hogy ő is boldog, és együtt csinálunk valamit, akkor nekem is úgy visszajön valami.
1: Igen. Valami. Mert olyankor talán nem azon van a hangsúly, hogy mi hiányzik, vagy mi Igen. nincsen, hanem hogy mi az, ami pedig ott van. Igen. És akkor az ember néha e fölött meg olyan könnyen elsiklik, amikor csak azt látja, hogy annyi minden nincs, vagy hiányzik.
2: Igen, ezt kell Igen. erősíteni, hogy lássam meg én is, hogy hát ő erre képes, meg ennek örül, és ő is tudja magát jól érezni. Hogyha mert ő benne is az van, hogy attól frusztrált, egyrészt unatkozik, másrészt meg, hogy nem csinál semmi hasznosat, és szerintem ezt Igen. ő is érzi. Uh-huh. Hiába nagyon sérült, de akkor uh-huh. is érzi azt, hogy többiek megcsinálnak bizonyos dolgokat otthon, ő meg nem. De például a biószemetet azt kiviszi. Tehát ilyen apróságok, és Igen. ezeknek örülünk, hogy ezeket legalább megcsinálja.
1: És ő is örül neki.
2: És ő is örül
1: Igen.
2: neki.
1: Igen, és már is ott az öröm, egy kicsit Igen. fölcsillan. Igen. De beszéljünk akkor a többi tesóról, ugye a Barni és a Domi között, a két sérült gyermek között ott van középen az Andris, és még van két húgocska, Katalin és Mária, ugye Kata és Marcsi. Még mielőtt arra térnénk, hogy ők hogy élik meg ezt az élethelyzetet, még arra hadd kérdezzek rá, hogy amikor már két sérült gyermek van egy családban, ugye Barni, Andris, Domi, van, akkor még csak három gyermeketek volt, sok családban nem magától értetődő, hogy ezek után még vállalnak még kettőt. Nálatok ez hogy alakult? Hogy volt meg bennetek az a nyitottság, hogy hozzátok érkezhet még gyermek?
2: Hát nálunk se volt magától értetődő. Kicsit féltünk is. Igazából az egyik dolog az volt, hogy akkor Domi óvodába került, és akkor

0: teljes legyen, és hát hál' Istennek megkaptuk jó Istentől, hogy egészséges lett, és akkor még kaptunk egy bónuszt.
1: Igen, Marci, Marci a bónuszt.
0: Igen.
1: Katalin most 8 éves talán.
0: 9,
1: és a Marci pedig 5.
0: Marci meg 5.
1: Igen, igen. Tehát akkor már ők sem a pici gyermek.
0: Igen.
1: Akkor van. Na, akkor most kérdezem meg, hogy mondjuk egy 5 éves Marci, egy 9 éves Kata, meg egy 16 éves Andris, ők a maguk módján, szintjén hogyan viszonyulnak a sérült testvéreikhez, és hogy élik meg azt, hogy néha kényszerből, de talán háttérbe szorulnak.
0: Talán Andris a legnehezebben, de ő neki van tulajdonképpen a legnehezebb dolga, illetve volt a növekedése során, hiszen ő kicsi gyerekként nem tudott kapcsolódni a testvéreihez, egyikhez se, és hát próbálkozott egy ideig, próbálkozott a Barnival, de hát a Barni annyira öntörvényű volt, meg annyira nem akart gyerekekkel semmit se csinálni, hogy egyszerűen nem lehetett. És akkor Andrisnak lett egy kiterjedt baráti köre már óvodás korában, tehát hogy ő nagyon szociális volt mindig is, nagyon könnyen barátkozott, sok barátja volt, meg mindig elhívtuk őket gyerekzsúrba, meg sokszor voltak nálunk a kis ovistársai, meg aztán iskolatársai is. És aztán valahogy ő kialakított magának egy külön életet, így a testvéreitől függetlenül, és azt gondolom, hogy most is úgy él, hogy nem sokat foglalkozik velük. Igen, nagyon ritka az, hogy egyszer-egyszer így megfogja Domi kezét, hogy akkor most sétálunk, vagy valami. Tehát nagyon-nagyon ritka. Ezt tulajdonképpen megértem, meg mi sose volt ilyen kényszer, hogy na akkor most igenis te foglalkozz a tesóddal, nem akar, nem kell, nem szeretnénk erre presszionálni egyiket se. Hát majd a jövőben azt majd meglátjuk, hogy mennyire fognak velük törődni, azt azért szeretném, hogyha nem maradnának magukra, úgymond a távolabbi jövőben. Tehát ő végül is úgy nőtt fel, hogy nem, se nem számíthatott, se nem játszhatott a testvéreivel, és most meg már önálló élete van, tehát inkább mint kamaszként már úgy kifele megy a családból.
1: Igen, a saját útját keresi.
0: Így van.
1: És a húgok, a lányok?
0: A húgok, ők meg, hát nagy a korkülönbség tulajdonképpen, tehát Barnihoz már nagyon, nagyon kicsik, de érdekes módon a Kata, a 9 éves Kata, ő van, hogy megfogja a 18 éves Lakli bátyjának a kezét, hogy na, akkor gyere, most üljünk le, és asztali játék, tessék, rak ki ezt a kirakót, vagy valami. Tehát, hogy ő néha érez ilyen késztetést, hogy foglalkozzon vele. A Domit is néha így vezetgeti, vagy ugrál vele, és akkor a Domi nagyon boldog. Úgyhogy ő valamennyire foglalkozik velük. Nem azt mondom, hogy nagyon sokat, mert ő is szeret inkább barátnőzni, meg elmenni ide-oda. De azért időnként úgy eszébe jut, hogy labdázni is lehet a Barnival például. És hát Marci, ő sem ennyire nem foglalkozik velük, ő inkább a Domit inkább elkerüli, hát ő azért nagyon kicsi a Domihoz képest, így méretre.
1: Igen, és hogy Domiról mondta talán, hogy nem koordinálja a mozgását, tehát
0: nagyon sokszor így kaszál a kezével, és akkor az akár veszélyes is lehet, hogyha Marci ott elmegy mellette, és akkor pofon csapja, vagy valami.
1: Igen.
0: Úgyhogy ő azért úgy távolságot tart.
1: Igen.
0: Igen, de egyébként ők nem nagyon kérdezték, hogy miért ilyen, vagy miért olyan. Uh-huh. Ők így nőtt, ebbe születtek bele, hogy ilyenek a tesóik. Uh-huh. Persze beszélgetünk sokat, meg hogy miért lettek ilyenek, vagy hogy mi ez az autizmus arról is.
1: Most már megkérdezik ezeket a kisebb testvérek?
0: Igen.
1: Igen. Igen. És miket válaszoltok például arra, hogy miért lettek ilyenek, hiszen azt mondtad, hogy a miértekre ti sem kaptatok választ.
0: Hát arra én azt szoktam, hogy nem tudjuk, hogy miért lettek ilyenek. Valami miatt ilyenek lettek, és nekünk az a feladatunk, hogy így szeressük őket.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Wagner Anna édesanyát hallják.
1: Hogyan lehetünk képesek igent mondani akkor is, amikor azt látjuk, hogy mondjuk nem lesz önálló a gyermekünk, vagy hogy szenvedést okoz neki az, hogy nem tud kapcsolódni, vagy hogy tizenévesen is még, nem tudom, pelenkát hord, hogy tudsz minden nap igent mondani arra az életre, amire nem biztos, hogy számítottál.
2: Hát nincs lehetőségem arra, hogy nemet mondjak. Igazából. Tehát ott van, nem tudok vele mit csinálni, hogy ne legyen ott. Ez most úgy rosszul hangzik, tehát, de ez a fizikai valóság, hogy ott van az a gyerek, aki az én gyerekem. Nem olyan egyszerű az, hogy most akkor egyből beadom egy intézetbe, és megválok tőle, mert nem bírom tovább. Tehát nyilván benne van a pakliban, hogy egy idő után elkerülnek majd otthonról, és bentlakásos intézetbe kerülnek, de hát ameddig lehet, addig otthon. A férjem nagyon, nagyon annak a pártján van, hogy minél tovább maradjanak otthon. Azért reálisan kell nézni, tehát az is, hogy a Barni már elérte azt a kort, hogy őt már úgy nyugodtabb szívvel mondanám azt, hogy helyezzük el valahova, hiszen ő már azért majdnem felnőtt, de hát a Domi még csak 13 éves. Azért ő jelenti a nagyobb problémát.
1: Igen, ő az, aki súlyos fogyatékos, igen. És a látássérülése is még közre játszik ebben, igen. Hogy igen, ő neki 24 órás felügyeletre szorul, ugye?
2: Hát hál' Istennek éjszaka haszik.
1: Igen.
2: Úgyhogy éjszaka azért nem kell vele, de igen, tehát őt etetni kell, őt pelenkázni, öltöztetni, mintha egy kicsi baba lenne. Úgy kell őt ellátni. Nagyon sokat megtanult egyébként, most már kanállal önállóan tud enni, csak hát türelem kell hozzá, meg aztán egy felmosó rongy.
1: Igen.
2: Úgyhogy, de hát azt is reálisan kell látni, hogy őt is el kell majd valahova helyezni, hiszen mi nem élünk örökké, a testvérekre nem lehet azt mondani, hogy akkor tessék, ez a te feladatod, hogy a fogyatékos testvéreddel törődjél, és ez legyen az életed. Ezt egyszerűen nem mondhatom, nincs hozzá jogom, hogy ezt mondjam. Hiszen neki is megvan a joga a saját életét élni. Úgyhogy a mi életünkben meg kell találni azt a megoldást, hogy ők el legyenek helyezve, megnyugtató módon, megnyugtató helyen. Hát ez kemény dió.
1: Ez egy olyan súlyos döntés, amivel azok a családok, ahol nincsen valamiféle fogyatékossággal élő gyermek, az el se tudják képzelni ennek a döntésnek, vagy ennek a kérdésnek egyáltalán a súlyát. Ebben a rettentő sokágú küzdelemben, hogy az ellátórendszerben való eligazodás az öt gyermek öt különféle igényeihez, szükségleteihez alkalmazkodni, a házasságodban, az Isten kapcsolatodban megmaradni, ezek rettentő sok szerteágazó tennivalók és felelősségek. Hol vagy benne te úgy, amikor csak te vagy? Mi az, ami rólad szól a te életedben, ami neked okoz örömöt és magadért csinálod?
2: Elsősorban a közösségi élet, közösségek, a gitáros kórus, ahova járok, oda egyedül kezdtem el járni, még talán a Domi meg se született, igen, még a Domit vártam talán. És nagyon sokat jelent nekem, hogy egyrészt, hogy maga a fizikai része, hogy minden héten egy másfél órára elmehetek, és felnőttek között vagyok, akikkel együtt énekelünk, és utána beszélgetünk egy kicsit. Ez
1: heti másfél órád van akkor.
2: Hát azért nem mondanám, hogy csak ennyi van, mert azért esténként jut egy kicsi idő olvasgatni, vagy bármi más csinálni, és törekszem is arra, hogy ne úgy ne teljen el nap, hogy ne legyen benne egy picike én idő, hogy így mondjam. Hiszen hát fontos az, hogy én jól legyek. Ha nem vagyok jól, akkor az meglátszik a családi életen, hogy akkor most türelmetlenebb vagyok, most kiabálok akár. és azt nem szeretném.
1: Hogyan változtatott meg téged ez az élet? Az ötgyermekes, speciális igényű gyermeket nevelő anya szerep?
2: Sokkal jobban le tudok mondani a saját igényeimről. Ez lehet jó, vagy akár rossz is. Illetve jobban tudom késleltetni a szükségleteimet, meg a vágyaimat, hogy most ez még nincs, de majd lesz. És akkor ez így tud akár tolódni éveket is. De hát azt hiszem, hogy azért az alapvető szükségleteim be vannak töltve, úgymond. Tehát van egy szerető férjem, szerető gyerekeim, tehát mit akarok még?
1: Lehetnek az embernek vágyai. Megosztasz olyan vágyot, ami publikus, ami benned él, és szeretnéd elérni, vagy valamikor átélni, van-e olyan vágyad, amit így most éppen késleltetsz, de...
2: Igen, már régóta késleltetem. Szeretnék valamikor visszamenni dolgozni. Én német szakos tanár vagyok, és szerettem a hivatásomat. Még a gyerekek előtt dolgoztam, tanítottam iskolában, azóta így, hát magámba otthon így néha. Most egy kicsit többet, volt, hogy egyáltalán nem, és ezt szeretném majd folytatni, hogyha lesz rá lehetőségem.
1: Arról még megkérdeznélek, hogy amikor esténként leültök imádkozni, vagy a gitáros közösségben mész, vagy a Szent Misén ott vagytok, ezeken kívül a hétköznapi eseményekben, történésekben hogyan tapasztalod Isten jelenlétét a családotokban, vagy a gondoskodását, gondviselését ebben a helyzetben?
2: Ez nehéz kérdés.
1: Az is jó, hogyha egy-két történetet felidézel, vagy pillanatot, kisebb-nagyobb élményedet, ami szerinted a jó Istennek a gondoskodása lehetett.
2: Hát az egyik, az például rögtön, amikor a Domi majdnem meghalt. Tehát ő babakocsiban aludt, és nem volt légzésfigyelőnk, viszont volt egy ilyen megérzés, de nem is nekem, hanem az anyukámnak, aki ott volt éppen akkor nálunk, hogy nézzünk már rá, vegyük már ki, már olyan régóta alszik, és akkor behozta, és akkor mondta, hogy valami nem oké. És mindegy, akkor ott mentőt hívtunk meg mindent, tehát hogy ő úgy maradt életben, hogy ő akkor ki lett véve.
1: Igen.
2: És azt gondolom, hogyha nem lett volna kivéve, akkor nem lenne Igen. életben. Igen. Tehát ez tulajdonképpen ezt is mondhatom csodának,
1: Igen.
2: hiszen teljesen véletlen volt az, hogy akkor, na akkor nézzük meg, és pont akkor.
1: Tulajdonképpen ez is egy sokszorosított válasz, hiszen az, hogy egy ilyen népes családban két speciális igényű gyerekkel nem történik végzetes baleset, meg a többiekes, ez csodák sorozatá gyakorlatilag, de nem akarom kivenni a szádból a szót, szóval, hogy az, hogy a Jóisten nem hagyott benneteket magatokra ebben az élethelyzetben, annak milyen jeleit érzékelitek talán, ez lett volna a kérdésnek a...
2: Uh-huh. Hát az, hogy még élünk, és úgymond azt gondolom, hogy mentálisan egészségesek vagyunk, és egyikünk se omlott össze, és egyikünk se a pszichiátriában. Szerintem már ez nagy eredmény.
1: Igen.
2: Meg, hogy nem ment szét a család, együtt van a család. Szerintem ez mind a jó Istennek köszönhető, hogy ő megtart minket, és nem engedi el a kezünket.
1: Vannak, akik azzal érvelnek, hogy a fogyatékossággal élő, vagy a súlyos fogyatékosságban töltött élet az nem is teljes élet. Szokott ugye ilyen fölvetés lenni a terhesség megszakításoknál, akik amellett döntenek, hogy az nem is teljes élet. Keresztényként viszont azt valljuk, hogy minden élet egyformán értékes, és a Jóisten adja azt az életet is. Legalábbis ez a keresztény tanítás. Te hogy éled meg ezt? Te tudsz-e úgy nézni a gyerekekre, hogy mármint Barnira is, meg Domira is, és ugyanúgy a többiekre, hogy mindannyiuk élete a maga módján teljes?
2: Uh-huh. Hát a Robi ebben jobb, mint én. Ő szokta mindig mondani, hogy oda át már egészségesek lesznek. Uh-huh. És valahogy mindig az van bennem is, hogy elképzelem azt, hogy amikor már a Jóistennél leszünk, remélhetőleg ott leszünk, és találkozunk velük, akkor, akkor tudunk majd velük beszélgetni. És azért ez egy nagy, hát nagy csoda, hogy, hogy most nem tudunk velük beszélgetni, csak hát néhány dolgot kapunk vissza, de, de olyan kommunikáció olyan azért nem, nem igazán van, de hogy, hogy majd lehet, hogy lesz.
1: Igen. Hát ott, ahová tartunk, és remélhetőleg oda jutunk, ott nem lesznek már betegségek és fogyatékosságok, és ez a legnagyobb remény, amit, amit most mondhattál, hogy kicsit a perspektívát egy kitágítsuk. Wagner Annának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon hálás vagyok, hogy ilyen részletesen és bensőségesen beavattál minket az életetekbe, és leginkább abba a türelmes és kitartó szeretetbe, amivel fordultok egymás és a gyerekek felé, mind az öt gyermeketek felé. Kedves hallgatók, türelmes, kitartó és elfogadó szeretetben töltött mindennapokat kívánok. Isten áldja önöket!

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban a Váci Egyházmegye Lélek Jelenlét podcastjének egyik adását hallották, melyben Wagner Anna 5 gyermekes édesanyával, Király Eszter beszélgetett. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Kétnapos lelki gyakorlaton vettek részt Mátraverebészenkúton az Egri Egyetem informatikai karának munkatársai. Új vezetővel működik tovább a Gyöngyösi Vöröskereszt. Elkezdődött a Nyíregyházi Sóstói Múzeum falu nyári gyermektábora. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Kétnapos lelki gyakorlaton vettek részt Mátraverebészenkúton az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem informatikai karának munkatársai. A programot dr. Novák István delegált rektor helyettes vezette. Az előadások témái között szerepelt a rossz jelenléte a világban, Szent Péter és Pál főapostolok példája, valamint a világi apostolkodás, mint keresztény küldetés. Ez utóbbi témáról főtisztelendő Kubik Zsolt mezőkövesdi káplán tartott előadást.
3: Mindkét apostol példakép számunkra, egész keresztény életünkben. Érdemes szerintem kiemelni, akár hogyha külön veszük Péter apostolnak azt a fajta nyitottságát az Isten felé, az Úr Jézus felé, aki bár egyszerű életből jön halászemberként, és bár sokszor vétkezik, bűnözik, akár gondolván arra, hogy megtagadta az Úr Jézus Krisztus, mégis oda tudott hajolni újra ő feléje, és megtörténik a megbocsátás, megtörténik a megtérés. Pál apostolnál pedig az a tudatos építkezése, amelyeket az egyházközségekben, azokban a helyszíneken, településeken végez, ahol megalapítja az adott keresztény közösségeket, azért ez számunkra is példaadó, hogy maradandót tudjunk alkotni keresztény értelembe, és mi is el tudjuk hinteni az igének a magvait, ha nem is közösségekben, hanem legalább az emberi szívekben, és ez úgy gondolom nagyon fontos.
4: Ugye most az informatikai osztályról, arról a területről érkeztek a dolgozók, teljesen más világ, ha lehet így mondani, a digitális világ. Hogyan lehet ezt összekapcsolni az apostolkodással?
3: Érdekes helyzet alakult ki én számomra is, hiszen még sosem dolgoztam olyan területen, így lelki gyakorlat terén, ahol informatikai alkalmazottak, illetve oktatók vannak. Nyilván nagyon fontos azt észrevenniük, hogy mind a mellett, hogy az informatika terén próbálják megélni az életük mindennapját, azért a számítástechnika mögött is, illetve az ő életük mögött is ott van az Isten, aki olykor kiszámíthatatlan dolgokon keresztül vezeti az ő életüket is, meg hát mindannyiunk életét, és valahogy a számítás mellett tudjanak olykor a számíthatatlan dolgokra is rátekinteni, és úgy valahogy átadni az életüket annak az Istennek, aki nagyon jól tudja, hogy mik miért történnek, és nem mindig azt várjuk, illetve nem mindig azt kövessük, amit olykor mi akarunk, amelyeket mi számítunk, és saját magunknak engedjük meg az Istennek, hogy ő is tudja irányítani az életünket.
4: És talán el is hangzott az előadásban ez a párhuzam, hogy hát ha valami, akkor a informatika, a számítástechnika az egy nagyon roppant változó világ, és ugye emellett ott van a változatlan és az örök.
3: Igen, így van, ez a változatlan örök az, amely felé törekednünk kell, és úgy gondolom, hogy meg kell találnunk ezt az örök értékrendet is a szívünkben, a lelkünkben, e felé kell haladnunk, hogyha azokra a dolgokra próbálunk alapozni, amelyek úgymond mullandóak, és amik a világból vannak egy ideig, óráig, egy bizonyos időszakig ezek teljesen jók és alkalmasak, de aztán, amikor ezek megszűnnek, ott jön az üresség, ott jön a kétségbeesés, hogy most akkor ezután mi lesz. Az örök változatlan, aki számunkra az Isten, az bizony nem változik, az bizony mindig elérhető számunkra, ezt kell megtalálnunk, és egy lelki gyakorlat erre nagyon alkalmas terep.
2: Új vezető állt a Magyar Vöröskereszt Gyöngyösi területi szervezetének élére, ami új feladatokat és új célokat is jelent. Hogyan lehet még több önkéntest és véradót megszólítani, milyen kihívások várnak a szervezetre, és hogyan lehet közelebb hozni a fiatalokhoz a Vöröskereszt munkáját? Ezekről hallják Baranyi Ritát, a Magyar Vöröskereszt Gyöngyösi Területi Szervezetének területi munkatársát.
1: Miskolcról érkeztem, egy cégnél dolgoztam versenyszférából, és ez egy nagy váltás volt számomra. Költözéssel járt ez a változás, majd megláttam a hirdetését a Vöröskeresztnek, a Vöröskereszt Facebook oldalán, és beadtam a pályázatomat, és sikeresen felvételt nyertem. Nagyon izgatott vagyok, mivel mindig is szerettem szervezni, és nagyon fontos volt számomra korábban is a korábbi cégemnél az önkénteskedés, és ott szerveztem a véradásokat, elég sokat, és ott megdupláztam a donorok számát, amiért én ezüst emlékérem díjat kaptam a Magyar Vöröskereszttől 2023-ban, és ez nekem nagy büszkeséggel tölt el. Nagyon pozitívan értékelem az elmúlt időszakot. Nagyon sok helyszínen jártam már, és ismerkedem az emberekkel, a helyi közösségekben lévő víradókkal, és nagyon hálásak vagyunk nekik, hogy folyamatosan, rendszeresen járnak, illetve nagyon sok most az új első víradó, akiket mindig egy kis ajándékkal meglepünk, és nagyon örülnek neki, hogy tudnak segíteni. Én próbálom, és mondom is nekik nagyon sokan, hogyha fotózkodunk, vagy hogyha fotókat készítünk róluk, hogy mennyire fontos az, hogy lássák az ismerőseik, hogy ők is mernek tenni azért, hogy vért tudjanak adni, és hogy ezáltal sokat tudjanak segíteni. Nagy szeretettel várom az üzeneteket a Magyar Vöröskereszt, a Gyöngyösi területi szervezete Facebook oldalon. Hogyha üzenetet írnak nekem, akkor én azokkal válaszolni fogok, egyeztetünk egy időpontot, és akkor utána továbbiakban mehet a dolog. Plakátokat véradásokra, hogyha megyünk településekre, esetleg azokban segítenek, adományokat gyűjteni, azokat kiosztani esetleg, tehát ezeket azonnal lehet velük, és a továbbiakban pedig ezeket megbeszéljük személyesen.
2: A gyöngyösi képviselőtestület idén is odaítélte a Gyöngyös város egészségügyiért kitüntetést azoknak a szakembereknek, akik kiemelkedő munkájukkal szolgálják a helyi közösség egészségét. Az egyik díjazott Víg Dániel, a gyöngyösi mentőállomás munkatársa, aki elhivatottságával és példaértékű helytállásával érdemelte ki az elismerést. A kitüntetés jelentőségéről, a mentőszolgálat mindennapjairól és a hivatás szépségeiről beszélgetett vele tudósítónk Fekete Gábor.
5: Tavaly szeptember 1-e volt 2025, amikor átvetted a mentőállomásnak a vezetését. Gratulálunk a kitüntetéshez.
6: Köszönöm szépen.
5: Nem véletlenül adják ezt. Valahogy értesültél erről. Amikor megtudtad, hogy te vagy, és majd most fogod megkapni, mert még nincs a birtokodban, akkor milyen szívvel fogadtad ezt a jó hírt?
6: Első körben meglepődve fogadtam, így este 8 óra tájt a polgármester úr felhívott telefonon, hogy első körben ő gratuláljon, és amikor hívott, akkor kicsit meglepődtem, hogy ugyan miért kereshet. Örömmel fogadtam, és igen nagy tisztelettel, hogy ezt a kitüntetést nekem szánták, nekem adták végül is.
5: Az, hogy eljutottál idáig, hogy állomásvezető lettél, ezért is tenni kellett. Te mi hozta azt a hivatástudatot, hogy mentősnek menj? Annak idején hány éve csinálod?
6: Az én pályafutásom 2019. június 1-től indult a mentőszolgálatnál. Akkor úgymond egy évet vártam arra, hogy bekerülhessek a gyöngyösi bajtársi közösségbe, és hát akkor már úgy voltam vele, hogy szinte majdnem, hogy le is tettem volna róla, de egyszer csak felhívott a vezető mentőtiszt, hogy áll-e még az ajánlat, és akkor, hogy van rá lehetőség, hogy tudok csatlakozni. Egy hónapot kellett eltöltenem a OMSZ belső keretein belül egy vizsgával zárult ez a képzés, és utána kivonulóként megkezdhetem a szolgálatot. Majd utána 2019-től fokozatosan, folyamatosan próbáltam szakmailag fejlődni, így elvégeztem az 54-es gyakorló mentőápolói képzést, majd elvégeztem az 5.0 szakápolói képesítést, majd közben Pécsi Tudományegyetem mentőtiszt karán most már lassan végzek vele, és záróvizsgám van még hátra, és 2023. október 1-ével pedig indult az OMSZ által egységesített orvosi ügyet az országban. Akkor kaptam egy felkérést ennek a vezetésére. Én ezt kicsit húzakodva, de végül is bizalmat fektettek belém, így mondtam, hogy akkor elvállalom, és akkor mind a mai napig is csinálom.
5: Itt elsoroltál egy kronológiai idővonalat, szépen bejártad a ranglétrát, ahhoz, hogy a tetején legyél. Nem egyszerű biztos a kollégákat koordinálni, de nézzük meg azt, hogyha kiemelkedően azt néznéd, hogy a pályafutásodnak melyek voltak azok a legjelentősebb állomásai, ami tényleg dobott rajtad, vagy meggyőzőbb volt, vagy azt mondta, hogy megerősítette a hivatástudatot, akkor milyen állomásokat jelölnél ki, vagy emelnél ki?
6: Olyan egy-egy kimondott állomás nincsen, hanem ez folyamatos szakmai bővülést jelent, hiszen idősebbektől nagyon sok mindent tanultam, összevetve azáltal, hogy egyetemre is jártam, így ez mind előrébb vitt. És ugye még azt ne felejtsük el, tavaly egy állomásra vezetés csere kapcsán kerültem ott szóba, hiszen szeptember 1-től állomásvezető lettem, ezt önként elvállaltam, hiszen hogyha már úgy is csinálom a gyöngyösi orvosügyeletet, akkor miért ne csinálhatnám ezt is.
2: Elkezdődött a nyíregyházi Sóstói Múzeumfalu nyári gyerektábora, mely idén is 4 turnusban várja az alsó tagozatos iskolásokat. A nyíregyházi önkormányzat és a Nyírvévé Nonprofit Kft. Szervezésében megvalósuló programok célja, hogy minél több gyermek számára biztosítsanak élményekkel teli, színes és tartalmas nyári szünetet. A napközis táborban összesen közel 400 gyerek vehet részt, akik a múzeumfalu különleges atmoszférájában fedezhetik fel a helyi kultúrát és hagyományokat. A táborról Kácsor Ignác Gabriella rendezvényszervezőt hallják.
7: Ebben a 4 hétben hetente 100 gyerek lesz, aki bennünket választott, ezt az információt kaptuk a szervező fél részéről, és itt próbáljuk meg úgy értékesen eltölteni az időt, hogy gyakorlati jellegű foglalkozások, illetve elméleti foglalkozások is legyenek. Itt szeretnénk a közösségi élményt erősíteni, és természetesen olyan kompetenciák is megjelennek, mint társas együttlét, kommunikáció, ami szerintem a mai fiataloknak egy nagyon fontos dolog. Népzenével, néptánccal, erdőpedagógiai foglalkozással várjuk szeretettel őket. Lesz csillagles az Arcturus Egyesület bevonásával, hiszen ez számunkra egy nagyon fontos dolog, hogy hozzánk közel álló, de mégsem általunk bemutatott dolog is megjelenik az órarendben. Vegyes csoportokba dolgoznak a múzeumpedagógusaink. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog. A kicsi és a nagy együtt nagyon jól tud fúzionálni a csoportban. A kicsi felnéz a nagyra, a nagy pedig reménység szerint megemeli a kisebbeket. Ez egy nagyon jó összetétel, tehát nem egy iskolai megszokott környezetben és életkori tisztaságban találhatjuk itt a csoportokat. A visszajelzés az az, hogy visszajárnak hozzánk. Tehát van olyan táborozó, aki ragaszkodik egy múzeumpedagógushoz, és már több éve mindig az ő csoportjába szeretne kerülni, és ez számunkra talán a legeslegfontosabb, hogy maga a közeg, az itt megtalálható egyéniségek, személyiségek együtt újra és újra vendégül látják a fiatalokat, akik egyébként nem csak a táborainkba jönnek el, hanem az összes olyan rendezvényre és plusz produktumra, amit itt a Sóstói Múzeumfaluban mi jó szívvel kínálunk és ajánlunk.
2: Végül az időjárásról. Holnap a sok napsütés mellett erőteljes, gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 21-22, napközben 36-37 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 30-án kedden.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Idén is elindult a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program Borsod-Bohuszemplén vármegyei jótékonysági gyűjtése. Tanévzáró sajtótájékoztatót tartottak ma délelőtt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A gyöngyösi képviselőtestület idén is odaítelte a Gyöngyös Város egészségügyéért kitüntetést. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: A hagyományoknak megfelelően Péter Pál napján az aratás kezdetén idén is elindult a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program Borsod-Bohuszemplén vármegyei jótékonysági gyűjtése. A vármegyei búzagyűjtési akciót Hangony településen nyitották meg a szervezők. A helyi gazdák és gazdaságok búzaadományait június 29-e és augusztus 20-a között várják a kijelölt vármegyei gyűjtőpontokon. Az összegyűjtött terményből ősszel kiváló minőségű lisztet őrölnek, amelyet rászorulóknak juttatnak el. A Kárpát-medencei összefogásra épülő kezdeményezés célja, hogy a lisztadományok közvetlenül a rászoruló családokhoz, gyermekeket segítő intézményekhez és szociális szervezetekhez kerüljenek. Az idei mezőgazdasági és időjárási nehézségek ellenére a szervezők bíznak a gazdatársadalom példás segítőkészségében és a tavalyihoz hasonló sikeres összefogásban. A részletekről Szaniszló János, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Bohuszemplén megyei alelnöke adott tájékoztatást.
2: A Magyarok Kenyere program megyei megnyitó rendezvényén vagyunk. Ez a Magyarok Kenyere program 2010-ben indult Magyarországon. Most már ennek megfelelően 16. alkalommal kerül megrendezésre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara úgy isteni igazából 2015-16-tól szervezője ennek a rendezvény sorozatnak. Alapvetően ugye az indulás mindenféleképpen is kizárólag a jótékonyságot szolgálta, az így összegyűjtött búza adományokat rászoruló szervezetek, gyermekifjúsági szervezetek, idős otthonok, határon túli egyházak és számos más szervezet részére adja az adott megyénkénti leosztásban a megyekamarai vezetősége. A Borsod megyéről szeretnék néven itt szólni, hiszen majd az országosról Vivien fog tudni. Mint hogy Borsod megyében, ahhoz már hozzászoktunk, el kell mondanom, hogy ebbe a nemzeti gyűjtésben, mert én úgy hívom, Borsod megye mindig dobogós helyen szerepel, az elmúlt években is így volt ez. Nagyságrendekben mondom, 22-ben 62 tonna, 23-ban 69 tonna, 24-ben 72, 25-ben pedig 74 tonna búzát adományozott a megye 250-260 évenként változóan gazdálkodója. Ezeket úgynevezett gyűjtőpontokon gyűjtjük be, a megye minden részét érinti a dolog. Itt ebben a térségben a Sajó Agrár ZRT és Sajópüspöki telepje fog gyűjtőpontként funkcionálni, de aztán még Szendrő, Szerencs, Méra, Tiszakeszi és Hercegkút településekkel lesz gyűjtőpont, ahová a gazdák beszállítják saját magukkal felajánlott terményt, és nyilván az ott lévő gyűjtőpontok kezelik, majd innen különböző szintén adományos keretben forrozók szállítják el azokban a malmokban, amelyek ki van jelölve itt a térségünkben. Eddig a Tiszapalkonyai és az Egri Malom őrölte meg ezeket a adományozott terméket. A tavalyi évről tudok pontos számokat, a 74 tonna leadott búzából 44 ezer kiló, tehát 44 tonna lisztet gyártottunk, vagy gyártottak, ezt összességében 34 szervezetnek adományoztuk.
1: Horváth Vivien, a Magyarok Kenyere program projektvezetője az országos adatokat ismertette.
3: A program hosszú évek óta zajlik, 2022-ben vettem át a program koordinációját. Ez azt jelenti, hogy alapvetően én felelek azért, hogy az összegyűjtött búzát dokumentáljuk, és aztán a lisztek tényleg oda kerüljenek, ahova azt szánták. Azt hiszem, hogy a gazdáknak úgy tudjuk leginkább megköszönni ezt a felajánlást, illetve a malmoknak, amit tesznek, hogy valóban becsületesen célba juttatjuk az adományokat. Az elmúlt években most már 1100 tonnát meghaladó adománygyűjt, de talán fontos kiemelni azt is, hogy Magyarországon belül évek óta egyre jobban nő a felajánlott búza mennyisége és az adakozó gazdák száma. Most már 10 000-es nagyságrendet is meghaladja az a szám, ahányan hozzájárulnak, ahányan elmennek egy gyűjtőpontra, és több mint 850 tonna búza gyűlt csak Magyarországon, az 1100-hoz képest pedig a többi határon túli térségekben. Igyekszünk odafigyelni arra, hogy mindig a felajánlott gazda térségében hasznosuljon ez a felajánlás. Ahogy itt elhangzott, itt olyan jelentős adomány érkezik most már évről évre, hogy egyszerűen már nem bírja felszívnia az itteni környék ezt az adott lisztmennyiséget. Így is, hogyha kiosztjuk, akkor nagyságrendileg egy-egy szervezethez, egy-egy otthonhoz egy 4-6 hónapra elegendő lisztmennyiség kerül. Alapvetően ugye mi nem anyagilag, hanem ezzel tudjuk támogatni az ő fenntartásukat. Ezek nagyon sok esetben közkonyhákra kerülnek, a mindennapi étkezéshez, akár egy levestészta készül, nem csak kenyér nyilván, hanem egy kakaós csiga is az asztalra.
1: Tanévzáró sajtótájékoztatót tartottak ma délelőtt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, ahol a többi mellett szó volt az intézmény elmúlt 5 éves eredményeiről, valamint a tanévzárásához kapcsolódó aktuális információk összegzéséről is. Ezek mellett 2 együttműködési megállapodást is aláírt az intézmény a gyakorlatorientált képzések erősítésének jegyében, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Remenyik Zsigmond Technikumával, valamint az SBS Szerelő Javító és Szolgáltató Kft.-vel. A következő percekben az intézmény rektorát, dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát hallják.
4: Az elmúlt 5 év egy sikertörténet volt, úgy vélem, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem életében, hiszen a hallgatói létszámunk körülbelül 40%-kal nőtt, ez új szakokat vezettünk be, vagy indítottunk el, a tudományos teljesítménye is számszerűen láthatóan nőtt az egyetemnek, és hát a szervezetfejlesztés területén is nagyot léptünk előre. Sávos bérrendszert vezettünk be, a munkabérek 259%-kal nőttek, van, ahol szinte 300%-kal is, és a kollégáink évvégén még bónusz fizetést is kaphatnak, hála annak, hogy az egyetem az ágazatirányító minisztérium elvárásai alapján, amelyet a közfeladatfinanszírozási szerződésben határozott meg, jól tud teljesíteni. 90%-ra teljesítettünk minden mért időszakban átlagosan. Ez 2 milliárd extra forrást jelentett az egyetemnek. Ez azt jelenti, hogy van miből fejlődni. Megújultak az épületeink. Az egyetem minden épülete energetikai korszerűsítésen, megújításon, bútorzatcserén esett át. Ami esetleg még nem, az folyamatban van, mert a líceum belső rekonstrukciója is hamarosan indul, kész vannak a kiviteli tervek, új magas komfortfokozatú kollégium kerül majd kialakításra a Széchenyi utca 47-ben, sportcsarnokot építünk, NB1-es kézilabda mérkőzésekre tervezve, de minden más sportágra is jó lesz, illetve a gyakorlóiskolánk tornatermeként is szolgálhat majd. Ennek is kész vannak a kiviteli tervei, úgyhogy hamarosan elkezdődhet a kivitelezés. A projekt források bevonása területén is sikeresek vagyunk. Több mint 5 milliárd forint hazai forrás és több mint 6 milliárd forint hazai forrás sikerült az elmúlt 5 évben elnyernünk. Úgyhogy sorolhatnám még hosszan. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Katolikus Egyetemünk első 5 éve ilyen sikeresen telt, hiszen az az örökség, amit kaptunk, az meghatározza, hogy itt csak jól lehet teljesíteni. A 175 év, ami egyházi fenntartásban volt, és történelmi pillanatként éltük meg az 2021-ben, amikor visszatértünk az Egri Főegyház megye fenntartásában. Úgy érzem, hogy a Jóisten áldása itt van rajtunk.
1: 2 együttműködési megállapodást is aláírtak, ez ugye 2 területet is érint. Miért fontos az egyetemnek?
4: Mindkét terület, ugye egyik oktatási ágazat, egy szakképző technikummal, a másik pedig egy nehézipari céggel, ez azt a tudás átadást, a harmadik missziós tevékenységet segíti és fejleszti, amely feladata az egyetemnek és kötelessége a régióban vállalt szerepéből kifolyólag. Tehát a hallgatóink gyakorlatra mennek az SBS Kft.-hez, programtervező informatikus, kereskedelem és marketing szakos hallgatóink, műszaki menedzser szakos hallgatóink, hogy felkészüljenek majd a majdani munkaerőpiacon elérhető munkájukra. És hát a technikummal közös együttműködés pedig azt az utat segíti, amely a középfokú tanulásban résztvevő diákokat besegíti, tehetséges diákokat az egyetemre, hiszen már a technikumban megtanult tantárgyak alapján 30 kreditnyi tudásanyagot beszámítunk számukra, akár egy fél évvel is csökkenthetik így a tanulmányaikat az egyetemen, vagy hogyha megfelelően vizsgáznak, akkor a vizsgájuk alapján felvételt nyerhetnek, az érettségi vizsgájuk alapján felvételt nyerhetnek az egyetem bizonyos szakkára a felvételi időszakban. Úgyhogy büszkék vagyunk arra, hogy az egyetemnek bővül a partnersége, és hát az ipar szereplőivel, az oktatás-nevelés szereplőivel is ez a mi feladatunk.
1: A Gyöngyösi Képviselőtestület idén is odaítélte a Gyöngyösváros egészségügyiért kitüntetést azoknak a szakembereknek, akik kiemelkedő munkájukkal szolgálják a helyi közösség egészségét. Az egyik díjazott Víg Dániel, a Gyöngyösi Mentőállomás munkatársa, aki elhivatottságával és példaértékű helytállásával érdemelte ki az elismerést. A kitüntetés jelentőségéről, a mentőszolgálat mindennapjairól és a hivatás szépségeiről beszélgetünk vele. A kitüntetettet tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
5: Tavaly szeptember 1-e volt, 2025, amikor átvetted a mentőállomásnak a vezetését. Gratulálunk a kitüntetéshez.
6: Köszönöm szépen.
5: Nem véletlenül adják ezt. Valahogy értesültél erről. Amikor megtudtad, hogy te vagy, és majd most fogod megkapni, mert még nincs a birtokodban, akkor milyen szívvel fogadtad ezt a jó hírt?
6: Első körben meglepődve fogadtam, így este 8 óra tájt a polgármester úr felhívott telefonon, hogy első körben ő gratuláljon. És amikor hívott, akkor kicsit meglepődtem, hogy ugyan miért kereshet. Örömmel fogadtam, és igen nagy tisztelettel, hogy ezt a kitüntetést nekem szánták, nekem adták végül is.
5: Az, hogy eljutottál idáig, hogy állomásvezető lettél, ezért is tenni kellett. Te mi hozta azt a hivatástudatot, hogy mentősnek menj? Annak idején hány éve csinálod?
6: Az én pályafutásom 2019. június 1-től indult a mentőszolgálatnál. Akkor úgymond egy évet vártam arra, hogy bekerülhessek a gyöngyösi bajtársi közösségbe, és hát akkor már úgy voltam vele, hogy szinte majdnem, hogy le is tettem volna róla, de egyszer csak felhívott a vezető mentőtiszt, hogy áll-e még az ajánlat, és akkor, hogy van rá lehetőség, hogy tudok csatlakozni. Egy hónapot kellett eltöltenem a OMSZ belső keretein belül egy vizsgával zárult. Ez a képzés, és utána kivonulóként megkezdhetem a szolgálatot. Majd utána 2019-től fokozatosan, folyamatosan próbáltam szakmailag fejlődni. Így elvégeztem az 54-es gyakorló mentőápolói képzést, majd elvégeztem az 5.0 szakápolói képesítést, majd közben Pécsi Tudományegyetem mentőtiszt karán most már lassan végzek vele, és záróvizsgám van még hátra. És 2023. október 1-ével pedig indult az OMSZ által egységesített orvosi ügyet az országban. Akkor kaptam egy felkérést ennek a vezetésére. Én ezt kicsit húzakodva, de végül is bizalmat fektettek belém. Így mondtam, hogy akkor elvállalom, és akkor mind a mai napig is csinálom.
5: Itt elsoroltál egy kronológiai idővonalat, szépen bejártad a ranglétrát, ahhoz, hogy a tetején legyél. Nem egyszerű biztos a kollégákat koordinálni, de nézzük meg azt, hogyha kiemelkedően azt néznéd, hogy a pályafutásodnak melyek voltak azok a legjelentősebb állomásai, ami tényleg dobott rajtad, vagy meggyőzőbb volt, vagy azt mondta, hogy megerősítette a hivatástudatot, akkor milyen állomásokat jelölnél ki, vagy emelnél ki?
6: Olyan egy-egy kimondott állomás nincsen, hanem ez folyamatos szakmai bővülést jelent, hiszen idősebbektől nagyon sok mindent tanultam, összevetve azáltal, hogy egyetemre is jártam, így ez mind előrébb itt. És ugye még azt ne felejtsük el, tavaly egy állomásvezetés csere kapcsán kerültem ott szóba, hiszen szeptember 1-től állomásvezető lettem. Ezt önként elvállaltam, hiszen hogyha már úgy is csinálom a gyöngyösi orvosügyeletet, akkor miért ne csinálhatnám ezt is.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Az Egri Hittudományi Főiskola 37 levelezős hallgatója vehette át diplomáját az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában a hétvégén. Dr. Dolhai Lajos rektor a Hálaadó Szentmisén tanításában a hivatás jelentőségéről szólt, és a napszentjére Szent Lászlóra utalva úgy fogalmazott, neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk, magyarok és katolikus keresztények vagyunk. Reményének adott hangot, hogy a végzett hallgatók a diploma megszerzése által új hivatást kaptak a megváltó Jézustól. Szent László méltóan élt abban a hivatásban, amit Isten kijelölt neki. Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök írta, Szent István apostoli király volt, elvezette a magyarságot Krisztus hitére, de a magyar népet Szent László király tette igazán keresztényé, ez volt az ő sajátos hivatása nehéz időkben. Külső és belső viszályok között volt az ország, a pogányság előretört, s így kellett Lászlónak folytatni az ország építést. Szent István Szent Imre és Szent Gellért oltárra emelése a magyar név soraiból emelt szentek példát jelentenek azóta is. A rektor Szent Pál apostol buzdítását idézte, mely a hivatásban való élet a krisztusi meghívás jelentőségét hangsúlyozza. Mindenkinek van Krisztustól kapott hivatása, aki a papi szerzetesi hivatást kapta, Isten országának evangéliumát hirdeti, kiszolgáltatja a szentségeket, jelenvalóvá teszik a közösségbe Jézust. Akik a szülői, nagyszülői hivatást kapták, megtanítják gyermekeiket, unokáikat Isten megismerésére, szeretetére. Szent László példája a mai elpogányosodó Magyarországon ad nekünk feladatot, hogy védelmezzük a keresztény katolikus hitet. Megtapasztaljuk, hogy egyre többen vannak olyanok, akik semmibe veszik Isten törvényeit, az egyháza vallása hitoktatás ellen agitálnak. A hitoktatás mellett nagyon fontos a példás keresztény élet. A keresztény hit hivatalos tanítói lesznek megfelelő egyházi felhatalmazás után a most végzett hallgatók, megkapják erről szóló diplomájukat. Szent VI. Pál pápa figyelmeztetést fogalmazott meg a hitoktatóknak, a mai embert inkább érdeklik a tanúk, mint a tanítók, s ha mégis hallgat a tanítókra, azért teszi, mert ők egyben tanúk is, a hit tanúi. Életünkkel is tanúskodnunk kell hitünk igazságairól, zárta szentbeszédét a rektor. Ezt követően a végzős hallgatók átvették diplomáikat, 10 katekéta lelkipásztori munkatárs, 9 hittanárnevelő, 18 katolikus hitoktató felsőfokú szakirányú továbbképzésben részt vett hallgató. Ezen a héten szombaton, július 4-én lesz a 18. országos Roma zarándoklat a Mátraverebély Szent Kúti Nemzeti Kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a részvevők Kósede Egri cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátraverebély-Szentkúti kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál. 10 órától Kósede Egri cigánypasztorációs referens mond tanítást, melyet tanúságtételek követnek, illetve gyónási lehetőség is lesz. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök lesz. Az idei zarándoklat szentírási mottója, mert hisz a te néped és tulajdonod, kivezetted Egyiptomból, a vaskohóból. Ehhez kapcsolódva a bűnöktől és a függőségektől való szabadulás lesz a középpontban. Délelőtt 9:30-tól délután 12:30-ig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a zarándok csoportok rövid, 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görög Katolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görög Katolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A SZOK kollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye ez, több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelyet majd meg lehet tenni a helyszínen, de az online regisztráció lehetősége is adott továbbra is. A rendezvényen szerepelnek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, valamint koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat szervezői önkénteseket is várnak. A feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció, infopont, technika, logisztika, kreatív és dekor csapat, étkeztetés, takarítás, és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, illetve azok számára, akiknek arra szükségük van, önkéntes igazolást. Mindemellett kiscsoportos, vezető szolgálatra is várják a jelentkezőket. Megosztottak hasznos információkat az ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat szervezői a szállással és a higiéniai szolgáltatásokkal kapcsolatban. A találkozó sátortábor jellegű, tehát a résztvevők a maguk által vitt és felállított sátrakban laknak, ezek helyének kijelölésében, esetleg azok felállításában a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozáshoz ajánlatos vinni a megfelelő járulékos dolgokat, mint például takarót, polifómot. Közel 30 év tapasztalatai alapján azt tanácsolják, ajánlatos elemlámpát, takarófóliát, egyszerű esőköpenyt is bekészíteni. Fedett szállást nem tudnak biztosítani senkinek. A helyszínen épített kézmosós, férfi-női zuhanyzók, illetve kézmosós mobil toalettek állnak a résztvevők rendelkezésére. Zuhanyzásra lesz lehetőség reggel a program kezdése előtt, napközben siesta időben, vagy este a szentmise után. A Szalóki ifjúsági találkozó keretében majd július 17-én pénteken délután 2 és 5 óra között

0: Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknak közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztet bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül, írták a szervezők, emlékeztetve az előző szentatya gondolataira. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk, teszik hozzá. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra, egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért tehát augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen és lépteit a béke szándékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is, ezért reméljük, hogy idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándok szakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral, futva, lovon vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünk közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton nemzetközi zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon. Kapcsolódjanak be az ima háttérláncba, és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolatainkat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kérik, küldjék el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e, és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre, zárul a szervezők közleménye. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debner Ádám, Fekete Gábor és Grunda János. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
2: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja. A DVSC egy évvel meghosszabbította Dzsuzsák Balázs szerződését. Egyre népszerűbb az úszásoktatás Putnokon. Újabb szabadtéri sportolási lehetőségekkel bővült Debrecen. BL 8-döntő, kupa ezüstérem, bajnoki bronzérem, az egyik legsikeresebb évén van túl a DVSC női kézilabda csapata. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A DVSC egy évvel meghosszabbította Dzsuzsák Balázs szerződését. A Loki csapatkapitánya 2020-ban tért vissza nevelőegyesületébe, a DVSC-be, azóta is vezéregyénisége és meghatározó játékosa az együttesnek, a pályán és a pályán kívül is. A magyar labdarúgás válogatottsági rekordere egyetlen idényben sem maradt adós a gólokkal és a gólpasszokkal, az előző szezonban 6 találatig és 5 asszisztig jutott. Egyre népszerűbb az úszásoktatás Putnokon. Jakab Ákost, a Gömöri Úszóklub edzőjét hallják.
1: Körülbelül ez a gondolat egy másfél éve körvonalazódott így a fejembe, és körülbelül egy ilyen éve működik az egyesületünk, és szépen fokozatosan építjük fel, kezdve az oktatástól és teljesen az edzésig. Szerencsénkre délelőtt az Úszó Nemzet programban is dolgozunk a kollégámmal, Dáviddal, és nagyon sok gyerek onnan átkerül hozzánk az egyesülethez. Viszont most próbálunk egyre több reklámot is csinálni, szórólapokat, plakátokat is kihelyezni a környező intézményekbe, és úgy ide kerülnek hozzánk a gyermekek. Próbáljuk tartani az amatőr és a profi vonalat is. Nyilván az elején a gyerekeket próbáljuk az amatőr irányba terelni, és ott már azért kell a szülői háttér is, meg a gyerektől is kell egy úgynevezett elhatározás, hogy a profi versenyző akar lenni. De mindenre próbálunk esélyt teremteni. Nyilván ez úgy építjük fel, hogy az oktatástól kezdjük és folytatjuk az edzésig, és próbáljuk az edzés számot is ezeknek a gyerekeknek növelni. Nyilván ez a gyerektől is függ, hogy mi a tűrés határ, amit még elbír, és ugye ez már kell a szülő és a gyereknek is egy elhatározás, hogy ő ezt szeretné csinálni, és szeretne esetleg jó eredményeket elérni. Fenn kell tartani a gyerekek motivációját, tehát hogy próbáljuk az edzést is, az oktatást is színesebbé tenni, és próbálunk beletenni játékosabb feladatokat is, meg a végén hagyjuk nekik a játékidőt is, és a versenyeket is azért úgy próbáljuk rendezni, hogy tudjunk azért a gyermekeknek valamilyen sikerélményt okozni. Tehát, hogy több verseny is van, és abból is szerencsére tudunk válogatni, esetleg kertcsinálásképpen. A közösségi médián, a Facebook oldalunkon, a Gömöri Úszóklubnál mindent meg lehet találni, illetve engem is el lehet érni e-mail formában is, esetleg a telefonszámomon is.
0: Most pedig Vitáris Dávidot, az Úszóklub másik edzőjét hallják.
2: Ez egy nagyon hálás feladat, gyerekekkel nyilván öröm foglalkozni, kimondottan tehetséges gyerekekkel, nyilván vannak nehezebb napok vagy pillanatok, ugye a vizes környezetben azért nehezebb a fegyelmet fenntartani, illetve a figyelmüket, de ettől függetlenül ez egy hálás munkakör, és szeretem is csinálni. Elég jó és összetartó szülői brigádunk is van egyébként, ők szoros kapcsolatot ápolnak velünk is, illetve nagyon sokat segítettek az egyesületnek a megalakulásában is, illetve a mai napig nagyon sok mindenben segítenek nekünk is, akár egy versenynek a lebonyolításában, illetve az utazásban például, úgyhogy abszolút nagyon jó szülői közösségünk van.
0: Újabb szabadtéri sportolási lehetőségekkel bővült Debrecen. 4 helyen alakítottak ki kondiparkot, így már 40 ilyen létesítmény van a városban. Az önkormányzat célja, hogy minél több debreceni számára teremtsen lehetőséget az aktív kikapcsolódásra és az egészséges életmódra. Sánta János önkormányzati képviselőt hallják.
3: A legfrissebb sportfejlesztésünk a Tóciba, kondipark. Lakossági igény is volt rá, mivel itt a völgy részben van több helyen is, ugye a legnagyobb a jégcsarnoknál, de van még 2 kicsi is a völgybe, és itt a tócos kert részen pedig hiányzott, úgyhogy ezt a hiánypótlást tettük most meg itt ez a kondiparkra, és szeretnék majd a jövőben még egyet, mert ugye elég nagy ez a tócos kerti rész, és akkor még egy kondiparkkal ezt a sportfejlesztést is ki tudnánk szolgálni.
0: Debrecenben egyre népszerűbbek a szabadtéri kondiparkok. Ezeken az eszközökön a kezdőktől a rendszeresen sportolókig mindenki találhat magának megfelelő gyakorlatot, legyen szó erősítésről vagy állóképességfejlesztésről. Most újabb helyszínekkel bővült tehát a város sportinfrastruktúrája. A Pandúr utca, Bihari utca sarki játszótéren, a Somjai parkban, a Tusnád utcai játszótéren, valamint a Derék utca 96 szám mögötti tömb belsőben is új kondipark épült. A fejlesztés nem csak a sportolási lehetőségeket bővíti, hanem az egészség megőrzést is szolgálja. A kondi parkok nagy előnye, hogy bárki ingyenesen használhatja őket, ráadásul zöld környezetben ösztönzik a szabadtéri mozgást. A fitness eszközök környékén több helyen rekordtáv futópálya és játszótér is van, így a gyermekektől az idősebbekig gyakorlatilag minden korosztály számára adott a lehetőség az aktív kikapcsolódásra. Hamecz Orsolyát, az önkormányzat zöld területi osztályvezetőjét hallják.
4: A kondi parkoknak az egészségmegőrzésben a lakosság egészségi állapotának a javításában, fejlesztésében fontos szerepe van, hiszen itt ugye anyagi ráfordítás nélkül közterületeken vehetik igénybe ezeket az eszközöket zöld parki környezetben, ahol ugye jó a levegő, tehát a szabad téren való mozgásra motiválja, buzdítja a lakosokat.
0: Bajnokok ligája nyolcaddöntő, kupa ezüstérem, bajnoki bronzérem, az egyik legsikeresebb évén van túl a DVSC női kézilabda csapata. Ábruk Zsolt ügyvezetőt hallják.
5: Maximálisan elégedettek vagyunk, bár igaz, hogy szerettünk volna az ezüstéremért harcolhassunk, de hát sajnos a Ferencváros ellen azon megvolt a lehetőségünk arra, hogy ezt a mérkőzést behúzzuk, hát reméljük, hogy legközelebb majd egy kicsit nagyobb szerencsével járunk, meg nem lett volna ennyi sérültünk, akkor azt gondolom, hogy ez egy más mes lehetett volna. Így is nagyon szép eredmény, és hát azt gondolom, hogy az elmúlt év picit talán kudarca után, hogy nem sikerült érmet szereznünk, most ebben az évben az majd minden olyan célunkat elértük. Bajnok ligája nyolcaddöntő, kupa ezüstérem, illetve hát a magyar bajnoki bronz, úgyhogy ez a klub történetének az egyik legsikeresebb éve. Az a 44 pont, ez annyira rekord tud lenni, hogy 44 ponttal nézegettük, még senki nem lett bronzérmes, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon magas pontszám, és hát nem is a felkészülés számít, hanem a bajnok ligája. Tehát ezt két éve is tudtuk, két éve is láttuk, hogy bár szerda szombat is nagyon megterhelés, és sok meccset játszanak a lányok, de egy olyan fajta motivációt és egy olyan lendületet, dinamikát ad a csapatnak a bajnokligájában való szereplés, hogy kvázi a bajnoki mérkőzéseket lendületből lehozta a csapat, és olyan dinamikai különbség volt a csapatok között, akár itt egy Esztergom meccse is, ugye szeptember 14-én játszottunk, aztán az Esztergom a idegenben, és azért oda már mi úgy mentünk oda, hogy már túl voltunk két bajnokin, meg már túl voltunk egy Budućnost Podgorica elleni idegenbeli sikeres BL rajton, illetve túl voltunk egy Besztelce elleni itthoni éppen egy gólos vereségen, de jó éremú két BL mérkőzésen, míg az Esztergom úgy jött bele abban a mérkőzésbe, hogy volt két bajnokia, talán a Dunaújváros meg még egy másik csapat ellen. Tehát azért ez nagyon kijött ebben a bajnokságban, hogy ezeket a mérkőzéseket szépen lendületből két BL meccs között hoztuk, és valóban nem okozott problémát, hála jó Istennek. Úgyhogy a fejlődésben azt gondolom, hogy az a bajnok ligája az, amiben a játékosok tudnak előlépni és fejlődnek, és ennek az eredménye a magyar bajnoki simább szereplés.
0: Az együttes kiválóan szerepelt a bajnokok ligájában is, ahol tovább jutott a csoportkörből.
5: Mert azt gondolom, hogy itt a fordulópont egyébként az nekünk a idegenbeli Storhamar elleni mérkőzés volt, amikor egy nagyon nagy kő leesett az ember szívül, és akkor azt éreztem, hogy na akkor most ez a BL-be ez megint meg lehet, és megint egy olyan esély nyílt előttünk, hogy tovább jutatunk, mert az volt az, amikor a Storhamar gyakorlatilag kiszállt ebből a játékból, ami akkor nyilván egyikünk se tudta, de akkor ott egy olyan pofon volt nekik hazai pályán az a vereség, hogy onnantól kezdve azon elindultunk azon az úton, hogy utána meg lett a hazai Storhamar meccsünk, és aztán utána meg lett ugye a Győr meccs, amit egyébként hátra dőlve néztem végig, mert úgy voltam vele, hogy annyiszor játszottunk már egy gólos mérkőzéseket a Győrrel, hogy ő is majd jön egy világsztár, majd ő is beáll valaki, majd ő is megfordítja, majd ő is megfordítja. Aztán ott az 58. percben, amikor az Ali belőtte a hetest és kettővel vezettünk, na akkor álltam fel, és akkor kezdtem el izgulni, hogy te jó Isten, ez akkor most meg is lehet. Tudatosan nyilván építkezünk, most már évek óta. Most már Zolinak is az 5. éve volt, szóval jövőre kezdi a 6. évét, tehát van egy stabilitás, egy folytonos következő szakmai munka, és a nyilván ezek a lehetőségek az, hogy bajnokligájában méretetetik magukat a játékosok, ez nyilván segíti a fejlődésüket, és töretlen. Igen, hát akkor itt sajnálom, hogy nincs ott a válogatottban, neki abszolút ott lenne a helye. Ez nem olyan nagy kérdés, reméljük, hogy az elkövetkező időszakban is ez így megy tovább, ez a fejlődés ilyen töretlen marad.
0: Beszélt a jövőbeni tervekről is.
5: Ugyanezen az úton fogunk tovább menni, mint amin járunk az elmúlt években. A célok ugyanazok, ezt majd meglátjuk azért most még azért a nem is igazából a saját támogatói körünkkel vannak a kérdések gyakorlatilag, hanem azért itt a választások után azért vannak olyan komplex kérdések, amire most még nehéz válaszokat adni, mert még semmilyen irányítást és választ nem kaptunk, de mi a magunk részéről nyilván ugyanaz az úton szeretnénk tovább haladni, mint eddig, majd a lehetőségek megmutatják, hogy ez erre mégis mi ennek a realitása, és merre fogunk tudni tovább menni, de a célok azon, hogy mi stabilak vagyunk, a Skyline-os Schaefflernek a helyét vette át, úgyhogy a lehetőségeink ugyanazok, mint amik eddig voltak, úgyhogy meglátjuk, hogy az összes többi tényező az hogyan módosul. Új neveket, új érkezőket nem tervezünk, Jovi túl van a műtéten egyébként, úgyhogy előrelátólag, ha minden jól megy, akkor 4 hónap kiadás vár rá, ami azt jelenti, hogyha minden a tervek szerint alakul, akkor októberben ő már pályára léphet, így nyilvánvalóan, hogyha mondjuk egy hónap marad ki a szeptember, akkor azért felesleges nyilván valakit oda középre hozni, illetve hát a Cseri megbizonyította az elmúlt időszakban, most már az elmúlt években, hogy lehet rá számítani, hogy alapvetően nem tervezünk. A Baronyi Dodó a felnőtt csapattal fogja megkezdeni a felkészülést. A Ratalis Luca eleve ugye a jobb szélen a Tublannak a váltótársa lesz a következő évtől, tehát neki ugye már szerződése van. Nyilván így azért sok mindent át kell gondolni, így, hogy ugye egy irányítóval kezdjük a szezont. Ha mondjuk csak Európa Liga van, akkor ugye novemberben kell játszanunk egy selejtezőkört, akkor addigra ugye már teljes értékű lehet, a Jovi is és a teljes csapat meg lehet. De a célkitűzéseink nyilván nem változtak. A cél az, hogy továbbra is tartsuk meg a helyünket a két nagy mögött, vagy hát zárkózzunk rájuk, amennyire csak lehet, és nehezítsük az életüket.
0: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Fényt mutat és erkölcsi iránytűként szolgál a gyűlölettel, intoleranciával és dehumanizációval szemben 14. Leópápa látogatása Lampedusa szigetén, jelentette ki Aldel Hafid Keit, a szicíliai muszlim közösség elnöke. Keit, aki egyben az olaszországi iszlám közösségek uniója alelnöke, hangoztatta, a pápa július 4-i látogatását nagy várakozás előzi meg az egész Olaszországban élő dolgozó muszlimok részéről, akik bevándorlóként érkeztek az országba. Úgy vélte, az Olaszországban és Európában is szorgalmazott kegyetlen remigrációs retorika eleve elutasítja vagy bűnözőként tünteti fel a háború, éhezés és az éghajlatváltozás pusztító hatás elől menekülőket, de a migránsok nem számok vagy választási szlogenek, hanem reményt kereső emberek. Kijelentette, az ideológia falakkal és a bürokratikus cinizmussal szemben 14. Leópápa jelenléte megerősíti, hogy az emberi élet és méltóság nem képezi alkutárgyát. A Szent Atya szombaton felkeresi Lampedusa temetőjét, a sziget múlóján pedig táblát avat Ferenc pápa emlékére, akinek első apostoli útja 2013. július 8-án oda vezetett. Akkor Ferenc pápa a közöny globalizációja ellen intézett felhívást. A múlón 14. Leópápa a helyi regisztrációs központban tartózkodók egy csoportjával is találkozik. Megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordja az országban. Széchenyben több mint 42 fok volt az előzetes adatok szerint, Budapesten pedig az új rekord 41,8 fok lágymányosról a Hungaromet közlése szerint. Nyugaton már szerde este, keleten aztán csütörtökön, péntekre tehát már országosan felfrissülés várható, egyelőre megszűnik majd a kánikula. Ugyanakkor a nagy hőmérséklet különbségből adódó energia heves viharokat eredményez, sokfelé várható majd ilyen károkozó széllel, jégesével, felhőszakadással, figyelmeztetett Németh Lajos meteorológus, akit az Index kérdezett. Megjegyezte, a július általában melegebb a júniusnál. Más szakemberek pedig már jelezték, hogy formálódik a következő hőkupola kialakulása. Folytatódik a víz melegedése a Balaton minden medencéjében, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Facebookon. A felszíni víz hőfoka a mérési pontok közül Keszthelynél volt a legmagasabb, 32,9 fok napközben. Egyelőre fokozott algásodás nem tapasztalható a tóban. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók délután Debrecenben, közölte a katasztrófa védelem. Jellemzően megsérült tetőszerkezetek, kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztották az egységeket. Megszűnik a szuverenitásvédelmi hivatal, döntött az országgyűlés. Módosítják is az azt megszüntető törvényt, a hivatal vezetője Lánci Tamás nem kap végkielégítést. A parlament elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. Az önkormányzati vezetők illetménye nem növekszik automatikusan, hanem a jelenlegi szinten változatlan marad, és megszüntették a havi költségtérítésüket. Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása. A kormány közleménye emlékeztet, 2024-re több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a közfeladatot ellátó közérdekű alapítványokhoz az állami számvevőszék szerint. A kabinet célja, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett világosabb, átláthatóbb és számon kérhetőbb felelősségi rendszert hozzon létre.